0: értékrendalatot, életformával, amit én a hétköznapokban képviselek vagy követek, nem tud közösséget vállalni. A Biblia ezeket a súlyos szavakat, hogy parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága. Nincs köze Krisztusnak a sötétséghez. Ahogy a világosságnak nincs közössége a sötétséggel, úgy Krisztusnak sincs. Emlékeztek, egy alkalommal felemítettük ezt a gondolatkört, ahol Krisztus és Beliál párosítása olvasható a korintusi levélben, és akkor kérdeztem tőletek, hogy vajon ki ez a Beliál? Mondtátok, hogy az ördög szinonimája. Bizonyára van némi igazság abban, amit mondtok. Újra elmondanám, a szótár egy további lehetőséget is felkínál. Beliál azoknak a dolgoknak az összefoglaló neve, ami a menny szempontjából értéktelen. És ezért szerepel ebben a párosításban. Krisztus vagy Beliál? Krisztus és ami Krisztus értékrendjével össze nem egyeztethető. Egymást kizáró ellentétek. Nem lehetséges olyan életformát követni, olyan életet élni, ahol többféle értékrend próbál megférni egyidejűleg egymással. Nem lehetséges. Szakadj el mindattól, ami a menny szempontjából értéktelen. Ne vállalj közösséget azzal, amivel az Isten közösséget válni nem tud és nem akar. Próbálja tudatossá tenni a mindennapi életed döntési helyzeteiben, hogy te kihez tartozol. Mózes 4. könyvével foglalkoztam most az utóbbi időben, és érdekes dolgokat találtam. Nagyon nehezemre esett ezzel a bibliai könyvvel foglalkozni, mert úgy gondoltam, hogy a pusztában a zsidó nép élte a maga 40 éves vándorlásának az életét, és ott vajmi kevés olyan dolog van, ami számomra iránymutató lehet most. Egy a sok közül, népszámlálás, zászló. Álljunk meg itt a zászlón egy pillanatra. Minden törzsnek megvolt a maga zászlaja. Mit jelent ez? Hát az, hogy Izrael népe egy gyönyörű, rendben felsorakozhatott kiki a maga zászlaja alá. Milyen üzenete van ennek? Tudnom kell, hogy hova tartozom. Elég ennyi, nem? Többiről már is feledkezhetünk. Zászló, zászló. De ezt az üzenetet mindenképpen hordozza. Tudnom kell, hogy hova tartozom. És tudnom kell, hogy kinek a zászlaj alatt sorakozok fel. És hogy ez a hovatartozás, ez mit jelent? Nem a világhoz tartozom, nem annak a zászlaj alatt sorakozom fel, hanem a Krisztus zászlaj alatt. És ha ez tudatos, akkor a döntéseimben is meg kell nyilvánulnia. Akkor a hovatartozásomnak egyéb kifejezési formái is vannak, megnyilatkozásai. Annak az értékrendnek, ahova tartozom, nyilvánvaló jelei vannak. Ahogy a világosságnak is. És amikor azt mondja itt a Biblia, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel, akkor az a kérdés is felvetődik, hogy kivel akarok jóban lenni. A környezetem elismerése mindennél fontosabb, vagy esetleg a menny jóváhagyására vágyakozom inkább. Hogy mennyire csalárd az emberi szív, egy másik példát is hadd említsek, ez lehet, hogy közelebb áll hozzánk. Azt mondja a farizeusokról Krisztus, mindenő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Meg akarnak felelni. Meg akarnak felelni a környezetüknek. Ez egy alapvető igény. Az emberben benne rejlő alapvető igény. Én meg akarok felelni. Nem akarok egy olyan közegben élni, amelyik kivet magából. És éppen ezért az én környezetem elvárásának megfelelően szeretnék dolgokat tenni, hogy a környezet befogadjon. És attól a tehertétellel élni, hogy a környezet nem fogad be, az súlyos dolog. A keresztény nagyon sok esetben ezt a tehertétel tudatosan kell felvállalja, mert a világ nem szereti azt, ami nem az övé. De az Isten barátságára igényt tartunk. Akkor azt a gondolatot is felszínre kell hoznunk, hogy vajon mi értékesebb. A világ barátsága, vagy az Isten elismerése. A világhoz tartozás, vagy az Istenhez tartozás. Igaz, hogy ez megterhelő egy idegen világban, de igazán áldott kimenetele van pillanatnyi rövid szenvedés után. Hova tartozom? Testvérem, nehogy azt higgyétek, hogy ez egy olyan tetszetős gondolatkör, amivel én most idejöttem, és ez egyedül az egész a célja a témaválasztásnak. Szóval látom, hogy ezzel küzdünk, ha ez nem is tudatos. Látom, hogy mindannyiunk életében jelen van a kettősség. És sok esetben nem a megfelelő döntést hozzuk. És én azért hozom ide, hogy segítsek az ige eszközével abban, hogy a döntéseink, az állásfoglalásaink következetesen helyes irányba mutassanak. Hogy mindig vessük fel azt a kérdést, hogy vajon, ha én most állást foglalok, kinek az értékrendje szerinti lesz az állásfoglalásom? Vajon igényt tartok-e arra, hogy mindig a Krisztusnak megfelelő az értékrendjével azonos állásfoglalást hozza? Én bevallom becsülettel, hogy nagyon sokszor nem tudatosan hozom a döntéseimet, és csak a későbbiekben jövök rá, hogy a környezetemnek akartam megfelelni, és elfeledkeztem rövidebb vagy hosszabb időre a mennyei elvárásokról. Pedig az Isten jósága, szeretete elkötelezett engem az isteni életstílusra, az isteni értékrend követésére. Én a hovatartozásomat kifejezésre juttattam a keresztségkor. Én meghaltam annak a régi életnek, és feltámadtam egy egészen új értékrendre a Krisztussal közösségben kibontakozó és megnyilvánuló életvitelre, és nem léphetek vissza. Ugyancsak Mózes 4. könyvéből származik az a példa is, a nazireusi fogadalom kérdése. Nem akarok belemenni a részletekbe, amikor egy nazireus felvállalta, hogy ő nazireusi fogadalmat kötve bizonyos dolgokat nem tesz, de elbukott ebben a vállalkozásában, akkor ugyanott kezdte, ahol a legelején. Olyan ez, mint amikor a társas játékban az ember belelép bizonyos kockákba, és akkor előről kezdi. Én megrémültem egy kicsit attól, hogy lehet, hogy egy-egy bukás után az ember mindig a legelejére csúszik vissza. Mert újra tudatossá kell válnia benne annak, hogy hova tartozik. Egy másfajta értékrendet követett, nem akarok ennek a biokémiájával már foglalkozni, már többször elmondtam biztos, de átrendeződött megint egy hibás döntésnek megfelelően a korábbi helyes irányvétel. Elemi erővel lángolt fel a hibás döntés eredményeképpen az óember minden vágya és törekvése, mert elengedtem annak a valakinek a kezét, akihez tartozom, és kezdhetem előről. Az Isten egy újabb, egy erősebb motivációval megint meg akar nyerni magának, megint a maga oldalára akar állítani, és megint azt akar, hogy a szeretet elkötelezettjeként én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, és kövessem Krisztust, és vele legyek közösségben. És ez működik is mindaddig, amíg tudatos. Ha egy óvatlan pillanatban megint megingunk és elesünk, megint újraépül a rendszer. És megint egy erősebb motiváció, hogy megint induljon a rendszer. Szóval éppen ezért kell a döntéseinknek tudatossá válnia, mert ha tudatos, ha megfontolás őrködik felettünk, akkor kisebb az esély az elbukásnak. Én emlékszem, hogy magamat próbáltam analizálni, és amikor úgy az emberben feltörekszik egy gondot, hogy most ezt kéne csinálni. Megszól a lelkiismeret hangja is, hogy nem kéne ezt csinálni. És az emberben milyen készséggel nyilvánul meg a lelkiismeret szavát elhallgattató gesztus, hogy hagyjál most békén. És megy az ember a régi értékre nyomvonalán. És amikor már az ember úgy benne van, és kezd józanodni, mert már a bűnidei óráiban gyönyörűsége sincs jelen, hanem az a mély keserűség, hogy megint szégyent hoztam Istenre, hogy megint itt csetlek, botlok, szerencsétlenkedek, noha a kereszténynek vallom magam, csak újraépül a rendszer. Megszomorodtam, aztán az Isten, aki megsebzett, be is kötöz, a maga szeretetének balzsamával gyógyítgat, és újraindul az egész. Ha tudatosabb lenne, gondoltam vissza, ha netántán tudatosabb lenne az, hogy én kihez tartozom, hogy egy-egy döntési helyzetben milyen irányban kellene tovább lépnem, és segítségül hívva az Úr nevét belé kapaszkodva lépni, ha ez tudatos lenne, és az életemet nem a spontaneitás jellemezni, akkor talán jobb helyzetben lennék, és ezért hoztam ide ezt az ígét, hogy váljon tudatossá az, hogy amikor mi elengedjük Krisztus kezét, de jogot formálunk, vagy igényt tartunk a vele való közösségre, akkor paráznák vagyunk. Mert egyszerre nem lehet két férjünk. Vagy a régi természet szerint éljük az életünket, vagy Krisztussal közösségben. És úgy gondolom, hogy ez elég sokkoló kijelentés ahhoz, hogy visszarettenjünk, mert közöttünk senki nem akar parázna lenni. Márpedig a menny értékrendje szerint ez a kettősség az. A világ értékrendje a hétköznapokban, az Isten értékrendje szombaton, paráznaság. Akár tetszik, akár nem. Ha az életvitelemben megjelenik akár a csalafintasság, vagy az érvényesülés jegyében a másik értékrend, hiába ámítom magam, Krisztus kirekedt az életemből, mindaddig, míg a másik értékrend jelen van. Ha a világ tetszésére vágyom, elismerésére vágyom, nem tarthatok egyideileg igényt Krisztus elismerésére. Ezek egymást kizáró ellentétek. És azért mondom el ilyen leegyszerűsítetten, ilyen szinte tőmondatos formában, hogy mélyen ülhessen, hogy mélyre hasson, hogy a maga axioma jellegű mi voltában ott működjön mindannyiunk tudatában, de még a tudat alattiában is, hogy nem lehetséges ez a kettősség. Egy pillanata sem lehetséges. Mondanám a két példát lezárásról és összegzésről. Igaz gyöngykereskedő eladta mindenét, amije volt. Eladta mindenét. Egyszer lapozzátok fel a minden szónál a Bibliát. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, újjá lett minden. Amikor minden újjá lesz, ez azt jelenti, hogy a régiből semmi nem marad. De ha nem lesz újjá minden, nem vagyok Krisztusban. Ennyire leegyszerűsített a Bibliában mindez. Pál azt mondja a saját megtéréséről, és ezzel szeretném összegezni, amelyek nékem egykor nyereségek voltak. A másik értékrend jegyében. Azokat Krisztusért, kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Benne van az, Krisztus csak akkor nyerhetem meg, ha mindent, ami korábban értéket képviselt, kárnak és szemétnek ítélem. Nem nyerem meg a Krisztust. Aki Krisztusban van, új teremtés, attól úgy, hogy nem régi. Mert a régiek elmúltak. Semmi nem köt a régi életformához és életrendhez. És így tarthatok igényt egy másfajta közösségre. És ezért mondta a római levélben Pál apostol, hogy lesznek a Krisztuséi. Így olvasom még egyszer. A római levél 7. fejezetéből. Atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Leírja utána, mert testben voltunk, stb. Hogy legyünk máséi. Ez legyen a célunk. Szívből kívánom, testvéreim, hogy valóban legyünk máséi. És a Krisztushoz tartozás minden áldott gyümölcse nyilvánvaló következménye láthatóvá legyen a mi életünkben. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szeretsz bennünket, és hogy a te szereteteddel el akarsz kötelezni bennünket a jóra. Köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz, nem használsz, nem alkalmazol erőszakot,
1: hanem a szeretet hangján szólítasz meg, és arra vágyakozol, hogy mi önként, készséggel forduljunk feléd, és forduljunk el ugyanakkor attól a másik értékrendtől, ami a maga önző megnyilatkozásaival a veszedelemre visz. Urunk Istenünk, sajnáljuk és fájlaljuk, hogy sokszor megpróbáltunk rád hivatkozva e világnak is megfelelni. Sajnáljuk Istenünk, hogy e világ értékrendje is olykor jelen van a mi életünkben, és nem tudatosul bennünk az, hogy ilyenkor nem számíthatunk rád. Bár hivatkozunk ilyenkor is, de nem tudatos, hogy voltak éppen semmi közünk sincs te hozzád. Urunk, szeretnénk, hogyha változás állna be. Szeretnénk, hogyha mindaz, amit a mi keresztségünk kifejezése juttatott, hogy meghaltunk ennek a világnak, meghaltunk az önzés életrendjének, meghaltunk a mi régi természetünknek azért, hogy legyünk máséi, a tiéd. Vagy ha életre kelne és valóra válna mindannyiunk életében a gyakorlat területén. Istenünk, szeretnénk aszerint élni, aszerint a törvényszerűség szerint, amit te képviselsz. Szeretnénk, Urunk Istenünk, ha életünkben a mennyei elvek valóra válnának. És amit leginkább szeretnénk, Istenünk, az az, szeretnénk egész lényünkkel, egész valónkkal hozzád tartozni. Szeretnénk, hogyha te munkálkodnál bennünk, és mi a szeretet foglyaként veled járhatnánk egy egész életen át. Urunk Istenünk, tedd tudatossá bennünk, hogy a hozzátartozás mit jelent, és hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha tőled eltávozunk. Segíts, hogy a döntéshozatal szintjén is tudatossá váljon ez a bibliai elv, amiről most elmélkedtünk. És légy ott, kérünk, a lelkiismeret szavával minden döntést hozó helyzetben, és késztess, és emlékeztess, és segíts nékünk, hogyha segítségünk a te nevedet és beléd fogozzunk, akkor te segítesz helyes döntéseket hozni, kitartani a feléd vezető úton. Ezt add meg mindannyiunknak, kérünk Istenünk. Amen.

A jelenések könyve sorozatnak a vége felé járunk, leperegtek előttünk az emberiség megrázó történelmi színei, és most a jelenések könyve 20. fejezetéhez érkeztünk, ami már a földi történelem lezárulása utáni történelmi időszakot veszi szemügyre. Középpontjában az ezeréves ítélettel és annak végén a Gog és a Magog háborújával. Én a hangsúlyt majd erre az utóbbira szeretném helyezni, de vázlatosan nyilván az egész jelenések könyve 20. fejezetét meg kell, hogy ismerjük, mert ez zárja le a földi történelem mintegy 6000 évét. Ez a jelenések könyve 20. fejezet számol be arról, hogy Jézus második eljövetele után mi történik. A jelenések könyve következő 21. fejezete már az egész föld újjáteremtéséről szól, az új égről és az új földről, középpontjában Jézus ígéretével, íme mindent újjáteszek. Erről majd a következő alkalommal beszélünk. Most azonban jelenések könyve 20. fejezetében szeretném az első 6 verset felolvasni, röviden magyarázni, és utána a 7. verstől a 10. lesz a Gog és a Magog háborúja, amit majd egy kicsit kinagyítanánk, és utána a 11. verstől a 15. tartó befejező 3. szakasza ennek a fejezetnek. Tehát a fejezet első harmadát így olvasom. És láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyekét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Rendkívül rövid, tömör a leírás, de azt hiszem, hogy egyértelmű. Ahogy lejátszódtak a földi történelem eseményei, és a 19. fejezetben hírt szereztünk Jézus második eljöveteléről, lezárult mindenkinek a sorsa, a föld ugyanolyan állapotban van, mint a teremtés előtt, tehát kietlen és puszta, a 7 csapás elpusztította a földet, de itt a földön egy valaki él a követőivel, a mennyben fellázadt követőivel együtt. Ez a jelképes bemutatás, hogy egy angyalt látott János apostol leszállani a mennyből, a mélység kulcsa volt a kezében, egy nagy lánc a másik kezében, és megfogta a sárkányt, ugye, aki a Sátánnak, az ördögnek a jelkép, és megkötözte azt 1000 esztendőre, és vetette őt a mélységbe. Mondom, mindez jelképes dolog, mert ezek a jelképek magukért beszélnek, hogy Sátán tétlenségre lesz kárhoztatva. Egyedül él a földön, amelyet ő romhalmazzá változtatott, a démonaival együtt. Az, hogy őt megkötözik, megláncolják, ez jelképes kifejezés annak, hogy Sátán nem tud senkit se a maga kísértéseivel most megközelíteni, mert a földön ember nem él. A földön 1000 esztendeig Sátán él a démonaival együtt, akik a bűnnek a
legsúlyosabb előidézői, a bűn büntetésében is fokozatok vannak, ezt a Biblia ebben a fejezetében is érzékelteti. Nyilván nagyobb a felelőssége annak, aki magát a bűnt feltalálta, ez Sátán. Aztán a következő felelősség, akik már a mennyben mellé álltak úgy, hogy látták az Isten színről színre, és tapasztalták azt, hogy ki az Isten, mégis Sátán mellé álltak. Aztán a harmadik fokozat, hogy a földön az emberek közül, akik Sátán mellé álltak, de az emberek közül most senki nem él. A megváltottak Jézussal a mennybe vannak, akik nem fogadták el a megváltást, azok még nyugszanak a föld porában, illetve a hét csapás elpusztította őket, tehát hogy ugyan a föld felszínén nyugszanak. Itt élő állapotban a Jézus második eljövetele után a földünkön csak Sátán tartózkodik és a démonai, ezt mondja el az első három vers, jelképes értelemben, jelképek segítségével. Közben János apostol a negyedik vers szerint egy másik látomást is látott, egy mennyei látomást, láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélet tétel. Miközben a földön ezer esztendeig Sátán tartózkodik a démonaival, de tétlenségre kárhoztatva, aközben a mennyben ítélet tétel zajlik. Milyen ítélettétel? Ha eddig elolvastuk a Bibliát, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az ítéletről, mint folyamatról beszél, és ennek a folyamatnak két részét hozza a tudomásunkra. A Biblia szerint az ítélet az nem egy hirtelen szempillantás, mint egy varázsütésre megszülető ítélet, hanem Isten az ítéletet már elkezdi a földi történelem során, mert amikor Jézus másodszor eljön, itt a táblán ezzel a kettős vonallal jeleztem Jézus második eljövetelét, tehát amikor lezáródik a földi történelmünk és Jézus másodszor eljön, akkor Jézus a második eljövetel, akkor már feltámasztja az igazakat. Hát mi alapján támasztja fel? Csak ítélet alapján támasztatja fel. Tehát az ítélet a mennyben elkezdődik már. Erről Dániel könyve 8. fejezet 14. verse hírt ad, hogy mikor kezdődik el a mennyei ítélet. Ez az a történelmi időpont, ami több mint 150 éve már a hátunk mögött van. Ebből is tudjuk azt mondani teljes bizonyossággal, hogy most a földi történelmünk a végső időszakába érkezett, mert amikor Jézus elkezdi az ítéletet, és az ítélet folyik, először nyilván az eddig meghaltakon, aztán sorozatosan, hogy közeledünk a vég felé, az ítélet átjön az éppen élőkre is. Amikor Jézus másodszor eljön, azok, akiknek visszaítélte az életet, akik a kegyelmét elfogadták, akik az életükben megváltoztak, azokat fel fogja támasztani. Az ítéletnek ezt az első szakaszát vizsgálati ítéletnek nevezzük, és mint az ítélet első szakaszáról már a Bibliának eddigi könyvei beszéltek. Például mely könyvek? Dániel könyve 7. fejezete, amelyben Dániel látomásban látta, hogy ez az ítélet hogyan történik a mennyben, hogy ott van a mennyei atya, angyalok és az emberiség előrse képviselete ott van a mennyben, és hozzák az ember fiát, és az ember fia az atyával együtt és a mennyei lények bevonásával hozza meg ezt az ítéletet. Tehát ez Dániel könyve 7. fejezetének már egy fő témája volt. És az Új Szövetségben is Péter apostol első levele 4. fejezet 17. versében azt olvashattuk, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát Isten az emberiség megítélésében minden embert meg fog ítélni az Isten. Senki nem marad ki az ítélet hatálya alól. De Isten először azokat ítéli meg, azoknak az életét ítéli meg, akik a kegyelmet elfogadták, akik bűnbocsánatért folyamodtak az Istenhez bármilyen formában, és az ő őszintességüket és hitelességüket, amit Jézus magáénak tanúsít, és azt mondja, hogy igen, ezek az emberek elfogadták a megváltásomat, ezekért az emberekért nem hiába haltam meg. Igen, atyám, ezeknek add vissza az életet. Mindenki, aki az életet visszakapja, kegyelemből kapja vissza. Érdemből nincs vissza élet visszaadása. De Krisztus kegyelméből a vizsgálati ítéletben részesülők visszakapják az életet, Jézus második eljövetelekor föltámadnak. Amikor ők föltámadnak, és akik élve érik meg ezt a második eljövetelt, hiszen ne felejtkezzünk el, két csoportja van ezeknek, akik feltámadnak, és akik élve érik meg a második eljövetelt, és igaznak találtatnak,
úgynevezett mennyei formára elváltoznak, és Jézus magával viszi őket a mennybe, hogy ott a mennyben folytatódjék tovább az ítélet, és ez az ítéletnek a második időszaka, második szakasza, láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, stb. Tehát Jézus Krisztus az ítélet folytatását most már a megváltott emberiség bevonásával teszi. Most már az ítélet további folytatásában, amelyet milleniumi vagy ezeréves ítéletnek mond a Biblia, mert szó szerint egy hosszú időszak tárgya ez ezer éves ítélet, ezt már nem csak az Atya és a Fiú és a Lélek, nem csak a mennyei angyalok és fejedelemségek és uraságok, nem csak az emberiség 24 főnyi előrse, akivel találkoztunk Jelenések könyvében, hanem az összes megváltott ember bevonásával folyik az ítélet, úgy, ahogy azt Máté evangélium a 19. fejezetében Jézus ki is fejezte, amikor Péter apostolnak azt mondta, hogy ti majd ítélitek az Izrael 12 nemzetségét, ott lesztek körülöttem. Ez a legnagyobb dicsőség egy ember számára, hogy az Isten nem csak visszaadja neki az örök életet, hanem az Isten ítéletébe bepillantás, sőt cselekvő bepillantást enged. És ez az ezer éves ítélet. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg betelik az ezer esztendő. Tehát újra mondja a Szentírás, hogy miközben folyik ez az ezer éves ítélet, akiken folyik az ítélet, még nyugszanak a föld porában. Nincs szükség, hogy élve éljék át ezt az ítéletet, különben az ítélet első szakaszánál sem élve éri át senki sem az ítéletet. Az igazak fölötti ítélet, amely a mennyben kezdődött el, az igazak ott is nyugszanak a föld porában, a hamisak, az elkárhozattak fölötti ítélet, amely a mennyben folytatódik, az ezer éves ítélet, ott sem vesznek részt ebben tudatosan az elkárhozottak, és vajon miért nem? Különös ítélet. Különös ítélet, hogy akiken folyik az ítélet, nincsenek jelen. De ezt a Biblia azért állítja ilyen határozottan, hogy ilyen lesz ez az ítélet, és igazságos lesz, és az Isten ítélete az tökéletes ítélet, mert gondoljuk csak meg, hogy itt egy valaki az ügyvéd, és egy valaki a bíró. Aki az ítéletet meghozza a mennyei atyával, az minden ember életét jól ismeri, mert aki az életét nem sajnálta az emberekért, az az ügyvédje, védőügyvédje, szószólója, hogy mondja János apostol első levele minden egyes embernek. Azért, mert Jézus Krisztus meghozta az áldozatát, azért, mert Jézus minden egyes embert önmagának tekint, és ezért mondhatjuk azt, hogy tökéletes ez az ítélet, mert az ügyvéd és a bíró egy és ugyanaz a személy, nem kell, hogy éljenek, mindent felhoz Jézus Krisztus mindenkinek a mentségére. Ha valaki elveszik, az nem azért veszik el, mert Jézus Krisztus túl szigorú lenne, hanem csak magának köszönheti az ember az elveszését. Így is mondhatnánk, hogy aki elutasította, elvetette a kegyelmet, aki tudatosan visszautasította az életet, az igazi életet, arra kényszerül Isten rámondani ezt az ítéletet, hogy amit Jézus így mondott Máté evangélium a 23. fejezete szerint, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, de te nem akartad. Felvethető a kérdés, hogy miért ilyen hosszú ez az ítélet, ezer éves ítélet. Sokan azt mondják, hogy hát ez nem szó szerint kell érteni, mert hát Isten egy pillanat alatt is meg tud ítélni mindenkit. Lehet, hogy ez az ezer éves ítélet, ez csak egy jelkép. A Bibliában nagyon sok jelkép van, ez igaz, de itt semmi nem utal a szövegben, hogy ez jelkép lenne. Ha végig gondoljuk az ítéletnek ezt a lefolyását, hogy itt egy folyamatról van szó, akkor valami olyan képünk lehet, hogy azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert először is hosszú volt a történelem. A történelem több ezer éves. A 6000 évnek ezer évi kiértékelése így már talán arányos, és nem is tűnik olyan hosszadalmasnak. Ez az egyik szempont. A másik,
hogy itt tulajdonképpen az ezer éves ítélet során nem azt mutatja meg az Isten, hogy ki mennyi bűnt követett el, mert úgy magában nyomasztó lenne ez az ítélet. Tessen csak meggondolni, hogy nem volt elég itt a földi történetben átélni ezt a sok szörnyűséget, most még egyszer fölkavarva mindent, és még jobban mindenki számláját elővenni. Ezt az ítéletet nem így kell elképzelni, hanem éppen az előbb említett Máté evangélium a 23. fejezetének Jézusi megjegyzése alapján. Hányszor akartam, de te nem akartad. Ebben az ezer éves ítéletben lebben majd föl a fátyol, amit most sokszor nem látunk, sőt egyáltalán nem látunk. Most csak azt látjuk, hogy egy ember mondjuk a szemünk láttára eltorzul, látványosan eltorzul. Vagy egy emberről nem tudjuk, hogy kicsoda, csak úgy érezzük, hogy az ember nem jó úton jár. De azt nem látjuk, hogy annak az embernek a lelkében mi zajlódik le, és azt végképp nem látjuk, hogy az Isten hányszor és hányszor küzd azért az emberért. Hányszor akartam a te üdvösségedet. Mit mutat be majd Jézus az ezer éves ítélet során? Azt fogja bemutatni, hogy ő ezért az emberért, azért az emberért, a többiért, minden emberért mennyit küzdött, mennyiszer küldte a Szent Lelket, mennyi sok körülményt biztosította számukra, hogy ők megváltozzanak, más emberek lehessenek. De hogyha valakinek nem kellett a jó élet, ha valakinek nem kellett a szeretet, ha valaki az életet arra akarja felhasználni, hogy önző legyen és maradjon, hát annak Isten nem adhat örök életet. Tehát ez az ezer éves ítélet inkább annak jegyében fog zajlódni, hogy amit itt most nem látunk, mint pozitív dolgot, hogy az Isten mennyit küzd egy emberért, az Jézus Krisztus minden ember tudomására hozza, vagyis Jézus Krisztus azt fogja bizonyítani, hogy ő minden egyes emberi lelket ugyanolyan figyelembe részesített. Nem volt olyan ember, akiről ő lemondott volna. Isten előtt nincs személyválogatás, kivételezés. Ő mindenkiért mindent megtett, vagyis az ezer éves ítélet inkább annak az igazolása, hogy nem Isten miatt vesznek el az emberek. Mert erre hajlamosak vagyunk sokszor a nehéz pillanataimban erre gondolni, hogy hát ha Isten van, ha Isten létezik, miért hagyja, hogy az ember alkoholista legyen, vagy miért hagyja, hogy az ember betörő legyen, miért hagyja, hogy az ember gyilkos legyen. És sokszor az emberek úgy tele vannak vádolással Isten lénye iránt, hogy ha Isten vagy, miért nem avatkozol közbe. Isten nagyon sokszor késztetést ad. Isten állandóan ott van, és állandóan igaz az a mondás, amit Pálapostolnak, a jövendő Pálapostolnak mondott Jézus a damaszkuszi úton, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Nehéz a jó ellen rúgódoznunk, de sajnos mi emberek megtesszük azt, hogy az Isten kérlel bennünket, az Isten szentelkez a halkész, szelít hang, állandóan minden nap többször megközelít bennünket, de mi egyszerűen elutasítjuk. Ezért mondja a nagyon nagybecsű művében Pascal, a 17. századi gondolkodó, épp ebben a Gondolatok című művében egyszer fölkiált, és azt mondja, micsoda szörny lény az ember. Ki ismeri az embert? Hogy amikor az Isten a legjobban küzd érte, amikor már be is látjuk, hogy valami rossz, de csak azért is tesszük. Valaki már figyelmeztet, esetleg hozzánk közel álló ember, és érezzük bent, hogy igaza van, nem így kellene viselkednünk vagy élnünk, és csak azért is megtesszük, és ki tudja, hogy mennyi ideig még. Mikor enged az ember az igazságnak? Mikor enged az ember az isteni késztetésnek? És mikor mondja azt az ember, mikor tesszük le a fegyvereinket, és mikor mondjuk azt, hogy Istenem, neked van igazad, segíts akkor, hogy úgy élhessek, hogy azt te tanítod velem. Ezt az ezer éves ítélet során meg fogja mutatni Jézus Krisztus, hogy ő minden egyes emberért milliószor, milliárdszor küzdött. Ez félelmetes dolog. Hogy az ember ennyire elutasíthatja az Istent? Hogy az ember ilyen bizonyságokra nemet mondhat? Ez szinte hihetetlen. Sok ember azt mondja, hogy én azért nem hiszek, mert ha Isten van, lehetetlen, hogy ne tudná megváltoztatni az embereket. Ne tessenek elfelejteni, hogy Isten mindenkinek szabadságot adott. A kis porszem ember mondhatja azt a teremtőjének, hogy nem,
akár egyszer, akár ezerszer, hogy a kisgyerek is mondhatja a szülőnek, hogy nem, nem, és ugye érezzük a szülői fájdalmat, hogy gyerekkorban, kamaszkorban ezek a nemek milyen súlyosan verődnek vissza a lelkünkben, de gondoljuk meg, hogy az Isten szívének mit kellett kibírnia, és az Istennek mit kell elviselnie. A sok-sok késztetés, a sok-sok jó szándék, a sok-sok segíteni akarás, amit az emberek elutasítanak. Itt Jézus ezt meg fogja mutatni, hogy ő hányszor akarta az üdvösségét ennek, annak, annak az embernek, de ők nem akarták. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Ez az első feltámadás, ami után jön az ezer esztendő. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Döbbenetes, egy fél mondatban összefoglalja a fél ítélet történetét. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert aki első feltámadásban ebben részesült, azokon nincs, nem lesz hatalma a második halálnak. De ezzel kimondja, hogy föl fognak támadni a kárhozottak is, de csak azért fognak feltámadni, hogy részük a második halál legyen. Itt a Biblia egy újabb fogalmat vezet be, Jelenések könyvében találkozunk ezzel a fogalommal. Ugye, ha van második halál, akkor van első halál. Ez a kifejezés, hogy első halál nincs benne a Bibliában, de ha van második halál, akkor van első halál. Az első halálból, akik feltámadnak, azok boldogok és szentek, mert részük van a második feltámadásban. De itt a második halál fog eljönni a kárhozottak feltámadásával, akiknek szintén az ezer év után visszaadja Jézus az életüket. Szembesülniük kell az ítéletükkel. Szembesülni kell azzal a félelmetes ténnyel, hogy nagyon sok ember élni fog, örök életre jut, ők nem jutnak örök életre. Ez a világtörténelem legdrámaibb mozzanata, a végső igazságszolgáltatás. Amikor eltelik az ezer esztendő, Jézus Krisztus visszaadja az életet a kárhozatra kerülőknek, akiken most befejezte az ezer éves ítéletet, feltámadnak, és szembesülniük kell azzal, hogy ők nem élhetnek örökké, mint talán mások, akik hozzájuk közel állók voltak a földi életükben. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. Azért hangsúlyozza itt a Szentírás, hogy ez az ítélettétel második időszaka, ez az ezer éves ítélet egyben uralkodás is, mert azok, akik részt vesznek ebben az ítélettételben, a millennium ítéletben, tulajdonképpen az örök életüket már elkezdik Jézussal, és amikor majd jön a kárhozottak feltámadása és megbüntetése, azután az uralkodásuk folytatódni fog, tehát az örök élet elkezdődött a maga teljességében, és folytatódni fog egy bűntől, gonoszságtól teljesen megtisztított világban. Amennyire rövid ez a hat vers, egy dolognak azonban feszültség teljesen tárva nyitja, tárva tak. Annak

akkor mi fog történni? Az, amit a 7. vers mond, és mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. Tessenek megfigyelni, jelképes nyelv. Sátán megkötöztetik, itt kötöztetik meg, tehát nincs, akit bűnre csábítson. Sátán eloldatik a láncaiból, a fogságából. Mit jelent ez a jelképes kifejezés? Hogy most visszanyeri azokat az embereket, akiken hatalma volt az életben, és most újra ezeket az embereket megkísérti azzal, hogy mellé álljanak, és vonuljanak föl ő mellette. Sátán és a démonok visszanyerik a gonosz embereket, és most következik a Gog és Magog háborúja. Mi ez a Gog és Magog háborúja? Mi magyarok ugye ezt a kifejezést Adi híres verséből ismerjük, amivel Adi berobbant ugye az irodalmi köztudatba, Gog és Magog fia vagyok én. Ugye kezdődik az ő verse. Adi ismerte a Bibliát, de ismerte Anonymust is, és Anonymus Gesta Hungarorumában szó van Gogról és Magogról, és mindjárt el is mondom, hogy milyen összefüggés szerint, és így jön a képbe a Gog és Magog kérdése. Mielőtt felolvasnám ezt a szakaszt, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy sokan ezt a Gog és Magog háborúját nem értik, félreértik, félremagyarázzák, sokak számára teljes ismeretlenségbe, homályba merül, pedig a Bibliának egyik legkönnyebben kideríthető kérdése. Fel is írtam a táblára, azért nevezem könnyen kideríthető kérdésnek, mert maga ez a kifejezés, hogy Gog és Magog, ez a Bibliának összesen csak 3 könyvében foglal helyet. Tehát ezeket a könyveket az embernek el kell olvasni, meg kell ismerni, és ez a 3 könyv a következő: Mózes első könyve 10. fejezete, Ezékiel könyve 38. és 39. fejezete, és itt a Jelenések könyve 20. fejezete. Körülbelül ugyanaz a helyzet, mint hogy például sokan nem tudják, hogy mit jelent az, hogy az élet fája. Az élet fája kifejezés is a Bibliának összesen 3 könyvében fordul elő. A Mózes első könyvében, a Példabeszédek könyvében és a Jelenések könyvében. Ezek a legkönnyebb bibliai feladványok, mert az ember veszi a fáradtságot és elolvassa ezt a 3 fejezetet. Ha nem értjük, még egyszer olvassuk el, többször olvassuk el. Most is tegyük ezt, tessenek meglátni, hogy 10 perc alatt rá fogunk jönni ennek a nyitjára. Bárki bármit mondott eddig nekünk a Gog és Magog kérdésről, ez egy félelmetesen nagy bibliai tanítás, és nagyon könnyen kideríthető és értelmezhető tanítás, hogy ez mit jelent. Először visszalapozok Mózes első könyve 10. fejezetéhez, ami azért is fontos bibliai fejezet, mindenkinek ajánlom figyelmébe, főleg azoknak, akik történelem szakos hallgatók, vagy szeretik a történelmet, mert az emberiség történelmének a legrégebbi nemzetség felsorolása ebben a fejezetben olvasható. Tudnék, ez a fejezet így kezdődik, ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Kámnak és Jáfetnek nemzetsége, és fiaik születtek az özönvíz után. Jáfetnek fiai Gómer, Magóg, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tírász. És jön a felsorolás, és aztán rátér a Jáfet után a Kámnak a fiaira, és aztán a Sémnek a fiaira. Mire utal Mózes első könyve 10. fejezete tehát? Arra, hogy az özönvíznek itt az Ararát hegyén megfeneklő bárka, ez a vége. Amikor az özönvíz levonul, innen az Ararát hegyéről az emberek újra benépesítik a földet, de 3 nagy nemzetség szerint. Noénak 3 gyermeke van. A Noénak a Kám nevű gyermekétől származnak az afrikai népek, tehát ezek a Kám leszármazottai. Így szoktunk mondani, hogy a Kám fiai az afrikai, tehát a sötétbőrű népek. Addig egyébként nem volt ilyen, hogy sötétbőr vagy nem sötétbőr, nyelvek se voltak, hiszen még az özönvíz után várat magára a bábeli torony építése, amitől eredezteti a Biblia nyelvek történetét. Ez innen visszaszámítva, a mai naptól visszaszámítva kb. 4000 év időszámításunk előtt a 20. század, az özönvíz időszámításunk előtt ugye a 23. század. Pontosan megmondja a Biblia ezt évszám szerint, hogy a teremtés után az 1656. évben volt az özönvíz.
És ez 4000 évet alapul véve a teremtéstől Jézus Krisztusig, ez visszafele számítva körülbelül a 2344. év, hogyha ezt a 4000 évet

veszük alapul. Amikor tehát vége van az özönvíznek, Noé nyolcad magával túlélte ezt az isteni ítéletet, akkor a Kám nevű gyermekétől, akik itt lefelé húzódnak, és létrejön ez a hatalmas nagy emberi nemzetség, amit mind a mai napig afrikai népeknek nevezünk, azt az afrikai népek tudjuk, hogy aztán Amerikát is kezdik a 17.-18. századtól benépesíteni, és hát ma már a migráció teljes a világban, de hát elsősorban Kám utódai ugye Afrikában élnek. A Sém utódai, a másik gyerek a Sém utódai, a sémiták vagy szemiták. A mai arabok és zsidók, tehát akik itt telepszenek le, a legközelebb az Ararathoz, tehát amiket úgy tudunk mondani, hogy a közel-keleti, tehát a sémita családhoz csatlakozó népek. És a harmadik utód a Jáfetnek a fiai, tehát ugye Kám fiai afrikai, Sém fiai az elő-ázsiai, a Jáfet fiai, amiket mi a tudományban így szoktunk mondani, hogy az indo-európai népek. Akik Ázsiában telepszenek le, és aztán az ázsiai népvándorlással majd később 2000 év után, 2500 év után benépesítik Európát is, és ezeknek a Jáfetnek az utódai közé sorolja a Mágógot. Itt most ebből annyit megtanulhatunk, ebből a két versből, hogy a Sém meg a Jáfet nemzetsége külön nemzetség, a sémitákhoz tartoznak a zsidók, és a Jáfet nemzetségéhez tartoznak azok a népek, amelyek később a zsidók ellenségei lettek. Ennyit mindenképpen ebből a két versből le tudunk vonni, mint következtetést. Tehát a mágók, még a gók kifejezés nincs itt, de a mágók kifejezés Mózes első könyve 10. fejezetében található. Ennyit tudtunk meg ebből. Most lapozzunk a Bibliának a következő könyvére, és ez az Ezékiel könyve. Ezékiel könyve egy hatalmas nagy prófétai irat. A befejező nagy részében, ami a 37. fejezettől látomásokat közöl, egészen a 48. fejezetig, tehát egy hatalmas látomás együttes. A 38. fejezet a következő felszólítással kezdődik. Tehát Ezékiel könyve 38. fejezete az első verstől. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, vess tekintetedet Gog ellen, a mágók földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és profétálj felőle, és mondjad. Ezt mondja az Úristen, íme én ellened megyek Gog, Rós, Mések és Tubál fejedelme, és elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis pajzsal, fegyvert viselők mindnyájan, perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzsal és sisakkal. Lehet olvasni tovább, én nem célom, hogy mind a két fejezetet felolvassam. Például ilyeneket mond még a 38. fejezet 14. versétől. Annak okáért profétálj embernek fia, és mondd ezt Gognak. Így szól az Úristen. Avagy abban az időben, amikor az én népem Izrael bátorságosan lakik, nem tudod én meg? És eljössz helyedről a messze északról, te és a sok nép veled, lovon ülők minnyája, nagy sokaság és hatalmas sereg, és feljössz az én népem Izrael ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet. Az utolsó időkben lesz ez. Mondom, csak töredékesen olvasom fel, és mindjárt jövök a harmadik, és a mi szempontunkból legfontosabb most tárgyalandó fejezethez, a Jelenések könyve 20. fejezetéhez, de Ezékieltől mit tanulhatunk meg? Ezékieltől azt tanulhatjuk meg, hogy megnevezi már Gogot, Mágogot, más egyéb fejedelmeket is, mint az Isten népével, az ókori Izraellel ellentétes erőket. Valami nagy harcról beszél. Ezek felvonulnak Isten népével szemben. A zsidó néppel szemben ütközetre vonulnak fel. És fölvetődik a kérdés, hogy miféle ütközetre vonulnak fel. Meg hát milyen ütközetről nem tudunk, hogy a zsidókkal szemben összefogtak a többi népek, mint mondjuk most az arabok, ugye? Azt mondják az arabok, mondjuk most éppen az Irán azt mondta, hogy hát el kell törölni Izrael államot a földszínéről. Na most tudunk ilyesmiről, mert egy-két hete ezt a
ezt Irán kimondta. Na de ilyenről mi nem tudunk az ókorban, hogy az összes nép valami szervezett szövetségbe tömörült volna, és a zsidók ellen támadtak volna. Csak hogyha elolvassuk az Ezékiel könyve 38. 39. fejezetét, de még utána a 40. fejezettől egészen a könyv végéig tartó fejezeteket, ott a következő kép derül ki, de csak nagyon gondos bibliaolvasás után és a sok jelkép azonosításával, utána járásával, hogy Isten ezt nem véletlenül mondta. Mert ha a zsidók elfogadták volna az ígéreteket, befogadták volna a megváltót, ha elfogadták volna Jézus Krisztust. Igen, ezek a proféciák arra utalnak, hogyha megtörtént volna az, ami nem történt meg, most már tudjuk, hogy nem történt meg, mert Jézus a zsidóság is, de a pogányvilág is az egész emberiség halálra ítélte. Nem csak a zsidók, Poncius Pilátus képviseletében az egész emberiség, de ha megtörtént volna az, amit az Ezékiel könyve 40. fejezetétől olvashatunk, hogy visszatértek a fogságból, ugye Ezékiel itt a fogságban élő proféta volt, visszatértek a fogságból, ha úgy építették volna fel a templomot, hogy az Ezékiel proféciái leírják, nem úgy építették fel, tudjuk Aggeus könyvéből, ha várták volna a megváltót, ha befogadták volna Jézus Krisztust, ezek a proféciák arra utalnak, hogy akkor sem lett volna elkerülhető egy világméretű összecsapás a jó és a rossz erői között. Tehát Ezékiel könyvének ezek a fejezetei a mi lett volna, ha kérdésére adnak választ. Nagyon sok ember fölveti a kérdést, és itt lehet a választ megtalálni a Bibliában, erre a nagyon sokak által fölvetett kérdés, hogy mi lett volna, ha Jézust elfogadják? Mi lett volna, hogyha Jézust nem feszítik keresztre? Mi lett volna az, hogy az emberiség megváltóját az emberiség felismerte volna? És elfogadta volna? Hiszen tessenek gondolni csak egy Jézus által elmondott híres példázatra, a gonosz szőlőmunkások példázatára. Az a király, aki a szőlő, elküld először szolgákat, hogy adjatok a szőlőnek rámeső részéből. Ütlegelik őket, elküld más szolgákat, azokat már kútba dobják, megölik. Azt mondja a király, hát van nekem egy egyszülött fiam is. Talán őt megbecsülik, elküldöm őt is hozzájuk. És messziről azt mondják ezek a gonosz szőlőmunkások, hogy hát imhol jön az örökös. Elküldte a király a saját fiát, imhol jön az örökös. Hát ő

De az Isten látta előre, hogy az emberiség gonoszsága, az emberi szívben rejlő gonoszság, micsoda szörny lény az ember. Mi ezt sokszor elbagatelizáljuk. Az Isten látta előre, hogy olyan mély a gonoszság, hogy agyon fogjuk verni. De ebből nem az következik, hogy az Isten azt akarta volna, hogy mi megöljük. Ezt próbáljuk megérteni. Aki megérti, újra megérti a predesztináció hatalmas bibliai tanítását. A predesztináció bibliai tanításában az Isten azt tanítja nekünk, hogy ő ugyan előre lát dolgokat, de ez nem annyit jelent, hogy előre akarná is azokat a dolgokat. Isten előre látta, hogy hogy fognak bánni az ő egyszülött fiával. De ez nem annyit jelent, hogy az Isten ezt akarta volna. Isten nem azért küldte el Jézust a világra, hogy az emberek keresztre teszítsék, leköbdössék, és tövis koronát tegyenek a fejére. Isten azért küldte az ő egyszülött fiát a világra, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Az egy más kérdés, az Isten látta előre, hogy olyan mély az emberi gonoszság, hogy ha valaki elfogadja Jézust, mert lesznek, akik elfogadják, csak ilyen áron fogják elfogadni, hogy majd belerendülnek abba, hogy igen, mi megöltük, és utána felülbírálják önmagukat, és így fogják elfogadni. De Istennek volt terve, lett volna terve arra, hogyha elfogadja a választott nép Jézus Krisztust, akkor, ha elfogadta volna a zsidó nép Jézus Krisztus, mi következett volna azután? Akkor sem lett volna a földi történelmünk Isten országa. Akkor sem alakult volna át az emberi történelem valami békés, csodálatos, minden problémától mentes történelembe, mert ha elfogadta volna a zsidó nép Krisztust, ha melléje sorakoznak, mint megváltó mellé, akkor felkelt volna a zsidó nép és a megváltó ellen a Rós, Mések, Tubál, Gog és Mágog. Itt jön a Gog és Magog kérdés. A mi lett volna, ha kérdésre igen, akkor is egy drámai összecsapás történt volna a földi történelemben. A földi történelem akadálymentesen akkor se lényegült volna át egy jobb történelembe, akkor is egy drámai összecsapás vette volna a kezdetét. Nagy ugye tudjuk már, hogy nem ez történt. De kedves hallgatók, azt is tudjuk, az eddigi előadásokban ezt többször hangsúlyoztam, hogy a Bibliában meghiúsult proféciák nincsenek. Ha a Biblia kimond valamit, hogy itt Jézus első eljövetelekor mondjuk nem kereszt lett volna, hanem elfogadás, akkor itt ez a profécia beteljesedett volna. De tudjuk jól, hogy mégis a kereszt történt meg, a profécia nem teljesedett be. De hogy említettem, beteljesületlen proféciák nincsenek. Csak itt nem teljesedett be a profécia, de hogy végződik Ezékielnél? Az utolsó időkben teljesedik be ez a profécia. Nem teljesült be ott, be fog teljesülni az előttünk álló történelemben, vagyis ezért mondja az ezékieli jövendőlésnek a vége, hogy ez majd az utolsó időkben, majd, ahogy most már mondhatjuk, az ezer éves ítélet után fog beteljesedni a Gog és Magogról szóló profécia. És most olvasom, hogy hogy fog beteljesedni. Jelenések könyve 20. fejezet 7. versétől a következőt olvashatjuk. Mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. Ugyanaz a kép. Körülvették. Mi történik most? Jön Jézus a mennyből az igaz emberekkel. Jön Jézus a föld újjáteremtésére. Vége van az ezer éves ítéletnek. Jézus az angyalseregekkel és az örök életre feltámasztott emberekkel közeledik a földre, hogy újjáteremtse a földet, és az újjáteremtett földet az ő követőinek adja örökségül. Közben megtörténik a második feltámadás, tehát feltámadnak a kárhozottak is, sátán visszanyeri az alattvalóit, eloldatik az ő fogságából, hatalmas tábora képződik sátánnak is. Jézus jön a maga táborával, sátán visszanyerte a maga táborát. És mit csinál akkor sátán? Akkor azt csinálja sátán, hogy azt mondja, hogy elismerem, hogy nem volt igazam.

Elismerem, hogy 6000 év alatt tönkretettem a földet. Elismerem, hogy ez a rombolás tőlem származik. Kedves hallgatók, félelmetes dolog ez, de a Biblia szerint a gonoszság, a megátalkotott gonoszság semmit nem fog elismerni. Amikor Sátán és a gonosz emberek, mint követői látják Jézust, és látják mindazokat, akik kegyelemből élhetnek az ő áldozata folytán, és közelednek a földre, akkor Sátán kimegy, hogy elhitesse a föld szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, vagyis Sátán tovább folytatná, időtlen időkig tovább folytatná azt a tevékenységét, amiről már eddig is olvastunk, hiszen Jelenések könyve 12. fejezetében milyen bibliavers ütött szíven bennünket, hogy Sátán mind az egész föld kerekségét elhíteti, becsapja, elvarázsolja, megigézi, az egész emberiséget a hazugságaival át akarja itatni. És ezt csinálta az egész történelemben. Ennek következtében a történelmünk úgy leépült, és tönkrement az egész föld, és amikor Isten újra visszaadja ezeknek az embereknek az életét, és Sátán újra visszanyeri az embereket, tanult eddig? Tanult az előzőekből? Dehogy tanult. Újra ugyanazt akarja tenni, mint 6000 évig tett. Kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot. A Gog és a Magog tehát Mózes első könyvétől az Izraellel ellentétes, az Isten népével ellentétes hatalmaknak a képviselői, Ezékiel könyvében már jelképes értelemben minden Istennel ellentétes hatalom, és Jelenések könyve 20. fejezetében pedig azért használja ezt a jelképet, hogy Gog és Magog, mert azt szeretné érzékeltetni a Szentírás, arra az emberi, megint csak nagyon nagy emberi kérdésre akar válaszolni a Szentírás, amit nagyon sokan úgy rejtegetve, vagy talán nyíltan is hordoznak magukba, hogy hát nem létezhetne azért a rossz is. Hát örökké. Hát tudjuk, hogy a rossz rossz, de hát valami csillapultabb formájában. Hát azért megszakad a szívünk minden értelmes lénynek a végleges elveszítésén. Nem lehetne valahogy életben tartani Sátánt, a démonait és más embereket, hát embertársaink. A kérdést most nem tanácsos kiélezni, mert az 1000 év után sokkal többet fogunk tudni azokról az embertársainkról, akikre nézve Jézus azt mondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Most ezt nem látjuk. Akkor látni fogjuk. Akik ott lesznek, látni fogják, hogy Jézus hányszor akarta ezeknél az embereknél is az üdvösségüket, de hát ha nem akarták, feljönnek a föld szélességére, körülveszik a szentek táborát, a szeretett város. Tehát Sátán Krisztus és követői ellen vonul. Ha Sátán időt, lehetőséget kapna továbbra is csak a rombolásban, csak a pusztításban lelni az örömét. Sátánnak el kell pusztulnia. Sátánnak és démonainak el kell vesznie. Persze tudom jól, és magam is bárkinek az elveszésével szembesülök, az ember belerendül. Hát ez egy tragikus dolog, mert Isten Sátánt se Sátánnak teremtette, a démonokat se démonoknak teremtette. Emlékezhetünk János evangélium a 8. fejezet 44. versére, amelyben a Bibliában Jézus szavai kimondják, hogy ő is igazságban állt. Sátánt is igaznak teremtette az Isten, de ő nem állott meg az igazságban. Ő hazugság atya lett, és az emberek elhitetésében, becsapásában lelte a kedvét, és az emberek, akik ezt elfogadták és mennek utána, tehát tulajdonképpen a gonoszságot meg lehetne menteni egy egész örök életre, lehetetlenség. Az Isten adott Sátánnak is óriási időt, ez 6000 év itt a Földön. Az emberek is kaptak időt, több évtizedet mindenki az életében, hogy döntsön, hogy élni akar, vagy pedig a pusztulás fejedelmének a zászlója alá sorakozik be. De a pusztulás fejedelme soha nem lesz más. És azok az emberek, akik a gonoszsággal azonosultak a földi történelemben, amikor visszakapják az életet, akkor se lesznek mások. Amikor mindent látni fognak, teljesen bizonyos lesz, mindenki előtt, minden feketén-fehéren, akkor se látják, hogy nem volt igazuk.
mert ahogy eloldatik Sátán az ő fogságából, kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, és egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. A gonoszság csak a gonoszságba leli a kedvét. A megátalkotott gonoszság csak a rombolásba leli a kedvét, és feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, és most jön egy félmondat. A félmondat félelmetes. De tessenek megfigyelni, hogy Isten, amikor nekünk valamit bejelent, nem csak a tartalmában jelent be szeretetteljesen, a stílusában is. Ezt a félelmetes dolgot, hogy mit tesz most Isten? Mit tegyen Isten most, amikor Krisztussal és a választottakkal együtt Sátán háborút készít, a Gog és Magog háborúját? Istentől a mennyből tűz szállott alá, és megemésztette azokat. Most teljesedik be Malakiás könyve 4. fejezetének proféciája, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat. A gyökér is elpusztul, az ág is elpusztul. A gyökér Sátán, a törzs a démonok, az ág azok az emberek, akik velük azonosultak. Isten nem a gonoszságból, ha egy írmagot meghagyna az Isten, az újra termelné magát. Mondja az Ézsaiás könyve 26. fejezete, hát ha az Isten kegyelmet gyakorolna még mindig most a gonoszságon, nem tanulnák meg az igazságot az élők földjén, az örök életben sem, újra elkezdődne egy borzalmas történelem, ha egy gonosz is életben maradna. Az Isten adott mindenkinek elegendő időt, hogy az életben eldöntse, hogy mit szeretne. De akkor, amikor az Isten minden nyilvánvalóvá tesz, és akkor sem kell nekik az élet és a szeretet, akkor Istentől tűz száll alá a mennyből, és megemészti azokat. Isten a hatalom eszközéhez, kedves hallgatók, itt folyamodik, itt, soha eddig. Most, amit kérnek az emberek, ha Isten van, akkor vegye a kezébe a hatalmát, ugye erről külön előadást tartottam a jelenések sorozatban, hogy Jézus a feltámadásakor mit mondott? Nékem adatott minden hatalom, de nem érvényesítette a hatalmát. Amikor eljön a vizsgálati ítélet, mit olvastunk jelenések könyve 11. fejezetében? Uram, a te nagy hatalmadat magadhoz vetted, és országlásodat megkezdetted. Most már Krisztus magához vette a hatalmát. Az ítélet elkezdődött a mennyben. Az Isten magához vette a hatalmát, de még tart a kegyelem idő. Még mindenki azt hisz, amit akar. De amikor lezárul a kegyelem idő, amikor jön a hét utolsó csapás, amikor elhangzik a Bibliában, hogy aki szent legyen szent ezután is, aki hamis legyen hamis ezután is, amikor Jézus eljön, minden lezárul, amikor Jézus harmadszor eljön, hogy ugyan a második eljövetel után ez a harmadik eljövetel, hogy most világosan lássuk a sorrendet, ugye volt az első eljövetel, az áldozata, a második eljövetel, a történelem lezárulása, a harmadik eljövetel, az ezer éves időszak lezárásakor. Amikor Jézus eljön, akkor a hatalmát a legutolsó sorban, az utolsó csepp, amikor a pohárból kigördül, akkor nyúl Isten hatalomhoz. Isten nem hatalommal akarta megoldani ezt a kérdést. Isten erkölcsileg akarta megoldani, ezért jött Jézus a világra, ezért adta az életét, ezért húzódik el már 2000 éve a világtörténelmünk Jézus halála óta és mennybe menetele óta. Isten vonakodik hatalmat kézben. Isten nem az jellemző, hogy mekkora hatalom. Istennek sokkal inkább az a jellemző, hogy mekkora szeretet, mekkora igazság, mekkora bölcsesség. De a megáltalkodott gonoszsággal szemben érvényesíteni kell azt, hogy nincs jogod élni. Eddig se lett volna jogod. Eddig is, ami jogot adott neki az Isten, az a szeretetéből, bölcsességéből való jog volt. Ha Isten hatalommal akarta volna megoldani ezt a kérdést, már a mennyben megoldhatta volna, vagy itt a földön bármikor, de Isten szeretné, hogyha minden ember előtt mindenki tisztulna, és mindenki világosan látná. Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat, és az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal, örökkön örökké.
Kedves hallgatók, az Istentől tűz száll alá az égből után, jön még egy jelkép, hogy János apostol ezt úgy látta, hogy a tűz és kénkő tavába vettetik minden gonoszság. Az ördög, a démonok, mindenki, tűz és kénkő tava. Ha tűz és kénkő tavába dobunk valamit, az pillanatokon belül sisterekbe elpusztul. De akkor miért olvassuk ezt, hogy kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké? Kedves hallgatóink, a bibliafordításokban, mivel ezek a bibliafordítások középkoriak és középkor végiek, van néhány nagyon tanulságos torzítás, illetve rossz fordítás. De nem azért van, mert a fordítók nem értették volna a szöveget, hanem azért van, mert a középkor annyira tele volt a pokol, a kínzás, a középkori vallásosság, ami a Biblián kívül jött létre. A Bibliát szépen félretették a IV. Századtól, és a középkori kereszténység elvette a perzsáknak a halott kultuszát, hogy a perzsa vallás szerint ugye kínozzák az embereket, a gonosz embereket a halálban, a halál után, átvette az egyiptomi halott kultuszt, átvette a görög, római mitológiából is ezeket a hiedelmeket és babonákat, és a középkorban kialakult egy ilyen szinkretista vallásosság, amelynek egy fő eleme az volt, hogy az embereket rémítgették azzal, hogyha nem leszel jó, majd a halálodban vagy a kárhozatban örökön-örökké téged hát büntetni és kínozni fognak. Ilyen kifejezés a Bibliában Istennel kapcsolatban nincs, hogy kínoz az Isten. Ilyen nincsen. Ha itt ezt fordítja, hogy kínoztatnak éjjel és nappal örökön örökké, az eredetiben ez így van, hogy büntettetnek. A büntetésük ez lesz. Az a kifejezés, hogy örökön örökké kifejezés, mind a görög, mind később a latin nyelven is ez egy bevett kifejezés, ez az örökön örökké kifejezés, ez csak Istennel kapcsolatban jelent örökké valóságot. Az emberrel kapcsolatban soha nem jelent örökké valóságot, hanem oksági viszonyt, amit így kellene fordítatni, lefordítani, hogy véglegesen, egyszer s mindenkorra, visszafordíthatatlanul. Tehát ennek a szövegnek a korrekt fordítása nem a középkorban készült volna, de a középkorban készültek és öröklődtek azután sajnos ezek a fordítások. Ez így lenne, hogy János apostol látta, hogy ezek vettetnek a tűz és kénkő tavába, ahol a büntetésük egyszer s mindenkorra végbe megy. Vagyis nem marad rajtuk se gyökér, se ág. Tűz száll alá, és megemészti őket. Ami megemészti, annak az semmi nem marad. Amit a tűz és kénkő tavába vetnek, az viharos gyorsasággal egyszer s mindenkorra elpusztul, visszavonhatatlanul elpusztul, megsemmisül, a második halál a megsemmisülés. Nincs jogod élni, semmilyen formában nincs jogod élni. Vagy örök élet, vagy megsemmisülés. Hogy a Bibliának a legközéppontibb igéje, a János 3.16 is mondja. Ugye mindenki ismeri, sokan ismerik, mégse veszik komolyan. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Biblia szerint van örök élet, és van elveszés, méghozzá végleges elveszés. Úgyhogy nem hagy rajtuk gyökeretságot. De olvasom tovább a szöveget, és mindjárt megtetszenek látni, hogy mindenféle félrefordítás ellenére van a szövegben egy teljesen biztos pont, amivel be is fejeződik ez a fejezet, a 20. fejezet, és ott egy fogalommal erősíti meg a Szentírás, hogy mit is jelent ez a tűz és kénkő tava, mint jelkép. Ez mit is jelent fogalmilag. És láttam egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintet előtt eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol tava és a halál vettettek a tűznek tavába, a pokol pedig és a halál vettettek a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek továba vettetett. Először a legfontosabbat hadd azonosítsam, mi a tűznek tava. Ez egy jelkép, hogy tűznek tava, de most itt van az azonosítás, hogy mi a tűznek tava. 14. vers azt mondja, ez a második halál a tűznek tava. Ha van első halál, az első halálból még lesz felébredés. De a második halálból már nincs felébredés. A második halál után nincs tudatos élet, semmilyen formában. A második halál megsemmisülés. A tűznek tava, a második halál. Tehát a Biblia nagyon sok jelképet használ erre a bizonyos dologra, erre a tragikus dologra. Itt ebben a fejezetben használja a tűz és kénkő tava. Használja a tűz tava, használja, hogy megemészti őket. Három jelkép. De azonosítja, hogy ez a második halál. Jézus máskor a példázataiban használta ezt a kifejezést, hogy külső sötétség. Használta ezt a kifejezést is, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Ez is helyes fordítás szerint, nem fogcsikorgatás, fogak vacogása. Használja a Malakiás könyve ezt a kifejezést, hogy nem hagy rajtuk gyökeret se ágat. De használja Abdiás könyve ezt a kifejezést, ami ugyanaz, mint a második halál, egy fogalmi kifejezés. Tehát nem jelkép. A Biblia használ jelképeket is, de néven is nevezi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy második halál, és azt mondja Abdiás könyve, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Na ez a megrendítő. Kedves hallgatók, ez a megrendítő, hogy emberek jutnak olyan sorsra, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. A nem lét, a megsemmisülés. És talán, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor láthatjuk, hogy Jézus Krisztus, aki eljött a földre, és aki meghalt a keresztfán, melyik halál tapasztalatába kellett, hogy belekóstoljon. Jézus bennünket nem az első haláltól váltott meg, mert az első halálon mindenkinek át kell menni, kivéve az emberiséget csekély töredékét, ki ez a csekély töredék, Illés, aki nem halt meg, Énok, aki nem halt meg, és akik megérik Jézus második eljövetelét, és felvitetnek, amelyet, de ez egy csekély töredék a 6000 éves történelmehez képest. Biblia szerint az első halálból Jézus nem váltott meg, hiszen az első halál mindannyiunkat elér. És nem is az első halál a tragikus dolog az életben, mert aki hittel megy a halál elé, az nem fél a haláltól, hanem az első Korintus levél 15. fejezetével elmondhatja, hogy halál, hol a te hullánkod, halál, hol a te diadalmad, akinek reménysége van, az nem fél a haláltól, az első haláltól. Igazán félni a második haláltól kell. Jézus ebbe kellett, hogy belekóstoljon. Én Istenem, miért hagytál el engemet? A második halál az Istentől való elhagyatottság állapota. Még ezt is mondja a Szentírás. Tehát mondja a jelképeket, tűz és kénkő tava, külső sötétség, fogvacogás, stb. Mondja a fogalmat, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Második halál, de mondja ezt a fogalmat is, hogy Isten magukra kell, hogy hagyja őket. Sátánt, a démonait, a gonosz embereket. Akiket az Isten magukra kell, hogy hagyjon, azokba élet soha nem lesz. Fölvethető persze itt a kérdés, kedves hallgatók is kérdezték tőlem, hogy mégiscsak pokol van a szövegben. A pokol szó eredetileg héberül seol, görögül hádész. A seol és a hádész szó. A görög mitológiában jelenthet alvilági gyülekező helyet, a holtak alvilági gyülekező helyét, de a Bibliában, ha lefordítjuk a seol szót, és sok Biblia ma már lefordítja, mert ugye hát nem héber szót kell benne hagyni a Bibliában, hogy seol, meg nem görög szót, hogy hádész, ezek a Bibliák már így fordítják le, sír, sírgödör. A pokol kifejezést ne középkori értelemben vegyük. A pokolnak fordított, régi Bibliánkban pokolnak fordított szó sír, sírgödör. A sírok kiadták a halottaikat. Ezt így lehetne lefordítani. A sírok kiadták a halottaikat. Akik meghaltak, akiket eltemettek, mindenki feltámad, itt a második feltámadáskor, de itt a második halálra támadnak fel.
És ezt mondja el ez a befejezése ennek a látomásnak, hogy János apostol látta a fehér királyi széket, látta az Istent, aki rajta ült, látta az ítéletet, ami folyik a mennyben, látta az embereket, kicsinyeket és nagyokat, látta az életkönyvét megnyílani. Az életkönyve itt megnyílt az életre. Az életkönyve itt megnyílt a halálra. És akik ezután kapták vissza az életet, akiket kiadott a halál és a sír, azok megítéltettek. Nagyon érdekes, hogy kétszer is benne van a 12. és 13. versben, hogy mi alapján leszünk megítélve. Mi alapján leszünk megítélve? Kétszer is benne van. Az ő cselekedeteik szerint. Eszünkbe juthat Jézus kifejezése Máté evangélium a 7. fejezetéből. Nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, nem a beszédünk szerint leszünk megítélve. Nem a hitvallásunk szerint leszünk megítélve, hanem az szerint leszünk megítélve, hogy mennyire vettük komolyan az Isten szeretetét és kegyelmét. És ha csak odáig jutottunk, hogy látom Istenem, hogy vagy, tudom, hogy így kellene tenni, de nincs erőm. Elismerem elvileg, hogy mit kellene tenni, de gyakorlatban nem tudom követni. Ezek az emberek nem fognak eljutni az örök életre. Hanem azok az emberek jutnak el az örök életre, akik azt mondják, hogy most már látom Istenem, hogy vagy, látom, hogy te segítesz, de hogyha nem kérem a te segítségedet, még akkor is elbukom, ha hívő ember vagyok. Mi az élet legfontosabb feladata? Állandóan igényelni és elfogadni az Isten segítségét, mert ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Isten hozzá akar vezetni bennünket, hozzá akar juttatni bennünket, hogy igazi cselekedeteink legyenek. Ne csak mondjuk, hogy vallásosak vagy keresztények vagyunk, hanem Isten azt szeretné, hogy a hétköznapokban, ha nem mondjuk is, és jobb, hogyha nem mondjuk, de ha úgy élünk, akkor mindenki látja, hogy itt különbség van a között, ahogy a világ él, és ezt hirdeti, és azok között, akik sokszor szótalanul és hangtalanul, de a cselekedeteik szerint úgy élnek, mint megváltottak és kegyelmezettek, mint akiknek Krisztus a példaképük. A sír és a halál vettetett a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. El kell, hogy fogadjuk a Bibliának ezt a tanítását, ha küzdünk is ez ellen, ha egyszerre talán nem fogadjuk el, de járjunk utána, és gondoljuk végig, ha jobbat tudunk, mint amit Isten előre kijelentett az ítélettel kapcsolatban, mondjuk el. Lehet vitázni, lehet küzdeni, lehet perlekedni az Istennel. De aki őszintén Isten elé viszi ezeket a dolgokat, én azt hiszem, meg fog nyugodni ebben a bizonyosságban, hogy az a világ lesz jó világ, amelyben nem lesz gonosz. Az írmagja nem lesz a gonosznak. Ahogy az ószövetségi próféta mondja, a Náhum könyve első fejezetének a 8. és 9. versében olvassuk, mit koholtok az Úr ellen? Vádoljátok az Isten? Nem vagytok megelégedve ezzel a megoldással? Mit koholtok az Úr ellen? Eljön ő, ítélni fog, de nem lesz kétszer veszedelem. Nagyon nagy bibliai kijelentés. Ez csak így Náhum könyv első fejezetében van. Nem lesz kétszer veszedelem. Mire utal ez a kifejezés, hogy nem lesz kétszer veszedelem? Arra, hogyha bármi rossz megmaradna, akkor újra elkezdődne egy a maihoz hasonló földi történelem. Ez katasztrófa lenne. Ebből elég volt egy is. Nem lesz kétszer veszedelem. Vagyis az itt a sátántól, démonaitól, gonosz emberektől megtisztított életben valóban örök élet lesz. Csak élet lesz. Rombolás nem lesz. Az örök életben nem az a legcsodálatosabb, hogy időben örök, mert ezt ma nem is tudjuk elképzelni, illetve sok ember viszonyog ettől, hogy most időtlen időkön át,
és hallom az ország különböző részein, tegnap éppen Marcaliban mondta nekem egy asszony, hogy egy gyülekezetbe tartozik, és ők az örök életről tartottak a városkájukban előadást, és föl voltak háborodva az emberek, és azt mondja, hogy hagyjanak békén, az elég nekünk ebből az egy életből, és nem, hogy még örök életet. Mondtam neki, hogy kedves asszonyom, nyugodjon meg, ez teljesen elvárható az emberektől, mert amilyen szinten van most az élet, ebből tényleg nem kell örökké. Hát ezt fogadják el. Az örök életben nem az a legcsodálatosabb, hogy időben végtelenségig fog folyni, hanem az a legcsodálatosabb, hogy az folyik időben végtelenségig, amiben a mákszemnyi, porszemnyi gonoszság nem lesz, amit egyelőre nem tudunk elképzelni, lévén, hogy most egy zsákkal van itt minden gonosz, nem hogy mákszemről beszéljük meg, porszemről. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz kétszer veszedelem, ezzel a Biblia azt mondja ki, hogy Isten azért várt annyit, azért küzdött annyit, azért folyik így le minden, hogy mindenki meg tudjon nyugodni, hiszen sokan elveszítik azokat a hozzátartozóikat, akik nem lesznek ott. Mondom, erről nem tanácsos így a földélet keretei között beszélni, mert hogyha viszont látjuk azt, hogy ki volt az az illető valójában, most azért, hogy a másik ember kicsoda valójában, még a hozzánk legközelebb állókról se tudjuk mindig. Sőt, megkockáztatom, hogy sokszor nagy homály előttünk minden ember. Azt az Isten tudja, hogy ki volt az az ember, vagy kicsoda az az ember. Ha az Isten neki örök életet adott, lehet, hogy sok utolsókból lesznek elsők, de az is be fog igazolódni, hogy sok elsőkből meg lesznek utolsók. Talán mi sok emberről nem feltételezzük, hogy ott lesz az örök életben, és ott lesz az örök életben. Sok emberről pedig kész ténynek vesszük, hogy az örök élet várományos, és nem fogjuk ott találni az örök életben. Azt az Isten látja egyedül, hogy egy ember milyen indítékokból cselekedett. A cselekedetek szerint lesznek megítélve az emberek, de nyilván az Isten látja, hogy milyen indítékokból cselekedtek. Nem maradhat meg semmi rossz. A rossznak teljesen el kell tűnnie a világmindenségből. Sátán, a démonok és a gonoszsággal azonosult emberek csak az emlékezetben maradhatnak meg, és az az egyre távolodó emlékezet őrizheti a nyomát, és Jézus is azért támad fel úgy, ahogy feltámadt, mert az emlékjelek mutatják a kezén és az oldalán, úgy, hogy Habakuk könyve 3. fejezetében olvassuk, hogy a megváltó így fog elérkezni, hogy a szenvedése, a kereszthalála emléknyomai, az emlékeztető jelek ott lesznek az átvert csuklóján, a megnyitott oldalán, mert az emberiség az Isten önkéntes halálának köszönheti az örök életet. De az örök életben semmi rossz, a rossznak írmagja nem lehet. És ha valaki nem találtatott, beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vettetett. A tűznek tava a második halál. Van élet és örök élet, és van megsemmisülés. Jelenések könyve 20. fejezete ezt hozza a tudomásunkra, és miután ezt szintiszta világossággal, megrendítő tisztasággal teszi, ezután már a Jelenések könyve utolsó két fejezete csak azzal folytatódhat, hogy milyen is lesz az újjáteremtés.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és alapigénk elolvasása előtt a gyermekekhez szeretnék szólni. Merre vagytok, hányan vagytok, tegyétek fel a kezeteket, hogy lássam. Egy kedves történetet, egy gondolatot szeretnék veletek megosztani, amivel azóta jegyeztem meg, különösképpen mióta a kisfiam 8 évesen is feltett nekem egy kérdést. Biblia volt a kezében. Reggel elkezdte olvasni a Bibliát, azon túl, hogy van egy kis családi istentisztelet, örült, hogy végre van saját Bibliája, és azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy apa, de én nem értek mindent a Bibliában, amikor olvasom. Mit tegyek? Van azért értelme annak, hogy olvassam? Egy kicsit elszégyeltem magam, mert ilyen érzésem azért nekem is szokott lenni, de egy történet jutott az eszembe, amit elmondtam neki, és ami nem csak neki, de sokaknak, gyerekeknek is azóta is sokat segített, hogy amikor nem értitek gyerekek esetleg egyes részeit a Bibliának, olyankor se csüggedjetek el. Egy nagypapáról és az ő kisunokájáról szól, a nagypapának szokása volt, hogy napközben megállt, és az asztalon, a nagy asztalon, a családi asztalon kitette maga elé a Bibliát, és olvasgatta magának. És a kis unokája ezt gyakran látta, és úgy a nagypapa neki mindenben példakép volt, és úgy szerette volna ő is ezt. És ő is úgy járt, mint az előző történet szereplője, fiam, hogy oda vitt ő is egy Bibliát, a nagypapa mellé leült, odahúzott egy széket, és ő is elkezdte olvasni. De egy idő után nem bírta ki, hogy meg ne kérdezze a nagypapától, hogy nagypapa, én is olvasom a Bibliát, de én nem értek mindent ebben a Bibliában. Mondd, te érted ezt, amit a Bibliából olvasol? Hogy lehet, hogy te látom, hogy úgy vágysz rá, hogy úgy örömöd van benne, és alig tudod becsukni a Bibliát, hogy olvassad. De én nem értem. Most akkor nekem, kisgyereknek, mi értelme van annak, hogy a Bibliát olvassam? Valahogy meg lehet ezt érteni? A nagypapa félrerakta a könyvet, és kedvesen odafordult a kisunokához, és azt mondta, kisunokám, szeretnék tőled kérni valamit. Látod a sarokban azt a fekete szenes kosarat? Tedd meg, hogy elmész vele le a patakhoz, és hozol benne vizet nekem. És majd el fogom mondani a kérdésedre is a választ. A kisgyermek felállt, leszaladt a patakhoz, megmerítette a patakban a kosarat, visszaért, de szomorú volt, mert látta, hogy üres a kosár, és mutatta a nagypapának. Mondta, hogy nagypapa, én ebben nem tudok neked vizet hozni. Na figyelj csak ide! Kicsit gyorsabban szaladj visszafelé, jól merítsed meg azt a kosarat, és próbáljuk meg még egyszer. A kisgyermek nagyon buzgón, nagyon őszintén, ő hitt a nagypapának. Újra lement, egészen mélyen megmerítette, hogy a füle is vizes lett, és újra visszajött a kosárral. El volt kicsit keseredve, mert akárhogy igyekezett, még mindig üres volt a kosár, csepegett egy kicsi víz az aljából. A nagypapa kedvesen mosolygott, napfiam, utoljára még egy próbát tegyünk, de most nagyon igyekezzél. És meglátod, hogy addigra meg lesz a válasz. Lement a kisfiú, mindent megtett, nagyon igyekezett, de már szinte elkeseredve hozta a kosarat, és mutatta a nagypapának, hogy de papa, nézd, a kosár még mindig üres, ebben nem lehet vizet hozni. Leültette a nagypapa a térdére, és azt mondta, figyelj ide, kis unokám, te kisgyerekként olvasod az Isten igéjét, és úgy vagy, mint ez a kosár a patakkal. Lehet, hogy nem értesz még mindent, de egyre többet fogsz belőle érteni. De nézd meg ezt a kosarat. Emlékszel, milyen volt, amikor először lementél a patakra? Tiszta, koszos, fekete szenes volt. Nézd meg most milyen. Teljesen tiszta. Azt mondja, amikor nem mindent értünk azonnal az igéből, az ige által a jó Isten akkor is tisztogat minket. Csak olvasd az igét, csak kutasd az igét tovább, és majd meglátod, hogy a jó Isten tisztogat, és egyre jobban megérteti veled az Isten igéjét. Kedves gyerekek, én is azt kívánom, hogy tekintsetek így a Bibliátokra, és amikor olvassátok, és esetleg a gondolataitokat nem köti le, azok egészen másutt is járnak,
hát csak maradjatok kitartóak, imádkozzatok, kutassátok tovább, mert a Jóisten olyankor is dolgozik a szívünkön, olyankor is hat a gondolatainkra, amikor mi lehet, hogy nem minden részletében, nem pontosan értjük minden egyes gondolatát annak az igének, amit előveszünk, amit olvasunk. Becsüljétek a Bibliátokat, és kutassátok, olvassátok, ezt kívánom. Amen. Kedves testvéreim, nyissuk ki a Bibliánkat a Zsidókhoz írt levél 4. fejezeténél, és olvassuk innen az alapigénket. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből a 12. verstől a 16. versig terjedő igéket olvassuk együtt. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Kedves testvéreim, már az ige fellapozásánál feltűnt, hogy egy nagyon jelentőségteljes ige vers, ez a néhány ige vers. A ti bibliátokban is talán, ha hasonló beosztású, az 5 felolvasott ige versből 3 is vastagon van szedve. Miért? Miért? Az első gondolatunk, az első emlékünk ezekkel az ige versekkel kapcsolatban talán ugyanaz, hogy amikor olvassuk ezeket a verseket, különösen kérlek pillancsatok a 12. versre, az Istennek beszéde, vagy a 15. versre, nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni, hanem megkísértetett mindenben, akkor ugyanazok a gondolatok jutnak az eszünkbe, ami miatt ezeket az ige verseket idézni szoktuk. Melyik bibliai kérdésünkhöz, hitelvünkhöz szoktuk a 12. verset idézni? Melyikhez? Az Istennek beszéde, élő és ható. Az isteni kinyilatkoztatás, az Isten szava, a Biblia egyedüli tekintélye, egyedüli isteni tekintélye, egyedüli mérvadó tekintélye, igazság és bűn kérdésében. Az isteni kinyilatkoztatás csodája. Ehhez szoktuk ezeket az ige verseket idézni. Ha 15. verset tekintünk, ugyanezt feltetnénk magunkra, mihez szoktuk alkalmazni, mikor szokott előfordulni leginkább ez az ige vers? Ki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Jézus Krisztus testélétele, ahogyan eljött erre a földre, ahogyan az isteni és az emberi természet kettősségében, ennek a harcában győztes volt, hogy meghallasson értünk a kereszten, és példát mutathasson a hitáltal való győzelemre. Nem olyan régen, amikor újra olvastam ezt az ige szakaszt így egyben a 12. verstől a 16. versig, akkor mégis újra át kellett értékelnem ennek az ige szakasznak a jelentőségét, mert olyan jó volt elgondolkodni azon, hogy ennek az ige versnek a hitelvi dogmatikai tanításnál még egy mélyebb tanítása is van a mi számunkra. És hogyha megnézzük az egész szöveg összefüggését a 4. fejezetnek, akkor azt láthatjuk, hogy az Isten különösképpen eredetileg ezzel a céllal adta nekünk. 4. fejezet 2. versében olvassuk az Isten igéjéről, ami nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. És ugye ezek után jön egy részletesebb tanítás a nyugodalomba való bemenetéről, majd jönnek ezek az igeversek, mert az Istennek beszéde élő és ható. És az apostol ezzel állítja szembe, hogy mi volt az és miért volt az, amikor a hívő emberek életében nem hatott, vagy miért van az, amikor nem hat az Isten igéje. Miért van az, hogy az Isten beszéde, az Isten írott kinyilatkoztatása valóban a ma létező világ egyik csodája, az egyik legbiztosabb, legkonkrétabb forrása az Isten megismerésének, mint írott kinyilatkoztatása, a legegyértelműbb formája. De mégis azt olvashatjuk, különösen az ószövetségi népre vonatkoztatva, hogy van
volt, amikor nem hat az Isten beszéde. Nem élő és ható. És az apostolnak ez az elsődleges lelki tanítása, amiből mi egyébként nem elmarasztalható módon kiszoktunk emelni ugye igéket, ez az elsődleges összefüggése, amit nekünk üzen ezen az ige szakaszon keresztül. Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Olvassuk a 12. vers első részében. És amikor ezt olvassuk, mi jut az eszünkbe? Az Istennek beszéde élő és ható. Igen, és én erre a beszédre igyekszem a magam életét felépíteni. Nem ilyen vagy olyan földi, vagy emberi, vagy szervezeti tekintély az, ami az utat mutatja meggyőződésünk szerint, hanem az Isten beszéde, az élő és ható Isten beszéde, az az egyedüli forrása az Isten megismerésének, a világ dolgai megismerésének, önmagam helyes látásának. Ez az egyedüli forrása, az Isten beszéde élő és ható is. Talán hadd fogalmazzam meg úgy, hogy valamiféle nyugalom is van a lelkünkben, amikor ezt olvassuk, és azt mondjuk, hogy és ez az Istennek beszéde ott van az én kezemben. Milyen jó, hogy nálunk a szószékről ez hangzik. Milyen jó, hogy a gondolatmeneteinket ez alapján próbáljuk mindig meghatározni, megformálni, levezetni, összefűzni. És élesebb minden kétélű fegyvernél. És hadd mondjam azt, amit én gyermekkorom óta gyakran éreztem, mint aki felnőttem a közösségben szombatról szombatra, és az a biztonság érzet volt bennem, hogy ez valódi, vagy milyen, azt majd megvizsgáljátok, vagy meggondoljátok, hogy igen, nálunk van a fegyver, nálunk van az ige, az Isten élő és ható beszéde. És ezt nem adjuk, és ehhez ragaszkodunk, és ez hat, és ez éles, és ez itt van a kezünkben, a táskánkban, a szószékeinken. És amikor újra olvastam ezt az igeverset, és talán más oldalról gondolkodva, vagy egy más élethelyzetben olvastam, akkor az igének az a része szólított meg, amit egyszerűen a tovább olvasással mindannyian megismerhetünk, sőt fejből is tudunk talán többnyire, az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. És mit tesz ez a fegyver? Mit tesz ez a beszéd? Elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Ez a fegyver egyszer csak ellenünk fordul. Ezt a fegyvert mi akarjuk használni, pedig az Isten akarja használni. Mi akarjuk a világban lévő hamisság és igazság szétválasztására használni, és gyakran elfeledkezünk arról, ami miatt igaz a 4. fejezet 2. verse is, hogy a hallott beszéd nem szolgálta az üdvösségüket, még ha evangélium volt is. Mert sokszor elgondolkodhatunk azon, hogy hangzik ugyanaz az ige vers. Ülünk egy ige hirdetésen. És esetleg minden ember meggyőződésével, vagy ige magyarázati álláspontjával egyezik az az ige vers. De biztos, hogy ettől már minden ember lelkében élő és ható az az ige vers? Biztos? Sokszor elgondolkodok azon, hogy vajon mi annak a titka, persze tudjuk, az Isten szent lelkének a számunkra láthatatlan munkája. Mi annak a titka, hogy az ige mikor válik élővé és hatóvá? Az ige nem úgy önmagában élő és ható, mint ahogy a pogány vallások a szent szövegekről gondolkodnak. Hogy azt kézbe vesszük, hogy az olvassuk, vagy ahogyan én is tapasztaltam magamban az évek, évtizedek folyamán, ahogy végig bólogatjuk. Mert milyen jó, legalább ez most igaz tanítás volt. Milyen jó, megnyugtatom a lelkiismeretemet, mert amelyik gyülekezetbe én járok, ott az igazságot mondják el. A mai ige hirdetés is. Igen, hát ez jó volt, ez a része, ez igaz volt, ez helyes beszéd. Remélem hallotta a vendég is, aki velem jött. Remélem a mellettem ülő testvérem is hallotta, akinek pont erre van most szüksége, mert nem lát tisztán. Mi szeretjük azt tudni, mert egy biztonságot ad nekünk, hogy az Istennek beszéde élő és ható, mert ebben a kusza
hamissággal teli világban ez ad egyfajta lelki biztonságot is, hogy mi legalább tudjuk, hogy mi az igazság. Mi legalább tudjuk, hogy hát a halottak állapot az nem úgy, hogy az, amit a világ tanít, amit a hamis kereszténység tanít, amit a más világvallások tanítanak, az nem úgy, de az apostol itt nem erről beszél. Elsődlegesen nem erről beszél. Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. De ezt a beszédet az Isten használja, az Isten alkalmazza, az Isten forgatja arra, hogy mit akar a mi életünkben tenni ez a beszéd. És itt kezd számunkra igazán kényessé, kérdéssé válni az Isten beszédéhez való viszonyulás. Kinek a fülével hallgatom az Isten beszédét? Egyáltalán hogyan fogadom? Végighallgatok egy Isten tiszteletet, mint ahogy emlékszem gyerekkoromban én is, olyan sokszor végighallgattam és gyönyörködtem, de aztán kilép az ember és másnap az emberi természete ugyanazokat az ösztönös magatartásukat mutatja. A beszédünk, a türelmi szintünk, a csüggedésünk, a nem látható az, hogy a gondolkodásnál, a világnézeti meggyőződésnél mélyebbre hatolna, hogy élő és ható lenne. Mert a különbség ott van, ahogy az apostol elmondja, hogy az Isten beszéd, amikor élő és ható akar lenni, akkor az embert, az egyént, engem, egyes szám első szemében meg akar szólítani. Nem pusztán azért, hogy nyugalmat adjon, hitelvi biztonságot adjon, nem pusztán ezért. Hogy egész életemben magamat beosszam, besoroljam a tisztán látó, helyesen gondolkodó, világnézetileg, igeileg korrekten gondolkodó emberek csoportjába, miközben az emberi természetemen, az irigységemen, a kicsinyességemen, a kritizálásomon, az előítéleteimen, a csüggedésemen, a türelmetlenségemen, hosszú ez a lista, nem? Néhány tucattal küzdünk mindannyian ebből a listából, egyik héten egyik tucattal, másik héten másikkal, Krisztus nélkül. De amikor az Isten beszéde a maga teljességében, ahogy ebben az ige szakaszban is majd látjuk, megjelenhet az emberi életünkben. Mert azt mondjuk, hogy nekem nem csak, hogy nem félelmetes az, hogy mit akar az Isten beszéde tenni, elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a velőknek. Milyen szók? Nagyon kemény szó van itt. Megoszlásáig. Megoszlásáig. Mit tesz ez a kétélű éles tör egyébként, vagy kés az eredeti szövegben? Tehát ne egy nagy párbajozó kardot kell elképzelni, hanem kimondottan az ószövetségi szöveghez, az áldozati rendszerhez jól kapcsolódó kétélű éles tört, amit ugye az állatok bontásánál, zsigerelésénél használtak. Áldozati rendszerről van szó. Mit tesz? Hogy a Római Levél 12. fejezetében olvashatjuk, hogy az Isten előtt kedves áldozattá akar formálni minket, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el. Az Isten beszéde be akar jönni az én életembe. A prédikációnak mindig van egy egyes szám első személyben szóló üzenete, amit a nyitottságomtól függően vagy észreveszek, vagy nem veszek észre. A prédikáció nem pusztán megerősít abban, hogy jó helyre járok, hanem az ige hallgatása, és persze a prédikáció csak egy elenyésző részét teszi ki az életünkben az igével való találkozás alkalmainak. Remélem, hogy egy elenyésző részét teszi ki. A mindennapi életünkben az Isten beszéde élő és ható szeretne lenni, elhatni a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. És hogy az ige még egyenesebb legyen, és még fájdalmasabb bizonyos értelemben, mit tesz hozzá az apostol? És megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Van mindennyiunk személyiségének egy olyan területe, amit nagyon remélünk, hogy soha senki nem fog meglátni. Nem? Ennek, hogy ezt soha senkinek ne is kelljen meglátni, egyébként nyilván egyetlen egy útja van, lehetősége van, hogy az utolsó ítéletben a felmentő ítélet vonatkozzon ránk. Nekünk nem a rossz gondolatoknak vagy a rossz indulatoknak a nyilvánosságra kerülése elől kell egyébként menekülnünk, hanem maguk elől, ez ellen a gondolatok és indulatok elől kell menekülnünk Krisztushoz. És itt van a felajánlott orvosság.
És az Isten igéje azt mondja, hogy először is ne ijedj meg attól, hogy amikor az Isten megjelenik az életedben, akkor az ő beszéde, az ő gondolata, maga a Szentlélek munkája, ahogyan János evangéliumában is olvashatjuk, ami először is azt olvassuk, hogy a Szentlélek, amikor eljön először is, megfed téged. Melyikünk szereti a feddést? Melyikünk szereti? Általában nehezen viseljük, főleg, hogyha esetleg olyan valaki által fed meg, aki ő magáról is, az ördög már sugja is, hogy miért ne hallgasd meg, mert ő milyen, nem? A Jóisten pedig azt mondja, hogy mindig azt vizsgáld, és ahhoz kérd a bölcsességet és az alázatot, hogy bármi és bárki által, akár egy kocsiban fejreállva, akár bármilyen módon szólok hozzád, a Szentlélek hangját halld meg, amikor arra szükséged van, amikor én szólok hozzád. És az Isten beszéde ez a nem csak kinyilatkoztatott formában, ami szól hozzánk, és elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. És amikor a papi rendszerben bontották az állatot, és leválasztották a kövérjét bizonyos belsőségekről, és az a kés oda-vissza vágott, kétélű volt, hiszen ez az eszköz szükséges ebben a rendszerben, hogy az alkalmas áldozat legyen. Ott le kellett a bűn szimbólumait, az Isten előtt kedves áldozatrész szimbólumaitól választani. És amikor mi feltesszük magunknak a kérdést, hogy mondjuk az elmúlt héten az ige mely szakasza szólt hozzánk az isteni beszéd egyenességével, és milyen olyan területet fedeztem fel, amiben az Isten küzdelemre hívott, harcra hívott, amire azt mondta, mert amikor mi találkozunk Istennel, mindig fog ilyet is mondani hozzánk, szólni hozzánk az igéből, hogy ez így nem maradhat. Ez így jól hangzik, ez így magyarázható, ez így lehet, hogy másoknak nem tűnik fel, de ez így nem maradhat. Ez mindig egy szerető atya hangja, aki az Isten beszéde által szól hozzánk, és nem hajlandó beletörődni abba, hogy mi megmagyarázzuk a bűnt. Nem hajlandó beletörődni abba, nem hajlandó elfogadni azt, hogy mi a származásunkkal, az életterheivel, a természetünknek a vehemenciájával, vagy a csüggedésre való hajlandóságával, hogy mi valamilyen módon azt mondjuk, hogy Isten beszéde, ez mutassa meg nekem, hogy mi a világban az abszolút helyes, hogy kéne körülöttem folyni a világnak, de ne szóljon bele az én életembe. Ne mondja meg nekem azt, hogy a természeted ez, ha így marad, akkor nincs mentség a számodra, nincsen gyógyulás a számodra. Az eredeti gondolatunk az volt, hogy milyen biztonságot ad ez az igevers, a 12. vers, nem? Az Istennek beszéde élő és ható. Milyen jó formálisan a kézben tartani az Isten beszédét. Milyen jó védeni az igét máshogyan magyarázóktól az Isten beszédét. Milyen jó valamiféle rejtett gőggel tekinteni azokra a vallásokra, vagy másként hívő emberekre, akik kicsavarják az Isten beszédét, vagy másképpen hisznek, rosszat hisznek a világról, Istenről, vagy önmagukról. Az Isten beszéde pedig azt mondja, hogy te magad gyártod a hamis vallást. Te neked magadnak van szükséged gyógyulásra. Te vagy a legnagyobb veszélyeztetője a magad üdvösségének, hogyha nem hallgatsz rám, hogyha nem engeded, hogy a Szentlélek által tovább végezzem azt a munkát, ami sokszor fáj, ami mindig fáj. De érdekes a 13. vers is, hogy hogyan magyarázza ezt az igét tovább az apostol. És nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Amikor elolvastuk a 12. verset, és belegondoltunk, hogy eredetileg az apostolik nem dogmatikát mondott, hanem tanítást, üdvösségre vezető tanítást, akkor megijedtünk ettől a kétélű éles törtölést, talán most még jobban megijedünk, amikor az Isten azt mondja, hogy és nekem erre azért van szükségem, mert ahogyan én látlak téged, az sokkal rosszabb, mint ahogyan te gondolkodsz saját magadról. Milyen megrendítő ez a kifejezés, nincsen olyan teremtmény. Nincsen olyan teremtmény. Az ember elolvasva ezt a két verset, teljesen össze tud zuhanni a maga önbecsülésében, hamis önbecsülésében. Azt, amit én magamról felépítek, az eredményeimmel, a képességeimmel, adottságaimmal, élettapasztalatommal, teljesítményemmel. Nem ezekből épül fel egy embernek az önértékelése? Mi az, hogy önértékelés? Azt mondja az ige, hogy helyes önértékelésed akkor van, amikor úgy látod magad, ahogy az Isten lát.
olyan semminek és olyan értékesnek mégis. A lehetőséget látja benned, de a bűnt nem magyarázza igazsággá. Mert milyennek lát? Azt mondja, hogy mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Az Isten átlát rajtunk. Mi szerepjátékosok vagyunk. A modorunkkal, a viselkedésünkkel, a beszédstílusunkkal manipuláljuk egymást, végső soron manipuláljuk magunkat. Tesszük ezt az igazság nevében, vagy a szeretet nevében. Valami jól hangzó szót kell azért választani, nem? Aminek a zászlaja alatt a leplezetlenül mezítelen állapotunkat valahogyan úgy kell mutatni, mint ahogyan Jézus Krisztus a laodíceai gyülekezethez szól, hogy nem tudod magadról, és mit mond ugyanott, nem? Mit mond ugyanott? Talán még gyászosabb a felsorolás. Nem tudod magadról, hogy te vagy a... Csak egy ott a felsorolásban a mezítelen, ugye? Mert jellem nélkül mezítelen vagy, akármennyit is tudsz rólam, hallottál rólam, olvastál rólam. Olyan megrendítő azért ez a jelenet. Csak olyan életpéldák jutnak az eszünkbe talán, hogy mit jelent azt a szégyent átélni, amikor leplezetlen és mezítelen az ember, nem? Mit jelent az a pillanat, amikor az ember arra gondol, hogy most akkor öltöny, nyakkendő, arckifejezés, felvett viselkedés nélkül. Mit jelent az, hogy az Isten ránk néz az életben, és azt mondja, hogy nem keseredek el attól, amit látok, hanem szeretnék veled valamit kezdeni, amiben neked is örömed lesz, igazi örömed. Amitől te igazán az leszel, akinek az Isten teremtett, és újjá akar teremteni. Az apostoli időknek ez a fajta igehirdetése, ez a fajta gondolatmenete, ami nem krédókról szólt, hanem elsődlegesen az üdvösségről, és mindig az üdvösségről. Az a fajta gondolatmenete, ahogyan itt szembeállítja a már idézett második versben, hogy az Ószövetségben is volt evangélium, akkor is megvolt az Istennek az élő beszéde, ami a halott emberből, a csontmező emberiségből élővé tudja őket tenni, de azt mondja, hogy hiába hallgatták, hiába hirdettetett az evangélium, mert nem párosították hittel azok, akik hallották. És olyan megrendítő, hogy a hittel párosításnak az első lépcsője először is ez kéne legyen, hogy merem-e úgy látni magam, ahogyan az Isten lát. Vagy egy másik egérúttal próbálkozok, valahogyan magyarázom, valahogyan eljátszom, valahogyan úgy mutatom. És testvéreim, amennyire irtózunk attól, amikor minket becsapnak, amikor nekünk megjátszák magukat, vagy amikor mi azt gondoljuk a másikról, mert nagyon szeretünk ítélkezni, ugye? Gondoljuk el, hogy az Isten ránk tekint, aki előtt mindannyian leplezetlenek és mezítelenek vagyunk, és nem fordul el tőlünk. Sőt, itt érthető meg az apostol gondolatmenete, ahogyan folytatja a 14. verstől. Mert egy ilyen súlyos szembesítés és igazság után nem véletlen, isteni ihletés a kinyilatkoztatás. Hogyan fordul a testvéreihez az apostol? Mi a következő kép, amit behoz azok után, hogy mutat egy áldozatot, amiben a kétélű éles tör vágja szét, és mutatja, hogy ez is értéktelen, ez is értéktelen, ez is gyógyíthatatlan, ez is beteg, ez sem lehet áldozatként bemutatni. Teszi félre a teljesítményünket, teszi félre az élettapasztalatunkat, teszi félre azt a sokszor egyébként tiszta dolgokat, a vele szerzett tapasztalatokat, amik menet közben a magunk dicsőségére bekönyvelt tételekké váltak. Hogyan az Isten esetleg felhasznált bennünket, tapasztalatot adott, de később felfuvalkodunk emiatt, és teszi félre. És azt mondja, hogy ne felejtsd el, hogy leplezetlen és mezítelen vagy, és gyógyulásra van szükséged. És az az igazán szép ebben az alapigében, és ebben az ige szakaszban, hogy az apostol gondolata itt nem ér véget. Itt nem ér véget, hanem hogyan folytatódik. Pillantsunk a folytatáshoz, a 14. verstől kezdődő szakaszra. Mert az Isten valóban így köszönt hozzánk, így köszönt be hozzánk, így keres meg bennünket. De hogyan folytatja? Hogyan folytatja? Kaptunk a 12. 13. versben egy zárójelentést. Alul az egyszavas összefoglalás gyógyíthatatlan. De hogyan folytatja? Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon,
hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan. Megkísértetett, de kivéve a bűn, de bűnt nem tett. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. A baj mellé ott van az orvosság. És nagyon elgondolkodtató testvéreim, hogy az orvosság micsoda. Ha olvassuk az igeverset, a 14., 15., 16. verseket, akkor azt fogjuk mondani, hogy nem micsoda, hanem ki a főszereplője a következő verseknek? Az előző verseknek is megvolt a főszereplője, az élő és ható Isten szavával találkozó beteg ember. Leplezetlenül és mezítelenül. Már szinte vártuk, hogy váltson ez a kép, nem? És itt jön a folytatás. Lévén annak okáért nagy főpapunk. És a folytatás nem egyszerűen gyönyörű, hanem nagyon mély tanítást tartalmaz. Aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Az apostol néhány évtizeddel Krisztus mennybe menetele után hivatkozik arra, hogy láttuk őt menni, láttátok őt menni, áthatolni az egeken, de ő nem itt hagyott minket. Mikor valaki elmegy, az mindig szomorú, nem? Az a helyzet, nem? Mert itt hagy, elmegy, nem látjuk. Ő nem itt hagyott minket, hanem olyan munkát végez, ami fontosabb, mint hogyha itt maradt volna velünk. Milyen szép tanítás ez, nem? Jézus Krisztus mennybe menetelének ez a fajta bemutatása. Hogy áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. És a folytatás, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de bűnt nem tett. Miért jött el Jézus Krisztus erre a földre? Miért jött el? Ez az igevers több választ is ad erre. Egyrészt azért, hogy azonosuljon az ember nyomorúságával és küzdelmével. Másrészt, hogy a tiszta élete nyomán áldozat lehessen az emberért. Harmadrészt, hogy közben járhasson az emberért, és ez az egész összefügg. De amikor ezt a magunk életére nézve arra levetítjük, és úgy gondoljuk át, hogy tehát akkor hozzám szól az ige, és én, ha kérem az Isten lelkét, akkor számomra nem egy lelki, egzisztenciális nyugalmat fog adni az ige, hanem azt fogja mondani, hogy vigyázz, mert a mai napon is lesznek küzdelmek. Ha mi befogadjuk az igét, akkor az ige az elkísér bennünket, és óráról órára, percről percre vizsgálja, moderálja a mi viselkedésünket, a mi szavainkat. Az Isten az ő szent lelke által dolgozik a szívünkben, és eszünkbe juttatja. Mindegy, hogy ki mondta. Mindegy, hogy mennyi a bizalmam abban az emberben. Mindegy, hogy most akkor az Isten az ő igéje által mindig akar szólni hozzánk. És a nyitott szívű ember, aki kész azzal szembenézni, hogy Istenem, mondd az igédet, taníts engem, segíts tisztán látni magamat. 20 éve küzdök ezzel a természeti gyengeségemmel, 30 éve küzdök ezzel. Közben hangoztatom az igazságot, közben védem az igét, közben szolgálatokat vállalok a gyülekezetben. Közben megvan a missziós teljesítmény, mert igaznak tartom, amit teszek. Csak közben nagyon-nagyon-nagyon szégyellem magam, mert a természetemen nem látszik az, amit én mondok. Na ez az a pillanat, amikor az ember az igével igazán találkozott. És amikor ezt a főpapi szolgálatot megérti, hogy de jó, hogy van közbenjáróm, de jó, hogy van közvetítőm, de jó, hogy van kezesem, mert Krisztus mindegyik. Eszembe jut, testvérem, egy élethelyzet, ami elég gyakori élethelyzet volt egy pár évvel ezelőtt, másfél évtizedig az életemben, amikor a hajléktalanok között dolgoztam a budapesti intézményünkben, meg utcai munkában. És ugye ezeknek az embereknek az élete nem kis részben, nem kis részüknek az élete szorosan összekapcsolódik a büntetés végrehajtási intézményekkel. És amikor én megismertem őket, az első döbbenetes élmény mindig az volt, amikor beszélgettem velük, vagy mély interjú, vagy ki tudja, milyen beszélgetésünk volt, hogy kivel is ülök én itt szembe? Hát mindjárt odébb tolom a székemet, vagy beszélgetés után kezet mosok, vagy valami, mert hát ez ijesztő, ugye? Mondta az én, az ige igazságához ragaszkodó lényem.
mik vannak, micsoda emberek, nem? És olyan sokszor megtörtént ez, hogy aztán szabadulva, majd újra visszaesve jöttek, hogy Jancsi, kerítsetek nekem egy ügyvédet. Tudjátok, a kirendelt nem tudja úgy védeni az ügyemet. Segítsetek, az a múltkor, tudjátok, de hát ingyen, nincsen pénzem, de kerítsetek nekem valakit. És olyan gyakran jöttek ezzel a kérdéssel, nem? Mert tudták, ők is tudják, hogy az emberi jogrendszer az csak emberi, nem? És hogy ott körülbelül mire számíthatnak, és nem mindegy, hogy 4 év vagy 2 év. És én mondtam nekik, hogy de figyelj, megbeszéltük, hogy oda fogsz figyelni. Megbeszéltük, hogy a lopás meg a rablás az nem ugyanaz, és hogy már megint miért kellett megütni. És jött belőlem az a méltatlanság. Én is elővettem az igének a két élő éles kardját, és azt mondtam, hogy barátom, megérdemled, hogy segítsek? Hát nem tanulsz soha már az életed hibáiból? És olyan sokszor jött ez bennem, hogy hát nem igaz, és hogyan tehetted, és... Nyilván itt ti is tudjátok, hogy nem fehér galléros emberekről van szó, hanem egy egészen másfajta rétegéről a bűncselekményeknek. És aztán emlékszem, hogy amikor először kezdtem azt megérteni, hogy én magammal ülök szembe. Keresnek egy jó ügyvédet, ingyen, újra, visszaesőként. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki értünk áthatolt az egeken. Mi, akik folyamatosan ítélkezünk. Mi, akik folyamatosan kritizálunk, mi, akik folyamatosan irgalmatlanok vagyunk, mi, akik ott ülünk szociális munkásként, mint ahogy én ültem, vagy intézményvezetőként, és azt mondjuk, hogy nem tudom felfogni, hogy hogy nem érsz már értelmes életet, ha hányszor segítettem már rajtad. 12-szer csináltuk meg a személyi papírjaidat, Németországból hozattuk az anyakönyvi kivonatot, elvittünk, a házadat rendbe tettük, a családoddal összebékítettünk, a gyerekeiddel a láthatást összehoztuk. Nem értem, hogy miért rontod el, amit mi évek alatt felépítünk az életedben. És amikor aztán újra és újra szembesültem azzal, és ebben az igében is, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Testvéreim, a mi megszentelődésünkért való munkálkodása Jézus Krisztusnak mennyi ideig tart? Mennyi ideig tart? Mennyi ideig tart? Vége?

valami, hanem valaki. Hogy olyan főpapunk van, aki egyrészt meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Meg tud, mi egymásén nem tudunk. Nekünk ebből is gyógyulnunk kell. Nekünk még a bűn is csak akkor bűn, ha a másik csinálja, nem? A másik az botlás, az jó szándékú mellélépés, az teljesen más kategória. Mert a maga indítékai felől mindig van valamiféle naivitás, valamiféle magyarázkodás. De a másiké, én védem az igazságot. Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy az igazság védelmezése az egy kétszemélyes feladat. Az Isten a te lelkedben fel akarja építeni Krisztus jellemét, az ő művét. Ennek érdekében adott neked igazságot, amit ha megértesz és Krisztusban megéled, épül a mű. Ha megérted, de nem engeded, hogy formáljon téged az Istenek közben, nem épül a mű, csak valahova beálltál egy sorba. Ehhez képest azt olvassuk, hogy mi a lehetőségünk. Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. De nem tett bűnt. Azért miért nem? Miért nem követette Jézus bűnt? Mi volt a célja ezzel? Miért harcolta meg ezt a küzdelmet olyan fájdalmasan, olyan küzdelmesen, hogy meghalhasson értünk a kereszten? Ezért. Hogy meghalhasson értünk a kereszten. Márpedig úgy eszembe jutott az előző példa a gondozottjaimmal, olyan védőügyvédet sose fogunk találni, amelyik erre is kész, nem? Amik a vagyonával kezeskedik a klienséért például, nem? Sose fogunk olyat, amelyik azt mondja, hogy most azt az ügyet még lerendezzük, utána segítek neked megváltozni. Jó esetben a körülményeit rendbe teszi egy kicsit, ha igazán együttérző, empatikus, vannak ilyen emberek. De hogy segítek neked megváltozni, olyan főpapunk van, aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, és nem követett el bűnt, hogy a legnagyobb árat is lefizethesse a mi megváltásunkért, hogy mi minden olyan gondolatot félretessünk, ami arról szól, hogy te nem tudsz megváltozni. Krisztus áldozatának köszönhetően az a kilátástalanság, hogy ez a természeti vonásom már pedig legyőzhetetlen, ez az állítás elveszíti az erejét. Mert a bocsánat és a gyógyulás lehetősége is Krisztusban van. Talán nem is véletlen, zárásul a 16. verse szeretném, ha néznénk, pillantanánk, hogy az apostol a leglogikusabb és az egyedül értelmes következtetésként vonja le az utolsó mondatban azt a gondolatot, amit elmond. Járuljunk azért bizodalommal. Járuljunk azért bizodalommal. És ha gondozottjaimra gondolok, és bejettesítem őket magammal, akkor arra jutok, és bizony ilyenkor az ember szalad és rohan, és megragadja a lehetőséget. És nem foglalkozik többé a másik hibájával. Nem foglalkozik. Mert ha én megtapasztom, hogy az Isten segít győzni, akkor a másik embert is a lehetőség oldaláról nézem, és nem az elmarasztalás oldaláról. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Mi ez a hely? Mivel azonosíthatjuk bibliailag a kegyelem királyi székét? Jelképesen mondom, hogyha elindultunk onnan, hogy a 12. vers szerint persze, nem erről szól ez az ige vers, de ott van a kétélű tőr a főpap kezében, és tisztogatja az áldozatot. Meddig jutott el a közbenjárás munkája? Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyszékhez, bemenetelünk van az atyához, a szentek szentjébe, ugye? Kegyelem királyszéke, a 10 parancsolatot, az Isten változhatatlan igazságát, törvényét tartalmazó láda. Az a kegyelem királyszéke, ahova az Isten jelenléte, a Sekina leszállt. És ami kifejezte azt, hogy az Istennel közösségben lehetsz, az Isten veled van, Immanuel, velünk az Isten. A mi oldalunkon van, barátunk, szövetségesünk, kezesünk. Azt mondja az apostol, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székhez, és ott van az Isten lénye, az ő jelleme, ott van ő maga, aki azt mondja, hogy elkísérlek ezen az úton, ezen a küzdelmes vereségekkel, kudarcokkal, de végül győzelemre vezet, kudarcokkal teli, de végül győzedelmes úton. Ez egy hatalmas bátorítás a mi számunkra, mert így folytatja, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. A Jóisten tudja, hogy mire van szükségünk, arra az irgalomra és arra a kegyelemre, ami meggyógyítja a mi emberi természetünket, ami gyógyíthatatlan emberi természetünket, ami által mi eszközök lehetünk az ő kezében.

mások javára is, mert aki ismeri a kegyelmet és az irgalmat, aki ismeri az Isten szabadítását, az tud az igazságról hitelesen beszélni. Ez az apostol tanítása, ez maga az evangélium, ez Krisztus élete, ahogyan élt azért, hogy meghalhasson, ahogyan meghalt azért, hogy mennybe mehessen, hogy közben járhasson. És egy adventista hitű ember számára, aki Jézus Krisztus mennyei közbenjárásának és főpapi szolgálatának a mai idejéről még úgy is gondolkodik, hogy Krisztus készíti elő az ő eljövetelét, és szeretni átvezetni az élők könyvébe az én nevemet is. Nincs egyetlen egy bűn, amit szabad lenne egy percig is megmagyarázni. Akár csak egy rossz gondolat, egy indulat, egy indíték, amire azt mondta, hogy elhat odáig, ha engeded az Isten beszédét, elhat. És a főpap közben jár és segít szabadulni. Kívánom, hogy a Jóistennek ez a felajánlott kegyelme és az ő igéje ébresszen fel bennünket. Adjon gyógyulást és szabadulást a mi bűneinkből. Úgy legyen. Amen. Szerető édesatyánk, az Úr Jézus nevében jövünk mi is te hozzád. Jó dolog gondolkodni a te igéidről, és mindig mélynek találjuk, és nem tudjuk eléggé kimeríteni a gondolataid, de szeretnénk, hogyha ez az ige szakasz is a javunkra válna, mint ahogy az ének, az imádság, és minden, amit a mai napon az Isten tiszteletben megélünk, aminek részesei vagyunk. Kérjük a te szent lelked segítségét, hogy ő formáljon ebben minket. Te látod azokat az elhúzódó küzdelmeket a mi életünkben, amiket még nem adunk győzelemre át neked. De köszönjük azt a kimondhatatlan türelmet és szeretetet, amivel nyitogatod a mi szemeinket. Az életünkben eseményeket adsz, amik által elgondolkodtatsz minket. Embereket küldesz, akik szólnak hozzánk tetteikkel, vagy hallgatásukkal, vagy beszédükkel. Köszönjük, hogy a te igédet is, mint egészen különleges ajándékodat adod, és benne Jézus Krisztust, az élő igét, hogy szemléljük őt, és lássunk tisztán felőled és felőlünk, önmagunk felől. Köszönjük ezeket az ajándékokat, és ez a mi egyetlen egy kérésünk, hogy a te szent lelked által segíts tisztán látni, és bizodalommal, hittel megragadni, és te hozzád járulni, megragadni azt az irgalmat, azt a kegyelmet, ami által győzelemre juthatunk, jó atyánk. Minket is és egymást is fárasztanak a rossz emberi vonásaink, de segíts, hogy meglássuk azt a kegyelmet, amivel te vagy irántunk, és Krisztus kereszten való áldozatát úgy szemléljük, mint ami rólunk szól, és mint ami által mi győzelmet és hitet nyerhetünk, és azután segíts így tekinteni egymásra is. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy kérhetjük a te segítségedet, és te megígérted, hogy megadod. Amen.

Arany János, visszatekintés. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egy nehány tized évet jó-rosszul leküzdeni. Én is éltem, az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak, ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránd, elenyészett, az a légvár, füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni a rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szendefényű szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága, te vagy az. Elkísérsz-e, ó, kísérj el, nincs az messze, síromig. S fátyolozz be derűs éjjel, aki majd ott álmodik. Sokat ígérő és sejtető vers címez Visszatekintés. Valaki visszatekint az egész életére. Na, nem az egész életére, mert Arany János, amikor ezt írta, még 40 éves sem volt. De mégis valami koraérett ember, aki már 40 évesen talán többet ért meg, mint más 60-70 évesen, meri vállalni ezt a verscímet, és ezt az egész verset, amely egyébként költészetének egy jellegzetes formájában szólal meg, az Arany Jánosi lírában ugyanis a legjellegzetesebb versforma a 8 soros 7 strófás, vagyis az 56 verssorból áró, így mondhatnánk, meditatív verstípus, amely a gondolkodásnak, a tűnődésnek, a szemlélődésnek ad keretet és alapot. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni. Mikor kezdődik az igazi életünk? Hát akkor, amikor fizikailag, testileg ide születünk a világra, vagy amikor már gondolatilag is elkezdjük birtokba venni a világot, vagy amikor már döntünk, választunk a magunk sorsának, pályát szabunk, mikor kezdődik a valódi életünk? Nagyon nagy kérdés, és a nagyon nagy kérdésből újabb nagy kérdéseket pörget elő Arany. S hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Micsoda félelmetes sor ez is a második verszakban. Az ember örömre, boldogságra születik, de előbb tanul meg sírni. Az ember szeretne emberhez méltó életet élni, és az élet nagy része méltatlan, és a körülmények, a társadalom, az emberek, de Arany nem hibázhat senkit. Bevallja, hogy neki különös élete volt, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Ez is micsoda egyszerű, de hatalmas kép, nem a rózsát, nem a sok színt, nem a virágot meglátni, nem a gyönyörű szép kertet, hanem a vaskorlát, a félelmek, a törvények, a szorongások, a visszafogások. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai.
a döntésre, a választásra képtelen ember. Az ember, akivel történik az élet, de maga nem tud a maga sorsának medret biztosítani, mert tele van kétellyel, tele van kétségekkel, s pályán bére égető, mint Nessus vére, mondja később Arany, s azt is, hogy a titkos métely emészti föl az életét, az örök kételj, s ezért mondja, hogy keresém a boldogságot egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Boldogság nélkül mi az élet? Talán a vers itt a harmadik verszaknál már is be is fejeződhetnék, vagy le is záródhatnék, de a romantikának egyik öröksége Byrontól, Victor Hugótól, és ezt Arany is nagyon mélyen tudatosította, hogy talán nem is a boldogság, talán a legnagyobb érték a szabadság. Hogy ha boldogok nem is, de legalább szabadok lehetünk. De itt is a negyedik verszak mit is mond a szabadságról? Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Tehát igazán szabadság sincs, mert az ember olyan, mint a vad, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát még hánykolódik, jobban behömpölygeti. Micsoda képek ezek, micsoda hatalmas költői képek árján úszik ez a vers, és mennyire félelmetesen halad a vég felé. Hát, hogyha már boldogság nincs, szabadság nincs, akkor már mi legyen? Álmok? Álmaim is voltak, ó én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránt, elenyészet, az a légvár, füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Érezzük a dikció zaklatottságán, hogy hogyan is megy föl a versmenet, a versbeszéd egy egyre gyötrőbb, öngyötrőbb megszólalásra, és szinte hogyan látjuk ezt a nyugodtan kezdődő verset szinte már önmagából kivetkőzni, és ezután csak mi jöhet? A halál. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni a rám szakadt életet. Mint egy későbbi magyar író mondta egyszer, múltamban nincs öröm, jövőmben nincs remény. Hát akkor mi a jelen? Akkor mit ér a jelen? A jelen maga az elviselhetetlenség. És itt Arany, mint egy visszadöbben, egyszer egy levélváltásában arra hívta fel legjobb barátjának, Tompa Mihálynak a figyelmét, hogy bizonyos tilalomfákon túl ne menjünk. Régen a hegyvidékeken a meredélyek elé tilalomfát állítottak, azért, hogy az emberek egy lépést ne tegyenek utána, mert ha mégis, akkor belezuhannának a szakadékba. És amikor Tompa Mihály elveszítette két gyermekét, és majdnem megőrült ebbe, Arany János azt írta neki, hogy drága barátom, ne tedd ezt, ne csigázd föl a gondolkodást, ne akarj mindennek utána járni, állíts tilalomfát, de ezzel önmagát is vigasztalta. A vers végén is ez szólal meg, de megálljunk, ne, ne még! Szende fényű szép szövétnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága, te vagy az. Mint egy kiérve a hatalmas bozótosból, őserdőből, vagy a félelmetes meredélyeket magába záró hegyvidékről, mit mond itt a költő a vers végén? Csak az igazi szerelemnek, csak az igazi szeretetnek az útjára rájönnék, csak valahogy arra az útra vergődnék el. Ha az kísér el, akkor derűs éjjel lesz annak, aki egyre sötétebb vidékek elé néz. Elemezhetetlen ez az utolsó verszak. Szerelem, szeretet, az ember élet legnagyobb fogalmai. De tudjuk-e, hogy mik ezek? És tudjuk-e, mit jelent az, hogy az útjukra végre rátalálni, és az útjukon az éjjel is derűs, és a nappal is olyan, hogy nem kábulunk el, és nem megyünk tönkre. Ez az egyik legnagyobb magyar költőnek, az egyik legnagyobb éneke, nem hattyú dala, nem búcsú éneke, hiszen említettem, hogy 40 éves sincs, amikor írja, de az egyik legfigyelemreméltóbb megnyilvánulása az életről és az élet értelméről.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi újabb sorozatunkon, hogy az utóbbi években megszokhattuk, két részre bontjuk a sorozatot, tehát nem egy 12 vagy 16 vagy 18 részes hosszú sorozatot hirdettünk. Önök is így szavazták meg, hogy először egy 6 részes sorozat kerüljön sorra, Jézus beszélgetéseiből válogattunk. Azért mondom, hogy válogattunk, mert olyan beszélgetések, mint a samáriai asszonnyal való beszélgetés, amelyről itt már 13 év alatt kétszer is beszéltem, az most nem kerül sorra, de hát kazettán mindenki ezt természetesen beszerezheti. És a sorozatunk második felében a 10 parancsolatot tekintenénk át, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus az életében hogyan tett bizonyságot a 10 parancsolat elvi és gyakorlati jellegéről és hasznáról. A mostani ezévi első sorozatunk, amely 6 részből áll, Jézus beszélgetéseit fogja egybe. Talán hadd mondjam el a sorozatunk elején, hogy miről fogunk szólni. A mai alkalommal a Nikodémussal szóló beszélgetést elemezzük. 2 hét múlva a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott beszélgetéseket. Azután a 3. előadás rendkívül fontos, a Péter apostollal folytatott nagyon sok-sok beszélgetést fognánk egybe. Majd aztán a 4. előadáson a vakon született ember meggyógyítása és beszélgetés, vele való beszélgetés lesz a témánk. Aztán az 5. téma a gadarai megszállottal, tehát egy elmebeteg embernek a felemelése, meggyógyítása és tanítványelevése. És végül a 6. előadást szintén rendkívül fontosnak tartom a magam részéről, a Poncius Pilátussal való beszélgetés. Akik már talán hallottak ezekről a beszélgetésekről, vagy néhány részletükről, tudom mindannyiukat biztosítani, hogy nagyon sok új dolog lesz, hiszen a felkészülés során magam is elcsodálkoztam, hogy ezeket a beszélgetéseket mennyire nem ismerjük, és mennyire jó volt a tavaszi szavazás, hogy Jézus beszélgetéseit tetszettek kérni. Mi is ez, hogy beszélgetés, dialógus? Az emberiség történelmének hajnalától létezik, maga a Biblia is dialógusokkal kezdődik. Isten, ahogy megszólítja az első emberpárt, vagy Isten, ahogy megszólítja Kaint, az első testvérgyilkost, vagy Isten, aki Noéhoz fordul, és ahogy Istennel beszélgettek emberek, szinte ez végig vonul az egész Ószövetségen, és természetes, hogy amikor Jézus a földre jött, nem csak ő maga tanított, nem csak gyógyított, hanem Jézus keresztelte a személyes találkozások alkalmát. Sőt, mondhatnánk azt, hogy Jézus különösképpen kereste ezeket. Az északi országrészben Jézus sokszor Kapernaumban szállt meg, Péter házában, a déli országrészben pedig Betániában, nem messze Jeruzsálemtől. Jézus nagyon szerette a családi környezetet, a meghitt visszavonulást, ahol emberekkel bensőségesen és alaposan lehetett beszélgetni. Máskor egy úgynevezett véletlen, ugye tudjuk jól, hogy véletlenek nincsenek a Biblia szerint, hozta létre a beszélgetés Sikár falu határán Jézus és a samáriai asszony között. A mai alkalommal pedig arról fogunk olvasni, hogy Jeruzsálem városából ének idején kijött Nikodémus, a főtanács embere, és miután meggyőződött arról, hogy Jézus hol szokta a tanítványaival tölteni az éjszakákat az olajfák hegyén, itt kereste meg a megváltót, hogy a kérdéseit feltegye neki. A beszélgetésre tehát a Biblia szerint maga Isten tanította az embert. A beszélgetés az életnek rendkívüli nagy lehetősége a gondolkozás fejlesztésre, az értelmünk kiművelésére. És ismerjük mindannyian a Példabeszél könyve 23. fejezetének szép kijelentését, a Bibliánkban sajnos nem így van. Példabeszél 23. fejezetében helyesen így hangzik egy ige, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. A beszélgetés az, ami a gondolkozást a legközvetlenebbül tudja befolyásolni. Ugye a gondolkodást befolyásolja az olvasás is, az írás is, hogyne, de a beszélgetésben, amikor mindenre rá lehet kérdezni, mindenre vissza lehet térni, amíg egy ember valamit meg nem ért, tehát és olyan kapcsolatba lehet kerülni valakivel, és itt ez a valaki a világ teremtő istene és megváltó istene Jézus Krisztus, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez rendkívüli részletei a Bibliának Jézus beszélgetései. Hadd tegyem hozzá, mielőtt rátérnénk a mai első beszélgetésünkre, hogy a világ történelmnek a nagy eseményei is a beszélgetésekhez kapcsolódnak. Csak néhány alapvető nagy beszélgetést hadd emeljek ki a világ kultúrából, a világ történelemről.
Mert ugye tanítanak gyermekeinkkel csatákat, meg ütközeteket, meg nem tudom milyen politikai felfordulásokat, mint hogyha itt fordult volna meg a világ sorsa. Hát sokszor a harcmezőkön fordult meg, vagy sokszor a parlamentekben, vagy a politikai tárgyalóasztalnál. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ha az ókori Athénra gondolunk, az ókori görög kultúráról, szintén voltak háborúk a perzsákkal, meg Athén Spártával, és a többi, volt bőven tanácskozás, politikai népgyűlés, de hogyha én azt mondom, hogy a régi görög kultúra a legszíne javát miben adta a késői utódoknak, hát akkor ez nem Szókratész beszélgetései. Nem az, hogy Szókratész az 5. században élt, és hát a 4. század elején 399-ben meghalt görög bölcs, bemegy a gimnáziumokba, és a gimnáziumokban abban az időben ugye csak a fiúk testgyakorlatokat végeznek, a lányokat otthon nevelik, házi nevelés van, és a fiúkat se nevelik gondolkodásra, hanem csak izomfejlesztésre, és Szókratész veszi a bátorságot, bemegy az athéni gimnáziumokba, és elkezd beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket tesz fel, hogy mi az igazság, hogy vélekedsz a szépről, mi a jó, mi az életed célja, értelme. És amikor hogy nagy magabiztosan ezek a fiatalok válaszolnak, akkor Szókratész újabb kérdéseket tesz fel, és az újabb kérdések után kiderül, hogy ezek a fiatalok igazából nem tudják a válaszokat, csak véleményük van, csak fölszínes véleményük van. És amikor a beszélgetés végére érünk, és Szókratész kibábáskodja belőlük a lényeget, hogy mondja nekik, hogy hát egy rabszolgával is meg lehet értetni a Pitagorasz tétet, hogyha helyes kérdéseket teszünk fel nekik, akkor a rabszolgák szépen felelnek, és egy beszélgetés, egy dialógus végére maguk mondják ki, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Az emberben sok minden benne van, csak az embereket leszoktatták a gondolkozásról. Látjátok, athéni fiatalok, titeket itt csak arra nevelnek, hogy jól tudjatok birkózni, meg futni, meg gerejt hajítani, meg öklözni, de arra senki nem tanít benneteket, hogy egy órán keresztül becsületesen gondolkozzatok. Pedig hát az embernek minden méltósága a gondolkozásban van. És ezért tudjuk, Szókratészt halálra ítéli az athéni népgyűlés, mert meg akarja tanítani, gondolkoztatni a fiatalokat. És az emberiség történelmében Szókratész bizonyos korokban szinte Jézusnak a hatásával vetekedett. Amikor a középkorban például Jézust elfelejtették, vagy az emlékét, tanításait bepiszkították, a hatalmi egyház félreszorította Jézus alakját, a reneszánsz korában, vagy később a felvilágosodás korában ezek a dialógusok Szókratész nyomán élettek újra, mert Szókratész 1000 évekre hatást gyakorolt Pláton dialógusai által az egész európai kultúrára. És az európai kultúrának is a nagy pillanatai, például a 15.-16. század egy egész nagy beszélgetési irodalmat hozott létre, például Giordano Bruno beszélgetései, vagy Luther asztali beszélgetései, amelyet a tanítványai, a követői jegyeztek fel, vagy még később is a 19. század elején Goethe a maga németes alaposságával külön fölfogadott egy ember, bizonyos Eckermann urat, hogy jegyezze fel a beszélgetéseit, mert sokszor Goethe, aki viszont tudatos művész volt, nem a drámáiban, nem a regényeiben, még csak nem is a gyönyörű nagy verseiben fejtette ki a nagy életbölcsességét, hanem a beszélgetéseiben mondta el. Én például Goethét nem a nehéz művei felől közelítetném meg a diákokkal, hanem azt mondanám, hogy itt vannak az Eckermann beszélgetések, olvassátok el ezt, gyerekek, és az élet 1000 dolgáról hallotok majd nagyon mélységes bölcs dolgokat, mert mondom, Goethe nem szerette volna, hogy amikor ő a felüdülés, a szabadidő pillanataiban kimegy a kertjébe sétálni, és beszélget a titkárával, Eckermannnal, hogy valami is a földre essék a beszédéből. Eckermann úr akkor este hazament, és szépen mindent följegyzett. És így tudjuk még azt is, hogy Goethe, nem tudom én, 1827. augusztus 10-én mit mondott. Mert ezekben a mondásokban, ezekben a beszélgetésekben valóban hatalmas nagy életbölcsességek nyilatkoznak meg. Mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben, hogy sok mindenen gondolkoztunk, rágódtunk, és akkor egy beszélgetésben sokszor nem is a másik, nem is az, akihez mentünk tanácsért, magunk mondtuk ki, mert volt rá egy óránk vagy két óránk, hogy gondolkozzunk, magunk mondtuk ki azokat a válaszokat, amelyekért mi elmentünk egy nálunknál bölcsebb emberhez. No hát, ennyit szeretnék mondani csak röviden a beszélgetésnek a kultúrtörténeti műfajáról és irodalmi műfajáról. Ezekhez képest Jézus beszélgetései nagyon rövidek lesznek. Nem kell három ilyen vastag Platón kötetet elolvasnunk,
nem kell Giordano Bruno-nak a beszélgetéseit, vagy Goethe vastag Eckermann beszélgetéseit elolvasnunk azért, hogy onnan azért aranymosással kiszemezzünk néhány tényleg örökbecsű gondolatot. Jézus mostani beszélgetése is ráfér egy fél oldalra. A Bibliánkban János Evangélium a harmadik fejezetében található a Nikodémussal való beszélgetés, és ahogy tetszenek látni, tulajdonképpen 22 versbe belefér. Ezek után rögtön az első beszélgetésre is térnék, és felvetném az első kérdést, mikor olvasom a beszélgetés első két versét, hogy ki volt ez a Nikodémus, mikor találkozott Jézussal, és tulajdonképp miért kereste a beszélgetésre való alkalmat Jézussal. Olvasom tehát János Evangélium a harmadik fejezet első két versét, és most is mondanám a sorozatunk elején, hogy legyenek kedvesek Bibliát hozni, aki csak tud, legyen kedves Bibliát hozni. Mi is hozunk mindig Bibliákat, tehát akinek nincs, az meg is vásárolhatja. De ezeket a beszélgetéseket most 6 alkalommal jó lenne, hogyha magunk előtt látnánk. És aztán otthon is újra elgondolkozhatnánk ezekről. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, ez az első két vers, ami egy látszólag lényegtelennek tűnik, hiszen csak a beszélgetés keretét foglalja magába, valójában nagyon fontos. Ki volt Nikodémus? Azt olvassuk, hogy a zsidók főembere. Tehát ő a magas tanács tagja volt. Ő a 70 tagú vezető testület tagja volt. Ugye a zsidó népet ebben az időben egy ilyen valláspolitikai vezető testület, a Jeruzsálemi Főtanács, vagy Sanhedrin, vagy Szinédrium vezette, és itt 70 befolyásos személyiség volt a tag, és a 71. volt a főpap, aki ennek az egész tanácsnak a vezetője volt. Ez ebben az időben Kajafás volt, azelőtt Annás, és Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja. Mindjárt itt megállhatunk egy pillanatra, mert ha nagyon gyorsan megtaláljuk arra a kérdésre is a választ, hogy mikor találkozott Jézussal, és ezt nagyon gyorsan megtaláljuk, mert János Evangélium a harmadik fejezete, az pontosan Jézus fellépése után néhány héttel, hónappal van, tehát alig lépett fel Jézus, alig történt meg a bemutatása itt a Jordánnál, alig játszódott le a hármas pusztai megkísértés, és Jézus Jeruzsálemben kezdte meg a működését, és a jeruzsálemi templomot már is megtisztította, rögtön a fellépése után. Ez volt az úgynevezett első templomtisztítás. Ugye a második az akkor volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe közvetlenül a halál előtt 6 nappal. Tehát pontosan tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején történt mindez, hogy Jézussal Nikodémus találkozott. Na most már ebből egy jó bibliaolvasó ember bizonyos következtetéseket leszűr, ha pedig nem tud leszűrni, akkor a beszélgetést egy kicsit félreteszi, leteszi az asztalra, és elkezd gondolkozni. Körülbelül így. Jézus Krisztus egy egyszerű názáreti ácsfia volt. Az országban hallottak róla, de mégiscsak egy lenézett tartományból, egy egyszerű kétkezi munkás gyermekének tartott vándortanító, akinek őt tartják. Hogy lehet az, hogy a magas tanács közül már egy befolyásos ember, és méghozzá éjnek idején felkeresi őt? Hát ebből már sok minden következik. Majd látjuk azt János Evangélium a 7. fejezetéből később, amikor az előadás vége felé közelítünk, hogy Jézusról ezek a főtanácsbeli emberek nagyon sokat beszéltek. Nem csak úgy egymás között, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy néhányszor összehívták a politikai bizottságot. Hogy későbbi korok nyelvén beszéljek, összehívták ezt a vezető testületet, hogy mit is cselekedjenek. Mit is cselekedjenek. Tudnék, már keresztelő János fellépése is forradalom számba ment. A szokássá rögzült, áporodott vallást ostorozta János. Jézus fellépésekor meg gondolják meg, hogy bemegy a fővárosba, és ott megtisztítja a templomot, kiűzi a kufárokat, felforgatja az asztalokat, és ilyen hatalommal, és senki nem mer ellentmondani neki. Hát ennek a híre persze, hogy eljutott néhány utcával odébb, és összeült bizony itt a főtanács nagyon sokszor. Mire következtethetünk, hogy a főtanács egyik tagja keresi Jézusnak a közelségét, és beszélgetni akar vele?
Arra következtethetünk, hogy már a főtanácsban a kezdet kezdetétől megoszlottak a vélemények, mit csináljanak Jézussal. Esetleg lehettek olyan emberek, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban ezt a názáreti vándortanítót le kell tartóztatni, és el kell tenni láb alól. Erre kísérlet már történt is Jézusnak a felnevelkedésének helyén magán Názáretben is, ahol meg akarták kövezni, amikor az ottani zsinagógában fellépett, de a dühös, acsarkodó indulatok inkább a déli ország részben voltak a jellemzők, hiszen itt tartotta ez a főtanács a kezében a dolgokat. Egészen biztosra vehetjük, hogy voltak olyan emberek, akik el akarták intézni Jézust, el akarták tenni láb alól, és lehetőleg mennél gyorsabban. Kérem szépen a szervezőinket, hogy vagy írjuk ki, vagy pedig ne tegyük ezt, mert engem nem zavar, de jobb, hogyha fent jönnek be a későn érkezettek, mert a kedves hallgatókat zavarja. Na most viszont biztos, hogy voltak olyan emberek is, és közéjük tartozhatott Nikodémus, akik azt mondták, hogy emberek, jó várni. Ne csináljunk botrányt. Nézzünk utána a dolgoknak, jó várni, és nézzük meg, hogy hova fejlődnek a dolgok. A főtanácson belül biztos, hogy bizonyos megosztás volt, és ez túl azon, hogy egy kicsit elgondolja ezt egy biblia olvasó ember, aki a 20. században él, és sokszor szoktuk azt mondani, hogy a 20. században mennyire felfordultak a dolgok, és mindent a politika hat át, már minden csapból a politika vize folyik. Egy némi visszatekintéssel azt mondhatjuk, hogy az első század elején se volt más a helyzet, mert akik hatalmon voltak, akiknek pénzük volt, akik közel voltak a tűzhöz, azok két kézzel ragaszkodtak a befolyásukhoz és az előnyeikhez. Na de egy biblia olvasó ember másra is gondolhat. Például ilyesmire, hogy Isten ezeknek a politikus embereknek, ezeknek a hatalmi embereknek is mennyi időt adott arra, hogy a lelkiismeretükre is hallgassanak, hogy végig gondoljanak dolgokat, mert ettől a pillanattól fogva még csak nem 3,5 év, hogy Jézust megölik. Tehát amikor sok ember felveti a kérdést, és itt is az előadások után felvetették a kérdést már többször az elmúlt években, hogy hát a zsidó nép nem tudta, vagy a zsidó nép vallási vezetői nem tudták, hogy itt kiről van szó. Hát kérem szépen, azért 3,5 év az egy olyan megfogható idő, ugye? 3,5 év alatt sok mindennek utána lehet járni, főleg akkor, hogyha Jézus éjt-nappallá téve jár kell az országban és tanít, és ők meg kiküldték a besugóikat és a spiclieiket, nyugodtan használhatjuk ezeket a modern kifejezéseket is, mert ugyancsak voltak, János evangélium a 7. fejezetéből majd látunk is egy néhányat belőlük. De Isten még az ilyen emberek számára is gondoskodott arról, hogy ő közel Jézushoz, látva a cselekedeteit, napközben Jézus itt tanította a Jeruzsálemi templomban, amikor a déli ország részben volt, pontosan utána járjanak, a saját fülükkel hallhassák a tanításaikat. Szóval én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent tudott. Ezt így fogadjuk el, mindenki mindent tudott. Ezért borzalmas, amit Jézussal tettek, mert nem a tudatlanság állt itt a háttérben, hanem a kifejezett megáltalkodottság, gonoszság, hogy emberek nem akarták a szeretet és az igazság törvényét és az azt megtestesítő urát elfogadni. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy most már tudjuk, hogy mikor, hol és mikor történt ez a beszélgetés, de még hadd tulajdonítsak fontosságot annak is, hogy éjszaka. Így mondja a szövegünk, hogy ez jött Jézushoz éjjel. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy kitaláljuk, hogy miért jött Nikodémus éjjel. Azért jött Nikodémus éjszaka, mert félt nappal mutatkozni Jézussal, tehát hogy úgy oda menni Jézushoz, mindenki szeme láttára és beszélgetni vele, ez napközben aféle elkötelezettséget is jelentetett volna. Tehát Nikodémus azért egy félénk, egy erősebb szót is használva, gyáva ember volt. Féltette az állását. Ugye megint mennyire modern probléma. Mennyire azt mondják sokszor az emberek, hogy na de kérem, élni kell, valamiből nekem van egy állásom, ezt nem tettem kockára, miből etetem a családomat, a gyerekeimet. Hát igen, Nikodémus is ilyen ember volt. Pedig kitűnik a későbbiekből, főleg Jézus temetéséből, amely János 19. fejezetében van, ahol Nikodémus 100 font igazi nárdust vitt el, egy óriási mennyiség és még nagyobb pénzbe került, Nikodémus dúzsgazdag ember volt.
maga a keresztény hagyomány is úgy tudja, hogy a főtanácsnak egyik leggazdagabb embere volt Nikodémus. A Biblia csak ebben a három részben, a János 3-ban, János 7-ben, János 19-ben beszél Nikodémusról, tehát én többről nem beszélhetek, érdemben legalábbis. De van egy ősi keresztény hagyomány, aminek biztos vannak megbízható elemei, amely azt mondja a Cezáriai Eusebiuson át egészen a későbbi évszázadokig, hogy Nikodémus nagyon gazdag ember volt, a templomra nagyon sokat áldozott, a szolgálatokra, az istentiszteletekre nagyon sokat adott, és hát, ahogy látjuk, Jézus temetésén is nem akármivel állt elő, tehát egy nagyon vagyonos ember volt. Most nem arról van szó, tehát, mint ma, ha valaki elveszíti az állását, hogy az utcára kerülés a következő hónapban nincs miből megélnie. Nikodémusnak talán az egész életére volt pénze és vagyon, hogy van, lett volna miből megélnie. Mégis félt. De kedves hallgatók, akiknek nagyon sok a pénzük, és mennél több a pénzük, mennél inkább félnek. Nem? Annál inkább félnek. Tehát ez is egy törvényszerűség, és ez érteti meg velünk azt a lelki állapotot, ahogy Nikodémus elmegy Jézushoz, és még az első mondatot is olvastam, de hadd ismételjem meg újra, hogy mit is mondott Jézusnak, hogy éjjel beállít hozzá, és bizonyára ennek a beszélgetésnek csak egy szemés fültanúja volt még kettejükön kívül, hiszen egyik evangélium sem említi ezt a beszélgetést, csak János evangéliuma. Tehát ebből következtethetjük, hogy János ott volt, talán még nem tért nyugovóra, és ő szemés fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Nikodémus így kezdte. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, a beszélgetésnél mindig nagyon ügyeljünk minden egyes szóra, sőt a hangsúlyra is. A beszéde az embert nagyon elárulja. Jézus egyszer mondta ezt az életében, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy ismertetel hamisnak. Ez nagyon nagy igazság. Látjuk majd a következő előadáson, hogy Fülöpöt, Jézus egyik tanítványát egy-egy szava mennyire lelepezett, mennyire elárult. Hát Nikodémusról mit mond el ez az első mondat? Tessenek figyelni még egyszer. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Döbbenetes dolgok vannak benne ebben az első mondatban. Először is mesternek szólítja Jézust, rabbinak. Ez aféle, megtisztelő megnevezés volt. De hát honnan tudták, hogy Istentől jött tanítóul? És ha Istentől jött, akkor azt nem tudták, hogy talán nem csak rabbi Jézus, hanem több annál? Én azt hiszem, hogy tudták, hogy több annál. De ő mégiscsak azt mondja, hogy mester. Ez a mester? Mi tudjuk? Hol van itt a hangsúly? A mesterem vagy a mi tudjuk? Mester, mi tudjuk? Ugye mennyiféleképpen lehet ezt hangsúlyozni? Mester, mi tudjuk, mi jól értesültek vagyunk, elvégre az egész országot kézben tartjuk, politikailag, vallásilag, már mondjuk nem úgy, mint egy nagy gondolatait is akarta az ember.

utólag egy ilyen kegyes megszólítás volt ez, ugyanakkor azonban ki csapott belőle a hitetlenség, mert Jézust nem tudta elfogadni messiásnak, csak mesternek szólította. És ő azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele, mert aztán utána mi következik ebből? Most mi következik? Most ezt miért mondja? Tetszenek érteni, hogy most Nikodémus miért ezzel áll elő? Ez egy tiszta beszéd? Nem tiszta beszéd. Ez egy politikus vezető embernek a szokásos, ezt is lehessen érteni, azt is lehessen érteni beszéde. Tipikusan ez. Érezzük benne még azt a visszafolytottságot is, hogy Nikodémus többet nem akar mondani, mert fél szóval sem akarja lelepezni, mert azért elgondolható, hogy Nikodémus utána járt a messiási proféciáknak, mielőtt előjött az olajfák hegyére, de egy fél szóval sem akarja mondani Nikodémus, hogy mester, én azért kutattam az ószövetségi jövendőléseket, és nekem az a meggyőződésem, vagy legalábbis feltevésem, hogy te vagy a megváltó. Ezt nem merte mondani. Pedig úgy tetszik, hogy valahogy ezt tudta. Vagy az eszével ezt már sejtette és tudta. Egészen biztosra vehetjük, hogy Nikodémus is látta, hogy Jézus mennyire más. Mennyire más a lelkület, mennyire mások a tanítások, mennyire más a belőle áradó szellemiség. De nem mert többet mondani. Egy olyan folytott várakozás, egy olyan figyelemmel teljesen, hogy átadom neked a szót. És most te beszélj. De hadd tegyem ehhez hozzá, és már is Jézus szavaira térünk, hogy ez egy beszélgetéshez jó alaphelyzet. Ez egy csodálatos alaphelyzet egy beszélgetéshez, amikor valaki kíváncsi valamire. Nem azt mondtam, hogy kíváncsi ránk, mert Jézus nem önmagáról fog beszélni. Amikor érezzük, hogy valakiben ott van a vágyakozás, az érdeklődés, akkor nem magunkról beszéljünk, hanem az életnek a legalapvetőbb kérdéseiről. Persze, hogyha ott van ez, mert nyilván nem lehet mindjárt a dolgok közepére térni egy olyan emberrel, akiben nincs még ott ez. De Nikodémusnál már ott van, és ezért mondja néki Jézus a következőt, 3. vers. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mi ennek a beszélgetésnek az első fontos, és mindannyiunk számára megtanulni való törvényszerűsége? Mert Jézus most szólal meg, és ahogy Jézus megszólal, amit mond és ahogy mondja, ez rögtön már rendkívül fontos a számunkra. Jézus ezt mondja erre, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus a lényegről rögtön a legfontosabbról beszél. Ahogy említettem, mert csak akkor lehet tenni, hogyha valakiben ott van a vágyakozás, ha valaki átadja a szót, ha valakiben már annyi bizalom van, hogy ének idején felkeres valakit, és kérdez tőle, és a beszélgetés így kezdődik. Nem lehet mindenkivel a legfontosabb dolgokról rögtön beszélni. Vannak emberek, akikkel mondjuk fél óra, egy óra után lehet ezekről beszélni, de a megtanulni való törvényszerűség az, hogy az életben a beszélgetés alkalmait jól használjuk ki, ne fecsegjünk, ne húzzuk az időt, ne beszéljünk tücsök bogáról, nem mindig fontos az, hogy milyen szép az időjárás, meg mit mondott a rádió, meg mit írnak az újságok, nem, ezek egyáltalán nem lényegesek. Az életben ragadjuk meg a találkozásoknál a fontos dolgokról való beszélgetés alkalmait, és Jézus tudta, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Ez az ember ezzel a bevezető mondatával már elárulta magát, és Jézus tudott a sorok között olvasni. Tudta, hogy ez az ember, ez a befolyásos, kicsit már idősödő ember, aki olyan nagy hangsúlyt fektet a vallásos gyakorlatokra, de az ő maga életében nincs boldogsága, nincs az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ő egy vallás gyakorol. Ő jár a templomba, ő megteszi ezt, még adományokat is ad, még ennek is utána jár, hogy mi lehet e mögött a názáreti tanító fellépése mögött, de Jézus érezte, hogy ennek az embernek az életében valami nincsen rendben. Ugyanezt mondhatta el Nikodémus is, mint később a gazdag ifjú, hát például ezt sem tudjuk vizsgálni, pedig ez is egy nagy beszélgetés a Bibliában, a gazdag ifjúval való beszélgetés, aki azt mondja a beszélgetés során egyszer Jézusnak, Uram, mi fogyatkozásom van?

Nikodémusnak nem kell ezt mondani, hogy mi fogyatkozásom van. Az első mondatából lehet látni, hogy őnek óriási fogyatkozása van. Hogy a lelke nem nyugodt, nem megelégedett. Az Isten számára egy távoli lény, a vallás foglalja el az Isten személyének a helyét. És Jézus ezt érzi, és Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, én ezt ünnepélyesen mondom, mert ez a bizony-bizony mondom néked, ez egy ünnepélyes korabeli kijelentés volt, egy nyomatékosító kijelentés, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Nikodémusnak értenie kellett ezen a nyelven. Lehet, hogy ma egy ember ezt nem érti, hogy mi az, hogy újonnan születés. Az eredeti Bibliában így van, hogy felülről születés. Mind a két fordítás lehetséges. Az is, hogy újonnan születés, meg az is, hogy felülről születés. Mind a kettő precíz és pontos. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem az Istentől születik, ha valaki nem engedi azt, hogy az Isten maga megtisztítsa a gondolkodását, a szívét, lelkét, nem fogja meglátni az örök életet. Nem lesz ott Isten mellett. Ebben a csodálatos, rövid mondatban mi minden benne van. Egyrészt az, hogy Isten mindannyiunk gondviselője. Másrészt az, hogy Isten mindannyiunk életét meg akarja jobbítani. Harmadrészt az, hogy Isten mindannyiunkat vár az örök életre. És még sok minden, de ezek a legfontosabb dolgok. És Nikodémus ezt értette, hogy Nikodémus, neked a legalapvetőbb dologra van szükséged, mert igen, van fogyatkozásod. Te egy vallásos ember vagy. De neked Istenben való személyes hitre, az Istennel való együttjárásra van szükséged. Ez az, ami hiányzik az életedből, és ez az, amit semmilyen vallás, semmilyen egyház, semmiféle felekezeti hovatartozás nem pótolhat. Figyeljük meg, hogy ez a rövid, ünnepélyes kijelentés váratlanul érte Nikodémust. Nem olyan értelemben váratlanul, hogy ő ezt a lelke mélyén nem tudta volna, de olyan értelemben váratlanul, hogy nem nagyon mondták ezt akkoriban egymásnak az emberek. Az emberek beszélgettek, igen, hova mész, mivel, igen, templom, ide-oda, tehát ugyanaz volt az élet, mint ma. Ma is erről van szó, elmentem a templomba, megjöttem a templomból, ott voltam, szép volt, jövő héten is elmegyek, és közben semmi nem változik. Tehát teljesen ugyanaz a helyzet. Nikodémus nem volt ahhoz hozzászok, hogy valaki így közvetlenül azt mondja a szemébe az Izrael első számú emberei közül valónak, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát rögtön magára vonatkoztatta, ezt nem lehetett nem magára vonatkoztatni. Jézus nem személyeskedően mondta, de úgy mondta, mint egy így csengetez vissza Nikodémus elméjében, hogy nekem teljes újjászületésre van szükségem. Nekem egy gyökeres megváltozásra. Engedni azt, hogy az Isten fölemeljen engemet is, és megtisztítson, és magához közel vonjon. És Nikodémus ezért visszavág Jézusnak. Itt jön a beszélgetésnek egy újabb törvényszerűség, hogy a beszélgetésekben, hogyha valakit váratlanul ér valami, méghozzá szép, igaz és nagy dolog, nagyon sokszor hajlamos az ilyen ember, hogy leplezze a zavarodottságát, valamivel visszavág. Nikodémus nem akármivel vág vissza. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy ironikus, sőt gúnyoros visszavágás, mintha nem érteni ezt a beszédet. Azt mondja Nikodémus, uram, hát én leéltem itt a földön már 50-60-70, nem tudjuk pontosan hány éves volt, ahogy említettem, idősebb volt Nikodémus. Én már idős, koros ember vagyok, hát én változzam meg, hát a közmondások is azt mondják, hogy hát az öreg fa az már csak törik, az már nem hajlik. Az idős ember, az hogy változnék? Amikor egy bizonyos életkort elérünk, azután megváltoz. Hát ez lehetetlenség, éppen olyan lehetetlenség, mint visszamenni anyám méhébe. Ugye ezek is a nagy mondások, ha én egyszer újra kezdhetném az életet, ha én egyszer újra születhetnék, ha én egyszer nekivághatnék ennek a világnak, hát menjek vissza anyám méhébe. Tehát ez egy olyan gúnyos visszavágás, hogy miről beszélsz, nem értem, nem tudom, hogy mire utalsz. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy amikor mi beszélgetünk bárkivel is, amikor gúnnyal és iróniával fordulnak felénk, mit szoktunk tenni? Az ember ösztöne, az ember természete mifelé ágaskodik? Hát legalábbis afelé, hogy egy kicsit felborzoljuk magunkat, és valamilyen módon értésére adjuk a beszélgető társunknak, hogy ez nem esett jól. Hogy mi nem így gondoljuk.
Nagyon sok ember ekkor egy kicsit indulatba jön, és valamivel visszavág, és attól a pillanattól fogva olyan a beszélgetés, minthogyha egy olyan feszült vibrációs vonalak húzódnának meg ember és ember között. De figyeljük meg, hogy Jézus ebben a beszélgetésben mire mutat példát. Itt van a második törvényszerűség. Ugye az első az, hogy mindig a lényeges dolgokról beszélni, és a lényeget középpontba állítani. A második lényeges törvényszerűség az, hogy megőrizni a nyugalmat. Ha nem tudjuk megőrizni a nyugalmat, jobb hallgatni. Ha nem tudunk egy nagy fontosságú beszélgetésben önuralmat gyakorolni, tulajdonképpen nagyon veszélyes folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon sok ehhez a beszélgetéshez csatlakozó ige van, például a Kolossi levél 3. fejezet 16. verse mondja azt, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy egymást inteni tudjátok. Tehát ahhoz egy bizonyos erőtöblettel kell rendelkezni, egy lelki erőtöblettel kell rendelkezni, hogy az ember a beszélgetésben megőrizze azt a jótékony előmenetelt, hogy itt a beszélgetés ne dőljön dugába azért, mert a másik is elveszítette az önuralmat, most már én is elveszítem az önuralmat, most mi lesz ebből? Ez nem jó táptalaj a beszélgetésnek. Minden beszélgetésben meg kell őrizni a nyugalmat, a szelíd lelkűséget, ahogy mondja Pál a Filippi levél 4. fejezetében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Jézus arra a magatartásra mutatott példát, és mindjárt olvasom, amit minden tanítványától elvár, hogy a szelíd lelkűségét minden ember előtt őrizze meg. 5. vers, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Megállok itt, mert Jézus folytatja tovább, de a folytatásban itt van az első értelmi egység, olyannyira, hogy én elgondolom, hogy Jézus itt egy kicsit szünetet tartott, majd amikor látta a Nikodémus értetlenkedő tekintetét, akkor folytatta tovább, mert Jézus különben átadta volna a szót Nikodémusnak, de Nikodémus nem tudott mit felelni, sőt értetlenül nézett. Először is Jézus hogyan őrizte meg a nyugalmát, hogy újra elismételte, amit mondott. Mit is mondott? Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most ezt elismétli, azt mondja, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újra elismétli bizonyos hozzáadással. Jézus azt mondja, hogy víztől és lélektől való születésre van szükség. Az ember megváltoztatni magát nem tudja, Nikodémus. Én nem azt mondtam, hogy menjél vissza anyád méhébe, mert ha újra születnél, szakasztott ugyanolyan lennél, mert ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne mondogasd, Nikodémus, ne mondogasd, meg emberek, ne mondogassátok, hogyha újra kezdenétek az életet, akkor milyen lenne az életetek. Ugyanilyen rossz lenne, ugyanilyen elhibázott lenne. Esetleg nem ezekbe a csapdákba esnétek bele, belesnétek másokba. Ne mondogassátok ezt. Újonnan születésre van mindenkinek szüksége, mégpedig a Szentlélek segítségével és a víz segítségével. Tehát itt Jézus utal arra a keresztségre, tehát a felnőtt keresztségre, amit már hónapok óta itt keresztelő János gyakorolta Jordán mentén, amikor az embereket megkeresztelte a bűnbevallásuk után. És Jézus egy nagyon szép dolgot hozzátesz, de ez tényleg csak az vesz észre, aki előtt ott van a szöveg, és aki belenéz és azt mondja, hogy mivel is fejezít be Jézus a 7. vers vége, hogyan is szólt. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus ezt miért így fogalmazta? Jézus ezzel meg akarta nyugtatni Nikodémust, hogy Nikodémus, én ezt nem neked mondom most egyedül. Nem neked van szükséged egyedül újjászületésre, minden embernek. Nem téged akarlak bírálni vagy kritizálni, hogy megértél 50-60 évet, de még nem vagy méltó az Isten országára, pedig olyan vallásos ember vagy. Minden embernek újonnan való születésre van szüksége. A 20 évesnek is, a 30, meg a 80-90 évesnek is. Ha valaki az életben nem engedi magát az Isten szent lelkétől indítatva újjászülni, lélekben újjászülni, ami egy olyan hatalmas, sőt nagyobb esemény, mint a testi születés, az nem mehet be az Isten országába. Bizony mondom, néked szükség néktek újonnan születnetek. Kedves hallgatók, ott volt Jézusban a tapintat.
ott volt Jézusban a türelem. Jézus senkit nem sértegetett. Jézus indokolatlanul magas mércét senki elé nem állított. Mindenkinek azt mondta, ami mindenki számára kötelező. Hát hogyan akarnánk mi az örök életben önző módon ott lenni? Hogy romboljunk ott is tovább? Hát aki el akar jutni az örök életbe, az örök élet törvényeivel, mondhatnám is az élet törvényeivel összhangba kell kerülni, ami a szeretet és az igazság törvénye. Hát ha én ezt csak immel, ámmal vagy néha napján cselekszem, de azért az önzés vaskosabb az életemben, hát hogyan akarok bemenni, hogyan akarom meglátni az Isten országát? Isten mindenkit hív, meg mindenkit szeretne ott látni, na de mit csinálnék én ott? Amikor lesznek ott olyan lények, akik csak jót fognak tenni, csak a másikat fogják szeretni és szolgálni, meg továbbra is, hogy gyűlölködni akarok, meg irigykedni, meg nem tudom én micsoda, így akarok ott lenni az örök életben. Hát ez képtelenség, önmagadat zárod ki, Nikodémus. Nem az Isten szűkkeblű, hogy nem vesz be embereket az örök életbe. Sok ember azt mondja, hogy ja, hát az Isten mércéje nagyon magas. Hát a Biblia állítja a magas mércét, hát ki fog ennek megfelelni? Mondták a tanítványok is Máté evangélium a 18. fejezetében a gazdag ifjú távozása után, hogy hát urunk, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus világosan mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Nem magadat kell megváltoztatnod, neked kell szerezned, hogy ott lehess. Az, hogy más ember leszel, az egy dolgon múlik, hogy elfogadod-e, hogy az Isten maga formálja át az életedet. Átadod-e az életedet az Isten kezének, hogy ő átformálja a szívedet, lelkedet, hogy más ember legyél belül. Nem kívülről kell magadat megváltoztatnod, belül enged, hogy az Isten beszéljen az értelmeddel, hogy az Isten szava eljusson a szívedig, és akkor majd Isten át tud téged formálni. Te csak engedd, magadat nem tudod megváltoztatni, ember. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit Jézus ránéz Nikodémusra, és látja, hogy Nikodémus nem érti. Nem érti. Jézus újra megerősítette, kibővítette a tanítását, de Nikodémus nem érti. És Jézus ezért folytatja, ezért egy kicsit hosszabbra nyúló ez a párbeszédnek ez a része. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Mi a csodálatos ebben a mondatban? Jézus először Nikodémus elé állítja azt, hogy meg kell változni, újjá kell születni. Utána Nikodémus elé állítja, hogy ez elkerülhetetlen mindenki számára, és utána Nikodémus elé állítja mit? A hogyant. A hogyant. Illetve belekezd abba Jézus, hogy már elkezd beszélni arról, hogy hogyan is lehet ez, vagyis ahhoz, hogy az ember megváltozzék, ahhoz isteni segítségre van szükség, de Isten olyan messze menően adja a segítségét, bár megfoghatatlanul, mint a szél járása. De olyan messze menően, mint a levegő. A levegő mindenhova behatol. Szóval a négy alapelem közül a tűz, víz, föld, levegő közül a levegő az, amelynek a legkönnyebb az útja, mert hát ilyen a jellege, a fajsúlya, a természete, hogy ha csak egy kis rést engednek, a levegő már ott van. A víz nem tud bemenni. A tűz se tud becsapni. És a szilárd anyagok se tudnak elérni. De az isteni szent lelket, az isteni szentélek személyét Jézus a szél mozgásához hasonlított. Egy szójáték van az eredetiben, ugye a pneuma szó, az jelenti a lelket is és a szelet is. A pneuma hágion, a szentlélek, ugye a Bibliában. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy kis szójátékkal is él, amikor a szélre hivatkozik, de ezt mi is érthetjük, akik nem tudjuk az eredeti nyelvet, vagy a görög nyelvet, mert csodálatos maga a hasonlat, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Kedves hallgatók, ezt a beszélgetést én nagyon sokszor olvastam, töménytelen előadást is tartottam róla, de most, hogy készültem erre a mai alkalomra, elgondolkoztam azon is, amit Jézus nem mondott el. Mert egy beszélgetésben nagyon fontos, hogy milyen szavakat ne használjunk. Én például nagyon kevésszer szoktam használni az Isten szót. A Biblia is kötelez erre, Isten nevét hiába felneved, mondja a harmadik parancsolat. Vagy nagyon kevésszer szoktam használni bizonyos körökben a Biblia szót. Nemrég történt egy ilyen eset velem, hogy
egy vidéki nagyvárosban hívtak egy sor iskolába előadást tartani, és nem fegyelmeztem eléggé magamat, egy kicsit többször ejtettem ki ezt a két szót, hogy Isten és a Biblia. Olyan rémületes visszahatás jött, mert a gyerekek elfogadták. Volt, ahol két-három osztály is ott ült, és közösen elemeztem velük egy adiverset, vagy egy bibliai részletet. A gyerekekkel nagyon könnyen együtt lehet dolgozni, de a tanárok nem. A tanárok közül ilyeneket mondtak, hogy gyónni is áldozni kell majd. Templomba akarnak terelni? Mert az Isten szóra, vagy a Biblia szóra, vagy Jézus Krisztus szavára a legtöbb ember, mivel előítélete van, vagy torz felfogása, rögtön egészen más gondol, mint ami a valójában. Hát az volt a legsiralmasabb, hogy egy helyen még ajándékot is kaptam. Nem tudják kitalálni, hogy mi lehet. Mondta az igazgató, hogy ennek az embernek ilyen és ilyen ajándékot kell venni, hát egy jó nagy gyertyatartót és benne egy gyertyát. Körülbelül az embereknek ez jut eszünkbe, nem? Isten, Jézus Krisztus, Biblia, az egy gyertyatartó, és a gyertya ott ég. Örök mécses, meg a gyertya, ugye templomok. Hát hogyan is beszélhetne valaki Istenről, meg a Bibliáról, meg Jézus Krisztusról, hogyha nem valami ilyen faszent lenne, vagy valamilyen jámbor egyházfi. Hát beszélnek az élet hétköznapjaiban ilyen dolgok. Hát ott más a szókincs. Beszélnek. Nagyon vigyázni kell. És ennél a beszélgetésnél arra jöttem rá, hogy Jézus egy szót nagyon kerül, ami pedig benne van, az egész eddigi gondolatmenetben benne van. Mert miért kell nekünk újjászületnünk? Miért kell nekünk megváltoznunk? Miért nem elég önmagunkat, hogy úgy mondjam, foldozgatni, hogy jó ember leszek, majd én korrekt polgári módon viselkedem, majd mindenki azt mondja, hogy milyen rendes ez az ember. Ez miért nem elég? Mert a Biblia azt mondja Jeremiás könyve 17. fejezetében, csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Mert a bűn megrontotta a lényünket, a természetünket, a belső emberünket, ízzé porrá zúzott bennünket a gonosz, a bűn, amit befogadtunk az életünkbe. Miért kell újjászületnünk? Azért, mert önző, énközpontú életet élünk, amivel Isten nem adhat nekünk itt sem boldog életet, és nem adhat örök életet az örök életben. A bűn szavát azonban Jézus kerüli. De Nikodémus érthetett belőle, talán sok is lett volna, ha Jézus itt belemegy, hogy úgy mondjam, részletes magyarázatokba, majd meg fogjuk látni a beszélgetés ezután következő csúcspontjával, ahol ez a beszélgetés most megy, hogy itt már beszél Jézus, de itt se éti ki, hogy bűn. Itt is csak vissza fog utalni egy ószövetségi történetre, amin aztán Nikodémus 3 évig fog gondolkozni, míg Jézus kereszthalálához nem érünk, és ebben benne van a bűn. De valóban ezért kell nekünk újjászületnünk. Mert csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, hogy az Ézsaiás 1. fejezete mondja, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Az ember tönkretette az önzés. Az ember úgy gondolja, hogy nagyon jó az önzés, mert azzal tartja fenn magát, és a nagy létharcban ezzel szerez sikereket. De aminek az ember tulajdonítja a sikereit, meg a képzelt dicsőségét, hát éppen azt teszi tönkre, az önzés. De Jézus ebben nem megy bele. Jézus nem kezdi dogmatikai magyarázatokat. Jézus csak azt mondja, hogy a Szentlélek olyan tökéletes isteni személy, mindenkihez utat akar találni. Mindenkinek a rejtett zúgát, a lelke rejtett zúgát keresi, ahol a bűn különösképpen oda kapcsolódik, mint ahogy lehorgonyozódik egy hajó. És egy kis horgony nem engedi azt a hajót, hogy tovább menjen. Mindenki életében vannak olyan kevéssé látott dolgot. Sokszor a külvilág is félreismer bennünket, embereket. Mi magunk is félreismerjük magunkat. Csalárdabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Ezért nem adta Isten a kezünkbe a megváltoztatásunkat. Sem a magunkét, sem a másik emberét. Ne próbáljuk magunkat megváltoztatni. Még kevésbé a másik embert. Világosan mondja az 1 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy én nem ítéltetem meg sem magamtól, sem emberi ítéletnaptól, majd egy bírám van az Isten. Világosan mondja a 139. Zsoltár, hogy Uram Isten, vizsgálj meg engemet, és lásd meg a szívemet, és te mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja.
Világosan mondja a 19. Zsoltár is, hogy kicsoda veheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te szabadíts meg engemet. És világosan mondja a 90. Zsoltár is Mózes Zsoltára, hogy Isten a titkos bűneinket veti az orcája elé, mert Isten látja egyedül, hogy egy ember lelkében hol a probléma. Tehát az sem az ember nem látja igazán, sem pedig a többi ember nem látja igazán. Ezért ilyen értelemben mondta Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek, mert az egyedül Istennek a felség joga, hogy egy ember megtisztítását hol kezdi, egy ember újjászületését hol kezdi. Ahogy a testi értelemben is érteni kell a bábának ahhoz, hogy egy gyereket hogy segít a világra. Nem tudom, hogy vennénk azt, hogyha avatatlan kezek esetleg úgy segítenének egy gyereket a világra, hogy közben meghal. Szörnyű dolog megtörténik néha az életben. De Isten olyan lény, aki pontosan tudja, a Szentlélek egy olyan isteni személy, aki pontosan tudja, hogy mire kell rávilágítani. Hol kell kezdeni, hol kell az ember akaratát megnyerni, hogy ez az ember akarjon jobb lenni, mert akkor ő meg tudja változtatni és újjá tudja szülni. A bűn kérdését azonban Jézus nem ejti ki a száján. De én mégis bejátszanék itt egy zeneművet, mert egy barokkori szerzőnek tulajdonított, de tulajdonképpen egy romantikus darab ez, azt hiszem, hogy aki éneki, az jelen is van közöttünk. A legújabb kazetta felvételen hangzott el, amit eddig két műsoros bibliai kazettát adtunk ki, zsoltárokból, korálfeldolgozásokból, bibliai tárgyú énekekből. Igen, ez valóban egy szóló énekre való, amikor az ember szembesül a bűnével, és amikor már tudja, hogy ebből kell kiemelkedni, akkor az Isten elé járul, hogy segítsél Istenem, magamat nem ismerem, családabb a szív mindenki, mindennél kicsoda ismerheti azt. De te tudod, mert a Szentlélek tökéletes isteni személy, és a Szentléleknek ez a feladata a Biblia szerint az életben, hogy kisegítse az embert abból a nyomorúságból, amibe születünk, és amit mi szereztünk magunknak. A Stradellának tulajdonított mű hangzik fel Barna Mária előadásában.

Kedves hallgatók, most szólal meg harmadszor Nikodémus, és Nikodémusra Jézus hatalmas hatást gyakorolt a szavaival. Nikodémus most már nem gúnyolódik, nem vág vissza, hanem ezt olvasom a 9. versben. Felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Csodálatos fordulat ez a beszélgetésben, mert szinte úgy látjuk, hogy Nikodémus már elindult a változás útján. Milyen óriási különbség pár perc leforgás alatt. Először az a hitetlen közeledés, hogy mi tudjuk, rabbi, mi tudjuk. Utána az az értetlen gúnyos visszaütés, hogy menjek vissza anyám méhébe, hogy születhetném újjá. És akkor jön ez a harmadik mondat, felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Mi van benne ebben a rövid mondatban? Most már látom, hogy ez igazság. Tudom én is, Uram, hogy nekem meg kell változnom. Én vagyok az oka az életem rosszaságának. Igen, ezt tudtam már eddig is, de hogyan mehet ez végbe? Hogyan? Miként? Mi módon lehetnek ezek? Én azt hiszem, hogy aki emberekkel foglalkozik, emberekkel beszélget és látja emberek gondolatainak a formálódását, az ilyen kérdésekért a fél életét odaadná. Erre mondja az Pál apostol a keresztény közösségeknek, hogy ti én örömem és én koronám. Mert nagyobb öröm ebben az életben nincs, ezt kimerem mondani, mint amikor azt látjuk, hogy egy ember gondolkodása, ami jó irányba fordul. Amikor érezzük azt, hogy egy ember életében tényleg már kezd fújni, sőt, már sebesen zúgó szél a Szentlélek munkája, már ez, hogy egy ember kezd nyitottá válni, kezd kinyílni. És azt mondja, hogy igen, Istenem, te belelátsz az életembe, mi módon lehetnek ezek? És itt a beszélgetésben egy érdekes fordulat jön, erre már sokat hivatkoztam az eddigi sorozataink nyomán, úgyhogy nem szeretnék vele részletesen foglalkoztatni, tudnék arra a címszóra, mikor lehet feddeni embereket? Mikor lehet bírálni embereket? Mikor lehet embereket figyelmeztetni? Hát semmiképp nem a beszélgetés elején tette ezt Jézus. Ugye nem azt mondta Nikodémus, miért jössz hozzám éjjel? Talán napközben. Most aludni szeretnék, most pihenni szeretnék. Itt is utánam jöttök az olajfák hegyén, itt is háborgatjátok a nyugalmat, nem ilyesmit Jézus nem mondott. Pedig a tényszerű valóság ez volt. Hát az ember hazamegy, meg már este, éjszaka van, akkor mondjuk, hát nem kifejezetten erre vágyakozik, hogy valaki beállítson hozzá, és ének idején kérdezgesse. De Jézus sem a beszélgetés elején, sem később erre nem tért vissza. De amikor Nikodémus kifejezte a vágyakozását, akkor se arra tért vissza, hogy engem miért zavarsz éjszaka, hanem egy sokkal súlyosabb dologra. Mert itt két dolgot tanulhatunk meg most Jézus soron következő válaszából. Az első, hogy mikor kell embereket, mikor lehet eredményesen feddeni, ha már vágyakoznak a jóra. Embereket akkor feddeni és figyelmeztetni, amikor nyakig benne vannak a rosszban, amikor elveszítették a talajt lábuk alól és az önbecsülésüket is. Persze lehet mondjuk a kutvaugrástól akkor is azt, meg kell óvni az embereket, de igazán minőségi változás nem tudunk az emberekben akkor eredményezni. Nem segítjük az embereket, ha rossz lelkületükben érünk hozzájuk. Vissza fognak ütni. Nem fogják elfogadni a feddést és az intést. De amikor már valaki fölfelé törekszik, fölfelé néz, vágyakozik a jóra, akkor lehet meginteni. Ez az első dolog. A második, hogy Jézus, amikor meginti Nikodémust, miről inti meg? Ahogy említettem, nem arról, hogy éjszaka jöttél hozzám, hanem Jézus ezt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, mi, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néked, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki nem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt Jézus világosan mondta Nikodémusnak, hogy én azért feddelek meg, Nikodémus, mert te vallási tanító vagy. Te az Izrael tanítója vagy, te egy egész népet tanítasz, és a legegyszerűbb és legfontosabb dolgot nem tudod. Kedves hallgatók, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon sokan mondják azt a mi világunkban, hogy csak bíráljuk az ateista embereket, meg bíráljuk azokat, akik köztörvényes bűnözők, tehát egyházi személyekhez senki ne érjen.
azok szent, igaz emberek, ha meg nem is, akkor is nem szabad. A Biblia éppen ellenkezőjéről beszél. Luther Márton ezt olyan világosan tudta, amikor a 16. században ezt a halhatatlan sort leírta. A világi uralkodók és politikusok legnagyobb gonosztette is kisebbek, mint az egyházi vezetők által elkövetett legkisebb gonosztettek. Mert a politikusokra nem sokan hallgatnak, vagy csak ideig, óráig. Jönnek-mennek a féle percemberkék, ideológia sincs mögöttük, csak kérész életű. De egyházi emberek, egyházak, vallás, ezek évszázadokig, évezredekig kitartó dolgok, és akik képviselik ezeket, azok ellen, ha prüszkölnek is az emberek, de sokszor olyan hiszékenyek ilyen emberekkel, meg ha lázadnak is ellenük, sokszor, ha megjelennek, annyira tisztelik őket, mintha nem is földi halandók lennének. Nagyon vigyázzunk erre. Jézus mutatott példát arra, hogy az egyházi visszaéléseket a legsúlyosabban le kell leplezni. Egyházi visszaélések, és pedig az egyház vezetők által elkövetett eszmei visszaélések. Mert nem is azt mondom, hogy mindenki után kémeket küldjünk, hogy hogy él a magánéletében, és hogy vizet prédikál, és bort iszik. Nem is ez a legsúlyosabb dolog, hanem az a legsúlyosabb, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten szavát hirdeti, de itt elhagy belőle, ott hozzátesz, itt kiforgatja, itt emberi tudományt rak még hozzá. Ezek a súlyos dolgok. Nem az, hogy valakinek rovott a magánélete, az is elég súlyos, de ehhez képest mi az, mennyivel nagyobb dolog az, hogyha valaki Isten nevében az embereket tévútra vezeti. Te Izrael tanítója, és nem tudod ezeket, így tanítottad évtizedeken át az embereket, Nikodémus, hogy engedhetted meg ezt magadnak? Hát ezt azóta is föl lehet tenni, és ma azt hiszem egyre nagyobb számban. Hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy Isten nevét kiejtsék, és a Bibliában még az alapvető jártasságot se szerzik meg, annak lelki és szellemi vonatkozását értve egyaránt. Jegyezzük ezt meg, mondom, ezzel én nem szeretnék sokat foglalkozni, mert a sorozatunk keretében még előjön néhány ilyen beszélgetés részlet. Jézus Krisztus nem nézte el ezeket a dolgokat, nem, hogy nem nézte el, arra hívta fel a figyelmünket, ha valaki az Isten nevében tanít, és mégse azt mondja, amit az Isten szava a Szentírást mond, ezt a leghatározottabban le kell leplezni. Nem, hogy ott kell hagyni, hogy csak nőjön, növekedjék, hogy most ne tízezreket, még százezreket is tévútra vezessen. Ha két ember tévútra vezet, már ott is rá kell mutatni. Tudnék, az Isten szemében a legnagyobb bűn, amikor az Isten neve alatt vezetnek másokat tévútra. Amit így mond a Jelenések könyve 17. fejezete, amikor részegítő itallal itatnak le másokat, és vonnak olyan útra, amely nem az Isten útja. Jézus ezt a leghatározottabban leleplezte. És aki ma ezt teszi, ne legyen lelkiismeretfurdalása, természetesen ez ilyen stílusban kell, hogy Jézus tette. Ez nem egy, hogy mondja, egy utolsó útszéli stílusban kell ezt tenni. Sokszor a felvilágosodás gondolkodói, amikor azt mondták, hogy tapossátok el a gyalázatos, tehát nem volt éppen a legmegfelelőbb stílus, mondjuk Voltaire részéről, nem is lehet tőle számon kérni, hiszen bevallottan ateista volt, szóval nem a stílus Christianusnak, a keresztény stílusnak a megtestesítője, senki azt nem mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, de az, hogy gyalázatos eszméket nem lehet érintetlenül és szó nélkül hagyni, ez biztos. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És most tér rá Jézus a döntő dologra, és ez a beszélgetésnek a csúcspontja. Itt mondja ki Jézus a bűn, a bűnben való elveszettség, az egész emberi élet drámáját és tragédiáját, de hogyan? Hogyan tudta itt Nikodémusnak kimondani? Hát úgy, hogy visszahivatkozott egy Nikodémus által ismert ószövetségi történetre. Ez megtalálható, és fel is olvasnám Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, hiszen Jézus azt mondta, hogy amiképp Mózes felemelte az érckigyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékezzem a megdöbbenésre, amikor először olvastam én ezt, hát semmit nem tudtam ezzel persze kezdeni. Mózes, hallottam néha nevét, részkígyó, érckígyó, ezt már szinte semmikor sem. Pusztában felemelte, meg mi volt ott, meg mi nem volt ott, csak álltam és néztem, hogy hogy kell Jézus szavait érteni. Hát persze mi is állunk és nézünk, mert egy olyan kultúrában növekedtünk fel, ahol azt mondták, hogy az Ószövetség nem is érdekes, az Ószövetség lejárt, csak a zsidó népre vonatkozik.
Persze, hogyha nem olvassuk az Ószövetséget, és nem látjuk benne ezeket a történeteket, semmit nem értünk Jézus szavaiból. Jézus ebben a beszélgetésében is rámutatott arra, és ez bőven elég lenne, hogy most is bizonyos felekezeteket, bizonyos irányzatokat azt mondjuk, hogy hát mi módon beszéltek ti, amikor azt se ismeritek, hogy mi van az Ószövetségben. Mert Jézus ezt igényelte. Jézus csak így visszautalt. Amikor fölemelte Mózes az érszkígyót a pusztában, úgy lesz az én felemeltetésem is. Hogy csak nem 1500 évvel ezelőtt Mózessel az Isten megkészítette az érszkígyót, és ő ezt elkészítve fölemelte egy póznára, ugyanúgy fognak engem egy keresztre fölemelni. De aki ránézett az érszkígyóra, és meglátja, hogy miért feszítettek engem keresztre, meglátja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisző benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Igen, ez a híres mondat ezután hangzik el, de senki nem érti meg, nem értheti meg, ha nem ismeri az Ószövetségnek ezt a történetét, amit hadd olvassak fel az idézett részből. Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. versétől. És elindultak a Hór hegyétől a vörös tengerig vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek, mármint a zsidó népnek lelke, megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt, tudnék a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnak, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra. Életben maradt. Kedves hallgatók, erre a történetre utalt vissza Jézus Krisztus. Miről van szó ebben a történetben? Itt nincs rajta térképünk, egy nagy térkép kellene, hogy az izraeliták vándoroltak, és a pusztában zúgolódtak Isten ellen, Mózes ellen. Isten megengedte, hogy itt a pusztában, egy kicsit délebbre fekvő részen, ahol ma is nagyon sok tüzes kígyó van ott a sínai félszigeti pusztában, hogy ezek a kígyók jöttek, és a táborba behatolva az elégedetlenkedő, zúgolódó emberekbe a maguk mérges kígyómarását eresztették, és emberek sokasága hullott el, halt meg. És akkor utána Isten parancsot adott Mózesnek, hogy készíts póznát, és ezt a részkígyót, ezt formáld ki, és tedd a pózna tetejére, és emeld föl a nép előtt. És aki bár zúgolódott, bár elégedetlenkedő volt, bár megmarta ki, hogyha föltekint erre a részkígyóra, ne halljon meg, hanem életben maradjon. Most nem akarok beszélni ennek az ószövetségi vonatkozásairól, csak az egyetemes, a mostani beszélgetésben érintő lényegét hadd emeljem ennek ki. Kedves hallgatók, miről beszélt itt Jézus? Jézus arról beszélt, hogy mindannyiunk élete egy megmart élet. Minden emberbe belemart egy kígyó. Minden emberi életben ott vannak a bűnnek a rontásai, a bűn marásai, mindannyiunkat kikezdett a rossz ebben az életben. Nincs olyan ember, aki tele ne lenne kígyó marásokkal jelképes értelemben. Mi is hányszor panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, másoknak rosszat csinálunk, követeljük a magunkét, észrevétlenül pusztítjuk az életet. Kígyó megmart élet az emberi élet. És hogy lehet ebből menekülni? Ez egy halálos marás. Az ottani kígyók halálos marásából nem volt meggyógyulás. Hogy lehet ebből menekülni? Egyféle módon. Akkor, hogyha valaki valami csodálatos, természetfeletti úton megment, mert emberileg nincs segítség. A kígyó megmart ember az olyan, mint a rákos, vagy a pestises, vagy a kolerás ember a történelemben időkérdése, hogy meghal. Nekünk is időkérdése. Van, aki 20 évesen, van, aki 50, van, aki 80 éves korában. Mindannyian miért halunk meg? Mert Róma 6.23 szerint a bűn zsoldja a halál.
A bűn ezzel fizet. A kígyómarásnak ez a következménye. Róma 6.23 a Bibliának egyik legnagyobb verse. A bűn zsoldja a halál, a bűn következménye, a bűn fizetsége a halál. Egyféle módon kerülhetjük ki a halált, ha valaki magára veszi a bűneinket. Ha valaki elviseli a bűneink büntetését, de itt még nem teltek pontot, itt vesszőt kell tenni. És mi őrá tekintünk. Mi hiszünk abban, hogy igen, ő bűnné lett érettünk, ahogy mondja a II. Korintus levél 5. fejezetében, többenetes módon, 2. Korintus 5-ben Pál apostol Jézusról, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, ő lett a kígyó. Micsoda döbbenetes jelkép. Jelképcsere. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe a Bibliában, nem? A Bibliánk 3. fejezetétől kezdve Sátán jelképe a kígyó. Jelenések könyve 12. fejezetében az óriás kígyó, hogy látjuk, ahogy el akarja nyelni az egyházat, és magát, Krisztust is le akarta győzni. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe. Akkor Jézus magát hogy hasonlította a kígyóhoz? Mert Jézus azt mondta, amiképp fölemelte Mózes az észkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát Jézus a kígyó, a részkígyóhoz hasonlította a maga keresztjét. És a részkígyóra való feltekintéshez hasonlította a maga keresztjére való feltekintést. Tehát, hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért jött el, ha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért halt meg, és miért ezzel az utolsó halállal, a kereszthalállal, miért ez a jelkép felcserélés? Azért, mert a valóságban is így történt. Jézus, aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el, ő egyféle módon válthatott meg bennünket, hogyha a bűnöket magára vette, nem is csak magára vette, a bűnökkel azonosult, nem is csak azonosult, maga lett az a bűn, amit az Isten kárhoztatása megsemmisítve egyszer s mindenkorra rendezetté tehetett. De ezért Jézusnak a kínok kínják, a szenvedések szenvedését kellett átélni. Nem tudom, hogy önök ezt el tudják-e képzelni, hogy mit jelent mondjuk egy bűntelen embernek csak egy bűnt nézni is. Mit jelentett Jézusnak végig nézni ezt az életet? Itt közöttünk. Első stáció. Mit jelent a bűnösökkel találkozni és érintkezés fenntartani? Ugye a Márk 9-ben mondta Jézus, hogy gonosz és hitetlen nemzetség, meddig kell, hogy szenvedjelek titeket? Mit jelentett Jézusnak magára venni a bűnt, hogy nem utasította vissza? Őt vádolták, mint egy utolsó gonosztevőt, és Jézus nem utasította vissza. De még egy fokozat volt. Jézus, amikor ott függött a keresztfán, az atya teljesen elfordult tőle. Isten mitől fordul el teljesen? Kitől fordul el teljesen? Hát Isten elfordult Sátántól. Hát ő adja az életet neki, hogy csinálhassa a garázdaságait. Sátán nem lenne semmi, hogyha az Isten életet nem adna neki. Elfordult Isten a bűnös embertől? Hát mi lennénk mi, hogyha elfordulna Isten az első, vagy századik, vagy ezredik bűnünk után? Semmivé lennénk. De Jézus elfordult a tulajdon fiától. Miért fordult el? Mert Jézus bűnné lett. Jézus annyira felvette a mi bűneinket, hogy azt mondta, hogy a világ összes bűne. Igen, mert én ártatlan vagyok, nekem semmiért nem kellene meghalnom. Amiért nekem meg kell halni, az a világ összes bűne, amit én magamra veszek, amivé bűnné leszek, magává bűnné leszek. El tudjuk mi ezt képzelni? Krisztus halála az, ami a Bibliának a középponti része, aminél mindig, hogy megállunk, vagy zátonyra futunk, vagy azt mondjuk, hogyan is volt erre képes az Isten és az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki a bűnt tapasztalatilag soha nem próbálta ki, aki soha nem játszott a tűzzel, mert tudta jól az, hogy nem jó, hát nem jó. Aki másoknak semmit, egy lehelletnyi rossz dolgot nem tett, hogy ő neki itt ismerni kellett a bűnt, magára venni, de bűnné lenni, ő lett a részkígyó, ő lett a Sátánnál is gonoszabb emberek szemében. És ez ma is folytatódik. Hogyan tekintenek ma Jézus Krisztusra? Azt mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, modernkori proféciák, a francia ateizmus van ebben a 11. fejezetben előre megjövendőve, megtapossák az Istennek fiát. Ma is ugyanúgy megtapossák az Istennek fiát. Hát hogy beszélnek Jézusról? És egyáltalán kinek kell Jézus? És egyáltalán ki hisz abban, hogy Jézus az egyetlen megoldás, de ahhoz, hogy ő egyetlen megoldás legyen, le kellett jönnie a földre, és neki bűnné kellett lennie. Ki foglalkozik ezzel? Ki foglalkozik ma igazán erkölcsi kérdésekkel?
Milyen emberiség sorai között élünk mi, ahol a legegyszerűbb erkölcsi kérdésekkel nem foglalkoznak. Például ilyesmi, hát ha valaki valamit elkövet, annak következménye kell, hogy legyen. Ha következménye, akkor a bűn zsoldja, a halál és a többi. Jézusnak ezért kellett meghalnia. Jézustól a saját szájából hallhatta Nikodémus azt, ami később bekövetkezett. És ezért látjuk azt, hogy Nikodémus tulajdonképpen mikor tért meg, mikor született újjá, akkor, amikor ez bekövetkezett. Ebben is hasonlók vagyunk Nikodémushoz, mi is csak akkor születhetünk újjá, és akkor változhatunk meg, amikor valóban látjuk és megértjük Jézus golgotai áldozatának a jelentőségét. Addig nem változunk meg. Addig olyan, hogy szakadt a ruha, rávarrunk egy-két foltot. Érdemeket szerzünk, hogy Isten előtt valahogy megállhassunk, de ez nem megtérés. A megtérés az, amit Jézus így mondott, hogy aki a kőre esik és szétzúzatik. A kő a messiás jelképe a Bibliában. Kőre esni mit jelent? Szembesülni azzal, hogy az Isten annyira szerette az embert, hogy maga lett a kígyó. Maga lett a gonosz felvevője, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. Hogy mi az ő igazsága által megigazuljunk, hogy Jézus Krisztus követve mi más emberek lehessünk. Erre Nikodémus mikor jutott el, kétszer olvasunk Nikodémusról, hogy említettem önöknek, mert a beszélgetés vége felé sietve egy kicsit a jövőt is hadd érzékeltessem. János evangélium a 7. fejezetében körülbelül olyan 2,5-3 évvel ezután olvashatunk Nikodémusról. A sátoros ünnep során, tehát az fél évvel volt az utolsó páska előtt, amikor Jézust el akarták fogni, és Nikodémus tiltakozik a főtanácsban. Olvassák majd el ezt a pár verset, János 7:45-53-ig. Már meg is bíznak embereket, hogy Jézust hozzák elő, megfizetnek ilyen legényeket, hogy Jézust ragadják meg, és majd kivégzik valamilyen alattomos módon. Akkor Nikodémus felszólal a főtanácsban, mióta engedni meg a mi törvényünk, hogy embereket bírósági tárgyalás nélkül elítéljünk és elveszítsünk. Nagyokat morognak rá ugye ezek a nagy vallásos emberek, hogy már te is azok közé tartozol, te is a Galileus tanítványa vagy, a názáreti tanítványa vagy. De Nikodémus kitart, és az ő szavára így fejeződik be ez a részlet, hogy szétosztottak, hazamentek, nem mertek semmi gyilkos elhatározást foganatosítani Jézus ellen. Mit látunk, hogy Nikodémusban már egyre erőteljesebb a hit. Nikodémus egyre erőteljesebben hisz abban, hogy Jézus nem egyszerűen mester, ahogy kezdte, hanem amire őt Jézus rávezette. Mert Jézustól ezt is figyeljük meg szinte, nem is azt mondom, hogy a sorok között, mert ez benn van a szövegben, majd otthon tessenek utána nézni. Először Nikodémus azt mondja, hogy mester. Jézus nem igazítja ki, hogy nem csak mester vagyok. De utána Jézus azt mondta, hogy az ember fia leszállott a mennyből, ezt már olvastam. Utána azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tetszenek látni, hogy hogyan lehet egy embert rávezetni az igazságra. Nem kell rögtön konfrontálódni. A beszélgetéseknek ez is egy nagy törvényszerűsége. Szépen rávezetni, egy kicsit hallatlanra venni ezt, hogy mester. Aztán Jézus már nem mesterről beszélt, hanem mennyből küldött tanítóról, az Isten fiáról, és Jézus világosan kimondja a beszélgetés során, hogy igen, én vagyok az Isten fia. Világosan kimondja a beszélgetés során, hiszen a beszélgetés ezzel fejeződik be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Természetesen beszél Jézus Isten fiáról, önmagáról, mint a menny küldöttéről, megváltóról. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, stb. Látjuk, hogy a beszélgetésnek vége van. Kedves hallgatók, mikor látta meg Nikodémus? Itt már látja Jézus halál előtt fél évvel, de amikor igazán látja, az a Jézus halála áldozata, amikor leveszik Jézust a keresztről,
és illő temetést akarnak neki biztosítani, és ki van ott a temetés szervezői között a főtanács két tagja, Nikodémus és Arimateiai József. Tehát tulajdonképpen ezzel záródik a Nikodémus története, ebből a beszélgetésből valóban a nyilat ide kell, hogy vezessük. Nikodémus fokról fokra, de észrevétlenül, valóban az ő életében is a Szentlélek, mint a szél járt. A Biblia említ két mozzanatot, de hát mi minden lehetett itt 3,5 évben, mi mindent gondolhatott meg Nikodémus, de ez miből indult ki? Ebből a csodálatos beszélgetésből. És ez a Nikodémussal való beszélgetés valóban a Bibliában talán a beszélgetések beszélgetése. Mert mi is erről mennyit gondolkozhatunk, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, az bűnné lett érettünk. Mi is mennyit gondolkozhatunk, pedig a bűn szava nincs is kiejtve. Csak itt van egy ószövetségi történet, amit ha az ember elgondol, és elkezd elemezni, hogy hogyan maradhattak életben a zsidók, ha hittek abban, hogy Istennél a megoldás, ha föltekintettek a részkígyóra, ha valaki hiszi azt, hogy Istennél a megoldás, és Istenhez fordul, és Istenhez fordulva különösképpen ahhoz a kérdéshez fordul, hogy Istenem, akit te küldtél, hát miért ölték meg a názáreti Jézust? És ő ezt miért vállalta? Ő nem áldozatul esett, ő áldozatul adta magát. Ezt miért vállalta? Aki ezt megérti, annak az életében a Szentlélek majd elvégzi a kívánatos megváltozást, az újjászületést. A következő pótolnám be a diaképeket,

Kedves hallgatók, félrevezető kifejezés ez, hogy kereszténység, mert az utóbbi években, egy évtizedben mindenki kereszténységre hivatkozik, de sokszor csak a szokás vagy a hagyomány kereszténységét látjuk. A bibliai kereszténység sajnos ma is ugyanolyan ismeretlen még, mint évtizedekkel ezelőtt, méghozzá számos olyan döntő pontján ismeretlen, ami végzetes, ami rosszul irányítja be az emberi gondolkodást, az embereknek a kedvét is elveszi a vallástól, vagy a keresztény vallástól, és ennek következtében láthatjuk itt Európában és Magyarországon is, hogy nagyon sokan érdeklődnek más vallások iránt, például 10-15 évvel ezelőtt egy megfelelően gyakorlati életmód kultúrát hirdető vallások iránt indult el egy nagy érdeklődés, gondoljanak csak a zsúfolásig teletöltött termekre, a transzcendentális meditáció, a jóga előadásokon. Bizonyos értelemben igazuk is volt az embereknek, mert az emberek azt mondták, hogy mi egy gyakorlati vallást kérünk, egy gyakorlati, hétköznapi vallást, amely megmondja nekünk nem csak azt, hogy miben higgyünk, miben legyen meggyőződésünk, hanem hogy hogyan éljünk, tehát egy bizonyos életmód kultúrát is nyújt. Az már nagyon szerencsétlen és tragikus, hogy eközben senki nem tudhatott meg arról szinte semmit, hogy a Biblia ugyanolyan életmód kultúrát hirdet, életmód megváltozást hirdet, és sokkal tökéletesebben, mint ezek a keleti vallások, de a Biblia nagy ismeretlen itt Európában és Magyarországon. Igaza volt annak a német szerzőnek, akinek a könyvcímét sokszor szoktam idézni önöknek, Bibel bestseller ohne Leser, vagyis a Biblia sikerkönyv, de olvasók nélkül a mi kultúránkban. Nagyon sokan hivatkoznak a Bibliára, de nagyon kevesen tudják, hogy mi van a Bibliában. Hát most a mai előadáson kiválasztottam néhány fontosabb kérdéskört, amellyel kapcsolatban szeretném bemutatni azt, hogy a közvélemény egyáltalán nem tudja, hogy mi van a Bibliában, még a keresztény közvélemény sem, és ez végzetes eltorzulásokhoz vezet szemléletben és gyakorlatban egyaránt. Egyik ilyen és első ilyen nagy kérdés Jézus eljövetelével kapcsolatos. Ugye a Bibliának nagyon nagy tanítása az, hogy Isten a rossznak a megszületését erőszakkal nem akadályozta meg. A Biblia leírja, hogy már a Földünk teremtés előtt megszületett a rossz egy mennyei lázadás következtében, és ez a rossz egy angyal fejedelemben összpontosult Sátánban, akit azonban Isten hatalommal, kényszerrel nem semmisített meg. Isten alkalmat adott Sátánnak arra, hogy kifejtse a nézeteit, kifejtse az egész életszemléletét, és akkor, amikor az első emberpár beengedte Sátánt a világba, és eláradt itt ezen a földön a rossz, ahogy mondja Pál apostol a Római Levél 5. fejezetében, az Isten akkor is várt, és az Isten nem avatkozott közbe erővel és hatalommal. De a Bibliából kitűnik, hogy ennek az isteni magatartásnak, ennek a nagyon megfontolt isteni magatartásnak egy messze számított terv áll a hátterében, hogy Isten úgy akarja a rosszat kiiktatni a világmindenségből, hogy az értelmes lények meggyőződésével és közreműködésével, hogy aztán majd egyszer senki ne kívánja vissza a rosszat. Tehát azért húzódik ez az egész világtörténelmünk ilyen hosszúra, mert Isten nem hatalommal, nem erővel akarja legyőzni Sátánt, egyébként is Sátán lázadása erkölcsi természetű volt, és egy erkölcsi természetű lázadást nem lehet erővel és hatalommal megsemmisíteni. Ugyanolyan erkölcsi válasz kívánkozott rá. Az egész Biblia erről szól, hogy Isten hogyan készítette elő Jézus első eljövetelét, hogy Jézus miért jött el először, hogyan győzte le a rosszat, hogyan mért rá döntő csapást azzal, hogy ő maga soha nem vette át a rossznak az eszközeit. Ő maga megmutatta Jézus, hogy emberi formában lehet olyan életet élni, hogy nem élünk a rossz eszközeivel. De az biztos, hogy a Bibliának a nagy tanítása Jézus első eljövetelén kívül Jézusnak a második eljövetele. Ez az, ami sajnos teljesen kiveszendő félben van a kereszténységben, ennek a tudata, ennek a hirdetése, hogy Jézus, amikor másodszor jön, van egy nagyon szép kifejezés erre, az Efézusi Levél 4. fejezet 30. versében,
a teljes váltságot hozza el az ember számára, a rosszból való teljes megváltást. Jézus első eljövetele ennek a megváltásnak a lehetőségét ajánlotta fel minden embernek, és ahogy aztán ezzel az ember él, úgy hozza el Isten a teljes váltságot, amikor a rossztól teljesen, tökéletesen az egyes emberi életeket is meg fogja szabadítani, és az egész történelmet megszabadítja a rossztól. Azután jön a Biblia szerint Jézus második eljövetele után az a bizonyos millennium, és azután pedig a rossznak a teljes megsemmisítése, amely Jelenések könyve 20. fejezetében egy fél mondatban így állhat előttünk, hogy tűz száll alá az égből, és sátánt, és démonait, és mindenkit, aki a rossz hívéül szegődött, Isten megsemmisíti, de az utolsó pillanatban nyúlva Isten részéről csak a hatalomhoz. Tehát Isten most figyel és hallgat, vár, lehetőséget ad minden embernek, hogy vajon mi emberek kívánva kívánjuk-e a végső váltságot, a teljes váltságot, egy olyan világban élni, amelyben nem lesz majd rossz, nem lesz majd bűn, és ennek következtében fájdalom és halál sem. A korai keresztényeket ez éltette, ezért is várták Jézus második eljövetelét. Szokás a mi modern korunkban úgy lekezelni az ős keresztényeket, és úgy nyilatkozni róluk, hogy micsoda fanatikus, buzgó emberek voltak, hogy ők várták Jézus közeli második eljövetelét. Ebben nincs sok igazság, mert akit szeretünk, azt várunk. A földi életben is, akivel szeretnénk találkozni, gyermek, házastár, szülő, minden elválás után már alig várjuk, hogy mikor találkozunk azzal, akit nagyon szeretünk. Csak az első keresztények szeretetét húzta alá, hogy ők Jézus második eljöveteiről, mint közeli eseményről beszéltek. Természetesen ennek voltak vadhajtásai, például Tesszalonikában, de hát az első és a második tesszalonikai levélben Pál apostol nagyon szépen kezelte ezeket, nagyon szépen rámutatott arra, hogy a Krisztus napja nem holnap és holnap után jön el, még bizonyos történelmi folyamatoknak be kell következniük. De az biztos, hogy az őskereszténység példamutató volt abból a szempontból, hogy szerette Jézust, mint személyt, mint megváltót szerette, és várta a vele való találkozást. Az Efézusi levél után hadd olvassak fel egy részletet Pál apostolnak egy másik leveléből, a Filippi levél 3. fejezetéből, ahol szinte ütköztet két magatartást, a Krisztus váró magatartást és a Krisztus nem váró magatartást. A Krisztussal találkozni szerető emberek reménységét, és az olyan embereknek az életvitelét, akik csak élnek, akiknek az Istenük a hasuk, ahogy majd fogom olvasni, akik csak úgy élnek máról holnapra, tulajdonképpen testi szükségleteiket kielégítve, más helyütt úgy mondja a Biblia, hogy élnek, mint az oktalan állatok. A következőt mondja Pál apostol. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, am az ő hatalmas munkája szerint, mely által maga is alávethet mindeneket. Ez volt a keresztények reménysége, hogy Krisztus eljön, azt mondja, hogy a mi országunk a mennyekben van, Krisztus, amikor itt járt a földön, leginkább így szólt a tanításaiban, hogy mihez hasonlítsam a mennyeknek országát, és egy országról beszélt, ahova már most tartozhatunk a belső meggyőződésünk szerint, és ez az ország majd eljön egyszer a földre a megtartó Úr Jézus Krisztus által, aki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, aki újjáteremti az embert, azokat az embereket, akik megtanultak küzdeni a rosszal szemben és törekedni a jóra, és ezt következetesen tették. És ennek a teljes váltságnak a napja, Krisztus második eljövetele kötötte le az első keresztényeknek a figyelmét, várakozását. Ennek jegyében élték meg a maguk keresztény életét. De a Bibliában nagyon sok kijelentést találunk erre nézve is,
hogy Jézus még miért nem jött el. Jézus ezt a feltámadása után már elmondta, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön. Hát ha neki adta Isten a hatalmat, miért nem érvényesítette Jézus a hatalmat? Miért nem zárta le a világtörténelmet már korábban? Miért nem hívják már azóta a földünket a nyugalom, a békesség és a boldogság honának? Megválaszol erre Jézus később a Jelenések könyve 11. fejezet 15. és 19. versei közötti úgynevezett 7. trombita szó látomásban, ahol Jézus világosan mondja, hogy az ő hatalom átvétele azért késlekedik, mert nem csak azt szerette volna, hogy ő győzzön itt a földön, hanem Jézus azt is szeretné, hogy a követői győzzenek, méghozzá nem csak egyénenként, hanem közösségben is. És a történelemben egy óriási vargabetűt írt le az egyháztörténelem, hiszen a kereszténység sajnos az első századokban eltorzult, és ennek az eltorzulásnak messze menő következményei voltak, erről beszéltem a legutóbbi előadáson, kereszténység és a hatalom, tehát kereszténység, amikor elfogadta a hatalmat. És Jézus világosan mondja, hogy csak a 7. trombita szó napjaiban lesz az, amikor Jézus a nagy hatalmát magához veszi. Milyen érdekes, itt azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És több évszázad után mondja csak azt, hogy ő a nagy hatalmát már magához fogja venni, hogy aztán a Jelenések könyve 19. fejezetében azt is láthassuk, hogy Jézus érvényesíteni fogja a hatalmát, eljön a földre és kiveszi az ember kezéből, a gyilkos ember kezéből a föld irányítását, és azoknak a kezéből, akik éppen azon fáradoznak, hogy az ő igazi választottait, a Krisztus igazi követőit írtsák ki a föld színéről. Mondom, erről az elmúlt előadásban emlékeztem meg a hatalom kérdéséről. De mennyire világos és mennyire egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem úgy bánik a hatalommal, mint hogy azt az emberektől megszoktuk. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogyha egy ember kezébe hatalom kerül, vagy hogyha egy csoport, vagy egy párt, vagy egy ország, vagy egy nagy hatalom kezébe hatalom kerül, akkor mi fog bekövetkezni? Az emberi világban azt látjuk, hogy az emberek a hatalomért úgy harcolnak, mint a koncért, ha megragadják a hatalmat, nagyon gyorsan akarják érvényesíteni, és a maguk számára nagyon sok gesztenyét akarnak kikapargatni, emberek is és csoportok is. A hatalom félelmetes erővé vált a történelemben, félelmetes és borzalmas erővé, ahogy azt egyébként Dániel könyve 2. fejezete is közdi már, de főleg a 7. fejezetében látjuk a hatalomért való irtózatos küzdelmet. Nos, hát az ember így bánik a hatalommal, Krisztus nem így bánik a hatalommal. Krisztus először erkölcsi jogot nyert, hogy hatalma legyen, ezt a kereszt áldozatával vívta ki. Utána a történelemben hagyta az eseményeket, miközben támogatta az ő igazi követőit, de megengedte az igazi követőinek nyomorúságos üldözését, megengedte a középkort, megengedett a történelemben olyan évszázadokat, kedves hallgatók, amelyeket jobb lenne kitörölni. Az elmúlt századról is azt mondta nemrég egy történész, hogy a 20. századot el kéne felejteni. Hát ha csak olyan könnyen menne mondjuk egy-két évszázadot elfelejteni, mondjuk a nagy inkvizíciós évszázadokat, vagy nem tudom én, a kerékbetörések évszázadát, vagy a mágiák évszázadát, vagy az atomhalál árnyékába került 20. század, csak olyan könnyű lenne elfelejteni, nem lehet elfelejteni. De az biztos, hogy a történelemnek iszonyatos évszázadai sorakoznak a hátunk mögött. Jézus Krisztus mindezt megengedte, hogy olvastuk Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor emberek ártatlanul kiontott vére már kiáltott, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Jézus Krisztus tűrte. Hagyta az évszázadokat, erőt adva benne bízó embereknek, és kegyelmet adva olyanoknak, akik gonoszságokat cselekedtek, de Krisztusnak a hatalomhoz való viszonya, ha csak önmagában ezt néznénk végig a Bibliából, azt szemlélteti, hogy Krisztus mindenkit meg akar menteni. Krisztus nem szívesen mond le egy emberről sem. Péter 2. levele 3. fejezete olyan világosan közli ezt, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mindannyiunkért, nehogy némelyek elvesszenek, hanem mindenki üdvösségre jusson.
És Jézus miközben tűri-tűrés, ugyanakkor viszont cselekvőkép is alakítja az eseményeket, és erről szól Dániel és Jelenések könyve lekivált. A 19. fejezetében a Jelenések könyvének aztán látjuk, hogy megnyílik az ég, és Krisztus közbeavatkozik. Most használja a hatalmát. Először erkölcsileg jogot szerez a hatalomra, utána majd az ítélettel elkezdi érvényesíteni a jogát, tehát második eljövetel előtt elkezdi az ítéletet, hogy visszaítélhesse az életet azoknak, akiket a második eljövetelekor feltámaszt. Jézus esetében a hatalomhoz való viszonyulás ez. És még egyszer mondom önöknek, hogy Jézus nem azért vár a történelemben, mert már ne tudott volna eddig is közbeavatkozni. Hát ha Jézus létezik, ha Jézus Isten, már rég közbe tudott volna avatkozni. De mire vár Jézus? Csak két Biblia verset kell megjegyeznünk, és egyetlen egy szócskát. A Bibliának egy különleges szava ez, németek talán jobban fordítják, amikor es ist vollbracht-tal fordítják. Mi magyarok sokféleképp fordítjuk, hogy beteljesedett, elvégeztetett, meglett. Jézus a keresztfán kimondott szava az a János 19.30-ban megörökített, beteljesedett. Talán ez a legszebb kifejezés, beteljesedett. Amire az Isten utalt, hogy majd jön valaki és megmutatja a szeretet győzelmét a rosszon, a bűnön. Jézus megmutatta azt, hogy emberi természetben lehet győzni a bűn felett. Jézusnak a győzelmi kiáltása volt a keresztfán, hogy beteljesedett. És ugyanezzel a kifejezéssel találkozunk Jelenések könyve 10. fejezetében, a 7. versben, ezt fel is olvasnám önöknek szó szerint, ez így hangzik, a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik, ugyanaz a szó áll, tehát beteljesedik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ugyanaz a kifejezés. Jézus azt mondja a keresztfán, hogy beteljesedett, és azt mondja a történelem végének egy bizonyos eseményről, azért mondom, hogy a történelem vége, mert a 7. trombita szó az már a történelem vége, ugye a Jelenések könyvében a 7 levél, a 7 pecsét, a 7 trombita szó, ez a 7. szám, elindul Jézus első eljövetelétől, ez az első levél, első pecsét, első trombita szó, és a 7. már a 2. eljövetelt közvetlenül megelőző időszakban járunk. Tehát a 7. angyal szavának napjaiban, amikor az trombitálni fog, akkor majd beteljesedik az Istennek ama titka. Milyen titka teljesedik be az Istennek? Hogy ahogy Jézus kimondta ezt a szót, hogy beteljesedett a keresztfán, egy győzelmi kiáltás, a történelem is egy győzelemmel ér véget. A Krisztusban hívők teljes győzelmével, akik álhatatosak maradnak Krisztushoz egy olyan világban is, amelyben, ahogy előbb említettem, az írmagját is szeretnék kiirtani az igazi Krisztus követésnek és az igazi kereszténységnek. Jézus, aki iszonyatosan szenvedett egész életében, de főleg a Getsemáné kertől a Golgotáig, a Jézus szenvedéséhez hasonló megpróbáltatásokat élnek át keresztények, de Krisztus és a lélek segítségével győzni fognak. Itt is egy beteljesedés, egy csúcs Jézus életében, itt is egy beteljesedés a történelem végén, győzelem a Krisztust követők életében. És Jézus ezekért az emberekért jön el. Jézus második eljövetele szükségszerű több szempontból is. Az előző előadásokon néhány szempontot már körbejártam. Gondoljanak arra, amikor arról volt szó, hogy a Biblia szerint az egész földünk hogyan épül le, amikor ugye az ökológiai válságról volt szó, hogy a Biblia milyen messze menően részletezi ezt a proféciákban. Tehát egy bizonyos szempontból a földünk is olyan állapotba kerül, hogy az élet válik kétségessé, tehát Jézusnak ezért is vissza kell jönnie. Jézusnak azért is vissza kell jönnie, mert az erkölcsi állapotok fajulnak oda az emberiség történelmében, hogy az igazán élni vágyókat, az igazán Krisztus követőket halálig menő üldözések veszélyeztetik. Ezért is közbe kell avatkoznia Jézusnak, a nap 24. órájában fog közbeavatkozni. Nagyon sok oka van tehát Jézus második eljövetelének, és ahogy említettem önöknek, ez az igazi keresztények között, nem csak az ős keresztények között, hanem később is a középkorban, Luther idejében, a
17.-18. században, múlt századig bezárólag kis keresztény csoportok életében élő reménység volt, hogy Péter apostol mondta, élő reménység volt Krisztus második eljövetele. De ahogy említettem önöknek, az előadásunk első pontjában erről kell megemlékeznem, hogy a mai nagy kereszténységben Krisztus második eljövetele, nem tudom, hogy nevezzem ezt, mese? Illúzió? Valószerűtlenség? A mai kereszténységben ez, hogy Jézus másodszor eljön, és ez a második eljövetel nagyon közel van. És ennek okozati összefüggései vannak, hogy miért van közel, ez a reménység teljesen kiveszett. Erről nem beszélnek. Szeretnék önöknek, hogy lássák, hogy miről van szó, hogy pár sort felolvasni egy magyar nyelven többször kiadott, először a 80-as években megjelent hatalmas nagy dogmatikai műből. Kezemben a második kiadás van, dr. Előd István katolikus dogmatika című könyve ez. Ennek a dogmatikának több fejezete van, és az egyik fejezete beszél a Jézus második eljöveteléről szóló bibliai tanításokról, a hetedik főrész, ez az eszkatológiai rész. Tessenek megfigyelni, pár mondatot olvasok fel belőle, hogy mit mond a szerző, hogy a mai teológia álláspontja szerint hogyan is kell egy kereszténynek érteni Krisztus második eljövetelét. A 658. lapról a következőképpen olvashatjuk. De mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Érdekes mondat. Még egyszer felolvasom, hogy tetszenek érteni. Mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Magyarul nem jön el Jézus. A megdicsőült Krisztus teste fölötte áll a tér és idő kategóriájának, számára a menny nem jelent helyet, eljövetele tehát azonos lesz epifániájával, azaz megdicsőült embersége mindenki előtt való kinyilvánításával. Akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltaképpen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Nem tudom, hogy ez egy magasan retorizált tudományos próza, ahogy mondaná Molière Úrhatnám polgára is, hogy ez kérem, ez egy próza is, egy nagyon magas próza, hogy mennyit tetszettek ebből megérteni. A szerző azt mondja, hogy tulajdonképp nem Jézus jön el. A világ fejlődik oda, hogy befogadja majd a krisztusi tanításokat, a világunk egy csodálatos változáson fog átmenni, és ez a változás abban lesz majd megragadható, hogy amit Krisztus megszerzett a világ számára a megváltói áldozatával, azt a világ elfogadja. Magyarul az emberiség megjobbul, és az emberiség fejlődik egy krisztusi szintre, úgyhogy nem is kell Krisztusnak eljönnie. Ez egészen más emberlátás, egészen más jövőkép, mint az, amit a Biblia hirdet. A Biblia azt mondja, hogy az emberiség sajnos katasztrofálisan halad lefelé a történelme során, mindenféle szempontból, de főleg erkölcsileg, és Jézusnak azért kell eljönnie, hogy teljes váltságot, megváltást, végső szabadítást hozzon. Ezzel szemben a mai kereszténységben ez nem csak egy dogmatikai műnek a kijelentése, de egy széltében, hosszában elterjedt nézet, hogy tulajdonképpen szépen fejlődünk, hiszen a fejlődést már olyan régen belénk súlykolták. Hát már legalább 140-150 éve ugye az emberiségbe súlykolják azt, hogy az emberiség halad, meg az emberiség fejlődik, meg az emberiség egy vágyott nagy cél felé fog eljutni. Hogy mindenki úgy veszi ezt, hogy igen, Jézusnak nem kell eljönnie, hanem ez az eljövetel, ez tulajdonképpen ez csak egy jelkép, ez csak egy költészet. A valóság az, hogy az emberiség hatalmas módon fejlődik, és elérkezik a krisztusi magasságokba, úgyhogy nem Krisztusnak kell eljönnie ide, hanem az emberiség ér el Krisztushoz.
Kedves hallgatók, fölvetném önöknek a kérdést. Emberileg, az emberi természet szerint melyikben könnyebb hinni? Melyiket fogadják el tömegek, nagy tömegek? Az, hogy baj van, nagy problémák vannak, és Krisztusnak a szabadítására van szükség ahhoz, hogy egyáltalán mentse a menthetőt és az életet, vagy pedig elfogadni azt, hogy nincs baj, szépen haladunk és fejlődünk, és majd az emberiség megjobbul, és elfogadja a krisztusi tanításokat. Én azt hiszem, hogy nagy tömegekben, és a nagy tömegek sokszor nem szoktak gondolkozni, nem szoktak egyről a kettőre haladni, nem szokták szembesíteni a gondolataikat, a tapasztalattal sem ellenőrzik ezeket. Nagy tömegek számára nagyon lenyűgöző jövőkép, nagyon szép távlat, hogy hát haladunk, és majd elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol krisztusi magasságokba lendül a történelem. Végzetes, borzalmas torzulás ez ahhoz képest, amit a Biblia hirdet, és nem is csodálkozhatunk, hogyha ezzel a torzulással képződött vákumot még külön más tévtanítások töltik be, például olyan felekezetek részéről, amelyek valóban riogatják az embereket, félelmet keltenek, pontos dátumokat próbálnak megfogalmazni, vagy itt éppen a 2000. év eljövetelével kapcsolatban láttuk, hogy mennyiféle izgalomba lehet belesodorni embertömegeket, és akár az egész emberiséget is. A Bibliának a világos nagy tanítása az, hogy Jézusnak el kell jönnie. És ez az eljövetel szabadítás lesz, ez a végső váltság lesz. Az elmúlt előadáson három jelképet is felsoroltam ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire örömteli esemény lesz az aratásnak, az aratáson kívül a menyegzőnek, és az aratás a menyegző után pedig a vajúdásnak a bibliai hasonlatait és jelképeit. Maga Jézus beszélt így a második eljöveteléről, amielőtt vajúdik a világ, amielőtt a világ egy új történelemnek adná át a helyét, amit majd Krisztus fog vezetni. Kedves hallgatók, hogyan is nevezzem ezt az eltorzulást? Nagyon súlyos kifejezést fogok választani. A bibliai eltorzulások hátterében eszmeileg is, meg történetileg is egy dolog áll. Jézus Krisztus eltávolítása az életből és a történelemből. Ha valaki végig tekinti ezt az egész folyamatot, hogy a kereszténység történelmében hogyan is alakult ki ez, hogy az őskereszténység még egy eleven Krisztus várásban élte az életét, a mai kereszténység, nagy kereszténység, tulajdonképpen fél Jézus második eljövetelét, és azt mondják az emberek, hogy ha lehet, akkor ne az én időmben. Sátán egy valamiféleképpen tudja Krisztus ügyét támadni, hogyha az evangéliumot rontja meg, hogyha a Bibliához való viszony szünteti meg, hogyha Krisztus követőinek az életében hoz el súlyos torzulásokat, és azáltal járatja le magát a krisztusi tanításokat, nem csak a kereszténységben, hanem az egész világ előtt. Igen, kedves hallgatók, ebből az egyetlen egy gondolatból a többi tévtanítás is, és a többi félreértelmezett bibliai tanítás is megérthető. Jézus Krisztust eltávolítani az életből és a történelemből. Egy kicsit véresen mondom a dolgot, kicsit nyersen, de hiszen erről van szó. Ebből következik egy második dolog is. Napjainkban nagyon terjednek olyan tanítások, amelyek keresztények körében is szélesen elfogadásra találnak, vagy legalábbis keresztények is fontolgatják, hogy ez talán összeegyeztethető a Bibliával. Ilyen tanítás például az evolúció vagy a fejlődés elmélet, ami a 19. századtól fogva szinte minden egyház teológiájába bebocsáttatás nyert. Én a Magyar Tudományos Akadémián eszmetörténettel foglalkoztam körülbelül 10-15 évvel ezelőtt, tehát abban a kiváltságban volt részem, hogy évekig vizsgálhattam a 19. században eszméknek az alakulását. Ugye Darwin a maga műveit 1859-től tette közzé, ugye a fajok eredetét és a többit. Egyébként a nagyapa már 1800-ban, ugye a Darwin nagyapja már pontosan ugyanazokat a dolgokat leírta, természetes kiválasztódás, fajok harca, létért való küzdelem, de hát akkor még nem volt ez annyira a levegőben. A levert forradalmak után és a kapitalizmus erőre kapása után
a múlt század, illetve most már így mondom, a 19. század 50-es éveitől fogva ez a levegőben volt, hogy ahogy az állatvilágban az erősebb legyőzi a gyengét, hát az emberi világ is ilyen, kérem. A darvinizmussal együtt a szociáldarvinizmus is életre kelt, vagyis az a képtelen és emberellenes gondolkodás, ami azonban a kapitalizmusnak mind a mai napig kedvez, hogy az agresszív ember az igazi ember. Ahogy az eszme történetben vizsgáltam a darwini eszméknek az útját, aztán azóta erről könyvet is írtak mások, én a Jó Hírben jelentettem meg erről két tanulmányt, azt vettem észre, hogy először a protestáns egyházak fogadták be a darwinizmust. Már a múlt század, illetve, bocsánat, most mindig így kell mondanom, már 19. század 70-es, 80-as éveiben luteránus és református teológusok már kezdtek barátkozni a darwinizmussal és beépíteni az egyházi rendszerbe, hogy tulajdonképpen a bibliai teremtés történet az csak egy költői leírás, de hát ahogy Darwin magyarázta és ahogy az evolúcionizmus magyarázza, úgy történt, ez tudományosan csak így történhetett, hogy szépen az egysejtű, többsejtű egyetfejlődés, közös ős, a majom és a többi és a többi. Föltűnt nekem, hogy például a katolikus egyház milyen hatalmas könyveket jelentetett meg a darwinizmussal szemben. 1880-as, 90-es években el is verték jól a port a protestánsokon, hogy mondva, hogy ti vagytok a Biblia népe, ti hivatkoztok a Bibliára, és ti elfogadjátok a darwinizmust. Körülbelül úgy mutatott rá a katolikus egyháza, a protestáns egyháza hibájára, mint ahogy ezt Móricz Zsigmond halhatatlanul megírta a Légy jó, mint halálikban, amit ha újra tetszenek olvasni, csak a földrajzórát tesnek újraolvasni, akkor szerencsétlen kis nyilas Misi ott felel a tanár előtt, ugye a debreceni református kollégium tanára is evolúcionista, és Nyilas Misiért elmondja az egész evolúcionizmust, belegyömöszölve ugye a Bibliában, miatt egy képtelenség. De hát lélek szakadva jelentkezik ott az első padokban Orci, a katolikus diák, aki fölteszi a kérdést, na de tanár úr, ha van majom, meg van evolúció, akkor hol van Ádám és Éva? Á, fiam, Ádám és Éva, az is benne van valahol a milliókba, hogy millió évekbe csak el lehet helyezni Ádám és Évát. Egy kis gyereknek is a szeget szúr a fejébe, hogy valahogy az evolúció és a teremtés történet semmiféleképpen nem párosítható. De milyen érdekes, hogy ugyanez a katolikus egyház a 20. században, miután Teilhard de Chardin, ugye a híres jezsuita tudós, aki próbálta összepárosítani az evolúciót, a teremtés története, lehunyta a szemét, ez 1955-ben volt, azután egyházi tantétellé vált szinte azt mondhatnánk az evolúciónak az elfogadása. 1996-ban ki is jelentette, híres dátum 1996 őszén, II. János Pál pápa, hogy az ember testileg a majomtól származik, de a halhatatlan lelkét maga az Isten adta az embernek. Tehát van egy majomtól származó testünk, és van egy Istentől származó halhatatlan lelkünk. Ahogy Lukács György mondta, híres marxista filozófus, összepárosították a fokhagymát és a dobostortát, mert ő még ennek tudta be a 60-as, 70-es években az evolúcionizmus és a kereszténységnek, a bibliai kereszténységnek az összepárosítását. Megdöbbentő, hogy az eszmék története mutatja, hogy egyszerűen hatalomra szertevő egyházi közösségek hogyan próbálnak ezzel a hatalommal úgy bánni, hogy mennél több embernek lehessen kedvezni. Hát ha az emberek között elterjedt az evolúció, hát üssek ő, hát akkor a majomtól származunk. Hát akkor viszont mit kezdjünk a Bibliával? Hát a Bibliával annyit fogunk kezdeni, hogy kijelentjük, hogy a Biblia, kérem szépen, a kezdetén, az első két fejezetében tulajdonképpen egy nagy költészet. Vagy csak szimbolikusan kell érteni. Ott nem érdekes az, hogy most Isten vette az embert a föld porából, lehelte bele az élet lehelletét, Isten mindenkit speciálisan teremtett, nem a majomból, nem ebből, nem abból, hanem külön teremtette az embert. Ez csak jelkép, az egész csak egy mese. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy horderejű kérdés, az eredet kérdése. Hogy honnan eredünk? És egyáltalán mik vagyunk? Ha egy ilyen hatalmas nagy kérdést el lehetett ezzel intézni, akkor manapság miért ne lehetne elintézni egy olyan kérdést például, hogy mi van a halálunk után? Mi van a halálunk után?
hogy mi van a halálunk után, ezt már nagyon sokszor, sokat rebesgették az emberek, erre a Biblia világos választ ad. Biblia azt mondja, hogy a halálunk után alvás van, öntudatlan, néma csend. Az ember elfogyasztotta az életet, meghalunk, leépült bennünk az élet. Nincs is jogunk élni. A halál után néma csend van. Maga a Biblia is tud azonban olyan vallásokról, amelyek az emberiség kezdetétől fogva hirdették azt, hogy tulajdonképpen a halálunkkal nem szűnik meg az élet, a halálunk után van valami. Hogy a halálunk után van valami, ha ezt már kimondjuk, hogy a halálunk után van valami, akkor teljesen egyértelmű, hogy az már csak egy másodlagos, harmadlagos kérdés, hogy mi van. A lelkünk tovább él? Vagy az egész lényünk valahol tovább él? Vagy reinkarnáció van? Sokan nem tudnak napirendre térni, hogy ez a reinkarnáció kifejezés, amelyet az elmúlt 10-15 évben egyre többet lehet hallgatni. Sokan a Bibliára hivatkoznak, hogy Jézus is beszélt már a reinkarnációról, ugye a bizonyos Keresztelő Jánosra tett utalásában, hogy Illés reinkarnációja lett volna Keresztelő János Máté 11. fejezete is. Más fejezetek alapján, és nagyon sok ember rögtön megbarátkozik és elfogadja ezt a ma széltében, hosszában elterjedő tanítást, hogy hát az Isten csak nem ítél bennünket elveszésre, egy élet, egy pár évtized rossz dolgaiért, elkövetett bűneiért, Isten megadja újra a lehetőséget, hogy javítsunk. Hogyan adja meg újra a lehetőséget, hogy javítsunk? Hát, hogy reinkarnálódunk, újra megszületünk. És újra van egy életünk, lesz egy életünk, és kijavíthatjuk az előző élet hibáit. Ha nem, akkor egy harmadikban, negyedikben, ötödikben. Milyen érdekes, hogy a keleti vallásokban azért a reinkarnáció a kezdet-kezdetén, mondjuk egy brahmanizmus vagy egy buddhizmusban, éppen a félelmetes, életre ítélésnek az eszköze volt, mert ők azt tanították, hogy tulajdonképpen rossz dolog élni, és a reinkarnáció több ezer évvel ezelőtt azt jelentette, hogy aki nem mond le az életről, az újra meg fog testesülni. Ez most a 20.-21. századra 180 fokos fordulattal egy más jelentést vett föl. Ma azt akarják elhitetni az emberekkel, hát, hogy az Isten nem olyan, hogy az Isten téged elítélne egy élet hibáiért, hát olyan esetleges és gyors egy élet, lesz idő kijavítani, erre vallások épülnek, lélekgyógyászat épül. Kedves hallgatók, itt is miről van szó? Krisztust eltávolítani az életből és a történelemből. Mert ha azt mondjuk, hogy Krisztus áldozata, amit ő így mondott a keresztfán, hogy ez győzelem, beteljesedett, ha Krisztus áldozata mindenre elég, és itt a földi élet során meg tudunk változni, pár évtized elég ahhoz, hogy mi megváltozzunk, mert Jézus a győzelmet hozta el, Jézus elhozta a megváltást, és az erkölcsi megjobbulásnak a kulcsát a kezünkbe adta, és az ő segítségével, igen, itt a földi életben mindenki megváltozhat. Jézus világosan és komolyan mondta a Nikodémusnak, hogyha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Itt a földi életben Nikodémus idős volt már, amikor elment Jézushoz itt a jeruzsálemi éjszakában az olajfák hegyére, és Jézus mégis azt mondta neki, egy idős ember is, akinek már a napjai meg vannak számlálva, egy idős ember is megváltozhat. Itt a földi életben. Krisztus kegyelmehez elég. Pál apostol is azt mondta, hogy Isten azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Igen, itt a földi életben meg tudunk változni, meg tudunk jobbulni. Nincs szükség újra reinkarnálódni, nincs szükség újra testesülni. De kedves hallgatók, abból a világból, ahonnan száműzik Jézus tanítását és magát a jézusi gyógyító erőt és kegyelmet, ott mindent el lehet hitetni az emberekkel. Ha az embereknek nincs tudomásuk Krisztus tanításairól, ha az emberek nem olvassák a Bibliát, nem olvassák egy az egyben Jézus kijelentését, ott mit nem lehet elhitetni az emberekkel? Hogy valaki a reinkarnációt hirdeti és hiteti el, más valaki azt mondja, hogy
semmi nem lesz a halál után, semmi, Isten nincs is, és beleszervülünk az élő világba, és a porunk beleépül a természet anyagába. Mindent el lehet hitetni. De ha Krisztust ismerjük, és a tanításait komolyan vesszük, akkor viszont azt látjuk, hogy az egész reinkarnáció kérdés tulajdonképpen egy olyan pótlék, ami az embereknek soha jó lakást nem fog hozni, ami az embereknek a lelki problémáikat meg nem fogja oldani, csak egy ideig úgy látszik, úgy tűnik, mintha ez lenne a megoldás. És hogyha az emberekkel el lehet hitetni azt, hogy Jézus eljövetele nem lesz, hanem majd az emberiség fejlődik, és majd lesz egy 1000 éves millennium Jézus második eljövetel előtt, és hát hol van az még? És addig pedig számtalan lehetőség lesz a megjobbulásra, lehetőség lesz az örök élet elnyerésére. Ha ezeket a hatalmas, nagy tételeket el lehetett mozdítani a történelemben, akkor hogy ne lehetne rátérni olyan dolgokra is, amelyek látszólag a régmúltnak a maradványai, például az, amit harmadiként meghirdettünk az előadásunk címében, hogy ne lehetne beszélni olyan sokszor a pokolról, meg a pokolbeli büntetésről, meg egyáltalán az egész Isten, aki az embert, az embereket gyötörni és büntetni fogja a kérdésről. Nagyon fájó emlék maradt bennem, több mint 10 évvel ezelőtt történt, hogy egy édesanya elhozta ide a jogi karra a gyermekét, akit az ő elmondása szerint nem tudott igazán elvinni prédikációk meghallgatására, mert meg volt hirdetve egy ilyen téma, hogy van-e pokol, és én kifejtettem ott, hogy a Biblia szerint nincs pokol, legalábbis olyan értelemben nincs, hogy ma azt az emberek gondolják, meg régen ezt hirdették, és a gyerek hazafelé dudorászva ment, és nevetgélve is mondta az anyjának, hogy hát erre riogattál, és ezzel keltettél bennem félelmet. Hát itt is egy előadó azt mondja, hogy nincs pokol. Kedves hallgatók, a Biblia nem beszél olyan Istenről, aki végtelenségig büntetne embereket, aki gyötörne embereket. Ha valaki az Ószövetségben csak eljut az Ezékiel könyve 18. fejezetéig, és ott elolvassa a 21-től a 23-ig tartó verseket, az egész fejezet mondjuk erről a kérdésről szól, a megváltozásról, a megjobbulásról, és ha egy ember bármilyen rovott életet élt, de megváltozott az Isten Krisztus áldozatával, mindent megbocsátott neki, itt hangzik fel a híres kérdés. Hát gyönyörködöm én a meghaló halálában? Nem abban gyönyörködöm, hogy élvén éljen, mondja az Úr. Hát Isten nem gyönyörködik abban, hogy emberek elvesznek, sem itt a földön nem gyönyörködik emberek halálában, még kevésbé gyönyörködik az Isten abban, hogy ő valami végtelen súlyú büntetésként azt mérni az emberekre, hogy állandóan gyötrődjenek és kínosztassanak valami föld alatti, vagy valami világon kívüli helyben, aminek a pokol nevet adják. Ugye az Ószövetségben van ez a kifejezés, hogy Seol. Ez a Seol kifejezés, amit aztán később a magyar Biblia is sokszor így vesz át, ugyanilyen szólag, hogy a Seolba megy a lelkem, és így tovább. Ezt ugye görögre lefordították ezzel a kifejezéssel, hogy Hádész. Két kifejezés, a héber is meg a görög is annyit jelent eredetileg, hogy sír, sírgödör. A csak egy átvitt értelem, hogy a görög mitológiában, meg a görög irodalomban, lásd, de az Iliász és az Odüsszeia, ott ugye a Hádészban gyötrettetnek a lelkek, föld alatti imbolygó árnyak, a bűneikért gyötrettetnek, azért, mert a pogány görög vallásosság szerint az a legnagyobb büntetés, ha valaki vég nélküli időkig szenved valamilyen bűnért. Ezt látjuk a görög mitológiában, ugye, hogy Sziszifosz vég nélkül görgeti fel a követ, aztán az leesik, újra görgeti, újra leesik. Oknosz fonja vagy köti a kötelét, de egy szamár állandóan megeszi, tehát amit megcsinál, azt az állat már hatálytalanítja. És így tovább, és így tovább. A görög mitológia tele van ilyen történetekkel, hogy a görögök úgy gondolták el, hogy a legnagyobb büntetés az, amit így nevezhetünk röviden, a vég nélküli szenvedés. Végtelen szenvedés.
Danaida lányok, mert megölték a férjüket, hordják a nagy lyukas hordóba a vizet, és a nagy lyukas hordóba hordják a vizet. Hát ennél borzalmasabb dolog nincsen. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy van ennél borzalmasabb dolog. A Biblia ugyan nem tanítja azt, hogy a Seol meg a Hádész az egy föld alatti hely lenne, ahol az Isten kedvére gyötörné az embereket, ilyen nincs, mert ilyen Isten nincs, aki gyönyörködne a meghaló halálában, de a Biblia hirdeti azt, hogy a végtelen időben kibontakozó büntetésnél van egy sokkal súlyosabb büntetés. Amikor egy ember a tudatával szembesül azzal, hogy más életet élhetett volna, és meg is lett volna minden lehetősége, hogy más emberré váljék, és ő ezt a lehetőséget elszalasztotta, sőt elutasította. A jóvá tehetetlenség tudata a legnagyobb szenvedés. Amikor az Isten a Biblia szerint fel fogja támasztani majd a kárhozatra jutandókat is, de az Isten közli velük, hogy ti is itt lehetnétek az életben, az örök életben, mint oly sok ember. Ti azért nem lehettek itt az örök életben, mert nem akartatok az élet törvényeivel összhangba jutni, nem akartatok megváltozni, és ezek az emberek szembesülnek ezzel az ítélettel. Hogy ők is élhetnének, és mégsem élhetnek, sőt örökre el kell távozni az életből. A Biblia a végső megsemmisülést hirdeti, amiben sok embernek próbáltam már mondani, de annyira megkötözték őket a hagyomány és a szokás tanításai, olyan kevesen álltak rá erre a gondolkodásra. Mondtam az embereknek, hogy a Biblia szerint nem maga a megsemmisülés a borzalmas. Hát az egy pillanat, és az tulajdonképpen az ember már tudatosan nem is éli át. A borzalmas az, hogyha én azzal szembesülnék, hogy ott lehetnék az örök életre jutandó emberek között, de azért nem lehetek ott, mert a saját hibáim kizárnak ebből a sorsból, ebből a jövőből. Ennél nagyobb, félelmetesebb büntetést én nem ismerek. Egyébként itt a föld életben is úgy gondolom, hogy ez a helyzet. Ezért mondják sokszor az emberek, hogy inkább elélnék én betegen is, vagy fájdalmakkal, vagy szenvedésekkel, csak hogy életem legyen. De az a tudat, hogy én valamit elrontottam, és nem csinálhatom vissza, nem pörgethetem vissza az időt, és nem kezdhetem újra, nem futhatok neki annak a próbatételnek, hogy én valamit elrontottam, és nem lehet visszahozni. Én úgy gondolom, hogy már itt a föld életben sokkal keservesebb dolog, mint az, hogy valaki, nem tudom én, betegen szenvedjen, de még élete maradhat. A Biblia szerint örök gyötrelem, örök gyötretés, örök büntetés az ember számára nincsen. Az erre vonatkozó és félreértelmezhető igehelyek száma körülbelül egy fél tucat, nagyon

rokonait, a testvéreit figyelmeztes, hogy nehogy ők is így éljenek, mert akkor ők is a pokolba kerülnek, ők is a lángok közé kerülnek. Kedves hallgatók, ennél a példázatnál, ennek a példázatnak az értelmezésénél nagyon egyszerű és egy nagyon közönséges hibát követünk el mi emberek. Többes számba kell, hogy mondjam, mert én is évekig így gondoltam a dolgot, de hát amikor kezdtem a Bibliát komolyan venni, legalábbis ennél az esetnél már ezt a hibát nem követtem el. Tudnék, a hiba az, hogy a Bibliából általában kiszoktunk ráncigálni bizonyos részleteket, és akkor egy kiragadott részletre azt mondjuk, hogy ez így van és igaz, eszünk ágában nincs sokszor elolvasni még a legközvetlenebb szövegkörnyezetet sem. Ha valaki veszi ezt a fáradtságot, és az egész fejezetet elolvassa, ebben a Lukács 16. fejezetében két példázat található, a hamis sáfár példázata és a szegény ember és gazdag ember példázata. Mind a két példázat közös ismérve, hogy nem magában a történetében van az igazság, hanem azt kell megfigyelni, hogy Jézus kiknek válaszolta meg a kérdésüket ezekkel a példázatokkal, és mit is akart példázni. Tehát, hogyha az ujjam mutat valamerre, akkor ne sokat foglalkozzunk ezzel, hogy most így mutat, vagy így mutat, vagy így mutat, azt nézzük, hogy mire mutat. A példázatok is valamire mutatnak. Második példázat, mert az elsővel nem akarnék most foglalkozni, a hamis sáfár példázatával, a fejezetben található második példázatot Jézus nem arra a kérdésre mondta el, hogy mi lesz a halál után. Kedves hallgatók, hogy mi lesz a halál után, azt a zsidók jobban tudták, mint ma az egész kereszténység. Hogy mi van a halál után, azt Izraelben pontosan tudták, mert ismerték annyira az ószövetségi írásokat, hogy senkiben kétely nem merült fel, kivéve néhány farizeusban, túl bonyolító és túl okoskodó emberekben. Az egyszerű betániai Mária, aki itt találkozott Jézussal, Jeruzsálemtől délkelet irányban van ez a kis falucska Betánia, Jézus az északi országrészből jön 4 napos késéssel, és Lázár akkor már meg is hal. És Jézus azt mondja Máriának, hogy Mária, a te testvérednek van reménysége, feltámad a te testvéred. Erre ez a betániai egyszerű asszony azt feleli, tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Nem azt mondja Jézusnak, hogy Uram, már fönt van, néz onnan föntről bennünket. Sem nem azt mondja, hogy ott, talán ott lent van, jaj, de borzalmas, hogy a pokolba jut, vagy netán valami tisztító tűz. Nem. Ilyen zagyvaságok, ilyen babonák, ilyen félelmek nem voltak az akkori emberekben, hiszen ismerték Jób könyvét, Jób könyve 14. fejezete máig is a legtökéletesebben beszél arról, hogy mi van a halál után, hogy sem nem költetnek, sem nem ébresztetnek fel az emberek az álmukból. Jézus is innen vette az álom kifejezést. Világosan beszél Dániel könyve 12. fejezete, világosan beszél Prédikátor könyve 3., 7., 9. fejezete, nem akarom felsorolni a Bibliának híres fejezeteit, aki olvasta az Ószövetséget, tudja, hogy miről beszélek. Nem volt szükség korrekcióra, mindenki pontosan tudta, hogy mi van a halál után. Ezért Jézusnak senki nem vetette fel, nem azt a kérdést vetették fel, hogy mi van a halál után. Tehát először is ezt vegyük tudomásul, hogy Jézus ezt a példázatot nem arra mondta el, hogy mi van a halál után. Jézus nem ecsetelni akarta, nem megfélemlíteni akarta az embereket, hogy a halál után ott iszonyatos kínzás, és azért legyél itt jámbor és hívő ember, mert ha nem, akkor lesz nemulas majd a halál után. Borzalmas ilyet elgondolni is. Még egyszer hadd utaljam figyelmüket ide, hát gyönyörködöm én a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy élvér éljen, mondja az Úr. Tehát Jézusnak nem azt a kérdést szegezték, hogy mi lesz a halál után, hanem Jézust és a tanítványai csúfolták, a pénzszerető farizeusok. Miért csúfolták? Hogy Jézus és a tanítványok szegények. Innen indult ki a dolog. Csúfolták őket, hogy szegények vagytok. És Jézus elmondott egy példázatot, amivel a farizeusoknak a saját tanmeséjét állította elébük, ez egy farizeusi történet volt egyébként, ez a gazdag ember, szegény Lázár, ez fennmaradt Josephus Flaviusnak egyik töredékében, amelyből megemlékezik, szó szerint megemlékezik szinte erről a példázatról, amit Jézus anyagul használt, és Jézus azt mondta, hogy ti bár engem csúfoltok, hogy a tanítványaimmal együtt szegény vagyok. Na de hát a ti

történetekben is kijut oda az Ábrahám kebéré, ami nincs, a szegény. És kijut a pokolba, ami nincs, a gazdag. Tehát Jézus a saját elgondolásukkal szorította sarokba a farizeusokat. Ennyiről van itt szó. Nem többről, nem kevesebbről. De ha valaki ezt a fél tucat félreértelmezhető bibliai helyet tovább folytatja, és például itt van a nagy adó nagyon sokak kezében, hogy mit mondott Jézus a jobblatornak. Még ma velem leszel a paradicsomban. De először is ezt nem mondta Jézus a jobblatornak. Ha megnézzük az eredeti görög szöveget, még nincs benne, tehát Jézus pontosan ezt mondta a jobblatornak, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Én erről egy svájci szerzőnek a Jó Hír 98-as évfolyamában meg is jelentettem a cikkét, mit mondott Jézus a jobblatornak. Két oldalon, három oldalon kifejti a szintiszta lényeg és valóság az, hogy a jobblator maga sem kérte azt, hogy ő éljen most rögtön a halál után. Nem is kérte ezt Jézustól. Ha valaki emlékezik rá, Lukács 23. fejezetében, hogy ez a jobblator mit kért Jézustól, akkor szó szerint elmondhatja, hogy ezt, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Nem azt kérte a jobblator, hogy Uram, most kileheljük a lelkünket, de nem tudom, valami szép mezőn ébredjünk fel. Vagy valami mennyei paradicsomban, vagy valami örökvadászmezőkön folytassuk tovább az életünket. Nem kért. Ilyen őrültséget nem kért a jobblator sem, aki pedig az életét sajnos elvesztegette, és hát bűnöző lett, de még ő is tudta, hogy mi van a halál után. Szóval, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Úgy látszik, neki is tudomása volt a teljes váltságról és Jézus második eljöveteléről. Uram, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodban. És Jézus azt mondta, hogy mivel te hiszel az én áldozatomnak, mivel te látod, hiszen csitítod a másik társadat, ugye a ballatornak mondta a jobblator, hogy hát miért gúnyoljuk, miért szidalmazzuk Jézust, hiszen mi a vétkeinkért vagyunk itt, és függünk itt a kereszten, ő teljesen ártatlan. Mivel te hiszel nekem, hiszel e mai nap megvalósuló áldozatban, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. De annak az embernek is figyelmébe ajánlanám azt, hogy egy bibliai helyet nem lehet egy vagy két hely alapján sem félreérteni, mert van egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, huszadik, századik ide vonatkozó biblia vers, ami lehetetlenné teszi a torz értelmezést. Például mi az ide csatlakozó legközelebbi igevers, akkor, amikor Jézus föltámadt, és Mária Magdolna, aki először találkozott Jézussal, megjelent neki, és Mária Magdolna ki akarta fejezni a háláját Krisztusnak az áldozatáért. Talán emlékeznek rá, János evangéliuma szerint Jézus ezt mondta Mária Magdolnának, hogy ne illess engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Tehát ha valaki mondjuk nem hisz ennek, nem hisz annak, de legalább Jézus tulajdon szavainak higgyen, ha Jézus nem akarja kiiktatni az életből és a történelemből. Mondom, ez a vezérszólama a mai előadásnak. Ha Jézust ki akarjuk iktatni az életből és a történelemből, akkor tárva nyitva a kapu mindenféle értelmezésnek. De ha Jézust nem akarjuk kiiktatni, hogyha komolyan vesszük, amit Jézus mondott, hogy ő még nem ment fel az atyához, mondta a feltámadása után. Hát ha Jézus a feltámadása után azt mondta, hogy ő nyugodott a sír fogságában három napig, ő nem ment fel az atyához, az ő atyához és a mi atyánkhoz, akkor legalább Krisztus szavainak lehetne hinni, hogy Krisztus csak valóságot mondott azzal, hogy kijelentette, hogy ő még nem volt ott a mennyei atya közelében, az Isten közelében. Tehát ma nem lehetett együtt, aznap pénteken délután nem lehetett együtt a jobblatorral sem. Nem szeretném végigkövetni az összes biblia verset, hiszen az időnk is lejáró félben van. Még egyetlen egy biblia verset hadd idézzek, mert nagyon sokan azt mondják, hogy azért a Biblia tele van a Gehennával, tele van a gyötrelemmel, tele van a tűz és kénkő tavával, itt például a Jelenések 20. fejezet 14. verse is említi ezt a tűz és kénkő tavát, meg Jézus arról beszélt, hogy ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, csak hadd jelezzem,
hogy Jézus nem azt mondta, hogy lesz sírás és fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás az valóban helytelenül kiválasztott szó, mert aki csikorgatja a fogát, ugye az azt akarja kifejezni, hogy azért ő még visszavágna. Azért ő még oda mondogatna. A helyes kifejezés ez, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Jézus ítéletére senki nem akar visszavágni, mert látják azt majd az emberek, hogy ez az ítélet tökéletes és igazságos. Ott lesz sírás és fogak vacogása, tehát lesz ez, ahogy előbb mondtam, a jóvá tehetetlenség érzése. Ez a legborzalmasabb büntetés. Jézus vissza fogja adni az életet. Tehát Jézus, ha itt van Jézus második eljövetele, aminek az idejét nem tudjuk, Jézus második eljövetelekor visszakapják az életet azok, akik az örök életre jutnak. Tehát ez az igazak föltámadása. De Jézus második eljövetele után lesz az ítéletnek a második szakasza, az úgynevezett ezeréves ítélet vagy millennium. Tehát ez az ezeréves ítélet nem előtte lesz, hogy ezt ma hirdetik, hogy majd szépen a világunk el fog jutni arra a csúcsra, hogy Jézusnak nem kell eljönni, hanem a világ érkezik el Jézushoz. A millennium nem itt van, hanem a millennium Jézus második eljövetele után van, ami után Jézus visszaadja az életet a kárhozat ítéletére jutandóknak is, tehát ezért jelzem, mert itt egy ilyen mínusz jellel, de csak azért adja vissza az életet, hogy szembesüljenek azzal, hogy ők nem élhetnek. Nem lesz joguk élni. És azután jön az ítélet, a megsemmisülés. Nem örök gyötrelem, hanem végső kiállás az életből. Nem örökké tartó Seol és Hádész a kínok lángjai között, hanem a jóvá tehetetlenség érzése utáni ítélet végrehajtás. Így tisztul ki a világmindenség Sátántól, a démonaitól, minden gonosz követőiktől. És erre mondja azt, hiszen jelképek sokaságával van teli a Szentírás, hogy a tűz és kénkő tava az a második halál. Tehát a tűz és kénkő tava az nem annyit jelent a Bibliában, hogy a tűz és kénkőbe fognak belevetni embereket, és elnézést kérek, hogy így mondom, de hát ott fortyognak majd végtelen időkön keresztül, mert fizikailag, én mondjuk nem vagyok nagyon iskolázott fizikából és egyéb természettudományokból, de szerintem, ha tűzbe és kénkőbe valaki vagy valami beleesik, az legkevésbé fog örökké ott maradni. Legkevésbé. A tűz és kénkő tava, és kimondja, tehát használ egyszer egy jelképet, azt mondja, a tűz és kénkő tava, és utána azonosítja, ez már nem fizika, nem kémia, ez már matematika. De hát elnézést kérek, hát a matematikának csak hiszünk. Hát ugye azt mondjuk 2×2=4. Ugye az emberi világban próbálják azt hol 3-nak beállítani, hol 5-nek beállítani, tehát azért mégiscsak, hogyha azt mondjuk, hogy na most egyedül maradok magammal, leírom, 2×2. Balról azt mondják 3, jobbról azt mondják 5. Hát magamban vagyok azért csak 4. Hát hogyha a Biblia leírja matematikailag, a tűz és kénkő tava az a második halál. Tehát az nem egy örök, ugye a halál, az megsemmisülés, az élet leáll. Tehát a tűz és kénkő tava a második halál, ez annyit jelent, hogy vége van, örökre vége van. Ez a halál még csak egy felfüggesztett ítélet. Mert jön utána az ítélet, és ha Isten visszaadja az élet jogát, vagyis Jézus képviseli ezt az embert, képviselheti ezt az embert, akkor Isten visszaadja neki az életet, és felmentő ítéletet kap. De azok az emberek, akik azonosultak a rosszal, akik nem akartak megváltozni, akik ha rosszat kaptak, nekik fájt, de ha rosszat adtak a másik embernek, arcuk izma sem rezdült. Ezeknek az embereknek Jézus csak azt tudja mondani, hogy mivel azonosultatok a rosszal, ezért a rossznak a végső következményeit kell, hogy elszenvedjétek, és a rossznak Isten adott, eddig is adott már elegendő életet, de örök életet nem fog adni a rossznak. Tehát akkor a rosszal, a bűnnel együtt a bűnösök is el kell, hogy távozzanak az életből. A második halál, a tűz és kénkő tava a második halál. Kedves hallgatók, nem nagy dolgok megértésére és megfontolására kérem önöket. Azt szokták mondani, hogy a János 3.16 a Bibliának a szíve, abban minden benne van. Hát abban benne van, csak miért nem veszik komolyan például, akik pokolról beszélnek, meg örök gyötrelemről beszélnek. Hogy hangzik a János 3.16? Úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Két lehetőség van, vagy az örök élet, vagy a végleges elveszés. Vagy élet az újjáteremtett földön, a helyreállított világban örök élet, Istennel, Krisztussal és minden eddig élt igaz emberrel, vagy pedig, hogyha az életet csak pusztításra használtuk, és azonosultunk a rosszal, hát akkor a rossz magával ránt bennünket, akkor ez az elveszés. Vagy örök élet van, vagy elveszés. Közbülső állapot nincsen, nincs örök gyötrelem, nincs vég nélküli szenvedés, elveszés, ami elvész, ami megsemmisül, arról említés sem tétetik többé. Én szeretném önöket olyan kereszténységre késztetni, ami nem a szokás, nem a hagyomány, nem az ezt hallottam, így mondják, így tanítják kereszténysége, hanem az így szól az Úr kereszténysége. Mit mond az Isten? Mit mond Jézus Krisztus? Ha az egész világ szeretné is Jézus Krisztust elutasítani és a történelemből kiiktatni, én azt gondolom, hogy az igazi kereszténység az, amely szereti Krisztust, ami hálás Krisztusnak, aki Krisztussal akar élni és Krisztussal akar találkozni, mert úgy szerette Isten a világot.

Kedves hallgatóink, Munkácsi Mihály Krisztus trilógiája különös trilógia, mert nem a szokványos Jézus elítélése, Golgota és feltámadás mennybe menetel a témája, hanem a két kihallgatás, Pilátus előtti két kihallgatás két képen jelenik meg, és a Golgota a harmadik darabja. Időrendben viszont ez az első kép, ami előttünk van, 1881-ben Párizsban állította ki először Munkácsi, és a terv, az ötlet 1878-ból való. Mi történt 1878-ban? Munkácsi akkor 34 éves volt. Megfestette egy gyönyörű képet, a Miltont, ahogy a vak Milton az elveszett paradicsomot diktálja a lányainak, és ez Párizsban olyan világsikert hozott számára, egyébként ez a vak Milton most Amerikában látható, tehát ott van az eredetije, hogy Szédelmájernek, ennek a műkereskedőnek a figyelmét is felkeltette, egy német ember volt, aki azt mondta Munkácsinak, hogy mester, fessen nagyméretű képet, olyat, ami le fogja bilincselni az embereket. Ez a kép csaknem 30 négyzetméteres. A kinagyításaiban annyira közel fogunk menni hozzá, mint hogyha az eredetit látnánk, de nyilván így teljes képként ezt úgy tessenek elképzelni, hogy ez 30 négyzetméter, tehát ezt fel kell nagyítani kicsit magasabbra, mint ez a terem, és hát a szélessége is, mint mondjuk ez a paraván itt a vetítő vászon előtt. Abban az időben, a 70-es, 80-as években szokás volt, hogy egy képet állítanak ki, mondjuk egy nagy palotában, de a képnek a kicsinyített másait, levelező lapnyira zsugorított másait is árusítják, tehát ez nagy bevétel volt. Szédelmájer ebben fantáziát látott, 10 évre kötött szerződést Munkácsival, hogy minden képét csak rajta keresztül értékesíteti, mind Szédelmájer, mind Munkácsi milliómos lett ebből. Ez a kép is végigjárta Európa összes nagyvárosát. Párizs után eljutott Brüsszelbe, Berlinbe, Prágába, Budapestre, majd a Golgotával, a másodszor megfestett képpel együtt eljutott az Egyesült Államokba is, és az Egyesült Államokban felekezetek bérelték ki a hatalmas termeket, palotákat és múzeumokat arra, hogy istentiszteleteket tartsanak a képek előtt, mert mindenki úgy vélte, hogy ebben az ateista, pozitivista 19. században, amikor hát bibliai témákat már nem nagyon festettek, egyáltalán nem, Munkácsi olyan festményekkel rukkolt elő, amelyek a múltat, Rembrandtot is beleszámítva egészen páratlannak tetszettek. Először, mivel nagyon szét fogjuk bontani a képet, minden részletére kíváncsiak leszünk, nézzük, hogy ha először ránézünk erre a festményre, milyen benyomást gyakorol ránk. Munkácsi rendkívül ügyes kolorista volt, tehát a színekkel nagyon jól tudott bánni. A festménynél a szín és az atmoszféra az első, ami az ember szemébe ötlik, és itt is azt látjuk, hogy a két teljesen fehér ruhás alak, Pilátus és Jézus tűnik először a szemünkbe, ha ránézzünk az egész képre, mint ez a két szereplő vonzza a tekintetünket. Igaz, hogy ott balra az a hadonászó fiatalember is a fehér ruhája eléggé kilátszik, de csak azért van, hogy egy kis egyensúlyt teremtsen. A két fehér ruhába öltöztetett főszereplővel van a legtöbb dolga Munkácsinak, az ő megfestésükre különös figyelmet fordított, és azért megyünk majd közel, mint Pilátushoz, majd utána Jézushoz, hogy meglássuk, hogy mi is Munkácsi üzenete ezzel a festménnyel. A második dolog, ami rögtön szembe tűnik, hogy Munkácsi a fehér mellett még két színt kedvelt, a vöröset és a kéket. A teljesen vörösbe öltöztetett farizeus ember, Jézustól jobbra az az idős farizeus, aki úgy veti szét ott a lábát, mint hogyha a földgolyón ülne, mert hát ez az ő területe, és egyáltalán itt nagyon biztonságban van, és egy olyan felsőbbrendű tekintettel, majd ehhez is nagyon közel fogunk menni, tekint Jézusra. Látjuk, hogy a két csoport közül, tehát a baloldali tömeg és a jobboldali vallási vezetők csoportja közül ezzel a vörös ruhás emberrel tulajdonképpen Munkácsi a papi csoportot különbözteti meg jobban. A tömeg egyrészt hátrafele mélyül ott a hátul kinyitott két ablak felé, és a legtöbb szereplő ott kint csak kontúrjaiból látszik, hogy az egy tömeg. Itt előtérben a tömeg szereplői közül csak 6-7 arcot egyedít. Ez is érdekes, hogy szemben a jobboldali csoportozattól legalább 10 arcot egyénít.
Tehát itt Munkácsi arra igyekszik fölhívni a figyelmet, hogy a papi vezető rétegnek a történelemben végzett tevékenysége, ez az, amire oda kell figyelni, mert az emberek tekintélyek után mennek. És a politikai tekintélyeknél is nagyobb tekintély képeznek az egyházi vezetők. Majd meg fogjuk látni, hogy itt Munkácsi ki mindenkit és hogyan ábrázolt. Tehát, hogy rátekintünk a képre, rögtön ez a két fehér, a vörös és a két kék ruhába öltözött ember ragadja meg a figyelmünket. Jobb oldalt az egyik, nem is farizeus, tudjuk pontosan, hogy kicsoda ez a jobboldali kék ruhába köpenybe öltöztetett ember, ez egy valóban egy sadduceus. A főtanácsnak a legenyhébb és legbékülékenyebb tagja, aki egész fellépése óta figyelemmel kíséri Jézust, és amikor Jézus meghal, akkor fog majd a pástra lépni. Ő annak az emberi magatartásnak a jelképe, aki végig odafigyel, itt is nagyon odaadó a tekintete, majd közel fogunk hozzámenni. Ez az odaadó tekintetű sadduceus, vajon ki lett a 70 tagú főtanács közül, ki volt az a két ember, aki Jézussal rokon szembezett? Az egyik Nikodémus, de Nikodémus már nincs itt, mert Nikodémus ezen az ülésen nem vesz részt. A másik Arimatei József. Arimatei József kék színű ruhája és a vörös színbe öltöztetett farizeus egymással szembeszegülve áll, jelezve, hogy itt megoszlás van a farizeusok között, a főtanács között, de Arimatei Józseffel egy nagyon enyhe megoszlás, mert kettő aránylik a 68-hoz. És bal oldalt, ott egy másik kék ruhába öltözött ember, őt is majd ki fogjuk nagyítani, szinte eltűnődve, elmélázva, főleg annak a hadonászó, kiabáló fiatalembernek az oldalán, szinte egy nem a tömegbe illő embernek tűnik, egy békés, nyugodt embernek. Tehát Munkácsi nagyon meggondolt mindent. A portréfestést, az alakokat, a színkezelést, egyáltalán mindent, ezt véletlenül nem lehetett így festeni, annál is inkább nem, mert 30 négyzetméterről van szó. Egy 30 négyzetméteres festménynek nem lehet úgy nekiállni, hogy oda megy a festő, fogja az ecsetet. Sokszor Munkácsi bele tenyerelt így a tenyerével a színekbe, és így kente fel a színeket, mert óriási a képfelület. Na de hogyan fog egy festő hozzá? Léptessük tovább. Egy festő egy ilyen nagyméretű képnek úgy fog hozzá, Munkácsi akkor már egy nagy palotában lakik Párizsban, felesége francia bárónő, akinek nemrég halt meg a férje, és Munkácsihoz megy hozzá feleségül az özvegy. Rendkívül gazdag körülmények között laknak, ez a Munkácsi műtermének egyik részete. Fölfogadott modelleket, vagy úgy is mondhatnánk statisztákat, beöltöztette korabeli jelmezekbe, szépen elhelyezte, mint egy színházi rendező, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, te így hajolsz, te úgy, a szuronyt így fogja ez a katona, hogy a tömeget vissza kell szorítani a baloldali részt, a papok közül legyen egy fő vádolópap, legyen ott háttérben egy ember, aki vigyázza az egész sokaságot, mindenkit beállít, látjuk, hogy még azért nem teljes a kép, mert a képen többen vannak rajta, felöltözteti, tehát korhű jelzeg, lefotóztatja, több beállásból lefotóztatja, és utána ezeket az embereket szélnek kereszti, mert hát ezeket jó, egy-két órára is elég nagy pénzért tudta szerződtetni, ezek nem állhatnak itt addig, ameddig ő megfesti a képet. Ő a fotókat kiteszi, és a fotók alapján tájékozódik. No de, Munkácsi azt akarta elérni, hogy olyan festményt hozzon létre, amit Szédelmeier meg is rendelt, azt mondta, mester, olyan érdekfeszítő legyen, hogy az emberek legalább fél óráig álljanak előtte. Az emberek érezzék, hogy ott vannak, hogy egy drámának a középpontjában. Hát mit fessek? Először tanakodnak magyar történelmi témát, kutya nem lesz rá kíváncsi Európában. Csata jelentett, lejárt dolog, historizmus leáldozott. Nem. Azt mondja Munkácsi Szédelmeiernek, hogy nézze uram, az emberiség történelmének mégis a legnagyobb alakja Jézus Krisztus. Valami Jézussal kapcsolatos dolgot kell festenem, de nem Jézus csodáit, nem Jézus tanítását, hanem Jézusnak egy emberért való küzdelmét, ami olyan, mint az egész emberiségért való küzdelmet, tehát a Pilátus előtti részt, ezt úgyis kevesen festették meg, nem tudták megfesteni, Tiziano, Tintoretto, mások próbálkoztak a 16.-17. században, nem tudták igazán megfesteni, mert tömegjeleneteket festeni.
papokat külön megfesteni, egy Pilátusért, tehát ez olyan magasra emelt mérce, hogy tulajdonképpen a Pilátus előtti kihallgatásokat Munkácsig, akik megfestették, olyan, mint a kisiskolás a professzorhoz képest, akkora a különbség a Munkácsi előtti és Munkácsi utáni műve között. De Munkácsinek hozzá kellett, hogy fogjon. Első lépés ez volt, további lépés. Megmintázta gipszből. A térhatásra is figyelemmel akart, mint hogy azt mondja, hogy háromdimenziós legyen. Hogy betoppansz a kép elé, bemész a palotába, vagy kiállítóteremből ez a festményben, és te ott érezd magadat. Ezért így megmintázta, egy kis gipsz domborművet hozott létre, mert kíváncsi volt a térbeli elhelyezkedése is, ez is fennmaradt. Utána megcsinálta, erről nincs sajnos kinagyításom, kicsi redukcióban, mondjuk ekkorában a színeket föltette, és egy ilyen kicsinyítésben. És végül, sajnos erről se sikerült még szereznem, bár a Nemzeti Galériában ezt már kiállították, 30 négyzetméterre fölfüggesztett papírokat, tehát íveket, ezeket összefűzte, és ceruzával az egészet lerajzolta. És azután kezdett hozzá a végleges kidolgozáshoz, ami így is közel egy évig tartott. Tehát itt ez olyan, mint egy építkezés. Az építkezésnél is tudjuk, hogy ha nem jó a tervező, meg nem jól állnak az elején hozzá, később elég nagy bajok jönnek. Tehát Munkácsinak maga az előkészület 2 évet igényelt, és 1 év volt maga a megfelelő. 3 évig készült, 1878-tól 81-ig. 81-ben állította ki Párizsban először a képet. Kezdjük a kép elemzését. A kép jobb oldaláról indulunk el. Látjuk, hogy Pilátust egy ilyen lépcsőkön felemeltetett széken ábrázolja, ez volt a gabbata. Ezt a Biblia is közli, hogy a római helytartó egy ilyen díszes emelvényre ült, amikor ítéletet hozott, mert ugye a zsidóknak nem volt pallós joguk. Tehát magyarul a zsidók halálra ítélhettek valakit, de azt szentesíteni kellett a római helytartóval, mert provincia volt, gyarmat volt ebben az időben a zsidók állama, tehát ők maguk halálos ítéletet nem szentesítettek. Az oda kellett menni a római helytartóhoz, hogy ő szentesítse, ezért ott van Kajafás, aki vádol, és azért fogják körbe, mint egy harapó fogóba fogják Pilátust. Ez eredetiben nem egészen így volt, de Munkácsinak ez egy rendkívüli nagy találmánya, hogy úgy ábrázolni ezeket a vallási vezetőket, hogy teljesen, mint egy harapó fogóba fogják Pilátust. Mert ők odaviszik hajnalok hajnalán Pilátus elé Jézust, és Pilátus kérdezi, hogy most mi ez a sietség? Hát miért kell reggel 6-kor engem fölverni? Milyen választ adnak? Ha gonosztevő nem volna ez, nem hoztuk volna elődbe. Magyarul azt mondják, hogy higgyél nekünk, írd alá a halálos ítéletet, ne nagyon foglalkozz Pilátus, mi jó emberek vagyunk, ez meg egy gonosztevő. Igen ám, de Pilátus elköveti azt a hibát, hogy ránéz Jézusra. És látja azt, hogy Jézus arca, meg a vádlók arca között ég és föld a különbség. A vádlók lihegnek az irigységtől, a dütől, Jézus arcán se dac nincs, se sértettség nincs, se indulat nincs, se kihívó tekintet nincs, se megbántottság, és Pilátus elkezd foglalkozni, és ezt fogjuk majd nagyon közelről megnézni, mert így nem látjuk, mert ha önök itt az eredeti kép előtt állnának, nem ekkorában látnák Pilátus, ezért kell majd közel menni Pilátushoz, mert így nem tudjuk megmondani, így is látjuk, hogy Pilátus gondolkodik, küszködik. Másodszor ugye azt a kérdést teszi fel, hogy te vagy a zsidók királya? Jézus azt mondja, te mondtad. Ez is megdöbbent, ilyen röviden válasz, hogy te mondtad. Megint tanácskozik a papokkal, megint fölteszi a kérdést, hogy te valóban király vagy, te ez az egyszerű megjelenés, ez egy királyt sejtett. És akkor Jézus már nem azt mondja, mint előbb, hanem azt mondja, hogy magadtól mondod ezt, Pilátus? Vagy mások beszélték néked én felőlem? Tehát nagyon közvetlenül Pilátus szívéhez, lelkiismeretéhez szól. Magadtól mondod ezt? Tehát utána akarsz járni, hogy ki vagyok? Vagy csak egy aláírás, és megy tovább az élet? Pilátus erre kijön a sodrából, azt mondja, hogy ne te kérdezz engem, hanem én kérdezzek téged. Hát a te népet papi fejedelmei hoztak el, mert mit cselekedtél? Hát nem véletlenül vagy itt, biztos valami rosszat tettél. Hát ezek a méltóságteljes emberek cipelnek ide, hajnalok hajnalán, ez a sok főrangú ember. Micsoda tekintély a nép előtt. Akkor Jézus azt mondja, hogy te mondod, hogy én király vagyok.
Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Menjünk csak közel Pilátushoz. Pilátusnak ezeket a szavakat kell hallania. Látjuk azt, hogy teljesen körbefogják, itt két ember, ott két ember, főleg a két baloldali két rabaszróka, de menjünk tovább. Még közelebb mentünk Pilátushoz, látjuk ezt a négy arcot körülötte, látjuk a díszes hátteret, és most közel megyünk már Pilátushoz, most egy érdekes dolgot fogunk látni. Az arc. Mire bízza Munkácsi a jelentést? Az arcra és a bal kézfejre. Az arc és a bal kézfej. Nézzük csak még inkább kinagyítva. Na, így látjuk eredetiben is. Még az eredetin egy kicsit nagyobbra vetítem ki, hogy jól lássuk. Mi van rajta ezen az arcon? A portréfestés a festészetnek a legnehezebb ága. Egy portréfestő nem olyan, mint a fotósnak is el kell kapni egy pillanatot, de a festőnek egy sorsot, egy jellemet kell ábrázolni. Ez több, mint a pillanat. Itt van egy katona, egy kemény, durva katonember, akiről azt mondja Lukács evangélium a 13. fejezete, hogy egyszer a zarándokokra ráuszította a katonáit, hogy mikor a zarándokok bárányt áldoznak, ők meg hátulról szúrják le a zarándokokat, a bárányok vérét a zarándokok vérével elegyítette. Ilyen durva ember volt ez a Pilátus. És most tessenek megnézni, hogy Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságra, és aki az igazságból vala hallgat az észobra, mi minden van abban a két szemben, hogy elsötétül, azt mondja, hogy hát mibe akarnak belehúzni ezek a vallási vezetők? Hát látom, hogy ez az ember ártatlan. Ott van az az elsötétült tekintet, az a finoman összevont szemöldök, hogy mihez akarják megnyerni az én beleegyezésemet, hogy én aláírjam ezt a halálos ítéletet. Ez a belső küszködés, vívódás nem mer Jézusra nézni, de Jézus szavai annyira visszhangot találnak a lelkében, hogy minthogyha az élete legnagyobb összpontosítását mostani, hogy mit tegyek? Ugye a zárt száj, nagyon finoman van kidolgozva például a száj. A két szem. Egy ember, aki önmagával küszködik, látja, hogy mi az igazság, utána is akar járni, mert Jézus szavaira fogja Pilátus azt mondani, hogy micsoda az igazság. Egy katona ember fogja azt mondani, hogy micsoda az igazság. Menjünk a másik kinagyításunkra. Miért van így megfeste ez a bal kézfej? Miért ebben a pozícióban? Dürer volt ennek a nagy mestere az európai művészek közül, hogy a kézzel kifejezni belső tudatállapotokat. Egy ilyen kézfej önöknek mit jelent, hogy a jobb kezét ide támasztja a hasához, tehát az oldalához, a bal kezével, meg mintha a belső gondolkodásának a következtetését mondaná ki ez a bal kézfej. Tehát az ember gondolkozni kezd, következtetni akar, és háromszor fogja kimondani azt, hogy értsétek meg, semmi bűnt nem találok ebben az emberben, Jézusban. Szóval Pilátus drámája, ezt Munkácsinak úgy sikerült kifejezni, hogy végignéztem például a festészet történet Pilátus ábrázolásait, a közelébe nem jut senki ennek a Pilátus ábrázolásra. Fölvetődik a kérdés, hogy tudta ezt Munkácsi megcsinálni, elárulom önöknek. Munkácsi, amikor a festményt terve végleges volt, hogy ez lesz a téma, hát elővette az akkori bestseller francia történésznek, Ernest Renan-nak a Jézus élete című művét. Ez 1864-ben jelent meg. Ez olyan bestseller volt akkor, mint ma a Da Vinci kód. Sok őrültség közül az egyik könyv. Hát össze lehet hasonlítani, hogy mi volt 1864-ben az őrültség, meg mi most a 20.-21. század fordulóján. Mindenesetre Munkácsi elkezdi olvasni Renannak a könyvét, de egy idő után kezdi látni, hogy ez nem az. Előveszi a Bibliát, összehasonlítja Renannal, és azt mondja, hogy nem, hát a Biblia mást mond, mint Renan. Renan egy történész úgy akarja beállítani Pilátust, mint a dörzsölt Rómának a politikus vezetőjét, Jézus meg az izgág a zsidóknak egy ilyen forradalmi élharcosa, és Munkácsi megdöbbenve látja, hogy ez nem az, hát nem arról beszél.
És azért tudta így megfesteni mind Pilátust, mind Jézust, mert félreteszi Rönant, félreteszi a sok zagyvasságot, amit ott összehordtak a bibliai dolgokról, előveszi a Bibliát, és csak a Bibliából, egyedül a Bibliából kezd dolgozni. Állandóan a Bibliát olvassa. Felesége mondja is neki, hogy hát mi van, Miskat, eddig soha nem festettél vallási képet, se bibliai képet. Amikor elmegy még fürdőkúrára viszik Karlsbadba, akkor is írja a feleségének, hogy én kívánkozom Krisztusomhoz. Már kívánkozom, hogy Párizsba folytassam tovább, mert annyira döntő hatást tett rá a Biblia. Ez egyedül a Bibliának köszönhető, hogy Munkácsi ilyen mélységben tudta ezt a drámát kifejezni. Mondom, Vankó Zsuzsának ez a könyve, az ember és az igazság, ez világosan fogja mutatni önöknek is, hogy mire volt képes Munkácsi ezekbe a mélységekbe beleszáll. De menjünk tovább. Nézzük meg a vallási vezetőket, hogy Munkácsi miért ábrázolja így őket. A baloldali csoportozat felé megyünk, majd visszatérünk egy kicsit a jobb oldalra is egy kép erejéig, és a baloldali csoportozatban azt látjuk, ugye a festményt a színek, az atmoszféra és az alakok egymás mellettisége közti feszültség mozgatja. A két baloldali nagy alak, a vádoló idős főpap önmagában is ellentétet képez a fölötte kimagasló fiatal pappal szemben, de a két magatartás is, egyik ugye jobb felé néz, másik meg bal felé néz. Az egyik Pilátus előtt a vádat képviseli, na minek állott az a magasra nőtt férfi? Azért, hogy a papi vezető réteg nevében biztosítson, ez aféle gorilla ember, hogy az egész terepet belássa, hogy semmi gigszer ne jöjjön közbe, amit ők elterveztek előző nap este, amikor letartóztatták Jézust a Getsemáné kertben, hogy először Annás elé vitték, Kajafás elé vitték, a főtanács elé vitték, hogy most pontosan működjön a gépezet, itt nehogy valaki egy porszemet is bedobjon abba, mindennek úgy kell lefolytatni, hogy Pilátus aláírja a halálos ítéletet, és gyorsan menjünk, és feszítsük meg, és jön holnap a szombat, levegyük a keresztről, utána fátyol az egészre, biztos el fogják felejteni. Menjünk még közelebb hozzájuk. Mondom, ennek a két alaknak az elhelyezése önmagában is egy óriási festői találat, különben mindegyik ilyen kidolgozott alakot Munkácsi még külön megfestette. Most kerülnek elő ezek a képek. Több tucatjával megfestett, és hát eladta persze. Eladta, mint zsidó vallási vezető, vagy farizeus, stb. És egy ilyen nagy képhez neki kicsiben is látni kellett ezeket a portrékat, ezért festette meg. Most, hogy az örökösök már 130 éves ez a kép, már kezdik eladogatni, aukciós forgalom is bekerülnek, most kezdjük látni, ugye most került elő az ásítóinasnak a teljes változata, tehát most kezdünk belelátni, hogy Munkácsi mi minden előkészülettel ért, még közelebb menjünk. Látjuk ezt az embert? Egy ilyen portrénak a megfestése nem egy-két óra vagy egy-két nap. Aki portréfestővel találkozott, én egy rendkívül jó portréfestővel szoktam beszélgetni Kecskeméten, ő azt mondja, hogy úgy leszívnak a portrék, hogy utána egy-két napig csak lézengeni tudok, mert nekem bele kell öltöznem ebbe az ember, a bőrébe bele kell bújnom, hogy ezt így tudjam ábrázolni. Nekem is egy ilyen hideg, számító, egy fiatal karrierista, akire rábízzák ezt a feladatot, biztos jól meg is fizették, vagy egy valami előléptetés fejében, ezt nekem meg kell festenem úgy, hogy se jobbra, se balra ne lengjen ki ez a portré. Ez egy döbbenetes nagy technikai dolog is, de eszmeileg is gondolják meg, hogy mondom, ez a fotó és a festészet közötti különbség, hogy a fotó nem tud egy jellemet és egy sorsot úgy visszaadni, mint a festészet. Itt nem egyszerűen egy arc van, itt egy emberi életsors, egy jellem, mind külön, annyira élnek ezek a jellemek, hogy Munkácsi elérte a célját, ha odállunk a kép elé, úgy érezzük, mintha élő alakok közé mennénk be. Még közelebb megyünk. Hallatlan finomságú. Látjuk, hogy az ecsetkezelés is mennyire finom.
mert szinte nem látni az ecsetnek a nyomát, például az arcnak azon a megfényülő a két szem alatti területén. Tehát rendkívül finoman ki kellett dolgozni ennek a karrierista fiatalnak, a főtanács egyik majd jövőben befolyásos tagjának a jellemét. És menjünk most a következőre. Látjuk, hogy a főpap, aki vádol, a jobb keze alatt van három ember. Itt látjuk közelről a főpapot, ez talán Kajafás, vagy egy Kajafáshoz hasonló kaliberű ember, akit hát kiválasztottak. Tehát látjuk, hogy ez egy ilyen harsány, egy idős, de egy ilyen harsány alak, tehát ez egy megint más jellem kérdés, aki a lehető leggyorsabbra akarja fűzni a dolgot, hogy hát gyorsan végezzünk itt ezzel az elítéléssel. És akkor még egyszer fölteszem a kérdést, mit csinálnak ott azok hárman? Egész közel megyünk. Mi folyik itt? Konspirálás? Vagy valami még nagyobb előny kicsikarása? Vagy valami, mi van ebben, pénz dolog? Vagy menjünk még hozzá, még közelebb? Ez a három ember nagyon tanakszik itt valamin, nem? Na, az ilyen csoportoknak a fölfestése, mert látjuk, hogy itt ebből a baloldali nagyon kidolgozott, a középső és a jobboldali félprofilos alak, de mégiscsak itt is összehozni a főtanácson belül is, ki mindenki akarja a saját malmára hajtani a vizet ebből az elítéltetésből. Nagyon életszerűvé válik így a dolog. Mert az emberek, amikor másokat vádolni kell, elítélni kell, akkor nagyon élen járnak, és mindenki a maga hasznára sandít ilyen esetben, és Munkácsi rendkívül élettelivé teszi. Tényleg olyan, mintha ott lennénk, persze hát ez illúzió, mert ott pontosan nem tudjuk, hogy hány ember volt ott, meg hogy mit mondott, mit csinált, de Munkácsinak az üzenete az átjön, tehát nézzük meg egészen kinagyítva ezeket. Micsoda tekintet, ebben a tekintetben mi van benne? Egy vallásos ember, aki köztiszteletnek örvend, és ilyen sötét a lelke, mint amilyen a pillantása. A jobboldali két alak. Hát itt valamit nagyon serényen magyaráznak, vagy tanácskoznak, ki tudja, hogy milyen érdekben. És most vetítem Arimatei Józsefet, hogy a kontrasztot érzékeltessem. Ő a jobboldali csoportozat első embere. Tessenek megnézni, hogy mennyire finomabb, szelidebb arc ez. Mondom, József az, aki végigkövetett mindent, és amikor Jézust elítélték és fölfeszítették, akkor értette meg, hogy igen, ez a megváltás, hiszen Jézus is erről beszélt egész életében. És ez az elmélyülő, figyelő tekintet már előre sejteti, hogy ez lesz az az ember, aki bemegy Pilátushoz, és elkéri majd Jézus testét, hogy Nikodémussal együtt illő temetést rendeztesse neki. Ez különben Munkácsi leírta, hogy itt Arimatei Józsefet akartam ábrázolni. Tehát ezt nem én találom ki, vagy nem mások. Ez Munkácsinak ez volt a szándéka, de a szándék tökéletesen teljesült, és a kék szín mindig a békességnek a színe, tehát itt ezt teli talált. Most menjünk át a vele szembe ülőre. Hát itt van ez a fő farizeus. Még közelebb menjünk hozzá. Kedves hallgatók, ezt a portrét Munkácsi nem egyszer, nem kétszer, többször külön is megfestett, el is adta, meg is vették. Mert mindenki döbbenetesnek látta, tudnék ezen az arcon mi van rajta. A vörössel és a sárgával, kék, élénk színnel kiemelten is ennek az idős embernek az arca azt a büszke, tettetett felháborodást, hogy most mit foglalkozunk itt ezzel az üggyel annyit, miért nem ítéli el, hát napnál világosabb, hogy ez a Jézus lázító, el kell ítélni, mert az állam csak félhet az ilyen emberektől. Tehát ott van rajta a büszkeség, a dőjf, ott van rajta az a hatalom magabiztossága, a lelki ember, az eltorzult lelki hatalom magabiztossága, hogy úgyis minket csodálnak az emberek. Úgyis mi vagyunk szép, nagy ruhákba öltözve, úgyis a mi dicsőségünk a nagyobb. Ahogy megöljük, el fogják majd felejteni. Szóval ami rajta van ezen az öreg rókának az arcán,
az nem kifejezés. Ezt életismeret nélkül, a vallási vezetők romlottságának, ugyanakkor a tömeg szemében nyert tiszteletének az ismerete nélkül nem tudta volna Munkácsi megfeszteni. Munkácsi nagyon érzékeny volt, hiszen szegény sorból származott, ugye 6 évesen elveszítette a szüleit, ha Békés Csabán a nagybátyja nem neveli föl, hát akkor nem ismerjük. Autodidakta festő volt, Pesten, Münchenben, Párizsban tanult, mindenütt rendkívül nehéz körülmények között. A rőzsehordónő, a köpülőasszony, az ásítói nars, a tépés csinálók, a csavargók, a halálra ítélt emberek, tehát ezek a nagy témái, de a vallási vezetők belső romlottságát ott Párizsban, meg Nyugat-Európában járva volt ideje tapasztalni, bár pozitív vallási vezető ismerőse is voltak, mint Hajnad Lajos kalocsai érsek, vagy maga Liszt Ferenc is, aki szintén modellt ült neki, de ez az alak rendkívüli módon kidolgozott, és a kép középpontjába helyezése jelzi, hogy Jézus perében az igazán sötét alakok a vallási vezetők voltak. A tömeg messze nem lett volna vérszomjas, hogyha a vallási vezetők nem viszik bele a tömeget abba, hogy öljék meg Jézust. És ezután nézzük a vallási vezetők csoportozata után magát a tömeget. Erre hívtam fel a figyelmet, hogy itt a római katona áll belünk háttérben, itt jobb oldalt, és a tömegnek csak az első részéből tetszenek látni egy 6-7 arcot egyedít. Háttérben ott hömpölyög a tömeg, de azzal ő már nem sokat foglalkozik, nem is kell neki. Mi van itt az előtérben? A tömeg kisebb súlyt képvisel, mint a vallási vezetők. Nagyon világos Munkácsi üzenete, a tömeget csak fölbérelték, hogy jöjjön ide, a tömeget csak uszítják, hogy kiabáljon, a vallási vezetők csinálják ezt az egész cirkuszt. Mindig a vezetőktől, mindig a fejétől bűzlik a hal. Nagyon kiabál ez a fölhetszelt fiú, de mellette kettős ellenpont is ez a kék ruhás, és mögött az a kaftános férfi, aki olyan érdeklődő figyelemmel fölveti a tekintetét, és még a bal kezénél is két elmélyülő arc van, csak háttérben van meg olyan széttárt kezű ember. Menjünk közelebb hozzájuk. Hogyha egészen közel megyünk, azt látjuk, hogy ez az ember talán ide se való. Hát hogy kerül ez ide? Hát egy nyugodt jámbor arc. Megkérdezem önöktől, hogy ma is a tömegekben nagyon sokszor rendes emberek is belekeverednek, akiknek különben nincs is helyük, olyan, mint a szirénei Simon, amikor megy haza, aztán őt kérik, hogy majd vigye a Jézus keresztjét. Ez egy rendkívül rendes, jámbor, fiatal ember, szinte, hogy talán még szánakozik és sajnálkozik az egész dolgon. De mennyire, ugye ezért a kék ruha is, tehát a kettő nagyon erősíti egymást, de mennyire ellenpontja ez a szinte rikácsolóan harsány férfi, aki talán most mit kiabál, amit a Biblia is leír, hogy feszíts meg, feszíts meg, feszíts meg, és itt megint meg kell állnunk. Mert hol hagytam abba a bibliai jelenetet, hogy Pilátus fölteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság. Fölteszi Jézusnak a kérdés, hogy micsoda az igazság. Miért nem kapott Jézustól erre választ? Azért, mert a tömeg annyira kiabált, tehát azért kellett ezt nagyon erős, kiabáló férfi embert ide tenni, és ugyanolyan fehér színben. A tömeg annyira kiabált, hogy Pilátus megelégelte ezt a hangzavart, és ahelyett, hogy megvárta volna Jézus válaszát a micsoda az igazság kérdése, kimegy a tömeghez, és elkezdi őket csitítani, hogy hát emberek, értsétek meg, hát nem találok benne semmi bűnt. Tehát nem tudom elítélni, hogyha nem látom, hogy bűnös. És akkor egy ember, talán ez, bekiabál egy mondatot, ami félelmetesen eldönti ennek a jelenetnek az irányát. Tudnik, azt kiabálja be, hogy azért ítéld el, mert Jézus Galileától Judeáig fellázítja az egész népet. Tehát északtól délig. Galilea északi tartomány, Judea déli tartomány. Akkor Pilátus fülét megüti, hogy Galileától szítja fel Jézus az érzelmeket. Hát itt van Jeruzsálemben Galilea negyedes fejedelme, Heródes Antipász. Hát átküldöm hozzá. Én nem fogom elítélni, mert látom, hogy itt egy koncepciós per van készülőben, ártatlan az illető. Átküldöm Heródeshez Galilea, hát akkor hozzá is tartozik az eset. Ez volt Jézusnak a negyedik kihallgatása, ezután jön az ötödik Heródes Antipász előtt. Heródes azonban nem tud Jézusból kicsikarni egy szót sem,
a bolondok fényes ruhájába öltöztetve visszaküldeti Pilátushoz, és így végül is mégis Pilátusra hárul, hogy ki kell mondani az ítéletet. Ez lesz a hatodik kihallgatás, de annak a hatodik kihallgatásnak munkács egy másik képet fog szánni. Ez lesz az ecce homo. Tehát a Krisztus Pilátus előtt ez a negyedik kihallgatás, és a Pilátus előtti első kihallgatás. Ezután jön a Heródes előtti kihallgatás, és jön majd a Heródes utáni hatodik kihallgatásban a Pilátus előtti második kihallgatás. Na de engedelmet kérek, mit keres itt egy anya a gyerekével? Reggel 6 órakor. Hogy jön ez ide? Hozzá eléggé centrális helyen, mert egy oszlop van mögötte. Talán lépjünk a következő kinagyításunkra. Most látjuk, hogy ez az anya mennyire középütt van. Az anya a gyerekkel alatt van egy fiatalember, van Jézus, és háttérben azok a, mondom, nem annyira egyenített, mint tömegalakok. Ha azokat is belevesszük, hát ott is van egy 6-7 személy, akkor még több arcot kapunk. De mit keres itt ez az anya a gyerekkel? Itt is rendkívül erős az ellenpont, mert az anya a gyerekkel és a fiatal ember, itt jobb oldalt tesznek látni a sárga kaftánt, az a vörös ruhás farizeusé. Tehát egy minden hájjal megkent róka fölött van ez az anya. Nézzük a következő kinagyításunkat, most még jobban lehet ezt látni. Tehát itt rendkívüli feszültség teljes gócok vannak. Itt van a vallási vezetők közül a leggonoszabb. Kiemeli ez a vörös ruha, sárga kaftán és öv. Fölötte itt van ez a nemrég született gyerek, hát teljes ártatlanságával. A teljes ártatlanság és a minden hájjal megkent gonoszság vallási mezben. Micsoda ellentét ez? Itt van az édesanya, és az édesanya alatt pedig ez a fiatalember, aki behajol. Miért hajol ez itt be? Kedves hallgatók, ez olyan, mint sokszor a költőnek is a sor végére rím kell, a festőnek is meg kell oldani a feladatot, mert most letakarom önöknek, hogy itt nem lenne semmi. Nem lenne ez a fiatalember, akkor mi lenne? Ha itt nem lenne semmi, egy rendkívül nagy űr keletkezne a kép mértani közepének a kellős közepén. A képet összeejtetné, összeesik a kép. A képnek a legfontosabb részeit ki kell tölteni, méghozzá úgy kell kitölteni, hogyha ezt én ki akarom tölteni, itt ugye van egy ilyen fa melvédszerű dolog, ami fölött vannak, itt le van rekesztve ilyen melvéddel, ezt fogja a bal kezével, és akkor így onnan be akar hajolni, hogy lássa Jézus arcát. És ez azért tökéletes, hogy ezt így festette meg, mert hogyha mondjuk itt egy álló alakot fest, most tessenek el, hogy itt egy álló alakot fest, akkor itt van egy kemény álló alak, itt van a képnek a legfontosabb, és megint álló alak, hát az sok. Ez sok léc, amit beletűzdel a kerítésbe, ez nem jó. Ezért Munkácsi annyira mindent pontosan, technikailag is kiszámít, hogy itt csak egy behajló arak képzelhető el, mert az lefedi ezt az egész teret, másrészt meg a gyermekhez és anyához képest is a fiatal nemzedéket képviseli. Mert így a képünkön van egy nemrég született gyerek, van egy 10 vagy 20 éves fiatalember, van egy ifjú anya, van Jézus 33 évesen, és van a többi korosztály is a 80 évig. Mintha az egész emberiség itt volna, korosztály szerint. De még nem válaszolom meg a kérdést, most még szétszedem a képet, illetve a kép részleteit magyarázom, majd a végén rátérek arra, hogy miért van ez az anya a gyermekkel. De menjünk közel Jézushoz. Itt áll Jézus, egy kemény szurony végeit, ugye lefogja a tömeget az a katona. Ott háttérben mondom, a tömeg erről veszi körül, a vallási vezetők erről szembe Pilátussal. Jézus hármas prés alatt van. Hármas prés. A tömeg üvöltöz mögötte, a vallási vezetők aljassága, ármánykodása előtte, és Pilátus tétovázása, habozása a teljesen előtte. És mégis ő a legnyugodtabb. Menjünk még közelebb. Mitől lesz ilyen nyugodt ez a Krisztus? Egy pillanatra elnézést kérek, mert mindenről nincs kinagyításom, de ebből a nagy
nagy kötetből mutatom önöknek, hogy először Munkácsi ilyen Krisztust akart elgondolni. Ezt. Vagyis mutatom önöknek, hogyha mint ott van Pilátus, itt állok én, mint Krisztus, úgy gondolta el Munkácsi, hogy így fogja ábrázolni Jézus, hogy hátraveti a vállát, kidül ezt egy kicsit a mellét, mert Rönan, akit először kézbe vett, az azt mondta, hogy Krisztus forradalmár volt. Ő a római rend ellen, a zsidó hagyományok fölforgatás, hát Krisztus forradal, így hátraveti, és egy ilyen kicsit ilyen, hogy mondjam, majdhogy nem azt mondja, hogy pökhendi, vagy ilyen nagyon magabiztos, egy ilyen forradalmár pózban. Na ennek a, ezt megrajzolta, a Nemzeti Galériában látjuk, hogy teljesen így hátravett, még a két keze is így hátul, így mondta, hogy mint a Görbe János játszotta a magyar filmbe, hogy itt állok, meg ide lőjetek. És ezt külön meg is festette, van egy ilyen Krisztusa. Ez a képhez készült, ez. Utána megfesti zöldben, kicsit másféleképpen, utána megfesti vörösben, megint másféleképpen, ezeket eladogatta, ez a három előkerült. Tehát lehet, hogy még 20-at, a hármat ismerjük.

Jézust a szemétkosárba dobja a munkácsi, és kezd a Biblia Krisztusa felé tájékozódni. Nézzük csak, hogy hogyan. Következő kinagyítás. Rendkívül nyugodt, de nem csak szelíd, hanem határozott is. Nem csak puha a testtartás és az egész Pilátushoz való fordulás, de következetes és igazságra törő is. Honnan vette Munkácsi a példát, hogy egy ilyen arcot tudjon festeni? Na ez az, ami előtt az embereknek földbe gyökerezik a lábuk. Honnan vette erre a példát? Kedves hallgatók, még mindent nem tudtam átvinni számítógépre, mert egy antitalentum vagyok a számítógépekben, tehát elnézést kérek. Néha így meg kell szakítanom, és én írtam Rembrandtról egy albumot. Ez a cím, hogy mit, miért, hogyan rajzoltam és festettem Rembrandt. És ennek az albumnak sok különössége van, hát én a bibliai képeit elemzem Rembrandtnak, és mind a 14 Jézus portréját közlöm, fekete-fehérben. Más nem is volt meg, mert ezek többsége elveszett, ezek nagyon ritkák, még fekete-fehérben is, egy több mint 100 évvel ezelőtti német könyvből tudtam csak kimásolni, ma nem is közlik. De két Krisztus portréjáról megvan a színes fotóm is, az egyik New Yorkban van. Ez a New Yorki Metropolitan Múzeumban levő Krisztus portréja Rembrandtnak. A másik Berlinben van, ezt is közlöm színesben, ez a berlini Dahlemben látható Krisztus portréja Rembrandtnak. A 14 Jézus portréja annyiban egyezik, hogy mindegyik hátoldalára kivétel nélkül azt írta Rembrandt, hogy János 1.14. Mind a 14 portré. Tehát lehetett látni, hogy amikor modellt ületett ott Amsterdamban zsidó fiatalokkal, és állandóan Krisztust akarta megfesteni, neki egy Biblia vers járt az eszébe, János 1.14. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Egyszerre egy olyan jellemet festeni, hogy egyszerre legyen kitárulkozó, bensőséges, szelíd, vonzó, üde jelenség, tehát szeretet, de egyszerre legyen következetes, határozott, amit az emberek nem tudnak elképzelni, mert mi emberek úgy gondoljuk, hogy a szeretet, hát az ilyen olvadás. Az igazság az meg ilyen keménység. Krisztus a kettőt egyesíti, és azt mutatja, hogy nekünk is ilyennek kell lennünk. Amikor szeretünk valakit, akkor igazságosan szeressük, nem ajom szeretettel. Amikor igazságosak vagyunk valakivel, akkor ne zord és szigorú igazságosságot lássanak tőlünk, hanem valódi szeretet, teljes igazságot. Erre mondja a Pál apostol, hogy az igazságot követvén szeretetben. Mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban. Ki volt Munkácsi számára Rembrandt? A legfőbb példaképe. Rembrandt nélkül ezt a festményt Munkácsi nem tudta volna megcsinálni. Rönant már a papírkosárba dobta, előtte ott van már a Biblia, a Bibliából ott van János 1.14, hogy egy olyan valaki, aki nem forradalma, nem, Jézus nem volt forradalma, butasság, hogy a 20. században ilyen, meg 10, hogy Jézus forrad, nem. Jézus soha erőszakot nem alkalmazott, soha kényszert nem alkalmazott. Jézusnál a szeretet és az igazság egy volt. Most ezt kifejezni, amihez az életben alig lehet példát találni. Kevés igazi Krisztus követő is van az életben, tehát már annál fogva is, de a Biblia erről bizonyságot tesz, hogy Krisztus ilyen volt. Finoman megnyílik a szája, tehát ő válaszol Pilátusnak, ő küzd Pilátusért. A szem is nagyon határozottan, és szinte egy kicsit, mi van ebben a, hát csak fél profil ez is, tehát a másik szembogarat nem látjuk, de itt ebben az egy szemen, az a, hogy mondjam, az a, az igazságra fölhívó következetesség, vagy a fölháborodom azon, hogyha valaki hazudik önmagának, mert önmagaddal teszel rosszat, hogyha hazudsz, nem is csak a másik emberrel, önmagaddal. Tehát a szeretet és az igazság egysége. És ez egy olyan nyugodt pozitúrában, hogy ez csak egy megkötözött kézzel tudja elérni.

Hát ezért is tartott egy évig a megfestés. Ezt festette át a legtöbbször. A többi alak ehhez képest kis feladvány, bár ott is nagyot teljesített. Most menjünk tovább, és nézzük meg, hogyha már szétszedtük az egész képet, hogyha most már minden részletével tisztába jöttünk, kedves hallgatók, állítsuk össze, ha most betoppanna valaki a terembe és megkérdezi, hogy önök itt voltak, majdnem egy órája folyik már ez az elemzés, mit tesznek, mondani, hogy mit üzen ez a kép? 130 évvel ezelőtt Munkácsi mit akart nekünk is üzenni, akik majd később látjuk ezt a festményt? Én nagyon súlyosnak látom ezt az üzenetet. Ha valaki ezt belemagyarázásnak tartaná, akkor majd kérem maradjon itt az előadásaink után, mindig lehet kérdezni, hozzászólni. Elkezdem a szétszedés után az összerakást. Nekem mit jelent ez a festmény? Nekem ez a festmény annyit jelent, hogy Munkácsi világosan elém állítja, hogy egy, meg egy, azaz két lehetőség van ezen a világon. Van az államrend, az érdek és az erőszak, és nagyon sok ember az államrendet fogadja el, mint egy Istennek. Amit az állam csinál, én is azt csinálom. Mert hát gyenge vagyok, hogyan is széllel szemben nem lehet. Az államrend képviselője azonban tétovázik, és nem mer Krisztus szemébe nézni. Mit tudunk mi emberek, még a személyes életünkben is, de a közösségben, mit tudunk mi emberek csinálni, ami szép és jó és jeles és példaszerű lenne? Semmit. Követni akarsz embereket, követni akarsz eszméket, államrendet, társadalmat, szokásokat, hagyományokat? Ezt kapod. Politika és vallás. A politika és a vallás így úgy mindig összeszövődik. De ketten együtt se tesznek ki annyit, mint Jézus egyedül. Van, amikor majd Jézus nevében szövődnek össze. Nem itt, de a mikorunkban, amikor a kereszténység összeszövődik az államhatalommal, és óriási egység lesz majd, de gondoljunk majd erre a képre, hogy Munkácsi azt mondja, hogy Jézus egymagában több, mint az egész világ. Két választásunk van. Vagy Jézust követjük személyesen, mert Jézus azt mondta, hogy te kövess engem. Mindenkihez szólt Jézus, hogy te kövess engem. Ha nem Jézust követjük, követhetünk politikát, hatalmat, pénzt, szokásokat, nem tudom én mit, két lehetőség van az életben. Ez a két lehetőség napnál világosabban, mint ezen a képen. Két fehér ruhába öltöztetett személy képvisel ezt a két mindannyiunk számára megnyíló életbeli lehetőséget. Sokszor még a politika a kisebb baj. Sokszor vannak politikusok, akik gondolkoznak, következtetnek, tépelődnek. A legnagyobb baj az életben az eltorzult vallásosság. Nem az ateizmus a nagy baj. Politika lehet ateista államrend. Szörnyű, de nem az a legnagyobb baj. Néhány nappal ezelőtt Nógrád megyében egy faluban voltam, és egy idős néni, egy 80 éves néni úgy kicsusszant a szán, azt mondta, hogy de tanár úr, még az a gyalázatos szocializmus is jobb volt, mint ma ez. Így mondta, gyalázatosnak mondta. De azt mondja, még az is jobb volt, mint ma ez. Mondta Nógrád megyébe egy faluba egy 80 éves néni. Én oda szoktam figyelni a 80 éven felüli korosztály véleményére, mert azok már átéltek egy smást. A borzalom, ez az 1-2, tudjuk, hogy ő kivétel lesz, de 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Ez a 10 vallási vezető. Ez nagyon nagy probléma. Mondom, egy majd kiválik közülük, hogy a vallási vezetők mit össze nem tudnak hozni a történelemben. Hogy el tudják bolondítani az embereket? Micsoda tekintét élveznek, micsoda elsőséget, holott Jézus azt mondta, hogy majd sok elsőkből utolsók lesznek, hát ez rájuk nagyon is vonatkozik. Akik ma köztiszteletben álló vallási vezetők a világon, akiket ma csodál a világ, ezek Isten mérlegén majd utolsók lesznek. A szerencsétlen tömeg, mit csinál a tömeg? Mindig amire felbújtják, mindig hetszelik.
Az ember önmagában is gyenge, hát ha még ez a sok gyengeség összeadódik és tömeget képez, a leggyengébb láncszem a történelme a tömeg. A tömeggel azt csinálnak, amit akarnak. Ezért Munkácsi nagyon is érzékelteti, tömeg az egyharmad, vallási vezető kétharmad. Itt van a kétharmados többség. Nem ott van a kétharmados többség. Ez a szerencsétlen tömeg mit csinál? Egyszer ide megy, másszor oda megy. Egyszer egyik falnak nyomják, másszor másik falnak nyomják. De kik nyomják? Ezek. Ezek. Kérem, majd száfoljanak meg, hogyha erős szavakat használok. Hogy nem erről szól az élet, vagy Munkácsi nem ezt akarta. Hogy az egész jelenetet egyáltalán tudjuk fogni és érezni, ezért Munkácsi majdnem a kép felénél, de ez biztos, hogy több, mint a kétharmada, a felső részt megnyújtja, hogy levegőt kapjon az egész. Mert hogyha ez a kép kisebb lenne, rendkívül nyomasztó lenne, mert sok alakos. Ezért fölfelé is kinyitja a képet, teret ad neki, és hátulról is kinyitja, mert itt két ablakot vág, ez majd később alakult ki, ezt még eredetileg nem így tervezte, csak érzékeltet, hogy be kell engedni a fényt, tehát itt bejön Jeruzsálem ege, és itt van Jeruzsálemből néhány ház, hogy itt ezt az egyébként sötét előcsarnokot megvilágítsa, és ezért rendkívüli módon megnöveli annak az illúzióját, hogy ott vagyunk. Ott vagyunk. Ember, te itt vagy. Ma is itt vagy, ma is ez a probléma. Ma is van a világnak is egy ajánlata neked, de aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé válik. Jakab levele, 4. fejezet. Két egymást kizáró világ. Ez a mi világunk ajánlata, politika, vallás, ez pedig Jézus, aki minden tanítását hogy kezdte, mihez hasonlítsom az Isten országát. Én nem ilyen országot jöttem, mint ezek csinálnak. Én nem a hazugságon érdeken alapuló országot. Az Isten országa bennetek van. Ha befogadjátok az én igéimet, befogadjátok a tanításaimat, más lesz a lelkületetek, más lesz az érzésetek. És ki az, aki befogadja a tanításaimat? Aki olyan, mint a kisgyermek. Most adom meg a választ a kérdésre. Miért van itt ez a kisgyermek? Ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be az Isten országába. Jézus, te ezt 4-szer jegyezték fel az evangéliumok. Már csak fontos tanítása volt, hogyha ennyit hangsúlyozta. Ha nem lesztek olyanok, ez a kisgyermekek, ez ugyanaz, mint amikor azt mondta Jézus, így kezdte a hegyi beszédet, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Aki egyszerű ember, aki mint a gyerek tud elfogadni, hogy akár tartsa valaki a testét, a kis csöpp testét, az édesanyja. Ha olyanok nem lesznek, még ez a fiatal is ide tartozik ez a gyerekhez. Tehát tanuljunk a gyerekektől és a fiataloktól, mármint azoktól, akik tudnak elfogadni, akik tudnak fölnézni a náluknál bölcsebb idősekre, felnőttekre, mert a hitben is ez a szabály. Az az igazán hívő ember, aki Jézustól tud elfogadni. Aki követi a bárányt valahova megy, Jelenések 14:5. Én keskeny útra hívlak benneteket. A széles úton járók hömpölyögnek a széles úton, de az a pusztulásba és a halálba visz. Én a keskeny útra hívlak benneteket, az életre és az örök életre visz. Máté 7. fejezet. Munkácsi technikailag is, ahogy mondom, itt felhúzza a képet, ott beengedi a világosságot, annyira hatás alá van, én most persze itt nem várhatom önöktől, mert ez nem 30 négyzetméter. De önök elmennek a Déri Múzeumba, mi egy évben egyszer szervezünk oda a kirándulást, és hát Miskolctól nem is a világ vége Debrecen, akkor fél órát adunk mindenkinek, hogy álljon meg a képek előtt, utána lemegyünk egy ennél kb. Ekkora nagy díszterem van ott, egy kicsit nagyobb, akkor elkezdjük részletesen elemezni, és utána egy óra múlva megint fölmennek az emberek, hogy nézzék meg újra. Ennek a képnek mélysége van. Mélysége van. Ez nem rögtön adja ki magát. Odállok, hát mi történik, itt van egy-két alak.
aki a festészetet csak arra veszi, hogy hol csöpög a vér, vagy hol ölelnek meg valakit, és ez teszi a festészettel egyenlővé, rossz helyen jár. A festészet, az igazi nagy festészet, amit Rembrandt csinált a 17. században, amit Munkácsi ezzel a trilógiával, az az, hogy megállok valami előtt, és elkezdek belemenni, kérdéseket föltenni, elmélyülni, és végén az életről 10-szer többet értek meg fél óra vagy egy óra alatt, mint addig talán az egész életemben. Ez a nagy művészet. Rilke azt mondta, hogy az a nagy művészet, amiben ha szembeállunk, azt mondja nekünk, változtasd meg élted. Du musst dein Leben ändern. Meg kell változtatnod az életedet. Nem jó az életed, és tudod, miért nem jó az életed? Mert nem jó a gondolkodásod. Mert te ezeknek hiszel, és őrá meg nem is vagy kíváncsi. Ezért problémás az életed. Mert vagy tekintélyeknek hiszel, vagy a tömegnek, mert ugye most minden a statisztika az, amikorunk nagy tudománya, hogy mondjuk föltesznek egy éles kérdés, hogy mondjuk mi a homoszexualitás. De most egy durva dolgot mondok készakarva, akkor nem azt mondják, hogy most kérem, ez genetikai adottság, vagy ez egy bűn, hanem azt mondják, hogy kérem, szavazzanak, hogy hányan szavaznak erre meg arra, kijön 20-80-nal, hogy ez másság, 80% azt mondja, 20% azt mondja, hogy bűn, azt letorkolják, és akkor elkezdik csócsán, jön 20 szakértő, és a végén semmit nem tudunk meg a dologról, csak az, hogy 80 meg 20% meg 5 szakértő ezt mondta, 2 meg azt mondta. Ez a mi korunk, a tömeg. Borzalmas. A tömeg lénykora a mi korunk. Ki kíváncsi arra valakire, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet? Ki kíváncsi arra, aki azt mondta, hogy aki engem követ, az tagadja meg magát, győzze le a természetét, ne az indulataid vezéreljenek, ne az ösztöneid, ne a pillanatnyi hangulatot, hanem figyelj arra, amit mondok, és én elvezetlek téged azon a keskeny úton az életig, az örök életig. De hát ki kíváncsi Jézus Krisztusra? Aki viszont mindenkire kíváncsi. Jézus nem veti meg a tömeget sem, nem állít idegenül a tömeg előtt, ugye nem úgy tetszenek érezni. Nem veti meg őket sem, hiszen fáj neki, hogy a népe vallási vezetői hova viszik bele ezt a népet. Legkevésbé veti meg Pilátus, tehát föltekint Pilátusra, és küzd Pilátusért olyannyira, hogy Pilátus a szemébe nem mer nézni. Hát Pilátus szégyeli magát, hogy Jézus jobban szereti őt, mint ő saját magát. Kedves hallgatók, Munkácsi nem volt vallásos ember, templomba nem járt, formailag katolikus volt, 34 évesen fog ehhez hozzá, és 18 évig foglalkozik a témával. Ez 1881-es, 1884-ben megfesti a következő képet, a Golgotát, és 1896-ban az Ecce Homo-t, amiről majd 4 hét múlva fogunk még részletesebben beszélni, az 72 arc van rajta. Több, mint a kétszerese ennek, az Ecce Homo. És Munkácsi 18 év alatt, ami pályát befut, majd meg fogjuk látni, hogy Munkácsi egyszerűen azért, mert előveszi a Bibliát, komolyan veszi Krisztust, szinte azt mondhatnám, megtért ember lett. 18 év, 3 képpel. Amikor a harmadik képet kiállítják Budapesten 1896-ban, Ferenc József ott tartatja maga mellett Munkácsit, mindennel kitüntetik, de annyira megviselik a milleniumi ünnepségek, hogy összeroppan, Németországba szállítják, idegszanatórium, Munkácsi előtt minden elsötétül, elfeketül, nyilván volt ennek egy betegség előzménye is, 56 évesen hal meg Munkácsi, 56 évesen, és ezeket a képeket 34 és 52 év között festette. Az egész életművének a döntő része, legalább a háromnegyed idejét lefoglalja ez a három kép. Közben fest mondjuk más képet is, de mondjuk a magyarok bejövetelét, vagy a bécsi Kunsthistorisches Múzeumnak a mennyezet képét, vagy egyéb más dolgokat is. De ez a három kép az a Milton mellett, ami Munkácsinak a legjobb 4 képe.
És ez a három kép hozzásegítette Munkácsit ahhoz, hogy megismerje, hogy ki volt Jézus. És megadatott neki, hogy azt is ki tudja fejezni, hogy Jézus azért jött a világra, nem azért, hogy őt szolgálják, hanem ő szolgáljon másokat. Azt az Istent ismerte meg, aki nem vallási hatalom, senkit nem manipulál és nem kényszerít, senkit nem lök, hanem mindenkit vonz. Tehát nem ez a Krisztus, hanem ez a Krisztus. Az abszolút pozitív személyt a képen Pilátusért is küzd, vallási vezetőkért is küzd, tömegért is küzd, amikor ezek már csillagévnyi távolságban vannak mindentől, ami józan emberi, ami normális és megfontolt, és mégis küzd lankadatlanul mindenkiért, mert ő nem egyedül akar a feltámadása után ott lenni az örök életben, hanem ez a Jézus azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a kérlelés, ez a hívogatás, ez az igazi evangéliumi szeretet. Nos, hát a 19. század végén, amikor az emberek elvallásra adnak, amikor istentiszteletre már nem járnak, amikor a darwini evolúció szerint azt értik az emberek, hogy úgyis a majomtól, mint közös őstől származunk, erkölcs az egy nulla, minden az, hogy mit eszünk, mit iszunk, meg mik az érdekeink, az ember állat, és az állat az az ösztönei szerint él, hát mi is gondolkodó állat vagyunk, hát hiszen már Arisztotelész is azt mondta, hogy zoon politikon vagyunk, akkor Jézusról festeni egy ilyen festményt, sőt ezután, mivel ez a kép átütő sikert arat Európa minden városában, ezután azt mondja Szédelmájer, már csak üzleti megfontolásból is, Szédelmájer egyébként az első világháború éveiben közzétette a Munkácsiról szóló emlékezéseit, sajnos ezt magyarra még mindig nem fordították le, mert hát nekünk az nem fontos, hogy Munkácsiról mit ír egy német ember. Szédelmájer azt mondja, hogy mester, ez olyan nagy festmény, mert különben most az eszmei érték olyan 250 milliárd, hogy fesse meg a folytatást. És egy festő ezután milyen folytatást fest? Hát a Golgotát. 1884-re kész a Golgota. A Golgota hasonló nagy kép, ha nem nagyobb bizonyos értelemben, mint ez. Azt is fogjuk tüzetesen elemezni. Megvan már a két kép. A két képet aztán viszik Európa, mondom majd Amerika szerte is viszik a képet, de akkor mi legyen a harmadik? Mert ha már megvan a kettő, akkor illene lenni egy trilógiát csinálni. De a trilógiának a harmadik darabja egy ilyen kép után, meg a Golgota után mi lehet? Hát csak a feltámadás, vagy a mennybe menetel. És Munkácsi azt nem meri megfesteni. És tetszenek tudni, hogy miért nem? Munkácsi pontosan érzi, hogy ezek a képek még átmennek, de a feltámadás, a mennybe menetel, az lenyelhetetlen béka az európai nézőnek, mert nem hisz benne, egyikbe se hisz. Se a feltámadásban nem hisz, sem akkor, sem most. Nagy tömegek ezt még megnézik, mert azt mondják, hogy most mi történt itt? Mondják-e? Mi történt itt? Mi van itt? Miféle érdekfeszítő dolog, ami itt történik? Igen, ezt el lehet mondani. De a feltámadás, hogy Jézus miért támad fel, Isten miért adja vissza neki az életet, miért megy vissza a mennybe, ez már annyira a hitnek a tartományába tartozik, hogy Munkácsi azt mondja a Szédelmájernek, nem merem megfesteni, mert a kutya nem lesz rá kíváncsi. És ekkor Munkácsinak a segítségére siet megint a Biblia, hogy akkor mi legyen a harmadik kép? A harmadik kép az legyen, hogy Pilátus előtt két kihallgatása volt Jézusnak, az elsőt megfestettem, hát akkor megfestem a másodikat. Ez lesz az Ecce Homo, ez lesz 1896-ban a millenáris ünnepségekre hazahozva, mert azt is Párizsban festi. Tehát akkor időrendben jön ez a kép, jön a Golgota és az Ecce Homo, de tematikus rendben jön ez a Pilátus előtti, jön az Ecce Homo és a harmadik a Golgota, és így áll össze a trilógia. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy miért ilyen különös ez a trilógia, azért, mert a 19. század végén nem hisznek az emberek abban, amiben Rembrandt korában, vagy Michelangelo korában hittek még, és Munkácsi jó ösztönnel nem merte megfesteni a feltámadást, vagy a mennybe menetelt. Kedves hallgatók, beléptünk Munkácsi világába.
de talán önök is érzik, hogy három festmény egy előadásba nem fért volna bele, ugye? Ez elég nekünk mára. Meg fogjuk látni, hogy a következő két kép szintén nem fog csalódást okozni nekünk. Óriási festmények, azoknak az eszmény értékük már nem negyedmilliárd, mondjuk 200 millió körül van. Ez a festmény jelen pillanatban kanadai tulajdonban van, 2014-ben visszaviszik. Egy magánmúzeum visszaviszi, ki se tudja állítani, a pincéjébe fogja lehelyezni. Mi gyűjtöttünk rá a 80-as években, maga Pozsga Imre hirdetett gyűjtést. Mi történt? A rendszerváltásnál az a 40-50 millió forint szőrészállán eltűnt. Azóta is keresik, Pozsgai állandóan nyilatkozik, hogy keressük, de még nem találtunk olyan bankszakembert, aki megtalálná. Magyar nyugdíjasok, műkedvelő emberek adománya, ami akkori értéken, majdnem mai értéken kihozná ennek a képnek az értékét, mert azért 20 évvel ezelőtt 40-50 millió, azt mindenki máshogy szorozza fel, de én azt felszoroznám majdnem úgy, hogy ez 200 milliót is ér. Akkor az infláció 20 év alatt. A második kép az Exce Homo, ez a déli múzeum tulajdon, ezt bármikor meg lehet nézni, most mind a hármat meg lehet nézni, mert a letéti ideje ennek a festménynek 2014 nyaráig tart, és a Golgotát most vette meg Pák Imre. Nem beszélnek róla, hogy mennyiért, nyilván 100 millió alul nem úszta meg, de lehet, hogy 200 millió, ezt nem lehet tudni. Az egy magyar ember tulajdonában van, aki szereti Munkácsit, külön alapítványt hozott létre, és neki köszönhető ennek a kárpátaljai üzletembernek, hogy ma Magyarországon ezt a trilógiát elmentek az emberek Pécsre, Budapestre, Debrecenbe, meg azt a Munkácsi kiállítást, amit ő visz végig az országon, azt is. Ha összeveszünk, 3 millió ember ilyen még nem volt. Újabb Munkácsi reneszánsz kellős közepén vagyunk. Volt már az 50-es, 60-as években Csontvári reneszánsz, most van Munkácsi reneszánsz, énnek őszintén örülök, mert Munkácsi ezekben a művekben óriásit alkotott, nem csak festészetileg, technikailag, eszmeileg is. Aki veszi a fáradtságot és az elmélyülésre, egy kicsit belemélyed ezeknek a képeknek a világába, az elmondhatja a latin mondást, hogy numen ad est. Numen ad est. Itt az Isten lakik. Itt valami isteni üzenettel van dolgunk, amit ember nem találhatott ki. Itt valóban egy hiteles Krisztus küzdelem, ahogy küzd Pilátusért, küzd az egész emberiségért, a tömegekért, a vallási vezetőkért. És hát ezen az este önöknek ennyit tudtam elmondani. Békés Csabai felvételemet ajánlom még egyszer. Mondanám, ami ennél még részletesebb, de hát Békés Csabán adóznom kellett a helynek, a Génius Locinak, mert Békés Csaba tényleg példamutatóan ápolja a Munkácsi örökséget. Ebből a kis kiadványból is lehet látni, hogyha Békés Csabán járnak, okvetlenül látogassanak el, mert ott ennek a festménynek a vázlatai, portréi, stb. Ki vannak állítva. Ott vetítik le azt a filmet Munkácsiról, aminek a DVD-jét 3500 forintért meg lehet vásárolni, hogyha valaki kér, azt is előjegyzésbe veszik. Rendkívül jó másfél órás film Munkácsi művészi pályájáról. Ott lehet az újonnan felújított Munkácsi Mihály Emlékmúzeumban egy fél napot eltölteni. Mi január 8-án szerveztünk oda kiállítást, elmentünk vagy 50-en, 60-an. Miskolctól nagyon messze van, itt talán nem is hirdettem, és attól 300 méterre van a Munkácsi Mihály emlékház, ahol Munkácsi a inas éveit töltötte, ott viszont meg lehet nézni a Munkácsi, vannak ott is eredeti Munkácsi képek és az egész Munkácsi enteriőrt. Köszönöm szépen a figyelmet, 10-15 perc szünet, és utána akkor a kérdések megbeszélése.

lapozzuk fel a Bibliát, és még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek tehát benneteket. Máté evangéliumánál nyitjuk meg a Bibliát, 6. fejezetnél, jól ismert igehelyről van szó, nem kellően becsült és még kevésbé megélt Biblia részről. Olvasom tehát Máté evangélium a 6. fejezet 6. versétől az igét. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Kedves gyülekezet, két személy, két ember barátsága azon múlik sok esetben, mennyire ismerik egymást, sőt minden esetben. Hogy ismerheti meg egymást két ember? Ugye mi emberek egymás gondolatait nem ismerjük, hogyan épülhet ki a bizalom két ember között beszélgetés útján? Ezért személyes meggyőződésem is, hogy a beszéd, a beszélgetés a kulcsa, ami egymásról alkotott képünknek. Isten és ember között a kapcsolatot az ember beszélgetés, beszéd útján veheti fel. Tehát még egyszer mondom, nem rendelkezünk a gondolatismerés képességével, Isten rendelkezik, ennek ellenére az ige azt mondja, hogy mivel Isten úgy szeretne beszélgetni velünk, mint hogy mi beszélgetünk egymással. Ezért Isten azt kéri és azt kívánja, hogy mi vegyük fel vele, mint személlyel a kapcsolatot. Nagyon jó hír a Bibliában, életem egyik legjobb híre volt annak idején, hogy Isten személy. Egyszerű és magától értetődő, hogy Isten személy. Minden vallásban magától értetődő, hogy Isten személy? Egyáltalán nem. Ezért én megmondom őszintén, nagyon nehéz helyzetben érezni magam egy olyan vallásban, ahol Isten nem személyként kéne kezelnem, mert nem tudnám hova tenni. Mert egy személy hogyan kommunikálhat egy nem személy jellegű fogalommal, vagy jelenséggel. Ez egy olyan misztikus és érdekes tartalmú dolog volna, és megmondom őszintén, távol is áll szerintem egy ilyen dolog az embertől. Az Isten azt mondja, illetve az ige azt mondja, hogy ő személy, nagyon jó hír, személy, sőt az Isten képére és hasonlatosságára alkotott minket, és a személyek között nincs semmi misztikum. Semmi misztikum nincs ebben. Azt kéri Jézus, és azt mondja, hogy mi vegyük fel személyesen vele a kapcsolatot. Igaz, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, tehát szerintem egyikünk sincs olyan ember, aki rögtön beszélgetett volna az Istennel. Aki azt mondja, hogy ő hát hip-hop már is beszélgetett az Istennel, ott valami gyanús. A hit hallásból van, először eljártunk egy előadássorozatra, elkezdtük olvasni az igét. A hit abból adódott, hogy olvastunk vagy hallottunk valamit. Majd javasolták, és olvastuk az igében, hogy vegyük fel Istennel a kapcsolatot. Milyen őszinte dolog ez, nem? Hogy nem más által kell nekem az Isten megismerni. Mindig gyanús, amikor valaki azt mondja, hogy ne menj el, majd én elmondom neked. Hanem azt mondja, hogy gyere és lásd meg. Amikor ugye az új szövetségben azt mondták, hogy megtaláltuk a messiást, ugye Filip elment, odament Nátánál, ez most nem kellett fellapozni, és Nátánál megkérdezi, hogy származhat-e Názáretből valami jó, akkor nem kezd el neki prédikálni. Filip, ó, hányszor elhibázzuk. Valaki kérdez valamit, és azt hiszük, hogy ezt nekünk kell megválaszolni. Majd mi elmondjuk. És egyetlen mondatot kéne mondani, gyere, és lásd meg. Tehát ne nekem higgy, gyere, és lásd meg. Isten azt kívánja, hogy mindenki személyesen vegye fel vele a kapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény hit az kizárólag személyes hiten alapul, persze ezen alapul, de a közösségnek, a közös imádságnak is van értelme és jelentősége. Nem járhatunk el egymás helyett. Én úgy tudom, hogy megszigorították Magyarországon is a mások helyetti hivatalos iratátvételét. Tehát, hogy is nevezik ezt, meghatalmazás? Meghatalmazottként átvehetem más helyett a iratát, de ma már ez is csak ugye egyenessági leszármazott, tehát nem egyszerű a világban sem ez. Az Isten világában nincs meghatalmazás, ami azt jelenti, hogy hit területén mindenki a maga nevében jár el.
Én nem tartozom felelősséggel a másik szavaiért és a hitéért, hanem te kövess engem, csak saját nevünkben, csak saját hitéletünkben, ez ennevében beszélhetünk. Az első gondolati kör, tehát amit most említettem és elmondtam, az a személyes kapcsolatfelvétel. Ó, hány politikus, úgy tudom, hogy még Amerikában is amerikai elnök keresik a módszerét, hogy lehet Istennel kapcsolatba lépni. És különböző metodikákkal, meditációkkal, varázslókkal, misztikus dolgokkal, babonassággal keresik, hogy Isten milyen jövőt szánt az embereknek. És ilyen egyszerű, mint van megírva, mint olvasod, első pont, második pont, menj be a te belső szobádba és imádkozzál. Két, mondanám azt, nagyon egyszerű dolog. Semmi misztikum. Nem szükséges az Istennel való találkozáshoz pénz. Nem szükséges az Istennel való találkozáshoz különleges kellék, vagy személy, közvetítő. És pont ez az érdekes az egészben szerintem, hogy olyan egyszerű az Isten keresés, Isten követés. Olyan egyszerű, hogy sokan el sem hiszik. Mint hogyha Isten valami nagyon misztikus dolog volna. De Jézus azt mondta, hogy menj be, tehát olvasnám, te pedig, tehát személyesen szól, borzasztó fontos dolog, hogy te pedig, te. Te pedig, mikor imádkozol, és a te atyát szól, nézzétek meg, hányszor szerepel ebben a három versben. A te atyát. Mert Jézus azt mondta, hogy mi atyánk, és sokan mondják, hogy mi atyánk, ugye? Mi atyánk. De itt az szerepel, hogy, és itt, ugye itt is lesz majd a mintaimádság, te pedig. Tehát amikor mi imádkozunk, akkor itt személyes kapcsolatról van szó. Menj be a te belső szobádba. Csak rajtunk múlik, hogy mikor. Istennek van-e fogadóórája? Istennek nincs fogadóórája. Engem is sokan keresnek telefonon, és gondolom titeket is. Nagyon nehéz mindig felvenni a telefont. Nagyon nehéz mindig találkozni valakivel, vagy rendszeresen, mert nincs időnk. És én elgondolkodtam azon, hogy Istennek hogy van ideje ennyi galaxisra? Ez egyébként felfoghatatlan nekem. Nem létezik. Hát Isten napja hány órából áll? Mert gondolom, hogy a mennyben is minden rend szerint, és bizonyos értelemben van idő, nem úgy, mint nálunk, de van egy rend. Van egy koordináta rendszer, ami szerint élnek a mennyben. És Istennek hogy van ideje egyrészt erre a bolygóra 6 milliárd emberre személy szerint, de ez még semmi. Tudjátok, hogy mi egy porszám vagyunk ebben az univerzumban. Hány angyal? 10 000 x 10 000 angyal. Na, ha van kérdése, Isten válaszol rá, megkeresheti. Istennek van ideje az ő teremtményeire. Mindig, bármikor van ideje az Istennek ránk. Vajon nekünk van-e időnk Istenre, van-e időnk Krisztusra? Mielőtt ezt a kérdést tovább boncolgatnám, egy másikat tennék fel, mi történik, ha valaki nem imádkozik? A kérdésem így hangzik, mi történik, ha valaki nem imádkozik? Volt már úgy, hogy nem imádkoztunk? Költői a kérdés előfordult bizonyára. Nem volt időnk, nem volt erőnk, talán nem volt kedvünk. Lehet, hogy furcsa lesz a válasz, gyakorlatilag semmi. Tehát amikor valaki nem imádkozik, a napja hasonlóan végbe megy, mint minden más. Én ezt tapasztaltam. Isten nem vonja meg az áldást. Nem az történik, hogy ha imádkozol, akkor minden a tiéd. Ha nem imádkozol, akkor pedig minden kudarcba fullad. Előfordul, hogy ima hiányában kudarcok érnek, de ha valaki imádkozik, és úgy is érheti az ember kudarc. Tehát nem ennyire egyértelmű ez a képlet. Én azt vettem észre, hogy ha valami okból kimaradt az imádság mondjuk reggel, aznap is értek áldások. Aznap is értek tapasztalatok. Ezért nagyon alattomos dolog az imádság kimaradása, mert nem azonnal okoz lelki hanyatlást. Nem aznap. Szép lassan. És hogyha valaki nem kap észbe időben, akkor fokozatosan is, de folyamatosan elromlik az élete. Egy idő után fel fogjuk ismerni, hogy felcsattanok. Már nem olyan az ima életem, mint régen, én régen nem voltam ilyen. Vagy esetleg más figyelmeztet rá, hogy te Gábor, te régen nem beszéltél így. Te más lettél, talán túl sok dolgod van, talán nincs időd Istennel foglalkozni. És akkor vesszük észre, hogy hú, ha tényleg, hát milyen sokszor előfordult, hogy nem imádkoztam, és azt hittem, hogy ez nem ilyen veszélyes, és kiderül, hogy igen. Szép lassan meghal az ember lelke, észre se vesszük. Sátán taktikája, hogy észrevétlenül fokozatosan menjen tönkre a hitéletünk. Ezért sátánnak nem eszköze, hogy mi azonnal észrevegyük, hogy az ima hiánya halált okoz, lelki halált. Sátán célja, hogy észre se vegyük, hogyha nem imádkozunk, akkor, hogy
igazából semmi sem történik, ezt lássuk. Észre se vegyük, hogy a lelkünk bajba kerül. Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. vers, ugye azt írja, zsidók 5-7 ismert, igen, ki az ő testének napjaiban, tehát Jézusról van szó természetesen, ugye könyörgések, tehát minden nap könyörgések, esetezések, erős kiáltás és könyhullatás közben járult, ugye ahhoz, aki ott képes megszabadítani a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Jézus számára az imádság lélegzetvétel volt. Ugye szoktuk is mondani, hogy a lélek lélegzetvétele. Jézus tudta, hogy ha kihagy egy imádságot, megszűnik a kapcsolat az atyával. És az a baj, hogy mi gyakran nem érezzük ezt a kapcsolat megszakadást. Ami valószínűleg annak az eredmény, hogy korábban se volt olyan szoros ez a kapcsolat. Akinek Istennel szoros kapcsolata van, az észreveszi, hogyha az hanyatlik. Mi történne velünk, hogyha a kedvesünk azt mondaná, hogy most néhány napig nem beszélgetek veled. Van más dolga. Szeretlek, tisztellek, becsüllek, számmal vallom, összekötöttem veled az életemet, de most hétfő van, csütörtökön beszélünk legközelebb. Ti mit szólnátok hozzá? Miközben azt vallaná az ember, hogy hát ő szereti az ő kedvesét, és most valahogy nincs időm rád. Más, vannak fontosabb dolgok. Vajon mit szól a mennyei atya, a te atyád, az én atyám, a mi atyánk, amikor nincs időnk rá? Miközben azt mondjuk, hogy neki szolgálunk. Vajon mit szól Isten, amikor valaki hétfőtől szerdáig nem szólt hozzá? Nem kérdezett tőle, nem beszélgetett vele. Vagy talán csak étkezések előtt egy pár másodpercig hálát adtunk? Vajon mit szól a vőlegény, ha a mennyasszony napokig, hetekig nem beszélget vele? Ezt nem is nevezhetjük igazából eljegyzésnek, ezt nem nevezhetjük házasságnak. Kedves gyülekezet, Sátán mindent elvehet, el is vett. Volt olyan ember, akitől mindent elvett? Igen. Egy kivétellel. Jobbnak az imáját nem vehette el. Egy dolog van, amihez Sátán soha nem nyúlhat, ugye Jobbnak az életét se vehette el. De volt még valami, mégpedig az ima. Jobb imádkozott? Egy dolog van, amihez Sátán nem nyúlhat. Valószínű visít a dütöl, de nem nyúlhat hozzá, ez pedig az imáink. Ezek az imáink. Az ima az egyetlen, még az életünkhoz is hozzányúlhat. Az imáinkhoz nem nyúlhat. Amikor valaki letérdel imádkozni, ha elképzelnénk, mi történik körülöttünk, angyalok teremnek ott, és Sátán angyalai el kell, hogy távozzanak. Az imádkozó ember a legmagasabb rendű hatalommal bír. A világ szempontjából egy térdelő ember gyáva és gyenge, ugye? Gyenge. A menny számára egy térdelő ember, aki Krisztushoz imádkozik, aki a mennyei atyához Krisztus által imádkozik, a legmagasabb erővel rendelkezik. Voltunk-e már úgy, és bizonyára igen, hogy ha valahol tartózkodunk, akkor átvesszük annak a helynek az illatát. Hát éppen itt a Bencúr utcában, ugye korábban kicsit nedves, dohos illatot, most már ez persze javul, és az ember, amikor olyan helyen tartózkodik, ahol mondjuk penészes, dohos, mondjuk ez nem az, a hely már, hál' Istennek, dohos, penészes, nedves, mondjuk pincé, vagy valahol tartózkodunk, akkor mit vettünk észre, hazamegyünk, és a ruhánk hordozza ezt a szagot, mert ez ugye rossz szag. Ezért nem szívesen tartózkodunk olyan helyen, ahol rossz szag van, vagy dohány, ami ugye ezek úgy nevezik, hogy adszorbensek, tehát könnyen letapadnak a ruhán, a bőrön, a hajon. És érdekes, hogy amilyen millióbb mi lelkileg tartózkodunk, higgyétek el, annak a helynek az illatát vagy szagát vesszük át. Ez ugyanígy működik lelkileg is. Ezért egy emberen észre lehet venni, hogy milyen helyen tartózkodik, illatban vagy nem. A hétköznapokban. Elárulja a beszédem. Emlékeztek, amikor Jézust elvitték? És Péterhez oda mennek? És azt mondják, hogy te is ő közülük való, hogy elárul a te beszéded. Elárul a te beszéded. Amikor az apostolokat keresték, tudták, hogy kit kell keresni, mert tudták, hogy milyen a beszédük, hogy nem káromkodnak. Hogy milyen emberek. Nagyon hamar megismerték a római birodalomban a keresztényeket, és fel is jegyezték róluk, hogy ezek az emberek különlegesek, mert furcsa dolgokat csinálnak, nem beszélnek csúnyán, bizonyos erkölcstelen helyeket nem látogatnak. Jellegzetes, mert illatuk van. Az igazi keresztény embernek lelki értelemben illata van, ezért Jézus körül az emberek azért
csoportosultak, mert Jézusnak mennyei illata volt. Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy persze az ő szavai, az ő tanításai. Jézus körül miért voltak tömegek? Amikor visszatértek a katonák, testőrök, mit mondtak? Soha nem hallottunk embert így szólni. Pedig azok elég kemény emberek voltak. Úgy tűnt, hogy Jézust körbeveszi egy olyan mennyei légkör, amiben ha valaki belekerül, egyszerűen magával ragadja. Ezért az Isten nép, az Isten gyülekezete akkor végzi el a küldetését, ha illata van. Hogyha valaki eljön a gyülekezetbe, ha valaki eljön a lakásunkba, és nem tudja megfogalmazni, de valami érdekes, furcsa, jó érzés támad benne. Nem azért, mert mi prédikáltunk neki. Nem azért, mert mi elmondtuk az összes tanítást, mert ez kevés. Ez nem biztos, hogy jó illat minden esetben. Hanem mert van benne valami, van abban a helyben valami, az Isten lelke, az a plusz. És az imádság során vesszük át az Isten illatát. Ezért, aki sokat imádkozik, annak lesz ilyen mennyei illata. Önmagában az igeolvasás is sokat jelent, de az imádság az, ami ehhez hozzájön. Ha valaki sok igét olvas, de keveset imádkozik, milyen ember lesz belőle? Ha valaki sok igét olvas, de keveset imádkozik, milyen élete lesz? Boldog élete lesz? Hát Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, és azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, de nem akartok hozzám jönni. Ugye az imádságban lehet Krisztushoz jönni. Ha valaki az igét olvassa, de nem imádkozik, én megkockáztatnám ezt a mondatot, törvényeskedő emberré válik. Mert az ige bár jó illat, de kevés. Mert az ige megmutatja, hogy mik a szabályok. És az ima mit mutat meg? Az ige megmutatja, mi a szabály, az ima megmutatja, hogy az adott szabályt, az adott élethelyzetben hogyan alkalmazd. Elméleti igazság az ige, gyakorlati igazság az ima. A kettő csak együtt működik. Milyen ember az, aki nem olvassa az igét, csak imádkozik? Ez az előzőnek a fordítottja. Tehát, hogy nem olvassa valaki az igét, csak imádkozik. Rajongó. Találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ó, igen, nekem nincs szükségem az igét gyakran olvasni, én tudom. Betegség lehet ez is, elnézést, egy lelki probléma, hogy már az igét nem is olvasjuk, mert tudjuk fejből. Vagy éppen azért, mert mi imádságban kapunk az Istentől tanácsokat. Félelmetes csapda, sátán nagy csapdája. Időnként még köreinken belül is felfedezek ilyen látást, hogy valaki keveset olvassa az igét, mert ő imádságban kap intuíciókat az Istentől. Vigyázzunk, mert ez is veszélyes lehet. Jézus azt is mondta, hogy mint van megírva, mint olvasod. Jézus olvasott igét, Jézus. Ismerte a tekercseket, olvasta az igét. Ha a világ megváltója olvasta a tekercseket, nekünk is kell olvasni a tekercseket. De mellette Jézusnak komoly ima élete volt, és mindig tudta, hogy hol a határ a kettő között. Jézus nagyon jól tudta az igét, hiszen fejből mondta a Zsoltárt, ugye, a kereszten. Tehát Jézusnak a Zsoltárok könyve fejében volt. Ő ezeket énekelte munka közben. Nem úgy van, mint az embereknél most szokás, hogy rádiót kapcsolnak, de meg televíziót, ha valamivel le akarják magukat kötni. Ellen White leírja, hogy amikor Jézus körül nehéz helyzet alakult ki, mert egy ács körül biztos vannak nehéz helyzetek, hogy voltak, akkor Jézus énekelte a zsoltárokat. Ő énekelt, ő mennyei illatot árasztott, és tudták, hogy őt nem lehet semmilyen stressz helyzetben kihozni a sodrából, mert ő tudta, hogy mi a megoldás. És tudjuk, hogy az ének is egy imádság. Ha megtehetitek, hogy egy helyen vagytok, és helyesebben, ha nem tehetitek meg, hogy imádkoztok, mert nem tehetjük meg sok helyen, akkor tanuljunk meg zsoltárokat, tanuljunk meg énekeket, és kezdjük el énekelni. Figyeljetek meg a hatását. Mi fog történni? Olyan érdekes gondolat, mintha lélek a lelkünkben költözni, és ez valóságosan így is van. Különböző imádságok vannak. A Biblia beszél arról, hogy vannak olyan imák, amelyek meghiúsultak. 1 Péter 3.7. Vannak olyan imák, amelyek hiába valók. Máté 15.9. Csak jelzem az igehelyeket. És vannak Isten előtt utálatos imádságok is. Ezeknek szabályai, illetve ennek szabályai vannak. Én most ezen az alkalman, ezen a délelőttön nem mennék bele részletesen az ima szabályaiba, csak néhány alapelvbe, de jelzem, hogy nem minden ima hallgattatik meg. Az őszinteség rendkívül fontos. Ugye tudjuk, hogy Isten előtt mi nyitott könyvek vagyunk. Mielőtt elkezdtük volna az imát,
az atya már tudja, mi lesz az imánk, hiszen nyelvünkön sincs az, hogy már érti. Az igében is ezt olvastam, hogy ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Úgy tűnik, hogy nem, elsősorban nem Istennek van szüksége arra, hogy mi imádkozzunk, hanem nekünk erre

Jézus maga mondta, ne legyetek sokbeszédűek, illetve ne higgyétek, hogy a sokbeszéd miatt hallgatatik meg az ima. Jézus nem volt sokbeszédű az imában, de azt tudjuk, hogy éjszakákat imádkozott. Tehát mégis sokat imádkozott. Valószínű, hogy azért, mert szüksége volt az atyára. Vagyis azt mondja az ige, hogy ne azért imádkozz sokat, mert az Isten méri az időt. És azt szerint jár el veled szemben. Mert az imádság nem stopperórával mérendő, hanem szív, hanem a szív a mérőszalag. Hogy milyen szívvel imádkozunk. Nagyon fontos a személyes kapcsolat. Az egyetlen lehetőség tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat felvételére az imádság. Én arra gondolok, és én úgy vettem észre, hogy az igeolvasás és Istennel való kapcsolat, de nem olyan, mint az imádság. Az igeolvasás sok minden, nagyon sokat segít, de utána, az igeolvasás után az ima elmaradása végzetes a lélekre. Ezért a kettő együtt tud működni. Reisinger János azt írja egy könyvében, a legtöbb ember, még a keresztények nagy része is nem imádkozik. Nem tud, vagy nem szeret imádkozni. Nagy nehézségek idején küldenek az ég felé egy jaj Istenem, segíts fohászt. De általában hónapok, évek telnek el, hogy a hívő emberek komolyan időt szánjanak az elmélyült imára. Ezért mi, akik szeretnénk Istennel járni, vajon imádkozunk eleget? Kicsit elpazarolt időnek számít sokszor az ima legalábbis a mi lelkünkben. Gondoljátok meg, hogy ha a napunk nem 24, hanem 30 órából állna, akkor is minden percünk foglalt lenne, meggyőződésem. És mi azt várjuk, mikor lesz egy picit több időm. Erőszakot kell alkalmazni a dolgaimon. Nincs más választásom. Annak idején, amikor az előkészületi évről én magam is beszéltem, azt tanácsoltam, hogy erőszakkal, ha lehet, jó értelmevé, erőszakkal építsük le a dolgainkat. Mert Sátán erőszakosan építi fel a dolgainkat. Nekünk finom és szalid erőszakkal le kell építeni a dolgainkat. Mert bőven van dolog, amit kell csinálnunk, de az imád semmi sem pótolja. Meggyőződésem az is, hogy Sátán el akarja hitetni, hogy az imádságot lehet pótolni. Például olvasással, igeolvasással. Sátán el akarja hitetni, hogy az imádságot lehet pótolni szent cselekedetekkel, gyülekezetbe járással, szeretett szolgálattal, netán bármilyen misszió munkával való komoly részvétellel, és én azt tapasztalom, és azt látom, hogy és én magam is időnként elkövetem ezt a hibát, hogy az imádságot kényszeres magatartással úgy pótolom, hogy gyülekezetbeli munkát végzek. Ez félelmetes. És nem épülök olyan sokat, abból is épülök, de érzem, hogy az ima nem oldódott meg, az ima kérdés. Még a közösségi ima sem pótolja a személyes ítéletet. Tehát nehogy ezzel próbáljuk pótolni. Amikor Jézust keresték a tanítványok, egy ízben, Lukács 11.1. Jézust keresték a tanítványok, hogy találták meg imában? És azt látták, hogy Jézus imádkozik. Emlékszünk erre a részre a Bibliában? Lukács 11. fejezet első verse, amikor a tanítványok nem tudták, hogy hol a mester, és nagy nehezen megtalálták, és csendbe kellett maradjanak, mert látták, hogy a mester imádkozik. Jézus imádkozott. És úgy megfogta őket Jézus imája, megdöbbentek, mert ők embert így nem láttak meg imádkozni. Hogy azt mondták, hogy taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. Mert látták, hogy amit keresztelő Jánostól tanultak, az nem elég. Jézus máshogy imádkozott. Jézus küzdő imát folytatott, és akkor mondják ki, hogy taníts minket imádkozni. Úgy tűnik, hogy megérezték, hogy Jézus ereje és hatalma összefügg az ő ima életével. Akkor jöttek rá, Jézus ima élete és az ő élete, teljes élete összefüggnek. Szeretném összefoglalni azt az öt szempontot, ami fontos az imádsághoz. A legelső a vágy az imára. Fogjuk majd énekelni, a záró ének ez lesz, hogy mint a szarvas a folyóvízhez, úgy kívánkozik az ember lelke és a jó Istenhez. Ugye az ember nem kívánkozik az Istenhez. Ugye tudjuk, hogy mi, ha rajtunk múlna, mi elkárhoznánk. Gondolom ez nyilvánvaló római levélből is. Tehát ha az emberem múlna, hogy keresse az Istent, életünk utolsó másodpercéig nem keresnénk, eszükbe sem jutna, hogy létezik Isten. Az Isten lelke munkája azt van, akinél néhány évig, van, akinél évtizedekig, hogy mi keressük az Istent. És az ellenséges kötést is a bűnnel szemben, ugye az ős evangélium alapján. Az első lépés, hogy vágyakozás, Isten sokat dolgozik ezért. Sokat szolgál ezért nekünk, és értünk, hogy mi keressük az Istent. Adjunk hálát azért, hogy mi vágyunk az Isten közelségébe. Az, hogy mi itt vagyunk, és nem valamelyik munkahelyen, az annak a következmény, hogy Isten
megkeresed benne.

bennünket, és készteted bennünket, hogy mi szálljunk egy napot az ővele való kapcsolatra, az ajándék. A szombat egy fantasztikus ajándék. Az első lépés, hogy vágyakozzunk tehát az imára, Zsoltárok 42.2, ezt fogjuk majd énekelni, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. De mondhatnám, egy másik igét is mondhatnék, boldogok, akik szomjúhozzák, éhezik és szomjazzák az igazságot. Jézus maga mondta ezeket. A második lépés a csendesség. Egy testvérnővel beszélgettem néhány hónapja, azt mondta, hogy ő azért nem néz televíziót, mert megérezte és megismerte, hogy egy televíziófilm megnézése után soha nem tudott imádkozni. És ennek is oka van, és bár nem tudta ennek az agyi, ugye most már lehet tudni az okát, nem tudta ennek az agyi idegi magyarázatát. Egyszer arra jött rá, hogy amikor egy filmet megnézett, ott ragadt a televízió előtt, este bűntudattal térdelt le, és az imája csapnivaló volt. Valószínűleg első jutott az Jóistenig. Úgy érezte, hogy nem tud imádkozni, valami nem stimmel. Az értelmével, az idegrendszerével. Nem sikerült ez a kapcsolat, mint reggel. Kikapcsolta és eladta a tévéjét. Megfigyelhető, vannak dolgok, amik megszakítják ezt a kapcsolatot az Istennel. És nekünk érzékenynek kell lennünk, hogy mi az, ami ezt a kapcsolatot megszakítja. A csendesség. A csendesség lehetővé teszi, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. Isten nem kiabálja túl sem a televízió, sem a rádió, sem a mobiltelefonunk zaját. Ő nem foglalkozik, pedig megtehetné, mert elég hangos is lehetne a jó Isten, hogyha akarna. De ő csendben dolgozik. Én azt gondolom, hogy nem csak a televízióról kell beszélni, mert ez egy nagyon sokat ostorozott dolog. Nem, önmagában nem ezek gátolnak bennünket, hanem a belső feszültségeink. Voltatok már úgy, hogy letérdeltetek imádságban, de kavargott a fejetek? A rengeteg munkától, a gondoktól, a bűnöktől, a hibáktól, a mulasztásoktól, és ott térdel az ember az Isten előtt, és vár. Ha elkezdeni gyorsan kapkodva imádkozni, érezném, hogy emberi. Én is sokszor vagyok úgy, hogy az első 5-10 perc az csak egy csendben Isten előtt tartózkodás, ami pusztán csak a nulladik lépés, ami ahhoz kell, hogy a fejemben a káosz, a vihar lecsendesedjen. Én sokszor el sem merek kezdeni imádkozni, hanem csendben vagyok, mert méltatlannak érzem, hogy egyáltalán egy szót is szóljak, amíg a fejemben kavarok a gondolat, mert méltatlan. Mert oda mennénk egy földi uralkodó elé, hogy kavarog a fejünkben minden? Nem. Mi összeszedjük, leírjuk, tematizáljuk, ugye, hogy mit mondunk egy embernek. Hát elmegyünk az Isten elé, úgyhogy kavarog a fejünkben minden. Letérdelünk és kérjük, hogy tegyen rendet a csend, a feszültségek, a nyomasztó gondolatok, a rendezetlen élethelyzetek, gyülekezeti állapotok, az összetűzések. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sok időbe telik sokszor egy ilyen elcsendesedés. Ezért aki 10 percet szán az imádságra, én megkockáztatnám, hogy az a 10 perc pusztán csak ahhoz kevés, hogy rend legyen a fejbe. Nemhogy az imádsághoz és a befejezéshez és az Isten meghallásához. Nem merek percre pontosan időt mondani, hogy mennyi kell az imához, de én azt tudom, hogy 2010-ben 5-10 percre kevés. Majdnem azt mondanám, hogy a 20 perc is. Mert nagyon sok kavargó dolog van az ember lelkében. Időt kell szánni. Amiként ugye azt tanítjuk is és tanítják is, hogy a táplálkozásra legalább 20-22 perc kell. Egészséges táplálkozásra 22-25 perc kell. Hát akkor a lelki táplálkozásra is legalább kellene ennyi, és mi naponta ugye háromszor, ha eszünk, számoljátok ki ez napi, és egy hónapban, szóval ez elég sok idő az étkezésre, hogyha ezt kiszámoljuk. Az imád sok tényező zavarhatja. Ezért a legelső lépés a csendesség elérése. 46. Zsoltár 11. vers, tehát 46. Zsoltár, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Első lépés. Ugye ez már a második, az első a vágy, a második a csendesség. A harmadik lépés maga az imádság. Tehát a második, az első lépésben még nem léptünk be a csendes szobába, vagy a belső szobába, a második lépésben, amit most itt felsoroltam, a csendesség, ekkor ezt úgy képzeljük el, mint egy ajtónyitás. Belépünk egy kis belső szobába. Remélem, hogy mindannyiunknak van belső szobája. Egyébként a belső szoba az nem helyszínt jelöl, ezt gondolom mindannyian tudjuk. Nem konkrét belső szoba, bár elkülönített helyet jelent, hanem személyes lelki tér. A belső szoba személyes
lelki tér, amiben más nem lehet jelen. Nem is tudja, nem is érteni, hogy mi történik ott. Ezért minden családban kell legyen belső szoba. Annyi belső szoba, ahány családtag van. Ez nem szégyen, nem bűn, nem baj, sőt, kötelező az üdvösséghez a belső szoba. Minden családtagnak, ugye a házastársaknak is saját belső szobájuk van. És egy határon túl ezt a házastárs nem lépheti át. Nem tudja átlépni, mert nem teheti, mert ő külön individuum, külön egyéniség. A belső szoba lehetőség Istennek, hogy szóljon. Amikor valaki például engem felhív, hogy tárgyaljunk, mondjuk egészségügyi téren, akkor azt mondja, hogy csak ketten. Ha lehet, Gábor, akkor ne hívjál senkit, én sem hívok senkit, csak ketten. Ne legyen ott senki. Amikor mi Istennel beszélünk, csak ketten vagyunk. Csak ketten. Tehát mi és a jó Isten. Ott van, ott áll. A kimondott hangos szó nagyon fontos, hogy Jézus maga is mondja, mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, de ebben van egy olyan is, hogy beszéd. A farizeusok hogy imádkoztak az Ószövetségben is, hát ugye Jézus idejében? Képzeljünk el egy farizeus csilingelő ruhában, ugye, hogy véletlenül sem másfelé figyeljenek csak rá, és kiment a piacra. Miért a piacra? Jó, sokan vannak. Tehát, ha megnézzük, ez a magatartás visszatetsző, visszataszító, én megmondom őszintén, ennél durvább szavakat is használnék, tehát kimondottan undorítónak érzem ezt a magatartást, amikor valaki felhívja magára a figyelmet, hogy lássák, hogy ő fennhangon hangosan imádkozik. Félelmetes, hogy egy népet el lehet úgy, egy nép el tud úgy butulni, úgy fogalmazom, hogy ilyen vezetőket elfogad. Megmondom őszintén, ez számomra mindig is döbbenetes marad. Elfogadták, tisztelték őket, félelmetes ez a helyzet. Jézus azt mondta, ne legyetek ilyenek. Egyébként ő a pogányokat említi itt, de ugye máshol a piacon álló farizeust is említi, hogy mint ők szép ruhákban, csilingelő ruhákban járnak. Ne legyünk ilyenek, mint ők. A saját belső szobánkban kimondott szóval. Van, aki azt mondja, hogy már pedig ő csendben, halkan imádkozik, természetesen nincsenek törvények. De figyeljétek meg, mi a különbség a halk, illetve a hangtalan és a hangos imádság között. Istennek nincs szükség arra, hogy mi hangosan imádkozunk, de nekünk szükségünk van, mert a beszédet Isten azért adta, hogy megfésülje a gondolatainkat. Isten azért adta a beszédet, mert miközben beszélünk, a közben a gondolataink érnek. Azért adta Isten a missziómunkát, hogy mi beszéljünk, és ha hiszitek, ha nem, egy ilyen prédikáció alatt őrületesen érik az ember. Gondolatilag. El nem tudom mondani például én is, amikor egy-egy ilyen gondolatsort elmondok, utána legközelebb 10-szer érettebben tudom elmondani. Én elpróbálhatnám ezt többször. Más. Szóval az ember úgy érik, hogyha dolgozik. Az ember úgy érik, ha beszél. Az ember úgy érik, hogyha kommunikál. Ha valaki magába zárkozottan él, nézzétek meg azokat az embereket, akik senkivel nem beszélgetnek a televízióban, nem lehet beszélgetni. Elbutulnak. Sajnos azt kell mondanom. Demencia. Nincsenek összeszokott gondolataik. Érezni, hogy nem tudja kifejezni magát. Nem megfésült a gondolat. Nem összeérett a gondolat. És beszéltek olyan emberekkel, akik sokat beszélnek. Akik sokat kommunikálnak. Hát Isten miért mondta, hogy menjünk emberek közé, és beszélgessünk az emberekkel? És ha valaki 5-10-15 évet eltölt beszélgetéssel, akkor ki tudja magát fejezni? Ez nem azt mondom, hogy született készség. Ez egy tanult dolog. És amikor az imádságban mi beszélgetünk az Istennel, micsoda nemes dolog? Istennel beszélgetni, hangosan. Micsoda erősítője a hitnek, hogy az Istennel hangosan beszélgetek. Hiszek abban, hogy én nem egy bolond vagyok, aki a levegőbe hangosan szavakat mormolok, és hiszek abban, hogy Isten hall. Micsoda hit erősítő tapasztalat ez. Rendkívül fontos ez is. Nagyon sokan vannak, írja Ellen White, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek, gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát.
Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz. Akik így cselekszenek, sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket. Illetve mindaddig nem, míg meg nem tanulják az erőtitkát. Időt kell adniuk maguknak. Figyeljünk, időt kell adniuk maguknak. Hogy gondolkodjanak, és bevárják testi, szellemi és a lelki erejük Istentől származó megújulását. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket, a megviselt szervezet, az elfáradt agy felüdül, imádságban éltünk már ilyet meg, a megviselt szervezet, elfáradt agy felüdül, a megterhelt szív könnyebbé lesz. Nem csak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyesen kapcsolatot ápolni, vele leülni az ő társaságában. Amikor Mária leült Jézus társaságában, akkor ők kommunikáltak egymással. Mária kérdezett, Jézus válaszolt. Miért mondta Jézus Mártának, hogy egy a szükséges dolog? Mert Mária együtt kommunikált Jézussal. Aki a konyhában főz, az nem tud beszélgetni Krisztussal. Az nem tud. Legfeljebb hallgatja. Mi legtöbbször úgy imádkozunk, mint Márta. Főzünk a konyhában. Nem szó szerint értendő, amit mondok, ugye? Azt tud Jézussal kommunikálni, aki leült az ő társaságában. Ott van tőle karnyújtásnyira, és kérdezhet, és Isten válaszolhat. És ilyen embereket keres Isten imádóiul, akik lélekben és igazságban imádják őt. Végezetül szólnék arról, ami az imádság egyik legnagyobb ajándéka, és szándékosan ezt tartogattam a végére, mert nagyon kíváncsi leszek majd esetleg délután a véleményetekre erről a kérdésről, ugyanis az imádságnak van egy formális része, és van egy olyan része, amikor felbomlik minden létező szabály. Ezt nevezik küzdőimának. Az imádság egy bizonyos szakasza, és azért lassítottam le egy picit, mert nem tudom megmondani, hogy szóval az embernek nincs ebben mindennapos tapasztalata. Mert jó volna, ha mi minden nap, mint Jézus, küzdőimát tudnánk folytatni. Ehhez idő kell, ehhez tér kell, ehhez csend kell, ehhez sok minden kell. És mi legtöbbször úgy, mint Jákob, meg a tanítványok a viharban, mi akkor jutunk el a küzdőimára, amikor már majdnem minden emberit kipróbáltunk, minden veszve van, akkor. De Isten azt mondja, hogy te naponként küzdj. Egyébként Jézus számára minden nap ugye egyenlő volt a megmérettetéssel, és hogyha nem imádkozik, akkor a halállal is. Nekünk sokszor ez nem így van, mi úgy érezzük, hogy létezünk tovább ima nélkül is. És ez a szemléletbeli különbség közöttünk és Jézus Krisztus között. Szóval végezetül szeretném aláhúzni azt, hogy az imádságnak van egy olyan része, amikor Isten alkalmasnak látja a pillanatot, hogy bele nyúljon egy imádságba. Szeretném megkérdezni, hogy volt ebben már részetek. Az élet legnagyszerűbb és egyben legkritikusabb pillanatai ezek, amikor egy embernek egy könny kicseppen a szeméből ima közben, mert valamit megértett. Amikor a nem szeretem jön az imádságban. Nem tudom, valaki megélte ilyet, bízom benne, igen. Tudjátok, mi gyakran úgy imádkozunk, hogy kellemes dolgokkal foglalkozunk az imában. Kellemes dolgokkal. És lehet, hogy Isten közölni akar velem valami kellemetlen, tudnék, ami rám vonatkozik. Például egy ilyet, hogy tegnap hibáztál. Például. Tegnap voltál egy helyen, bűnt követtél el, hibáztál. Bánd meg. Tehát egy szelíd hang szól mondjuk így hozzánk. Amikor Isten szeretne, ki tudja, mennyi órát vár Isten, vagy mennyi évet erre, hogy szeretne valamit megláttatni velünk magunkról. Mert mi imádkozunk a vezetőinkért, mi imádkozunk az államért, és Isten azt mondja, hogy ezeket meghallgattam, de szeretnék neked valamit mondani. Hibáztál. Mégpedig nagyot, és ennek eredménye lesz sajnos, és ezt meg kell beszéljük. Amikor Isten az imában eljuttat minket oda, hogy megálljunk, és elkezdjünk vele küzdeni. Nos, ekkor kezdődik a hivatalos, illetve nem hivatalos, hanem az informális, a mennyei ima. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy jussunk el az imádságban, nehezen tudok erről beszélni, mert nehezen megfogható az, amit most mondok. Amikor az imádságban eljutunk egy olyan fokra, hogy nincs tematika, nincs papíron felsorolt rész, hogy kiért és miért imádkozom. Amikor Isten belelép az imádságba, és elkezd veled beszélgetni. Gyermekemnek szólít, és elkezdi elmondani, hogy itt és itt óriási problémák vannak az életedben. És mi mit csinálunk?
gyorsan arrébb toljuk, és megint imádkozunk X és Y testvérért. És Isten megint mondja, tedd félre, szeretnék veled beszélgetni. Mert van néhány dolog, ami gyökér probléma, ami tönkre fogja tenni a család életedet, tönkre fogja tenni a gyülekezet életedet, minden tönkre tesz. Most nem másért imádkozz, hanem magadért. Az a kérdés, hogy életünkben ez a pillanat mikor jön el, mert az üdvösségünk múlik rajta. Hogy amikor Isten meg szeretné mondani, egy ember feltette egy kérdést Jézusnak, emlékeztek, a gazdag ifjú. Félelmetes dolog. Csak volt egy hiba, hogy nem imádságban tette fel ezt a kérdést. Oda ment Jézushoz, és választ várt. A gazdag ifjú ott hibázta el, hogy emberi kommunikációt folytatott, nem isteni. Nem Istennel való kommunikációt. A gazdag ifjú oda ment, letérdelt, és ő várt választ. Egy olyan választ várt a gazdag ifjú, amit Istennel imában több hónapba került volna megharcolnia. És ő várta a választ 3 perc alatt. El is ment. Nem bírta feldolgozni. Mert Isten ezt hosszú idő alatt, Krisztus hosszú idő alatt mondta volna neki, amíg fel tudja dolgozni lelkileg. Vajon mennyi idő feldolgozni, hogy egyet hibáztunk? Meg vagyunk győződve, hogy valamit jól tettünk. Istennek mennyi időbe kerül, hogy felvilágosítson, hogy ez egy óriási hiba volt? Mennyi idő kell, hogy felfogjuk? Nagyon sok idő. Kedves gyülekezet, amikor a jákobi küzdelemhez eljutunk, akkor azt hiszem, akkor dől el a mi életünk. Ellen White azt írja, hogy minden ember el fog jutni a küzdőimához az üdvösség érdekében, ezért aki jelenleg nem folytat küzdőimát, ne féljen, mert elő fog kerülni ez is. Csak időkérdése. Rajtunk múlik, hogy mikor. Minél hamarabb kezdjük el, annál jobb. Szeretném megkérdezni, Ábrahám folytatott-e küzdőimádságot életében? Ábrahám. Mert a Bibliában így konkrétan én nem olvastam. Azt tudom, hogy Isten azt mondta neki, hogy vedd a te fiadat, az egyetlen egyet, tudnék, akit megígértem, hogy ugye megsokasítom az önmagját, és áldozd fel. Mit tett Ábrahám? Tudnék, azt olvassuk, hogy elvitte a fiút. Küzdőjében nélkül ilyet nem tett volna egy ember. Az kizárt. Egy ember nem képes a fiát feláldozni küzdőjében nélkül. Lót hogy hagyta el a várost, mert a felesége visszanézett? Lót imádkozott, küzdött? Amikor azt mondta az angyal, hogy menj ki innen, mert el fog pusztulni. Mit olvasunk? Kiment. Mit csinált Lót azon az éjszaka? Azon az éjszakán. Biztos, hogy nem aludt, szerintem. Mit csinált Dávid, amikor a bűnével szembesítette a próféta? Biztos, hogy nem aludt. És amikor Jeremiás próféta azt mondja, hogy kelj fel, riadj éjjel. Ismerjük az igét? Egy nagyon fontos igét szeretnék mondani, tényleg zárszóként, vagy zárás előtt. Kelj fel, riadj éjjel, az őrjárások kezdetén, önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt, emeld fel hozzá a te kezeidet. Ha nagy bajban vagyunk, akkor imádkozunk. Amíg nem érezzük a nagy baj, testvérek, nem fogunk imádkozni komolyan. Ezért jelenleg azért nincsenek komoly imakörök és küzdő imák, mert nem érezzük a veszélyt. Tehát a veszélyérzetünkkel van probléma. Isten ígéretei, tehát még egyszer szeretném felsorolni, vágyakozás Istenhez első gondolati kör, második gondolati kör a csendesség. A harmadik gondolati kör maga az imádság, ezen belül is a küzdelem. A negyedik gondolati kör a hallgatás és a figyelés Isten hangjára. Az ötödik pedig a vigyázás. Amikor felálltunk az imádságból, és vigyázunk, mint hogy Káinnak mondta az Úr, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Amikor Dávid nagy tapasztalaton ment át, mit csinált? Óriási hibákat. Óriási hibákat. Hát oda kiáltani Ábnernek, hogy férfiú vagy én? Ez félelmetes. Egy nagy tapasztalat után nagy hibákat szoktunk véteni. Miért? Mert nem vigyázunk. Jézus azt mondta, amit néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok, a szó eredetiben virrasszatok. Vagyis az ajtón álló ott legyen a lelkünkben. Virrasszatok. Az ima olyan, mint a fának a gyökér, ha a gyökér rossz, a gyümölcs is rossz lesz. Olvastam egy könyvben, egy ember, ha néhány órát beszélgetsz vele, megmutatja magát. Tudjátok, hogy a mi beszédünkkel árul minket. Minden emberről kiderül, hogy imádkozik-e a mindennapokban, vagy nem. Higgyetek el, nem tudjuk letagadni egymás előtt. Nem tudjuk letagadni. Kiderül, hogy ki imádkozik, és ki nem. Kinek az imáját hallgatta meg az Isten, és kiét nem. A mi beszédünk elárul minket. A rendszeres ima életet élő ember, az megismerhető.
a gyülekezeteinkben minden testvér ilyen imádságot fog folytatni, amiről az ige beszél, azon a gyülekezetben rövid időn belül hathatós, látható reformáció indul el. Ez a feltétel. Ha a gyülekezetnek csak egy része imádkozik, belső megosztottság alakul ki. Mert az imádkozók mennének, a nem imádkozók maradnának. Állnának. Az egységben mozdulás célja és lényege és eszköze, tehát az imádság és a békesség. Emlékszünk, amikor Anna imádkozott gyermekért, és az az ige, amikor Anna elmondja az imát, és megáldja őt, ugye Éli. Emlékeztek arra az igére? Amikor Anna elmondta az imát a gyermekért? És Éli azt mondja, hogy adja meg az Úr, amit kértél. Hogy megy haza Anna? Igen. Ez az asszony ténynek vette. Tehát számára igazság volt, nekem gyerekem születik. Utána olvassuk az igében, és hazament, nem még ugye haza sem ment, már örült, hazament, és azt úgy olvassuk, hogy és ismerte, ugye megismerték egymást, és gyermekük született. Sőt, később még sok gyermek született, ugye Sámuelnek sok testvére volt. És azt olvassuk, hogy az igazi imádság eredménye az az, amikor valaki ténynek veszi, hogy az Isten meghallgatott. Aki úgy áll fel egy imádságból, hogy a gondok itt vannak még a vállán, az legjobb lesz, hogyha folytatja az imádságot. Különben csak fél munkát végzett, fél imádságot végzett. Az imádságot, ha valaki kérdezni, honnan tudom meg, hogy az Isten meghallgatott, ez a kérdés értelmetlen, onnan, hogy más emberként állok fel az imából, mint amikor letérdeltem. Ha ugyanúgy állok fel, imádkoztam egyet, az imádságnak gyakorlatilag nem volt értelme. Ha más emberként állok fel, könnyű a lélek, Isten megbocsátását érzem, örömmel, mosolyal a számon, lelki vidámsággal megyek el a munkámba, Isten meghallgatott, az Anna imája. Hogyha az Anna imája lesz a mi imánk, azt hiszem, hogy nem messze vagyunk az üdvösségtől. Adja meg ezt nekünk a jó Isten, az ő kegyelméből. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Látok, Szóljatok című bibliai előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalmunknak a címe, a mai előadásnak a címe, imé mindent újjáteszek. Ez az idézet, ez a rövid mondat a Bibliának az utolsó könyvéből, Jelenések könyvéből származik, és a mai alkalommal ezzel a Jézusi kijelentéssel fogunk foglalkozni. Fogunk részletesen szólni arról, hogy mire vonatkozik ez, Jézus mit ígért meg ebben az ígéretében, amikor azt jelentette ki, hogy imé mindent újjáteszek. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném, hogyha a Bibliának a legelső könyvéhez lapoznánk, mielőtt erről a végső ígéretről szólnánk. A Biblia legelső könyve, Mózes első könyve első fejezetének a 31. versét olvassuk el, és nézzük meg, hogy a Szentírás mit ír a mi földünk teremtéséről. Mózes első könyve első fejezetének a 31. versében a következőt olvasom. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, imé igen jó, és lőn este, és lőn reggel, 6. nap. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy az Isten 6 nap alatt megteremtette a mi földünket, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten, amikor visszatekintett a 7. napon a teremtés hetére, akkor megállapította, hogy minden, amit teremtett, az igen jó. Az Isten mindent tökéletesen alkotott, a természetet, a mi világunkat, a mi egész földünket, és benne az embert is. Az Isten az embert a saját képére, hasonlatosságára teremtette, az embert örök életre teremtette, és igen, azt lehet mondani, hogy amikor az Isten értékelte ki a teremtés munkáját, kijelentette, hogy minden tökéletes, mindent jónak teremtett. De a Szentírásban azt olvassuk egy fejezettel, vagy két fejezettel később, hogy ebben az állapotban, a kezdeti jó állapotban egy változás következett be. Abban az állapotban, ami tele volt örömmel, hiszen a Szentírás arról beszél, hogy a mennyei angyalok is örvendeztek és vigadoztak együtt az Istennel a föld és az ember megteremtésén. De azt olvassuk, hogy ebbe az örömbe valami hatalmas szomorúság vegyült, hiszen az ember az Isten előzetes figyelmeztetése ellenére választotta a rosszat. Választotta az Isten akaratával való szembefordulást, bekövetkezett a bűneset, és a Szentírás arról beszél, hogy a bűn, a bekövetkezett bűn mindent, amit az Isten igen jónak teremtett, mindent megrontott. A Szentírás arról beszél, hogy az ember, akit az Isten örök életre teremtett, halandóvá vált. Az Isten előre kijelentette az embernek, hogyha az akaratával szembefordul, hogyha a mennyei alapelveket semmibe veszi, hogyha az önzés, az énközpontúság törvénye teret nyer az ő életében, akkor nem lehet örök életű. Igen, amikor az ember elkövette a bűnt, igen, az Isten ki is jelentette, hogy igen, így nem lehet örök életű. Tehát az ember halandóvá vált, tehát az örök életre teremtett ember elveszítette az örök életre való jogot. Azon kívül a bűn átjárta az egész embert, megrontotta az egész emberi lényt, az egész emberi jellemet, az ember gondolkodásmódját, akaratát, jellemét. Igen, az Isten képmására teremtett ember, azt kell, hogy mondjuk, hogy jellembelileg eltorzult. De még tovább folytatjuk ezt a sort, mert a bűn nem csak az emberben végzett hatalmas romboló és pusztító munkát, hanem a Szentírás arról beszél, hogy a természeten is otthagyta a maga pusztító nyomait a bűn. A Szentírás arról beszél, hogy igen, a természet is szenved emiatt. A Szentírás arról beszél, hogy a természetünk is pusztul folyamatosan a bekövetkező bűn miatt, a bekövetkezett bűn miatt. A Szentírás arról beszél, hogy az embernek a bűne odáig terjed, az ember önzése odáig terjed, hogy magát a teremtett világot, a földet is pusztítja. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy amikor az Isten kijelentette kezdetben, hogy imé minden igen jó, elmondhatjuk szomorúan, hogy a bűn mindent, amit az Isten igen jónak teremtett, mindent átjárt. És az Isten erre a szomorú és emberi szempontból nézve reménytelen helyzetre mégis talált megoldást. Az Isten egy megváltási tervet készített az ember számára,
megváltási vagy helyreállítási tervet, és ennek a tervnek az a lényege, hogy az ember ismét visszanyerheti az örök élethez való jogát, az ember visszanyerheti mindazt, amit elvesztett a bűn következtében, és ennek a tervnek, ennek a megváltási tervnek, ennek következtében két lépcsőfoka van, és két fő területre terjed ki. Az egyik területe a megváltási tervnek az ember helyreállítása. A bűn által megrontott, jellemben eltorzult embernek a helyreállítása, hogy az ember ismét Jézus képmását tudja visszatükrözni. Igen, a megváltásnak ez az egyik legfőbb témaköre, de ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy kiterjed a megváltás terve más valamire is. Arra, amit a címben így fogalmaztunk meg, idézve Jelenések könyve 21. fejezetét, hogy imé mindent újjá teszek. Tehát az Isten a bűn problémáját nem csak az emberben oldja meg, nem csak az embernek segít a bűnből való szabaduláshoz, hanem mindent, amit a bűn megrontott, az Isten mindent újjáteremt a megváltási terv befejező szakaszában, a megváltási terv befejezéseként. Először most egészen röviden szeretnék szólni a megváltási tervnek az első szakaszáról, az ember helyreállításáról, és utána majd részletesen fogunk szólni a megváltási terv záró szakaszáról, amelyben az Isten majd mindent újjátesz. De először röviden néhány szóban szóljunk arról, hogy mit jelent az Isten részéről az ember helyreállítása. Az ember helyreállítása magában foglalja azt, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy az ember elrendezhesse a bűneit. Hiszen az Isten kijelentette azt, hogy a bűnért járó jogos büntetés a halál. És az Isten ebben a tervben, ebben a megváltási tervben gondoskodott arról, hogy az embernek ne kelljen elszenvednie ezt a halálbüntetést, az örökké való elveszést, az örökre való elveszést, hanem legyen egy helyettes, ez Jézus Krisztus személyében valósult meg, a helyettes, a helyettesítő áldozatot ő hajtotta végre, ő mutatta be, és mindez azért volt, hogy az ember lehetőséget nyerjen arra, hogy a már korábban elkövetett bűneit rendezni tudja az Istennel. De ugyanakkor a megváltási terv még tovább terjed ebben a vonatkozásban és az ember helyreállítása tekintetében, és kiterjed arra, hogy az embernek lehetőséget biztosít arra, hogy nem csak, hogy az elkövetett bűnökre bocsánatot nyerjen, hanem hogy a jellem hibáiból szabadulni is tudjon, hogy meg tudjon változni, hogy a bűnei ne kötözzék meg, hogy ne essen újra és újra vissza azokba a bűnökbe, amiről az Isten kijelentette, hogy annak az eredménye, annak a következménye a halál. Tehát az Isten gondoskodott arról, hogy mi elrendezhessük a bűneinket, de ugyanakkor arról is, hogy mi szabadulni tudjunk a mi jellem hibáinkból, a mi bűneinkből. Az Isten bemutatja az ő igéjében, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami a mennynek az alapelve, de bemutatja azt is, hogy mi a rossz, mi az ennek az ellentetje. És minden eszközt rendelkezésünkre bocsát, minden segítséget megad az embernek ahhoz, hogy meg tudjon változni, hogy az emberben ismét az isteni képmás tudjon kialakulni. És a Szentírás azt mondja, hogy ha az Isten valakinek az életében ezt el tudja végezni, valaki ismét összhangba kerül a mennyei alapelvekkel, amiben kezdetben Ádám és Éva összhangban volt, ha valakiben ismét visszaáll a krisztusi képmás, valaki a menny alapelvei szerint megtanul élni ebben a földi életben, akkor az Isten azt mondja, hogy annak örökségként, annak jutalomként ad valamit, amit így fogalmaz Jézus egyik kijelentésében, azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amelyet számotokra készítettem a világ alapítása óta. Tehát az Isten az ember elé célt tűz ki. Az Isten a megváltást, nem erre, a megváltásnak az eredményét és a célját nem ebben a 70-80 évben jelöli meg, ami az ember életideje ezen a földön, hanem a Szentírásban azt mondja, hogy a megváltásnak távlati céljai vannak. Az Isten nem ebben a földi életben akar rajtunk kizárólag segíteni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltásnak az ára hatalmas volt, túl nagy volt ahhoz, hogy erre a rövid pár évre szóljon. Az Isten más célt tűz ki az ember elé. Azt mondja, hogy egy olyan életet akar biztosítani az ember számára, amelyben ő mindent újjátesz, és ezzel fogunk a mai alkalommal foglalkozni. Igen, ezt tűzi a megváltott ember elé célul az Isten.
Az ember úgy sokszor elgondolkodik azon, hogy vajon miért is kell nekünk a megváltásnak ezzel a részével foglalkozni? Miért kell azzal foglalkozni, hogy az Isten milyen célt tűz ki a megváltott ember elé? Miért kell foglalkozni az újjá teremtett földdel, hiszen a Szentírás olyan keveset beszél ezekről a kérdésekről, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sokan idegenkednek is ettől a gondolattól, és egyáltalán az egész örök életnek a kérdése, meg az újjáteremtett föld, meg szóval ezek a kérdések olyan bizonytalanságot keltenek emberekben, és sokszor az ember úgy érzi, hogy hát talán kár is ezzel foglalkozni, és olyan idegenkedve gondolnak mindenre. De ne feledjük el, hogy a Szentírás ugyan nem beszél túl sokat erről a kérdésről, de nem véletlenül vannak igék, erre utaló határozott kijelentések a Szentírásban. És méghozzá azért, mert az Isten be akarja mutatni az ember számára, hogy milyen hallatlan örökséget akar biztosítani azoknak, milyen hallatlan értéket akar adni az embernek, annak az embernek, aki a menny alapelveit elfogadta ebben az életben, és valóban meg is valósította az életében. Az Isten felfelé akarja a mi szemünket emelni, hogy ne csak ebben a földi életben gondolkodjunk, hogy lássuk meg azt, hogy az Isten nem erre teremtett bennünket, hanem az Isten örök életre teremtett bennünket. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten életre teremtett. Miért hangsúlyozom ezt, hogy életre teremtett? Szeretnék egy bibliai történetet említeni. Jézushoz egyik alkalommal odajön valaki, és megkérdezi, hogy mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerje. És Jézus erre válaszol ennek az embernek valamit, és Jézusnak a válasza így kezdődik. Jézus azt mondja, hogy ha be akarsz menni az életre. Olyan érdekes ez a kijelentés, ha be akarsz menni az életre. Akkor utána elmondja Jézus, hogy ezt is ezt cselekedd. De mit akart Jézus ezzel elmondani? Jézus ezzel azt akarta elmondani, hogy igen, amit ő a megváltottainak örökségül fog adni, az az élet, az igazából az az élet, amit életnek lehet nevezni. Mert amit mi itt ebben a földi világban ismerünk, nyugodtan elmondhatjuk, hogy csak nyomaiban hasonlít ahhoz az élethez, amit az Isten teremtett, hiszen minden vonatkozásban megvan ez rontva. És az Isten valóban időnként fel akarja emelni a mi tekintetünket, hogy ne lefelé tekintsünk, hanem arra tekintsünk előre, amit ő akar az embernek adni. Olyan érdekes, hogy valóban így van, hogy mi erről keveset tudhatunk. Majd látni fogjuk, hogy azok a kijelentések is, amiket olvasunk, azok nagyon kézzelfoghatók, nagyon érthetők, de mégis majd látni fogjuk, hogy ezzel egy teljes képet nem tudunk kapni az újjáteremtett földről, a megváltottak örökségéről. Pál apostol így fogalmaz, azt mondja Pál apostol, aki elragadtatott, ugye a harmadik égig látott kibeszélhetetlen dolgokat, és ez a Pál apostol azt mondja, hogy ő ezt állítja, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. Igen, ez a Pál apostol úgy volt vele, hogy szavakat nem talált rá. Azt mondja, hogy emberi fogalom kevés ahhoz, hogy mindezt leírja, amit az Isten elkészít azok számára, akik ebben a földi életben a menny alapelveivel, az ő alapelveivel összhangba hozzák az életüket. Vagy ha a Jelenések könyvét olvassuk, ott is annyira elgondolkodtató az, hogy János apostol, amikor bepillantást nyer különböző dolgokba, az örök élet részleteit is látja, akkor olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy láttam ezt, vagy ezt, vagy ezt, ehhez hasonlót. Vagy úgy, mint ezt, vagy azt. Ő sem tudta szavakba foglalni, ő sem tudta elmondani az ember fogalom világában, az ember gondolat menetébe beleilleszkedve, nem tudta elmondani ezeket, mert érezte, hogy az ember gondolni sem tud ilyet, megfogalmazni sem tud ilyet, amit az Isten készített azok számára, akik valóban őt szeretik. És nézzük meg ezek után ezt az ige részletet kicsit részletesebben, ahonnan az alapigénk származik, Jelenések könyve 21. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el ezt az ige szakaszt, amelyben arról szól a Szentírás, hogy Isten a megváltási tervet véghez is fogja vinni, be is fogja fejezni, és nem csak az ember megváltását, az ember helyreállítását tűzi ki célul, hanem a bűn lezárásaként nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, Isten mit ígér,
Jelenések könyve 21. fejezetében az 5-től terjedő versekben a következőt olvasom. És mondta az, aki a király székben ült, imé mindent újjáteszek. És mondta nékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. És annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Nézzük meg ezt az igeszakaszt, és kezdjük el ezt az igeszakaszt ott, amiről az előadásunk címe is beszél, hogy az a valaki, aki a királyi székben ül, milyen hatalmas kijelentés, aki a királyi székben ül, aki minden hatalom menjen és földön, akinek minden szava igen és ámen, az a valaki azt mondja, azt ígéri, hogy imé mindent újjáteszek. És nézzük meg, hogy a Szentírás különböző részein mit olvashatunk arról, hogy mi mindent foglal magában az, hogy az Isten mindent újjá fog tenni. Azt hiszem, hogy talán egy kicsikét furcsa is ez a megfogalmazás, hiszen amikor azt olvassuk, hogy mindent újjátesz, akkor ebben a mindenben valóban minden benne foglaltatik. De nézzük meg mégis részletesebben, nézzük meg azokat a konkrétumokat, amiket a Szentírás különböző részeiben olvashatunk a tekintetben, hogy mi minden lesz más ezen az újjáteremtett földön. Az Isten mi mindent fog újjátenni. Először talán a legfontosabb részhez lapozzunk e tekintetben, Ézsaiás könyve 25. fejezetéhez, Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 8. verséhez lapozzunk, Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 8. verse, a 8. versnek az első része a következő ígéretet tartalmazza. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könyhullatást minden orcáról. Tehát hogy szól a leghatalmasabb ígéretek egyike? Hogy mit jelent, hogy az Isten minden tekintetben újjá teremti a mi földünket? Azt jelenti, hogy a legnagyobb ellenséget meg fogja semmisíteni. A legnagyobb ellenségnek, hiszen Pál apostol a halállal kapcsolatban így fogalmaz, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Igen, a legnagyobb ellenséget is az Isten megszünteti. Nem lesz a legnagyobb ellenségnek hatalma többé az emberiségen, az embereken. Azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban a halál, mint a bűnért járó egyetemes büntetés, mindannyiunk életének a legnehezebben feldolgozható ténye. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ennél nehezebb kérdés az emberi életben nincs. Szembenézni az elmúlással, szembenézni a halállal, valóban ellenség. És figyeljük meg, amikor a Szentírás arról beszél, hogy halál majdnem mindig hozzáteszi a könyhullatást is. Azt mondja, hogy elveszi a halált örökre, és letörli a könyhullatást minden orcáról. Igen, legnagyobb ellenség. A Szentírás így fogalmaz egy helyen, a zsidókhoz írott levélben a Szentírás azt mondja, hogy Isten megszabadítja azokat Jézus Krisztus által, akik teljes életükben a haláltól való félelem miatt rabok voltak. Mennyire elgondolkodható, és mennyire találó ige, hogy Jézus Krisztus azért jött, azért van a megváltás terve, és azért volt ez a mérhetetlen áldozat, hogy Isten szabadulást tudjon hozni azok számára, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy az ember szinte teljes életében fogva van a haláltól való félelem miatt. Úgy gondolkodjunk el, hogy milyen ritka az a gyerek, amelyik ne félne a haláltól, amikor először tudatosan szembesül a halál tényével. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyerekkortól kezdve már elkezdődik a haláltól való félelem, és alig van olyan periódusa az emberi életnek, hogy az embert ez ne nyomasztaná, ne gyötörni ez a kérdés. Igen, a haláltól való félelem miatt az ember teljes életében szinte rab. És amikor az Isten azt mondja, hogy újjáteremti, mindent újjáteremti, az egész földünket újjáteremti, akkor azt mondja, hogy ebbe az is beletartozik, hogy ezen a földön nem lesz úr többé ez az ellenség, a halál. Hiszen miért nem? Miért nem?
mert az Isten azoknak fogja az újjáteremtett földet örökségül adni, akik a bűneiből megszabadultak, akik a menny alapelvével összhangra jutottak. És ahol nincs bűn, ahol az ember nem lázad az Isten törvénye ellen, ahol a szeretet törvénye uralkodik, ott nincs a halál. A halál csak ott uralkodik, ahol az Isten törvényével való szembefordulás, lázadás és bűn uralkodik. És az Isten azt mondja, hogy igen, eltörli, elveszti a halált örökre, és letörli a könnyhullatást minden orcáról. De nézzük tovább, mit mond a Szentírás, hogy mi minden vonatkozásban teremti Isten újjá a földet. Nem csak azt mondja, hogy a halál nem lesz, hanem a Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol a következőket mondja. A Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének a 21. versében azt mondja Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban, ezt mondja, hogy ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Tehát mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, hogy igen, örök élet lesz. A megváltott embernek Isten visszaadja az örök életet. De ezt az örök életet nem egy nyomorúságos testben kell leélni, amely a betegséget ismeri, amely valóban nyomorúságos, hanem azt mondja, hogy olyan teste lesz a megváltottaknak, amely Jézus Krisztus testéhez hasonló, amelyet a bűn nem rontott meg, dicsőséges, halhatatlan, örök életre alkalmas test. A Szentírás több helyen foglalkozik ezzel a kérdéssel, több helyen foglalkozik azzal, hogy akkor tulajdonképpen az emberből mi fog maradni, vagy az ember milyen vonatkozásban lesz ugyanaz az ember, akit ebben a földi életben felvette a bűnnel a küzdelmet és jellemet, isteni mintára jellemet fejlesztett, és a Szentírás a következőket mondja ezzel kapcsolatban. Szeretnék 3 Biblia verset felolvasni. Először a Korintusi 2. levél 4. fejezetének a 6. és 7. versét olvassuk el. A Korintusi 2. levél 4. fejezetének a 6. és 7. verse a következőt mondja. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosságra gyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Mit mond ez a Biblia vers? Ez a Biblia vers azt mondja, hogy az ember a bűn következtében sötétségben van, lelki sötétségben van. Az ember a bűn következtében a halálnak, az elmúlásnak a fogja. És az Isten azt mondja, hogy igen, ő szól, hogy sötétségből világosság legyen. Ahogy a teremtésnél az Isten világosságot teremtett, és mindent teremtett, azt mondja, hogy ugyanígy az ő legyen szavával, az ő teremtő szavával, emberi életekben is, akik vágyódnak az Isten után, akik valóban vágyódnak az isteni alapelvek megvalósítása után, az Isten közelsége után, azoknak az embereknek az életében az Isten szól, és az sötétségből világosság lesz. Ő gyújt világosságot az emberi szívben. És azt mondja Pál apostol, hogy ez az embernek ebben a földi életben az egyedüli kincse. Azt mondja, hogy az ember ebben a földi életben múlandó, romlandó, romlandó testben van, nyomorúságok veszik körül, elmúlás vár az emberre. De azt mondja Pál apostol, hogy ez az embernek az egyedüli kincse. Az a kincs, amikor az Isten a sötétségből világosságot gyújtott az emberben, azaz az ember már nem a sötétségben, nem a bűnben él, hanem az Isten világosságában él. Igen, ez az a kincs, ami az emberé. Ez az egyedüli kincse az embernek. És mit mond Pál apostol? Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Igen, kincs, de cserépedényekben van. Romlandó, múlandó, nyomorúságos testben. És nézzük meg Pál apostol, hogy folytatja tovább ezt a gondolatot más összefüggésben a Timóteushoz írott 2. levél 1. fejezetének a 12. versét olvassuk el. A Timóteusi 2. levél 1. fejezet 12. verse a következőt mondja. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne,
hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tehát mit mond Pál apostol? Ő biztos benne, megvan arról győződve, hogy igen, neki meg kell halni. Ugye mondja is a Timóteushoz írott levélben itt két fejezettel később, hogy ő tudja, hogy az ő elköltözésének, az ő halálának az ideje beállott. De miről volt meggyőződve? Hogy az ő kincsét, az ő megváltozott életét, az ő megváltozott jellemét, amelyben ő valóban összhangra jutott az Isten akaratával. Igen, ezt a kincset az Isten meg fogja őrizni a manapra. Az ő teste meghal, elporlad. De a feltámadáskor majd Isten már nem cserépedénybe fogja visszahelyezni ezt a kincset, hanem milyen testbe, olyan testbe, amiről az előbb olvastunk, ami dicsőséges lesz, nem nyomorúságos, amely Jézus Krisztus testéhez hasonlatos lesz. És nézzük meg, hogy a Szentírás erről hogy beszél, erről a tényről, a feltámadásnak erről a tényéről. A Korintusi első levél 15. versében, fejezetében, a 35-től terjedő versekben, tehát a Korintusi első levél 15. fejezetének a 35. versétől kezdve a következőt olvasom. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és minémű testtel jönnek ki? Balgatag. Amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem megrothad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, talán nem is olvasom tovább. Mit mond a Szentírás? Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy igen, így lesz majd a megváltott emberek esetében is. Hogy ahogy azt a búza szemet elveti az ember, vagy akármilyen gabonának a magvát elveti, gabona mag.

fogja visszaadni a megváltott embernek. De többet már nem cserépedényben lesz ez a kincs, hanem halhatatlan, örök életre alkalmas testben. És ehhez az első két gondolathoz szeretnék még egy harmadikat is társítani, hiszen első pontként megjegyeztük ugye, hogy a mindent újjáteszek vonatkozik arra, hogy nem lesz halál, az Isten eltörli a halált, örök élet lesz. A második pontként megemlítettük, hogy Isten az örök élethez alkalmas testet ad az ő megváltottainak, és ehhez az első két ponthoz szeretném még idézni Jelenések könyve 21. fejezetének a 4. versét. Itt bizonyos értelemben ismétléssel találkozunk, ugyanezt a gondolatot erősíti meg, de még valamit hozzátesz. Azt mondja a 21. fejezet 4. verse, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés. Tehát mindez, azt mondja, az elsőkhöz tartoztak, a bűnvilágához tartozott mindez. Sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak, és az Isten mindent, de mindent újjáteremt. Nézzük meg ezek után, hogy mi minden lesz még más az újjáteremtett földön. A Szentírásban azt olvassuk, hogy amikor az Isten megteremtette az embert, már az Éden kertjében, az Isten hasznos foglalatosságra, munkára teremtette az embert. A munka öröm és gyönyörűség volt. A bűneset után a munka nehézzé, terhessé és fárasztóvá vált. Így is hihetetlenül sok áldást jelent a munka. Szóval az áldás jellege így is megmaradt a munkának, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy meg lett nehezítve, és a munka nem olyan, ahogy az Isten az eredetileg teremtette, fáradtsággal egyerete kenyeredet. Igen, fáradtságos, nehéz, sokszor kilátástalan, reménytelen, cél nélküli vergődés az ember munkája. És nézzük meg, hogy e tekintetben mit mond a Szentírás, hogy a megváltottaknak milyen lesz a tevékenységük, mit ír erről a Szentírás. Azért is lényeges erről a kérdésről szólni, mert nagyon sokan úgy tekintenek az örök élet felé, mint ami az abszolút semmit tevésnek az időszaka. Nagyon sok emberben rossz érzéseket kelt ez, hogy hát az unalomnak a teljessége lesz az, ahol semmit nem lehet tenni, de nézzük meg, hogy a Szentírás egészen másról beszél. A Szentírás azt mondja, hogy igen, már az Éden kertjében is volt munka, hasznos, értelmes munka, és az újjáteremtett földön is lesz. De nézzük meg, hogy más lesz az a munka, mint amit itt a földön ismerünk a mindennapi életben. Ézsaiás könyve 65. fejezetéhez lapozzunk. Ézsaiás könyve 65. fejezetének a 21. és a 22. verséhez lapozzunk, és olvassuk az igét. Házakat építenek. Ugye itt arról beszél a 17. vers, hogy mi új egeket és új földet teremtek. Tehát ugye mindenképpen erről az időszakról szól, majd erről fogunk majd később szólni, hogy azért milyen értelemben ez egy kettős profécia. De nézzük meg, mit mond. Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plantálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne. Nem úgy plantálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Mert mint a fáké, oly hosszú lesz népen élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Mit mond a Szentírás ebben az ige szakaszban? Arról szól, a mi fogalmainkhoz közeli fogalmakat használ, és azt mondja el, hogy igen, lesz értelmes tevékenység, lesz hasznos tevékenység. Ugye az emberhez ezek a fogalmak állnak igazából a legközelebb. És azt mondja, hogy igen, lesz hasznos, értelmes tevékenység, de mi lesz a különbség a mostani munka és az ottani munka között? Hányszor dolgozik az ember a hiába valóságnak? Hányszor dolgozik azért az ember, hogy más élvezze annak a gyümölcsét? Igen, a munka ilyenné vált a bűn világában. És Isten azt akarja hangsúlyozni, hogy az ottani tevékenység az nem cél nélküli tevékenység lesz, az nem eredmény nélküli tevékenység, hanem értelmes tevékenység, aminek célja van, aminek eredménye van, és aminek örülnek mindazok, akik végzik. Egy más helyen, Lukács evangéliumában olvasunk erről, a kiosztott gyírák példázatában Jézus egy utalást tett arra vonatkozóan, hogy Isten be fogja majd vonni a megváltottakat egy olyan magas rendű tevékenységbe, amit mi most emberileg nem tudunk elképzelni, de az Isten utalást tesz arra, hogy igen, ott nem lesz semmit tevés, hanem hasznos, felemelő munka.

lesz, és valóban a megváltott ember az Isten szolgálatában lesz. Tehát a tevékenységét, a munkakörét maga Isten fogja meghatározni a megváltott embernek. Igen, lesz tevékenység, de ez a fajta, amiről a Szentírás így beszél. Nézzük meg egy másik vonatkozását is ennek az újjáteremtett földnek, és nézzük meg, hogy mennyire élesen különbözik a mi világunktól, és az általunk megszokottaktól, amiről Ézsaiás könyve 35. fejezete szól. Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. verse. Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. versét így olvasom. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Szeretném megkérdezni, hogy mi ebben a földi életben ismerjük-e az örömet igazából? Ismerjük-e mi az örömet igazából? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az, amit mi ismerünk, az csak töredéke, vagy valami árnyképe annak, ami igazából öröm. Nem ismerjük igazából az örömet. Mert hogyha valami öröm is van az ember életében, figyeljük meg, hogy az milyen gyakran, sőt, mindig örömmel társul. Mennyire nem ismerjük a maradéktalan örömet, az igaz boldogságot. És azt mondja a Szentírás, hogy az újjáteremtett földön olyan öröm lesz, amit mi igazából most elképzelni nem tudunk. Azt mondja, a Szentírás olyan érdekes kifejezést használ, azt mondja, hogy az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek. Azt hiszem, hogy az örömnek talán ez a leghangsúlyosabb kifejezése a magyar nyelven, hogy újjongás. Talán ennél hangsúlyosabban nem lehet kifejezni azt, amikor valami kifejezhetetlen öröm. És azt mondja, hogy igen, meg fogják ismerni a megváltottak, hogy mit jelent az igazi öröm, amit most a bűn miatt nem ismerhetünk igazából. De azt mondja, hogy a megváltottak újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön, és vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Mi okozza ezt az örömet? Mi az, ami ennek az örömnek táptalajt ad? Ugye, amiről az előbb már szóltunk, tehát, hogy halál nem lesz, szenvedés, nyomorúság, fájdalom nem lesz, de azon kívül még valami fogja az örömöt táplálni az emberben. Ugyanennek a fejezetnek a versét olvassuk el, a 7. versnek az első részét. Nagyon érdekes kijelentést találunk itt. Lesz a déli báb, és szomjú föld vizek forrásivá. Milyen érdekes ez a kijelentés. Mit jelent ez vajon, hogy tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vá. Dina, akkor mit lát? Hogy csak egy délibáb volt, csak egy ábránd volt, csak egy vágy volt. És mit mond az Újföldről a Szentírás? Hogy ott tóvá lesz a délibáb. Tehát nem lesz semmi olyan, amiről az ember azt, hogy én ezt nem tudom elérni. Nem lesznek olyan vágyak, amelyeket nem lehet megvalósítani. Érzése, hogy igen, nekem hiányzik valami. Nekem nem teljes még így a boldogságom, mert valamit nem tudtam még elérni. Nem lesz ilyen. Azt mondja, minden cél elérhető és megvalósítható. Minden cél De nézzünk még egy másik igehelyet, ugyancsak Ézsaiás könyvéből ennek a gondolatnak a kapcsán egyet lapozzunk vissza a Szentírásba a 32. fejezethez. A 32. fejezet 17 és 18. verseiben ezt olvasom. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. És biztonság.
Szeretném megkérdezni, hogy nem erre vágyódunk mindannyian? Nem erre vágyódunk az életben mindannyian? Békére, nyugalomra, biztonságra? Azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki a lelkében, a szívében ne vágyódna erre. És az Isten azt mondja, hogy igen, ebben a vonatkozásban is újjáteremti ezt az egész földet. Igen, ott béke, nyugalom és biztonság lesz. És még egy vonatkozását szeretném megemlíteni az újjáteremtett földnek, ennek a két bibliaversnek az alapján, amit az előbb olvastunk. Ézsaiás könyvében azt olvastuk, hogy öröm lesz. De mit olvastunk a 35. fejezet 10. versében? Milyen öröm lesz? Azt mondja, hogy örökös öröm lesz. Itt ebben az utóbbi idézett bibliaversben, a 32. fejezet 18, 17 és 18. versében pedig azt olvastuk, hogy mind örökké. Tehát, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mind örökké. Tehát mit mond a Szentírás? Nem csak, hogy öröm lesz. Nem csak, hogy béke, nyugalom és biztonság, hanem ezek állandóak lesznek a megváltott ember életében. És azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy ebben a tekintetben is hihetetlenül sokat szenvedünk ebben a földi életben. Azt hiszem, hogy nincs ember közöttünk, aki ne szenvedne ettől a ténytől hihetetlenül sokat, hogy nincs állandóság ebben az életben. Semmilyen viszonylatban, se az ember életében, az egészségében, a fizikai állapotában, de az emberi kapcsolatainkban sem, a körülményeinkben sem. Semmiről nem mondhatjuk azt, hogy ez most biztos, ez örökké így marad, ez változhatatlan. Ugye az egészségünk egyik pillanatról a másikra mehet tönkre, vagy veszhet el. Az emberi kapcsolataink egyik pillanatról a másikra bomolhatnak fel. Egy biztos munkahelyünk, amiről úgy gondoltuk, hogy hát igen, ez a megélhetésünket teljesen biztossá teszi. Egyik pillanatról a másikra bomolhat fel. Valóban azt lehet mondani, hogy nincs az emberi életnek egy olyan pontja, amire azt lehet mondani, hogy ez most már örökre így van. És azt mondja az Isten igéje, hogy ott öröm, béke, nyugalom, biztonság lesz, és mindez örökké. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy mindezt igazából valóban nem tudjuk felfogni, mert mi egészen máshoz vagyunk sajnos hozzászokva ebben az életben. És még egy vonatkozását említsük meg a Szentírásból ennek a kérdésnek, hogy az Isten milyen vonatkozásban teremti újjá a földet. Ézsaiás könyve 65. fejezetéből a 17. verset olvassuk el. Ézsaiás könyve 65. fejezet 17. verse. Két gondolatot is látunk itt ebben a Biblia versben, két ígéretet. Mert imé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Először a Biblia vers másik részével foglalkozunk. Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy újjáteremt Isten mindent, és a régiek még csak ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Milyen hatalmas ígéret ez? Szeretném megkérdezni, hogy van-e közülünk olyan ember egyáltalán az életben, akinek ne lennének fájó emlékei? Van-e olyan ember közülünk, aki elmondhatna az életből, hogy soha egyetlen egy sebet nem kaptam, és nekem semmi nem fájt ebben az életben? Én azt hiszem, hogy mindannyian ebben az életben sok-sok sebet kaptunk, és mindannyian az életben tele vagyunk fájó emlékekkel. És milyen gyakran van úgy az ember, hogy amikor azt hiszi, hogy valami már begyógyult az életében, az idő elfeledtetett bizonyos dolgokat, legalábbis úgy gondoljuk, és akkor történik valami, egy élethelyzetbe belekerülünk, és a régi sebek föltépődnek, fölszakadnak. Igen, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a fájó emlékezés az életünket nagyon sok tekintetben keserűvé teszi. És mit mond ez az ige itt? Hogy amikor az Isten mindent újjáteremt, akkor a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy az ember el fogja veszíteni a tudatát, az ember el fogja veszíteni azt, hogy honnan jött, az ember el fogja felejteni azt, hogy mibe kerül az ember megváltása, hogy Jézus áldozatába került. Nem, ez nem ezt jelenti, hanem azt mondja, hogy még ingyen sem említetnek. Pál apostol azt mondja, hogy én pedig állítom, atyám fiai, így fogalmaz Pál apostol, hogy az a dicsőség, amelyben majd részünk lesz, nem hasonlíthatók ahhoz a szenvedéshez, amit nekünk most itt szenvedni kell. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy igen, lehet, hogy most itt szenvedni kell, lehet, hogy fájó emlékeink vannak, de azt mondja, hogy amit az Isten készít a megváltottak számára, az olyan dicsőséges lesz, hogy ezek a dolgok ingyen sem említetnek. Annyira eltörpül ahhoz minden,
hogy nem lesz egy olyan fájó emlék, ami az embernek a gondolatát, vagy az embernek a lelkét keserűséggel tölteni el. És ugyanakkor nézzük meg a Biblia vers első részét. A 17. vers azt mondja, hogy mert imé új egeket és új földet teremtek. Tehát az Isten kimondja, hogy igen, az egész földünket újjá teremti. Igen, olyanná teremti, amin a bűnnek a rombolása már nem lesz látható, a bűn nyomait már nem fogja magán viselni. Most is gyönyörű ez a természet, még így bűn által megrontva is, legalábbis vannak csodálatos és gyönyörű részei. De az Isten azt mondja, hogy úgy fogja újjá teremteni, hogy azon valóban a pusztításnak és a rombolásnak semmi nyoma nem lesz. És a Szentírás arról beszél ugyancsak Ézsaiás könyvében, hogy semmi nem lesz, ami ezt a földet pusztítaná. Az állatok azt mondja, hogy szelídek lesznek, nem lesz semmi, aminek a természete vad lenne, aminek az élet eleme, az ösztöne a pusztítás lenne. Nem, semmi nem lesz, ami a természetet pusztítaná, vagy ami ártalmas, vagy ami veszélyes lenne. És ezek után térjünk vissza az alapigénkhez, Jelenések könyve 21. fejezetéhez. Jelenések könyve 21. fejezetéhez, az 5. vershez. És így olvasom még egyszer az igét. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjáteszek. Igen, erről szóltunk, hogy mi mindent mond a Szentírás, hogy milyen vonatkozásban teremti Isten újjá a mi földünket. De nézzük meg, hogy folytatódik ez a Biblia vers tovább. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. A Bibliának ez a része az én számomra mindig annyira elgondolkodtató, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legkedvesebb kifejezés a Szentírásban számomra ez, amikor az Isten kijelent valamit, az Isten mond valamit, és utána még egyszer megerősíti. Miért? Mert az Isten pontosan tudja, hogy a bűn által megrontott ember számára, annak az embernek a számára, aki tele van véve nyomorúságokkal, a bűnnek mindama kihatásával és következményével, nem természetes, szinte valószerűtlennek tűnik, amikor az Isten azt mondja, hogy mindent újjá tesz. És mindaz, amiről szóltunk, amiről a Biblia határozott kijelentéseket tesz, az ember hajlamos arra, hogy úgy legyen ezzel, hogy igen, hát nagyon szép és nagyon jó, de hát ez szinte meseszerű, annyira hihetetlen, hát ez valóban így lesz, vagy így lenne. És nézzük meg, az Isten pontosan tudja az embernek ezeket a gondolatait. Pontosan tudja, hogy mennyire ehhez vagyunk kötve, amit látunk, és mennyire nehezen tudjuk elképzelni és valóságnak tekinteni az Isten ígéreteit. És amikor kijelenti, hogy mindent újjáteszek, akkor hozzáteszik, mintha azt mondaná, hogy ember, ne kételkedj. És hozzáteszi, és azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Az az Isten, aki ezt kijelentette, biztosak lehetünk benne, hogy mindezt valóra is fogja váltani. És utána így folytatja a 6. versben, és mondta nékem, meglett. Milyen érdekes, azt mondja, hogy meglett. Hogy kerül ide ez a Biblia vers, vagy ez a kifejezés, hogy meglett? Hol olvasunk ehhez hasonlót a Szentírásból, hogy meglett? Úgy azt hiszem, hogy Jézus halálakor elvégeztetett, meglett. És miért idézi itt a Jelenések könyve ezt a kijelentést, hogy meglett? Miért? Mire utal? Jézus áldozatára. Igen, Jézus áldozata a garanciája annak, hogy mindez valósággá fog válni. Mert ahogy Jézus elkezdte a megváltás tervét az ember helyreállításával, ahogy Jézus az életét adta azért, hogy emberekben valóban ismét helyreállhasson az isteni, a krisztusi képmás, hogy embereket a bűntől megszabadíthasson, ahogy ez valósággá vált Jézus áldozata, ez is ugyanolyan bizonyosan meg fog történni, és be fog következni, hiszen a megváltást mindezt magában foglalja. Nézzük meg, hogy folytatja tovább. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mit mond? Én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég. Ő elkezdte a megváltás tervét, de be is fogja fejezni. Nem lenne teljes a megváltás terve, hogyha Jézus halálával véget érne. Nem lenne teljes a megváltás terve, hogyha Jézus nem tudná az újjá teremtett föld örökségét adni a megváltottaknak. Nem lenne teljes. Így lesz teljes a megváltás terve. És nézzük meg, hogy fogalmaz tovább. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Mit mond? A szomjazónak. A szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Mit jelent az, hogy szomjazó? Ugye az élet vizének forrása, ugye
erről a Jelenések könyve beszél, hogy ugye ez majd a megváltottaknak az öröksége lesz. De nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy én a szomjazónak adok az életvizének forrásából. Mit jelent az, hogy az Isten a szomjazónak fogja mindezt adni. Szeretnék ezzel kapcsolatban két Biblia verset olvasni, de mielőtt fölolvasnám a Biblia verset, szeretném megkérdezni, hogy valóban ki a szomjazó ember. Az a szomjazó ember, aki vágyódik arra, hogy az Isten az újjáteremtett föld örökségét ugyan oda tudja adni az embernek. Az a szomjazó ember, aki vágyódik arra, hogy egy olyan életet éljen, hogy ne legyen ott halál, hogy ne legyen ott elmúlás, ne legyen ott szenvedés. Az a szomjazó ember, aki vágyódik ezek után, az áldások után, ez a szomjazó ember. A Szentírás azt mondja, hogy nem ezt jelenti, hogy valaki szomjazó. Két Biblia verset szeretnék megemlíteni, egyiket Máté evangéliuma 5. fejezetéből. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 6. verset így olvasom. Máté evangéliuma 5. fejezet 6. verse. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy az a szomjúhozó ember, aki nem csak azután vágyódik, hogy örökké éljek, hogy ne legyen szenvedés, ne legyen könnyhullatás, hanem miután vágyódik? Aki az igazság után vágyódik. Még egy igét hadd olvassak Ézsaiás könyve 55. fejezetéből. Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első 3 verse a következőt mondja. Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első 3 verse ezt mondja. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, jertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek. Jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Figyeljük meg ebből az egész Biblia szakaszból, mit tűnik ki, hogy a szomjúhozás, meg az éhezés, ugye ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy valaki lelkiekben vágyódik valami után. Nem csak elméleti igazságot akar az ember, nem csak valami jobb körülményt akar magának. Nem erre terjed ki az embernek a szomjúhozás, az igazi szomjúhozás. Jelenti, hogy valaki vágyódik az Isten után, az Isten közelsége után, vágyódik arra, hogy az igazság elvei testet öltsenek az ő életében. Igen, ezt nevezi a Szentírás szomjúhozó embernek. Tehát nem az az ember a szomjúhozó ember, és nem az az ember fogja meg elnyerni az újjáteremtett föld örökségét, aki valóban vágyódik egy jobb életre, egy olyan életre, ahol a körülmények mind-mind ideálisak. Nem az a szomjúhozó ember, és nem az fogja elnyerni, hanem aki az Isten közelsége után vágyódik. És figyeljük meg, hogy miért. Mert a Szentírás színről színre látható lesz általuk. Tehát közvetlenül látni fogják az Istent. Az Isten együtt lakik vele. Velük. Azt mondja a Jelenések könyve 21. fejezete, hogy az Isten van. És utána azt olvassuk, hogy látják az ő orcáját színről színre. Igen, ez lesz a messzott embernek a legnagyobb jutalma. És aki ezután vágyódik, aki az Isten közelsége után vágyódik, aki arra vágyódik, hogy ne az önzés alapelvét kövesse az életében, ne a bűnben éljen, hanem valóban az isteni elveket valósítsa meg az Isten közelségében, az Istennel összhangban, az az ember fogja elnyerni örökségképpen mindazt, amiről idáig szóltunk. Igen, de az előfeltétele annak, hogy valaki az igaz élet, valóban az Krisztusi élet, amit Krisztus bemutatott, azután, az élet után vágyódjon. És nézzük meg ezek után a 7. verset, így olvassuk Jelenések könyvében. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Itt is azt mondja, hogy aki győz.
Igen. Tehát, hogy az ember az újjáteremtett földet, a minden vonatkozásban újjáteremtett földet elnyerhesse, ehhez mi szükséges a győzelem. Hogy szomjúhozzon az Isten közelsége után, és hogy győzzön a bűnei felett, győzzön önmaga felett. Ehhez minden segítsége rendelkezésre áll. Az Isten minden erejét adja ahhoz, hogy az emberben ez meg is tudjon valósulni. És akiben ez megvalósul, arról azt mondja a Szentírás, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. Mindent. A teljes újjáteremtett földet, Isten minden áldását elnyeri az az ember. És azt mondja, hogy és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A Szentírás azért beszél ezekről a kérdésekről, nem túl sokat szól a Szentírás erről a kérdésről, de azért szól erről a kérdésről, hogy valóban az ember megismerje azt a célt, amit az Isten az ember elé tűzött. És hogyha végig gondoljuk azt, hogy milyen is lehet ez az élet, amiről szóltunk, mi ez a cél, amit Isten mindannyiunk elé tűz, és mi ez a cél, amit az Isten legjobban szeretne, hogy mindannyian elérjünk, hogyha végig gondoljuk azt, hogy ennek milyen lehet az értéke, hogyha végig meggondoljuk azt, hogy Jézus milyen áldozatot hozott ezért, hogy az Istennek milyen kimondhatatlan áldozatába került az, hogy emberek elnyerjék ezt az életet, akkor azt hiszem, hogy valóban valami halvány fogalmat tudunk arról alkotni, hogy mit jelent az élet abban a maga valóságában, ahogy az Isten azt megteremtette, és majd újjá fogja teremteni. Igen, ezért volt ez az áldozat, az Istennek ez az áldozata, és ezért van az Isten minden egyes személyes munkája minden ember életében. Az Isten fáradhatatlanul küzd minden egyes emberért, de miért? Miért teszi? Hogy az ember elérje azt, amit az Isten akar neki adni, amire az Isten eredetileg teremtette. Igen, ezt a célt tárja az Isten az ember elé, ezt a minden szempontból újjáteremtett földet. Köszönöm szépen a figyelmet, és mához 2 hét múlva folytatódni fog ez az előadás sorozat, az utolsó alkalomra sor kerül, aminek a címe Jobb a szomorúság a nevetésnél. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet!

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Mai alkalommal a Miért olvassuk a bibliai könyveket sorozatban elérkeztünk egy nagyon mostohán kezelt könyvhöz, amit nagyon kevesen olvasnak, pedig a Bibliának egyik legrendkívülibb könyve, és ez Malakiás könyve. Malakiás könyve az utolsó ószövetségi irat. Ha befejeztük az olvasását, ezután már Máté evangéliuma következik. Telve van messiási proféciákkal, Jézus első, de második eljövetelére vonatkozó messiási proféciával, és nagyon megdöbbentőnek tartom, hogy mik az Ószövetség utolsó mondatai. Az Ószövetség utolsó mondatai azok, így hangzik, imén elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Vagyis az Ószövetség utolsó sorai arról beszélnek, hogy Isten rendkívüli munkájára lesz szükség, mert a nemzedékek között óriási feszültségek lesznek. Jézus első eljövetelekor is, de főleg Jézus második eljövetelének előestéjén, vagy az apák és a fiak, az idősebb nemzedékek meg a fiatalabb nemzedékek között kiéleződnek az ellentétek. Erről majd fogok beszélni az előadás során, csak mondom, hogy az Ószövetség ezekkel a szavakkal végződik, hogy Isten közbelépésére lesz szükség, hogy az apák szívét a fiakhoz fordítsa, a fiak szívét pedig az apákhoz, mert tűrhetetlen, rettenetes állapotok köszöntenek be a Földön. Én ennek a proféciának nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a mai világra való ránézésünket tekintve is. Malakiás könyvét nem tudjuk, hogy ki írta. Tudnék ez, hogy malák, ez a kifejezés, hogy malák, ez héberül angyalt jelent. A malák szóból jön a görög angelos szó, és onnan jön a magyar angyal szó. Malakiás, ez annyit jelent, hogy az Úr angyala, az Úr követe. Nem biztos, hogy ez volt a proféta neve, sőt a legvalószínűbb, hogy nem ez volt, hanem itt egy úrkövete szólal meg, talán egy névtelen próféta az időszámításunk előtti 5. század tájékáról, hiszen Zakariás könyve az előbbi könyv, Zakariás könyve ugye a 6.-5. századnak a terméke, Malakiás könyve pedig az utolsó irat az Ószövetségben, így kezdődik az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Ezt így is le lehet fordítani, az Úr igéjének terhe Izrael ellen, az Úr követe által. Malakiás könyvénél azonban nem is ez a legfontosabb, hogy most ki írta, ki nem írta, hanem az a fontos, hogy ez a három más bibliai felosztásokban mindössze 4 fejezetből álló könyv mi alapján épül fel, mi a szerkezete a könyvnek. Ez a könyv egy párbeszéd. Az emberek, a hívő emberek mondanak valamit, és ez nem igaz, de ők azt hiszik, hogy igaz. Erre Isten visszakérdez, és elkezdi faggatni őket, hogy biztosak vagytok, hogy ez igaz, és elkezdi őket rávezetni az igaz útra. Mint egy 5-6 ilyen kérdés, visszakérdezés viszi előre szerkezetileg Malakiás könyvét, ezeken most végig fogunk majd menni, megnézzük lépésről lépésről, hogy milyen témákról van szó, de ha ezt a szerkezeti elvet fölismertük, akkor már kezdünk rájönni arra, hogy miért olyan fontos ez a könyv. Azért olyan fontos ez a könyv, mert minden ember valami képet hordoz önmagáról. Minden ember valaminek látni akarja önmagát, minden ember valahogyan meg akarja magyarázni, hogy miért úgy gondolkodik, miért úgy beszél, miért úgy él, ahogy éppen teszi. Csak ez nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy rossz a képünk önmagunkról, lehet, hogy rossz az önismeretünk, lehet, hogy becsapjuk magunkat. Lehet, hogy önmagunk legnagyobb ámítói mi vagyunk. Lehetséges, hogy a világ is be akar csapni bennünket, sőt, ebben én biztos vagyok, hogy a világ állandóan be akar csapni bennünket, és ezt joggal sérelmezzük, hogyha a világon bárki be akar csapni bennünket a boltban, a piacon, a hétköznapi életben, vagy egy házasságban, vagy bármilyen emberi kapcsolatban, hogy becsapás áldozataivá váljunk. Ez borzalmas. Na de ezzel lehet úgy segíteni, hogy jobban megismerem az embereket, jobban megismerem a világot, óvatos vagyok, nem hozok gyors döntéseket, jobban utána járok a dolgoknak, hogy nehogy becsapjanak bennünket, nehogy becsapjanak engemet. Na de amiről szól Malakiás könyve, ez az önbecsapás. Ez az önbecsapás.
amikor az ember önmagáról kialakít egy képet, önmaga dolgait megmagyarázza, olyan színbe állítja, hogy azt hiszi, hogy ezt el fogják fogadni az emberek, és előbb-utóbb már maga is elhiszi, hogy amilyen színbe állította magát, az ő maga, és ez ellen kérdezem én most mindannyiunkat, ez ellen ki fog megvédeni bennünket? Az önbecsapás ellen, az önámítás ellen ki fog megvédeni bennünket? Mert hogyha az ember valamiről nagyon meg van győződve, hogy az úgy van, hogy az úgy igaz, és így éli le az életét, és csak egyszer a végén derül majd ki, hogy az egész illúzió volt, az egész egy önbecsapás volt, akkor az egész élet elment, és vajon ezt ki fogja helyrehozni, vagy ki fogja orvosolni? Tehát ezért nagyon nagy jelentőségű ez a kérdés, és említettem már itt a miskolci sorozatunkon belül is, hogy a Bibliában van még egy könyv, ami kizárólag csak ezzel foglalkozik. Az Új Szövetségben van egy párja Malakiás könyvének, nem tudom, ki emlékszik rá, mert ezt el szoktam mondani, hogy ami Malakiás könyve az Ószövetségben, az az Új Szövetségben János első levele. Tehát ezt a két könyvet érdemes párhuzamosan is olvasni. Először elolvassuk Malakiás könyvét, és rá 500 évvel később írott János első levelét. Az is arról szól, hogy az emberek mindig mondanak valamit, mindig állítanak valamit, a végén még elhiszik, amit mondanak, de tulajdonképpen ez csak a környezetüknek szánt álca, amit annyira magukra vesznek az emberek, hogy később a környezet megtévesztése önmagunk megtévesztésévé fajul. Tehát így jön létre az önbecsapás. Az önbecsapás, az önámítás a legnehezebb erkölcsi problémák közé tartozik. Jézus erről egy külön példázatban emlékezett meg. Ezt is érdemes akkor Malakiás és János első levele után újra és újra végig gondolni ezt a példázatot. Tehát a példázatok között ez a leghíresebb, ez a tékozó fiú példázata, és a tékozó fiúban az idősebb fiúnak az önbecsapását értemezen, aki ugyan otthon maradt, de rossz lelkiismerettel, otthon maradt az atyai házban, de nem meggyőződéssel, és nehezebb helyzetbe sodorta így magát, mint a fiatalabbik fiú, aki ugyan elment otthonról, eldorbézolta az egész atyai örökségét, de az élet egy bizonyos pontján megtért, szembefordult önmagával, hazatért, rendeződött az élete. Az idősebb fiú viszont ott maradt az atyai házban, de soha nem rendeződött az élete. Rossz lelkiismerettel, meggyőződés nélkül ő ugyan az atyát szolgálta, és ő abban a hiszemben élt, hogy ő jó ember. Közben nehezebb esett, mint az öccse. Az öccse legalább megtört, az öccse legalább visszatért Istenhez. Az idősebb fiú úgy gondolja, hogy ő eleve az Istennél van, ő közel maradt az Istenhez, de szívében viszont nagyon távol került az Istentől. És Jézus nem véletlenül fejezi be úgy a példázatot, ahogy befejezi, ez egy nyitott befejezés, mert a fiatalabbik gyerek megtér, de az idősebbik fiú megtéréséről a példázatban nem értesülünk. Csak arról értesülünk, hogy az apa kérleli az idősebbik fiút, hogy fiam, mindenem a tiéd, neked vigadnod és örülnöd kellene az öcséd megtérésén, hiszen a te öcséd meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ez a példázat utolsó mondat, hogy az apa kérleli az idősebb fiút, de egy szót nem olvasunk arról, hogy az idősebb fiú megtért volna. Ne felejtsük el, hogy a példázat elmondásakor lezüllött emberek álltak Jézus előtt, és farizeusok álltak, írástudók. A lezüllött emberek még könnyebben megtérnek, mint a magukat vallásosnak nevező emberek, akik ebben a bizonyos idősebb fiú öncsalásában élnek. Tehát ez a három szövegrészlet a Bibliában is tanúsítja, hogy a Biblia szerint az emberi élet egyik legnagyobb problémája az, hogy az emberi természet annyira romlott, hogy önmagunkat is képesek vagyunk becsapni, de ezt nem mint becsapást éljük át, hanem ezt mint egy jó dolgot éljük át. Úgy gondoljuk, hogy igazunk van, úgy gondoljuk, hogy a helyes úton járunk, és közben becsapjuk önmagunkat. Idéztem már egy német gondolkodót is, de hadd idézzem még egyszer, akinek híres mondata a 19. századból így maradt ránk, hogyha az ember 100-szor hazudik másnak, akkor 1000-szer önmagának. Ha az ember 100-szor hazudik másnak, akkor 1000-szer önmagának.
az emberi természet egyik legféktelenebb és legromlottabb tulajdonság, amiről sajnos sok ember nem is tud, hogy mások becsapása mellett, tehát hogy mások előtt más színben akarunk tündökölni, ennél sokkal súlyosabb becsapás, hogy lassanként az a szerep, amit mások előtt játszunk, annyira hozzánk ragadt, ránk nőtt, hogy lassanként elhisszük, amit alakítunk, és önmagunkat is képesek vagyunk becsapni. Malakiás könyvében, tehát végig megyek ezeken a párbeszédeken, és rögtön olvasom az első fejezet második versét. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Tehát Isten azt mondja, hogy én az Izrael népét, a kiválasztott népet szerettem, és minden embert szeretek. De ti zsidók visszakérdeztek rám, és azt mondjátok, hogy mivel szerettél bennünket, Istenünk? Hát most vagyunk túl a babiloni fogságon, mennyi hányattatás volt a történelmünkben, hol van itt a szeretet? Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Kedves hallgatók, azért kezdődik így ez a könyv, mert az emberi életben az egyik legnagyobb probléma, hogy nekünk nincsen világos fogalmunk a szeretetről. És mi a szeretettel nagyon sok visszaérést elkövetünk. Például egyik legnagyobb visszaérés a szeretettel kapcsolatban az, hogy mi emberek a rossz természetünk következtében sokszor úgy kiköveteljük magunknak a szeretetet. Sokszor akarjuk, hogy bennünket szeressenek, és úgy szeressenek, ahogy azt mi kívánjuk. A gyerekeknél meg lehet ezt már látni, a pár hónapos, pár éves gyerekeknél, hogy mindent megtesz azért, hogy fölhívja magára a figyelmet, hisztizik, alakít, csak hogy őt úgy szeressék, ahogy ő azt elgondolja. Na de igazi szeretet lenne az, hogy a szülők úgy szeretnék a gyerekeiket, ahogy a gyerekek kikövetelik? Ugye érezzük ebből az egyszerű példán is, hogy ez nem lenne igazi szeretet, mert az igazi szeretet az, ami az igazi szeretet. És az igazi szeretet az nem mindig az engedékenységben valósul meg, nem mindig a ráhagyásban, nem mindig a könnyebb útnak a kedvelésében, hanem az igazi szeretetben ott van az elfűség, az igazságosság, olykor a szigorúság, a következetesség, és ez mind tartozéka a szeretetnek. Sőt, ugye ismerjük példabeszédek könyvéből az igét, hogy aki nem neveli és nem fegyelmezi a gyerekét, az gyűlöli a fiát. És aki pedig hát szereti a gyermekét, az megkeresi őt fenyítékkel. Ezután a kérdés után, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket, jön egy példa, azt mondja, avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem. Tudjuk jól, hogy az Ószövetség egyik híres története Izsák Iker fiainak, Ézsaunak és Jákobnak a története. És Isten valóban, itt rövid a megfogalmazás, ez nem úgy értendő, hogy Isten az egyiket szerette, a másikat meg ki tudja, miért nem szerette. Az ilyen rövid megfogalmazásoknál mindig álljunk meg, mert a Biblia nyelve hallatlanul tömör. Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, ezt körülbelül mi így mondanánk el egy kicsit részletesebben, hogy azt a magatartást, amit Jákob megtestesített, azt én szerettem. De az a mód, az a stílus, az az életfelfogás, amit Ézsau képviselt, az soha nem lesz szeretetre méltó előttem. Tehát ez a példa is arra mutat rá, hogy egy iker testvér, egy anyaméből, egy ütemben jöttek a világra, de az egyik felfogása erre vitt, a másik felfogása arra vitt. Isten a gondviselését mindegyikre kiterjesztette, de ki tudta megismerni Isten szeretetét, aki nyitott volt Isten iránt, tehát Jákob. Aki meg járta a maga útját, elhagyta a feleségét, újra nősült, ki tudja, mi mindent csinált még az életben, és ilyen vad életet élt, ilyen erőszakoskodó életet élt, ezt Isten soha nem tudja elfogadni. Tehát nagyon sokszor az emberek azt mondják, hogy az Isten nekem miért nem adja meg ezt, miért nem adja meg amazt. Na, de hogyha az Isten megadná azt a sok jót, amire az emberek pályáznak, de rossz kezekbe adná az Isten, akkor mit érne az az ember vele, meg mit érne a világ vele? Tehát Isten azokat tudja szeretni igazán, akik elfogadják a szeretetét. Akik elfogadják a szeretetét, és viszont szeretik Istent, ott zárul a kör.
akik viszont azt gondolják, hogy van Isten, lehet, hogy ő szerető Isten, de én akarok járni a magam útján, ezekkel az Isten mit tud csinálni? Tehát innen van a kérdés, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket. Ugye a zsidók elvárták volna, hogy Isten többet tegyen megértük. Na de milyen úton? Olyan úton, ami az Istentől távol visz. Ez egy nagyon rövid kérdés-felelés, itt az első fejezet, első öt versét foglalja le. Utána rögtön rátér a szeretethez legközelebb álló dologra, és ez a második párbeszéd. A fiú, az első fejezet hatodik versét olvasom. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztetünk meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűné az? Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűné az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogadé, avagy reát tekinté? Azt mondja a seregeknek, ura. Ugye a szeretetnek egyik legközvetlenebb kifejezési formája a tisztelet. Akit tisztelünk, azt nagyon szeretünk. Azt nagyon szeretjük. És itt Isten azt rója fel a zsidóknak, és főleg a vallási vezetőknek, hogy ők úgy gondolják, hogy ők tisztelik őt, tisztelik az Istent. De közben megengedik azt, hogy az áldozatok során hibás áldozatokat hoznak. Mit jelent ez? Egy kicsit helyezkedjünk bele ebbe a helyzetbe, amiről itt szó van. Ugye Isten azért rendelte az áldozati rendszert, hogy minden ember hozzon áldozatot, ha elmegy Jeruzsálembe. Ki milyen áldozatot, tehát különböző áldozatok voltak, de mindegyik áldozatnál döntő dolog volt az, hogy az áldozat tökéletes legyen. Tehát ha visznek áldozatot bármiből, állatból, növényből, terményből, az ne selejt legyen. Tehát az állatok közül ne a hibás állatokat áldozzák fel, mondván, hogy a jó állatok otthon kellenek, egyet se veszek ki az akolból, egy hibás állatot elviszek Jeruzsálembe és megáldozok, vagy pedig a terményből is, hogy egy nem annyira szép, sikerült termést majd elviszek az oltára és megáldozok. Ezt Isten miért rója fel a zsidóknak? Azért, mert mindegyik áldozat a nagy áldozatra mutatott. A nagy áldozat pedig az eljövendő messiás áldozata volt. És ha beszennyezik az áldozati rendszert, és hozzák a beteg állatot, hozzák a hibás terményt, akkor az nem fejezi ki már azt a lelki lényeget, amit az áldozati rendszer ki akart fejezni. És ez nem az Istennek a megtisztelése, hanem az Istennek a meggyalázása. És azt mondja Isten, hogyha te egy fejedelemnek vagy egy főembernek akarsz valamit adni ajándékul, áldozatul, akkor viszed otthon az állataidból a legrosszabbat, hogy ezen jó túladni, és akkor elviszem neki, adom ajándékul. Vagy viszel ocsut, vagy a rossz terményt, és azt adod egy előkelő embernek. Hát ezt próbáld megtenni az emberi világban. És velem megmeritek tenni? Én csak azt kérem, hogy a sok-sok állatból, vagy a sok-sok terményből egy kis részt, egy szinte jelentéktelen hányadú részt adjatok nekem, de annak ki kell fejezni azt, hogy én fogok áldozatot adni, én az Isten fogok értetek áldozatot adni, és ami áldozatot én adok, az tökéletes áldozat lesz. Tehát az áldozati rendszerben ez volt a lényeges, hogy az áldozat kifejezte az eljövendő messiás, Krisztust, hogy Krisztusnak nem kell majd meghalnia, és mégis adja az életét az emberiségért. Krisztus tökéletes, de mégis lemond az életről. Ő bűntelen, mégis odaadja az életét az emberekért. Miért kérdezi Isten a papokat? Miért nem az egyszerű embereknek mondja? Miért nem az egyszerű embereknek mondja, hogy miért hozzátok a rossz áldozatokat? Miért hozzátok a selejtes termést? Ebből arra következtethetünk, hogy ebben az időben, Malakiás idejében már kialakult Izraelben az, ami később Jézus idejében is általános lett. Tudnék, akik messziről jöttek, hogy ne kelljen messziről áldozatot hozni, tehát egy bárányt, vagy tulkot, vagy galambpárt hozni,
ott a templom környékén, és ez a kereskedés egyre bejebb és bejebb hatolt, tehát már a templom pitvarának a szélén is kezdtek áldozati állatokat árulni, és ott a helyet a papok nagy pénzért kiadták azoknak a kereskedőknek, akik ott áldozati állatokat árultak, és aki jött mondjuk 300-400 kilométerről, nem kellett magával hozni az állatot, ott megvehette az állatot, és azt az állatot tette fel az áldozati oltára. Na, de hogyha kereskedők hibás állatot árultak, a papok beleegyezésével és közreműködésével, és minden csak arra ment, hogy kinek lesz nagyobb a haszna. Mert ugye egy selejtes állatot is, ha áldozati állat, el lehetett adni nagy pénzen, míg egy tiszta, szép, tökéletes állatot, állatértán nem fizettek volna annyit vidéken, itt meg a fővárosban egy rosszért is fizettek nagy pénzt. Szóval az egész áldozati rendszert beszennyezték, és Isten azt mondta, hogy így hogyan akartok képet alkotni rólam, hogy ki vagyok én az Isten? Így hogyan akarjátok megérteni, hogy én fogok áldozatot adni értetek, és én már eddig is mennyit küzdöttem értetek, de elküldöm majd az én nagy áldozatomat, aki tökéletes lesz, ti pedig ezt az áldozati rendszert bepiszkoljátok? Így mondja az első fejezet 13. versétől. És azt mondjátok, íme mi fáradtság, és ráfújtok, azt mondja a seregeknek ura, pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát és a betegest, étel áldozatot is hoztok, de hát kedvesé ez a ti kezetekből, azt mondja az úr. Átkozott pedig az álnok, van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz, mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király vagyok én, azt mondja a seregeknek ura, és félelmetes az én nevem a népek között. Annyira elfajult az áldozati rendszer, hogy aki tehát maga hozta az áldozatát, azt mondja, hogy van ugyan a nyájában rendes állat, de a hitvánnyal áldozik, és amikor meg a kereskedőktől vették, ott meg még ilyet is felsorol, hogy a rablottat hozzátok. Ez olyan, mint amikor sokszor nálunk is virágot árulnak különböző köztereken, és akkor tudjuk jól, hogy az a virág az eleve egy lopott virág. Kinek kedves egy ilyen virág? Aki megveszi meg, aki kapja ezt a virágot. Szóval nagyon sok ilyen visszaélés van az emberi világban, és az emberek úgy gondolják, hogy ezeken szemet lehet hunyni. Isten azonban nem huny szemet, és főleg azért nem huny szemet, mert ha a papok vétkeztek, az kettőzötten bűn volt az Isten szemében. Ugye azt szokták mondani, hogy fejétől bűzlik a hal. Amit fönt megengednek, amit a papi vezetők megengednek, az emberek lent jogot formálnak arra, hogy ők is ezt tegyék, és így az egész társadalom tönkre megy, és ezért Isten ezt felrótta a zsidó népnek. Most azért néktek szól ez a parancsolati papok. Itt a második párbeszédben külön szól Isten a papokhoz. Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a seregeknek ura, átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat, bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre. Ugye említettem a kedves hallgatóknak, hogy ez a szép kifejezés, hogy a szívére vesz valamit. Ez a bibliai korból származik, mert a főpap, amikor a díszes ornátusát magára öltötte, a főpapi öltözetnek egyik legszebb része ez a mellénél levő hósem volt, ahol 12 drága kő volt belefoglalva ebbe a ruhadarabba, és a két oldalán volt az Úrim és a Tummim. Egy fehér és egy fekete kő, és közben pedig 12 drága kő volt belevarva ebbe a ruhadarabba, ami azt jelképezte, hogy aki pap meg aki főpap, az viselje a szívén az emberek sorsát. A papnak lenni ez nem egy ceremoniális dolog, hogy az a pap, aki ott segédkezik az áldozati bemutatásoknál, vagy egyáltalán a templom szolgálatban vesz részt. A papoknak az a feladatuk, mindjárt fogom olvasni, hogy Malakiás által mit mond az Isten, mi a papoknak a feladata. A papoknak az egyik feladata az, hogy vegyék szívükre az embereknek a problémáit. Embereken csak azt tud segíteni, aki a szívére veszi a problémákat.
embereken segíteni, ez nem egy szemtelen, közömbös, mechanikus segítés. Embereken akár testileg, akár lelkileg segíteni, ez annyit jelent, hogy figyelek a másik emberre, magaménak érzem az ő problémáját, próbálok belehelyezkedni a másik helyzetébe, együtt gondolkozom vele, meghallgatom és próbálom vele közösen megkeresni Isten megoldásait, és Isten elé viszem annak az embernek az ügyét imádságban. Tehát a pap az rendkívül nagy dolog. Itt értjük meg például, hogy az új szövetség miért beszél egyetemes papságról. Az új szövetség azt mondja, hogy aki Krisztus áldozatát megérti, aki tudatos keresztény emberré lesz, az pap. Ugye Péter első levele, második fejezet, hetedik verse mondja, hogy ti mindnyájan papok vagytok, papok nemzetsége vagytok. Tehát aki felnőtt keresztséggel megkeresztelkedett keresztény, annak papi feladata van. És a papi feladat az itt kezdődik. Szívére kell venni az embereknek a dolgát. Általában az emberek nem nagyon szoktak, nemhogy szívükre menni nem szoktak, odafigyelni se szoktak a másik emberre. Egy papnak nagyon más embernek kell lenni, mint a többi ember. A papot nem a ruhája különbözteti meg a többi embertől, vagy nem az elismertsége, vagy tekintélye. A papot a figyelme, a lelki minősége különbözteti meg, tehát az a hajlandósága, hogy ő a másik életét a magáénak érzi. Ez az egyszerű elv, ami az egyébként a szeretet elve, amiben Isten az egész törvényrendszerét összefoglalta, mert a szeretet ebből áll, figyelemből, együttérzésből, odaadásból és segítségnyújtásból. Ez a lényege a szeretetnek. Ha ezt bepiszkolják, akkor hova lesz az isteni törvények lényege? Íme én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok mezőit, orcáitokba, a ti ünnepléseteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket. Figyeljük meg, hogy azt mondja Isten, hogy az a pap, aki nem veszi az embereket a szívükre, az emberek sorsát, problémáit a szívére, az hiába segédkezik a ceremóniáknál, hiába van ott az ünnepeken, általában a papok meg az ünnepek mind a mai napig ezt a két dolgot nagyon szorosan összekötik, hogy a papnak az a feladata, hogy ünnepeken celebráljon valamit. Itt meg Isten mit mond? Azt mondja, ünnepléseitek szemetjét odaszórom nektek. Érdekes kifejezés, csak Malakiás könyvében fordul elő, hogy Isten szemében az ünneplés semmit nem ér, hogy hétről hétre mennek az emberek Isten tiszteletre, semmit nem ér, ha nincs figyelem, gondoskodás, szeretet, segítségnyújtani akarás, hanem ünneplésetek szemetjét odavetem közétek, tehát a önmagában az ünnep meg az ünneplés az Isten szemében szinte a semmivel azonos. Hetedik vers, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Ez a papoknak a másik nagy funkciója. Az első nagy funkció, hogy együtt érezni az emberekkel, látogatni az embereket, ott tartani a figyelmüket, szemüket az embereken, segítséget adni az embereknek, és amikor az emberek eljönnek Isten tiszteletre, akkor azt várjuk a paptól, hogy igazi isteni bölcsességgel a közben előállt problémákra isteni válaszokat adjon. A papnak ez a feladata. A papnak az a feladata, hogy állandóan kapcsolatot tartson az emberekkel, a közösségével, és hétről hétre válaszokat adjon azokra a kérdésekre, amik most jelen pillanatban a mai világban is felmerülnek. A paptól nem azt várják, hogy valami ájtatos dolgokról beszélje meg, szép rózsaszín felhőket fessen az égre. A paptól azt várják, a papnak ajkai őrzik a tudományt, az ő szájából törvényt várnak. Mi az igaz, mi nem az igaz. Elválasztani a dolgokat. Világosan közölni az emberek, hogy emberek, ahova most rohan a világ, az a széles út, azon ne menjetek, a tietek a szoros út, a széles út a veszedelemre visz, a szoros kapu a keskeny út az életre visz. Tehát ezt várják, hogy az isteni tekintéllyel, az Isten szavát megszólaltatva a pap iránymutasson az embereknek. De ne úgy, ahogy ő maga gondolja, ne egy emberi irányt mutasson, hanem amit az Isten üzen az igében, azt időszerűsítse az emberek számára. Jön a harmadik párbeszéd a második fejezet tizedik versétől. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtette minket?
miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét. Ugye az emberek általában azt mondják, hogy egy Istenünk van. Most is sokan mondják, hát egy az Isten. Mindenki egy Istent imád. Ezt mondja akkor az Isten, ti azt mondjátok, hogy egy Istent imádtok? Hát ha egy Istent imádtok, akkor miért csalja hát kiki az ő fele barátját? Akkor az, a másik embert miért nem veszitek emberszámba? Ő is ugyanannak az Istennek a gyermeke. Akkor miért nem veszitek emberszámba? Olyan sokat mondjátok, hogy egy Istenetek van, miért csalja hát kiki az ő fele barátját? És itt a második fejezetben kiemel egy olyan problémát, ami ma a világon talán a legszélesebb, legelterjedtebb probléma. És ez pedig a házasságban való hűtlenség. Egyáltalán a nemek egymáshoz való viszonyában az, hogy az egyik fél önhatalmulag felrúgja a szövetséget, és erre azt mondja a 14. vers, és azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Kedves hallgatók, az egyik legdrámaibb dolog, ami az elmúlt évtizedekben Magyarországon is lejátszódik, hogy úton útfélen azt halljuk, hogy mindenkinek joga van önmagát megvalósítani, és mindenki úgy lesz boldog, ahogy ő boldog akar lenni. Csak egy veszőt nem tudnak kitenni az ilyen megnyilatkozások után, és nem tudják úgy folytatni a mondatot, hogy na de boldogságot elérni úgy, hogy a másik ember tönkre teszem, ez képtelenség. Ha valakivel összekötöttük az életünket, és közben megcsalni a másikat, olyan érdekes kifejezés, hogy ifjúságot, feleségét. Tehát amikor ifjak voltatok, akkor nagy volt a szerelem, meg akkor azt mondtad, hogy örökké hűséges leszel. És eltelt 20-30 év, és akkor kinéztél magadnak egy másikat, és azt mondod, hogy neked jogod van a boldogsághoz, mert különben hát neki is joga van, ő is mehet, amerre akar. És erre azt mondja a Szentírás, hogy aki ilyet tett, és elhagyta a másik embert, azt mondja, hogy aki ilyet tett, annak tulajdonképpen nincs is lelke. Aki ezt a lelketlenséget megengedi magának, hogy a saját maga által választott házastársat, akinek ő azt ígérte, hogy majd gyerekeket nemzenek, fölnevelik őket, és amikor lehet, hogy ezt meg is tették, mert hát eltelik 20-30 év, gyerekek felnőnek, kiröppennek, és akkor tébolyodnak meg az emberek, mint ahogy most látjuk, mondom, ez egy legszélesebb társadalmi problémák egyike ma Magyarországon, Európában is, ugye ez a 40 és 60 év közötti időszak. Ugye minden évtizednek megvannak a maga nehézségei, azt mondom, a gyerekkorban is vannak nehézségek, a kamaszkorban pláne vannak nehézségek, de most úgy kezdjük számon tartani, hogy a 40-60 év, már nevet is adtak neki, egy ilyen furcsa nevet, hogy a férfiak megtébolyulására azt mondják, hogy a kapuzárás előtti megtébolyulás. Na, nagyon szép eufemisztikus nép ez a kapuzárás előtti megtébolyodás, csak azt nem tudom, hogy az emberek nem gondolják azt végig, hogy mielőtt ők lépnének, hát ott van egy másik ember, meg hát emberek is, mert hát a családjuk, gyerekük van, meg még unokájuk, hogy ez hogy fog rájuk hatni. Hát mindenki úgy akarja megvalósítani önmagát, hogy azt mondja, hogy ha a másikat kisemmizem, vagy a másikat tönkreteszem, nekem akkor is jogom van az önmegvalósításra és boldogság. Miféle boldogság meg önmegvalósítás ez? És miféle társadalmakban élünk, hogy a jog például nem hogy nem bünteti a rosszat, hanem egyenlő esélyt ad mind a két félnek, és azt mondja, hogy hát a jog ne avatkozzék bele, ezek emberi problémák, hát hogyha valaki nem képes már a másikkal együtt élni, hát az menjen, akkor osszák meg a vagyont, és a másik fél, aki ott marad egyedül, és vétlen fél, semmi, de semmi nem védi a törvény és a jogkezelés részéről.
Talán elmondtam már önöknek, életem egyik legfélelmetesebb esete az volt, hogy egy nyári táboron egy gyönyörű szép tanárnővel megismerkedtem, olyan 40 és 50 közötti volt, és mondta nekem, hogy a férje most készül otthagyni. Hát már felnevelték a gyerekeiket, és egyszer beállított a férje azzal a mondattal, hogy ő tulajdonképpen őt soha nem is szerette. Mondtam, ez ugye általános hazugság szokott lenni, mert miért nem mondta ezt 20 éven keresztül, miért a 25. éve jutott ez eszébe. És aztán a férjem azt mondta, hogy soha nem is szeretett, és hát neki van már egy más, és mondta, hogy ezt nem fogja túlélni, mert hát ez borzalom, hogy hát így kezelni egy életet, hát persze ott vigasztaltuk, erősítettük. A táborban kapott is egy kis erősítést, és rá pár hónappal később hallottam, hogy annyira lekötötte szegényt, annyira letaglózta ez a szomorúság, hogy Pesten nem figyelt, egyszer zebrán átment akkor, amikor piros jelzés volt, és nem más, mint egy autóbusz halára gázolta. Ezt teljesen biztosak voltunk abban, hogy ez a mély szomorúság, tehát ez a letaglózó szomorúság, amikor valaki szembesül azzal, hogy az élete párja ezt mondja, és ő neki a gyerekeinek ezt majd meg kell magyarázni, ő neki kell természetesen befejezni még 20 éves korban, még a gyerekek azért, még gyerekek a gyermeknevelés végső munkáit, a férje pedig odébb állt valakivel, mondván, hogy őt soha nem szerette, és persze neki ez fájt leginkább, de hát mondtuk neki, hogy ezzel ne foglalkozzon, hogy emberek mit mondanak, az emberek mindig valami ügyeletes hazugság után kapdosnak, és sajnos itt a nagyobb probléma nem csak az, hogy ezzel a mondattal őt képes becsapni, a nagyobb probléma, hogy önmagát is képes becsapni. És önmagának is bemagyarázza, hogy ő tulajdonképpen nem szerette azt, akitől gyermekei születtek. Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságot felesége közé, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Azért ez meg van fogalmazva, nem? Nem tett ilyet még egy sem, akinek volt lelke. De, mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek, Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárkodjatok. Tehát ez a harmadik dolog, ami következik az első kettőből, mert aki az Isten szeretetét nem fogadja el, aki Istenhez nem azzal a tisztelettel közelít, amire az Isten tanítja az áldozati rendszerben, az fogja a másik emberrel szemben is megengedni magának azt a förtelmet, hogy a másik embert becsapja és megcsalja. És ezért szól Isten ez ellen, és így mondja a harmadik fejezet 5. verse, mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek, Ura. És kedves hallgatók, itt érezzük már ezekben a megfogalmazásokban, hogyha az eddigiekben is magunkénak érezhetük ezeket az erkölcsi problémákat, de itt már a megfogalmazás is azt mutatja, hogy szinte itt kettős proféciákkal találkozunk. Itt már nem csak az ókori Izraelről van szó, itt a mai viszonyokról is van szó. Miért? Mert Isten azt mondja, hogy ítéletre indulok hozzátok. Hát Isten mikor indul ítéletre? Isten az egész történetben figyel és hallgat. Majd mindjárt olvasom Malakiás könyve mondja ezt, figyel és hallgat. De mikor indul ítéletre? Isten azt elmondta külön, hogy az ítéletet mikor kezdi el a mennyben. Ez a Bibliában egy kinyilatkoztatott dolog, tehát ez egy tény, igazság. Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, kiosztottam ugye ezeket az időrendi áttekintéseket is, mindenki megnézheti, 2300 éves profécia lejárta Isten, bejelenti azt, hogy a 19. század közepétől akkor jár ennek a proféciának az időről, ítéletre indul el az Isten, elkezdődik a mennyei ítélet, és ha elkezdődött a mennyei ítélet, akkor olyan nagyon messze nincs már Jézus eljövetele, hiszen ha Jézus elkezdi az ítéletet a mennyben, akkor utána, amikor eljön, fel fogja tudni támasztani azokat, akiket az ítéletben igaznak nyilvánított, de ebből közvetetten az is következik, hogy akiket nem támaszt fel,
akiket a második eljövetelekor nem támaszt fel, azok a kárhozatnak a fogjai. Amikor azt mondja, hogy ítéletre indulok hozzátok, gyors tanú leszek a szemfény, figyeljük a felső, a szemfényvesztők ellen. Mi a mai világnak a legeslegnőbb problémája? A szemfényvesztés. Szemfényvesztés. Tehát a hazugság reggeltől éjszakáig. Ez a szemfényvesztés. A porhintés. Az emberek elhitetése. A szemfényvesztők ellen. A paráznák és hamisan esküvők ellen. Mi a világnak a további problémái? Paráznaság. Az emberek egyszerűen a testi élvezeteknek, de most már azt sem mondhatom, hogy a testiségnek, mert azt sem mondhatom, hogy a nemiségnek, tehát amit általában ugye szexualitásnak neveznek, jó ezt lefordítani, már nem is a nemiségnek, már az emberek tulajdonképpen a fajtalankodásnak hódolnak. De ez törvényszerű dolog, mert ha nincs, nem élik ki az emberek egészségesen a nemiséget a házasságban lehet megélni. Ha nem abban élik, akkor utána a nemiségből lesz a nemi szerveknek a bálványozása, és abból lesz a fajtalankodás. Tehát amit régen így mondtak, hogy perverzitás vagy perverzió. Azért megdöbbentő, nem? Én nagyon megdöbbentem, amikor a 10 évvel ezelőtt az amerikai elnöknek a dolgait kezdték meghírelni, és hát ugye most is ugye a nagy úgynevezett szexbotrány már 1-2 napja tart. Nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni a híradásokba, senki meg nem jelezte egy fél mondattal is, hogy hát bocsánatot kérek, az a szobalány is ember. Most mindegy, hogy szobalány vagy nem szobalány. Érdekes, hogy annak senki nem fogta a pártját, hogy minthogyha az csak egy olyan véletlen eszköz lett volna, hát az nem ember, akkor az ember kiszolgáltatjuk annak, hogy a férfi ráronthat a nőre, hát még az állatvilágban sincs ilyen, mert az állatoknál is van olyan, hogy egyik állat, hogyha ide húz, akkor a másik állat nem megy oda. Félelmetes dolog ez, és ezért mondom, hogy profécia Malakiás könyve, mert először mondja a szemfényvesztést, utána mondja a paráznákat, hamisan esküvők. Miért mondja harmadszor a hamisan esküvőket? Hát ma jogilag nagyon rendezett a világ. Olyan tökéletes a jogrendszer, mindenütt tökéletes a jogrendszer, csak éppen a gonoszoknak áll az ászló. Mert akik hamisan esküsznek, akik sztárügyvédet fogadnak, akik megtetik azt, hogy minden gazemberségből kimossák magukat, mert az amerikai elnök botrányánál is úgy fölfigyeltem arra, hogy ebben a bírói intézményéről híres Amerikában is nem is azt mondták, hogy mi történt ott a nemiség tekintetében, hanem azt mondták, hogy azért intjük meg az elnököt, mert hazudott. Hát azért megintették az elnököt, mert mondjuk hazudott, de másért nem intették meg az elnököt, ami förmedvény volt. Most, hogy ezt az egész világ előtt el lehet játszani, akkor mit egyszerűen gondolni, hogy záros határidőn belül nem ezt fogja mindenki csinálni? Általában az emberi társadalmakban az utánzás majom gesztusa érvényesül, amit fönt megengednek maguknak, azt mondják, hogy ezt mi lent megengedjük magunknak mindenben. A pénzlopástól kezdve a nemi eltévejedésekig. Tehát ezért mondja, hogy szemfényvesztők, paráznák, hamisan esküvők, és figyeljük a negyediket, azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét. Ez nem világjelenség? Hát tulajdonképpen mitől lesz a legtöbb gazdag, hogy nem fizeti ki a munkását? Hát nem az anyag megvásárlásán sokat nem lehet csalni, illetve lehet ott is nyilván többletet rátenni, de nagyon sok ember azáltal lesz gazdag, hogy egyszerűen elvégeztet munkát, és nem fizeti ki. Én is egy olyan kis településről jövök mindig önökhöz lelkiismeret furdalással, én a Megyeri hídon jövök át, ha Miskolcra jövök, 2 milliárd forintot nem fizettek ki magyar embereknek, 2 milliárd forintot. Már azzal fenyegetőznek, hogy fölrobbantják ott az ország legszebb hídja. Az ország legszebb hídja, de csalással épült, úgy épült, hogy egyre több alvállalkozót vettek föl, és a végén csődöt jelentett a fővállalkozó. És ott vannak emberek ellehetetlenült helyzetben, és ugye ez nem magyar sajátosság, világszerte ez megy, és ez félelmetes, és ezért fog eljönni Krisztus. Tehát Krisztusnak ezért kell közbeavatkozni, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát,
akik nyomorgatjátok az idegent. Ki foglalkozik ma az egyszerű, szegény, elhagyott, özvegy, árva, idegen emberekkel, és nem félnek engem, azt mondja a Selejhenek ura. Ahol az Isten félelem hiányzik, ott az emberekkel szemben is mindent megengednek maguknak. És ezért nagyon aktuális Malakiás könyvének ez a harmadik fejezet, ami egyébként így kezdődik: íme elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregeknek ura, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja. Kedves hallgatók, ez kettős profécia. Ez vonatkozott arra az időre, amikor Keresztelő János fellépett és készítette Jézus útját, és vonatkozik a mi időnkre, hogy Jézus második eljövetele előtt szintén Keresztelő Jánosi mozgalomra van szükség. Most is ugyanúgy kell, sőt, még jobban kell készíteni Krisztus útját, mint Keresztelő János idejében. És azt mondja Isten, hogy ő ezt el fogja végezni. El fog jönni az Isten, akit mi keresünk, akit mi kívánunk, mert jó érzésű ember igazságot kíván, jó érzésű ember szeretetet kíván. A világ egyre inkább az igazságtalanságban és az erőszakosságban merül el. Ezért kell, hogy Jézus eljöjjön, és ezt Isten elő fogja készíteni. És jön a negyedik párbeszéd, harmadik fejezet, 8. verse. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozdi valóval. Itt Malakiás rátapint, illetve Malakiás által maga az Isten rátapint a negyedik dologra. Az első a szeretet, a második a tisztelet, a harmadik a hétköznapi problémák közülük kiváltképp a házastársi hűség és az erkölcsös életvitel, a negyedik a pénzzel való gazdálkodás. Negyedik a pénzzel való gazdálkodás. Hogyan lehet Istent becsapni? Hogy embereket hogyan lehet becsapni, erről ugye nem kell beszéljek önöknek. Hogy embereket pénzzel hogy lehet becsapni, hogy ugye nem kell beszéljek, nem fizetik ki a járandóságot, rossz árut adnak, nagy pénzzel, ugye erről nem kell beszélnem. De hogyan lehet Istent becsapni a pénzzel? Istennek a pénzre vonatkozóan volt egy egyszerű törvénye, ami kimondta azt, hogy aki hívő ember, aki egy közösséghez tartozik, először is egy vallási közösség önfenntartó legyen. Egy vallási közösség önfenntartó legyen. Vallási közösségeket úgy lehet a legjobban eltorzítani és tönkretenni, ha az állam tartja el őket. Erre újra fölhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ma a vallásosságnak iszonyú zuhanását fogjuk Magyarországon tapasztalni, mert az állam még közvetlenül beleavatkozik a vallási közösségek ügyeibe, és most nem 150 közösség lesz, mondjuk 50, aztán lesz majd 20 vagy 10, de Magyarországon ma is törvény mondja ki, a egyik legképtelen magyar törvény, először nem akartam hinni a szememnek, de aztán jogászok megmutatták, így szól a magyar törvény: egyház az, amely az államtól támogatásban részesül. Mondom, ez nem igaz. Mondom, ez nem ez. Magyar embereknek ez. Egyház az, amely az államtól támogatásban részesül. Na most ez a vallásosság drasztikus leértékelődéséhez vezet, mert egyik vallásnak sincs úgy hitele, ha nem a saját tagjai tartják fenn. Ha az állam tartja fenn olyan emberek pénzéből, akik talán nem is vallásosak, vagy ahhoz a felekezethez végképp nem akarnak kapcsolódni, és az állam mégis kiveszi a milliárdokat és oda teszi annak az egyháznak, ez így tulajdonképpen lejáratja azt az egyházat is. Lehet, hogy annak az egyháznak a képviselői nem így gondolják, mert minden ember örül a pénznek, azt mondja, csak jöjjön a pénz. De én azt mondom, hogy ahogy a hétköznap

Testamentben is törvény volt, és külön mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy az Új Szövetségben a tized intézményét Máté evangélium a 23. fejezet 23. versébe, könnyű megjegyezni, Máté 23-23-ban maga Jézus erősítette meg. Tehát a tized az az Ószövetségben is igaz, az Új Szövetségben is. Még messze nem ismertem a Bibliát, de én bencésekkel jártam együtt egyetemre, a Várszegi Asszik, Somorjai Ádám, stb. Voltak az én jó kenyeres pajtársaim 30 évvel ezelőtt, és egyszer hogy nem fölkerült a szó arról, hogy mondom, hát hogy kellene az egyháznak fönntartania magát, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a szocializmus idején a papokat az állam fizette. Tehát a plébános kapott, nem tudom én, 40 évvel ezelőtt 600 forintot, a káplán, a szerpap kapott mint 400 forintot. Én még láttam is a kiutalást, még meg is mutatták nekem, hogy az állam fizet. Tehát szívemhez kaptam, mondom, a kommunista állam fizeti az egyházi alkalmazottakat. Hát szép kis világ ez, de hát mondtam, még fiatal vagyok, gyerek vagyok, még mindent nem értek. Később, amikor a bencésekkel együtt jártam egyetemre, mondom, a gyerekek, hát kinek kell az egyházat fenntartani? Rögtön mondták a helyes választ. Azt mondja, a tizedből. Nek a tizedből. A tizedből. De hát ezt nekünk nem tanították. Sőt, mondom, amikor évvégén jött az egyházi pénzbeszedő, mindenki szívta a fogát, hogy most egy 100 forintot vagy 200 forintot oda kell neki nyomni, mert erre senki nem volt fölkészülve, de december végén mindig beállított az illető egyházközösség részé, hogy most valami egyházi adóra adakozzunk, és hát akkor 100-200 forint azért nagy pénz volt. Hát adtunk, de akkor sem mondták azt, hogy a tizedet. Akkor azt válaszoltam a bencéseknek, na de, hát én adjak tizedet, de nem is tudom, hogy hova megy. Hát most hallottam, akkor Runai György mellett voltam a vigiliánál, stilizáltam a cikkeket, és ott ugye mindent tudtak, és mondták, hogy az egyik püspök most a Gellért szállóban rendezi a születésnapi ünnepségét 40 ezer forintért, ami hát mondjuk 35 évvel ezelőtt 40 ezer forint, az ma már csak milliókban kifejezhető összeg. Hát azt mondtam, hogy erre nem adunk tizedet, hogy valaki a születésnapját a Gellért szállóban rendeztesse. De ők azt mondták, hogy én csak adjam be a tizedet, ez a bibliai tanítás, ez így van, hogy adjuk be a tizedet. Akkor egy bogár ültetődött a fejembe, és a bogár akkor került ki a fejemből, amikor a Bibliából megismertem az erre vonatkozó rendelkezést, és a Biblia azt mondja, hogy az az ember, aki tudatosan kapcsolódik egy közösséghez, és az a közösség tiszta, a bibliai alapokon álló közösség, annak tanítania kell azt, hogy magunk tartjuk fel magunkat, vagyis helyesebben a Jóisten azt kéri, hogy a keresményünk egy tizedét arra használjuk fel, hogy a közösségünk fennmaradjon, sőt, másokért működjön. Tehát nem azért kell magunkat fenntartani, hogy mi most álljunk, vagy jobb szinten éljünk, azért kell fenntartani egy közösségnek magát, hogy tudja hirdetni az evangéliumot. Most ezzel csapták be a zsidók Istent, és ezzel csapják be ma is az Istent. Ott, ahol azt mondják, hogy a vallási közösségeket majd az állam fenn fogja tartani, és a vallási közösségek nem tiltakoznak, ott lehet mondani, hogy az állam tudatlan, meg jó szándékú, mert milyen jó szándékú az állam, ugye mindenkinek akar adni. Meg milliárdokat akar adni az állam. Hát miért nem ad másra az állam milliárdokat? Miért ad arra milliárdokat, hogy épp erős és még tudatilag is pallérozott embereknek adjon az állam milliárdokat, félelmetes dolog. Ugyanúgy vonatkozik miránk is ez a dolog, hogy ti megcsaltok engem, és amikor azt mondjátok, hogy mivel csalunk meg téged, a tizeddel és az áldozni valóval. Mert az az ember, aki elfogadja, hogy Jézus meghalt érte, aki elveszi Istentől az ajándékokat, a legtermészetesebb dolog, hogy viszonozni is akarja. Istent meglophatjuk azzal, ha a keresményünknek az egy tized részét nem arra a célra adjuk, amire ő gondolta. Mert Isten azt mondta, hogy a keresményünk minden anyagi javunk egy tized részét azok számára fordítsuk, akik nem ismerik az evangéliumot, akik nem ismerik az Istent. Ezért van az egyház, megismertetni Istent és Krisztus evangéliumát, és ezt az egyház tagjainak kell megcselekedniük. De már is jön az ötödik párbeszéd, 3. fejezet 15. versétől. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok,

mit szóltunk ellened, és kedves hallgatók, ezzel fejeződik be Malakiás könyve. Most jön a legsúlyosabb dolog. Szeretet, tisztelet, erkölcs, nemiség, házasság, anyagiakban való tiszta pénzkezelés, de most jön a legfélelmetesebb dolog. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? És Isten ezt mondja, azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kedélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Na, ez a legkeményebb dolog, amikor olyan vallásos emberekről van szó, akik mondjuk járnak templomba és gyülekezetbe, mondják, hogy ők erkölcsösek és vallásosak, de tulajdonképpen belül azt mondják, hogy Uram Istenem, hát ez a világ a gonoszoknak áll. Hát azok gyarapodnak, akik erkölcsileg mennél nagyobb gazemberségeket megengednek maguknak. Tehát azért hiába való az én vallásosság. Mi a vallás? Most csak egy kis cifrasság. A lényeg az, hogy kinek mennyie van, ki mennyit tudott szerezni. És ezt mondják magukban, hogy hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek. Kedves hallgatók, ez a legfélelmetesebb önbecsapás. Amire Pál apostol azt mondja a Római Levél 14. fejezetében, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ezt naponként át kell az embernek gondolni. Én helyesnek látom az Isten útját? Ha helyes az Isten útja, és nem jár anyagi előnyökkel, mások meg nem az Isten útját járják, és tényleg mindent megengednek maguknak, minden erkölcstelenség, és mennyiük van, és ha én ezt megirigyelem, és magamban azt mondom, hogy most mi haszna, hogy én hívő ember vagyok. Ki figyel én rám? Hülyének tartanak, bolondnak tartanak. Még a gyerekeim is ellenem fordulnak, mert azt mondják, hogy hát ez az apu meg ez az anyu nem tud annyit adni, mint az osztálytársaimnak a szülei, akik ki tudja, milyen dolgokban vannak benne. Erre az Isten azt mondja, hogy embere, keményen szóltok ellenem, mert nem ismeritek, hogy én ki vagyok. Csodálatos válasz következik 16. verstől. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Ezt jól meg kell jegyezni. Ma is az Isten figyel és hallgat. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Isten figyel és hallgat. Tény az, hogy Isten rögtön nem jutalmazza itt a jókat. Az is tény, hogy nem bünteti rögtön a rosszakat. És ebből az emberek levonják a nagy emberi okoskodást. Na hát miért vagyunk mi jók? Nem érdemes jónak lenni. A jók nem nyerik el a méltó jutalmukat, a rosszak nem nyerik el a méltó büntetésüket. Hát akkor inkább beállok a sorba, és én is rossz leszek, mert úgy jobban érvényesülök. Isten figyel és hallgat. Isten figyel és hallgat. Közben egy emlékkönyv iratott előtte, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Kedves hallgatók, egy fölmérhetetlen jelentőségű profécia. Több dolgot is tartalmaz. Egyik. Mit teszem gondolni, hogy mit mond azzal az Isten, hogy majd szerez egy napot, amikor meg fogja mutatni, hogy különbség van a jók meg a hamisak között. Ez mit jelent? Ez a bibliai proféciák közül az egyik legértékesebb profécia, ami azt adja hírül, hogy Isten az egész világ történelemben tulajdonképpen figyel és hallgat, és nézi, hogy ki az, aki a jót magáért, a jóért követi, küzd azokért, akik rosszak, hogy ők is fölhagyjanak a rosszal, és jók legyenek, de jók és rossz vegyest élnek, és semmi igazságszolgáltatás nem történik. Halad előre a világ történelme, de egyszer a történelem keretében belül az Isten azt mondja, hogy
Most ettől a pillanattól megmutatom láthatólag, hogy különbség van az igaz között, aki féli az Isten, és különbség van a között, aki nem féli az Isten. Ezt a napot a Biblia ama napnak mondja, a végső napnak, az utolsó napnak mondja. Más szavakkal azt mondja, hogy majd lesz egy óriási nagy evangélium hirdetés, mert most sokszor azért gonoszak a gonoszok, mert nem ismerik az evangéliumot. Most én a Nyírségből jövök, és ott mondta el nekem egy egyszerű ember, egy egyszerű paraszt ember gazdálkodó, hogy az egyik lelkész megkérte abban a városban, ahol él, hogy menjen be egy hittanórára, mert nem lehet megtartani a hittanórát, mert a gyerekek minősítetlenül viselkednek. Nevetgélnek. Azt mondta a lelkész, hogy szerinte be vannak drogozva. De ezt ugye a 11-12 éves gyerekekre mondta már, tehát nem a gimnazistákra, szerinte be vannak drogozva. És azt mondja, ő előtte imádkozott, egyedül otthon a feleségével, utána imádkozott a lelkész, hogy nagyon jól tudta, hogy ő most az oroszlánok vermébe fog bemenni ott 30 gyerek elé. A lelkész kezdte a hittanórát, azt mondja, mindenki evett, köpködött, rágott, nevetett, oda se figyelt, tiszteletlen volt. De a lelkész nem véletlenül hívta őt, belefáradt a dologba egy 10 perc után, mondta, hogy akkor itt van most egy újabb bácsi, egy 60 éves bácsi, egy egyszerű ember itt a városból, hallgassátok meg. Hát ez az illető ugye előképzettség nélkül, de hívő emberként szépen elkezdte mondani a gyerekeknek, hogy gyerekek, hát lehet, hogy most ti mosolyogtok, hogy most a drogtól vagy nem a drogtól, lehet, hogy mosolyogtok, de egy-két év után felnőttök, és akkor nem mosolyogtok majd, hogyha olyan lesz a férjetek vagy a feleségetek, hogy csak szomorúság ül ki az orszátokra. Aztán nem is lesz hivatásotok, meg szakmátok, meg sem. Lehet most mosolyogni mindenem, meg nem odafigyelni, de egy-két év után lefagy a mosoly az arcotokról, így mondtam, lefagy a mosoly az arcotokról. És azt mondja, majd elmegy az egész élet, és nem döntöttetek, hogy most mi lesz, mert tudjátok, vagy örök élet vár rátok, vagy végleges elveszés. Hát hittanórán ezt el lehet, mondjuk én irodalom vagy történelem órán egy kicsit meredeknek tartanám ezt elmondani, de hittanórán el lehet. Azt mondja, 10 perc után a gyerekek mindenki odafigyel. Pusztán az egyenes beszéd, mindenki odafigyelt. Nem volt tovább ájtatoskodó egyházias beszéd. Egy ember, egy egyszerű hétköznapi ember azt mondta, hogy gyerekek, most lehet 10-12 évesen nevetni, kigúnyolni az oktatókat, a tani, stb., de egyszer ez a mosoly az arcotokra fog fagyni. Jobb lenne most egy kicsit odafigyelni és meggondolni fiatal fejjel a dolgaitokat, mert vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Ezután már azt mondjuk már a szünetben is oda mentek hozzá a gyerekek, hogy kérdezzék. Hát sokszor az emberek nem tudják. Tehát ezért mondja a Biblia, hogy lesz egy végső nagy evangélium hirdetés, mert ma az emberiség nagy része tudatlan. Az emberiség nagy része a gonoszságot ösztönösen csinálja, nem megfontolásból, ösztönösen. Azt hiszik, hogy ez az élet. De amikor majd megismerik, hogy ezt a gonoszságot, ami van a tagjainkban, a természetünkben, ezt le lehet győzni, hogy van megváltónk, van Krisztusunk, akinek az erejével ezt le lehet győzni. A nagy evangélium hirdetés után nagyon sok ember meg fog térni. És a nagy evangélium hirdetés után jön ama nap. Akik megtérnek és Isten mellé állnak, azokra a hét csapás nem zúdul. Akik nem térnek meg, és tovább akarják a romlott életüket folytatni, de most már tudatosan, hiszen most már ismerik az evangéliumot, azokra a hét csapás rázúdul. Itt lesz a különbség, amiről Malakiás beszél. Most még nincs különbség ember és ember között, mert hogy szokták mondani, ma a gonosz emberekbe nem vág bele a mennykő. A jó embereket meg nem simogatják, és nem tüntetik ki, illetve nem mindig őket tüntetik ki. De Isten majd a történelem keretein belül, tehát még folyik az emberi történelmünk, világosan megkülönbözteti az emberiség két osztályát, lesz, akiket oltalom alá helyez, védelem alá helyez, elpecsétel, a hét csapás idején ők megérik Jézus második eljöveteit élve és úgy, hogy őket Jézus elfogadja, és van, aki Jézus második eljövetelekor meghalnak, mert élve nem élik túl a hét csapást, és Jézus nem őket viszi magával az örök életbe, hanem azokat, akiket figyelt és hallgatott, de akik bensejükből, meggyőződésből tették a jót. Nem azért tették a jót, mert jutalmat kaptak érte. Nem azért tették a jót, mert az állam megdicsérte őket érte.
nem azért tették a jót, mert emberi dicséretek kaptak érte, hanem megismerték az Istent, és a tőle jövő kegyelem erőt adott nekik, hogy megismerjék a jót. Kedves hallgatók, ez a legközvetlenebb és a legnagyobb kérés mi hozzánk. Mi hogy gondolkozunk? Én nagyon sok embertől hallottam azt, hogy azt mondták nekem emberek, hogy ja, hát tudod, gyerekkoromban még én is olyan szép felfogásom, még ifjúkoromban is. De amikor láttam, hogy milyen ez a világ, na tehát én is itt élek, hát te nem itt élsz, neked nem kell bemenni az ABC-be, neked a hitedért adnak kenyeret. Hát te is pénzből élsz, mit hazudozol, hát te is pénzből élsz. És akkor kézzel, lábbal próbálom magyarázni az embereknek, hogy nem pénzből élek. Hitből és kegyelemből szeretnék élni, mert akkor pontosan annyi pénz elég, amit az Isten juttat nekem. Én kegyelemből élek, hitből élek, és akkor pontosan annyi elég, amit az Isten juttat nekem. Ők megfordítják a dolgot, és azt mondják, miért nem ad nekem az Isten eleget ahhoz, hogy én megelégedve éljek, és akkor majd én is hinnék ő benne. Hát ez két különböző felfogás, két különböző magyarázat. És ezért Malakiás könyve ezután a párbeszéd után egy csodálatos végső nagy kizengésben fejeződik be. Ez például a Német Biblia a harmadik fejezethez csatolja. Ha valaki más nyelven is olvas Bibliát, nincs negyedik fejezet. A Magyar Biblia ezt az utolsó hat verset, ezt külön fejezetnek veszi. Különben hát a fejezet és versbeosztás az tulajdonképpen rajtunk áll, mert az eredeti héber Bibliában nincs fejezet és versbeosztás, a görögbe sincs. 16. században léptették ezt életbe, tehát most is vehetnénk oda, de tessenek megfigyelni, hogy mivel fejeződik be Malakiás, és ezáltal az egész Ószövetség. Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Ez a nap az utolsó hét csapás. Ez a nap a történelem végén, amikor Isten látható formában elkülöníti az egész emberiséget. Ez a nap, ez még túlmutat is ezen a napon, mert utána jön ugye az ezer éves ítélet. Az ezer éves ítélet után jön a gonoszok feltámasztása, és a gonoszok feltámasztása után fog ez beteljesedni, hogy a seregek Ura nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Mi ez a gyökér, meg ez az ág? Mi a gonoszságnak a gyökere? Sátán és a felfogása. A gonoszság az egy angyalfejedelemben öltött testet, sátánban. A gyökér probléma az, hogy sátán létezik. Mi nem a gyökerek vagyunk. Ha itt a világon valaki gonosz ember, az legfeljebb ág. De az az ágabból a gyökérből táplálkozik. Isten, amikor eljön másodszor, az ezer éves ítélet után harmadszor, az ítéletet végre fogja hajtani, erről Jelenések könyve 20. fejezete beszél, tűz száll alá az égből és megemészti őket. Ez ugyanolyan rövid, mint itt. Nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. Gyökerestül kiirtatik a gonoszság. Ezért kell annyit várni addig. Sok ember azt mondja, hogy az Isten valami gyors huszárvágással már vessen véget a dolgoknak. Szeretnék tudni, ez olyan, mint a szakképzés nélküli kertész, amikor meglátja, hogy a fája tele van rossz levelekkel, vagy mint én is kimegyek, és látom, hogy tafrinás az őszi barackom, és azt hiszem, hogy akkor lesz majd megoldás, hogyha levágom azt az ágat. Nem. Isten nem úgy kezeli a rossz kérdését, mint mi azt elvárnánk tőle. Isten gyökerében akarja megoldani a rossz kérdését. Nyilatkozzál, hogy te hova akarsz tartozni, élni akarsz, akkor számodra a gyökér Krisztus. Ha te gonoszságokat akarsz művelni, akkor számodra a gyökér sátán. Két oldalra állhatsz, Krisztus mellé vagy sátán mellé. Nincs harmadik választás. És most bárki bárhova áll, még látható formában nincs ítélet, de amikor Jézus eljön, akkor magához veszi azokat, akik mellé álltak, és azok, akik a gonoszságot tették, és bár hangzott az evangélium, nem tértek meg, nem változtat meg, nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. A rossz egyszer s mindenkor el fog pusztulni. De ezt nem lehet egy huszárvágással megoldani, ez egy türelmes megváltási tervre és végikövetésre van szükség. És hogy folytatja?
és feltámad néktek, akik félitek az én nevemet az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlal túlkok, és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomás alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, melyet rendeltem ő általa a Hóreben, tehát a Sínai hegyen, és egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Íme én elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem-e földet átokkal. És ez nem csak Malakiás könyvének, hogy mondtam, az egész 39 könyvből álló Ószövetségnek is a befejezése. Mi az, ami bennünket olyan bíztatólag érint ebből? Feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja. Mi is most megismerhetjük az igazságot. Jézus azt mondta, a te ígéd igazság. Gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Aki befogadja az igazságot, hogyan gyógyul? Hogy igaz emberré változtatja őt az igazság. Igaz ember lesz. És kimentek, tehát gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, már itt a földi életben is kijövünk a rossz dolgainkból, testi-lelki rossz dolgainkból, meggyógyulunk, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlal túlkot, tehát hogy szabadság lesz, hogy az ember már itt a földi életben az igazság szerint és szabadságban élheti az életét. És az Ószövetség utolsó mondatai két prófétára hívják fel a figyelmünket. Ez a két próféta, tudjuk, megjelent Jézusnak a színeváltozás hegyén. Az egyik Mózes volt, a másik Illés volt. Az egyik előképe azoknak, akik meghalnak, ugye, mert Mózes meghalt az élete végén, de Krisztus őt föltámasztotta, ezt Júdás levele mondja. A másik előképe azoknak, akik nem fognak meghalni, hanem halál nélkül mennek föl a mennybe, mint Illés. Na hát ezért szó lesz hozzánk az Ószövetség befejező néhány mondata, mert nekünk óriási reménységünk van, hogy megérjük ezt a napot. Óriási reménységünk van, ennyire közel van ez a nap, mint a forró ez a nap, mint a sütőkemence, már a melegét érezzük. Már érezzük, hogy az egész világon minden olyan különös átalakulásban van, olyan felgyorsuló félben, és olyan egyre nehezebb présbe kerül az egész világ. De lesznek olyanok, akik majd feltámadnak, Jézus második eljövet, akik meghaltak, mert ez lesz az igazak feltámadása, és lesznek olyanok, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, halált nem ízlelnek, és Illéshez hasonlóan Krisztussal együtt a mennybe vitetnek. Kedves hallgatók, ezért időszerű Malakiás könyve mindannyiunk számára. Ezért érdemes nekünk megjegyeznünk itt szó szerint kijelentéseket, hogy eljön a Messiás. De kicsoda az, aki elszenvedheti az ő eljövetelének napját? Hogy aki Krisztusban hisznek, azok papok. Mindannyian papok vagyunk, ha hiszünk benne. És mit várnak a paptól? Figyelmet, együttérzés, segítőkészséget. És főleg a pap ajkai, hogy őrizzék a tudományt. Tehát, hogy mire van szükség a világnak? A tiszta beszédre, a tiszta isteni beszédnek a megszólaltatására. És akkor, ha ez megtörténik, akkor embereket se csapunk be, és magunkat se csapjuk be. A becsapás ellen az egyetlen védelem az Isten igéje, az Isten beszéde. Ha másoknak is az Isten beszédét közvetítjük, akkor ez nem az emberek eltéveítése, ez nem ravasság, ez nem olyasmi, hogy most embereket akarunk szerezni, ki tudja milyen felekezetnek vagy közösségnek. Az Isten beszédét kell megszólaltatni, de ki az, aki meg tudja szólaltatni az Isten beszédét? Aki maga is hisz benne. És aki hisz az Isten beszédében jobban, mint saját magának, az tudja magát megőrizni a becsapással szemben. Jobban kell hinnünk a Bibliának, mondta egyszer valaki, mint a saját szemünknek. És ez így van. Amit a Biblia mond, az igazság. Amit pedig látunk a saját szemünkkel, a sokszor déribáb, a sokszor szemfényvesztés. Jézusnak el kell jönni a szemfényvesztők, a paráznák, a hamisan esküvők, meg azok ellen, akik lefoglalják mások munkabérét.
nagyon közvetlenül szólít meg bennünket Malakiás könyve, amiből én csak, akik látom, hogy figyelték és örülök, hogy többen követték nyomon a felolvasást, tudhatják, hogy a felét nem olvastam fel a könyvnek, mert hát ki kellett válogatnom bizonyos részleteket, de most, hogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünetet tartunk. Köszönöm a figyelmet, akkor 10-15 perc szünet.

Előadásunknak ez a címe a tékozzó fiú példázata. Ugye eljutottunk Jézus életében addig, hogy épp az északi ország részen fordultak vele szembe az emberek, hogy az előző előadás címe ez volt, hogy válság Galileában. Jézus ezután a válság után bejárta az északi és észak-keleti tartományokat, főleg pogánylakta vidékek voltak ezek, és a legcsodálatosabb példázatait, példatörténeteit ezeken a vidékeken mondta el. Erről a szolgálatáról Lukács evangéliuma tudósít, úgyhogy az irgalmas samaritánus, a tékozzó fiú, a hamis sáfár, gazdag ember, szegény Lázár példázata egyes-egyedül Lukács evangéliumában olvasható, és ezek közül most én szeretném kiemelni a tékozzó fiú példázatát, amely a Bibliának a szíve, lelke, sokan így is szokták nevezni, hogy ez a Biblia szíve. Mert aki megismeri ezt a példázatot, valahogy ebben ott lüktet, ott dobog az egész Szentírás. Hogy képet nyer ebből a példázatból arról, hogy a Szentírás mit tanít a mi emberi állapotunkról, emberi helyzetünkről, a megváltozásunk, megjobbulásunk lehetőségéről. Aztán beszél ez a példázat arról, hogy kicsoda az Isten. Hogy mutatta be Jézus Krisztus az Atyát, az Istent az embereknek? És beszél ez a példázat azokról az emberekről, akik magukat vallásosnak, hívőknek tartják, de a szívükben nincsen igazi szeretet. De az Isten őket is kérleli, őket is szeretné megmenteni, tehát az idősebb fiú viselkedésében erről is lesz szó. De mielőtt felidézném ezt a példázatot, tehát amelyet Jézus itt az északi, észak-keleti országrészben mondott el, és azután már folytatta útját Jeruzsálem felé, ahol az elárultatása, a keresztre feszítése és a feltámadása megtörtént, ezzel a két témával fogunk majd foglalkozni, egyrészt a Júdás kérdéssel, másrészt pedig Jézus halálával és föltámadásával. Szóval mielőtt a példázatot felolvasnám, engedjék meg, hogy felvessem ezt a kérdést, hogy kinek mondta el Jézus a tékozzó fiú példázatát. Ugye az Új Szövetségben, az evangéliumokban van 41 néhány példatörténet. Most ezeket nagyon jól meg kell figyelni, mert nagyon egyszerű történetek, mindenki elolvassa, és ezekre rábólint, igen, hogy itt minden érthető, és megy tovább. De először is meg kell figyelnünk azt, hogy kiknek mondta el Jézus Krisztus. Milyen emberi kérdés, vagy milyen helyzet hozta ki ezeket a példázatokat. És akkor aztán alaposan meg kell néznünk a példázatnak két-három rendkívüli vonását, hogy megnézzük, hogy miért is mondta el ezt a példázatot. Na de először maradjunk ennél az első kérdésnél, hogy kinek mondta el ezt a példázatot. Lukács evangélium a 15. fejezetében az első két vers válaszol erre. Kérném szépen, hogy hallgassuk figyelmesen. Közelegtek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Mi derül ki ebből a két versből? Két egészen eltérő embercsoport állt Jézus körül. Ugye eddig is említettem, hogy Jézus 10000-esével követték, most is egy hatalmas sokaság volt körülötte, de két egészen eltérő gondolkodású és életű embercsoport. Az elsőről azt mondja Lukács evangélista, hogy közelegtek ő hozzá a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Tehát a társadalomnak a megvetett emberei voltak egyrészt Jézus körül, ugye a bűnösök, tehát a köztörvényes bűnözők, akik az életüket eltékozolták, elfecsérelték, és a vámszedők, ugyanabba a kategóriába sorolták a vámszedőket is, nagyon lenézték abban a korban, hát ma nem nézik le a vámosokat, ma nem szólják meg a vámosokat, ugye akik sokszor tisztességesen, de még többször tisztességtelenül elveszik az emberek pénzét, vagyontárgyait. Szóval nagyon lenézték a vámszedőket, mert az elnyomó rómaiak kiszolgálóinak tartották őket. És aki magára adott, az nem beszélt ezekkel a vámszedőkkel. De a vámosok és a bűnösök megérezték Jézusban az előítélet nélküli embert. Hogy Jézus senki embert nem ítélt meg, nem korholt, nem neheztelt, és ez a magatartásán is meglátszódott. Szóval nem csak beszélt Jézus erről, hanem látszott rajta a bizalom minden emberhez.
És ezek az emberek ösztönösen, mit is olvastam, hogy közelítettek ő hozzá. Szerették volna hallgatni a tanításait. Érezték, hogy talán ők nem méltók erre, vagy látták magukon a többiek megvető pillantását, hogy ezek akarják hallgatni Jézust, akik így élnek, de ők mégis közelítettek ő hozzá. És kikből állt a másik embercsoport? A másik embercsoport állt a farizeusokból és az írástudókból, akikről azonban azt olvastam, hogy zúgolódtak. Megjegyzéseket tettek. Azt mondták, hogy hát ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Máskor ezt mondták Jézus, hogy ő a vámszedők és a bűnösök barátja. Ez egy megvető kijelentés volt. Nos, tehát azért kell felidéznem az előzményeket, mert ezt tessenek egy kicsit végig gondolni. Mi, hogyha az életben beszélünk két emberrel, ha csak két emberrel is beszélünk, aki másképp áll hozzánk, az egyik bizalommal van hozzánk, és szeretne velünk mélyen elbeszélgetni. De a másik meg azt várja, hogy mibe köthessen bele, amit mondunk. Alig várja az ürügyet, hogy valamibe belekössön. Ugye milyen nehéz helyzet? Egyszerre mind a két emberrel fenntartani a kapcsolatot, és szólni, hogy mind a kettőt megszólítsa ugyanaz a mondat. Hát Jézusnál egy egész tömeg állt ott. Az egyik indíték az volt, hogy bizalmuk támadt Jézus iránt, hallgatni akarták. A másik tömeg meg zúgolódott, és alig várt, hogy valamivel belekössön Jézus tanításai közül. Tehát Jézusnak olyan példázatot kellett elmondania, amelyből mind a két embertípus magára ismer, de ez nem lehetett túlságosan közvetlen, direkt, hogy nehogy a két embertömeg közül egyik is eltávolodjék, hanem mind a kettő magára ismer, és mind a kettőnek bátorítást, reménységet ad, illetve kérlelést ad, hogy mind a kettőnek meg kell változtatni a magatartását. Jézus először elmondta a 100 jó példázatát, tehát a pásztor, amint a 99 juhát hazahajtva a 100-adikért is elmegy, és keresi, míg nem megtalálja, és utána elmondta az elveszett jó példázata után az elveszett drachma példázatát, az asszony ugye, aki megtalál 9 drachmát, pénzt, de addig keresi a 10-et, addig seper, ameddig meg nem találja, és azután mondta el az elveszett fiú példázatát, például a német nyelvű bibliákban így közlik, hogy az elveszett fiú, más bibliákban pedig így közlik, hogy a tékozzó fiú példázata. Nos, hát először hallgassuk meg az egész példázatot, majd utána nézzük meg, hogy Jézus mit domborított ki ezzel az egyszerű hétköznapi történettel, miért mondta el ezt a példázatot, hogyan adott a vámszedőknek és a bűnösöknek tanítást, de hogyan adott ugyanolyan tanítást a vele szemben álló másik embercsoportnak is, a farizeusoknak és az írástudóknak is. Lukács evangélium a 15. fejezetében olvasom a példázatot a 11. verstől. Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és ő megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott nékik. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen és tellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vígadni.
Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulpot. Az apa azonban mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett, de megtaláltatott. A példázat nagyon egyszerű. Ilyen a hétköznapokban megtörténik, vagy ha nem találkoztunk vele, mindenki el tudja képzelni, hogy idő előtt egy fiú kikéri a ráeső részt, az apja átadja neki, ő elmegy, eltékozolja, a muslékos vájúig süllyed alá, de ott elkezd gondolkodni, magába száll, hátat fordít az addigi életének, újra visszamegy az apjához, aki szeretettel, bizalommal visszafogadja, de az idősebb fiú nem tudja megérteni az apát, és vádolja az apát, hogy miért tette ezt a fiatalabbik gyermekével. Nagyon egyszerű a történet. Jézus azért beszélt ilyen egyszerű példázatokban, hogy mindenki meg tudja jegyezni. És ha hazamegy, mindenki el tud gondolkozni róla, lépésről lépésre, emlékezetes ez a példázat. De mégis minden egyes mozzanatában valami nagy-nagy igazság csillan fel. Hát három ilyen nagy igazságot hadd emeljek ki önök előtt. Minden ilyen példázatnál, vagy úgy kell kezdeni a vizsgálódásunkat, hogy keressük benne a rendkívüli jegyeket, a szokatlan, nem hétköznapi mozzanatokat. Az egész történet nagyon hétköznapi, és megszokott történet. Sok emberrel megtörténik ez, hanem így más, hogy elveri a tehetségét, eldorbézolja a vagyonát, erejét, elfecsérli, és aztán eljut egy bizonyos szintre. Nagyon, nagyon gyakori hétköznapi történet. Pilinszky János azt mondja az egyik írásában, hogy tulajdonképpen mindannyian tékozó fiúk vagyunk. Ez a tékozó fiú példázata minden emberről szól, legfeljebb azzal a különbséggel, hogy némelyek most vannak az atyai háztól eltávolodó úton, mások meg éppen a visszafelé menő úton. Ugye a tékozó fiú példázatában az atya Istent ábrázolja. És a fiú, a tékozó fiú, meg az idősebb fiú, az a lehetséges emberi viszonyulásokat Istenhez és az ő művéhez. Nos hát az első rendkívüli mozzanat a fiatalabbik fiú viselkedése. Mikori viselkedése? Nem azt nevezem rendkívülinek, amikor ő kikéri az örökségét, amikor elmegy, amikor elveri a pénzt, amikor annyira lezüllik, hogy a moslékból se adnak már neki, ebbe semmi rendkívüli nincs. Hanem az első rendkívüli mozzanatot Jézus a 17. versben említi, amikor azt mondja, hogy ez a fiú magába szállt a moslékos vájú mellett. Miért nevezem én ezt rendkívüli mozzanatnak? Nagyon érdemes megjegyezni. Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 2. verse azt mondja, hogy minden út igaznak látszik az embernek a saját szeme előtt. A Biblia azt tanítja, hogy mi emberek önigazoló lények vagyunk. Mi belemegyünk sok-sok rossz dologba. Saját hibánkból jutunk oda, hova eljutunk legtöbbnyire. De azt mindig meg akarjuk magyarázni. Nagyon rendkívüli dolog az, ha egy ember szembefordul önmagával, és beismeri a valóságot. Mert a mi lelki alkatunkat megrontotta az önzés. Az egész lelki berendezkedésünkben van egy hamis optika, és mi a magunk dolgait mindig jónak látjuk. Más emberek fölött könnyen pálcát törünk, de a magunk dolgait, még ha nagyon rosszak is, mindig próbáljuk megmagyarázni, igazolni. Ilyen egyszerűen mondja ki ezt példabeszédek könyve, minden útja igaznak vagy tisztának látszik az embernek a saját szemei előtt. És azért neveztem rendkívülinek a tékozó fiú magatartását, mert ő magába tudott szállni. Ő az életének egy pontján megállt, parancsolt az önigazolásnak.
hogy mennyire rendkívüli ez, szeretném hogy önöknek felidézni azt, hogy amikor az emberek nagyon mélyre lesüllyednek, a saját hibáikból, a saját rossz döntéseikből, az életük nagyon mélyen alatta jár a tisztességes ember életnek, akkor is erre az önigazolásra hajlamosak. Nézzék meg a szenvedélybetegeket, egy részeg ember például, egy alkoholista. Benne van már évek óta egy lezüllött állapotban, de próbálja magyarázni, hogy az jó, meg hogy őt hagyják békén, meg majd lesz másképp, meg az idő majd orvoslást ajánl, meg majd ő megreformálja maga is az életét, ha akarja. Ugye dől az emberekből ez az önigazolás. Milyen ritka dolog ez, amikor az ember magába száll. Pascal, a híres francia filozófus a 17. században azt mondta, hogy az embereknek az a bajuk, hogy soha nem mernek egyedül maradni a négy fal között. Ez egy nagyon szép és olyan kihegyezett megfogalmazás. Ugye nem azt akartam mondani, hogy most mindig maradjunk a négy fal között, hanem azt akartam mondani, hogy nem merünk együtt maradni önmagunkkal. Egyedül maradni önmagunkkal. Azt mondja, az életnek a legnagyobb botránya, amit ő divertissement-nak nevez, nehezen lehet ezt magyarra lefordítani, de így lehetne fordítani, hogy felejtkezés vagy szórakozás. Az ember mindig felejtkezni, szórakozni akar, azért szeretnek az emberek kártyázni, meg vadászni, meg különböző olyan dolgokba belemenni, ahol nem is az a cél, hogy valami célt elérjenek, akkor már kiüresíti őket az, hogyha elértek, hanem az, hogy miközben hajtják a vadat, meg keverik a pakli kártyát, aközben elfelejtkezhetnek önmagukról, meg a többi dologról, tehát nem egyedül maradni, ugye? Tolsztoj írt erről egy csodálatos művet, ugye az Iván Ilics halálát, hogy ez a főhivatalnok az egész életében ugye nem mert önmagával maradni. Csak akkor, amikor már biztos volt, hogy rákos beteg, és hogy a halál közel van, akkor szembesült önmagával. És ebben a szembesülésben az egész életét másképp értékeli, és ez volt az életének a legdöntőbb és legminőségibb részete. Tehát figyeljük meg azt, hogy az emberi világban általános az önigazolás, az önfelmentés, a cselekedeteink, tetteink megmagyarázása. És Jézus arra hívta fel a figyelmet, hogy az életben a legértékesebb dolog, amikor magunkkal egyedül tudunk maradni, amikor magunkba tudunk szállni, és amikor levonjuk a következtetést, és beismerjük a valóságot. Ez sem megy emberileg magunk erejéből. Mondom, igaza van Pascalnak, aki azt mondja, hogy mi nem akarunk magunkkal találkozni. Mindig bele akarjuk vetni magunkat a tömegbe és emberi helyzetekbe, csak hogy ne nézzünk önmagunkba. De az, hogy ez a tékozó fiú magába szállt, ez sem az ő erejéből volt, hanem erre Isten késztette őt. De hogy mennyire ez az életnek a legértékesebb mozzanata. Hadd hívjam még itt fel arra a figyelmüket, hogy ez a tékozó fiú, amikor magába szállt, akkor mit mondott? Milyen elgondolásra jutott? Figyeljék meg, hogy három dolgot említ itt Jézus. Azt mondja, hogy amikor magába szállt, azt mondta, hogy az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Tehát egy nagyon egyszerű gondolat, hogy az apai háznál a legutolsó szolgának is jobb az állapota, mint most ő neki. Figyeljék meg, hogy ő nem a bátyjához hasonlította önmagát. Ez egy tiszta magába szállás volt. Mert hogyha ő azt mondta volna, hogy jaj, a bátyámnak milyen jó otthon a sora, én pedig itt éhen halok meg, ez egy követelődző magába szállás lett volna, ugye? Akkor az emberek méricskélnek, hogy neki miért olyan jó, nekem miért nem olyan jó. Nem, ez egy őszinte, egyenes, becsületes magába szállás volt. Ez egyszerű gondolat, hogy hát hova jutottam én? A legutolsó béres jobban él az apám házánál, mint én itt az idegenben. Akkor mi volt a második gondolata? Azt mondta, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Beismerte és megbánta a bűnt. Az előző dologra azt mondanám, hogy az bűn felismerés volt. A Biblia szerint az ember megváltozásában három dolog játszik nagy szerepet. Az első dolog a bűn felismerés. A második dolog a bűnnek a megbánása. És a harmadik dolog a bűn megbocsátás. Mert amikor ő elgondolta, hogy ő vétkezett, és ő megbánta ezt a rosszat, akkor rögtön hozzákapcsolt ezt a harmadikat, hogy fölkelvén elmegyek az én apámhoz. Ő rendezni akarta az apjával, ami történt. Ugye a Biblia szerint az igazi magába szállásnak ez a három eredménye kell, hogy legyen. Bűnfelismerés, bűnmegbánás és bűnbocsánat kérése. És egyik sincs meg a másik nélkül, és csak a három igaz együttesen. Mert nagyon sok emberben van bűnfelismerés, nem?
Nagyon sok ember belül látja azért, hogy a rosszat tett. Látja, felismeri a rosszat, van bűntudata. Kainnak is volt bűntudata. Meg Saul királynak is volt bűntudata. Meg Júdásnak is. De nem jutott el a bűntudat a bűn megbánásáig. A tékozó fiúnál nem csak bűntudat volt, bűnfelismerés volt, de eljutott a megbánásig is, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Rosszul döntöttem, én vagyok a hibás, bánom ezt, helyre akarom hozni. És ott volt a jóvátétel vágya is, hogy én azzal szemben, akivel szemben elkövettem a rosszat, én visszamegyek hozzá és rendezni szeretném vele. Ez Isten iránt is ez a helyes út, és egymás iránt is ez a helyes út a Biblia szerint. Ha én megbántottam valakit, hát igen, addig furcsa dolog bocsánatot kérni, ameddig nem ismertem föl. És addig, míg nem bántam meg. De azután személyesen rendezzem el azzal az emberrel az ügyemet. És figyeljék meg, hogy ez a harmadik dolog, ez mennyire fontos, és mennyire nagy változást idézett elő a fiúban. Mert akkor, amikor ez a fiú hazament, akkor a példázatot, hogyha otthon eltetszenek olvasni, mert itt most nem nincs idő rá, hogy többször felolvassam, vagy részletekbe menjek. Otthon eltetszenek olvasni, a következő megfigyelést tehetik. Mit mondott a tékozó fiú idegenben, a moslékos vödör mellett? Azt mondta, hogy vétkeztem, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Eltetszenek olvasni, hogy mit mondott akkor, amikor találkozott az apjával, és az apja rögtön visszafogadta, az apa futott ki eléje, erre majd rátérek, ez egy döntő mozzanat. Mit mondott akkor a tékozó fiú? Azt mondta, hogy vétkeztem. Ugye? Nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, de többet nem mondott. Mert látta, hogy az apa nem a béresei közé akarja őt visszavenni, hanem mindjárt a legszebb ruhát adja rá, gyűrűt húzott a kezére, sarut a lábaira. Tehát látta azt, hogy az apa teljes bizalommal és fiának fogadta vissza. Vagyis miért van szükség a személyes találkozásra Istennel? Az atyával? Mert az ember, ha távol van Istentől, egész torz fogalmakat gondol el Istenről. Úgy gondolja az Istent, hogy ő olyan nehezen bocsát meg. Hogy Isten ugyan kénytelen, kelletlen veszi vissza az embert fiának. De amikor valaki hitben és imádságban találkozik az Istennel, akkor érezni fogja azt, hogy az Isten bővölködik a megbocsátásban, ahogy mondja a Biblia. Hogy ő gyönyörködik a megbocsátásban, és ő bővölködik ebben. És egészen más elképzelése lett az apáról, amikor előtte állt, mert hiszen látta, hogy az apa őt nem béresnek akarja visszafogadni, hanem teljes joggal a fiának. Ennyit szeretnék elmondani a példázat első rendkívüli mozzanatáról. Az emberi életben egy hatalmas dolog, amikor merünk önmagunkkal egyedül lenni. Amikor magunkba szállunk. Amikor egy kicsit úgy felülvizsgáljuk a múltunkat és az eddigi életünket, és amelyből a bűn felismerés, a bűn megbánás és a bűnbocsánat következik. Ez alakította át a tékozó fiúnak az életét. De soha ne felejtsük el, hogy Jézus kiknek mondta el a példázatot. Mit akart a tékozó fiú magatartásával szemléltetni? Kikhez szólt ez által? A vámszedőkhöz és a bűnösökhöz. Hogyha ők is látják az elveszett helyzetüket, ha magukba szállnak, ha eljutnak igazi bűn felismerése, megbánása, és szeretnék rendezni az életüket, akkor ez lehetséges. Akkor meg lehet változni, és ez nagyon könnyen lehetséges. Nem kerül pénzébe az embernek, semmibe nem kerül. Csak igazi, őszinte alázat szükséges ehhez. És most a második rendkívüli vonásban Jézus Istent állította a körülötte meg elé.

Szóval nem olyan az Isten, mint a földi apák és anyák, akik sokszor még szeretetből is úgy maguknak akarják megtartani a gyerekeiket, hanem Isten szabadnak teremtette az embert, a választás, a döntés az emberen áll, és Isten erkölcsi kényszert nem alkalmaz a világban, és ilyenre senki ne is várjon és számítson. Sok ember mondja, hogy bárcsak a jóra kényszeríten engem valaki. Nem fog megtörténni. Isten tudatos együttműködést kíván, belátást, értelmes kérést, és arra cselekszik. Kényszerrel soha nem old meg erkölcsi kérdéseket. A második dolog, ami nagyon rendkívüli az apa viselkedésében, figyeljük meg a 20. verset, még egyszer felolvasnám. És felkelvén elment az ő atyához, mondja a tékozzó fiúról. Mikor pedig még távol volt, meglátta az ő atya, és megesett rajta a szíve. Milyen döbbenetes megfogalmazás. Mi az, hogy mikor még távol volt, már meglátta őt az ő atya? Hát az atya nem tudta, hogy a fia mikor tér vissza. Mi az, hogy mikor még távol volt, már meglátta őt az ő atya? Ez csak egy dologra enged következtetni, hogy ez az apa mindig várta vissza a fiát. Minden este kiment a falu határába, és várta vissza a fiát. Nem mondott le a fiáról. Tehát kiadta neki az örökségét, de utána a szívéből nem zárta ki a fiát. Isten nagyon sok ember olyannak képzeli el, hogy egy ilyen hideg, közömbös nyugalommal néz, hogy itt a világon mi történik. Pedig a Biblia elején már ilyen szavakat olvasunk, hogy Isten bánkódik a rossz miatt. Jónás könyvében is ez van, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó. Istennek minden egyes emberi lény a saját teremtménye, és minden egyes embert úgy tekint, mint aki a keze munkája. És őt nem érinti hidegen az, ami történik, akár csak egyetlen egy emberrel is. Jézus is ezt mondta a Máté evangélium a 25. fejezetében, hogy amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtetek, azt velem cselekedtétek meg. Tehát Isten a legkisebb emberrel is azonosul és azonosítja magát. És ha valaki az emberi világban a legelhagyottabb, lelkileg, testileg legelzülöttebb emberrel is tesz valamit és segít rajta, azt Isten úgy veszi, mintha ő magával tette volna az az ember. Mert Istennek minden egyes teremtménye végtelenül fontos, a tékozzó fiú apja is mindig kiment és várta vissza a fiát. Harmadik rendkívüli vonás az atya viselkedésében. Figyeljük meg, hogy amikor hallja a fiától az őszinte beismerést, és látja a megbánást, és látja, hogy hozzájött vissza a fia, nem máshoz, az apa rögtön igaznak nyilvánítja. Miért mondom ezt a különös szót, hogy igaznak nyilvánítja? Mert a fehér ruha vagy a legszebb ruha a Bibliában egy nagy jelkép. Az igazzá nyilvánítás jelképe. Azt mondja Ézsaiás könyve, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az ember önmagában akar igaz lenni, de soha senki nem lehet önmagában igaz, mert amikor úgy gondoljuk, hogy igazunk van, akkor sincs igazunk. Minden igazságunkba belelopja magát az önzés. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, egy döbbenetes bibliai kifejezés. De amikor Isten adja azt a tiszta ruhát, amikor Isten azt mondja egy emberre, hogy igaz, ez az ember igaz ember, akkor az valóságosan igaz. Mi a rendkívüli az apa viselkedésébe? Az a rendkívüli, hogy a fiának a puszta beismerésére, a gondolkodásmódja megváltozására már azt mondja, hogy mivel a fiam gondolkodásmódja megváltozott, én már az egész életét igaznak nyilvánítom. Vagyis mi az isteni szeretetben a csodálatos és utolérhetetlen? Hogy Isten már a gondolkodásmód megváltozására az egész emberi életre azt mondja, hogy ez igaz élet. Ez nem annyit jelent, hogy a gondolkodásmódunk megváltozása, vagyis ez a Bibliában a metanoia kifejezés, annyit jelent, hogy megtérés, így szokták fordítani, de metanoia ez szó szerint annyit jelent, hogy a gondolkodásmód megváltozása. Ez nem annyit jelent, hogy utána ne kelljen megváltozni a külsőmnek is, a cselekedeteimnek, a beszédemnek, vagyis a jellememnek, de a küszöb, a döntő dolog, hogy egy ember a gondolkodásmódját megváltoztatta-e vagy sem. Mert mi emberek külsőképp nem tudunk megváltozni. Ha valaki úgy gondolja, hogy úgy változik meg, hogy majd nekiáll és máshogy cselekszik, máshogy beszél, ebből soha nem lesz megváltozás. Erre Luther Márton azt mondta a 16. században, amikor ez nagy kérdés volt a kereszténység történetében, hogy kétféleképpen képzelik az emberek a megváltozást. Az egyik emberi felfogás szerint olyan a megváltozás, mint áll egy fa szárazon, csupaszon, egy kiszáradt rossz fa, és emberek ráaggatnak gyümölcsöket arra a fára. Nagyon sok ember így képzeli a megváltozást,

változás, hogy neki áll és kezd jókat cselekedni. Hát ettől még ő nem változik meg. Azt mondja Luther Márton, az a megváltozásnak a szabályszerű útja, hogyha a fát jó földbe ültetjük, és az magától gyümölcsöket terem. Tehát először belül kell megváltozni. Először hit által meggyőződésre kell jutni. A belső megváltozása vonja majd maga után a külső megváltozását. És ebben a harmadik mozzanatban azt szeretném kiemelni, hogy Isten a belső megváltozást már ennyire értékeli. Ezt a kis dolgot, ezt az icike kis dolgot Isten ennyire értékeli. Mert ugye a tékozó fiú külsőleg nem változott még meg, ugyanabban a szakadt gúnyában van. Ugyanazzal az elcserzett, elhasznált testtel, majd meg fogjuk látni, micsoda műveket készítettek erről. Még a cselekedete, még a jelleme nem változott meg, de ez az atya nem olyan, hogy azt mondja, hogy jó van, fiam, majd legyél ott a szalmán, meg az istálóban, majd meglátom, hogy megváltoztál-e, hanem ez az atya olyan atya, aki a belső megváltozást mindjárt elismeri úgy, mint egy tökéletes megváltozás kezdetét és küszöbét. Nem olyan, mint a földi apák, akik tehát feltételeket szabnak, hanem bizalommal van, feltétlen bizalommal a fiához. És ez gyógyítja a fiát, ez segíti a fiát visszajönni az atyai házhoz. A Bibliának nagyon nagy tanítása ez, a hit általi megigazulás és a tulajdonított igazság tanítása. Hogy Isten igazságot tulajdonít az embernek a puszta meggyőződése alapján is, mert az a valóságosan más élet kezdete. Két embercsoport volt ott Jézus előtt, és érezzük azt, hogy Jézus az atyának a viselkedésével, magatartásával továbbra is tanítani akarta a vámszedőket és bűnösöket, hogy ilyen Isten van a világegyetemben, aki a legkisebb emberhez is lehajol és visszafogadja bizalommal, ha ott van az őszinte megbánás, de Jézus most már kezdte tanítani az írástudókat és a farizeusokat is, nem? Hiszen ez már nekik is szólt, hiszen ők egy teljesen torz istenképet tanítottak az embereknek, ugye az ítélkező, az embereket lenéző Istennek a képzetét. És figyeljük meg, hogy most jön a példázatnak az a különös része, amely elmondja, ahogy ugye lakomát rendez az apa a gyermeke tiszteletére, elmondja, hogy jön haza az idősebb fiú, és nem akar bemenni, hogy örüljön és vigadjon a többiekkel. Most szeretném az atyának a viselkedéséből a negyedik fontos mozzanatot kiemelni, mert az atyának az idősebb fiú is fontos volt. Nem úgy gondolkozott, hogy hát ez a jégszívű vagy közönyös gyerek, hát most ő nem jön be ide velünk együtt örülni, hát hagyom kint az udvaron. Hanem azt olvastam a 28. versben, hogy amikor megharagudott az idősebb fiú és nem akart bemenni, az atya kimenvén kérlelte őt. Figyeljék meg ezt a nagyon szép magyar szót. Kérlelés. Kérlelés. Akkor valakinek a szívére beszélnek, hogy csillapodjál, higgadjál, gondold végig ezt a dolgot. És micsoda kérlelés volt ez? Azt mondja, hogy neked is vigadnod és örülnöd kellene. Hát a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hát a legnagyobb öröm mi a földi életben? A legnagyobb öröm az, amikor látjuk, hogy emberek megváltoznak. Emberek sorsa más irányt keres magának. Ez a legnagyobb öröm. Ennél nagyobb nem öröm az, hogyha sok pénz hull a markunkba, vagy hogy mi minden vagyonunk van, hogy egy ember megváltozik. És hány ember mondja ezt, hogy nem érdekes nekem a vagyon meg a pénz, de bárcsak a gyerekemből ember lenne, bárcsak megváltoznék. Ugye ez a legnagyobb öröm. Amikor egy ember felhagy az addigi életével, ami a halál élete, az én fiam meghalt és feltámadott. Hát ez a legnagyobb öröm, ez egy óriási csoda, amikor egy ember így megváltozik. Ennél nagyobb nem az a csoda, mintha valaki a halálból feltámadna. Elveszett és megtaláltatott. Tehát az apának az idősebb fiú is fontos volt. Kimenvén kérlelte őt, ő róla sem mondott le. Vagyis mit akart mondani Jézus a farizeusoknak és írástudóknak? A viselkedésetek, a magatartásotok, a lenézése a többi embernek, ez borzalmas az Isten szemében. És ezt Isten el nem fogadja, senki vallásos vezetőtől, sem mástól. De értetek is fáradozik az Isten, és én is értetek is fáradozom. Ellenben azonban most nagyon részletesen szeretném önök előtt feltárni, hogy az idősebb fiú magatartása miért volt hamis.
Erről azért kell részletesen beszélnem, hogy az idősebb fiú magatartása miért volt hamis, mert nagyon sokszor mondják nekem emberek, hát azért csak-csak igaza volt ennek az idősebb fiúnak. Hát szép dolog a megbocsátás, a visszafogadás, na de hát ugye ennyire. Hát kicsit, mint hogyha ez az apa ilyen, kicsit már ugyan öreg, ugye, elnéző. Egy kicsit szeszélyes azért ez, nem? Hát ennyire megbocsátani? És nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy az idősebb fiúnak azért igaza van. Lehet, hogy neki nincs olyan meleg szíve, de neki van egy jól vágó agya, és neki azért igaza van. Hát most szeretném önöknek lépésről lépésre bemutatni, hogy mennyire nincs igaza az idősebb fiúnak. Mert ha megnézzük a párbeszédet, amit mond az idősebb fiú, abból kihámozhatjuk azt, hogy mi is jellemzi az ilyen magatartást, a farizeusok és írástudók magatartását, amit itt az idősebb fiú testesít meg. Tehát így felelt az apjának az idősebb fiú. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Így kezdte. Ugye az apa kimenvén kérlelte őt, hogy jöjjön be, és örüljön, és vigadjon. És az idősebb fiú nem elfordult tőle, és ez volt az első szava. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. És mindjárt meg is állok itt. A Római Levél 14. fejezetének a 22. verse. Pál apostol itt a következőt mondja, nagyon figyeljenek. Azt mondja a Pál apostol, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. És mit mond a Pál apostol? Nagyon sok ember teszi a jót, de közben vádolja magát, kárhoztatja magát, hogy miért is teszem én a jót, hát ez semmi előny nem jár ezzel. Sőt, az emberek lenéznek és megvetnek. És teszik ugyan az emberek a jót. Külsőképp azt látjuk, hogy nagyon rendesek, becsületesek, pedánsak, de belül rossz lelkiismerettel teszik a jót. Nincsenek egészen meggyőződve abban, hogy jót kellene tenniük. Mert állandóan latolják azt, hogy talán egy kicsit, ha rosszat belevegyíteném, az nagyobb előnyt hozna az életben. Vagyis azt mondja Pál apostol, hogy boldogtalan ez az ember, aki a jót nem teljes meggyőződésből teszi. És boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Amit én helyesnek látok, jónak látom, azt tegyem akkor is, ha azzal nem jár előny. És örüljek annak, hogy legalább látom a jót, tehetem is a jót, értelmes életet élek, hogy azzal nem jár annyi előny, vagy az emberek dicsérete nem leng annyira körül, ez ne zavarjon. Ez az idősebb fiú mit mond először? Azt mondja, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Tipikus magatartás a vallásos embereknek, és a vallási vezetőknek, farizeusoknak és írástudóknak hangzott el ez. Tipikus magatartása. Teszik a jót, de közben szinte úgy vádolják magukat, hogy jaj, milyen nehéz ez, meg mennyi nehézséggel jár, lemondással jár. Így utáltatják meg, én úgy gondolom, az emberek előtt a hitet és a kereszténységet, hogy a vezetők állandóan mondják, hogy jaj, de nehéz ez, hát igen, erről le kell mondani, arról le kell mondani, még amarról is. Hát ha az idősebb fiú látta, hogy jó az apa házánál maradni, akkor miért nem jó lelkiismerettel szolgálta az apát? Ha meg nem látta, hogy jó, akkor elmehetett volna, mint az öccse. Nem? Hol van itt az igazság? Hol van ebben a kijelentésben igazság, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Hát ezzel tulajdonképpen felrója az apjának azt, amit ő helyesel. A rossz lelkiismeret nagyon jellemzi az olyasfajta vallásosságot, amely külsőképp teszi a jót, de belül nincs harmóniában a jóval. Ez senki ne engedje magának. Én nagyon szeretnék mindenkit kérleni, hogy vagy meg vagyunk győződve a jóban, és tegyük teljes szívből, vagy ne tegyük. Inkább ne tegyük. De azt a közbűső utat válaszolni, én tudom, hogy ez helyes, ez jó. Teszem, de közben marcangolom magamat, hogy azért mégiscsak, hát most erről ezt se lehet tennem így, meg azt sem, meg erről is nem, ezt inkább ne tegyük. Ez lelket roncsoló dolog. És figyeljék meg, hogy az az ember, akinek rossz a lelkiismeret, aki rossz lelkiismerettel teszi a jót, az előbb-utóbb büszke emberré válik, mert a tékozó fiú bátyja így folytatja, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát ki mondhatja el ezt önmagára, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát van ilyen tökéletes ember, aki azt mondja, hogy ő a szeretet törvényét, azt az igazi isteni parancsolatot soha az életében át nem hágta, meg nem szekte. Hát ilyen ember nincsen.
Figyeljék meg, hogy az az ember, aki úgy teszi a jót, de közben nehéznek érzi ezt, és nem hittel teszi, nem meggyőződésből, csak egy olyan emberi heroizmusból teszi a jót, az előbb-utóbb büszke emberré válik. Előbb-utóbb kezdi tömjénezni önmagát. Soha parancsolatot át nem hágtam. Megint a vallásos emberek életének nagy veszélye. Hogy mindig összehasonlítanak, hogy ő ilyen, de én ilyen vagyok. Ő eltékozolta a vagyonát és elment. Én meg soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát hadd kérdezzem meg önöknek, hogy van a büszkeségben igazság? Hát nem a legigazságtalabb dolog büszkének lenne. Mire vagyunk mi büszkék? Mire? Azt mondja Pál apostol az első korintusi levél 4. fejezetében olyan egyszerű kijelentés. Azt mondja, mit van, amit ne kaptál volna? Büszke csak a hibáinkra lehetünk idézőjelben. Ami jó van bennünk, azt kapjuk, az valaki munkája bennünk, hogy mi jót tudjunk tenni. Saját erejéből senki nem tud jót tenni. De Keresztelő János ezt így mondta, hogy az ember semmit sem vehet magától. Semmi jót nem vet magától, hanem csak ha a mennyből adatot néki. És Jézus meg így mondta, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges csak. Vagy így mondta máskor, nálam nélkül semmi jót nem tehettek. Mi az, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam? Jön a büszkeség. És az az ember, aki rossz lelkiismerettel teszi a jót, aki büszke, annak az életében jön egy harmadik dolog is, ez a követelődzés. És nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Jön az összeméricskés, jön a követelődzés. Most az öcsémnek ilyen nagy örömünnep, nekem meg soha semmi. Ugye az apa nagyon finoman megválaszol neki, azt mondja, hát fiam, mi örülnöd kellene, hát mindenem a tiéd. Hát nyugodtan nem is kellett volna kérni, vehettél volna egy kecskefiat, és vigadhattál, meg örülhettél volna a barátaiddal. De az az ember, aki büszkévé válik annak, hogy eltorzul a látása, teljesen összetéveszti a dolgokat, és követelőző ember lesz. Mindig úgy fog tekinteni az életre, hogy az élet mit adott nekem. Nem azt fogja nézni, hogy én mit adok más embereknek, hanem az, hogy engemet kielégítette a társadalom meg az élet. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok, néked soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat. Figyeljék meg a kulcsszó, mi a két kulcsszó? Nékem, meg soha. Az emberi világban hogy röpköd ez a két kifejezés, hogy nekem, enyém, nekem. És a másik, hogy soha. A soha meg a mindig azok a legbántóbb kifejezéseink. Te soha nem teszed ezt meg, te mindig ilyen leszel. Ugye ezek a legigazságtalanabb kifejezések. Egy-egy dologgal azonosítani egy egész embert és egy egész magatartást. És van még egy negyedik következménye is ennek, mert az az ember, aki a jót teszi, de rossz lelkiismerettel. Aki büszkévé válik, aki követelődző lesz. Az előbb-utóbb jéghideg, közömbös, közönyös ember lesz. Nem érinti meg a másik szenvedése. Ezért mondja a fiú, mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott ulkot. Nem azt mondja, hogy az én öcsém megjött. Ennyi szeretet nincs már a szívébe, hogy öcsének nevezze az öcsét. Azt mondja, hogy mikor a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad néki a hízott ulkot. Kedves hallgatók, itt a farizeusok előtt, az írástudók előtt Jézus óriási leleplezést tett. Mert itt az idősebb fiú magatartásában úgy kivetítette Jézus a vallási vezetők előtt, hogy ti is ilyenek vagytok. Ti lenézitek a vámszedőket, a bűnösöket? Ti kérkedtek azzal, hogy ti jobb emberek vagytok? Hát annyira vagytok náluk jobb emberek, mint az idősebb fiú a fiatalabbnál. Annyira vagytok náluk jobb emberek, hogy ti az életetekben jót tesztek, de rossz lelkiismerettel. Hát akkor mit ér az a jó? Nincs erkölcsi értéke. Hogy ti büszkék vagytok, hogy ti kérkedtek, követelődtök, és kemény ridegség, közömbösség jellemzi az életeteket. De Jézus nem így mondta, hogy rámutatott volna ott a vallási vezetők, hogy ti ilyenek vagytok, ti olyanok vagytok. Máté evangélium a 23. fejezetében olvassuk Jézus jaj mondásait, ott már rájuk mutatott. Kevéssel a halál előtt azt mondta, jaj néktek képmutató írástudók, farizeusok, jaj néktek fehérre meszelt koporsók, jaj néktek. Soha, de soha Jézus pogány emberekre ilyet nem mondott. A legnagyobb emberi hiba és vétség a képmutatás. Arra mondta az Jézus, hogy fehérre meszelt koporsók. Arra mondta az, hogy vakoknak vak vezetői. Arra mondta az Jézus Krisztus, hogy megszűritek a legyet és a,
a tevét leeresztitek. Szóval a legnagyobb baj az emberi életben a képmutatás. Jézus máskor azt mondta, hogy ha ti beismernétek a bűnötöket, nem lenne bűnötök. De mivel ti tudjátok a bűnötöket, de nem ismeritek be, ezért a bűnötök rátok marad. Tehát figyeljük meg, hogy Jézus hogyan tanította ezt a két embercsoportot. Az egyiknek bíztatást adott, reménységet a fiatalabbik fiúnak az élettörténetével. Mindkét embercsoportnak odaállította az Isten lényét és személyét, hogy Isten a szabadság Istene, Isten a visszafogadás Istene, Isten a megigazítás Istene. Isten kérleli azokat is, akik az ő nevével visszaélnek, mert még azokra is számít, hogy ők is megváltozhatnak. És a harmadik döntő tanításban pedig kérlelte az írástudókat és farizeusokat. Hát ilyen életet akartok élni? Rossz lelkiismeret, büszkeség, kérkedés, közöny. És mindenki pontosan megértette, hogy itt mi vonatkozik önmagára. De a példázatban Jézus Krisztus egy dolgot nem részletezett. Egy feltűnő hiánya van ennek a példázatnak. Ez nem a példázat hibája, mert egy példatörténetben mindent nem lehet elmondani. Azért van 41 néhány példázata az Új Szövetségben, hogy egyik kiegészíti a másikat. De ebből a példatörténetből egy dolog alapvetően, döntően hiányzik. Nem tudom, hogy ezen elgondolkodtunk-e. Hogy mi hiányzik ebből a példázatból? Az hiányzik, ami a Bibliának megint csak a szíve, lelke, hogy tudnilik, hogy az apa megbocsáthatott, annak ára volt. Az apa nem azért bocsátott meg, mert nagy volt a szíve, vagy mert szeszélyes, vagy jobban szerette a kisebbik fiát, vagy valami érzelmi túltengés volt az életében, hanem a Biblia azt mondja, hogy igen, Isten a megbocsátás Istene. De Istennek nem lenne erkölcsi joga megbocsátani az embereknek, ha ő maga nem vette volna magára az emberi bűnök büntetését. Isten csak úgy bocsáthat meg, hogyha a bűn rendezve van, ha valaki rendezi a bűnt. És annak a nevében, aki rendezi a bűnt és elszenvedi az emberi bűnök következményét, Krisztus áldozata nélkül nem bocsáthatna meg az Isten most senkinek sem. Mert Isten a pusztulást és az életnek a rongálását azt nem helyezi előnybe azzal, hogy megbocsásson úgy, hogy az ember annál inkább tegye a rosszat. Isten megbocsát, de azért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia, hogy minden ember lássa azt, hogy az Isten megbocsátása mibe került Istennek. Hogy Isten azért küldte el Jézus Krisztus, és azért volt szükségszerű Krisztus halála. Hogyha valaki megbocsátást kér, akkor azért visszarettentse az, hogy a bűnért valakinek a bűnt el kell viselnie. Ha Jézus elviseli a bűnt, és én át akarom vetni Jézusra, hogy ő vállalja át a bűnt, igen, akkor az Isten megbocsáthat. De abban a pillanatban, amikor újra elkezdek bűnöket tenni, ezzel nem lehet játszani és visszaélni. Isten végletekig nem folytathatja a megbocsátást. Hanem Jézus Krisztusnak azért kellett meghalnia, hogy az ember lássa azt, hogy a megbocsátással ne éljen vissza. Hogy az ember lássa azt, hogy a bűnének a végső következménye az ártatlan Isten halála volt. És talán így nem él vissza az ember a megbocsátással. Ha Isten úgy bocsátana meg, hogy nem jött volna el Jézus a világra, és nem halt volna meg, csak Isten mondjuk kihirdette volna azt, hogy ő mindenkinek megbocsát. Az ember visszaél a megbocsátással. Megint az önzésünk rákfenéje, hogy mi a jóval visszaélünk. A jóval egy esetben nem élünk vissza, vagy egy esetben lehet remény, hogy nem élünk vissza annyira könnyedén, ha látjuk azt, hogy az a jóságos valaki, aki megbocsát, annak meg kellett halnia azért, hogy megbocsáthasson. És ez hiányzik a példázatból.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Mindenkit szeretettel köszöntök az egészségünk titkai sorozat mai alkalmán, és egy olyan kérdés kerül elő, ami sokakat foglalkoztat. Persze kétpólusú a társadalom, azt veszem észre. Nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy húst is enni kell, meg szóját is enni kell. A lakosság, vagy az emberek egyik része azt mondja, hogy ez az egész szója kérdéshez egyrészt egyre inkább ugye üzlet, ez is üzlet, nem csak a húsipar. Mondva, hogy az amerikai biotechnológiai szójafejlesztő cégek jól bejöttek a piacon és a piacra. És az emberek azt mondják, hogy a szója nem is annyira egészséges, majd fogom mondani, hogy milyen érvek vannak a szója ellen, vagy lehetnek. A lakosság egyik része azt mondja, hogy maradok a húsnál. Amióta az eszemet tudom, a felmenőim húst ettek, senki nem evett szóját, és nem tudom én hány évig éltek, 90 évig éltek, hát én is húst fogok enni. Persze az ilyen vélekedés azért hibás, mert ennek akkor lenne létjogosultsága, hogyha azt vélelmeznénk, hogy a mai világ ugyanolyan, mint ezelőtt, három generációval. Amennyiben a mai levegő, a mai víz, a mai talaj ugyanolyan, mint ezelőtt 150 évvel, akkor éljünk úgy, mint ezelőtt 150 évvel éltek. Együnk húst, mert akkor talán más minősége volt. De mivel nem olyan ez a világ, sokkal szennyezettebb, ezért változtatásra van szükség. Ugye ismerjük önök is az axiómát, hogy ha változik a mikro- és makrokörnyezet, ha változnak a viszonyok a Földünkön, táplálkozási formáknak is, az életmódnak is változnia kell valamilyen mértékben. Nos, tehát az állati termékek és a növény alapanyagok között milyen ellentmondások, ellentétek feszülnek? Ugye a lakosság másik része ugyanis azt mondja, hogy bizony a hús nem egészséges, és inkább szóját kéne fogyasztani. Nos, ez a fajta ellentmondás van. Csak tendenciózusan mondanám azt, bevezető jelleggel mondanám, hogy ezeket, amiket önök is olvashatnak, ugye az iparosodás, az urbanizáció, mint jelenség a 19. század közepe vége felé megindult, a gépesítéssel párhuzamosan a kémiai anyagok környezetbe való kibocsátása, a környezeti terhelések növekedése megjelent. Természetszerűleg módosult az állattartás hátrányára, természetesen, illetve hát sajnos ezt kell mondani. A növénytermesztési technológiák is módosultak. Ez a két nagy pólus. Ugye aki azt mondja, hogy én maradok a húsfogyasztás mellett, azok azt mondják, hogy hát kérem szépen, tessenek megnézni, hogy hogyan termesztik a növényeket. Hát akkor már inkább húst eszek. Akik pedig azt mondják, hogy én inkább növényeket fogyasztok, azok pedig azt mondják, hogy azt hangsúlyozzák, hogy tessenek megnézni, hogy hogyan tenyésztik az állatokat. Tehát nehéz konszenzusra jutni ebben. És hát ugye a profit, a pénzcentrikusság is megjelent, folyamatos terhelések. Most van ez a madárinfluenza mizéria, és ugye, amikor földrengések vannak, meg járványok, meg egyebek, ugye mindig azt hallom a médiából, hogy mindig voltak ilyenek. Önök szerint mindig voltak földrengések? Mindig voltak járványok? Mindig voltak komoly betegségek? Igen. Mi a különbség akkor a mai világ és a régi világ között? Az, hogy ha régen volt egy földrengés, ha régen volt egy sárlavina, ugye lejövetel mondjuk egy hegyről, és elborította a város, stb. Voltak katasztrófák, és voltak járványok. Jó tudni, sok háborút döntöttek el a járványok régen. Rákóczi szabadságharc és egyebek. Volt, nagyon komoly járványok voltak, csak mi a különbség? Hogy a járvány után a föld megnyugodott. Egy nagy katasztrófa után a Földön, bolygónkon nyugalom volt, és helyreállt a homeosztázis. Ha volt egy járvány, akkor felborult a Földön valamilyen szinten a mikrobiológiai egyensúly, de utána helyreállt. Mert hosszú évtizedekig nem volt járvány, és a mikrobák újra megtalálták a helyüket. A nagy különbség, tehát mondanám kitérő jelleggel az, hogy ma az emberek, tehát mi emberek nem nagyon hagyunk pihenést ennek a bolygónak. Járvány járványt ér. Fertőzés után fertőzés, katasztrófa után katasztrófa. Környezeti terhelések, üvegházhatás, sorolhatnám. Ez folyamatosan jelen van. Ha hagynánk ennek a Földnek mondjuk egy 50-60 év pihenést, megszüntetnénk az autóforgalmat, a vegyipar, minden vegyüzem leállna 50 évre, vagy legalább, mit mondjak, 10 évre.
akkor lenne esély talán, hogy itt valamit csináljunk. De hogyha ezek nemhogy folyamatosan egyre jobban működnek, így egyre kevesebb az egy, tehát itt ez a

Az állatorvosok lapjában, hogy közvetlen összefüggés van a Crohn-betegség és a paratuberkulózis nevű állatbetegség között. Szarvasmarháktól, tejtől lehet elkapni. És nagy valószínűsége annak, hogy bizonyos betegségek, lásd Crohn-szindróma is, szennyezett, nem minden tej, szennyezett tej fogyasztásával alakul ki, nem mindenkiben, arra érzékeny szervezetben. Hát érdekes új fejlemények vannak az állatbetegségek és az emberi betegségek között. Igen, a keringési rendszer általánosan beteg Magyarországon és a világon. Természetesen infekciók sajnos vannak, fertőzéses kórképek és egyebek. Mindezt miért vetítettem fel? Az előző ábrám ugye úgy szólt, hogy inkább környezeti ártalmak. Mindez egy gyengébb szervezetet érint. Értjük tehát, hogy itt ugye van egy szennyezettebb környezet, és ez egy gyengébb emberi szervezettel találkozik. Ez egy borzasztó rossz együttállás. Nekünk erősebbeknek kéne lennünk, hogy a terheléseket jobban bírjuk, mint a régiek. De gyengébbek vagyunk. Ezért megfogalmazható az, hogy a környezetben, táplálékösszetételben és minőségben, valamint az emberi magatartásban és az emberi szervezetben bekövetkezett előnytelen változások miatt, tehát változások történtek, hol? Környezetben, táplálékban, emberben, emberi szervezetben és emberi magatartásban. Ezért sokan elgondolkodtak a táplálkozási forma módosításán. Mert az, amikor most visszalépek, ha valaki nem tud esetleg leírni, ha valaki elgondolkodik azon, hogy és ezen az ábrám, vagy ezen a néhány gondolaton majd most nem időzök sokat, csak jó, ha memorizáljuk, hogy amikor a magyar tudományos világ azt mondja, hogy fogyasszunk rendszeresen húst, jelentősebb mennyiségben, a gyermeknek szüksége van húsra, majd látni fogjuk, hogy az állati termékek és az állati húsok, tehát a hús hogyan befolyásolja ezeket a folyamatokat. Tehát amik népbetegségek ma Magyarországon, azokat a húsfogyasztás hogyan befolyásolja. Sajnos tovább kell lépnem, mert az anyag lényegi része még csak most következik, ugye a szója és a hús összevetése. Nos, tehát a pólusok távolodnak, ahogy mondtam. A vegyes táplálkozásúakra, és ezt nem én mondom, hanem az ezzel foglalkozó irodalmak jelzik, a vegyes táplálkozású embereknek a szemléletére hatnak a hagyományok, a húsfogyasztásnak, a felvágottaknak, a sertés, a disznóvágásnak Magyarországon hagyománya van. Tehát ezt az előadást én megtartanám, mit tudom, Kolozsváron, Erdélyben, ahova nagyszüleim valósiak, valószínű, hogy gyorsan autóba kellene ülnöm, és visszajönnöm a határ innenső felére. Mert nem divat erről beszélni, de meg lehet nézni, hogy ott az emberek miben halnak meg. Mondjuk azért az erdélyi emberek dolgoznak keményen, az tény, tehát egy része elég a pálinkának és a szaronnának, de az is tény, hogy nagyon komoly túlsúly és magas vérnyomás van Erdélyben is, Romániában is, és Magyarországon is. Hagyományok szerepe. A hús elsődleges szerepét a tudomány, illetve most egy csúnya szót mondok, tudományos marketing is hangsúlyozza. Talán nem baj, ha erről beszélek, de nem is szerencsés túl sokat erről szólni, hogy a tudományos világ és az üzleti világ. De erről már szóltam. A húsipar és az élelmiszeripari felsőoktatási intézmények egy része, hogy úgy mondjam, közvetlen kontaktusban vannak egymással. Azon felül saját magam láttam, hogy amikor egy magasan kvalifikált professzor, nagyon komolyan húsfüggő, akkor az előadásain úgy alakítja a mondandóját, hogy abból az jöjjön ki, ami alátámasztja a saját szokásait. És meg kell mondjam, hogy ez borzasztó nagy hiba, amikor egy ember tiszted a kivételnek egyetemen tanít, és a saját szokásai szerint oktat. Ez borzalmas dolog. Mert egy doktornak, egy tanárnak objektíven, saját magától teljesen függetlenül kéne gondolkodnia. És amikor olyan kérdéseket tettünk föl, hogy mi a helyzet a szójával, egyebekkel, rögtön előjöttek azok a káros hatások, amikről fogok szólni, de amikor az ember ugye megnézi ezeket az embereket, maga a küllem is azért időnként árulkodik, ugye a szervezetet nem lehet becsapni. Az, hogy egy ember hogy él, valljuk meg, nem mindig igaz, de általában az látszik rajta, nem? Mert van egy olyan szerencsés dolog, hogy a bőrszövet azért árulkodik a bőr.
árulkodik,

A szem árulkodik, a viselkedés, sok minden. Hogy valaki mennyit sportol, árulkodik a mozgáskultúrája, a mozgás technikája, ahogy lép, ahogy megy, stb. Mindenkinek szüksége van reformnak, de persze. De az, hogy valaki milyen egészséges, azért az valahol látszik rajta. Mondom, nem mindig, meg sokan vannak, akik az elhízással küzdködnek, pedig járnak úszni, járnak kocogni, futni, tehát vannak kivételek, de azért ez általánosan kimondható. Ipari tömegtermelés, sajnos ugye ez egy Magyarországon ugye a húsipar, teipar húzó ágazat, gondolom ezzel megint nem mondtam újat, és hát a minőségügyi problémák azért az állattenyésztésben megvannak, ezekkel most nem tudok foglalkozni, de a lényeg az, hogy az állattenyésztés és a húsipar kérdéskörében mind pozitív, mind jócskán negatív dolgok is vannak. A növény alapú étrend hátránya, illetve problémaköre azért nagy, és azért van Magyarországon kevés olyan ember, aki a növény alapú étrend mellé áll. Nem azért, mert nincsenek tudományos eredmények, ha valaki föllapozná, megnézni akár az interneten, vagy valahol, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Nyugat-Európáig hány tudományos eredmény van a vegetarianizmusról. Én most itt nem akarom ezt külön reklámozni, csak példaként mondom, majdnem legalább annyi, mint a húsról. Igenis, jelentős mértékben, és már az sem titok, azt hiszem Reisinger orvosi a védőnő beszélt róla, hogy az amerikai illetékesek elfogadták, hogy az amerikai hatóságok a lakto-ovo-vegetáriánus étrendnek az egészségvédő, kiemelten egészségvédő hatását már pár évvel ezelőtt kimondták, deklarálták, ami óriási dolog. Magyarországon még, ha olvasok ilyen irodalmat, hogy milyen helyzet a húsmentes, de tejet és tojást tartalmazó étrendről, hát bizony szkeptikus, vas hiány, B12 hiány, csontritkulás, kálcium hiány, hiányállapotok. Hát ugye ez más, mint hogyha nem lennénk tisztában a nyugati irodalmakkal. Nincs támogatottsága. Szeretném jelezni, hogy egy gyümölcslé üzem nem igazán támogat különböző oszteoporózis napokat, de sajtgyár az igen. Tehát van különbség. Ugye, tehát nincs, tehát a növényi alapú étrendhez közel lévő gyártók igazából nem vesznek részt az ilyen, hogy mondjam, non-profit jellegű tevékenységeknek a támogatásában, ezért nem is igazán hallunk ezekről. Sajnos a növényi alapú étrend háttérbe szorulása mögött az is van, hogy szélsőségeket felnagyítják. Emlékezem, egy vegán családban történt meg, sajnos szomorú eset, a gyermeket vegán módon étkeztették, de nem megfelelő párosításokkal, a gyermek súlyos B12 hiányt kapott. Rohanni kellett vele a kórházba, és az orvos ugye be akarta adni a B12 injekciót a pici gyermeknek, és a szülő mondta, hogy nem, mi vegánok vagyunk. Nem, a gyermek meghalt. A szülő mondta, hogy az ő hite ez nem engedi meg. Na most, és ugye ez egyetlen eset volt, egyetlen egy. Most az, hogy hús következtében és a rejtett zsírfogyasztás következtében naponta hány ember hal meg szívinfarktusban, erről nem cikkeznek. De egy ember, az elmúlt 50 évben vagy 30 évben ez egyet hallottam, és tele lett a sajtó. Amerikától, Európán át, ugye ez azt Új-Zélandon történt. Egyrészt, hogy a hívő emberek szélsőségesek. Második, hogy a vegánok. Harmadik, egyáltalán maga az egész étrendi kultúra. Hát ez halálos. És már is föl lett nagyítva, és egyetlen egy családi esetből általánosítás, hogy ez szinte gyilkosság. A gyermekekkel szemben is általában. Úgyhogy már is, és jól jött az egyetlen eset, ugye már is az egész világnak jól jött, mert végre mondhatok valami rosszat a vegán étrendről, vagy vegetáros étrendről, hogy az emberek meg is lovagolták ezt az egy esetet, nagyon kiegyensúlyozatlan gondolkodási mód. A megoldás mi lett volna? Egyrészt a B12 injekció beadásának az engedélyezése, másik nem szabad megengedni, hogy gyermek B12 hiányt kapjon. De igenis, biztosítani kell azokat a tápanyagokat, amik ezt elkerülik. A szülők óriásit hibáztak, és nagy bűnük van. De nem a vegán táplálkozás, vagy önmagában ez a felelős, hanem az, hogy nem gondolkodtak a szülők. Nem adták a B12 kiegészítést már ők maguk, nem biztosították ezt a lehetőséget a gyermeknek, és nem néztek utána, hogy ez az étrend mivel jár együtt. A választás alapja. A választás alapjával szeretnék foglalkozni, és itt ezt a lényeges dolgot emelném ki erről az ábráról. Szeretném a kedves hallgatók lelkére kötni, amit önök is azért tudnak. Egyértelműen előnyös és egyértelműen hátrányos élelmiszert én nem nagyon ismerek. És mondhatná valaki, hogy na de az alma például.
Az alma előnyös? Hadd kérdezzem meg. Az alma. És akinek gyomorfekéje van, az meg kell már hámozni az almát, nem? Tehát megint azt kell mondjam, hogy a legegészségesebb esetben is gyümölcs már ott van az, hogy van, aki nem eheti úgy héjjal együtt meg az almát. Van, aki pedig azt mondja, hogy ő egyenesen nem ehet almát, mert nem tudom én milyen savat csinál neki, ami azért nem mindig van így, az almának nincs erős savas kémhatása, de nem tudok olyan élelmiszert mondani, még a zöldségfélék és gyümölcsök között sem mindig, amire azt mondanám, hogy 100%-ig maximálisan egészséges. De azt tudom mondani, és inkább ez a lényeg, hogy minden élelmiszernek van egy előny per hátrány hányadosa. És az almának az előny per hátrány hányadosa nagyon nagy. Most rengeteg előnye van, nagyon kicsi hátránya. Szinte csak egy hátránya van, hogy a gyomorfekélyesek nem ehetik a héjjel. De hogy mennyi hasznos anyag, polifenol, vitamin, fitokemikália van az almában, vagy a gyümölcsökben, vagy a hibiszkében, az előny per hátrány arány igen nagy. Nos, azért vannak ellenérzések, mert a vegetáriánusok és a vegánok azt mondják, kérem szépen a hús mérgező. Emlékezem, most nem mondom ki a nevét, egy író, aki ugye a növény alapú étrendet hirdette, azt írta, hogy ugye a hús az hulla. Tehát ugye az egy hullának a, nem tudom, szövete. És hogy mi hullákat ne fogyasszunk. Ugye már maga a gondolat, maga a kifejezés is, még ha igaz is. Én ilyen kifejezéseket a könyveimben nem szoktam használni, ilyen szavakat. Mert ugye ez a szó, hogy hulla, ez nem egy jó hangszó, nem egy jó kifejezés. Azon kívül azért vitatkoznak időnként az ilyen kifejezésekkel is, tehát a szó valódi értelmével. Lényeg az, hogy ne hívjuk ki magunk ellen a másik tábort. Legyünk, legalábbis ezt azoknak mondom, akik erőteljesen szokták képviselni maguk elveit, hogy ne mondjuk a húsra, hogy mérgező. De azt már mondhatjuk, majd fogom is mondani, hogy rendszeres húsfogyasztás megnöveli a bélkarcinomák esélyét. Ez igaz? De a hús nem okoz mindenkinél rákot. Sok ember élt húsfogyasztóként, és nem rákban halt meg. Az egy más dolog, hogy állandó diszkomfort érzése volt, mert a bérrendszerében mindig toxinok szabadultak föl. És sokkal jobb lett volna, hogyha inkább antioxidánsokban gazdag, rostban gazdag élelmiszereket fogyaszt. Tehát vigyázzunk ezekkel, ellenérzéseket kelt, ha valaki támadólag lép föl. Ugyanígy fordítva, hogy a húspártiak a vegetarianizmusról mondják azt, hogy leépüléshez, elbutuláshoz, immunbetegséghez vezet. A két tábor így általában távolodik egymástól. A választ, tehát még egyszer, előny per hátrány arány, amit elemezni kell általában, és speciálisan a saját testemre. Mert én lehet, hogy ki fogom mondani a szójáról, mert ki fogom mondani, hogy jó a szója. Van, aki azt fogja mondani a kedves hallgatók közül, hogy nekem nem jó a szója. Köszönöm szépen az előadást, engem puffaszt, én megörülök a szójától. Mert lehet, hogy általában a szójára jót lehet mondani, de vannak bizonyos szervezetek, emberi szervezetek, akik nehezen emésztik a szóját, ott pedig azt fogom javasolni, hogy egyszer ne fogyasszon szóját. Vagy olyan szójaterméket fogyasszon, amiből a flatulenciát okozó gázképző anyagokat kivonták. Mert jócskán van ilyen. Hát a szója párizsi, a szója virsli. Például a szója izolátum alapú termékekben nincs már gázképző anyag, de erről mindjárt fogok beszélni. Igen, hát ők azok, akik a betegségekre igen-igen fogékonyak. Hallottak már a Sertés Orbáncról? Kicsit szakmai ártalom most nekem, de éppen erről publikálok, állatbetegségekről. És miközben tele van ugye a világ a madárinfluenzával, ha kiszámolnánk, hogy a világ lakosságának ugye harmada él Ázsiában, mint egy 2 milliárd ember. Összesen 80-an haltak meg. Tudják, hogy dohányzás miatt hányan halnak meg naponta? Szóval, és ugye arról valahogy nincs pánik. Pedig kéne legyen. Az, hogy a zsír miatt hány ember, vagy 40 ember ma elájult, vagy tehát ugye szívinfarktus kapott. Valamilyen oknál fogva valószínű az érelmezesedés, a zsírfogyasztás, a rosthiány miatt nincs pánik. Pedig kéne, hogy legyen. De amikor meghal 2 milliárd emberből 80, ugye ha kiszámolnám, hogy ez hány milliomod tulajdonképpen, akkor azt mondjuk, hogy az elenyészik. Csak most ugye ez a pánik van. Nem szeretném lebetyölni a madárinfluenzát, hangsúlyozom. Csak az arányokat lássuk.
egy kicsit azért hat ránk a média és sok-sok minden. Ha létrejön a pandémia, ugye, ha létrejön a madárinfluenzának az emberre veszélyes formája, az nagy baj. Ázsiában nagy baj lesz, sokan fognak meghalni, sajnos. De azért vegyük figyelembe, hogy vannak ennél sokkal nagyobb problémák. Hát, ha csak azt veszem, hogy a TBC, ugye tudják, hogy a TBC megint itt van, hajléktalanok között, a rossz higiéniai viszonyok között élőknél, a TBC veszélyt jelent, nincs pánik, vagy nincs akkora. És sok-sok betegség, azért mondtam a Sertés Orbáncot is, állatorvosokkal beszélgetek nap, mint nap, amikor van ilyen konzultációs lehetőségem, nagyon sok az Orbáncos sertés. És sok esetben így kerül vágásra az állat. Perzseléskor derül ki ugyanis a sertés, nem mindig mutatja az Orbánc baktériumnak a tüneteit. Perzseléskor derül ki, hogy a perzselt sertésen Orbáncos, jelenleges Orbánc foltok vannak. De hát ki az az ember, aki ezt látja, és rögtön fut az orvoshoz, hogy doktor úr, mik ezek a foltok a sertésen? Nem. Hát ő nevelte, tudja, mit adott neki, csak nincsenek a sertésnek komoly baja, és már is megy a fagyasztó szekrénybe, a kolbász, a hurka, és kerül át a különböző baktérium az emberi szervezetben, nagyon komoly veszélyekkel járhatnak az ilyen problémák. Tehát szeretném az előny per hátrány hányadost vizsgálni. Először vegyük át, hogy milyen érvek szólnak az állati termékek, illetve a hús mellett. Természetesen teljes értékű protein tartalmaz a húst. Testépítők szerint izomerő növekedés serkentő anyagok vannak benne. Ezeket már kapszulázzák is, lehet kapni akár bioboltokban is, nem tudom én, L-karnitin, meg milyen nevekre hallgat. Tehát, hogy a húsban igenis vannak olyan komponensek, amik a növényben nincsenek meg, ezek célzottan izomerő növekedést serkentő anyagok. Egyébként ezt én sem vitatom, tehát aki szeretne hatalmas muszklikat magának, egyen húst. Az a kérdés, hogy célszerű-e hatalmas izmokat építeni. Szükség van erre a nap 21 órájában, vagy csak annyi testtömeget érdemes és annyi izmot építeni, aminek haszna is van. Nem az, ami csak úgy feleslegben lóg a csontjainkon, és hordozzuk, mint egy zsákot. Ugye tudjuk, hogy az izomszövet a létező legsúlyosabb, legnehezebb szövet. Sokkal nehezebb, mint a zsírszövet. Tehát aki nagyon izmos, mégpedig annyira izmos, hogy már tehát azt az izmot nem használja fel, csak mutogatja, az lényegében a legnehezebb szövettípust hordozza, akár 30-40-50 kilót, magyarul mondhatnám azt, hogy ezen az oltáron áldozza föl az életét, hogy ő ekkora súlyt hordoz önmagán. Persze jóval könnyebben hordozza, mint a túlsúlyosak a zsírszövetet, mert az izomzat az ehhez mérten a többi szövetet is fölépíti, csak jelezném, hogy az izomerő növekedés is egy relatív kérdés. A fehérje szerkezet közel van az emberi izomfehérje összetételéhez. Sokszor olvasni ezt is irodalmakban, ugye másodlagos szekunder fehérjéről van szó, de ma már az is ismert, és régen is ismert volt, hogy a húsfehérjét a szervezet ugye nem úgy építi be az emberi szövetbe, hogy fogja, és akkor így átrakja, mert akkor egyszerű lenne, hanem lebontja. A másodlagos fehérjét is lebontja aminósavakra, újra fölépíti a saját szöveteit. Tehát túl sokat azon nem nyerünk, hogy az emberi izomfehérjéhez hasonló aminósav összetételű fehérjét fogyasztunk, mert a növényi fehérjéket is jól lehet komplettálni, de tény az, hogy ez is egy érvként szokott szerepelni. Természetesen a B12 vitamin és a vastartalom, hát ezzel nem lehet vitatkozni, mondjuk, hogy a hemvas, ugye a húsban lévő jobban felszívódó vas, valóban azt mondják, hogy segíti a vashiány megelőzését, csak annyit jeleznék ennek kapcsán, hogy Magyarországon a vashiány népbetegség, amennyire én tudom. Pedig a lakosság jelentős mennyiségű húst fogyaszt. Tehát valószínűleg ez a kérdésem ilyen egyszerűen. Én olvastam doktori disszertációt erről, hogyan kéne Magyarországon az állati vért, ami ugye környezetszennyező anyagként a csatornákba és egyébekbe, egyéb helyekre megy el, hogyan lehetne visszadolgozni és emberi táplálkozásba visszaállítani, hogy növeljük a vastartalmat, ugye a vérben sok a vas, és így a hazai vashiány, azt mondják, megelőzhető volna. Hát erre szoktuk azt mondani, hogy hát jó volna, hogyha nem élnénk meg ezt a korszakot, amikor a vért újra hasznosítják a humán táplálkozásban. Egyébként sterilvágás kell hozzá, tehát ez a reménységünk, hogy ez nagyon drága ez a technológia. Érvek és ellenérvek. Tovább folytatnám tehát. A növényi alapanyagok túlsúlya ellen, tehát miközben valaki mondjuk, tegyük fel, hogy a hús, tehát még egyszer érvek a hús mellett, és érvek a növények ellen. Ugye, tehát ez a kettő együtt jár, ha valaki mondjuk
húst szeretne fogyasztani, és ezt szeretné pártolni is. Azt mondják bizonyos helyeken, hogy a növényekben nagyon magas a rost tartalom, ami bélrendszeri irritációkat okozhat. Igaz ez? Igaz az, hogy a rostok irritálják a bélrendszert? Hát persze, mert a bélmozgásokat segítik, ez az alapja a jó bélműködésnek. Csak az irritáció mit értünk? Én serkentést értek. A rostok serkentik a bélműködést. Csak azt kell hozzátenni, ha valakinek irritábilis bélszindrómája van, ha valakinek ideges bélrendszere van, Crohn-betegsége van, fekélyes bélrendszere, fekélyei vannak, akkor rostokat nem ajánl senki, én sem szoktam. De senki nem mondja azt, hogy egy egészséges emberben a rostok irritáló hatásúak, serkentik a bélműködést. De már betegség esetén csökkenteni kell a nyers rost tartalmat, illetve minőségileg váltani kell, tehát cellulóz helyett pektin rostokat, dúzott rostokat kell fogyasztani, zappenyhet, zapkorpát, lenmagot, lekvárféléket, dzsemmeket, gyümölcsöket, tehát dúzott rostot és nem, hogy ezt a smirgli-szerű korpát, búzakorpát, ami azért nem is mindig jó valóban. Azt mondják, hogy a növények általában puffasztó hatásúak, nos ez nyers salátáknál igaz lehet, valószínűleg azért, mert hozzászoktak az emberek a nem elégséges rágáshoz. Ha a növényeket nem rágom meg, akkor valóban puffasztó lesz, mert a sejtfalakat majd valami módon a szervezet fel akarja nyitni. A növényi táplálkozás jóval intenzívebb rágást igényel, tehát valaki, tegyük fel, 30 évig normál, hagyományos, hazai étrendet fogyasztott. Magyarul nem rágta meg az ételt. Majd átállt, nem tudom én milyen reformirányzat nyomán, a növény alapú salátaevői életvitelre. De nem változtatott a rágási evési szokásain. Ugyanúgy sietve nyelte le az ételt, és már is azt mondta, hogy köszönöm szépen, elegem van az ilyenfajta irányzatokból, én ettől puffadok, az én enzimrendszerem a húst jobban bírja. Nem. Hanem a húst nem, alig kell rágni, ugye hát azt is meg kell persze rágni, a húsban nincsenek rostok. Mármint olyan nyers rostok, amik nem emészthetőek. A növényekben viszont igen, és a rostos ételt jól meg kell rágni, különben puffasztó lesz. Aki jól megrágja, ott is előfordulhat flatulencia, puffasztó hatás, azonban az enzimkészlet alkalmazkodik. Én magam példáját tudom mondani, akkor én átálltam a húsfogyasztással a növény alapú étrendre, valóban én is észrevettem a puffadást. De eltelt néhány hónap, mondhatnám egy másfél esztendő, és azt vettem észre, egyre kevésbé történik mindez. Az enzimkészlet alkalmazkodott. Nem kell hozzá más, csak állandóan vizsgálni kell az embernek azt, hogy hogyan reagál a szervezet, és türelem, türelem és türelem. Aki egyáltalán szán erre időt. Aki türelmesen megvárja, még az ember is, még a saját szervezet a képes adaptálódni az új táplálkozáshoz, az jutalmat fog kapni a szervezet részéről. Azért hadd jelezzem, ha valaki 30-40 évig egy táplálkozást folytatott, nem olyan egyszerű átállni. Persze mondják innen-onnan, hogy rögtön hagyd el a húst, rögtön mindent, persze, aztán a szervezet bele is roppanhat ebbe a stresszbe. Tehát a fokozatosság az nagyon-nagyon fontos. A növényekről az a hír járja, és igaz is, nem teljes értékű fehérjék, de párosítva teljes értékűvé tehető. Korábban foglalkoztam ezzel. Gabonafélék és hüvelyesek, a kukorica és a zöldbab teljes értékű fehérjét eredményeznek, és még számos-számos növény, amit együtt fogyasztunk, ezek jó fehérjét, majdnem, hogy tejtojás értékű vagy húsértékű fehérjét eredményeznek. Azért azt jó tudni, hogy a legteljesebb értékű fehérje az melyik fehérje? Az anyatej persze, az anyatej után. Mert nem a hús, pedig ugye mindenki mondja, hogy a húsfehérje. Tojásfehérje, hát persze. Tojásfehérje 98-99%-os, kvázi 100%-os fehérje az anyatejhez képest. Utána mi jön? Utána jön a tej. Az állati tej, tehát anyatej, tojás, tehéntej. És csak utána jön a hús. A sertéshús fehérje értéke, biológiai értéke 82%-os. Ha én 100-nak veszem a tojásfehérjét, ennél a sertéshús fehérjének biológiai értéke mintegy 18%-kal kisebb. És a szójafehérje hány százalékos biológiai értékű? 78. Tehát 4%-ban különbözik a hústól a szójafehérje. Ugye a metionin nevű aminosav, limitáló, legkevesebb mértékben van jelen, tehát nagyon közel van a szójafehérje a húsfehérjéhez, tehát nehogy azt higgyük, hogy a húsfehérje az teljes értékű. Nem. Nem teljesen. Ha valaki laktó-vegetáriánus, vagy laktó-ovo-vegetáriánus, tehát tejet, tojást fogyaszt,
értékesebb fehérjét eszik, mint a hús tenne. Mert a tojás és a tej értékesebb fehérje, mint a hús. Tehát ez egy érdekes dolog, nem alakul ki fehérje hiány, pedig az emberek azt gondolják, hogy a hús nélkül fehérje hiány alakul ki. Erről szó sincs természetesen. Nos, a szója ellen jó pár érv van, például génmódosított. Régen takarmányozásra használták. Egyébként ez nem tudom honnan veszik, mert ez tudom nem igaz. A szóját már nagyon-nagyon hosszú ideje a távol-keleten fogyasztják, nem csak az állatok, hanem az ember is. Azt mondják, hogy a szójában rengeteg antinutritív anyag van, tehát ugye ezek a tápanyag hasznosulást gátló anyagok, mint például a hasnyálmirigy problémákat okozó tripsin gátló, tripsin inhibitor, a híres nevezetes fitinsav, ami ugye komplexeket képez, gátolja az ásványanyag felszívódást, és hát ezek minden idegen szavak, lektinek, ezekre nincs magyar szó, a lektinek ezek vérképmódosítók a bélfalra fölcsatlakoznak, és gyulladásokat okozhatnak. Most ezek valóban vannak a szójában, de gyorsan a kérdést meg is válaszolom, hogy a tripsin gátló enzim, pontosabban a tripsin gátló anyagok hőérzékenyek. Kimérték, hogy ha a szója babot megpörkölik, és kávé dalálóba teszik, és megdarálják, pusztán csak a kávé dalálónak a hőhatása, ami hat a szójababra, az elpusztítja a tripsingátlókat, nem jelentős a hatás. A fitinsav. A fitinsav nem hőérzékeny, csak van egy enzim minden növényben, mégpedig a fitáz enzim, ami áztatáskor lebontja a fitinsavat, ezért nem kell megint számolni. A lektinek ismét hőlabilisak, tehát ha valaki nem fogyasztja nyersen a szóját, áztatás nélkül, már pedig nem szoktuk, akkor ezekkel nem kell számolni. Ezek áltudományos problémák. Arról persze nem beszélnek, hogy a húsban antibiotikum származékok, hormonok, és meg annyi dolog van, de arról igen, amik nem távoznak el a hús készítéskor. Hiába áztatjuk a húst, hiába sütjük, az benne marad. De ezek eltávoznak. A pajzsmirigy működést gátolják ezeket, tehát elővettem a szójával kapcsolatos ellentmondó cikkeket, és ezeket kivettem belőlük. Ugye golyvát okozó hatásról számolnak be, azt mondják, rossz a kálcium hasznosulásuk. Japánban, és ezt írom is, azt hiszem a csontritkulás könyvemben, hogy Japánban nem jellemző a csontritkulás. Persze most már igen. Régebben nem volt jellemző. Ha valóban a szójának kálcium hasznosulás gátló vagy lassító hatása van, akkor a világ leggyengébb csontozatának, a nagy szójafogyasztóknak kéne lenniük. Márpedig ennek éppen az ellentétje igaz, Amerika és Európa a legkevesebb szóját fogyasztó országokban népbetegség az oszteoporózis. Igen, azt hiszem írom itt Japánban. Japánban gyomor és nyelőcsőrák, erre hivatkoznak a szakirodalmak, állítólag a szójától van. De aki itt volt a rákbetegségről szóló előadáson, az hallhatta, hogy a japán emberek miért szenvednek gyomor és nyelőcsőrákban? Köszönöm. Csípős, forró ételek és a füstölt hal. Ugye a füstölt hal is ugye lángon füstölik, ugye ott a parton, tűzzel, tűz fölött, nem szabad. Óriási mennyiségű rákkeltőanyag képződik az ilyenfajta hal húsban. Igen, a japán halászoknál ezért jellemző, de ennek semmi köze nincs a szójához. Sőt, a szójababnak rák megelőző hatása széles körben ismert. A szója ellen még azokat az érveket hozzák fel, hogy ugye fitoösztrogének vannak benne, erről mód felett megoszlik a vélekedés, előnyös vagy hátrányos. Ezek károsak, állítólag összpontosítási zavarok, hát ezért már időnként mosolygok, minthogyha úgy érzem, mintha valaki szinte már erőltetett módon akarná bebizonyítani a szója mennyire rossz, és már mindent kitalál, hogy most már mentális zavarokat is okoz a szója madaraknál, a szóját fogyasztó madaraknál terméketlenség, korai fehérvérűség, legyengült immunrendszer. Aztán hát tetszenek olvasni, hogy milyen hajmeresztő dolgok, 100 g szójaprotein megegyezik, tehát ebben lévő különböző hormonok egy antibébi tablettának felel meg, ezért okoz meddőséget a szója. De ha megtetszenek nézni, hogy melyik a legszaporább nép, hol élnek a legtöbben, hát a szójafogyasztó országokban, ritkán igazolható ez, és hát ugye Magyarországon és Európában egyre nagyobb a meddőségi arány. Én inkább mondjuk az élelmiszeripari adalékokkal, illetve vegyszerekkel hoznám ezt kapcsolatban, nem a szójával. Ez megint egy erőltetett dolog. Születési rendellenesség, hát ez már fenyegetésnek is vehetjük, vagy zsarolásnak, nem tudom, minek lehet ezt venni, hogy már ezt semmiképp ne fogyasszuk.
És hát a génmódosított szójáról természetesen rossz hírek vannak, azt egyébként én is aláírom. És azt is, hogy vannak bizonyos feldolgozási technikák, ugye a szójakocka, a szójagranulátum, amelyekről hát valóban ismertek, hogy elég sok lúgos és savas kezelésen mennek át. Tehát én ritkán fogyasztok azért ilyen tömény, texturált szóját, viszont a szója izolátum, ezeket nem mossuk össze, ezeket a szavakat, a szója izolátum az viszont egy kiváló minőségű és jól emészthető anyag. Tehát szójatermék és szójatermék között is van különbség. Az izolátum az egy szójából kivont sűrítmény. Ami, tehát ennek van egy technológiája, de nem olyan technológia ez, mint a kocka, vagy tehát az ilyen textúra, a texturálás az egy más technológia. Az egy nehezen emészthető anyag, mert a szójakockát nehéz jól megrágni. Az izolátum viszont egy elosztható, ugye a szója Párizsiban, szója virisliben izolátum található, és a szója tejporokban is többnyire izolátumban. Persze az itteni szójatejporok nyers szójababból, illetve áztatott, főzőt szójababból készülnek, tehát nem izolátumból, ezért a minőségük jobb, de mondom, az izolátum is jó, tehát igen, jó minőségű, jónak mondható. Izolátumot ma már lehet venni, de nem javaslom mondjuk, mert elég tömény. Igen, a Herbaházban lehet például kapni szója izolátumot, ilyen fél kilós, egy kilós kiszerelésben. Aki testépítő, az nyugodtan vásárolja meg, lehet tenni otthon tejbe, utána viszont el kell menni sportolni, mert nem fog jól aludni az illető. Ugye ez azért a szójafehérje nehezen emészthető fehérje. Tehát nekünk nincs szükségünk arra, hogy szója izolátumot vásároljunk, hanem azt felhasználják a szójatermékekben. De lehet venni, tehát még egyszer mondom, és akár késhegynyit, vagy valaki vesz szójaizolátumot, és otthon készítünk kenyeret, és abba egy evőkanállal teszünk a szójaizolátumból, teljes értékű fehérje lesz a kenyérben, és azért nem mindegy, hogy a gyerekek, vagy akár a felnőttek is ilyet fogyasztanak, főleg vegetáriánusok, tehát lehet ezeket is használni, csak nagyon kell vigyázni, nehogy liszt helyett használjuk az ilyeneket. Nos, szeretnék rátérni arra, ami szerintem az előbbi kérdéseknél fontosabb és lényegesebb érvek a növényi alapú étrend mellett. Egyébként a húsfogyasztók sem mondják, hogy a növényeknek nincs hasznosságok, csak mellett a húsra is szükség van. A növényeknek természetesen előnyös ballasztanyag rost tartalmuk van, amelyek nem irritálóak, ahogy mondtam, hanem gyökfogók és toxin megkötők. Biztosítják a növényi rostokat tehetségérzést, pedig a gyomrot már elhagyta a rostos élelmiszer. Megkötik a koleszterint, nem engedik visszacirkulálni, visszaszívódni a bérrendszerben, ezáltal csökkentik a koleszterin szintet, és segítik az epeműködést. Ugye a vastagbél egy fontos detoxikáló szerv, ezért a rostok ugye a vastagbélbe ürülnek a szervezetünkben lévő nehéz fémek, egyebek. De hogyha a vastagbélben nincsenek rostok, amik ezeket a beürülő toxinokat megfogják, akkor azok ott bélrákot is okozhatnak. Tehát nehogy csak azt tessenek hinni, hogy a vastagbélrákot az okozza, amit én megeszek önmagában, és hogy abban nincs rost. Hanem az, hogy mert nincs rost az élelmiszerben, ezért a vastagbél, ahogy üríti be a nehéz fémeket és mindent, ami bejut a szervezetembe, nincs, ami ezt megkösse. Tehát kétszeres a probléma, és ez ráhat a bélfalra, már is problémák, gyulladások alakulnak ki. A növényekben természetesen van rengeteg szabályozó anyag, vitamin, ásványanyag, biológiailag aktív, úgynevezett fitokemikáliák, gyógyhatású hatóanyagok, ugye illóanyagok hagymafélékben főként, magas és tiszta folyadék, azért nem mindegy. Ugye az emberek egyre inkább keresik, hogy hol lehet tiszta vizet találni, a gyümölcsben, a dinnyében. Hogyha valaki megeszik fél kiló gyümölcsöt, ugye a gyümölcsöknek nem tudom, 80-90% azért víz, akkor azért vizet is az ember magához vesz. És ez folyadékpótlásnak is azért időnként beillik. Változatosan komplettálható módon növények párosíthatóak. Ha valaki sertés húst vesz, azt igazából nagyon-nagyon, amennyire én tudom, nagyon változatosan nem tudja elkészíteni a sertés húst, mert az vagy kirántja, vagy süti, vagy főzi, de a növényeket, különböző színű, ízű, formájú növényeket fantasztikusan sokféleképpen el lehet készíteni. Kedves hallgatók, a hús kritikai értékelésére térnék rá, és hát valóban ez az a pont, ahol a mély víz kezdődik az előadás folyamán, legalábbis azok számára, akik ugye a hússal kapcsolatos kritikai észrevételeket nem hallották, vagy nem olvasták.
ugye a húsban aterogén fehérje összetétel van. Ezek tények. A szójafehérje, mi az, hogy aterogén? Érelmeszecsedést okozó. A szójafehérje érvédő fehérje. Ez két külön világ. A szójafehérje érvédő fehérje. Vagyis gyógyítja az érfalakat, csökkenti a vérkoleszterin szintet. A húsfehérje, és mondom, nem a zsírról beszélek még a zsírom az még elő se került. A húsfehérjéről beszélek. A húsfehérje egyértelműen érelmeszesedést okoz. A húsban nagyon magas a metionin tartalom, amire azt mondják a szakmában, hogy nagyon jó a metionin, immunerősítő, aminosebb. De a túl sok metionin homocisztein képez, ami ugye a nyitott gerincsel való születését felel az újszülötteknél. Felnőtteknél pedig nagy valószínűsége, hogy a gerinc csigolyák csontritkulási folyamatában szerepet játszik, úgyhogy a húsfehérje aminosav összetétele oszteoporotikus hatással is rendelkezhet adott esetben, nagyon valószínűsíthető mindez. Töményebb gyomorsav és pepszin képződik a húsfogyasztóknál. Ugye, aki fölnyit ilyen könyveket olvashatja, a vegetáriánusok, vagy húst nem fogyasztók, vagy húst kevésbé fogyasztó ember szervezetében jóval hígabb a gyomorsav koncentrációja, és a pepszin sem termelődik olyan mennyiségben. Márpedig, hogyha valakinek a gyomrában rendszeresen hígabb, gyomorsabb és kisebb pepszin, kevesebb pepszin képződik, értelemszerűen a gyomor önemésztő mechanizmusai sem indulnak be, míg a húsfogyasztóknál ez jellemző. Sok embernek van sok gyomorsava. Ugye régen mit mondtak? Hogy tej, tehén tej. Ma már egyet megint fordult a világ, és nagyon nehéz egyébként biztos pontot találni ezen a világon, meg a tudományos körökben is. Ma már a tejre azt mondják, hogy nem, hát savasít. Hát persze, hogy savasít, a tejfehérje leköti a gyomorsavat. És melyik az a gyomor, aki ne gondolkodna, és ne mondaná azt, hogy hát lekötötték a savat. Most mit csináljak? Hát újra termelem a savat. A szervezetben vannak ilyen visszacsatoló mechanizmusok. Ha lekötik a gyomorsavat, akkor újra fogja termelni, amennyiben a gyomorsavat fehérje kötötte le. A gyomorsavak jelleni küzdelem, az mondjuk pektinben gazdag és keményítőben gazdag növényekkel történik, tehát krumpli, krumplili, rizs, egyebek, amelyek kedvező, keményítő és rost tartalma bevonja a gyomorfalat, és a gyomor nem termel rá savat, mert nem fehérje kötötte le, hanem szénhidrát, és nem is kötötte le, hanem csak bevonta a falat vékonyan, és védte azt. Soha nem szabad fehérjével lekötni a gyomorsavat, mert a gyomor rátermeli a sósavat és a pepszin, és súlyosbítja később a fekét. Káros lebontási termékek képződnek a húsból, ezek is tények, hogy ammónia, nitrózamin, számos nitrogén tartalmú vegyület, amelyeket a máj próbál detoxikálni, illetve ezek okozzák ugye a széklet kellemetlen tulajdonságait, karcinogén hatásai vannak ennek. Elnézést, hogy ezt mondom, de a vegetáriánusoknak a bélsara az egészen más, állagú és más szagú, mint a húsevőké. Két külön rendszer ez is, és ennek a minősége most, ezt lehet, hogy ezekkel nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de akinek a székletében rendszeresen karcinogén vegyületek vannak, és nincsenek meg az antioxidánsok, ott előbb-utóbb a bélrendszer nagyon komolyan károsodhat, csak idő kérdése. Időnként csodálkozom, hogy miért csak 45-50 év után betegszik meg valakinek a bélrendszere, amikor hosszú minden nap, gondoljuk meg, egy évben 365 nap van. Minden nap terheltük a felvágottal, a nitrites pálcsóval, és eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, és még bírja a szervezet. Aztán 20 év, 30 év, és az emberek, amikor megbetegszik a bélrendszerük, akkor megijednek. Pedig annyira természetes volt, hogy ez fog történni, csak nem vettük komolyan. Ott volt a Demoklész kardja a fejünk felett. A rejtett zsír tartalom a húsokban, telített zsírsav, koleszterin, ugye ezek szintén problémásak, erre nem kell sokat szólnom. Ugye tudjuk, hogy a sertés hús és a baromfi hús miben különbözik. Azon kívül, hogy vörös hús és fehér hús. A sertés sejten belüli zsír tartalmaz. Tehát még egy sovány sertés húsból is jelentős mennyiségű zsír kisüthető. A marhahúsból már kevesebb. Marhahúsnál már sejten kívüli zsírszövet van sok esetben. Ugye a sertéshús az egy speciális hús, ahol... Tehát én sovány sertéshús nem ismerek. Mert ott a sejten belül
még egy, nem tudom, a karaj, az, ami soványabb. Tehát még abból is kisüthető, akkor is, hogyha az látszólag egy szárazabb húsféle, de hát a baromfi hús esetében ugye a sejten kívüli zsírszövet dominál, bujka, kacsa, liba, egyébek esetében. Kérdés persze, hogy a hízlalt, tömött állatoknál ez hogy módosul. Kedves hallgatók, hát nem incsiklandásként, de egy kis csomagolt vörös hús. Én azt gondolom, hogy ennél kedvezőbb hatású élelmiszerek is léteznek ezen a bolygón. Igen, a hús kritikai értékelését szeretném folytatni. A vörös húsokban természetesen vértartalom van, ugye a vér miatt vörös a hús, most a vérfogyasztása az nem egy szerencsés dolog sem, ahogy nyersen, természetesen nem, sütve és főzve sem, ugye a vér hordozza, hát a Biblia szerint az életet, hogy a vér az élet, de fordítva is a vér betegség is, ahol valaki nem él egészségesen. A vér hordozza a betegséget, és az állatok már egészségesen élnek. Hát a túltenyésztett állatok nem. És ezért az ő vérükben is sok-sok minden kering, aminek nem szabadna ott lennie. Ugye az állatokat vakcinázzák. Tehát amikor mi húst fogyasztunk, azok az állatok is be voltak oltva. Sok-sok mindennel. Persze mi a vakcinát már nem fogyasztjuk el, de ki tudja, hogy ezek a különböző oltások elölt, vagy nem teljesen elölt, hanem élő vakcinák, ezek mit okoznak aztán a húsban, az emberi szervezetben, ezek mit eredményeznek. Hát a húsban gondolom tudjuk, hogy számos vitamin és nyomelem nem található meg, tehát a B12-re mindenki utal. De hadd kérdezem meg, van-e kalcium a húsban? Nincs. Van-e króm? Van-e szelén? Van-e szilícium? Van-e mangán? Van-e magnézium, és sorolhatnám? Van-e kálium? Nincs. A hús egy tökéletesen kiegyensúlyozatlan élelmiszer. Az, ami van benne, az persze pozitívum, de már is kárára válik, hogyha egy csomó minden nincs meg benne. Ugye tudjuk, hogy egy élelmiszernek az értékét nem csak az adja meg, ami van benne, hanem az egyensúly. Hogy milyen egyensúlyban, arányban van meg a tápanyag benne. A vegetáriánus étrendben nincs annyi fehérje, de az egyensúly nagyon-nagyon tökéletes, vagy tökéletesíthető. Az állati termékben ez az arány, ezek az arányok nagyon gyengébben vannak meg. Gondolom azzal sem mondok újat, ha azt mondom, hogy a tápláléklánc minél magasabb fokán áll egy élőlény, annál jobban akkumulálódnak benne különböző kémiai anyagok. Szeretném kérdezni, ki a csúcsragadozó ezen a bolygón? Igen. Tehát bennünk akkumulálódik a teljes szennyeződés. Ezért mi vagyunk ezen a bolygón a legbetegebbek. Mi betegebbek vagyunk, mint az állatvilág. Ez természetes, mert mi mindent megeszünk, ők pedig mindent megesznek. Tehát amit mi megeszünk az állatok, azok is a csomó mindent megettek már, és mi azokat is akkumuláljuk. Nagyon morbid, amit mondok, de még mindig élnek a világon kanibálok, sajnos. És egy nagyon-nagyon megrázó erejű tanulmány, ami nem viccből, hanem komolyan. Tehát a mai embernek a húsa ehetetlen. Elnézést teszi rá gondolatért. Megkóstolták, azt mondják, de olyan borzalmas, hogy tehát ez a modern ember ehetetlenül rossz, azt mondják. Na, ezért még egyszer elnézést kérek. A húsfogyasztás alakulása Magyarországon. Az 1950-es évektől kezdve 1980-ig a húsfogyasztás emelkedett, és némi pozitívum azért adódik, csökkent a húsfogyasztás mennyisége. A baromfi hús, azt tetszenek látni, növekedett, ugye a sertés húsfogyasztás csökkent vissza, de nem annyira, mint amennyivel a baromfi hús növekedett. A halfogyasztás még mindig meglehetősen alacsony. A zsiradék vagy zsírfogyasztás szintén nagyon-nagyon magas, tetszenek látni már a 40 kg per fő per év. Ha ezt valaki elképzeli, képzeljünk el egy edényben 40 kg zsírt. Szép mennyiség, nem? Na, ezeket fogyasztjuk el. Vagy hozzáadott, vagy rejtett zsír formájába. A hús kritikai értékelésének következő fázis az úgynevezett zónózisok. Mik azok a zónózisok? Állatra és emberre egyaránt veszélyes kórokozók. Szeretném jelezni, én nem a madárinfluenzáról írok elsősorban a most készülő könyvemben sem, hanem ezekről. Mert van okunk pánikra ilyen szempontból, legalábbis aggodalomra. Szalmonella veszély van, bár visszaszorulásban van, visszaszoruló félben van, de még mindig jellemző. A baromfiakat nagyon fenyegeti a kampilobakter, ez a baktériumfertőzés.
a klosztridiumok, a nem is a botulinum, ugye a kolbászmérgezést okozó botulizmus, botulinum, hanem a Clostridium perfingens, a sigellák, itt csak ilyen mikrobi neveket mondok, mikrobiológiai neveket, a bacilluszok, a jerzéniózisok, a lisztériózisok, ezek jelen vannak Magyarországon egyre nagyobb mértékben. Elég sok ember szenved ebben, minket lehet, hogy elkerülnek ezek, de higgyék el, sok ember szenved ezekben, sok embert fertőznek meg az állati termékekkel, a hússal összefüggő baktériumos, ezek ugye baktériális fertőzések. És hát, hogy más ne is mondjak, ugye itt említem azért, hogy ezek fenyegető veszélyek, nem is mindig vannak jelen. A sertésorbáncot mondtam, a baromfi és sertéspest is szintén jellemző, hát ugye mondtam a paratuberkulózist, hepatitis. A hepatitiszt hogy lehet elkapni? Hát ugye mondják, hogy ugye droghasználattal, ugye fertőzött egyénektől, szexuális úton, az, az A-beta-C-t azt nem lehet szexuális úton, legalábbis nem jellemzően. A lényeg az, hogy hepatitiszt tengergyümölcseivel jó, szépen össze lehet szedni, osztrigával, kagylóval, rákokkal. Sőt, már azt sem titok, hogy bizonyos házi állatok is szenvedhetnek hepatitiszben. Kutyáknál van hepatitisz. A kérdés az, hogy a hepatitis vírus, mert ugye ez egy vírus, vajon mikor adaptálódik emberre? Tehát mikor fertőz meg minket a saját házi állatunk hepatitisszel? És azt is tudjuk, hogy a hepatitis egy nagyon komoly dolog, hogyha egy csecsemő van a családban kisgyermek, akkor ott a hepatitis óriási pusztítást tud végezni. Hát az, hogy a leukémia hogy van összefüggésben a tejfogyasztással, ez mai napi kérdés, de a leukémia vírusa, az bizony jelen van, ugye tudjuk, hogy a leukémia szarvasmarhák betegsége, ugye a szarvasmarha leukémia. Magyarországon szűrik az állatokat. A nagy kérdés azonban az, mi van akkor, hogyha egy állatban még nincsen meg a leukémia klinikai tünete? De az állat leukémiás lesz hamarosan, de levágják a klinikai tünetek kialakulása előtt. Az állat hordozza a vírusgént valahogyan. Nyirok és keringési rendszerében, amit az ember elfogyaszt, hogy ezzel mi lesz az emberrel, azt nem tudjuk. Az azonban tény, hogy a leukémiás gyermekeknek már alapítványuk van Magyarországon, és mint tudjuk, a 3-3,5 éves kor, amikor a gyermek, sajnos a leukémiás gyermek leukémiát kap, döntően 3-3,5 éves kor, testtömegegységet nézve, testtömegegységre vonatkoztatva, 3-3,5 éves korban fogyasztja a gyermek a legtöbb állati terméket, tejet, sajtot, húsfélét. Érdekes összefüggések ezek. Mielőtt összefutna a nyál a szánkban, egyébként kiváló vegán somlóit hoztam. Inkább ezt javaslom, nem az ilyen fajtákat. Egyébként szerintem egyáltalán nem gusztusos a kép. Az ilyen fajta zsíros dolgoknak a puszta látványa is, azt gondolom, hogy csömörérzést vált ki. Rosszan tovább is lépek. És végül ezzel zárnám, a szója mellett milyen érvek szólnak? Hát egyrészt Kínában, Távol-Keleten, évezredek óta termesztik, nem csak az állatok számára, hanem az embert, humán fogyasztás céljára is, és fogyasztják. Megint nem én találom ki, szakmai anyagból vettem, legfontosabb néptáplálkozási alapanyag Keleten. Sajnos allergiát is okoz már a szója, valószínű, hogy ebben a génmódosítás is szerepet játszik. Ugye Kína befogadta a géntechnológiát, és rögtön allergiát kaptak a szójától. Nem a szója a hibás önmagában, az ember, az emberi tevékenység, ami változásokat eszközöl a természetes növényi alapanyagokban. Európába is átkerül, és hadd mondjam el, nem most került be a szója Magyarországra sem, meg Európába. A 18. századtól Európában fogyasztják a szóját. Tehát igenis elmondható, hogy többé-kevésbé már az európai ember megbarátkozott a szójával, bár már mondják, hogy ez a mi testünknek, ez idegen anyag, meg azért allergiásak vagyunk a szójára. A 18. századtól ezt fogyasztják Európában, de a II. Világháború idejére, amikor ugye az éhínség nagyon elterjedt, akkor Európában jobban elterjedt, a 20. század közepétől pedig még szélesebben terjedt el, majd elindultak a klinikai kísérletek, és kiderült, hogy a szója egy egészséges élelmiszer, tehát szó sincs arról, hogy itt káros hatás volna. Hogy mik ezek a hasznos hatások? Először is a szójában a legfontosabb tápanyagok, tehát fehérjék, szénhidrátok, zsiradékok, lecitinek, vitaminok és ásványok, az öt nagy tápanyagcsoport optimális, vagy kvázi optimális összetételben van jelen. A növények között a legértékesebb fehérjével rendelkezik, 78%-os biológiai értékkel. Az egyéb száraz hüvelyeseknél, tehát lencse, sárga borsó, szárazbab,
mintegy kétszer nagyobb a protein tartalma, érvédő, koleszterin csökkentő fehérjét tartalmaz, az omega-3, omega-6 zsírsavak, eszenciális zsírsavak tárháza, a szójabab, és a szójából készült termékek, érvédő fitoszterinek vannak a szójában, igen előnyös rost összetétele van, ami epesebb megkötő hatása, mint egy 3-4% a rost, ez nagyon ritka. És nem az a durva nyers rost, hanem hasznos, tehát ennél kíméletesebb rost van a szójában, és mintegy 5% a mikro- és makroelem a szójának, vas, kálcium, nyomelemek, magnézium, igen magas a makro- és mikroelem tartalma a szójababnak. Normalizálja a vércukorszintet, az inzulin termelési mechanizmust optimalizálja. Tápanyag elosztó tulajdonsága van a szójának. Na most ez mit jelent, ez nagy kérdés. A tápanyagok hasznosulását, elosztását segíti. Ismert a szója lecitin mentális működést stimuláló, mentális funkciót segítő hatása. És hát a fitoösztrogének, amiről azt hitték, hogy ez rákkeltő anyag, kiderült, hogy véd a prosztata és a mellrák ellen, lásd Japán, védi a keringési rendszert, lassítja az oszteoporózist, ezek is tények ma már. Tehát bármilyen sok rosszat mondanak a szójáról, ezek tények, és amit mondtam, áztatással, főzéssel és bizonyos eljárásokkal a jelenlévő és igazolható káros komponensek azért kivonhatóak a szójából. A szója előnyeit szeretném összefoglalni, és ezek megint klinikai eredmények, tehát ezt melyik blikből vettem ki, hanem ezt elég komolyan szakmai anyagokból, szív- és érvédő hatás. Tetszenek látni, mindegyik mellé odaértem, hogy hús kérdőjel. Tessenek összevetni, hogy a húsban van-e ilyen hatás. Hogy a húsa jellemző ez a hatás. Van-e a húsnak szív- és érvédő hatása? Nincs. Ellentétes hatása van. A szójának van. A hús savasít vagy lugosít? A hús savasít, a szója semleges vagy lugosító hatása rendelkezik. Antikarcinogén, tehát rák megelőző hatása van-e a húsnak? Nem. Súlyosbítja. Vagy rásegít a meglévő rákra hajlamosító folyamatokra. A szójának egyértelműen antikarcinogén hatása van. Van-e bélműködés serkentő hatása a húsnak? Nincs. A szójának egyértelműen van. A cukorbetegséget kézben tarthatóbbá teszi a szója. A hús a szövődményeket, a cukorbetegség szövődményeit súlyosbítja egyértelműen, a zsíros húsok pláne. A csontritkulás sebességét a szója csökkenti, a hús gyorsítja, növeli. A mentális funkciókat a szója serkenti, aki jól teleszi magát egy jó kis malacpecsenyével, az mindennek fog örvendeni, de jó szellemi képességnek. Nem. A szója fogyasztás, persze azzal is jó az óvatosság, túl magas szója fehérje tartalom, de a mentális funkciók állapota között is van különbség hús és szója fogyasztás esetén. És kedves hallgatók, szembeállítva az előző lesütött tarjával, vagy nem is tudom, milyen hús volt az, zsírral. Én azt gondolom, hogy ez az étrendi alternatíva, ha megtetszenek nézni, ha szabad visszamennem, és csak egy kicsit a kontraszt kedvéért, ugye, tehát az előbb egy ilyet mutattam. Ez mondjuk a változatosságnak és a szépségnek nem a csúcsa, azt gondolom, ez a fajta fotó. Ugye itt egy, azt gondolom, ez egy sertés hús szelet lehet, nem vagyok ilyen járatos ebben a dologban, de talán egy tarjának nézem ezt, egy valamilyen sertéshúsnak, mégpedig tocsogó zsírban. Nos, ezt tessenek összevetni a vetítési anyag végén található, azt gondolom szemet gyönyörködtető és nyugtató képnek, ahol a színek, a formák, az ízek. Én elhiszem, hogy egy avokádónak nincs olyan íze, mint egy libazsírnak. Ezt elhiszem. Legközelebb fogok foglalkozni vele. De igen, de úgy tudom, hogy a húst is fűszerezni kell, nem? Tehát a húsnak sincs azért akkora nagy íze. Fűszerezni kell. Igen, a szóját is fűszerezni kell. Van olyan növény, amit nem fűszerezünk, mert az almának önálló íze van. A karfiolnak is, a körténnek is, de van olyan élelmiszer, amit fűszerezni szoktunk, de mondom, a diófélék önálló íze rendelkeznek. Számos, nagyon előnyös, nagyon hasznos. Ha jól látom, spárga van ott a jobb, vagy a bal felső sarokban, petrezselyem zöld, sok-sok minden, magyaró diófélék, cukkini talán és teljes örlésű kenyér. Én azt gondolom, bőven van választék, bár ugye ma a szója volt a kulcskérdés, de biztos érezték, hogy ennél többet akartam mondani,
és a növényi alapú étrend alapjairól összegző értékelés, a szója káros hatásait éppen abban a társadalomban hangsúlyozzák, amelynek polgárai számtalan állati termékek fogyasztásával összefüggő betegségben szenvednek. Ellentmondásos tények ezek. Ráadásul a szójának éppen olyan hatásokat tulajdonítanak, ami inkább az állati termékeknél igazolható. Ott viszont igazolható. Allergia, csontritkulás, emésztési zavar, stb. Az előny per hátrány arány a szója javára dől el, a civilizációs betegségek megelőzése és étrendi kezelése tekintetében. Ezért a szója fogyasztás javasolható, jobban javasolható, az előny per hátrány aránya sokkal jobb. És ha valaki a szója hátrányait hallja, és emiatt a húst kezdi el fogyasztani, ez a döntés, ez nem logikus, szakmailag nem alátámasztható. Amellett, hogy ahogy írom is az anyagban, a szójának vannak hátrányai, okozhat puffadást, és senki nem tagadja, de ezek jó része semlegesíthető, még a hús hátrányai nem semlegesíthetőek, sőt az idő előre haladtával egyre komolyabban súlyosbodni fognak. Ha valaki úgy dönt, hogy elhagyja a húst, azért kontrollt kell tartani, és hogyha a vegetáriánus és a vegán étrendi formáknál a párosítások és az étrendi kiegészítők szerepe kerül elő. Természetesen ezekkel most nem foglalkozom, csak felvetítem, hogy a vegán étrendben ugye hajdina, köles, rozs, tönköly, mandula, napraforgó mag, dió, sárga borsó, lencse, csicseri borsó, ezek nagyon magas értékanyagok. Szándékosan írtam ezt, nem azt, hogy nem tudom én, alma, körte vagy szilva, azok is értékesek, de ezek tömény növények. Tehát senki nem mondja, hogy a növényi étrendtől nem lehet elmenni és maltaros vödröt cipelni, mert lehet. Valaki megeszik egy tál lencse főzeléket, és eszik hozzá zapfa sirtot, három szelet teljes vörös kenyérrel, az estig dolgozhat. A vércukor szintje tökéletes lesz. Nem fog lefogyni. A laktó-ovo vegetáriánus étrend esetében a szója kihagyása kevesebb problémát jelent, mert van fehérje. Arra vigyázzunk, ha valaki mondjuk teljesen el akarja hagyni az állati termékeket, ugye ez egy nagyon komoly kontrollt igénye, és a szóját se akarja fogyasztani. Na most ott már fehérje hiány fennállhat. Nagyon komoly dolog ez, ezért kell figyelembe venni, hogy a szóját, ha valaki kihagyja a szóját is és a húst is, ott már a fehérje hiány esélye fennáll. Tehát valamelyiket fogyasszuk. Valaki nem akar fogyasztani szóját, akkor egyen halat. De hogyha nem akar valaki fogyasztani húst egyáltalán, akkor próbálj megbarátkozni a szója fehérjével. Mert ezek a teljes értékű fehérjék, ugye vagy állati, vagy a növényi értelemben, ezeket be kell iktatni az étrendbe. Kedves hallgatók, végére értem az anyagnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát ennyi fért bele a hús vagy szója dilemmába. Mához két hétre a vaj, margarin, állati zsír, illetve egy újabb keletű kérdés a mangalica zsír problémájával, vagy előnyeivel, hátrányával fogok foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és bízom benne, hogy ezt a mai, ugye a mai címben feltett dilemmát, hogy hús vagy szója, ha nem is teljesen megválaszoltam, mert gondolom azért kérdések még talán maradtak, de segítettem az előny per hátrány arány fényében történő döntést. Van-e kérdés, tessék parancsolni? Tessék. Milyen szóját vegyünk? Köszönöm szépen. Kulcskérdés. Köszönöm. Igen. Szójababot is lehet venni. Igen. Bioboltokban lehet kapni általában szóját, sajnos általános helyeken nem. A szójababot áztatni kell, főzni kell. Van, aki otthon készít tofut, otthon készít szójatejet. Az egy picit puffasztóbb hatású, de otthon is lehet, és nagyon olcsó szójababból otthon tofut készíteni. Ennek megvan a maga módszere. De én inkább üzletbe szoktam tofut vásárolni. A tofu az egy egészséges dolog, az, hogy a szójababból készül, és már kivonják a tofu készítés során is a puffasztó komponensek jelentős részét. Én a tofutól abszolút nem puffadok. Egy nyeres szójababtól, vagy illetve egy szójabab készítménytől már az ember puffadhat, vagy gázképződhet, de a tofutól nem szokott. A szója párizsi, a szója virsli és a tofu, ez a három, amit én nyugodtan tudok javasolni. A szója granulátum, a szója kocka, és az ehhez hasonló termékeknél
azért vigyázzunk. Ott texturálás van, ott adalékanyagok lehetnek, illetve olyan tömény, szerkezeti töményítés van, ami már az emésztés nem túl jó. Időnként én is fogyasztok szójakockába pörköltet, szó se róla. De érzem, hogy máshogy emésztődik, tehát ott már egy komolyabb hatás van. Igen? Nem szabad. Nem. Várandóság és szoptatás során étrend és életmódváltás sajnos nem történhet meg. Na most az, hogy a sertéshúst elhagyom, az értelemszerűen megtörténik és meg kell történjen, de húsfogyasztó étrendről vegetáriánusra átállni szép dolog, csak ne akkor. Ne akkor. Tehát minden más időszakban szabad, de akkor ne. Nem szabad sütni a hidegen sajtolt olajban, mert a hidegen sajtolt olaj nincs átszűrve, nincs finomítva.

Tehát a kérdés az volt, hogy a szójaliszta között ugye ez a kétféle zsíros és zsír nélküli van. Valóban én is csak zsírtalanított szójalisztát találkoztam. A zsírtalanítást azt kérdése, mivel végzik? Rosszabb esetben hexánnal, benzinszármazékokkal, ugye a szója darából, mint ahogy a napraforgóból is így nyerik az olajat. Más módon nehéz kivonni, tehát préseléssel zsírtalanítani egy darát nem lehet, csak szerves oldószerekkel. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy a szója lisztet így valószínűleg, hát többek között emiatt sem a zsírmentes szója lisztet nem vásárolom. Nem láttam még zsíros szója lisztet, de ha látnék, valószínű, hogy ahhoz több bizalmam lenne. Azt nem kezelték. Borsva utcába. Ja, értem. Fogok, megnézem majd én is, hogy van-e ilyen liszt. Akkor már inkább a szója izolátumot vásárolnám, amiről beszéltem, ami egy könnyen emészthető. Igen. Igen. Próbáljunk meg zsírosat venni akkor. De nem érgező a zsírmentes sem, csak hát nyomokban a hexán tartalmazhatja. Van-e még kérdés esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban? B12 csak B-komplexel, tehát B12 kiegészítéssel. Az én személyes véleményem az, hogy algákban, lucerna csírában, búza csírában B12 vitamin benne nincsen, legfeljebb rajta lehet, amit baktériumok termeltek. Úgyhogy ha valaki nagy biztonsággal szeretné a B12 fedezetet megoldani, akkor ezt, és mondjuk vegán, akkor az B12-t kell fogyasszon. Éppen most nemrég jött be az országba ez a B12, ugye ez a nyelv alá helyezhető, patikákban kapható, nem olcsó mulatság, és megmondom őszintén, nem értem, mert 1000 mikrogram kapszulánként, ami 1000 napi adag az embernek. Kérdés az, hogy 1 mikrogram a napi adag, persze azt mondják, hogy ez rossz hatékonysággal szívódik fel, ezért kell ilyen sok belőle. Tehát ez most kérdés nekem, hogy ez az új B12 kiegészítés ez mennyire jó. A lényeg az, hogy ahol vegetáriánus az étrend, tehát van tej, tojás, ott B12 van joghurtban, tejben, tojássárgája van bőven. Ahol nincs állati termék az étrendben. A növényekben ugye nincs B12 vitamin, ami bélrendszerünk nem tudja termelni minden esetben, vagy nem tud annyit biztonsággal, ezért kiegészítésre van szükség. Sajnos.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket és a gyermekeket is. Szeretnék szólni röviden pár szóban a gyermekekhez ezért, akik úgy a sorok között elrejtve ülnek. Kérném, hogy gyertek, fáradjatok előre. Egész héten az imaheti anyagban ti is tanulhattatok valamit. Jézus megkeresett titeket is egész héten, gyermekek. És valami ilyesmit mondott néktek, hogy tanuljatok tőlem. Valamit a hétnek minden napján tanulhattatok Jézustól. Ki emlékszik, hogy mi mindent tanultatok ebből az estékből, az esti imaórákból? Egyik volt az őszintesség, nagyon köszönöm, ez megmaradt benned. Az első mi is volt, ott még egy igét is, ahol voltam, tanultuk a gyerekekkel. Ki emlékszik rá? Szelídséget, alázatot tanulhattunk Jézustól, őszintességet tanulhattunk Jézustól. Mit tanultatok még, gyermekek? Figyelmességet, Isten, de örülök, ezek a gyerekek tényleg tanultak az imaheti anyagból valamit Jézustól. A mai alkalommal, most nem ismételném át mindegyiket veletek, a mai alkalommal szeretnék felolvasni kettő rövid ige szakaszt. Lukács evangéliumából így olvasnám. Mikor pedig elmennének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt a gonosztevőkkel együtt, egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől. És mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kiről szól ez az ige? Ki volt az, akit megfeszítettek? Két latorral, egyiket jobb kéz, mondjátok kórusban, Jézus volt. A másikat pedig jobb és bal kéz felől, és Jézus volt középen. És Jézus volt az, aki így szólt és így imádkozott az ő atyához, édesapjához, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez kikhez szólt? Kiknek mondta ezt Jézus? Kikért imádkozott így? Népért, az emberekért, az ott állókért így van. Most nézzük meg, miért tette ezt Jézus, valami nagyon jó dolgot csináltak Jézussal? Az élet legrosszabb dolgát tették, megöltek, meggyilkoltak egy ártatlan embert, ráadásul a világ megváltóját. Ha valakivel valami rosszat elkövetnek, rosszat tesznek, mit gondoltok? Mit tud az ember csinálni? Egy gyermek például mit csinál, ha valami nagyon rosszat követnek el ellenetek, mondanak rólatok, vagy csinálnak veletek szemben? Ti mit tennétek? Hát ez nem is olyan egyszerű dolog, ugye, hogy mi mit tennénk olyankor, én úgy gondolom. Én csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy ma mit tanulhatunk Jézustól, hogy Jézus mit is tett ezekkel az emberekkel. Így az ige elmondta, hogy imádkozott értük, és azt kérte, hogy bocsásson meg nekik az Atya, mert azok az emberek, amit tesznek, annak nincsenek tudatában, nem is értik igazán, amit tesznek. Volt már, hogy valaki valami nagyon rossz dolgot követett el ellenetek az iskolában, óvodában, vagy valamilyen más környezetben? Volt rá példa? Hogy esett ez nektek? Milyen érzések voltak bennetek? Nagyon rossz, szomorúság, ugye? Sokféleképpen tudnák megfogalmazni. Mit gondoltok? Jézus azért imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg nekik, mert ő maga nem tudott megbocsátani, és legalább akkor az Atya bocsásson meg az embereknek? Nem, hanem azért, mert ő maga eljutott oda, hogy meg tudott bocsátani, és ezt kérte az édesapjától is, hogy ő is bocsásson meg ezeknek. Na most mit gondoltok ezeknek az embereknek, akik ilyen rosszat követnek el? Ha ti ellenetek még egyszer elkövetnének valami rossz dolgot, ti hogy állnátok ehhez hozzá? Gondolkodjatok ezen, jó? És akkor mutatnék egy történetet nektek, még a Szentírásból, hogy Jézus hogyan állt ahhoz az emberhez, aki valami nagyon rossz dolgot tett ellene. Volt egy tanítvány, aki el is árulja Jézust, hogy is hívták? Júdás volt az a tanítvány.
És amikor Jézus a Getsemáné kertben vagy, Júdás hogy megy hozzá, hogyan mutatja meg, hogy ki az a Jézus? Rámutat az ujjával, vagy valamit odaad neki? Megcsókolja. De hát a csók, az minek a jele, gyermekek? Kit szoktunk csókkal köszönteni? Akit szeretünk. Na most Jézus, Jézust szerette Júdás? Sajnos ki kell mondani, hogy nem. Azzal együtt, hogy csókot adott neki, nem szerette Júdás sajnos. És amikor így próbálja félrevezetni Jézust, Jézus felé azt mutatja, hogy ő szereti őt, ő kedveli őt, de közben hozott magával hatalmas sereget ellenségként, hogy Jézust elfogják. És Jézusnak milyen lehetősége lett volna még ekkor? Mit tehetett volna Jézus? Ha ti látnátok, hogy valakik el akarnak titeket fogni, mit tennétek? Elszaladnátok, így van, elfutnátok. Mit tehetett volna Jézus például? Ez is egy adott lehetőség lehetett volna, elfuthatott volna, elszaladhatott volna, ellene állhatott volna annak, hogy őt ne fogják el. Ahogyan mondta, 10 000-nyi angyalt hívhattam volna, hogy megvédjen. Nagyon sok lehetősége volt Jézusnak. És mégsem élt egyetlen egyel sem, hanem hagyta, hogy az ő ellenségei, az ő gyűlölői elfogják őt, kihallgassák, megverjék őt, és közben Jézus mit tesz? Végig mit tesz, gyerekek, kiért imádkozik? Tehát Jézusnak is fáj, amikor megverik, a lelke is fáj, fizikailag is fájt és szenvedett, és annyi sok rossz, gonosz dolgot mondtak neki, ami csupa hazugság, rágalom, igazságtalanság volt. És Jézus mégis kire gondol? Azzal foglalkozik, hogy neki mi fáj, neki mi esett rosszul, velem mit tettek? Hányszor olvasjuk ezt a Bibliában, hogy vele mit tettek, arra figyel? Egyetlen egyszer sem. Nemrég találkoztam egy hölgyel, aki elmesélte, hogy hogyan csapták őt, amikor a lakását megpróbálta eladni, el is adta a lakását, micsoda anyagi veszteség érte őt, és belebetegedett, pszichiátriára került, és éveken át hordozza, azért, mert vele rosszul bántak, őt becsapták, hazudtak neki. Egy életen át hordoz ennek a nyomot, és nem tud kijönni abból, hogy vele mit csináltak. És nézzük meg Jézussal, mit tettek, gyerekek. És Jézus hogyan válaszolt mindazokra a bántásokra, sértésekre? Azért imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Gyermekek, mit tanulhatunk tehát akkor Jézustól? Ha bennünket bántanak, hová kell eljutnunk nekünk is? Hogy fogalmaznátok meg? Hát Jézus hogyan tette? Megbocsátott nekik. Ide kell eljutni, sajnálni azt az embert, mert Júdás például az örök élet lehetőségét teljesen elvetette magától. Teljesen. És azok az emberek, akik megáltalkodottan gonoszok és rosszak, és csak a rosszat képesek tenni másokkal szemben, azok vannak a legrosszabb helyzetben, és nem mi, akik ellen a rosszat elkövetik. A legfontosabb mindig megbocsátani bármilyen rosszat tesznek ellenünk, és ezzel Jézus tovább mutat. Imádkozni értük. Imádkozni értük. Gyermekek, kívánom, hogy a mai alkalomról se felejtsétek el, hogy Jézus mit tanított nektek. Amen. Mehettek vissza. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma a 7. fejezeténél. Máté evangéliuma 7. fejezetéből a 13. és 14. verseket így fogom olvasni. Tehát Máté evangéliuma 13. és 14. verseit a 7. fejezetéből ekként olvasom. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Eddig olvasnám az ige szakaszt, és egész héten mi is egy ima hétben részesülhettünk, és az ima hétnek az áldásait szeretném egy picit csokorba gyűjteni, hogy megmaradhatna bennünk is maradandó emlékként, mit is jelent. Így kezdődött az első tanulmányunk, vándorlás a keskeny ösvényen. Mit jelent ez a mi életünkben? Vándorlunk-e a keskeny ösvényen, és vajon célba érünk-e? Így szólt az első egy mondat az első tanulmányunkból, ami rám nagyon nagy hatással volt. Akkor az Isten angyala megszólította Ellen G. White-ot, és azt mondta néki, mikor kereste a földön maradt Jézust váró népet, így szólt hozzá, tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb. És ő arra felé nézett, mert az angyal mondta, és egy keskeny, egyenes ösvény pillantott meg, mely magasan a világ fölé emelkedett. Próbáljuk meg vizuálisan elképzelni, amit felolvastam. Isten ad egy látomást az ő szolgájának, profétájának, elragadja őt, és a látomásában keresi az advent váró, Krisztust váró népet, és ahol ő keresi, ott nem találja. Elmondják neki, hogy följebb tekintsen és följebb nézen, mert az a nép már egészen máshol van, magasan a világ fölé emelkedve járja a keskeny utat. Mit is jelent magasan a világ fölé emelkedni, és járni a keskeny úton? Így szólt az alapigénk, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu, és széles az út, mely a veszedelemre visz. És ezen a széles kapun és széles úton sokan vannak, amely a veszedelemre visz. De van egy másik út, és van egy másik kapu, ami nagyon keskeny, ettől szoros, amely az életre visz, és ezen a keskeny, szoros úton pedig kevesen vannak. No, ez az, amiről látta Ellen White a látomását, hogy Isten népe magasan a világ fölé emelkedett, és ment, haladt a keskeny úton. Aztán tovább mennénk, és szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, hogy mit is jelent a keskeny út, és mit is jelenthet a széles út. És kedves gyülekezet, kedves testvéreim, közben mindenki próbálja megfejteni, hogy ő hol van. Magasan a világ fölé emelkedve-e járja a keskeny utat, vagy pedig a világban elterülő széles úton jár és halad. Ugye elmondta az ige, mind a kettőnek megvan a következménye. Az egyik az életre, a másik a halálba visz. Tehát így olvasnám a következő gondolatokat. Sokan egymás irigylése és gyűlölete, a féltékenység, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület ápolása. Tehát a gyülekezetben ezt mondja, hogy sokan egymás irigylésében, gyűlöletében, féltékenységében, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület állapotában vannak, és ezeknek a gyümölcseit termik. Ez melyik út, kedves testvéreim? Segítsetek mindig nekem, jó, azonosítsuk be együtt. Köszönöm, ez a széles út. Ezt mondja ki, hogy egymás irigylése, gyűlölet, féltékenység, harag, rossz hiszemű gyanúsítás, veszekedés, és valami keserű lelkületnek az ápolása a gyülekezetben. Isten népéről azt a látomást kapta Ellen White, hogy magasan a világ fölé emelkedve haladnak és mennek, és van egy része, akik pedig a világban járva, elterülve élnek. Én melyiken vagyok? Én bennem, amiről itt a prófétaság lelke sorai szóltak, van-e valami? Aztán tovább mennék. Sokan önelégülten tekintenek vissza azokra az évekre, amikor kiálltak az igazság mellett. Véleményük szerint jutalom jár az egykori megpróbáltatásokért és engedelmességért.
De az Isten ügye melletti hajdani kiállásuk csak bűnösebbé teszi őket az Úr szemében, amiért nem tartottak ki és nem haladtak előre a tökéletesség felé. A tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat. A tegnapi igazmondás nem teszi jóvá a mai hazugságot. Úgy gondolom, hogy elég egyértelmű, azt olvastam, hogy sokan önelégülten, azaz magukkal megelégedve tekintenek vissza arra, amikor ők egyszer megismerték az Istent, amikor ők egyszer hívőkké váltak, hívőkké lették, átmentek sok-sok megpróbáltatáson, sok-sok nyomorúságon, és úgy érzik, hogy ezért jár nekik valami, jár nekik az üdvösség. És azt mondja a prófétaság lelke, de Isten szemében ők csak bűnösebbek azért, mert nem tartottak ki azon az úton, amelyen elindultak. Ezért a tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat, és a tegnapi igazmondás sem teszi jóvá a mai hazugságunkat. Melyik út ez? Széles vagy a keskeny út? Segítsetek! Széles út, ugye? Egyértelmű, hogy egyformán értjük el. Aztán tovább mennék, egy kicsit még tovább olvasnám. Akkor vagyunk a legerősebbek, amikor ismerjük és elismerjük gyengeségünket. Az a legnagyobb veszteség, amikor egy ember nem tart ki Krisztus mellett. Tehát akkor vagyunk a legerősebbek, amikor elismerjük gyengeségünket. Melyik út? Széles út vagy keskeny út? Keskeny út. Aztán tovább mennék még egy kicsit. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvalló követőinek állapotát, akkor hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást lát. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvallói követőinek állapotát, akkor én bennem. Vajon mit lát Jézus, testvéreim? Azt írja a prófétaság lelke, hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást. Van-e ebből bennem valami? Melyik út ez? Széles út. Tovább mennénk. Ám magunk kicsiny voltának belátása és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Még egyszer, magunk kicsiny, semmi voltának a belátása, és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Melyik út lesz? Keskeny út. No, sok dolgot kiírtam én ide magamnak, de azt mondom, hogy ennyi elég számunkra ahhoz, hogy érzékeljük, hogy mi van a széles úton, és ami már nem fér a keskeny útra rá, amivel nem haladhatunk a keskeny úton, én nem is folytatnám tovább mindazt, amiket magamnak kiírtam és kijegyzeteltem. Ezért rátérnék a mai témánkra, a mai anyagunkra, amelynek ez a címe, hogy ki tartja fenn a köteleket. Egy látomásban elragadtatott Ellen Goodwight, és azt látta, egy hatalmas tömeggel útra indult. És ebben az utazásban színültig megrakott szekerekkel mentek. Vajon mi lehet a jelképe ennek, hogy elindultak egy hosszú, nagy útra? Testvéreim, amikor megismertük az Istent, megismertük az ő igazságát, amikor mi elkezdtünk gyülekezetté válni, gyülekezeti tagokká válni, akkor ti hol indultatok el? De ezt neveznénk keskeny útnak. És amikor elindul az ember a keskeny úton, mert az életünk ugye nem arról, hogy egyszer megkeresztelkedtünk, megismertük az Urat, elkezdtünk gyülekezetbe járni, aztán telnek a napok, telnek a hetek, telnek a holnapok, és telnek az évek. De az micsoda, ha nem a keskeny, vagy a széles úton való haladás. Valahol mindannyian haladunk, valamelyik úton mindannyian helyet foglalunk, valamelyik úton rajta vagyunk és menetelünk. És ez az úton való járás, haladás a megtérésünk óta. És elindultak nagy szekerekkel megrakodva.
És úgy elgondolkodtam ezen nagyon mélyen, nemrég vagytok, akik megkeresztelkedtetek, és visszaemlékszünk mi is a magunkéra. Annak idején az ember úgy érezte és úgy gondolta, hogy valami már túl vagyok, és milyen jó, milyen áldás, mennyi mindentől megszabadított és megszabadíthatott a jó Isten. És közben az ember úgy érzi, hogy azzal, ami még benne van, amit talán nem lát, vagy lát, de még ott van, megrakodva jól a szekerekkel, megtűrve magunkban sok-sok dolgot még megrakodva a szekerekkel, elindulunk és menetelünk a mennyei hazába. Ne felejtsétek el, minden napotok, hetetek, hónapotok nem csak úgy telik el, hogy 2009 volt, most 2010, aztán 2011, 2012. Ez testvéreim, menetelés a mennyei hazába. Csak melyik úton megyünk? A keskenyen vagyunk-e? Vagy pedig a széles úton menetelünk, de annak nem a mennyei haza lesz a vége, a végeredménye. És ahogyan így elindulnak ezen a szekerekkel megrakott úton, és amint haladnak, egyre inkább emelkedik az út, egyre magasabb lesz, és úgy érzik, hogy nehezen tudnak már tovább menni, és az is megnehezíti az utazásukat, hogy az útjuk egyik oldalán hatalmas szakadék, a másik oldalán pedig egy fehérre meszelt fal van. És ahogyan így mennek, egyre inkább azt érzik, hogy lehetetlenség tovább haladni a kocsikon. Nézzük meg, elindultak szekerekkel jól megrakodva. Hova jutnak, mit kell csinálniuk? A szekereket elhagyni. Mit gondoltok, mennyi mindent kell elhagyniuk abból, amit a szekérre tettek? Egy szekérre mennyi fér fel? Tudom, hogy már nem szekérrel költözünk, de azért el tudjuk képzelni, láttunk még szekeret, mennyi minden fér fel. Költözködésnél is mennyi minden férne föl. Jó sok dolgot el kell hagyniuk. És hogy tovább mennek ezen a keskeny úton, azt látják, átrakodnak pár málhát, ami még éppen megőrizhető volt, átrakodják őket a lovakra. És úgy érzik, ha megtartják a lovakon lévő málhákat, a mély szakadékba zuhannak. Azokat is levágják. Miük marad? Mennyiben indultak el? Mennyi időt töltöttek azzal, míg jelképesen becsomagoltak, a szekerekre raktak mindent? És miük marad? Pedig hol vannak még az út végéhez képest? Csak egyelőre még a lóhát marad, amint tovább tudnak menni, és tovább haladnak. És utána azt is el kell hagyniuk, mert lóháton is veszélyessé válik, mert mi történik közben? Azaz út nem csak emelkedik, hanem egyre inkább keskenyül is, egyre inkább keskenyebbé válik. Utána pedig mit tehetnek? Gyalog folytatják tovább az ő utukat. És már itt annyira elvéknyodik a talaj a lábaik alatt, ahol mehetnek, hogy föntről a magasból egy köteleket bocsátanak alá, amibe bele tudnak kapaszkodni. Kedves testvéreim, vizuálisan megint próbáljuk elképzelni, hogy mennyire keskenynek kell lennie annak az útnak, ahol már egy kötélre is szükségem van, hogy az úton még haladni tudjak. Elég keskeny út? Isten népe magasan a világ fölé emelkedve haladt és ment a mennyei hazába. Megfelel ez az út annak? Az első látomásnak? Ugye? Aztán tovább érve, tovább menve a látomásban azt láthatjuk, hogy mindig abból a hatalmas tömeg, amellyel elindultak, egyre is egyre kevesebben maradtak. Megfordultak, és keresték azokat az embereket, akikkel egykor elindultak, akikkel egykor gyülekezetbe jártak, akikkel egykor evangelizációra jártak, akikkel egykor megkeresztelkedtek, akikkel egykor barátságban voltak, testvérek voltak. Keresték a többieket, de nem találták. Minden egyes próbánál lemaradtak sokan, vagy volt, ahol néhányan, de mindig lemaradtak emberek a tömegből. Hol lehetnek vajon azok most, ha nem láttuk őket a csoportban? Aztán tovább mennék, azután pedig szorosan a falhoz simultunk, mégsem találtunk biztos támaszt a lábunknak.
Tehát annyira szorosan a falhoz simulnak, de nincs támasz már a lábuknak, ezért szinte csak nem teljes súlyukkal a kötelekre nehezedve tudnak tovább haladni. Keskeny, nehezen járható út. Gondoljuk végig. És ekkor megértették a leghatalmasabb dolgot, föntről tartanak bennünket. És utána pedig így folytatja, most már szinte mindig teljes súlyunkkal a köteleken csüngtünk. Ekkor észrevettük, hogy a fehér falon véres lábnyomok tűntek föl. Vajon miért és mi történt? És megértették, hogy amikor az ember, és amikor ők haladnak ezen a keskeny úton, és a vér is kicsordul a lábukból az út nehézségei miatt, valaki már előttük végig tudott menni ezen az úton, valaki ment. És úgy végig gondoltam ezt a jelenetet, hogy kellett mennie annak, aki fogta a kötelet, és közben a véres lábnyomok ott maradtak a falon, hol haladtak már testvéreim? Hol volt a lábuk? Keskeny az az út, amely az életre visz. Kevesen vannak, akik azon járnak. Én melyik utat járom? Melyik úton vagyok, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? Mindenki fölteheti magának a kérdést. És tovább mennénk, így olvasom. Végül széles hasadékhoz értünk, ahol ösvényünk véget ért. Nem volt már semmi, ami irányítaná lábunkat, semmi, amire léphettünk volna. Ekkor félénk suttogással kérdeztük egymást, mi tartja azaz, ki tartja fönn a köteleket? Olyan gyötrelmen mentem át, mint még soha. Félelmetes tusa állt előttünk, ha itt csődöt mondunk, hiába viseltünk el mindent. Hiába volt a keresztény utunk 20, 30, 5, 10, akárhány éve. Hiába voltak a megpróbáltatások, hiába voltak a lemondások, hiába volt bármi az életükben. Elérjük-e a célt? Szeretnék megállni egy kicsit, és végig gondolni veletek, megint visszatekinten, amikor elindultak ezek az emberek, megfogalmaztuk már többször megrakodott szekerekkel és hittel. Ugye azért ezt is el kell mondanunk, indultak el. Mi maradt a végére, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? A hit. A hit, amellyel eddig is el tudtak jutni. De most a mindent kiálló nagy próba még ott van előttük, közvetlenül a célba érkezésük előtt. Még a keskeny út egyre keskenyebbé válik, még nincs vége. Ott van a gyötrő kérdés, vajon elérjük-e a célt? Kedves testvéreim, felszoktuk tenni magunknak ezt a kérdést? Vajon bejutunk-e a mennybe? Vajon elérjük-e a célt? Keskeny út. Vajon elérjük-e a célt? Ha a kötél elszakad, menthetetlenül elveszünk. És újra felhangzott a kérdés. Ki tartja fenn a köteleket? Ki lehet, aki egész eddig vezetett bennünket, segített bennünket minden próba, minden nyomorúság, minden nehézség mellett? Ki tartja tehát a köteleket? Ki tarthatja a köteleket? És azt tudjuk mondani, azok az emberek, akik az életükben megtapasztalták az Isten szeretetét, Krisztus áldozatát, az áldozatból merítettek hitet, erőt, az áldozatából tudtak emberekhez viszonyulni, ebből tanulták meg, hogy hogyan kell más emberekhez viszonyulni, mit kell értük tenni. Azok az emberek tudnak csak eljutni a célig. És ezért sikerült nekik is eljutni arra a hatalmas gondolatra, eltökéltségre, hogy egyedüli reménységünk, ha teljesen a kötélre hagyatkozunk,
mert Isten tartja a köteleket. Isten tartja az életünket, és minden próba, nehézség mellett Isten vezet bennünket a keskeny úton. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, és azt mondanák, hogy ha Isten szeret, akkor ez miért van az életemben, az miért történik meg velem, ez miért alakult a széles úton, kényelmesen, nehézségek nélkül, szinte nehézségek nélkül lehet haladni. De a keskeny úton próbák és Krisztus vezet és vár rátok. És miután meghozták a döntést, hogy Isten tartja a köteleket, nincs mitől rettegnünk, Isten nem hagyott cserben bennünket, eddig is biztos kézzel hordozott, akkor eljutottak erre a meggyőződésre, akkor eljutottak a célba is, mert ezután tudták megtenni azt, ami bekövetkezett az életükben. Egy alant elterülő, mély szakadékon kellett átmenniük a kötél segítségével. A kötélen át kellett lendülni a túlsó rétre, ami egyenlő a látomásban Isten országával, a célba jutással. És miután eljutottak ide, hogy kitartja a köteleket, kivezette őket egész úton, miért hordozták el a megpróbáltatásokat. Azokban ki volt mellettük a megpróbáltatásokban, kivezette ki mindig az életüket, kiadott erőt, bátorságot nekik. Így tudták átlendíteni magukat. És szeretném most, ha megkeresnénk együtt egy másik igét, János apostol levelében találjuk meg. János apostol levele, amely így szól, az 5. fejezet 4. verse. Tehát János apostol levele 5. fejezet 4. verse így szól: mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a keskeny úton csak így lehet járni, csak így lehet végigmenni. Mindaz, ami Istentől született, ami Istentől születik bennem, amikor én Isten szeretetére, Krisztus áldozatára nézek, és ez alapján gondolkodom, és ez alapján cselekszem, akkor az legyőzi bennem a világot. Legyőzi az irigységet, legyőzi a féltékenységet, legyőzi a vitákat, legyőz mindent az ember életében. És ami legyőzi a világot, amely győzedelemmé teszi, az a mi hitünk, az Istenben és az ő fiában elrejtett hit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez az, amire elhív Isten bennünket. Erre a hitre, ezt szeretné ajándékozni mindannyiunknak, de erre a hitre csak egy helyen, csak egy úton tudunk szert tenni. Melyik az az út? A keskeny és nehéznek tűnő, tehát nehezen járható útról beszélt Jézus. De azok a lábnyomok, amelyek ott voltak a fehérre festett falon, az mutatja, hogy ezen a keskeny és nehezen járható úton valaki biztosan előttünk ment, végig haladt, és az maga az Úr. És ha ő végig tudott menni, ezzel bátorít mindannyiunkat, mi nekünk is sikerül, mi is győzhetünk, ha lemondunk a világ kívánságairól, ha lemondunk a világ szeretetéről, ha lemondunk az olyan kívánságokról, amelyek elvezetnének bennünket Krisztustól. Kívánom, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, segítsen Isten bennünket is ez a hithez, amely legyőzi a világot, a világ kísértéseit és megpróbáltatásait. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Látomások című sorozatunkban. Elérkeztünk Dániel próféta látomásához. Ugye elindultunk Bálámtól, és legutóbb Zakariás könyvében a 8 látomás volt a témánk. A mai alkalommal egy rendkívüli látomást veszünk át, hogy mennyire rendkívüli, azt jelzi az is, hogy egy előadáson nem lehet átvenni, csak kettőn. Tehát a mai alkalommal belefogok ennek a látomásnak a magyarázatába, és 2 hét múlva fejezném be. Dániel könyvében csak ez az egy látomás van, tehát több látomás nincsen. De azt szeretném megjegyezni, hogy Dániel könyvében a 4 nagy profécia közül mind a 3 bibliai kinyilatkoztatás forma előfordul. Tehát van benne 2 álom, Dániel 2. és 7. fejezetében, van benne 1 látomás, Dániel könyve 8. és 9. fejezetében, és van benne egy igében adott kijelentés sorozat a 10-től a 12. fejezetben. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a Biblia szerint Isten 3féleképpen hozta az akaratát az emberiség tudomására, álmokban, látomásokban és gondolatihletésekben. Mind a 3 központi helyet tölt be Dániel könyvében, tehát 2 álom van, ez a 2. és 7. fejezet, 1 látomás, ami a mostani tárgyunk, ez a 8. és 9. fejezet, és 1 gondolatihletésen alapuló kijelentéssorozat, ez a 10-től a 12. fejezetig tartó rész. A mi mostani témánk az a látomás, ami az emberiség történelmének mind a mai napig terjedő időszakát, sőt a mi időszakunkon túl terjedő időszakát is megvilágítja. Jelentősége óriási, Jelenések könyve enélkül megérthetetlen, Jelenések könyve 3. fejezete, 6. fejezete, 10. fejezete, 14. fejezete, 17., 18., 19., 20. fejezete ezen a látomáson alapul, úgyhogy a magam részéről nem csodálom, hogy Jelenések könyvét általában kevesen értik, mert ha Dániel könyve 8. és 9. fejezetét valaki nem érti meg, jobb, hogyha nem fog hozzá Jelenések könyve magyarázatához. Dániel könyvén alapul az egész Jelenések könyve. Szeretnék végigmenni magán a látomáson. A látomás rendkívül egyszerű lesz, de van a látomásnak egy olyan mozzanata, ami egy idői kijelentéssel is társul, és ez az idői kijelentés a Bibliának leghosszabb idői kijelentése, csaknem az egész történelmet átfogja, és ez lesz a 2300 estéről és reggelről, vagyis napról, vagyis majd, hogy látni fogjuk, évről szóló kijelentés. Tehát a látomást azt teszi rendkívülivé, hogy a látomásban szereplő egyik hatalom teljhatalmának az idejének a lejártátra mondja azt, hogy 2300 év múlva jár le ennek a hatalomnak a teljhatalma, és ez igencsak a mi korunkba vágó látomás. De nem akarok elébe menni a történéseknek, nézzük lépésről lépésre, hogy hol is kapta a próféta ezt a látomást, milyen formában kapta, egyáltalán hogyan kerekedik ki ez a látomás, és mit is érthetünk meg belőle. Dániel könyve 8. fejezet 1. versétől a következőképpen olvashatjuk a bibliai leírást. Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nékem Dánielnek, annak utána, mely először jelent meg nékem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van. És láttam látomásban, és íme az Ulai folyam mellett voltam. Tehát azért hoztam most a nagy térképet, amilyen rajta van ugye teljes Babilónia, a zsidó nép babiloni fogsága idején, Dániel prófétai szolgálatának vége felé zajlódott le ez a látomás. Pontosan megmutatnám, hogy hol volt a próféta, itt van Susán, vagy Susa vára, tehát ez Bábeltől keleti irányban India felé található, és látomás formájában itt ebben a várban volt, és a mellette levő Ulai folyam mellett állt a próféta. Erről a Susán váráról csak annyit hadd mondjak el, hogy egy másik bibliai könyv itt játszódik, ez Eszter könyve. Tehát ugye a zsidó népnek a Babilonban rekedt maradékának a megpróbáltatásait Eszter könyve mondja el, és ez Susán városában játszódik. A próféta látomás állapotában
szemléli a képeket, mondja is a harmadik versben, hogy felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt. És az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam a kos szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé, és semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadulhatott meg a kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lőn. Tehát rendkívül egyszerű a látomásnak ez a része, tehát egy kost látott maga előtt a próféta, a kosnak két nagy szarva volt, de bizonyos időbeliséget is jelzett a látomás, mert szinte a szeme láttára növekedett ki a két szarv, de a másodjára kinövekedő szarv az nagyobb volt, sokkal nagyobb volt az elsőnél. Na most Dániel könyve 8. fejezeténél járunk, és ha már itt tartunk, akkor azért egyszerű ennek a kosnak az azonosítása, még hogyha nem is mennénk tovább, mert a 20. vers szó szerint azonosítja, hogy itt melyik hatalomról van szó, de még ne menjünk tovább a 8. fejezet 20. versére. Ha az előző két álmot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a kosról szóló látomás, ez szakasztott ugyanaz, mint amit előbb a próféta kapott, szintén Istentől, de nem látomásban, hanem álomban. Egy medvét látott a próféta, hogy az egyik oldaláról a másikra hempergőzött át ez a medve, vagy az azelőtti álomban, amelyet Nabukodonozor látott, egy hatalmas szoborkolosszust vett észre a király, amelynek két karja volt. Tehát meghatározó ennek a hatalomnak az azonosításában, hogy az ezüst kar két kart jelent, két vállal együtt, a medve az egyik oldaláról a másikra kelt, és a kosnak a második szarva később nőtt ki az elsőnél, és az lett a nagyobb. Itt a 8. fejezet 20. verse pontosan azonosítja, hogy ebben a látomásban ez a félelmetes hatalom, állatjelképpel jelzett hatalom mit is jelent. Vagyis amit előtte az ezüst, vagy azelőtt egy még félelmetesebb medve, most itt ez a kétszarvukos Médiának és Perzsiának királya, tehát Médope, ezt ugyanebben a

Már Dánielnek adott álmot, és itt pedig látomást, ott először a medve, azután a kostát két erőteljes állat jelképében mutatja be Isten a történelem hatalmi harcait. Azt mondja még el itt a kosról, hogy napnyugat felé terjeszkedett még északra és dél felé. Tehát, hogyha megnézzük, hogy Médó-Perzsia hatalma itt volt, tehát Babilóniát ők vették be, itt van Média, és itt van Perzsia, és itt hódították meg a médek és perzsák Babilóniát, akkor valóban nyugatra terjeszkedtek, északra és délre is Egyiptom felé. Tehát ahogy a Médó-Perzsa irodalom kiterjedt, bekebelezte Egyiptomot is, bekebelezte Kis-Ázsiát, és egészen Görögországig terjedt. Tehát ugyanazt látta látomásban, mint amit azelőtt egyébként álomban ezzel a bizonyos medve álommal. Nézzük, hogy ezután, miután a látomásban ez a két szarvú kos megjelent, mit látott ezután a próféta? És míg én szemléltem, olvasom az 5. verstől, íme egy kecskebak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. És ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a két szarvukoshoz, melyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és neki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen nagyjá lőn, és mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé. Megint nagyon egyszerű a helyzetem, mert a 8. fejezet 21. verse a kos után a kecskebakot is szó szerint azonosítja. Tehát itt ez nem a költészet és a fantázia világ, hogy most itt mit jelenthet a kos meg a kecskebak. A 8. fejezet 21. verse szó szerint így szól, a szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király. Tehát azt mondja itt a látomás, hogy a médek és a perzsák világhatalma után jön egy másik hatalom, amely nem véletlenül lesz Görögország, mert a médek és főleg a perzsáknak a hatalmi terjeszkedése a legérzékenyebben itt Görögországot sújtotta. Ugye Atént égették fel, egy magas görög civilizációt akartak tönkretenni, és a idő jöttével, hogy a görögök megerősödtek és kialakult a hellenizmus szövetségi rendszere, adandó alkalommal, amikor egy erős kezű ember ragadja magához az uralmat, ugye ez Nagy Sándor, alig várja, hogy visszavágjon a médeknek és a perzsáknak, tehát ezt a bizonyos kecskebakot napnyugat felől látta közeledni a próféta, ellentétben az előző kosra, ami viszont kelet felől jött. Tehát itt zajlódik le a Biblia szerint a kelet és nyugat összecsapása. A keleti birodalmak sorát Babilónia nyitotta meg, utána jön Médó-Perzsia, Babilónia is már kezd terjeszkedni, Médó-Perzsia még inkább, de nyugatra terjeszkedvén a görögök egy bizonyos idő után, tehát a 4. század végén visszavágnak a keleti nagyhatalomnak, és végérvényesen a világ sorsának az irányítása egy nyugati hatalom kezébe kerül, átkerül Ázsiából a hatalmi súlypont, a világtörténelem súlypontja átkerül Európába, és Görögország a hellenizmussal, Nagy Sándorral, ugye Nagy Sándort jelképezi ez a bizonyos nagy szarv, ami aztán, hogy elhatalmasodott, kitörött, és helyében négy tekintélyes szarv állt. Nagyon pontosan jelzi a profécia, hogy Nagy Sándornak ugye az egész uralkodás alig több, mint 12-13 év, időszámításunk előtt 326-313. Ahogy Nagy Sándor meghal, négy részre osztják ezt a hatalmas birodalmat. Hát elhoztam a vetítést, de ha nem tudunk vetíteni, majd a következő előadáson mindezt le is fogom egész pontosan vetíteni, hogy meddig is terjedt ez a hatalom. Ahogy Nagy Sándor meghal, felosztják a hatalmas birodalmát négy részre, ugye Szíriára, Egyiptomra, a mai Törökországra és itt a Trákia-Macedónia részére. Tehát ezt a hatalmas nagy világbirodalmat már Nagy Sándor halála után csak négy uralkodó tudja kézben tartani.
azt mondhatnám, hogy eddig a látomás sem

Semmi különöset nem ad ahhoz hozzá, amit eddig Dániel könyvében már egyébként is tapasztaltunk. Mert Dániel könyvében az első hatalmat, az első álom az arannyal, a második álom az oroszlánnal azonosítja. Itt ebben a látomásban ez már hiányzik. Miért? Azért hiányzik, mert Belsacár király uralkodása harmadik esztendejében kapta ezt a látomást Dániel próféta, ez pedig a történelemből tudjuk, hogy ez időszámításunk előtt 551. Belsacár király uralkodásának harmadik esztendeje. Csak hamar a babiloni birodalom megbukik, Belsacár az utolsó uralkodó, és időszámításunk előtt 535-ben lejár a zsidóné babiloni fogsága is, tehát itt már nagyon megvan számlálva a Babilóniának a világhatalma. Az első két álom foglalkozik még Babilóniával, aranyfej és oroszlán jelképével, de a mi látomásunk teljesen elhagyja már. Ugyan a babiloni birodalom idejében kapja ezt a látomást Dániel próféta, de annyira kevés pár év hatalma van már, hogy a második hatalomtól kezdi a történés áttekintését. De mondom, eddig semmi különös nincs benne, mert ami az első álomban a két ezüstkar volt, a második álomban a medve, itt a kos, ami a réz volt, az a párduc és az a keskebak, és mind a három jelképes bemutatásnál valóban megcsodálhatjuk, hogy milyen egyszerűen lehetett bemutatni a történelmet, hiszen az ezüstöt a perzsák fedezték fel és használták a pénzkészítésre. A medve az ő fensíkos erdeikben volt honos állat, tehát itt látjuk, ezek itt vannak a perzsa fensíkos vidékek, a jellegzetes állatot mind a mai napig a medve. A kos is rendkívüli szemléletesen jelzi őket. A réz vagy bronz, ez mindig is a hellenizmusnak volt, Görögországnak volt az általánosan elterjedt fém. A párduc nagyon szemléletesen jelzi Nagy Sándornak a gyors hódításait, és a kecskebak, ahogy neki megy a kosnak és leüti és eltapossa, nagyon szemléletesen mutatja, hogy vége az ázsiai nagyhatalmaknak, most Európába kerül át a világhatalomért folyó versengés során a kormánypálca. Ami bennünket most érdekel, hiszen, hogy úgy mondjam, aki Dániel könyvét elolvasta, ez csak ismétlés vagy megerősítés neki, az, ami bennünket érdekel, ami ezt a látomást rendkívülivé teszi, ami ezután következik. De azért az ismétlés se rossz dolog, egyébként az életben mindig jó az ismétlés, Jézus is mondta, hogy az igazi tanító is mindig ót és újat kell, hogy hozzon elő az ő éléstárából. Meg másrészt a bibliai proféciák jelzik, hogy itt folyamatokról van szó a történelemben, és háromszor is bevilágítja ezt a folyamatot. Itt, mint kívánatos fémek, a szempont inkább az, hogy hogyan épül le a történelem, tehát arany, ezüst, réz, vas, és a végén már cserép ez a mi korszakunk. Tehát itt mondjuk a második fejezetbeli álomnál az a szempont, hogy az emberi történelem hogyan gyengül, hogyan válik egyre összetarthatatlanabbá a föld és a föld népei. A második álom arra helyezi a hangsúlyt, hogy a világhatalomért kegyetlen harc van a történelemben, ahol oroszlán, medve, párduc, fenevad, szarvak, stb. Ilyenek szerepelnek. És a harmadik perspektívikus proféciában is azt látjuk, hogy lényegileg megismétli a második profécia, tehát álomnak a képeit ez a látomás, csak más állatokkal ismétli meg, és ahogy említettem, olyasmit tesz, ami sem a második, sem a hetedik fejezetben nem található, egy idői kijelentést is adott Isten a próféta számára. Nézzük a 9. verstől, hogy mit is mond ezután a látomás. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólani, és mondta az egyik szent annak, aki szólt.
Meddig tart el látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És ő mondta nékem, 2300 estérig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam el látomást, és kerestem az értelmét, íme előmbe állt egy férfihoz hasonló alak, és emberi szót hallottam az ulai közén, kiáltott pedig és mondta, Gábriel, értesd meg azzal a látást. Egyelőre idáig olvasom. Tehát mit is, milyen, hogyan is folytatódott a látomás? Ugye kijött a két szarvukos, rettentő erős volt. És hivalkodva ugye a két óriási szarvával, jött a kecskebak, nekirontott, letaposta, összetaposta, megölte. De a kecskebaknak az egy szarva is kitöretett, négy kis szarv nőtt ki helyébe, és úgy tűnik, hogy most egy kis szünet van a világhatalomért való versengésben, de titokzatos módon a kecskebak négy szarva közül, tehát ugye volt egy nagy szarv, ez Nagy Sándor meghalt, jött a négy szarv, felosztották az utódállamokat, és hát folyik a hellenizmus időszaka, de titokzatosan egy kis szarv növekedett ki, és ez a kis szarv egyre inkább növekszik, és tulajdonképpen érzékelteti ez a látomás, hogy ha most időket nézzünk a történelemben, ez a kis szarv, ennek a kis szarvnak a ténykedése foglalja le ezután az egész világtörténelmet. Először is egy megdöbbenésünknek kell, hogy kifejezést adjunk, mert ha most behelyettesítem az időket, akkor azt mondom, hogy Babilónia hatalma az a 7. század, mondjuk még a 6. századnak a vége, a Perzsia hatalma az a 6.-tól a 4. század, hellenizmus időszaka az a 4.-től, időszámításunk előtt vagyunk még természetesen mindegyik részben, az a 4.-től körülbelül a 2.-1. század, és valóban rendkívüli módon érzékelteti a látomás, hogy a történelem színpadára titokzatosan feljön egy kis hatalom. Ugye a szarv az a Bibliában mindig a hatalomnak a jelképe. A történelem színpadára kicsiből kiindulva, megfoghatatlanul, senki által előre ki nem számíthatóan és előre nem látottan, kijön egy hatalom, ugye egy bizonyos hatalmi vákum van Nagy Sándor és a négy utódállam regnálása idején, és az időszámításunk előtti 2.-1. századtól kijön a történelem színpadára egy hatalom, és azért tettem itt a látomás végére és mindegyik végére kérdőjelet, mert hogy meddig tartanak ezek a látomások, illetve álmok, ezt pontosan nem tudjuk, de az biztos, hogy a történelem lezárulásáig. Mert mindegyik, ez az álom is, ez az álom is, ez a látomás is a végső időkig fut, majd fogom olvasni, háromszor fogja Gábriel angyal mondani Dánielnek, hogy ez az utolsó időkre szól, ez a végső időkre szól, ez a végső napokig terjed ez a látomás. Egyébként is a Bibliának mind a 10 vázatproféciája, ugye ez az első vázatprofécia, ez a második, ez a harmadik, és ezután jön még 7 vázatprofécia a Bibliában. Mind a 10 vázatprofécia kiindul a történelem egy bizonyos időpontjától, de a befejezés az mindegyiknél a történelemnek a lezárulása, tehát Jézus második eljövetele és a történelemnek a vége. Tehát azért mondom, hogy erre figyeljünk a látomásban, erre a kis mozzanatra, hogy ez a kis szarv, hogy most meg kell találnunk, hogy mi ez a kis szarv. Mert ez feljött már az időszámításunk előtti 2.-1. században, mondom titokzatosan, senki által nem várhatóan és láthatóan, és a mai napokban is ennek a kezében van a világ. Csak hogy azért tökéletes ez a bemutatás, mert hogyha ma én fölteszem bárkinek a kérdést, hogy kedves hölgyem és uram, tessék mondani, hogy ma kinek a kezében van a világ. Nem tudom, hogy erre milyen választ kaphatnánk. Erre ki mit válaszolna? Hogy valaki azt mondja, hogy mondjuk a világ ma Amerika kezében van. Mások azt mondják, mondjuk ha főleg ha antiszemiták, ma a világ a zsidó kezében van. Harmadik azt mondja, ma a világ a szabadkőművesek kezében van. Negyedik azt mondja, ma a világ a multik és a nagytőke kezében van. Hát sok válasz, önök is talán hallottak már válaszokat erre, vagy hát egyáltalán kérdésre, hát kinek a kezében van, az biztos, hogy nem a magyarok kezében, ugye?
Az is biztos, hogy nem a kínaiak, vagy a mongolok, vagy az afrikai népek, tehát valahol máshol kell keresni. De az eddig adott megoldások közül a Biblia egyiket sem hitelesíti. Biblia azt mondja, hogy ma a világ egy kis szarv kezében van, akit senki nem vesz észre, hogy melyik lehet ez a hatalom. Ma is kis szarv, nem csak akkor kis szarv, amikor kijött a hellenizmus időszaka után, hanem, és hát végül is már több mint 2000 éve a világ porondján van, de ma is megfoghatatlan, ma is megragadhatatlan, és úgy végzi a tevékenységét, hogy ma is ráillik ez, hogy kis szarv. Ugye, mielőtt azonosítanánk ezt a kis szarvat, hadd tegyem hozzá, hogy az első álomban az arany ezüst után, ugye a nagy szobor, kolosszus aranyfeje, ezüst két karja a réz vagy bronz oldala után, ugye a két vas lábszár és a vas és cserép 10 lábúj, ugye ebbe végződik az álom. Teljesen nyilvánvaló, hogy Görögország után, a réz a bronz után jön a vas Róma. De a vas Rómának legalább két időszaka van. Ugye van az ókori Róma, és van az ókori Róma bukása után az ókori Róma területén kialakult európai államok. Ugye az európai államok jelképe a Bibliában mindig a vas és a cserépnek az elegye, és ugye a két vas lábszár után a 10 lábúj, a vas, a római vas továbbélése és az ázsiai agyag rápakolódása, mint cserép. Ugye ez a bizonyos 10 lábúj mindig az európai államok jelképe. Ugyanezt látjuk a második álomban, csak itt nem fém van, hanem az oroszlán medve párduc után a fenevad, és a fenevad fejéből kijön 10 szarv, és a 10 szarv közül kijön még egy kis szarv. Most itt is, ahogy itt a 10 lábúj, itt a 10 szarv az európai államok jelképe, de megjelenik itt már a kis szarv. Tehát aki elolvast eddig Dániel könyvét, a kis szarv már megjelent a 7. fejezetbeli álomban, de megjelenik itt a 8. fejezetbeli látomásban is. Mind a két isteni kijelentés az érdeklődésünk homlok terébe teszi ezt a kis szarvat, hogy ezzel a kis szarval mi foglalkozzunk, mert valami olyan hatalom jön ki a történelem színpadára, ami rendkívül ügyesen tudja leplezni a hatalmi törekvéseit, rendkívüli módon tudja titkolni és leplezni a valódi törekvéseit, ambícióit. Itt a proféta, ahogy látja ezt a kis szarvat, azt látja, hogy megnőtt napkeletre, délre és a kívánatos föld felé. Tehát azt mondja, hogy megnőtt keletre, délre, és a kívánatos föld, ez mindig Palesztina, tehát Izrael földje, tehát ilyen irányban mondja, hogy nyugatról keletre, kívánatos földre és délre nőtt ez a kis szarv. De amit a 10. verstől kezd mondani erre a kis szarvra, ez lesz itt a félelmetes, mert azt mondja, hogy megnőtt mind az ég seregéig. Megnőtt mind az ég seregéig. Tehát ez a kis szarv, hogy úgy mondjam, ennek a kis szarvnak nem csak földi politikai ambíciói vannak, hanem ha megnőtt az ég seregéig, és földre vetett ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta, sőt, a seregek fejedelméig növekedett. Itt már kicsit eláll a lélegzetünk, mert ugye a seregek fejedelme a Bibliában mindig egy valakire lefoglalt jelképes kijelentés, magára Jézus Krisztusra. Tehát akkor ennek a kis szarvnak, mondom, nem csak politikai ambíciói vannak, hanem mélyen vallási vagy egyházi ambíciói vannak akkor, hogyha az ég seregéig nő fel, hogyha a csillagokból, ugye a csillagok mindig Krisztus igazi követőinek a jelképei, ha azokat levet és azokat tapossa meg, tehát üldözi Krisztus követőit, de magát Krisztust is üldözi, mert a seregek fejedelméig növekszik, és elveszi tőle a mindennapi áldozatot, erről majd a következő előadáson részletesen beszélek, de itt a héberben a támit kifejezés van, és majd megnézzük az áldozati rendszert és a Krisztusra vonatkozó részleteit. Itt azonban már annyit megérthetünk ebből talán, hogy tulajdonképpen Krisztus helyébe akar állni, és a Krisztus által adott bűnbocsátó szolgálatot magának igényeli. Tehát elveszi a seregek fejedelmétől, elveszi a mindennapi áldozatot, és elhányja az ő szentségének helyét. Ezért kell két előadást szánom erre a témára, hogy mi az, hogy szentsége helye, meg mi az, hogy
Krisztus szolgálata, meg mi az, hogy Krisztus a szolgálatát végzi, nem csak itt a földön végezte, hanem a mennybe menetele után a mennyben is. És a sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és ez a kis szarv földre veti az igazságot, cselekszik, és jó szerencséje van. Számomra ez a legmegdöbbentőbb kijelentés egyébként a 12. versben, hogy a történelemben az igazságot állandóan el tudja taposni. Tehát valami olyan félelmetes hatalom, ami az igazságot, az Isten igazságát, a lelkiismeret igazságát, az egyszerű igazságot állandóan félre tudja tenni, és a maga hazugságaival tudja betölteni a történelmet, és cselekszik, és jó szerencséje van. Tehát nagyon sikeres a történelmi útja. Hát ezt egyébként már eddig is láthatjuk, mert ha 2000 éve a történelem színpadán található, és méghozzá vezető erő, és senki nem veszi szinte észre, és ma is az emberek keresik, hogy kinek a kezében van a föld, és mindenkire gondolnak, de erre a hatalomra nem gondolnak, hát akkor azért azt elmondhatjuk, hogy hát nem akármi ez a hatalom. Mert ugye egy csipolla is a maga varázslatával néhány percig el tudja a közönségét ámítani, de hogy ezred évekig elámítani, és az egész emberiséget elámítani, azért nem tudom, hogy ennél nagyobb mutatvány ki tudna mutatni. Tehát, hogy amit csak eddig látunk, amit leír Dániel az első látásra, mert ugye most jön majd a magyarázat, ami részletesebb lesz, amit első látásra lát, hát nem csodálkozunk, hogyha a látomás végén majd úgy fogunk elválni a prófétától, hogy elájul. Hát elájult. Hát ezt előre látni, hogy az emberi történelemben feljön egy hatalom, és azt csinál, amit akar, mindenkit becsap, az egész emberiséget, és senki nem is gyanítja, hogy ez a hatalom mire képes, és így telik el több mint 2000 év a történelmből, hát valóban, hogyha ezt úgy jól meggondolnánk, nekünk is most el kéne ájulnunk. Visszamenőleg is, mert sem történelmi leckéinkből, sem magán felfogásunkból talán nem jutottunk ilyen eredményre, a próféta viszont előre látta ezt, és amikor ezt a sok mindent a látomásban látja, akkor hall egy szentet szólni, ugye említettem önöknek, hogy a látomásokban mindig vannak szereplők, tehát a próféta mellett ott vannak mennyei lények, angyalok, mindjárt megjelenik Gábriel angyal is, mennyei lények értékelik ki ezt a látomást, és ugye mi a természetes kérdés? Mi a természetes kérdés, amikor egy hazug, egy csaló, az egész világ történelmet uraló hatalomról van szó, hogy meddig? Hát meddig marad ez meg egyáltalán? Föl is hangzik ez a kérdés, hogy meddig tart a látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, olvasom a 13. versben, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik, tehát Krisztusnak a szolgálata, a szent hely, amiről mondom a következő előadáson részletesebben szólok, most, hogy úgy mondjam, az alap dolgot szeretném kiteríteni, a látomás alapszövetét szeretném mindannyiunk elé helyezni, és utána megyünk bele a részletekbe, és a sereg meddig tapostatik, tehát a Krisztus követőit meddig fogják még üldözni a legkegyetlenebbül és legigazságtalanabbul a földön, és itt jön a 8. fejezet 14. verse, amely azt mondja, hogy 2300 estélig és reggelig, és azután kiderül a szent hely igazsága. Itt mondja ezt a hatalmas nagy proféciát, amit tehát bejelöltem már itt a táblán. Itt szeretném elmondani, hogy 2300 estét és reggelt említ, ez egy jellegzetes hebraizmus és bibliai szóhasználat. Aki a Bibliát elkezdi olvasni, mindjárt az első fejezetben ezzel találja magát szembe, lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Az este és reggel héber kifejezés mindig egy 24 órás napot jelent. Viszont a proféciákban, hogy olvassuk Ezékiel könyve 4. fejezet 6. versében, egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a profétikus előrejelzések általában napokban mondják meg az éveket, ennyi rejtjelet alkalmaznak, nem egy nagy rejtjel, de ezt ismerni kell Ezékiel 4-6 alapján. Tehát azért írtam ide, hogy 2300 év múlva fog ennek a hatalomnak a napja megtörni, a tejhatalmának a napja megtörni. Tehát azt mondhatnám, hogy itt éri egy nagy megrázkódtatás ezt a hatalmat, de helyesen írtam a táblán, ez nem annyit jelent, hogy véget érne a hatalma. A történelme során lesz egy nagy megrázkódtatás, mindenki azt hiszi, hogy ennek a hatalomnak vége van, de utána
és ez már nem Dániel könyvének lesz a témája, hanem Jelenések könyve 13. fejezetének, ott lehet olvasni tovább a hatalom földi pályafutásáról, hogy a halálos sebe be fog gyógyítatni, és nagyon gyorsan az egész föld újra csodálni fogja ezt a hatalmat, olyannyira, hogy a földön kaotikus állapotok lesznek urrá, és Krisztus második eljövetelét kényszerűvé, szükségessé teszik, mert a föld elpusztulna amiatt az anarchia miatt, amiatt az űrzavar miatt, ami egyébként ennek a kis szarvnak a visszanyert hatalmával kapcsolatos. Tehát ennyit idáig tudunk a látomásból, de ne én azonosítsam a kis szarvat, hanem figyeljük meg, hogy ezután Isten küld egy mennyei angyalt, nem is akárkit, Gábrielt. Gábriel a 8. és 9. fejezetben főszerephez jut. Gábrielről annyit tudunk, hogy maga a név, a Gábriel név, annyit jelent, hogy Isten erős embere, vagyis Isten erős küldötte, hiszen ő angyal. Gábriel az az angyal, aki Sátán bukása után, tehát Sátán se volt Sátán, csak miután szembefordult Istennel, azután lett a neve Sátán. Sátán bukása után Sátán helyébe állt, tehát Gábriel az angyal seregeknek a vezetője, a fő angyal, az egész angyali rendnek a vezetője. Azért olyan óriási jelentőségű ez a látomás, hogy Isten a legfőbb angyalt küldi Dániel segítségére, és azt mondja, hogy Gábriel, értesd meg azzal, tehát a prófétával a látomást. És olvasom a 17. verstől a magyarázatot. És oda jött, mármint Gábriel, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem: értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. Itt mondja ki először Gábriel, és ez számomra egy csodálatos logika, hogyha valakivel valamit meg akar értetni, és egy időben hosszan elhúzódó dolgot akar megértetni, akkor először a lényeget mondja. Nem megy bele a részletekbe, hogy itt mi van, itt mi van, itt mi van, azt mondja, ez az utolsó időre szól. Amíg világ a világ, ez a látomás igaz, és a történelemnek a legvégéig szól ez a látomás, az utolsó időre szól ez a látomás, olvassuk a 17. versben. A 19. versben ezt újra megismétli, azt mondja, mert a végső időre szól, ez a 19. vers, és megismétli a 26. versben is, pecsételt be látomást, mert sok napra való. Itt nagyon érdekes, a 26. versben azt mondja Gábriel Dánielnek, pecsételt be ezt a látomást, mert sok napra való. Tehát, hogy mondta, utolsó napra, végső időre, sok napra, de pecsételt be. A bepecsételés annyit jelent, hogy ezt a látomást a történelem során olvassák, olvassák, nem értik. Olvassák, olvassák, nem értik. Eljönnek a végső idők, olvassák, olvassák, és egymástól függetlenül meg fogják érteni Bibliát kutató, igazán hitre törekvő emberek. Tehát ez a Bibliának bepecsételt látomása, mint látni fogjuk majd a következő előadáson, ahol ennek a látomásnak az értelmezés történetét is szeretném önök elé állítani. Ezt a látomást az utóbbi 200 évben értette meg igazán az, aki a Bibliát komolyan tanulmányozta. De foglalkoztak ezzel már a középkorban. Fiorei Joachim, egy katolikus szerzetes foglalkozott, Nikolaus Cusanus, egy katolikus püspök, sok mindent próbáltak kinyitni, de ez a szirom zárva volt. Ez az utóbbi 200 évben nyílott ki ez a virág, és látni fogjuk majd, hogy az utóbbi 200 évben ki mindenki megértette ezt a látomást, de ezt előre megmondta az Isten Gábriel angyal által a prófétának, hogy ezt csak a végső időkben fogják megérteni, ezt a látomást. És oda jött, ahol álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem: értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultam, estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított. És mondta: íme én megmondom neked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. Az a két szarvukos, melyet láttál? Médiának és Perzsiának királya. A szőrös kecskebak, Görögország királya. A nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király. Hogy pedig az letöretett, és négy állt helyébe, négy ország támad abból a nemzetből,
de nem annak erejével. Ugye eddig világos, de valamit hadd tegyek közbe. Amikor ez a Gábriel angyal azt mondja Dániel prófétának, hogy a kos, akit láttál, Médiának és Perzsiának királya. Dániel idejében már ismert volt Média és Perzsia, pár évtized választott el őket a világhatalomtól, mindenki tudta, hogy kik a médek és perzsák, de amikor azt mondja Gábriel, hogy a kecskebak, akit láttál, az Görögország. Az eredeti Bibliánkban, tehát a Héberben Jáván szó szerepel. Jáván. Ebben az időben, amikor kapja Dániel a látomást, időszámításunk előtt 551. Ez a szó, hogy Görögország, hellenizmus, ez nem ismert. Ez ugyanolyan, mintha én 1500 évvel ezelőtt éltem volna itt a Kárpát-medencébe, ez, hogy Magyar vagy Magyarország 1500 éve itt nem volt ismert. Tehát előre megmondja a prófétának, a mennyei küldött, hogy egy olyan hatalom jön fel a föld színére, aminek most még a neve sincs. Azért mondja, hogy Jáván, mert ez a Jáván, ez tulajdonképpen a görög szigetvilágnak volt a keletiek által használatos neve. Tehát ennek az egész szigetvilágnak, természetesen az ókorban is ismerték Görögországot, de hát mondom, ilyen szó még, hogy Hellász vagy Görögország nem volt. Tehát itt nagyon érdekes, hogy előre, több évszázaddal előre a profécia megmondja a hatalomnak a nevét is. A negyedik hatalom nevét nem mondja meg. A negyedik hatalom nevét csak Jézus Krisztus fogja kiejteni. A Máté evangéliuma 24. fejezet 15. versében, amihez szintén el fogok érkezni, de habár itt nem mond nevet, most elkezdi Gábriel magyarázni Dánielnek, hogy mi mit jelent. Én azt gondolom, hogy amit most itt elmond az angyal a prófétának, ha valaki ebből nem látja, annak hiába is mondunk nevet. Mert itt annyi mindent el fog magyarázni, ami teljesen egyértelművé teszi a dolgot. És ezek országai után, mondja itt a kiszarról, és ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, ravasságokhoz értő király. Kemény orcájú, ravasságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. És csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elveszít sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. És az estéről és reggelről való látomás, tehát a 2300 éves profécia, tehát az estéről és reggelről való látomás, mely megmondatott, igazság. Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a királyi dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Kedves hallgatók, látjuk a leírásból, hogy Dánielre ez a látomás félelmetes erővel hatott. Napokig elájult. Elmondta hozzá a legközelebb állóknak, de senki nem tudott neki magyarázatot, kulcsot mondani. Egyébként szerintem lehetetlen is lett volna, mert tessenek elképzelni, hogy előre több évezred történelmét néhány vonással szemléltette vele az Isten, de ez a néhány vonás olyan volt, mint egy didércálom. Tudnék, egy olyan hatalomról beszélt a kis szarval kapcsolatban Gábriel, ami becsapja az egész földet. Ami lóvá teszi az egész emberiséget. Ami mindig mást mutat, mást cselekszik, mindig másképp tündököl az emberek előtt, de a valóságos céljai mások. Azt mondja, hogy támad egy kemény orcájú és ravasságokhoz értő király. Kemény orca, tehát a hazugságot kihívóan képviseli. Mindenféle ravasság ott lesz a keze ügyében. Kénytelen vagyok ilyen modern politikai vagy történelmi párhuzamokat vonni,
már el is mondtam talán a kedves hallgatóknak, hogy én nyugat-dunántúli vagyok, és a második világháború ott nagyon erősen éreztette a hatását. Bécs felől ugye ott jöttek be a németek, én mosonmagyaróvári vagyok, és édesapám akkor már hát 40 éves lehetett a második világháború idején, és amikor kisgyerekek voltunk, mindig kérdeztem édesapámat, hogy hogy nem látta ezt az emberiség, hogy egy őrült diktátor beleviszi az egész Európát, meg az egész világot egy világháborúba. Hát hogy lehetett egy ilyen művelt népet, mint a németeket is, meg hát az angol száz hatalmak, meg mindent, hát hogy lehetett, hogy egy valaki hát szépen belevitte egy ilyen világégésbe az egész világot. És emlékezem, hogy hát a testvéreimmel együtt is úgy tudakoltuk ezt, mert hát akkor még a testvérem is nagyon kicsinyek voltak, ugye a nővérem 41-43-as, bátyám 45-ös, hát én csak 54-es vagyok, még nem is éltem akkor, és akkor leültünk, és apám akkor kezdett mesélgetni, hogy bekapcsolták a rádiót, és hát akkor a Führer 4-5 órás beszédeket mondott, ott ugye a svábok értették, mi is egy kicsit értettük, hát az milyen gyújtó beszéd volt, és őt mennyire lehetett hinni azokban a gyönyörű szép eszmékben, amiket ott a Führer fölvezetett az emberiség füle hallatára. És akkor mi mindig megkérdeztük, de hát hogy lehetett mégis, hát azért gázkamrába lökni embereket, meg elhurcolni, hát nem semmi dolog, hát azért nem, senkinek nem hullott le a hájog a szeméről. Hát apám úgy bevallotta bocsánatkérések között, hogy hát az, gondoljuk el azokat az időket, mert azok az idők olyanok voltak, hogy igenis a Führer mindenkit becsapott. Hát, hogy bennünket nem csapott volna be, ez egy gazember, mondtuk, hogy hát ilyen nem létezik. Mondta az apám, hogy csak vigyázzatok gyerekek, mert ott minden nap nagy beszédek voltak, és hát olyan impozáns volt minden, és stb. És azért mondom ezt önöknek, mert ismeretes Himmlernek az a nevezetes mondása, amit szerintem a modern politikusok messze menően alkalmaznak, bár egyik sem mondja, hogy ő Himmler követője, vagy esetleg náci lenne, de Himmlernek a nevezetes mondása, hogy úgy lehet az emberekre a legjobban hatni, hogy a legnagyobb hazugságukat is rezzenéstelen arccal és kihívóan bele kell mondani az emberek szemébe. Tehát kemény orcájú és ravasságokhoz értő király. Hát kérem szépen, hazudni és csalni, az igazán mesterfokon csak úgy lehet, hogy egy ember először elhiteti magával, hogy ő tulajdonképp nem is hazudik és nem is csal. Utána elhiteti magával, hogy ő a nép jótevője, hogyha ez bemagyarázza embereknek, és utána már minden simán megy, mert ha valaki a diadalmasan mondja a nesze semmit és a hazugságokat, az előbb-utóbb el fogják hinni az emberek, főleg akkor... ember, milyen biztosan beszél, mert mosolyog hozzá, stb. És emberek nem azt nézik, hogy most gondolkodni is kellene, meg összehasonlítani, hanem hallják a hangot, látják a látványt, és azt mondják, hogy erre tapsolni kell. És milyen érdekes, hogy ez a civilizált Európa tényleg már 50-60 éve ki mindenkit megtapsolt. Hát most is ki mindenkinek tapsol, és most, hogyha én odállnék, és azt mondom, hogy emberek, hát tudjátok, hogy az én apám is mondjuk 60 éve tapsolt az ilyen embereknek, és hát elsüllyedek szégyenembe, mert hát én senkit nem szeretnék egy kis ujjal sem, nemhogy még a gázkamrába, meg nem tudom én hova lökni, akkor az emberek azt mondják, hogy nyugi, hát ebbe ez nem olyan, csak ilyen hagymázos álmaid vannak, ebből nem lesz semmi baj, hát dehogy nem lesz semmi baj. A hazugság az valakinek olyan egyszemélyi sajátossága, amiben annyira mély történelmi tapasztalatokat gyűjtött, hogy ő, akinek adja ezt a hazug magatartást, hogy úgy mondjam, a lelkéből ad neki. Jézus mondta erről a valakiről, János evangélium a 8. fejezet 44. verse szerint, hogy van egy lény, aki hazug és a hazugság atya. Tehát akinél annyi hazugság van, hogy azon soha nem fogunk átlátni. Hazug és hazugság atya, és embergyilkos volt kezdettől fogva, de ez mindig csak a végén derül ki. Először tapsolnak az emberek, utána kiderül, hogy becsapott, és gyilkosságba megy az egész dolog. De ez mindig csak a végén derül ki. De az a legszomorúbb, hogy amikor a végén kiderül, akkor megint tapsolnak. Megint kiderül, megint tapsolnak. Tehát azt látjuk, hogy az egész történelemben szinte tulajdonképpen elháríthatatlan, hogy az emberiség valami olyan gyenge lelki és szellemi fokon van, hogy mindig be lehetett csapni, és ma is be lehet csapni, és ahány ember van a Földön, hiába van most 6 milliárd ember, a 6 milliárd embert is be lehet csapni. Ezt a Biblia majd jelenések könyve 12. fejezetében fogja kimondani, hogy Sátán az egész föld kerekségét elhiteti.
Tehát komolyan kell venni ezt a Biblia verset, Jelenések 12-ben, hogy Sátán az egész föld kerekségét elhiteti. Sátán azonban nem közvetlenül hiteti el az egész föld kerekségét, hanem mindig vannak eszközei. Ilyen eszköz ez a kis szarv. Ez a kis szarv hozza be a történelembe Médó-Perzsia és Görögország után azt, hogy az embereket látványosságokkal veszi körül. Az embereknek a szemét, a külső érzékszerveit akarja lebirincselni. Ezért mondja ezt Gábriel angyal, hogy kemény orcájú ravasságokhoz értő király. Tehát a megjelenése impozáns, csodálatot ébreszt, bámulni való ez a hatalom. És ez a hatalom, ahogy a föld színére, a történelem színére lépett, rögtön bámultatja magát, és rögtön isteníti magát, rögtön Isten helyébe akar állni, akkor is, amikor még az ókori válfajáról van szó, tehát az ókori Róma. Igen, ez a hatalom az ókori Róma, a vas, a fenevad és a kis szarv, de ez a látomás mutat rá valamire nagyon egyöntetően és cáfolhatatlanul, hogy az ókori Róma és a középkori és a mai Róma között semmi különbség nincsen. Az álom itt még azt mondja az ókori Rómáról, hogy vas. Azt mondja a középkori Rómáról, hogy vas és cserépe legye. Itt azt mondja, hogy fenevad, tíz szarv és kis szarv. De itt ebben a látomásban fölteszi az íre a pontot, mert azt mondja, hogy az ókori Róma is kis szarv. Az ókori Róma is megfoghatatlanul jött ki a történelem színpadára, mert Nagy Sándor és a diadókoszok halála után kigondolt arra, hogy ki fogja majd a világ kormányrudját irányítani. Senki nem látta előre, hogy ez egy kis Appennini félsziget középső részéből kiinduló kis városállam lesz, aki majd az egész földet be fogja kebelezni. Senki nem gondolt az ókori Rómára. Döbbenetes ez a látomás. Az ókori Róma is úgy jön ki a történelem színpadára, lopva, észrevétlenül, megfoghatatlanul. Na, de amikor az ókori Róma elbukott, amikor ugye tudjuk, hogy 476-ban a nyugatrómai birodalom, most már időszámításunk szerint, tehát itt van mondjuk az időszámításunk nullapontja, elbukott. Hát ki gondolt arra, hogy Rómát, az egymilliós Rómát, amit teljesen elpusztítottak legvégső soron, ugye a germánok, 20-30 ezer ember lakott Rómában. Ez volt az 5. század. Ki gondolt arra, hogy Róma egy-két évszázad múlva olyan nagy hatalommá növi ki magát a középkorban, teljesen párhuzamosan, mint azelőtt a kis városállamból a pogány Róma, most a kis leigázott Rómából a középkori, az egyházi Róma, és miféle ravasságokkal, miféle hamisításokkal és csalásokkal. Csak egyetlen egy dokumentum van a kezemben, de hogyha ezt valaki elolvassa, és a Szegedi Egyetem utána azért adtuk ki a mi főiskolánk ezt a kis művet, Konstantinus császár adománylevelét, amely tartalmazza azt, hogy Róma hogyan magyarázta meg az egész világnak, hogy őt tulajdonképpen Krisztus akarta. Őt Péter ruházta fel. Ő az egyedüli jogos letéteményese a kereszténységnek. A Konstantin császár adománylevele a történelem legnagyobb hamisítványa, ha nem a legeslegnagyobb, hogy Róma jogilag megteremtette az alapját annak, hogy leírja, hogy Konstantin császár a halálos ágyán az egész birodalmat, ugye a 4. század elején Róma püspökére bízta, és a pogány ókori Róma átadja a stafétabotot a keresztény Rómának, és a keresztény Róma hivatott arra, hogy az egész világot vezesse, és itt van megalapozva jogilag ebben az iratban, amit a középkorban terjesztettek, és csak a 16. században leplezték le, hogy ez egy közönséges hamisítvány, amit a diplomáciához, politikához és a ravasságokhoz értő vatikáni udvarban készítettek elő. Tehát ezt csak a humanizmus és a reformáció leplezte le, hogy ez tulajdonképpen egy későbbi hamisítvány, Konstantin császár ilyet nem mondott, a középkori Rómának a jogi megalapozása az légből kapott, de mennyire tökéletesen ki tudta ezt fejleszteni, hogy tudott várni időkre, évtizedekre, évszázadokra, itt is tudott várni, és a kis szarv mindig feljött a történelem színpadára, és ez a kis szarv a középkorban már tulajdonképpen az egész európai és világtörténelmet intézi.
amikor halálos sebet kap ez a 10 szarvez is teljesen nyilvánvaló jelenések könyve alapján a 18. század, amikor a polgári demokráciák létrejönnek, államot és egyházat szétválasztanak, 1798-ban maguk a franciák, a legkatolikusabb nemzet elviszik a pápát ugye Franciaország földjére. Hogy lehet az, hogy az utóbbi két évszázadban az a pápaság, ami a 18. század végén tulajdonképpen sokak szemében már halott volt, ma a világ első számú hatalma. Ezt most nem én mondom, semmi bejárásom nincs különleges irattárakba és tanácskozásokba, a Bibliába lehet bejárásunk, és a Biblia szerint ma a világ Róma kezében van. Ma a világ Róma kezében van. Nem nagy dolog, mert 2000 éve a kezében van. Az a nagy dolog, hogy ezt senki nem látta. Senki nem látja, most sem látja. Ezért lehet elkövetni a világgal azt, amit el lehet követni, és amit a profécia majd részletezni is fog, és amiről én a következő előadáson mélységeiben is szeretnék önöknek beszámolni. De most, ahogy említettem önöknek, a mai alkalommal csak az a feladatom, hogy az egész látomást bemutassam, és itt a látomásban még nem értünk a látomás végére. Miért? Hát először is azért, mert Dániel elájult. Dánielnek ez elbírhatatlan volt, azt hiszem mi is, hogyha jobban belegondolunk, minket is az ájulás környékezhet, mert hiszen ma is a világon a legtiszteletre méltóbb és legerkölcsösebb és legvallásosabb hatalomnak tartják Rómát. Elismerik a protestánsok, elismerik más vallásoknak a képviselői, hogy a római pápa erkölcsi tekintélyével senki nem vetekszik. A Biblia szerint a világ ma is egy csalásnak az áldozata, hogy meg fogjuk látni részletesen majd, hogy miben áll ez a csalás, de szeretnék még befejezésül rámutatni arra, hogy miután Dániel visszanyeri az eszméletét, miután az ájult Dániel, aki senkitől nem kap magyarázatot, és legfőképpen nem kap magyarázatot a 2300 év kijelentésére, hogy ezt most hova is tegye is, hogy ezt hogyan is fogja fel, ezután folytatódik a látomása a 9. fejezettel. A 9. fejezetből két nagyszerű dolgot tanulunk meg. Az egyik dolog az, hogy mit csinál Dániel próféta, amikor valamit az Isten kijelentéséből nem értett. Amikor az Isten kijelentéséből valamit nem értett, Dániel elkezdett kutatni, és azzal kezdődik a 9. fejezet, hogy Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből való volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, melyről az Úr igéjelőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain. Rendszerváltás volt mai szóval, mert leáldozott a babiloni birodalom, már a méd király Dárius veszi át a kormánypálcát, ez 13 évvel ezután történik, de Dánielt 13 évig ez a profécia állandóan foglalkoztatja. Először Dániel úgy gondolja, hogy a proféciában a 2300, és az Dániel tudja, hogy év, ez a 2300 év talán arra vonatkozik, hogy az én népem, a zsidó nép nem tért meg a babiloni fogság idején, és Isten meghosszabbítja a 70 éves fogságot 2300 éves fogságra, ez hihetetlen nagy időtávnak tűnt. Utána nézett Jeremiásnál, ezt olvastam a második versben, és Dániel világosan látta, mert Jeremiás könyve 25. és 29. fejezetében is, hogy látjuk itt a Károlyi Bibliában a jelzetünket, meg van írva, hogy a zsidó népnek 70 éves lesz a fogsága. Tehát a zsidó népnek a fogságát Isten nem fogja meghosszabbítani 2300 évre, de ettől még a 2300 év rejtélye nincs megoldva. De a proféta valaminek utána nézett, tehát az első szép dolog, amit szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, hogyha valamit a Bibliából nem értünk, olvassuk a Biblia más helyeit, nézzünk utána, és egy idő után teljesen világos lesz, hogy miről is van szó, vagy legalábbis az világos lesz, hogy miről nincs szó. Nincs szó arról, hogy Isten meghosszabbította volna a fogságot, tehát a 2300 év nem a babiloni fogság idejére vonatkozik.
Tehát Dániel valamit kizárt, amiről nincs szó, de még mindig nem tudja, hogy miről van szó. Mi is sokszor így vagyunk, olvassuk a Bibliát, valamit nem értünk, akkor elkezdünk olvasni más helyeket, akkor a más helyek nyilvánvalóvá teszik, hogy azt nem jelentheti az a kérdéses dolog, tehát kizártuk azt, amiről nincs szó, de még mindig nem tudjuk, hogy miről van szó. Akkor mit tegyen az ember? És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban, és imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam. Ha a Biblia legtüzetesebb tanulmányozása után sem tudunk valamit a Bibliából, valamit nem tudunk megfeleltetni, még mindig ne csüggedjünk el, mert van Isten az égben, imádkozzunk, forduljunk Istenhez közvetlenül. Ezt tette Dániel is, és a negyedik verstől a Bibliának az egyik legszebb imádságát lehet olvasni, megrendítő, hatalmas imádság, csak a hosszúsága miatt tekintek most el attól, hogy ezt fölidézem, mindenkinek ajánlanám, hogy otthon olvass el többször, ez olyan, mint egy zsoltár, egy nagyon mély zsoltár imádság, és amikor még mondja az imát, már a 20. verse szeretnék ugorni előre, és még szóltam és imádkoztam, és vallást tettem az én bűnömről, és az én népemnek az Izraelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztettem, az én Istenemnek szent hegyéért, és még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit az előbb a látomásban láttam, neki a 13 évvel ezelőtti dolog csak előbb volt. Előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az estéri áldozat idején, és értésemre adta, és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabatot a te népedre és a szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenetessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije nem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Kedves hallgatók, a mai előadásban már csak egy 5 percnyi időben az fér bele, ami Gábriel angyal szózatának a leglényegesebb része. Gábriel először is tisztázza Dániel előtt, hogy a 2300 éves profécia, amit adott neki az Isten, mitől kezdődik, mi az a történelmi időpont, amitől kezdődik. Tudnék, eddig a profécia levegőben lógott. Se kezdőpontunk nem volt a proféciához, se végpontunk. Csak az volt, hogy 2300 estérig és reggelig és kiderül a szente igazsága. Ezzel nem lehet sok mindent kezdeni. Most a 25. versben megadja a profécia kezdetének az időpontját, amikor azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetésétől való szózat keletkezésétől számítódik az az időszak, ami ebből a látomásból mint 77 levágatik. És megadja tehát a kezdő időpontot, amit nekünk is meg kell találnunk, tehát azt az időpontot, amikor Jeruzsálem újraépítetése felől rendelkeztek a perzsa királyok, akik megengedték a zsidóknak, hogy hazatérjenek a babiloni fogságból. Ez időszámításunk előtt 457.
az a rendelet, amit a történettudomány is állít és igazol, és bárki ellenőrizhet, hogy a perzsa királyok a zsidóknak mikor engedték meg, most nem arról van szó, hogy a templomot felépítsék, a templom felépítését már megengedték 535-ben. Elakadt a templomépítés, Darius egy újabb rendeletben 520-ban is megengedte a templom befejezését. De itt nem azt mondja, hogy a jeruzsálemi templom, hanem azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől, tehát hogy az egész Jeruzsálem városát meg lehet építeni. Ez 457-ben kelt Artaxerxész Longimanos perzsa király rendelete, amivel megengedte az egész jeruzsálemi közigazgatás, városfalak, utcák, tehát a zsidó nép önálló életének ez volt a biztosítéka, mindennek az újjáépítését. Ettől az időponttól kell számítani a 2300 éves proféciát, és ettől az időponttól kell számítani azt a másik idői proféciát, és ez a másik dolog, amire szeretném most felhívni a figyelmet, amire azt mondja Gábriel angyal Dániel profétának, hogy ebből a 2300 éves proféciából a te népedre, a zsidó népre csak 77 vonatkozik, tehát 70-szer 7 az 490 nap, vagyis év vonatkozik. Tehát nyugodj meg, Dániel, a 2300 éves profécia lejárta, az már nem a zsidósággal kapcsolatos, nem a zsidó néppel áll összefüggésben. A ti történelmetekre nézve ebből a proféciából egy 490 évnyi idő szabatik le, vágatik le, tehát ennek a kezdő időpontja a 2300 évnek és a 490 évnek a kezdő időpontja egy és ugyanaz. A 490 éven belül még tesz három kijelentés, hogy majd lesz egy 7 hetes időszak, 49 év, lesz egy 62 hetes időszak, 431 év, és lesz egy utolsó 1 hetes időszak, tehát 3,5 év, és 3,5 év, mert az utolsó egy hetet megfelezi, és azt mondja, hogy a 3,5 év után, tehát a hét felén kiirtatik a messiás, és senki el nem lesz. Ez az Ószövetségnek az egyetlen egy proféciája, ami pontosan előre jelezte Krisztus halálának az időpontját. Ez egy egyedüli, rendkívül és a maga nemében ugye teljesen páratlan profécia, amelyben előre Isten kimondta Gábriel angyal által Dániel profétának, hogy kiirtatik a messiás, és senki el nem lesz. 3,5 évig fog tanítani, ugye már a hét felén fog ez megtörténni, tehát 3,5 évig tanít, kereszthalált hal, feltámad, 3,5 évig megint csak a zsidóknak hirdetik a tanítványok az evangéliumot, és amikor nem fogadja el a zsidó nép Krisztust, ekkor jár le a zsidó nép kiválasztottsága, tehát a 490 évnek a vége, a proféciának, a 490 éves proféciának a vége, a zsidó nép kiválasztottságának a vége és a befejezése. Ezt pontosan tudjuk azonosítani a történetből, mert hogyha 457-ből, mint kezdőidőpontból kivonjuk a 490-et, akkor megkapjuk ennek a zsidó nép kiválasztottságának a végét 34-re időszámításunk szerint. Ugye a történelmi számegyenes és a matematikai számegyenes abban különbözik, ha matematikailag a 457-ből kivonom a 490-et, ez matematikailag csak 33 lenne, de egy évet mindig hozzá kell adnunk, mert ugye nulladik év nincsen. Időszámításunk előtt egy van, meg időszámításunk szerint egy van, tehát ezt a plusz egy évet hozzá kell, hogy adjuk. Tehát 34-re jön ki a profécia befejezése, vagyis 34-ben járt le a zsidó nép kiválasztottsága, előtte 3,5 évvel feszítették meg Krisztust, tehát 31 húsvétján, pontosan ide is írom, első 14-én előestéjén feszítették meg Jézust, és amikor Jézus fellépett, visszaszámolom a 3,5 évet, az 27 ősze volt. Tudjuk jól, hogy Jézus nem az időszámításunk nulla pontján született, ezt rosszul számították ki. Időszámításunk előtt 5 őszén, 4 legelején született, tehát amikor ő fellépett 27-ben valóban mintegy 30 éves volt, 3,5 évig tanított, áldozatul adta az életét 31 húsvétján, feltámadta, mennybe ment, és utána a tanítványok csak a zsidóknak hirdetik 34-ig az evangéliumot, 34-ben Istvánt megkövezik,
a tanítványokat elüldözik, beteljesedik a profécia és a proféciához csatlakozó Jézusi kijelentés Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. versek között olvasható, amikor Jézus azt mondja, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Elkezdődik tehát a kereszténység időszaka. De a kereszténység időszakában csak hamar egy félelmetes torzulás vesz erőt. Ennek a félelmetes torzulásnak a következtében kialakul egy hatalmi kereszténység, ennek központja Róma. Ez a hatalmi kereszténység a kereszténységen belül óriási zűrzavart támaszt, ketté osztja a kereszténységet egy krisztusi bibliai kereszténységre és egy kereszténységre.

hogy két hét múlva megmutassam önöknek, hogy ebben a hatalmi kereszténységben mi a félelmetes, miben nem az Isten szándéka való, miért tűri ezt az Isten ennyi ideig már, hiszen ne felejtsük el, ez egy óriási történelmi időszak. Ha csak a kereszténység történelmét nézzük, ez 1700 éves időszak. Róma kiindulása az több mint 2000 éves, de ha csak az eltorzult kereszténységet nézzük, ugye ez a 4. század elején következett be, ez is már egy csaknem 1700 éves időszak. Itt kell újra a 8. fejezetre visszatérnem, és itt szeretném önöknek nagyon részletesen bemutatni, hogy mit is jelent a 2300 év, mi is járt le, mert ugye egyszerű matematikai számítással, ha 457-ből kivonjuk a 2300 évet, akkor megkapjuk 1844-et. Mi is történt itt most már a modern korunkban, mire is utal a Bibliának ez a kijelentése, mit értett meg ebből Dániel, és mit értett meg Jelenések könyve szerint János apostol, és mit kell megérteni annak, aki a bibliai proféciák alapján nézi a világtörténelmet, és aki Isten kezéből akarja elfogadni azt, hogy mi is történik ma a világban. Tudom jól azt, hogy ezt két előadáson előadni, ez meglehetősen nagy tömörítést kíván, de csak vigasztalásul hadd mondjam, hogy aki átnézte a programunkat, az láthatja, hogy a bibliai látomásokat ezek után, a dániai látomások után is sorra vesszük, és a Péter apostol látomása kivételével minden további látomás, tehát Pál apostol látomása, az apokalipszis első, második, harmadik, negyedik látomássorozata, majd a sorozatunk végén a látomása a globalizációról, látomása az ökumenizmusról, és látomása a végkifejletről szóló előadások is lényegileg e körül a téma körül forognak, úgyhogy nem is két előadás lesz erről több is. Kérném szépen a kedves hallgatókat a Biblia olvasására, gondolkodásra, kérdések feltételére, amire a mai előadás után is lesz lehetőség. Ahogy szokás mondani, itt a filmszalag félbeszakad, folytatása következik két hét múlva. Köszönöm a figyelmet!

0: Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanuljunk meg. Így hangzik: az Úr, a Jóisten szemmel tartja az őt félőket. Értitek ezt a kifejezést, hogy szemmel tart? Például mondjuk anyukátok valamit csinál a konyhába, vagy bárhol, és ti meg ott ugráltok körülötte, játszotok, és ő végzi a dolgát, de az egyik szemével mindig figyel titeket, nem kerültök-e veszélybe, nem lesz-e valami baj. Hát ez az, amikor valaki szemmel tart. És milyen bátorító, hogy a Jóisten, aki a világ mindenséget teremtette, aki mindent kézben tart, egy parányi emberre és egy gyerekre is úgy figyel, hogy szemmel tartja. Mindig kíséri a figyelmével, mi történik vele, mit csinál, és ez nekünk nagyon bátorító és bizalmat adó. És szeretnék nektek egy kis történetet elmondani, hogy a Jóisten mennyire kis dolgokra is odafigyel az életünkben, és mennyire szemmel tart. Az édesanyám mesélte el, hogy a háború idején, szerencsére ti még nem tudjátok, mi az a háború, ne is tudjátok, és hát ő a 2 éves kis nővéremmel, és várandósan menekült Kolozsvárról, ahova egy időre helyezték őket, mivel ugye apánk hadifogságba került, menekült a rokonokhoz Kőröshegyre. Abban az időben nem volt ám könnyű háborús időkben utazni, nem volt veszélytelen. És apánknak az egyik kollégája elkísérte őt Budapestig, segítette őt, de Budapestről Balatonföldvárra, ugye amellett Kőröshegyen laktak a rokonok, oda már nem volt olyan egyszerű, hogy tovább kísérje valaki, tehát oda már egyedül ment ezen az útvonalon. És ugye akkor nem úgy volt, hogy megnézi valaki a menetrendbe, hogy melyik vonattal akar menni. Vártak az emberek az állomáson, és örültek, ha egyáltalán indul vonat, és amikor indult, akkor arra föl kellett szállni. És korom sötétbe ért be Balatonföldvárra a vonat, és édesanyák már azon gondolkodott a vonaton is, hogy hát hogyan is fog már leszállni, se egyszerű. Ugye gondoljuk meg, egyetlen csomag azért, egy kisgyereke van, azért egy jókora csomag is, meg a kisgyerek is. De még ha valahogy le is száll a vonatról, de hogyan fog begyalogolni korom sötétbe, késő este, körülbelül 2-2,5 kilométerre a rokonokhoz Kőröshegyre az állomástól. És csak fohászkodott, hogy a Jóisten segítse meg. És mesélte, hogy mikor leszállt, hála Istennek, le tudott valahogy szállni a vonatról, de korom sötét volt, mert ugye ilyenkor még bombázások, veszélye, stb. Fönnáll, tehát az állomás se volt kivilágítva. Tiszta vak sötét volt, ahogy leszállt a vonatról, és ahogy leszállt, egyszerre csak egy hangot hall, és felismerte, hogy a nagybátyja hangja, és belekiáltott a vak sötétbe: te vagy az Imre bácsi. Ő meg visszakiáltott: te vagy az Juci. És kiderült, hogy a nagybátyja pontosan ehhez a vonathoz hozott ki valakit, és ott volt lovas kocsival, és ő nagyon szépen föl tudott így szállni, és házig szállította a nagybátyja. És annyira megemlékezett róla hálásan, hogy a Jóisten tényleg szemmel tart minket egy ilyen veszélyes helyzetben, amit szinte lehetetlen megoldani. A Jóisten így gondoskodott róla, hogy pont akkor ott volt készen a lovaskocsi és a rokon. Noha akkor nem lehetett ám ilyet csinálni, hogy valaki értesít, hogy mikor érkezem és várjanak. Nem működtek ezek a dolgok, és mégis ott volt az Isten által elrendelt segítség. Tehát ne felejtsétek el, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a benne bízókat. És ezért higgyétek ezt ti is mindig, hogy a Jóisten titeket, gyerekeket is szemmel tart, bárhova mentek, és bármit tesztek. Kedves gyülekezet, olvassuk közösen a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Krónika első könyvéből, a 20. fejezet 20. versét. Tehát Krónika könyvéből fogunk olvasni, Krónika második könyvéből, Krónika második könyve, 20. fejezet, 20. versét. Tehát Krónika második könyve, 20. fejezet, 20. versét fogom idézni. A versnek csak a második részét, azt hiszem legtöbbünknek olyan Bibliánk van, amelyben bizonyos kiemelt résztek vastagon szedettek, tehát a 20. versből én csak a vastagon szedett második részt olvasom. Bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Ezt a felhívást Jozafát király intézte, amikor a túlerőben lévő ellenséghez képest egy kicsin csapattal meneteltek a csatamezőn, és a király így bátorította őket, bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Bízvást mondhatta ezt a király, mert ő egy istenfélő, kivételesen istenfélő uralkodója volt Izraelnek, és ő is és a népe is komolyan igyekeztek az Isten szavát követni mindenben, és ígéretet is kaptak, hogy abban a kritikus helyzetben, amiben kerültek, Isten megsegíti őket. És én nem tudom, észrevesszük-e, hogy két részből áll ez a felhívás, és hogy milyen jelentősége van annak, hogy ez a két mondat szétválaszthatatlan. Még egyszer olvasom. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Ez az első része. De a második része így hangzik. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Kitaláljuk magunktól, hogy miért szétválaszthatatlan ez a kettős felhívás. Miért tartozik össze szorosan? Mert lehet azt mondani, hogy bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, de ha nem folytatjuk azzal, hogy bízzatok a prófétai szóban, bízzatok abban, amit az ő igéje mond, akkor ebből egy üres, felelőtlen biztatás lesz, hogy bízzatok az Úrban, és megerősítettek. Azt mondhatom, hogy végig kísérte a történelmet az igaz és a hamis próféták konfliktusa. Az igaz próféta ez a kettőt együtt mondja. Nem csak bátorít, hogy bízzatok az Úrban, de azt mondja, bízzatok a prófétai szóban. Bízzatok az Úr szavában, és akkor szerencsések lesztek. A hamis próféta pedig csak az elejét mondja. Csak bízzatok az Úrban, bízzatok az Úrban. Ő mindenképpen megsegít, ő mindenképpen megáld. De lehagyja a másik felét, hogy bízzatok a prófétai szóban, kövessétek a prófétai szót. Egyszer valaki nagyon találóan azt mondta, nem csak Istenben kell hinni, hanem Istennek kell hinni. Értjük a különbséget? Sok ember mondja, én hiszek az Istenben. De Istennek hinni, az azt jelenti, hogy abban a prófétai szóban hiszünk, amit az Isten mondott, mert a próféták az ő üzenet közvetítői voltak, Isten szavát közvetítették. Tehát ezt nem lehet szétválasztani, hogy én hiszek az Istenben, bízom az Istenben, de nem hiszek az Istennek. Nem hiszek abban a prófétai szóban, amit ő küldött, és amit ő üzent nékünk. És én szeretném, ha ma megismernénk egy részletet a bibliai történelemből, ami hihetetlenül tanulságos számunkra, és azt mutatja, hogy mi volt a következménye annak, amikor Izraelnek egy másik királya, az utolsó júdabeli király, az utolsó dávidi király, ingadozott a hamis próféták szava és az igaz próféták szava között. Összesen csak két fejezetet fogunk megismerni a Szentírásból, Jeremiás próféta könyvéből a 37. és 38. fejezetben foglaltakat. És itt ugye persze tömöríteni fogjuk az itt leírt történéseket, és próbáljuk itt ezáltal megérteni, hogy ez a két felhívás csak együtt érvényes. Aki hisz az Istenben, az higgyen az Istennek. Higgyen az ő szavában, az általa küldött prófétai üzenetben. Már élő proféták nincsenek köztünk, de itt van a prófétai szó. Mert csak akkor leszel jó szerencsés. És láthatjuk ebben a történetben az ellenkezőjét. Mi történik akkor, hogyha az ember bízik úgy az Istenben, és hallgat az ilyen bíztatásokra, hogy bízzatok az Istenben, de mellőzi a prófétai szót. Így olvasom Jeremiás próféta könyve 37. fejezetében. Ezt mondja Sedékiás királyról, Júda utolsó királyáról, akinek az idején történt az időszámításunk előtt 586-ban, hogy a nemzeti tragédia teljessé lett, egy iszonyatos pusztítás történt, és ezt olvassuk róla a második versben. De nem hallgatott sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úr szavára, amelyet szólott Jeremiás próféta által. Nagyon szomorú jelentés, mert ennek a Sedékiásnak a háta mögött volt először is az ő istenfélő apja, ugye Józsiás király, de ő is egyetlen egyszer mellőzte az Isten szavát, és annak nagyon súlyos következménye lett. Aztán ott volt két testvére, Joakház és Joakim, mindegyik a trónra került, és mindegyiknek az élete tragédiába fulladt. Sőt, Joakim Joakin nevű fia is, mert nem hallgattak a prófétai szóra. És mint a továbbiakban látni fogjuk, ennek a Sedékiásnak még jó esélyei voltak. Ugye a babiloni birodalom bekebelezése volt a küszöbön, és már sok foglyot elvitt a babiloni király Babilóniába, de a háttérben ott volt az, hogy ott volt Dániel próféta a babiloni udvarban, és Isten lelke küzdött Nabukodonozornak a megtéréséért, és így a király, hogy így mondjam, vonakodott attól, hogy felszámolja Júra országát, és miután már levitéz lett két dávidi király is, és nem bizonyultak megbízhatónak, utoljára Józsiásnak a harmadik fiát, Sedékiás tette a trónra, mint aki Babilonnak való alávetettségben, de mégis önállósággal uralkodhat Júda fölött, és lett volna esély arra, hogyha elfogadják a prófétai szót, hogy úgy elfajult a vallási élet Júdában, és úgy elfajultak az erkölcsök, hogy ezt a történelmi fenyítéket el kell fogadniuk, hogy Isten akaratából most a babiloni király igájába kell hajtani a nyakukat, mert a történelmi fenyíték által akarja Isten kigyógyítani őket hűtlenségeikből. Ha erre a prófétai szóra hallgatott volna Sedékiás és az ő népe, egy borzalmas tragédia elkerülhető lett volna. Szeretnék olvasni néhány sort Ellen White Júda utolsó királyáról szóló megfeljegyzéseiből. A Proféták és Királyok című könyvben ez a fejezet címe, Júda utolsó királya. És elolvasom az első részt. Sedékiás uralkodása kezdetén a babiloni király teljes bizalmát élvezte. Kipróbált tanácsadója Jeremiás próféta volt. Ha tisztességesen jár el a babilóniaiakkal, és megfogadja az Úr Jeremiás által küldött üzenetét, akkor a Babilonban raboskodó száműzöttek előnyös helyzetbe kerülnek, több dologban szabadságot élveznek, közelben és távolban tisztelik Isten nevét, és akik Júda földjén maradtak, megmenekülnek a rettenetes csapásoktól, amelyek végül utolérték őket. Ez volt az esély. De olvastuk ezt a szomorú mondatot, de nem hallgatott sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavára, amelyet szólott Jeremiás próféta által. De ez még egy darabig ingadozott, és egy darabig úgy tűnt, hogy még van remény. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Sedékiás tulajdonképpen teljesen meg volt győződve, hogy Jeremiás az Úr szavát közvetíti. De mégis látni fogjuk, hogy milyen befolyások miatt nem volt bátorsága azt követni. Úgy olvassuk a továbbiakban, hogy ugye a hamis proféták mind azt mondták, hogy hát ez az Úr templom, ez az Úr temploma, ide veszedelem nem jön, ellen kell állni a babiloni királynak, sőt, javasolták, hogy egy népszövetséget hozni létre a körülöttük lévő kisebb királyokkal, és segítségül hívni az egyiptomi fáraót. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor annyit elértek, hogy az egyiptomi fáraó tényleg kijött, kivonult a seregével, és eközben már a babiloniak ostromzár alatt tartották Jeruzsálemet, akkor elküldött Sedékiás király, és így olvasom a harmadik versben, elküldte Sedékiás király Jukált, Selémjának fiát, és Sofóniást, Mahásiás papnak fiát Jeremiás prófétához mondván, kérlek, könyörög mi érettünk az Úrnak, a mi Istenünknek. Tehát hitte, hogy Jeremiás az Úr prófétája, hitte, mert mikor itt volt ez a helyzet, hogy talán az egyiptomiak megsegítenek, talán a babilóniaiak elmennek, és megúszza a város a pusztulást, akkor Jeremiáshoz küldött, hogy könyörögj ezért a népért, az Úrnak, a mi Istenünknek. De Jeremiás szava változatlan volt. Az igaz proféták azok mindig ugyanazt mondják. Azokat nem lehet eltéríteni attól, amit az Isten mondott, ami az Úr szava. És így olvassuk, ezt válaszolta Jeremiás. Így olvasom a 7. verstől. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, ezt mondjátok a Júda királyának, aki elküldött titeket én hozzám, hogy megkérdezzetek engem. Íme a fáraó serege, amely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom földjébe. És visszatérnek a káldeusok, és ostromolják e várost, beveszik azt, és megégetik tűzzel. És ezt mondja az Úr, ne csaljátok meg magatokat, mondván, bizonyosan elmennek mi rólunk a káldeusok, mert nem mennek el. És kérlelte a királyt, hogy tanúsítson megbánást, és alázza meg magát a babiloni király előtt, és nem fog elpusztulni a várost. De nem ez történt. Amikor ugye így most az ostrom záralól egy rövid időre felszabadult a város, akkor Jeremiás is ment az ő szülő földjére, Benjamin földjére, hogy valami élelmet szerezzen, mert egyébként iszonyú lett a városnak a kiéheztetése, az egyre rosszabb lett. Ugye, ha csak egy adatot mondok, Sedékiás király uralkodása 9. esztendejének a 10. hónapjában vették ostrom alá a várost, és csak a 11. esztendő 4. hónapjában vették be. Az alatt csak ez a kis rövid intermezzó volt, amíg úgy tűnt, hogy talán az egyiptomiak segítenek, és elvonultak a káldósok egy időre, de különben elképzelhető, hogy milyen iszonyatos éhínség lett végül a városba. Tehát Jeremiás is kiment, hogy valami élelmet szerezzen, de úgy olvassuk a 13. versben, hogy amikor a város kapujához ért, egy őr, akinek a neve Jériás volt, Seremiásnak fia, és itt megjegyzem, hogy mindig megdöbbenek akkor, amikor a Biblia az ilyen negatív szereplők nevét följegyzi. Mindig azt gondolom, hogy ez bizonyára azt jelenti, hogy az utolsó ítéletre számon van tartva a nevük. Azt mondja, amikor a kapuhoz ért ez a bizonyos Jériás nevű őr, megfogta Jeremiást, és azt mondta, te a káldeusokhoz szöksz. És hiába mondta, hogy Jeremiás, hogy nem, ugye úgy minősítette, hogy áruló, aki a káldeusokkal játszik össze, és börtönbe vetették Jeremiást. És azt olvassuk, hogy amikor aztán szépen ugye visszajöttek a káldeusok, és megint ostromzára alá vették a várost, akkor a 17. vers szerint elküldött Sedékiás király, és előhozatta Jeremiást, és megkérdezte a király a maga házánál titkon, és mondta, van-e kijelentésed az Úrtól? Itt egy pillanatra megkezdem, miért titkon? Mert a király rettenetesen függött a főembereitől, a fejedelmektől, akik mind azzal áltatták magukat, hogy nem kell az Úr szavát komolyan venni, és folytatták az eddigi életmódjukat, viselkedésüket, és mégis azt gondolták, hogy majd az Úr megoltalmazza ezt a várost. Lehetetlen, hogy Jeruzsálemet az érje, ami végül bekövetkezett. És ő nagyon függött ezektől a fejedelmektől, főemberektől, ezért titkon kérdezte meg Jeremiás prófétát. Azt kérdezte, van-e kijelentésed az Úrtól? És Jeremiás ugye már börtönben van az Úr szaváért, de ez sem változtatja meg a dolgokat. És ő mondta, van, a babiloni király kezébe adatsz. És aztán mondta Jeremiás Sedékiásnak, mit vétettem ellened és a te szolgáid ellen, a nép ellen, hogy fogházba vetettetek ellen, engem. És hol vannak a ti prófétáitok, akik prófétáltak néktek mondván, nem jön el a babiloni király ti ellenetek és a föld ellen. Most halld meg, Uram király, és hallgass meg az én könyörgésemet, ne küldj engem vissza az írástudó Jonatán házába, hogy ott ne halljak meg. Ugye ez mutatja, hogy Jeremiás nagyon keserves fogságban volt, halál közeli állapotban már, és ugye a királyt emlékeztette, hogy ugye most hozzám küldesz, hogy van-e kijelentésed az Úrtól, de miért vetettetek engem ilyen borzasztó börtönbe? És aznak ellenére, hogy ilyen sorsa volt, és hogyha ő is kedvek szerint valót mond, akkor változtattak volna rajta, de az igaz proféta az nem igazodik az ilyen dolgokhoz. Most is azt mondta, van, és ugyanaz, amit eddig is mondtam. És akkor a király rendelkezett, hogy vegyék ki a tömlöcből, a tömlöc pitvarában őrizzék, és adjanak neki naponként egy-egy darab kenyeret a sütők utcájából, míg minden kenyér elfogy a városból. Ugye ebből is láthatjuk az éhségnek a fenyegető rémét, amely a várost fenyegette. De Jeremiás a börtön udvarából is újra csak mondta a maga üzeneteit. Így olvasom a második verset, 38. fejezet második versét. Ezt mondja az Úr, aki megmarad a városban, meghal fegyver miatt, éhség miatt és dökhalál miatt, aki pedig kimegy a káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz néki. De ezt aztán megelégelték a fejedelmek, akiket a más helyen így jellemez Jeremiás könyve, hogy kevély férfiak, kevély magabiztos férfiak, akik az Úr szavára nem akartak hallgatni. És azt olvassuk, hogy a királynak szóltak, és azt mondták, negyedik vers, kérünk, ölettesd meg ezt az embert, mert megerőtleníti a vitézek kezeit, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezeit, hogy efféle szókat szól nékik, mert ez az ember nem a nép megmaradására igyekszik, hanem veszedelmére. Érdekességként említem meg, hogy ez egyik legszenzációsabb régészeti lelet volt, hogy találtak egy osztrakont Lákisz városában, hogy az ottani várparancsnok ezt írta egy másik katonai parancsnoknak, ekkor, mikor ugye már a babilóniaiak itt voltak az országban, és minden hajszálon függött mindenkinek a sorsa, és azt írta, hogy Jeremiás szavai nem jók, mert elerőtleníti az emberek kezét. Tehát ment a vita a nép között, hogy most vajon Jeremiás helyesen szól a népnek a megmaradására, vagy a népnek a romlására. És ez a lákiszi parancsnok is azt írta, hogy megerőtleníti az emberek kezét a babilóniaiaknak való ellenállásban, nem jó. És szeretném olvasni ezt a tragikus ötödik verset, hogy ez a Sedékiás királynak a gyengesége, aki mikor baj volt, mindig Jeremiáshoz küldött, és mondta, hogy könyörögje népért, meg van-e kijelentésed az Úrtól, tehát tudta, hogy az Isten szócsöve. Most mégis, mikor a fejedelmek fellépnek ezzel a követeléssel, akkor így olvasom az ötödik versben, és mondta Sedékiás király, ám a ti kezetekben van, a király semmit sem tehet ellenetekre. Ugye milyen tragikus, egyszerűen kiszolgáltatta a prófétát nekik, és olvassuk aztán, ez a részlet talán többeknek ismerős, azért elvitték Jeremiást, hogy bevessék Melkiásnak, a Hammélek fiának vermébe, amely a tömlöc pitvarában van, és lebocsátották Jeremiást köteleken, a veremben pedig nem víz volt, hanem sár, és beleesett Jeremiás a sárba. Azért el tudjuk képzelni ezt a sorsot. Ugye kínosabb halált szántak neki, mint hogy megölik. A király engedélyt adott, kezetekben van. A király nem tehet ellenetekre, de ők úgy gondolták, hogy ez sokkal súlyosabb büntetés a megöletésnél, ha belevetik ebbe a verembe, amiből kijönni nem tud, és ott a sárban hal majd éhen. De azért a Jóisten, ha nem is vonja ki az ő követeit a szenvedések alól és a lelki küzdelem alól, de most is támasztott egy segítséget. Azt olvassuk, hogy egy szerecsen, egy fekete férfi, aki ott szolgált az udvarban a király körül, ugye Ebed-Melek, magyarra fordítva azt jelenti, hogy a király szolgálja, tehát ez nem személynév valójában. Ez odament a 9. vers szerint a királyhoz, és ezt mondta, Uram király, gonoszul cselekedtek azok az emberek, mindazzal, amit Jeremiás prófétával tettek, akit őt a verembe vetették, mert meghalott éhen, mert nem lesz ezután semmi kenyére városban. Ugye itt is látjuk, hogy szigorodnak a körülmények, és ez a gyáva király most azért még mindig lehet a lelkiismeretéhez szólni, és akkor most azt mondja ennek az Ebed-Meleknek, hát végy magad mellé embereket, és hozd ki Jeremiást a veremből, és őriztessék továbbra is a tömlöc pitvarában. És olyan megható még ez a kis mozzanat is, ez a kis részlet is, hogy ez az Ebed-Melek egy milyen együttérző valaki volt, és azt olvassuk, hogy összeszedett a kincstartóházba régi posztódarabokat, és először azokat engedte le Jeremiásnak, mondta, tedd a hónod alá. Még erre is gondja volt, hogy nehogy, ahogy köteleken húzzák föl a mélységből, akkor nehogy kisebesítse a hónalját, és fölhúzták őt, és ott őrizték megint a tömlöc pitvarában. És hogy az Isten nem csak az olyat tartja számon, például azt az őrt, akinek a nevét is megörökíti, aki elfogta ott Jeremiás prófétát, hanem azt is, mikor valaki pozitívan cselekszik. Azt olvassuk a 39. fejezet 15. versétől. Az Úr pedig szólt Jeremiásnak, mikor ő még a tömlöc pitvarában fogva volt, mondván: menj el, és szólj Ebed-Melekkel, a Szerecsennel, mondván: ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ímé, én beteljesítem-e város kárára, és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt lesznek azok, és azon a napon megszabadítalak téged, azt mondja az Úr, és nem adatsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz, hanem bizonyára megszabadítalak téged, és nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz néked, mert reménységem volt benned, mondja az Úr. Éme feltehetően eunuch lehetett egy ilyen fekete szolga ott, ugye az Ebed-Melek, és ez az ember, ez viselkedett hűségesen, és az Isten neki küldte az üzenetet, hogy megszabadítasz, és nem eszel azok kezébe, akiktől félsz, és nem fog a fegyver utolérni. Tehát őt Isten védelem alá helyezte. És szeretném utána a legdrámaibb részletet felidézni még a 38. fejezetből, amikor már ugye nincs kenyér a városban, tombol az éhínség, rettenetes állapotok vannak, akkor Sedékiás király, így olvassuk a 14. versben, elküldött, és magához hozatta Jeremiás prófétát a harmadik ajtóig, amely az úrházában van, és mondta a király Jeremiásnak: téged valamiről kérdezlek, semmi tagadást ne tégy benne. Megint egy ilyen szomorú pillanatkép erről a szerencsétlen Sedékiásról, mint hogyha valaha is Jeremiás ingadozott volna abban, hogy az Úr szavát közvetítse. Szigorúan rászól a királyi tekintéllyel, hogy valamiről kérdezlek, semmi tagadást abban ne tégy. Mondta Jeremiás Sedékiásnak: ha megjelentem néked, avagy nem bizonyosan megölsz engem, és ha tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Akkor Sedékiás megesküdött Jeremiásnak titkon, és mondta: él az Úr, aki teremtette nekünk a lelket, hogy nem öllek meg, és nem adnak azoknak az embereknek a kezébe, akik keresik a te lelkedet. Ugye ezek voltak a fejedelmek, a király melletti főemberek. És mondta Jeremiás Sedékiásnak: ezt mondja az Úr, a seregek istene, az Izrael istene: ha kimégy a babiloni király fejedelmeihez, él a te lelked, és a város nem égettetik meg tűzzel, hanem élsz te és a te házad népe. Ha pedig nem mégy ki a babiloni király fejedelmeihez, akkor a város a káldeusok kezébe adatik, felégetik az tűzzel, és te sem szaladsz el kezükből. Ugye hát itt már mióta tart az ostrom, már csak napok választottak el a tragikus befejezéstől, és Jeremiás azt mondja, ha megaláznád magadat, ha elismernéd, hogy megszegted az Úrra nevére tett esküdet a babiloni királynak, ha megadnád magadat, ha hallgatnál a tanácsra, akkor élsz te, és megmarad a te néped. De ha nem hallgatsz, ez és ez a végzet fog utolérni. És figyeljük meg a király válaszát, a 19. vers. Mondta Sedékiás király Jeremiásnak: félek én a júdabeliektől, akik átszöktek a káldeusokhoz, hát ha azok kezébe adnak engem, és csúfoskodnak rajtam. Megkérdezem, a mérleg két serpenyője van. Az egyik, hogy elpusztul a város, elpusztul a népe, elpusztul ő is házanépével együtt. És a másik serpenyőben pedig ez, hogy hát talán ezt teszik velem, és talán csúfoskodnak rajtam. Hát mi ez a kettő egymáshoz képest? És ez a szerencsétlen király, neki ez volt a probléma. És ha az Úr azt mondta, ha az Úr mondta azt, hogy nem fog veszedelem érni, megmaradsz, él a te lelked. Tudta, hogy Jeremiás az Úr proféta, de mégse hitt a prófétai szónak. És nézzük meg, ez a csúcspontja a drámának, a 20. vers. És mondta Jeremiás: nem adnak. Ezt mondja az Isten, hogy nem adnak azok kezébe. Kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet én mondok néked, és jó lesz dolgod, és él a te lelked. Testvérem, milyen drámai pillanat ez, mikor egy hosszú ideje engedetlenkedő valakinek Isten még mindig kegyelmet ad, és azt mondja, hogy kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet mondok néked, és jó lesz dolgod, és él a te lelked. És utána még azt sem ulasztott el Jeremiás proféta, hogy Isten üzeneteként elmondja, hogy ha nem hallgatsz, mi lesz a következmény. Így olvasom tovább. ha pedig te kimenni nem akarsz. Ez a szó, amelyet megjelentett nékem az Úr, tehát nem a saját kútfejéből mondja. Ímé minden asszony, aki megmaradt a Júda királyának házában, kivitetik a babiloni király fejedelmeihez. És ezt mondják azok, akik megcsaltak téged, és erőt vettek rajtad, a te jó akaró embereid, a te lábad most beragadtak a sárba, ők pedig visszafordultak. Azért minden feleségedet és gyermekedet kiviszik a káldeusoknak, és te sem menekedsz meg a kezükből, hanem megfogadsz a babiloni király kezével, és a várost felégeti tűzzel. Milyen drámai pillanat volt. És Sedékiás király tudta, hogy az Úr prófétája, tudta, hogy igazat mond, de nem hallgatott az Isten szavára. És olyan fájdalmas olvasni a végét. Így olvassuk, hogy mikor már betörtek a városba a babilóniaiak, a negyedik verstől, és mikor látta őket Sedékiás, a Júda királya, és mind a vitézlő férfiak elfutamodtak, és kimentek éjjel a városból, a király kertjén át az ajtón, a két kőfal között, és kimentek a pusztába vívő úton. És űzték őket a káldeai seregek, és elfogták Sedékiást Jerikő pusztájában, és elhozták őt, és elvitték Nabukodonoszorhoz, a babiloni királyhoz, Riblába, a Hamát földjére, és ítéletet mondott rájuk. És az ember szíve elszorul, hogy olvassa tovább. És megölte a babiloni király Sedékiás fiait szeme láttára Riblában, Júdának minden nemeseit is megölte a babiloni király, Sedékiás szemeit pedig kitolatta, és vasba verette őt, hogy elvigye őt Babilonba. A királyházát pedig és a népházait felgyújtották a káldeusok tűzzel, a Jeruzsálem kőfalait lerontották, ne legyen többé város. A csodálatos salamoni templomot teljesen összezúzták, tönkretették, ami érték volt, elvitték, a többit elpusztították, és nem döbbenetes, hogy mindez elkerülhető lett volna. Ha nem a hamis prófétákra hallgat, akik azt mondták, hogy bízzatok az Úrban, csak bízzatok az Úrban, nem jön rátok veszedelem. És a Jeremiás szavára pedig tudta, hogy azért az Úr szavát közvetíti, arra nem. És szeretnék néhány sort olvasni, ez ugyancsak Ellen White-tól, ez a bizonyságtételek negyedik kötetében van, figyeljük meg ezeket. Így összegzi ennek a történetnek a tanulságát. Mivel elindult Sedékiás a helytelen ösvényen, nem volt hajlandó visszatérni, ahonnét elindult. Úgy döntött, hogy az álproféták és olyanok tanácsára hallgat, akiket pedig megvetett, és akik kinevették gyönge jelleméért, amilyet olyan könnyen engedett kívánalmaiknak. Feladta férfiúságának nemes szabadságát, hogy a közvélemény meghunyászkodó rabja legyen. És most jön a legdrámaibb mondat, bár nem volt megrögzött gonosz szándéka, elszántság sem volt benne, hogy merészen kiálljon a helyes mellett. Ezt még egyszer olvasom. Bár nem volt megrögzött gonosz szándéka, de elszántság sem volt benne, hogy merészen kiálljon a helyes mellett. Bár az volt a meggyőződése, hogy Jeremiás az igazat szólja, mégsem volt benne elég erkölcsi bátorság, hogy hallgasson tanácsára, hanem egyre tovább sodródott a helytelen irányban. Ha egy gyáva uralkodó bátran a nép elé állt volna, ha kijelentette volna, hogy hisz a próféta szavaiban, amelyek már félig be is teljesedtek, micsoda pusztulást előzhetett volna meg. Azt kellett volna mondania, engedelmeskedni akarok az Úrnak, így megóvom a várost a teljes romlástól. Nem merem semmibe venni Isten parancsait az emberektől való félelem vagy kedvezésük kedvéért. És azt mondja, akkor ez csodálatot váltott volna ki a népben, mellé álltak volna, és azt mondja, az uralkodó kellő támogatásban részesült volna, Izrael pedig megmenekült volna a tűzvész, a mészárlás és az éhínség leírhatatlan veszedelmeitől. Azt hiszem, hogy ilyen történetnek a hátterén még hangsúlyosabbá válik számunkra az, amit olvastunk az elején, alapigeként Krónikák könyvéből. Bízzatok az Úrban, és megerősítetek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. És azt hiszem, nem kell sokat gondolkozni, hogy párhuzamot vonjak a történtek, az egykor történtek között, és hogy az emberi történelem végén is ez egy óriási próbakör lesz, hogy valaki az Úr szavára hallgat-e vagy nem. Komolyan veszi, amiket az Isten kijelentett, amikben fognak következni. Vagy pedig csak az Úrban való bizalmat tartja meg, de az Úr szavához való ragaszkodás nem. Ugye szeretném idézni azt a nagyon fontos igét, Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. versét. És egy pontosított fordításban idézem, mivel hogy te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Tehát most is egy nem nemzeti, hanem egy globális veszedelem küszöbén élünk, amit Isten ilyen egyszerű, de mégis hihetetlenül erőteljes szavakkal jellemez, hogy a megpróbáltatás ideje eljön, amely megpróbálja a föld lakosait. És nem csak a mi sorsunk van a kezünkben, de másoké is. Ahogyan egy embernek a döntése másokra is hat, hogy vajon hallgatunk-e a prófétai szóra, komolyan vesszük-e a prófétai szót, vagy pedig jobban befolyásolnak minket emberek véleménye, emberekhez való ragaszkodás, ezek a fontosabbak, vagy pedig az Isten beszédéhez való töretlen ragaszkodás. Ez mind megtermi a gyümölcsét. És van egy döbbenetes ige, Sámuel próféta könyve 15. fejezetében, most nem olvasom szó szerint, amikor Isten azt mondja, hogy jobb az engedelmesség a kosok kövérénél, ugye a vallásos cselekedeteknél, az áldozathozatalnál, az áldozatok bemutatásánál, mert azt mondja, olyan az engedetlenség, mint a varázslásnak bűne, és mint a bálvány imádás. Nem tudom, értjük-e ezeket a szavakat. Mi a varázslás lényege? Mi volt az egész ókori varázslás lényege? Hogy Istent az én kívánságaimhoz igazítom. Én az Istenben bízom, hát ugye felsőbbrendű természet feletti erőkben, istenségekben hittek a varázslők is, és úgy gondolták, hogy emberi praktikákkal meg lehet az istenséget nyerni, hogy a mi kívánságainkhoz vagy a mi gondolatainkhoz igazodjék. És a bálványimádás ugyancsak az, hogy én kialakítok egy istenképet, és akkor én abban bízom. De a Szentírás azt mondja, az engedetlenség, az Úr szava iránti engedetlenség, mikor azt nem vesszük komolyan, az olyan, mint a varázslás. Mint ha azt mondanám, ha én így szeretném, akkor majd az Isten is erre fordul. Vagy mint a bálványimádás, amikor én kialakítok egy istenképet, és azt tisztelem. De azt mondja, az Istenben való bizalom csak akkor nem csal meg, csak akkor erősítetik meg az ember, ha hallgat az ő prófétáira. Ma már nincs élő próféta, de itt van a prófétai szó, a Szentírás a foglalata. És azt hiszem, mindenki emlékszik a hegyi beszédnek a záró hasonlatára, és én is ezzel zárnám le a mai igehirdetést. Azt mondja, aki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azt, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házat, és jött az eső, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de szilárdan állt, mert kősziklára építetett. És a másik oldala, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, de nem cselekszi meg, hasonlítom azt a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és eljött az eső, és fújtak a szelek, és jött az ár, és beleütköztek abba a házba, és hogy mondja Jézus, nagy lett annak romlása. Testvérem, a legveszélyesebb állapot hallani az Isten beszédét, ismerni az Isten beszédét, de nem cselekedni. Akkor ez olyan, mintha az ember homokra építeni az Istenbe vetett bizalmát. Ma azt hiszem, értjük, hogy mennyire kézenfekvőek ezek, hogy jön az eső, jön az árvíz, fújnak a szelek, nem csak fizikai értelme, minden vonatkozásban. Jön a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. És nekünk mindegyikünknek személyes döntést kell hoznunk, hogy az Úr szavára hallgatok, mert az Úr szava a kőszikla alap, azt nem csak hallgatom, de meg is cselekszem, vagy pedig halljuk, ismerjük, de nem cselekszem meg. És próbálom az Istent az én elképzeléseimhez igazítani. Erre mondja az igehez olyan, mint a varázslás, vagy mint a bálványimádás. Az Úrban való bizalom csak akkor tesz minket jó szerencsésé, akkor jelent oltalmat, akkor ment meg minket, ha bízunk a prófétai szóban, bízunk az Isten kinyilatkoztatott igéjében, attól nem térünk se jobbra, se balra, és megcselekedjük azt. Kívánom, hogy ez a történelmi lecke mélyen belevésődjék az emlékezetünkbe, és a Józsafát királytól idézett szó is, bízzatok az Úrban, és megerősítetek. Bízzatok az ő prófétáiban, és jó szerencsések lesztek. Amen.
1: Ige hirdetésünk végén keressük meg a 69-es számú éneket, és a 69-es számú ének mind a két versét énekeljük el. Tehát 69-es ének mind a két versét.

0: akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk. A többiek kérjük, maradjanak állva.
1: Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük az írásból felénk hangzó üzenetet. Valóban nem lehet kétségünk afelől, és egyre megrázóbb és újabb idők jelei erősítik meg ezt bennünk, hogy a küszöbön áll a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. Uram, add, hogy szívünkre vegyük, hogy az egyetlen biztonság a Te igéd. Hogy a Te igéddel nem lehet lazítani. A Te igéddel szemben nem lehetünk engedetlenek, mert a Te a kegyelmes Isten sem tudod elhárítani ennek a következményeit. Urunk, köszönjük, hogy ebből a történetből is látjuk, hogy Te milyen messze menően irgalmas vagy. Hogy ez a gyenge, gyáva, ingadozó király, mivel nem volt teljesen elvetemű, de elszánt sem a jónak, a helyesnek a követésére, még az utolsó percben is kapott kérlelő, könyörgő felhívást, hogy higgyen a prófétai szónak is megmenekül. Urunk, kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy kellőképpen nem is ismerjük a Te ígédet. Nem is fordítunk akkora figyelmet rá, mint szükséges lenne. Sokszor mi is olyanok vagyunk, mint ahogy Jézusunk, Te mondtad, nincs Isten ígéje maradandóan bennetek. Segíts, Urunk, hogy maradandóan legyen bennünk a Te beszéded, és attól ne hajoljunk se jobbra, se balra, mert ez a biztonság egyetlen ösvénye az előttünk lévő veszélyes időket illetően. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és add, hogy úgy bízzunk benned, hogy hiszünk neked is, hiszünk a Te szavadnak, és attól semmiképpen nem térünk el. Kérünk, áld meg az egész gyülekezetet, minden jelenlévőt, és add, hogy meg tudjuk becsülni, hogy égi szót hallhatunk, hogy kezünkben van a Te igei útmutatásod, a bibliai proféciák által a jövőre vonatkozó útmutatásod is, és ha mi engedelmes szívvel hallgatjuk, és meg is cselekedjük, akkor meg fogsz tartani a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Bárcsak, Urunk, mindannyian ezek között lehetnénk, bárcsak mindannyian meggondolnánk útjainkat, és ragaszkodnánk teljes szívvel a Te szavadhoz, minden szavadhoz engedelmességgel. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imánkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.
2: Amen.
0: Imádság után keressük meg a 305-ös számú éneket, és az első három versét énekeljük el, tehát 305-ös számú ének mind a három versét.

Szeretettel köszöntöm is a kedves gyülekezetet. Sokat gondolkoztam én is azon, hogy az ember milyen felejtéken tud lenni. És tudjátok, hogy mit szoktunk elfelejteni, ami úgy kiesik a fejünkből. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtünk, ami meghatározza az életünket és a létünket is ezen a földön. És meghatározza azt, hogy hogyan fogunk az Istenhez viszonyulni, és ő hogyan tud bennünket is tényleg, ahogy János mondta, formálni, és valóban olyan jellem embereké formálni, és van egy szolgálat, tudjátok, ami ezt a célt szolgálja, hogy mi valóban megtisztülünk minden hibánktól, minden bűnünktől, minden hiányosságunktól, és tényleg az Isten képmását tudjuk az embereknek tükrözni. Ez pedig a főpapi szolgálat. Tudom, hogy ismeritek, és beszélgettünk is erről sokat, meg nagy vonalakban, de én is ismerem, de ahogy múltkorában előjöttem, rádöbbentem arról, hogy ez hogy kiesik az én fejemből a mindennapokban. Mert talán eszünkbe jut, amikor itt vagytok és hallgatunk Isten tiszteletet róla, vagy valamilyen előadást, valamilyen témában, de a mindennapokban, amikor az ember él az életét, akkor egyszerűen megmondom őszintén, teljes elfelejtettem, lehet ezt a szót mondani, hogy elfelejtettem, hogy én a főpapi szolgálat, és mi a főpapi szolgálat idén élünk. Ugye kérdés, hogy ez miért fontos? Miért fontos az, hogy nekünk ez úgy előtérben legyen, és valahogy itt legyen mindig előttünk. Tudjátok, a zsidók mindig kötöttek a fejükre ilyen pántot, és volt egy kis kocka, valaki is doboz a fejükön, és rá volt, abba volt egy kis ige, hogy mindig ott legyen a közelükben, és eszükbe jusson meg. Az Isten is tett olyan dolgokat, hogy emlékeztesse őket, ugye volt az öv, meg volt a ruhájukon, a főpapuknak és a csíknek, ilyen emlékeztető jelek, amelyek figyelmeztették, hogy ne felejkezzenek el dolgokról. Nem tudom, nekem is azok, hogy hol kéne felírni a homlokunkra ugyanél, hogy el ne felejtsünk dolgokat. És én is úgy mondtam, hogy elfelejtjük. Elhomályosul, talán olyan teológiai tannak is tűnik, hogy főpapi szolgált az olyan teológiaizű valami, és nem gondolunk rá, én sem gondolok rá, hogy minden nap ebben élünk, és én elfelejkezhetem arról, hogy ez a szolgálat folyik a mennyben, de az Isten nem felejkezik el. Tudjátok, ez olyan, mintha valakit mi vendégségben hívunk, mi nagyon várjuk, hogy meg elfelejt elmenni. Szóval, ez csalódás. Már annak, aki várja a vendéget. És egy kicsit talán az Isten is így van velünk, hogy csalódik, hogy ő a legtöbbet akarja most nekünk adni. Ő tényleg minket meghív ebben, hogy vegyünk részt ebben a szolgálatban, és hogy elfelejtettük. Elfelejt az ember. Nincs az homloknak a előterében. Csak szeretnék felolvasni a részt, hogy mennyire fontos ez a szolgálat a 1808-as üzenet című könyvből, amit Ellen White írt, itt a 145. oldalt, hogy ez a 10. rész ebben a könyvben, és ez a szentély megtisztítása 1808-as üzenet címmel van. És ebben így írja, hogy mennyire fontos ezt nekünk mindig a szemünk előtt tartani. A szentély megtisztítás és a hitáltali megúzás kapcsolatát alig lehet túlhangsúlyozni. Mégis annak az igazságnak a különös elhanyagolását tapasztalhatjuk. Sokaknak alig van valami értelmes gondolatok arról, hogy egyáltalán mit is jelent a szentély megtisztítása. Világosan meg kell értenünk ezt a mindenek felett fontos igazságot ahhoz, hogy megállhassunk az utolsó napokban. A szentély és a vizsgálatítélet tanát Isten népének jól kell ismerni. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy miben áll a nagyfőpapunk tisztsége és munkája. Ugye azt írja is, hogy egyáltalán se fogalmunk sincs, meg még elhanyagoltuk. Aztán nem lehet eléggé túlhangsúlyozni ezt a szolgálatot. Az Isten ezen keresztül szeretné minket sok mindenre felkészíteni, ami előttünk is van. Azt tudjuk, hogy mi bálátor éppen a főpapi szolgálat? És ha délután lennénk, akkor most jó meg tudnánk beszélni, hogy kinek mi jutna eszébe, hogy mi maradt meg tulajdonképpen, hogy egy teológiai tan, valamilyen ismeret, vagy az életében ez gyakorlattá válik, és úgy maradt meg az életében. De tudjuk, hogy a főpapi szolgálat azt 1840-ben kezdte el Krisztus a mennyben, és aki elolvassa a zsidókhoz írt levelet, most nem tudom elolvasni, a zsidókhoz írt levelben mindenki meggyőződött arról, hogy a mennyben van egy szentély, földi szentének a máslata, annak, amit az Isten mutatott Mózesnek, és ami elkészült még ugye a pusztában, aztán később egy Salomon is felépített, és annak a eredeti, ha lehet így fogalmazni, az pedig a mennyben van. És amiképpen a főpap is végezt itt a földön ugye a szolgálatot,
zsidók körében egy évben egyszer, hogy megtisztította a szentét, ugyanúgy Krisztus most végzi 1844-től, amennyiben ezt a munkát, hogy megtisztítsa a szentét, megtisztítsa az ő népét, és végül is az egész földet. Ugye a szentének a megtisztítása magában foglalja, aki odajárul ahhoz hitárta, hogy megtisztítsa, magában foglalja magát az egész földet, és végül az egész világ mindenséget. Hogy nem lesz bűn. Örökre meg fog szűnni, és Isten el fogja törölni. Mindig elképesztő ez a szolgálat. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 21. verséhez lapozunk. Itt azt mondja a Szentírás, hogy mert nem kézzel csinál szentébe az igazina, csak a másolatában ment be Krisztus, hanem magában menj be, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Tehát ő nem a földibe ment be, hanem a mennybe, ahol van az igazi, és hogy érettünk jelenjen meg. Ugye ez a szó, hogy közben járás, ez nagyon sokszor használjuk, és a múltkor, amikor voltam Máté Szalkán, kérdeztem a testvéreket, mit is jelent ez a közbenjárás tulajdonképpen, és ez a gyakorlatban, ez hogy van? Hát néznünk egymás nagyokat, hogy most mit is jelent ez pontosan? És a gyakorlatban ez számomra miért jó hír? Ez miben segít engem? Krisztus, hogy jár érettem közben? Mit cselekszik abban a szentében? És akkor mindenki nézett, és igazán nem is tudtunk hirtelen mit mondani. Akkor ütött nekem szöget a fejem, hogy ezt jól elfelejtettük. Pedig ezt valamikor tanultuk és ismertük. Ugye, ami folyik a mennyben, most csak nagyon röviden, Krisztus szeretné eltörölni a bűnöket, de ahhoz, hogy eltörölje, meg kell vizsgálni a feljegyzések könyvét, hogy ki alkalmas arra, hogy eltörjék az életéből a bűnöket. Ugye, amit mindig odahárítunk. Ugye most is azért vagyunk itt úrvacsorán, mert nyilván követtünk el bűnöket, voltak hiányosságaink, ezt az Isten elé vittük, azt áthajtottuk ugye a mennyei szentére, és most fel van jegyezve, hogy most mit csináltam én tegnap, meg tennap előtt, meg azelőtt, meg még azelőtt. És lehet, hogy én elfelejtem, de az Isten nem felejti el, mert ő felírja. És az Isten ezt Krisztus megvizsgálja, és szeretné eltörölni. De csak akkor tudja eltörölni, ha látja rajtam, vagy látja rajtatok, vagy bennetek, vagy bennünk, hogy ettől mi komolyan elfordultunk, hitáltal ezt tényleg legyőztük, mi teljesen szembefordulunk vele, és nem akarjuk még egyszer elkövetni. Ha mi ezt tényleg megtettük, akkor azt mondja Isten, hogy eltörli ezt. Ami még folyik, ugye, szeretné eltörölni, szeretné, hogy elpecsételje minket, szeretné minket az elváltozásban részesíteni, szeretné minket az Isten lelkében részesíteni, a késő eső. Egy kicsit szeretném részletezni, mit is jelent az, hogy eltörölni a bűnt. Ez is olyan, hogy mondjam, hát ez is olyan elméleti dolog, nem? Hát eltörölni, hát Krisztus a mennyben van, mi itt vagyunk, hát most azt se tudjuk, hogy egyáltalán mikor kerül a nevünkre a sor. Meg ha eltörli, akkor most én ebből mit tudok? Tudok én erről valamit? Hogy ez hogy zajlik ez tulajdonképpen? Ez számomra ez elméleti tudás csupán, vagy gyakorlati? El lehetne törölni úgy a bűnt a mennyben, hogy közben az életünkben tovább folytatjuk? Ezt szoktam úgy jellemezni, tudjátok, hogy olyan, mintha a lakást kitakarítanánk, de valaki meg a szemetet mindig befele hányja az ablakon. Csak akkor sosincs vége. Ugye? De mindig takarítok, valaki mindig koszol. Ugye a szentély megtisztítása az azzal, hogy Jézus Krisztus először ma akar minket tisztítani itt. Az ő népét szeretné megtisztítani, és mindazokat, akik hitáltal járulnak hozzá. Ez miért különleges most? Régen nem így volt? Tehát az Isten régen is, mikor mi bocsánatot kértünk az Istentől, ha őszintén bántuk a bűneinket, akkor az Isten elvette tőlünk. Nem csak megbocsájtott, hogy jó, megbocsájtak, és most már legyen békességed, hanem azt szerette tőlünk elvenni. Mivel több most a főpapi szolgálat, hogy a papi szolgálattól? Ő Krisztus nem csak, hogy megbocsátja most is, nem csak, hogy elveszi, de szeretni eltörölni. És tudjátok, amikor azt mondja az írás, hogy mi szeretni eltörölni a szívünkben a bűnt, akkor ez a gyakorlatban hogyan zajlik le? Ugye, mert a könyvből elnézést ki tudnánk törölni, ugye, valahogy, de hogyan tudja kitörölni belőlünk? A zsidókhoz itt lejön, csak idézem az igéket, ahol esetleg akarjátok leírni, hogy ez mennyire így van. A 26. fejezetben, itt a 9. 26. fejezet, az egész 9. fejezet mondjuk erről szól. A 20. fejezet így mondja a Szentírás, mondja itt
pár, hogy évenként is vittek árazatot, ugye? De azok nem törölték el a bűnöket, mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése előtt, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ugye Krisztus az áldozatával egyszer és mindenkor eltörölte a bűnt azoknak az életében, akik ezt komolyan veszik. Mit tesz Krisztus azért, hogy eltörölje a szívünkben a bűnt? Vagy kitörölje a természetünkből? Most. Ugye a szolgálat ott van, én itt vagyok. És számomra hogy lehet ezt megragadni, hogy ez a mindennapokban ez gyakorlat legyen? Hogyan tudja Krisztus megtenni, hogy ez számunkra teljesen kézzelfogható legyen? Hát az első dolog az, hogy először is tudatosítja bennünk, hogy most ez a szolgálat folyik. Nyilván, ha nem tudunk róla, akkor eleve kizár dolog, hogy bármit is tudnánk tenni. Ugye tudjátok, hogy ez a főpapi szolgálatnak a tanítása, azt hiszem más közösségben nem is ismert. Nem is tudják. Fogalmuk sincs róla, hogy most ítélkezés van a mennyben. Azt gondolják, akkor lesz ítélet, mikor Krisztus visszajön. Ez tévedés, mert Krisztus már akkor mindenkinek a jutalmát hoz, az ítélet az most folyik. Most dől el mindenkinek az örök sorsa. Szóval első dolog az, hogy nekünk ezt tudnunk kell. Gyanámát az előbb olvastam, hogy nekünk ezt jól kell ismernünk. Nagyon jó. Nem elég az, ha hallottok itt bárkitől valamit erről. Nekünk személyesen, mindenkinek személyesen ki jól megismer, hogy én, Krisztus és én olyan kacsora kerüljön, hogy gyakorlatilag értsem meg, hogy Krisztus ezt a mindennapokban, ma, holnap, holnap után hogyan akarja véghez vinni az életemben. A másik dolog, hogy az Isten fejé minket arra, hogy ha tudjuk ezt, akkor tartsunk önvizsgálatot. Ugye általában, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mondjuk van egy úrvacsora, akkor talán kicsit jobban magunkban nézünk, mert szeretnénk tényleg őszintén az Istennel járulni, és minden bűntől megszabadulni. De hétköznapokban, amikor az Isten úgy munkálkodik bennünk, szóbálunk bizonyos dolgokkal, vagy elhessegetjük magunkra, és hát majd ráérünk majd még később. Meg ez talán nem is olyan nagy bűn, vagy nem olyan nagy dolog. Vagy egyáltalán hagyja, hogy az ember, hogy az Isten lehat olyan a lelke mélyén. Az Isten hogyan tud bennünk munkálkodni? Ugye tanultuk a múltkor szombatiskolában is, hogy az Isten lelke az valami hihetetlen mélyre akar lejutni. Az Istennek nem, most nem hagyhat, hogy egyetlen rossz jellemvonás sem. A történelem Krisztus főpapi szolgált előtt, ugye Ábrám idejében, vagy később is, az volt a különbség, ha akkor valaki mondjuk megszabadult minden bűnétől, de utána mégis visszatévedt, volt közbenjáró, és ismét bocsánatot kaphatott. De most olyan időben élünk, amikor tudjuk, hogy ennek a főpapi szolgálatnak van egy ideje. Egy rendelt idő, amikor vége szakad, és nem lesz közbenjáró. Azt most nem játszhatjuk el, hogy engedek az Isten lelkének, aztán megint visszatérek, aztán megint engedek, és megint. Mert egyszer csak vége szakad a közbenjárásnak, és ott állunk, hogy már akkor hiába menjünk oda. Nincsen. Közben járunk, és az Isten nem tudja megbocsájtani. Szóval komolyan kell vennünk az önvizsgálatot, hogy valóban az ember magába tekintsen, és elgondolkozzon az életén, hogy most én így akarom folytatni, hogy így fel, meg le, meg fel, meg le, meg mikor, hogy. Vagy én az Istenhez fordulok, én belekapaszkodok, vagy tudom, hogy Krisztus ott van, és most nem csak elveszi, gondoltok bele, hogy ha azt tapasztaljuk meg, hogy az Isten, ha elveszi tőlünk a bűnt, eltörli, hogy az én lényemben az nincs ott. Az milyen, mondjuk egy közös érde, milyen nagy dolog lenne? Ha itt megtapasztalnánk, hogy azok a rossz jellemvonások már nem választanak el minket, hanem közelebb kerülünk egymáshoz, mert nincsen elválaszunk. A magánéletünkben pedig, hogy azok a bűnök, amik mindig belestem, egyszer csak nincs ott. Bár megjegyzem, hogy Jézus Krisztus nem csupán arra akar minket elhívni, hogy most bizonyos rossz szokásokkal, gyakorlattal forduljunk szembe. Ő azt szeretné, ha magával a bűnnel fordulnánk szembe. A nagybetűs bűnnel. A foga, hogy ez az életmód, ez egy bűnös életmód. Lehet, hogy teszek jókat, mert nem vagyok mindig rossz, de ez akkor is rossz irányba visz. Én a bűn útját járom. Én nem tettem meg azt, hogy most jó vagyok, holnap meg megengedek a dolgokat. Vagy az még belefér a hitéletembe, ez meg nem fér bele. Értetek? Hogy ami bűn, nem élhetek úgy,
hogy a bűn útját járom a legkisebb mértékben sem. A bűn nekem legyen utálatos. A bűntől én forduljak el. Teljesen távozzak el tőle. Ugye ez az önvizsgálat, hogy én most mire teszem fel az életemet? Erre akarok haludni? Én komolyan veszem azt, hogy Krisztus most értem ott van a mennyei szentében, és a szent lelk által most bennem azért munkálkodik, hogy megszabadítsa minden bűntől. Ha most minket nehézségek érnek, ha problémák gyötörnek, ha szembesülünk saját gyarlóságainkkal, ha más szembesít saját gyarlóságainkkal, ha küzdelmeink vannak, ezt tudjátok miért van? Hát pont azért, mert az Isten ma akar minket tisztítani mindenműt. Akkor látjuk meg, hogy milyenek vagyunk. Hogyan viselkedünk bizonyos helyzetek, bizonyos

ne legyenek ilyen fegyverek a kezünkbe, amelyeket magunk ellen fordítunk, vagy az ördög ellenünk fordíthat. És ebben a mai napokban, minden napokban ti is tapasztaltak, hogy ez a harc nagyon kemény lenni. A magánéletünkben is, meg a társadalomban is. Kezd elfele válni, ugye, hogy az írás mondja, kezd az Isten népe vagy felsorakozik Krisztusnak a jobbján, vagy ott van a Szentek Szentjében, és imádkozik, és könyörög, vagy pedig éli a másik látszatvallásos életét. A másik nagyon fontos dolog, hogy ugye most a szombatiskolánk és a szolgálatról szól, mennyire ismerjük mi meg Krisztust úgy, hogy nekem ő a barátom legyen. Szóval mennyire nekem barátom? Mennyire látom én Krisztus küzdelmét úgy, hogy értsem azt, hogy az ő küzdelme nagyobb volt, mint az enyém. És ne én érezzem úgy, hogy az egész világ rám szakad, és meg az Isten is alig segít. Ugye, mert néha így gondoljuk, nem? Elvisznek a terhek, a bajok, a problémák, vagy éppen a jólét, akinek éppen jólét van, és könnyebben fogja fel. Mennyire érezzük azt, hogy lássuk azt, hogy Krisztus keresztje, hogy ott van előttünk, hogy ő szeretne minket, ahogy most a szóval is olvastuk, hogy ő minden szenvedésüket szenvedte, hogy ő szeretne minket megszenvedni, és meg is tud, ha akarjuk, ha hitáltal elfogadjuk. Gondoljuk bele, hogy minél jobban látjuk Krisztusnak az életét ezt a földön, annál inkább arra fele húz, hogy mi azt az életet éljük, és szeretnénk tényleg megszabadulni a bűntől. A bűnt akkor látjuk bűnnek, ha látjuk, hogy ezt mit tett a bűn Krisztussal, és mit tesz az emberisége, és mit tesz velünk is. Ha az ember ezt látja, akkor ő nagyon az Istenbe akar kapaszkodni, és ő nem akar ezen az úton járni, mert tudja, a bűn az halált nemz, és pusztulást. Ugye azt is látjuk, hogy ebben a sorrendben ugye volt az, hogy ismerjük, megismerjük a főpapi szolgálatát, önvizsgálatot tart az ember, nem csak úrvacsorakor, ugye, hanem minden nap tulajdonképpen, amikor az Isten csak rámutat valamire, és akkor nem mentegeti. Krisztust igazán ma akik ismerni Krisztusnak az áldozatát, sokkal mélyebben, mint ahogy eddig gondoltunk. Tudjátok, néha olyan felületesen beszélünk Krisztus áldozatáról. Krisztus meghalt értünk, Krisztus szeret minket, Krisztus szenvedett értünk, de ez üres lesz és semmit mondó. Bele tudok én tekinteni egy kicsit a mélységeiben? Ugye az 1800-ben pont ezt mutatja, mert Krisztus megmutatta, hogy mit jelentett neki itt emberként értünk küzdeni. És nekem személyesen, nekem akar megmutatni, hogy én te érted küzdöttem személyesen, és én meg tudlak menteni. De nekem is kemény küzdelem volt. De nekem egyedül kellett tapostom a borsajtót, neked meg velem kell. Én egyedül feszítettem meg, de én veled vagyok, ha megfeszítettnek a bűnnek. Neked nem kell egyedül meghalnod. Nagy különbség. Hogy ezt mennyire így fogja fel az ember. És még egy dolog, ami mi kell, hogy minket még késztessen arra, hogy mi tényleg komoly vegyük a szentély szolgáltat, hogy mi minden rossz vonástól szeretném megtisztulni. Szeretném felolvasni ezt a részt a 160. oldalról, mert tudjátok, mi motivál minket? Mi az indíték? A félelem, hogy elveszhetünk? Félelem a jövőtől? Vagy szeretjük az Istent is, a szeretet indít arra, hogy mi ne bántsuk azt, aki az életet ad érettünk? A 160. oldalról én részt szeretnék felolvasni még ezzel kapcsolatban. Az Isten iránti tisztelet ténylegesen mennyilakozik népének jellemében, és az Úr tisztelete és trónja sértetlenség iránt tanúsított figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és a bűn feletti győzelemre. Ez az indíték azonban hatalommal teljes. Ez a lelkület és gondolkodásmód nem más, mint maga az új szövetségi hit. Értitek, hogy mi kell, hogy az embert indítsa? Ugye, hogyha a családban valakit becsmérelnek, azért kiállunk ellene, nem szeretjük, ha bemocskolják a nevét. Na de milyen csúnya, hogyha én hozok szégyent a családra? Ugye, az se egy szép dolog. Ha csak így emberi viszonyban nézzük. Az Isten, aki a szeretet, akit mi elfogadtunk és hitáltal befogadtunk, aki minket kiemelt ebből a sötét világból, nem az, hogy nincs, hogy az Isten neve most gyalázol ezen a földön? Hát ugye kétféleképpen majd gyaláz Isten a földön. Valakon nyíltan szidják az Istent, és várulják az Isten van a mennyben, akkor miért ilyen?

ez a időzőtéve, ez a jobbik. Mert az legalább szembeegy és egyenes. Van a másik, ami nagyon alattomos és aljas, hogy az Isten nevét felhasználva beszélnek az Isten olyan dolgokat, ami hazugság. És meggyalázzák az Isten nevét. Amikor ugye nagyokat mondó szájon sokat szól a felséges ellen, és a nevében beszél. Amikor az Isten nevében ugye a világban mondanak és tesznek olyan dolgokat, ami Istennek semmi köze hozzá. És ha mi szeretnénk, hogy az Isten neve, az, ugye az Isten vád alatt van. Vád alatt van a sátán részéről, vád alatt van az emberiség részéről, és az ítéletben, amikor Krisztus ugye eltöli minden ember bűnét, és az Isten is oda kerül, és őt is fel kell menteni. A sátán őt is vádolja. És a világ is vádolja. Hogy az Isten igaz, szent és jó. És az Isten rajtunk keresztül szeretné márnézést önmagát felmentetni. Hogy ő nem olyan. Ugye most olvastuk a szombatiskolai, Jézus Krisztus azért jött el, hogy pont bemutassa az atyát. Mert torz fogalmaik vannak az embereknek. Mi a mi dolgunk? Nekünk nagyon vigyázni kell arra, hogy nekünk az az indíték vezessen, hogy ne hozzak szégyent az Isten nevére. Ne mocskoljam én is be azzal, hogy csak könnyelmű vagyok. Hogy felelőtlen vagyok. Hogy megmagyarázom. Hogy engedek neki. Hogy kényelmes vagyok. Meg van nekem most éppen elég dolgom, most nem érkezek az Isten dolgával foglalkozni. Az nagyon meg kell gondolnunk. Az Isten nevét is gyalázzák a pogányok között. És hogy mi az írás miatt apró gyaláztatik az Isten neve a pogányok között, mondja az Úr Jézus, hogy mi hogyan élünk a mindennapokban. Az Isten rajtunk szeretné bemutatni, hogy ő milyen. És végül szeretni, hogyha eltőle a bűneinket, tudjátok ezen, hogy mivel fog járni az egyén életünkben? Azt mondja Vagonel, hogy nem fog a eszünkbe jutni, hogy bűnt kövessünk el. Nem halatlan dolog? Most eszünkbe jut, ugye? Automatikusan. Nem fog eszünkbe jutni, hogy bűnt cselekedjünk. Azt mondja, eszünkbe fognak jutni régi vétkek, de azt mondja, azok idegenek lesznek, mintha nem is mi követtük volna el. Attól, hogy távol állunk. Nem fog eszébe jutni. Mondod, hogy mennyit küszködünk sokszor a saját rossz tulajdonságunkkal. Az Isten mit szeretne elérni? Hogy még csak eszünkbe se jusson az, hogy mi bűnt cselekedjünk. Itt a Földön. Nem nagyszerű dolog? Krisztus ezt a szolgálatot végzi. Ha mi ezt hittel követjük őt a Szentek Szentjében, megcselekszi a legkisebbel is. A legkisebbel is. Aki őt hitáltal követni, megteszi. És szeretné ugye eltörölni a bűnt. Még egy befejező gondolat. Tudjuk azt, hogy ugye mondjuk, hogy eltörölni. Tudjátok, hogy mi alapján lehet eltörölni a bűnöket? Az nem olyan, hogy már nem egy administratív dolog, már elnézés, hogy hát akkor megnéztük, megvizsgáltuk, eltöröltük. Hát, ez nem így van. Hogyan olvastuk, hogy mi a Biblia és a zsidókhoz itt olvashatjuk, hogy mikor felszentették a sátrot, akkor mit csináltak, mivel szentelték fel? Amikor Mózes megépítette a pusztában. Azt ugye vérrel hintették meg. És mit ír az ige? Mert minden vérrel tisztítatik meg. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Azaz ne felejtjük, hogy Krisztusnak ez nem egy administratív tevékenység. Amikor azt mondja, hogy én el akarom törölni a vétkeret, azt mondja, én az alapján tehetem meg, hogy az életemet adtam érted. És meghaltam a te bűneid miatt. Becsülöd ezt, vagy nem? Akarsz megtisztulni, vagy nem? Vagy megbeted azt, hogy én meghaltam érted, és téged ez nem foglalkoztat, vagy nem érdekel. Vagy könnyen veszed. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Vér nélkül nem tudja, vér nélkül Krisztus például nem lehetett volna a főpap. Azt mondja, maga magát áldozta fel azért, nem úgy, mint a főpap, aki vitt áldozatot, ugye? Ő nem magát vitt, hanem vitt egy állatot. De ő maga magát áldozta, és azt mondja, maga vérén ment be egyszer és mindenkorra a szentébe, hogy nekünk örök váltságot szerezzen. Mindig a vér az alap, ezt soha ne felejtsük. Ugye azon az úrvacsora, pontosan a bor arra mutat, ugye most. Hogy most is, amikor úrvacsorát veszünk, akkor ne felejtsük el, hogy azért, mert ő meghalt. A bor erre emlékeztet. Nem élhetünk úgy a minden napokban, hogy hát az Istennek végül is az a dolga, hogy megbocsásson, meg szeret, akkor megbocsájt. De mindig a vér tisztít meg. Az Isten megbocsásson, neki le kellett jönni a föld, és meg kellett halni, és nem is akárhogy. Nem vehetjük könnyen a megbocsátást. Kedves testvérek, még sok mindent mondhattam volna, csak az idő elhaladt, és ugye az Úrra csicsítettünk van. Én azt kívánom mindenkinek, hogy vegyük elő üzenetet, folyamatosan legyen a homlokterünkbe, mélyedjünk el benne,
hogy tényleg ott legyünk Krisztussal a Szentek Szentjébe, hogy megtapasztaljuk azt az örömet, azt a jó egyszer az életünkben, hogy nem gondolunk arra, hogy bűncselekedjünk, és azért, mert az az indíték vezet minket, hogy ebben a gonosz világban, ahol egyre nagyobb a sötétség, az Isten jellemét igazán tudjuk bemutatni. Ugye az elpecsételés pont ezt szimbolizálja. Az Isten jelleme az elpecsételés, hogy ránk nyomja. És az elpecsételés meg tudjátok, mivel egyenlő? Az meg a késő esővel. Akit az Isten elpecsétel, azok nyerik el a késő esőt. És tudjátok, hogy miért kell az elpecsételés? Mert csak az Isten azzal tudja rányomni a pecsétet, aki tisztán az ő jellemét tükrözi vissza, mert az Isten, mikor Krisztus, mikor eljön, és akik reméljük, élve érjük meg, nem tudja elváltoztatni a bűnt. Nem tudja elváltoztatni. Egy mozdulat nem egy, hogy elváltoztatom a bűnt, mert nem vagy bűnös, vagy én majd elváltoztatom. A bűnt nem változtatja az Isten, csak azt, aki valóban megtisztult, és megférhet minden bűnétől. Én azt kell, hogy ilyen lelkülettel és valóban hittel vegyük az úrvacsorát is, hogy mert az úrvacsoránk se az, ami 1844 előtt volt. Azt ne felejtsétek el. 1444 óta az úrvacsora azért van, hogy ne forduljunk mindig vissza. Mikor most úrvacsorát veszünk, az Isten most el is akarja törölni. Előtte még nem volt bűneltörlés. És úgy vegyük, hogy fogadjuk meg, és kössük magunkat erősen ahhoz, hogy tökéljük-e, vagy az Isten most minden bűntől megtisztít, nem akarjuk az Isten, hogy a bűn útját járni. Mi szeretnénk Krisztussal maradni a Szentek Szentjében, hogy valóban tiszták és igazak lehessünk. Amen.

Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szeretnék szólni, hogy jól látom, hogy itt 10 gyermek van. Hát én egy 10 gyermeket családról szeretnék egy történetet elmondani, gyerekek. Régi a történet, de talán nem haszon nélküli, hogy ti is, meg mindannyian meghallgassuk. Egy 10 gyermeket családról szól a történet, amelynek az első gyermeke egy lánygyermek, és az utolsó gyermeke egy fiúgyermek maradt csak életben. Régen nagyon sok kisgyerek meghalt, tudjátok, és ebből a családból 8 haltak meg. És amikor a 10. gyermek született, az édesanyja már 45 éves volt, nem is volt teje, hogy szoptassa a kisbabáját, de már férjezett volt a nagyobbik nővér, és ő szoptatta meg a kisöccsét. Hát ez is egy rendkívüli dolog, hogy egy 26 éves nővér megszoptatja a kis öcsét, aki most született a világra. Később lett híres ez a család, akkor még nem tudta senki sem, hogy ez egy híres család. Aztán még egy nagy csoda történt ebben a családban, hogy az édesapa, aki Györgynek hívtak, megvakult. Hát tudjátok, gyerekek, milyen rettenetes dolog, hogyha egy felnőtt ember megvakul. 9 évig volt vak az édesapa. Egyszer kiment este, hogy kimegy a ház mellé, fölnézett az égre, és látni vélte a csillagokat. De úgy gondolta, hogy csak káprázik, tán belül káprázik a szemezek, nem is igazi csillagok. Visszament lefeküdni, mondta magában, majd reggel kinyitja a szemét, és reggel kinyitotta a szemét, és látta a szobabútorokat. Visszajött a szeme világa. Na, tudjátok, hogy milyen híres család ez. Arany János családja. Arany János egy ilyen családba született. 8 testvére halt meg, és az idős édesapja a megvakulásból 9 év után tért vissza. Arany János Nagyszalontán született, és jegyző lett. Már 13 éves korában dolgozott, aztán 20 éves kora körül jegyző lett, és képzeljétek el, gyerekek, a legnagyobb elismerés, amit mondtak neki ott a falubeliek, az az volt, egyszer egy ember azt mondta neki: kedves aranyúr, magától még egy teremtettét se hallottunk. Nem szokásom, mondta arany. Ő még ilyen indulatkitörésekre se vetemedett, hogy azt mondta volna, hogy teremtette. Hát de mit csinál maga, hogyha dühös? Azt mondta Arany János: hallgatok. De hát ha nagyon dühös, még jobban hallgatok. És tudjátok, gyerekek, hogy ez azért híres történet, mert Arany János vajon hogyan tudott hallgatni akkor, amikor ti nem hallgattok otthon? Hogyan tudott hallgatni akkor, amikor még jobban fortyogott benne valami? Tudjátok, azért tudott hallgatni, mert 4-5 éves korában a szülei Biblia versekre tanították meg. És a Bibliában van egy híres vers, Jakab levele első fejezetében, ami így hangzik: minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Bár ti még nagyon fiatalok, kicsiek vagytok, de azért szeretném, ha megtanulnátok ezt a 3 részből álló Biblia verset. Minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Hát Arany János 4-5 éves korában már ilyen Biblia verseket tanult, Szent Simonnál Albert Zsoltárokat énekeltek, és ilyen istenfélő szülők társaságában megtanulta ezt, és később az emberek elismerték, hogy rendkívüli ember ez az Arany János, mert az életnek a feszült helyzeteiben, nehéz helyzeteiben is tud várakozni, tud hallgatni. És még egy történettel megfejelem az eddigieket. Arany János is részt vett az 1848-49-es magyar szabadságharcban. Azután Magyarországon szokás mind a mai napig, hogy följelentik az embereket. De őt senki nem jelentette föl. Mit gondoltok, hogy miért nem? Azért, mert senkit nem sértett meg. Sem az ellenséget, sem a jó barátot. Senkinek nem állt érdekében, meg nem volt neki panasza Arany János ellen, és amikor véget ért, leverték a magyar szabadságharcot, és embereket följelentettek, majd tanultok később Hajnaú rémuralmáról és a többiekről, Arany Jánosnak nem kellett bujdosnia, mint ahogy Vörös Marti Mihály bujdosott.
Nem kellett elmenni az emberek elől, visszament a falujába, és ott senkinek nem állt érdekében az, hogy róla egy rossz szót is mondjon, mert ő sem mondott senkiről egy rossz szót. Ezért jegyezzétek meg, gyerekek, hogy azért van két fületek, meg egy szátok, hogy kétszer annyit hallgassatok, mint amennyit beszéltek. Ezt így mondták régi görög bölcsek, hogy azért van két fülünk és egy szánk, kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. És jegyezzétek meg az igét, mert most már harmadszor mondom, minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Köszönöm, hogy ezt ilyen figyelmesen meghallgattátok. Otthon olvastassátok el Jakab levele első fejezetéből majd újra ezt az igét. Kedves gyülekezet, a felnőtteknek is egy örömteli dologról szeretnék beszélni, mert tudjuk jól, hogy Jézus második eljövetele előtt nem egyes emberek lesznek, akik vágyakoznak majd találkozni ővele, hanem közösség is formálódik. És erről a közösségről, hogy mitől lesz igazi egy keresztény közösség, erről szeretnék egy nagyon rövid részletet felolvasni az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből, talán jól ismert igét, de ennek a jól ismert igének négy részét szeretném elébetek állítani. Az apostolok cselekedetei 17. fejezetében a 10. verstől az egész történetet felolvasom, aztán csak a 11. verset szeretném vizsgálattárgyává tenni. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 10. versétől. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldték Pált Sílással egyetemben Béreába, akik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Sokan hittek azért ő közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Bérában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokaságot ott is felháborították. De akkor mindjárt kibocsátották az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé, Sílás és Timóteus azonban ott maradtak. Akik pedig elkísérték Pált, elvitték őt egész Aténig, és parancsát vévén Sílásról és Timóteushoz, hogy minél hamarabb menjenek ő hozzá, elmentek. Kedves gyülekezet, az apostoli misszió két állomása között, tehát Tesszalonika és Atén között mondja el ez a történet a béreabeli tartózkodást. Ez is nagyon rövid ideig tartott, mint hogy Tesszalonikában csak 3 szombaton léphetett fel Pál, mert elüldözték. De amit a 11. versben olvasunk, az mind a mai napig csodálatos útmutatás lehet számunkra, hogy egy igazi keresztény közösség hogy jön létre, minek is köszönheti egy igazi keresztény közösség az erejét és a hatását. Ez a 11. vers így hangzik, ezek a béreabeliek pedig nemesebb lelkűek voltak a tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Ez egy zsidó gyülekezet volt, nem egy keresztény gyülekezet volt. Ez egy most zsidóból keresztényé váló gyülekezet volt, akiknek azonban ez volt a szokásuk, és ebben a sorrendben szeretnék róla beszélni. Mit jelent az, hogy tudakozták, naponként tudakozták az igét? Ez mit jelent a gyakorlatban? A második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy bevették az igét teljes készséggel? A harmadik dolog, hogy mit jelentett ez, hogy bár Pál hatalmas igehirdető volt, ők utána néztek, hogy minden úgy van-e, hogy Pál azt mondta. És a negyedik dolog befejezésül, amivel kezdődik az ige, mit jelent nemes lelkű kereszténynek lenni? Ez nem olyan általános szóhasználat a Bibliában, itt használja a Biblia meg Ézsaiás könyve 28. fejezetében, de mit jelent ez, hogy nemesebb lelkű keresztény? Nézzük sorjában ezeket a kijelentéseket. A 11. vers végén először azt olvassuk, hogy ezek a béreabeliek naponként tudakozták az írásokat. Valaki erre azt mondja, hogy mit kell erről beszélni, hát
olvasták naponta a Bibliát. Hát mi nekünk is mindig ezt mondják, innen mindig ezt hallatszik, hogy a Biblia olvasástól soha ne szűnjünk meg. Kedves gyülekezet, itt nem azt mondja az ige, hogy olvasták. Mi a különbség a között, hogy olvasni meg tudakozni? Magyar nyelven is. Mi a különbség a között, hogy én olvasom a Szentírást, mert azt mondják, hogy a lelki épülésemre, vagy a lelkem egészségére nézve ezt meg kell tennem, hogy ne a magam gondolatainak higgyek, hanem hát az Isten gondolatainak, ezért olvassam a Szentírást. És mi a különbség a között, hogy én tudakozva olvasom a Szentírást? Engedjétek meg, hogy néhány példával világítsam meg, és nem megyek messze olyan példák, amiket én itt tapasztaltam régen, itt a gyülekezetben, mert hát ennek a gyülekezetnek idestova már csak nem 30 éve tagja leszek, és a 80-as évekből veszem az első történetemet. A 80-as évek közepén itt a gyülekezetben nagyon nagy kérdés volt a testélétel kérdése. Jött a Wieland-féle 1888-as üzenet anyaga, és ott egy külön fejezet Jézus testélételéről szóló bibliai tanítás, amint egy kicsit megosztotta a gyülekezetet, néhányan el is maradtak, el is mentek innen a gyülekezetből. Volt a gyülekezetben egy nagyon egyszerű asszony, takarítással foglalkozott.

És elmondta azt, amit akkor ott a gyülekezet nagy része is fogadott és hirdetett, hogy Jézus ugyanolyan gyenge emberi természetben jelent meg közöttünk, mint amiben mi élünk. Jézus ugyanúgy örökölte, azért született Máriától, egy földi édesanyától, hogy örökölje az emberi természet összes esendőségét, minden következményével együtt, és Jézus ebben a gyenge emberi természetben vívta ki a győzelmet. De ennek utána járt. Fogta a Bibliát, és első lapjától az utolsóig csak ebből a szempontból, na ennyit jelent az, hogy tudakozta az írásokat. Nem olvasgatta, hogy most szép hangú hegedűként most nem mást olvasok, mást hallgatok, most a Bibliát olvasom egy fél órára, egy órára, hanem ő az életében egy bizonyos kérdést ki akar tisztázni, ehhez segítségül hívta az Isten igéjét, ő ezért küzdött, imádkozott, olvasott, néhány hónap alatt kitisztázódott előtte a kérdés. De az már az ő meggyőződése volt. Nem a gyülekezet meggyőződését, nem a vezetők meggyőződését, nem egy könyvszerzőjének a meggyőződését fogadta el. A Szentlélek segített őt megvilágosítani, hogy mi az igazság. Úgy gondoljátok, hogy ez egy egyszerű dolog, mert hát ez egy tantétel, ez egy tanítás. Akkor mondok egy másik történetet, ami már egy összetettebb dolog. Ismertem itt a gyülekezetben valakit, aki hozzám hasonlóan ugye más egyházból érkezett, és neki nagyon nagy kérdése volt, hogy mit jelent alázatosnak lenni. Ugye különböző egyházakban sokszor mondták, még az én időmben legalábbis azt, hogy egy jó keresztény az alázatos. Amiben annyi igazság van, hogy egy jó keresztény az nem egy dőfös, nem egy büszke, nem egy kivagyiságáról ismert ember, hanem egy jó keresztény az alázatos, de hogy kell értenünk az alázatosságot, meg mi ennek a gyakorlata? Én is visszaemlékezem gyerekkoromra, mindig azt mondták a lelkészek, hogy akkor vagy alázatos, ha nem kérdezel. Elfogadod úgy, hogy az egyház mondja. Akkor alázatos vagy. Hát ez nehezen sikerült. 14 év után már nehezen sikerült nem kérdezni, és nehezen sikerült elfogadtatni velünk ezt, hogy az az alázatos, aki nem kérdez. A testvér elmondta, hogy ő a Bibliából akart meggyőződni arról, hogy mi az, hogy igazi alázat. És elkezdte a Bibliát olvasni, akkor mi nem volt konkordancia, meg nem lehetett föllapozni, hogy most alázat van, 200 ilyen kifejezés a Bibliában, hanem elkezdte a Bibliát természetesen, hogy az ösztöne vezette az apostoli leveleknél, meg bölcsességiratoknál, és elmondta nekem, hogy például fölfedezte Péter apostol első levele 5. fejezetében azt az igét, hogy alázzátok meg magatokat, és mi a folytatás? Istennek hatalmas keze alatt. És az első hályogot ez hullajtotta le a szeméről, hogy nem az az alázat, amikor mi emberek előtt olyan nagyon szelídnek, nagyon békességesnek akarunk látszani, és elfogadjuk az emberektől, vagy emberi vezetőktől, testületektől, hogy amit ők hirdetnek, hanem először is Isten hatalmas keze alatt alázzuk meg magunkat. Ez is egy nagyon nagy kijelentés. Hogy amit ad Isten nekünk, tapasztalatot, kudarcot, nehézséget, alázzuk meg, fogadjuk el Istentől, biztos, hogy a javunkra fog válni. Vagy amit az Isten ad nekem, fölismerést, jobb, hogyha Istentől fogadok el valamit, mint a legjobb embertől is, alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt. Rögtön az első ige, ami célba talált, ez volt, és utána elmondta még, hogy milyen igék, hogyan, milyen változást hoztak létre az életében, míg nem azt mondja, hogy egyszer föltette a kérdés, hogy Jézus a legfontosabb tanításaiban, a példázatokban hogy beszélt az alázatról? Akkor végig gondolta az összes példázatot. És eljutotta ugye az egyik legkülönösebb és legnagyobb hatású jézusi példázathoz, a talentumok példázatához. Ami egyébként hát a mi korunknak szóló példázat, Máté Evangélium a 25. fejezetében a 4 példázat közül, ami a nagy apokaliptikus beszédet követi, ma délelőtt érintőlegesen erről is szó volt. És ugye átgondolta a talentumok példázatát. Hát 5 talentumot kapott az az első ember. Hát kereskedett vele, kockázatot vállalt, de szerzett 5-öt. 2 talentumot kapott a másik, az is kockázatot vállalt, az is szerzett 2-t. Milyen alázatosnak látszik az a harmadik? Hát csak 1-et kapott. De azt is elásta. És olyan szépen beszél, hogy hát uram, tudtam, hogy te nagyon kemény, szigorú ember vagy. Ott is takarsz, ahol nem vetettél. Ott is aratsz, ahol nem vetettél. Hát így szépen elástam. Kapjad meg, micsoda alázat.

0: megdöbbent ezen a példázat, hogy ez lenne az alázat. Ő már tudta, hogy nem ez az alázat, mert akkor ez a könyv volt forgalomban, Krisztus példázata, én most már új kiadásban adtuk ki. De azért nézzétek meg majd a talentumok példázatában, Ellen White ehhez a következő megjegyzést fűzi. Rögtön elővette ezt a példázat magyarázatát, olvasta, és a következőt lehet olvasni nekem a régi kiadás 252. oldalán. Sokszor hajlunk arra, hogy a rezszolgát alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékait. Döbbentes ez a néhány mondat, nem? Ugye általában, amikor küzdünk valamiért, és akkor jönnek elénk mondatok, hogy kétszeresen a szívünkbe válnak, sokszor hajlunk arra, hogy a rest szolgált alázatosnak mondjuk. Őnek is elment az élete egy jelentékeny néhány évtizede azzal, hogy az alázatról elfogadta ezt és ezt a hagyomány, szokás, tanítást. Az igazi alázatosság egészen más. De erre csak az jön rá, aki tudakozza az írást, aki fölveti a kérdéseket, aki igét igemmel létez, példázatot példázat után gondol át, nem jelent szellemi törpeséget. Hányan gondolkoznak ma is úgy, hogy alázat, a szellemi törpeség, a törekvések hiányát, hát ne törekedjél, mert akkor nagyon benne van az emberi, a te magad lénye, tehát inkább fogd vissza magadat, és mindent úgy fogadj el, meg menjél a többiek után, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Ha valaki azt mondja, hogy eddig nem érvényes rá a dolog, de hányszor állunk félre azért, mert mi félünk attól, hogy kudarcot vallunk, félünk attól, hogy az emberek nem fogják majd szívesen fogadni ezt meg azt a megnyilvánulásunkat. És az utolsó mondat, hogy fölteszi a koronát, az igazán alázatos ember. Na és ezt mi nem tudtuk volna kitalálni, hogy ezt a mondatot hogy kell folytatni. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Ki tehát az alázatos ember? Aki az Istentől megismert igazságokat megcselekszi. Ez az alázatos ember. Csak ezt a világ nem így tartja számon. Megkockáztatnám azt is, hogy erre a világ, meg sokszor a gyülekezet mit mond. Ez egy konok ember. Egy makacs konok ember. Hát mindig mást akar, mint a többi. Mindig valahogy másféleképpen akarja elérni a céljait. De ennek a testvérnek nem kellett beszélni arról, hogy mi az igazi alázat. Ő az Isten igéjéből, és az Isten igéjének a tényleg ihletett magyarázójától fogadta el ezeket a dolgokat, és megváltozott a felfogása, a lelkülete, az egész magatartása és az egész élete. Mert kedves gyülekezet, olvasni a Bibliát úgy is lehet, hogy semmi közben nem változik meg. Hányan olvassák úgy a Bibliát? Olvassák évtizedek óta. És mi változik? Mi változik az életében? Semmi. Hát akkor minek olvassa? Soha nem felejtem el, egyszer egy testvérnőt látogattam Veszprémben, és azt mondja a férje, aki nem járt a gyülekezetbe, sőt, hát konokul kitartott amellett, hogy Isten nincs is, aztán minek olvassátok ti annyit azt a Bibliát? Hát semmi változás nincs az életetekben. Nehéz ilyenkor megszólalni. Mert van ebben egy jó adag durvaság is, meg igazságtalanság is, mert azért hiszem, hogy annak a testvérnőnek az életében is volt nagyon sok változás, csak ez könnyű azt mondani a másik ember, hogy semmi nem változik, de van benne egy olyasfajta igazság, hogy lettünk mi türelmetlen emberekből türelmesek, indulatosból szelidek, irigyből másokért küzdők, másokat helyzetbe hozók és megértők. Mit állít elénk az ige? Az ige azt állítja elénk, hogy az a megváltozott ember, aki betölti a törvényt. Nem csak megváltozik, nem csak megmossa ruháját a bárány vérében, meg is fehéríti ruháját a bárány vérében. Tehát aki teljesen 180 fokos fordulattal előbb a gondolkodásában, de utána az életvitelében, a magatartásában is megváltozik. Ezt csak egyféleképpen lehet elérni, hogy tudakozni kell az írásokat, mert Péter apostol is azt mondja, hogy ti nem romlandó magból születtetek újjá, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké. Tehát be kell fogadnunk úgy az igét, és ez a második dolog, amit mond itt a kijelentés, hogy naponként tudakozták az írásokat, és másodikként azt mondja, hogy bevették az igét teljes készséggel. Ez a két dolog egybefügg, de mégis két lépcsőfok. Tudakozni az írásokat, hogy én nem embertől akarom elfogadni az életem mértékeit, az életem vezérfonalát. Én a jó Istentől akarom elfogadni. Mit mond az Úr, mit mond az én teremtő, mire tanít engem az engemet ide erre a világra küldő Isten. Ez a tudakozódás. Na de utána jön egy újabb lépcsőfok. Bevenni az igét teljes készséggel, és azt mondani, eddig így gondoltam, és így cselekedtem, ennek vége. Eddig így gondoltam, és így cselekedtem. Tudom, hogy ennek nem lesz egyszer, hogy rögtön vége, de én addig küzdök, míg ez és ez a dolog ki nem tisztul az életemből. Én azt kérem, amit Pál kért, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Bevették az igét teljes készséggel. Kedves gyülekezet, ki az, aki minden feltétel nélkül elfogad egy igazságot? Ki az, aki azt mondja, hogy ez igazság, én eddig nem így csináltam, az életem bizonyos területei ezzel nem voltak összhangba, de ez igazság, és Istenem, adj ehhez erőt, mert én ezt magamban nem tudom megtenni, sőt, hihetetlennek látszik, hogy én ilyen legyek, de mivel ez igazság, mert én tudakozódva jutottam erre az igazságra, add, hogy bevegyem az igét teljes készséggel, és úgy éljek ezután, ahogy éljek. Elnézést, hogy ilyen példa történetet veszek, de én makacsul kitartok amellett, hogy sokszor az embereket bizonyos kis dolgokba lehet tetten érni. Ilyen kis dolog nálam az anyagiakhoz való viszony. Ez azért nevezem kis dolognak, mert szintén a Krisztus példázatai című könyvben, és ugyanebben a fejezetben van az a félelmetes mondat, hogy a mennyek országában nem lesz majd pénz. Nem lesz rá szükség. Mennyek országában nem lesz pénz. Nem lesz rá szükség. Mondom is a testvéreknek, hogy ezt a rövid időt, amit itt töltünk a Földön, már ne sokat kavarogjatok annyit a pénz körül, ez egy rövid idő, aztán erre már nem lesz szükség. De ebben a rövid időben azért megnézem, hogy ki az, aki fedhetetlen és becsületes ebben a tekintetben. Megnézem azt, hogy ki az, aki ezt komolyan veszi erre a rövid időre, mert a mennyek országában nem lesz pénz. És hol itt, hol ott, hol amott azt látom, hogy kitetszik, kilóg a mezítelenség rúdsága. Testvér egyik testvér kölcsön kér a másiktól pénzt. Nem tudja megadni. Mindennapos dolog. Az egész világ, azt mondjátok, ebbe van a kölcsöntartozásba. Kérdezem a testvér teljes jó szándékkal, mert tudja ő is, hogy én tudok róla. Mondom, milyen erőfeszítést tettél azért, hogy megadd azt a pénzt? Hát azt mondja, nincsen, hát látod, nincsen. Hát miből adja, nincsen. De nem azt kérdeztem, hogy van vagy nincsen, azt föltételezem, hogyha van, akkor biztos megadott. Hát ha nincs, akkor... De hogyha nincs, milyen erőfeszítést tettél azért, hogy téged valaki kisegített, x éve kisegített, most te magadénak érzed azt, hogy most te is valamilyen erőfeszítést... Hát azt mondja, ez neki nem jutott eszébe. Hát na, ez nagyon érdekes, mondom. Hát adjak ötletet, mondjuk, adok néhány ötletet. Te kölcsönkértél pénzt, nem tudod visszaadni. Hát kérjél más valakitől kölcsön, vagy kérjél háromtól, vagy öttől kölcsön, te tartozol, nem tudom én, 100 000 forinttal, kérjél öt embertől kölcsön 20 000 forintot. Aztán majd szépen visszaadod, de akkor most megadtad annak, aki neked hitelezett, most egy más öt embernél ketyeg az órád, hát mondom, tettél ezért erőfeszítés? Azt nem tett. Ő ilyenre nem gondol. Sőt, még meg is vádolnak sokan engem azzal, hogy miféle bolondságokat beszélek nekik. Hát ez nem járható út, nem életszerű út. Testvérek, hogyha én nem tapasztaltam volna a saját bőrömön, nem beszélnék erről. Én is kértem kölcsönt, nem is a magam dolgaira. Egyszer kértem a magam dolgaira egy építkezésnél. Megindító volt, hogy nyugdíjas testvérek azt mondták, hogy itt van a temetésemre eltett összeg, neked adom. Egy év múlva megadtam. Hát akkor az OTP ügyintézés egy évbe került. Ugye, hát egy évig intézte az OTP, hogy én fölvegyem azt a pénzt. Meghitelezték nekem testvérek, megadtam, és most is vidéken voltam egy faluhelyen, és fölidéztem, hát azt mondja, már rég elfelejtettük, hogy neked adtunk, de mondom, nagyon nagyot adtatok, hát nélkületek nem tudtam volna elkezdeni az egész építkezést. Azt mondja, hogy, ez természetes dolog, hogy adunk, és ha nem tudom megadni, akkor kérek másoktól, vagy teszek valamit, vagy elmegyek külön munkára, hogy nem tudom én mit csinálok, de hát ha egy valaki segített engem, méghozzá hittestvérem, és nem adom meg, kérjem a jó Isten segítségét, hiszen ha egyszer felelősen vettem föl, mert valóban olyan dologra kellett, ami valós dolog volt, akkor ezt adjam meg, és erről a Bibliában nem olvashatok eleget? Bevévén az igét teljes készséggel. Kedves gyülekezet, a hétköznapi életünkben ezek a kis apró dolgok vallanak arról, hogy nem az Isten igéje és nem az Isten igazságossága szerint élünk, hanem a hazug világ, hazug törvényeit átvéve ugyanazt tesszük emberekkel, mint amit kárhoztatunk mi is embereknél. Ez megengedhetetlen dolog. És ezt el kell mondani a gyülekezet előtt, ezt el kell mondani testvéreknek. Sokszor azt mondják a testvérek, hogy nincs a gyülekezetben szeretet. És akkor én azt kérdezem, hogy hol kezdődik, testvérek, a szeretet? Pál apostol a Filippi levél második fejezet első versében hol kezdi a szeretetet, amikor ennek a gyülekezetnek beszél? Azt mondja, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Helye van a szeretet vigasztalásának. De első helyre az intést helyezi. Azt az embert szeretjük, akinél vesszük a bátorságot, hogy szeliden, de határozottan figyelmeztessük és fedjük. Nem ott van a szeretet, ahol mindig szeretetről beszélnek, ott van a szeretet, ahol a hétköznapokban az igazság mértékéhez merjük odakötni az emberi gondolkodást. Tehát ott van a szeretet. Az első dolog, ha valakinél azt látom, hogy felelősséget érez a másik iránt, és oda megy, négy szem közt természetesen, nem mindenki előtt kitárgyalva a dolgot. Én sem mondok itt neveket, csak a jelenséget nevezem meg. Ott azt mondom, hogy van szeretet, mert az az ember, aki a másikat becsapja, vagy meglopja, az Isten országába nem fog oda jutni. Akkor se, hogyha itt egymásra mosolygunk. Nem fogja meglátni az örök életet. Nem fog találkozni Krisztussal a második eljövetelkor, hogy ő magához vegye őt. Hát bevenni az igét teljes készséggel annyit jelent, hogy igazságosan élni. Az élet minden területén igazságosan élni. Jézus ezt világossá tette a hegyi beszédben. Jézus elkezdte a hegyi beszédet, mint mondott, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek ország. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, örökségül bírják a földet. És rögtön mit mond? Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Ez a negyedik boldog mondás. A megtérés után, mert egy szelíd, türelmes ember az már valóban megtért ember, de az az ember éhez és szomjúhozza az igaz életet. Az élet minden területén készséggel fogadja be az igét. Ha az ige meginti őt, ha egy testvér megfeddi őt, ezt a szeretet jelének tartsa, ne annak, hogy megsértődjék, és aztán mindenki előtt elmondja még tízszer, hogy ő rá mit mondott valaki. Kedves gyülekezet, a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy ezek a bérabeliek, tehát ez egy zsidó gyülekezet volt, tehát ez nem egy most lesz keresztény gyülekezet, de eddig már ez volt nekik a szokásuk, hogy ők így állnak hozzá a dolgokhoz. Pál nagyon nagy hatású evangelizátor volt, följegyzi az apostolok cselekedetét, egy több beszédét, csodálatos beszédek, de a harmadik dolog, hogy ezek utána néztek, hogy úgy vannak-e ezek. Kedves gyülekezet, hadd állítsam mindannyiunk elé az ötödik parancsolatot. A tíz parancsolat, minden egyes parancsolat a szent és igaz a számunkra. Ne felejtkezzünk el az ötödik parancsolatról. Az ötödik parancsolat kimondja a tekintélytiszteletet. Idősebb embereket tiszteljünk, előjáróinkat, ha fiatalabbak is nálunk, akkor is tiszteljük a gyülekezet vezetőit, a szombatiskola tanítója, bárki, akinek tisztsége van, az ország vezetőit és előjáróit mindenféleképpen tiszteljük. Egyáltalán a kereszténységet minősíti az, amit Péter apostol első levele második fejezetében így mond ki röviden, mindenkit tiszteljetek. Miért tisztelek én mindenkit? Jól neveltségből? Vagy azért, mert ezt követelitek, hogy most tiszteljek mindenkit, meg beszéljek erről szép szavakat? Nem. Kedves gyülekezet, azért tisztelek minden embert, mert Mózes első könyve 33. fejezetét nem tudom elfelejteni. Ahol egy testvér a testvérét, aki már több nejűségben élt, aki nagyon elvadult életet folytatott, de mégis a testvér ezelőtt a testvér előtt 7-szer meghajtotta magát, Jákob Ézsau előtt 7-szer meghajtotta magát, és mondta azokat a híres szavakat, ezt el nem lehet felejteni, a te orcádat úgy nézem, mintha az Isten orcáját látnám. A kereszténység napi gyakorlata ott kezdődik, hogy én ha ránézek a másik emberre, ha találkozom bárkivel, a professzortól a hajléktalanig, de én minden ember arcán Jézus Krisztus ábrázatát látom. Ő adta az életét mindenkiért. Az ember önmagában nem tiszteletre méltó. Az ember önmagában, egy elkeserítő tünemény. Az ember önmagában. De mivel valaki érte az életét, adta, én nem bírálom fölül Jézus Krisztust, hogy miért adta itt mindenkiért az életét, én az ő orcáját úgy nézem, mintha Isten orcáját látnám. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtetek, ővele cselekedtétek meg. Kedves gyülekezet, a tekintélytiszteletnek ez a gyökere. Istent tiszteljük minden egyes kortársunkban, minden egyes emberben, bárkivel, ha összehoz benneteket az élet vagy a sors, mindig gondoljatok arra, hogy ő érte, az Isten adta az életét, egy drága kincse az Istennek ő is. Te nem beszélhetsz vele nyesetlenül, durván, hányavetien, lerázva magadról, hogy nem érdekel a sorsa, nem foglalkozol vele. Így mondja ezt Ellen White, minden emberi kapcsolatot a keresztények óriási lehetőségnek tartanak. Megbecsülünk minden emberi kapcsolatot, de nem jól neveltségből, nem azért, mert így tartja a szokásunk, hanem azért, mert ez a hitünknek a mélységeiből tör föl ez elő, ahogy Jákob is természetesen azt mondta, te orcádat úgy nézem, mint az Isten orcáját látnám. A tekintélyeket tisztelnünk kell, minden embert tisztelnünk kell. A béreabeliek nem tisztelték Pált? Dehogy nem tisztelték. De a béreabeliek, habár tisztelték a tekintélyt Pálban, de embert is láttak Pálban, és mindig válasszuk külön az életünkben ezt a két kifejezést, hogy tekintély tisztelet, ami az 5. parancsolat tárgya, és tekintély elvűség, ami a világnak a szokása. A világon tekintély elvűség van, nem tekintély tisztelet. Az emberek nem szívből szeretik és tisztelik a fölöttük levőket, hanem azért, mert félnek tőlük, mert hatalmuk van őket leigázni, és ezért egy bizonyos ideig elviselik, hogy a nyakukon ülnek. Politikusok vagy egyházi vezetők, teljesen mindegy. Az emberek előtt a tekintély elvűség lebeg, hogy befogom a számat, és nem mondok semmi rosszat aki fölöttem van. Ugye ez a híres karinti paródia, hogy ki meri figyelmeztetni a főnökét. A beosztottját mindenki meri figyelmeztetni. A főnököt próbáld meg figyelmeztetni, kidobnak a munkahelyről. Ezért a világon ez a szokás. A világon nincs igazi tekintélytisztelet, amit az 5. parancsolat előír. A világban van tekintély elvűség, és ettől koldul a világ. Mert mindig azoknak van igaza, akik hatalommal rendelkeznek. Mindig van azoknak van igaza, akik fölöttünk vannak. Hogy mondja a nagy küzdelemben, Ellen White azt mondja, az egész történelem arról szól, hogy emberek, akik a tömegek fölött vannak, jól elnyomják a tömegeket. És a tömegek tisztelik őket. Hajjaj, hát amíg fölöttük vannak, tisztelik, utána aztán már szabad mindenki gyógybékát kiabálni rájuk. Hát ez is a világ hazugságaihoz tartozik. De kedves gyülekezet, mindannyian tiszteljük az időseket, tiszteljük az egyházunk vezetőit, de még jobban tiszteljük az igazságot. Egyszer hallottam egy testvértől, hogy nekem a legfontosabb a családom. Aztán a gyülekezet. Mondom, nem hagytál ki valakit? Ez olyan könnyen jön, tehát legfontosabb a családom. Aztán a gyülekezet. Első helyre nem azt kellett volna állítani, aki az életét adta, érted? Neked nem, az életed nem Krisztus, és a meghalás nem nyereség? Hát miért nem ezt mondjuk? Nekem első Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, utána tisztelem a családomat, szeretem a családomat és a gyülekezetemet, na de miért nem első helyre, miért nem Jézust állítjuk? Még az önkéntelen elszólásaink is lelepeznek bennünket. A bérelbeliek nem ilyenek voltak. A bérelbeliek nem Pált ajnározták, meg nem nagy igehirdetőket, meg nagy emberi szónokokat. Ők utána néztek Isten igéjéből, hogy mit mond az Isten, és találkozott a két dolog, amit mondott az Isten, és amit hirdetett Pál. A negyedik kérdéshez Ézsaiás könyve 32. fejezetét lapozzuk fel, hogy mit jelent az, hogy nemesebb lelkűnek lenni. Mit jelent ez, hogy nemesebb lelkűnek lenni? Ézsaiás könyve 32. fejezetében a 8. vers, megint csak jól ismert vers, de mivel a Bibliában nem gyakori szóhasználat ez, ezért hadd gondolkozzunk el így, hogy látjuk is a verset, Ézsaiás 32. fejezet 8. verse, de a nemes, nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Kedves gyülekezet, a nemes, ugye egy nemes, ez a történetben egy fogalom, hogy nem paraszt, nem kézműves, hanem nemes. Mutatják a kutyabőrt, nemesi család. De a Bibliában egy más nemesi oklevelet akar nekünk átnyújtani a Jóisten. Azt szeretné, hogy mi is olyan nemes lelkűek legyünk, mint a bérelbeliek. És a bérelbelieknek mi volt a nemességük? Az, amit itt az ige mond, ki a nemes ember, aki nagy és igaz dolgokat tervel, nem vágyakozik, vigyázzunk, nem vágyakozik, mindenki vágyakozik minden szépre, jóra. Én tervbe veszem. Én azt mondom, hogy jön egy új év most például. Én másképp rendezem el az életemet. Én kérek az Istentől erőt arra, amire már 20-30 éve halljuk itt sokszor a felszólításokat, hogy első helyre az Isten országát állítsuk, és annak igazságát. És ki állítja első helyre az Isten országát, és annak igazságát? Ez is olyan könnyen kicsúszik a szánkba, nehezek az életkörülmények, sokat kell dolgozni, ez a nyavajás pénz, meg megélhetés, meg számlák, meg hitel, minden. Az embereket mind elborítják ezek a dolgok, kivéve egy embert. Azért legyünk nemes emberek, kedves gyülekezet, mert a nemes ember az úgy kiemelkedik a tömegből. Hogyan emelkedik ki? Hogy nemes dolgokat tervel. Azt mondja, hogy én tudakoztam az írásokat, bevettem teljes készséggel, ezért én úgy nem élhetek, ahogy eddig, én első helyre az Isten ügyét fogom állítani. Ezt eltervezem, ezt elgondolom, ehhez az Istenhez kérek erőt. Mit mond utána? A nemes dolgokban meg is marad. Az életünk nagyon nagy fokmérője az álhatatosság. Mennyire vagyunk kitartók? Szinte az egész életünk ezen múlik. Hát sok jó felbuzdulásra mindenki képes. Ugye Bírák könyve 5. fejezetében olvassuk a kijelentést, hogy nagyok voltak az elhatározások. Hát de ki az, aki véghez is viszi? Ki az, aki véghez is viszi? Előbb olvastuk, ki az alázatos ember, aki az Isten erejében bízva véghez viszi a menny szándékait. Kedves gyülekezet, álljatok tükör elé, hogy nemes emberek akartok-e lenni. De nem így, lelkileg, nemes emberek akartok-e lenni. Vagy eddig túlságosan nemtelen emberek voltunk, mert annyi mindent mondtunk, elhatároztunk, szónokoltunk. Aztán mi lett belőle? Isten kire fogja adni az áldását és az erejét? Azokra az emberekre, akik nemes dolgokat tervelnek, és a nemes dolgokban meg is maradnak. Sokszor, aki itt a földön igaz és szép dolgot akar tenni, rögtön az első lépésektől jönnek nem közönséges akadályok. És akkor hivatkozunk arra, hogy hát nem tudtuk megtenni, mert jöttek az akadályok. Beteg lettem, megöregedtem, gyenge vagyok, ilyen meg ilyen csapás ért engemet. Kedves gyülekezet, jusson eszünkbe ilyenkor a Filippi levél 4. fejezete. Mindenre van erőm a Krisztusban. aki engem megerősít. Ki mondta azt, hogy te ma egészségesen fogsz majd valami nagy dolgot csinálni. Az emberiség nagyjai például, csak ezt a példát mondja most Arany Jánosról szólva, aki alig maradt életben, mint 10. gyerek, és egész életében a betegségekkel küszködött, úgyhogy már ki kellett vezetni a bélrendszerét és hasonló dolgok. Hát az emberiség nagy emberei rettenetes betegségek és kínok között. Hát Pascal például, aki 39 évet élt, hát szédült, és legalább 8 féle betegsége volt. És a legnagyobb dolgokat valósította meg. Pál apostol mit mond magáról, hogy ki beteg, ha én beteg ne lennék? Ki ne égne, ha én ne égnék? Hát tele vagyok bajjal, gyötrelemmel, na de mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát nekem első helyen az egészség van? Vagy első helyen az anyagi jólét van? Hát ha nincs Jézus az első helyen, akkor nem tud sem az egészségben, sem a betegségben megerősíteni. Hát nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, így mondta Pál a Filippi levél első fejezetében. Kedves gyülekezet, ilyen nemesebb lelkű emberek közé törekedjünk. Akkor a mi gyülekezetünk, vagy ez a zugligeti gyülekezet is olyan lesz, mint a Bére a Beliek gyülekezete. Csak ezt a 4 dolgot ne felejtsük el. Hogy mindenki személyesen, millió probléma van az életben. Egy gondolkodó embernek nem egy, nem kettő, 5-6 nagy problémája van. Hogyha mai keresztmetszetet nézem, akkor is ezt tudom mondani. Hát keressük itt ezekre a problémákra a megoldást, tudakozva keressük, és ha megtaláljuk, akkor bevesszük azt az igét teljes készséggel, és ha törik, ha szakad, ha esik, ha fúj, aszerint én nemes ember vagyok, aki a nemes dolgokat nem csak elterveli, de azokban meg is akar maradni. Kedves gyülekezete, azt gondolom, hogy év végén és egy új év elején valahogy mindannyian hangoltak is vagyunk arra, hogy tényleg döntsünk, határozzunk, de ez tudakozódás nélkül nem megy. Csak egy röpke sóhaj. Csak egy röpke sóhaj. Most már a magamfajta idősebb emberek ilyen 10 éveket látnak elmenni. 10 éveket. Tudjátok, mi az, amikor mi keresztségre készültünk, úgy gondoltuk, hogy hát évek alatt milyen nagy dolgokat meg lehet csinálni. Most meg 10 évek, most azt mondom, hogy 30 év, hát az már csak idő. Hát mikor fogunk mi még 30 évet kapni? Hát valahogy gondolkozzunk el, hogy a Jóistennek egy tehetetlen, gyenge, emberi eszközei akarunk lenni. Szegény Sepsi László, akitől idén el kellett, hogy búcsúzzunk, mindig azt mondta, ti olyan nyöszörgő keresztények vagytok. Sokat nyöszörögtök. Ez is szíven talált. Nyöszörgő keresztény. Jobb lenne nemes lelkű kereszténynek lenni. Jobb lenne az Isten erejében bízva véghez vinni azt, amit az Isten meg akar tenni velünk, és amire elhívott bennünket szent hívással, amire kiválasztott bennünket. Kedves gyülekezet, ezt a 4 dolgot tartsátok magatok előtt, és törekedjetek arra, hogy ez a gyülekezet is bére a legyen. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaként a 242. számú énekünk első és második versét, majd imádság után a 3. és 4. versét énekeljük el. Tehát a 242. számú énekünk első és második versét, majd imádság után a 3. és 4. versét.

Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztusunk nevében hajtjuk meg magunkat előtted. Köszönjük ezt a szép példát, a béreabeliek jellemzését. Köszönjük, hogy volt és ma is lehet olyan közösség, amely valóban őszintén és határozottan tudakozza a te utadat, aki előtt akkor van bizonyosság és békesség, amikor a te utaidon járhat. Köszönjük, hogy bevehetjük az igét teljes készséggel, és a te igét teljesen átformál bennünket. Nem csak a gondolkodásban, a magatartásban, a lelkületben, a stílusban, a modorban is. Köszönjük, hogy nemesebb lelkű embernek akarsz látni bennünket, mint ahogy eddig voltunk. Köszönjük, hogy ezt újra felajánlod, Istenünk, mint akinél ott van az értelemnek és bölcsességnek minden kincse elrejtve. Hogy feltámaszd ezt a népet, hogy megerősítsd a mi gyülekezeteinket, és szerte a világon a te népedet, hogy rászolgáljunk arra a szép névre, amire elhívtál bennünket, hogy a te második eljöveteled útját készítsük. Köszönjük, jóságos Urunk, hogy eddig is ennyit tűrtél, ennyit elszenvedtél mi tőlünk. De tudjuk, hogy egyszer a kegyelemidő véget ér a nép esetében is, aztán majd a világ esetében is. Tudjuk, hogy nem lehet a türelmed végtelen és határtalan, mert ez a rossz tartósítását jelenteni. Köszönjük, hogy még most is hívsz és küzdesz értünk, hogy végre keressük először az Isten országát és a te igazságodat, és minden más te megadsz majd nekünk, amire itt szükségünk van még a földi életünkben. Segíts Istenünk, hogy minden egyes kapcsolatunkat meg tudjuk becsülni. Az ünnepek során is, amikor réglátott emberekkel találkozunk, rokonokkal, családtagokkal, ismerősökkel, a mi lelkünkben is ott legyen Jákobnak az érzése, hogy a te országodat úgy nézem, mint az Isten országát látnám. Segíts ebben, hogy meglátassék a te erőd, kegyelmed a te népeden, és hogy véghez tudjuk vinni azt, amire te hívtál bennünket. Légy ebben a mai nap is segítségül, áld meg mai napunk további részét, és erőddel, szereteteddel, vigasztalásoddal emelj mindenkit magadhoz, azokat is, akik nem lehetnek itt jelen. Jézus Krisztus nevében kértük ezt te tőled. Amen.

Kedves gyülekezet! Lukács evangéliumának elején olvasunk arról, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus emberé lett, és földi édesanyától megszületett, akkor születése után, mintegy 40. nappal, tehát egy közel másfél hónapra, elvitték a templomba egy ősrégi rendelkezésre engedelmeskedve, hogy ott az Úr előtt bemutassák érte az áldozatot. Az Isten úgy rendelkezett, hogy az első szülötteket, akik a család papjai, azokat mutassák be az Úr előtt, és értük a Krisztus áldozatára mutató áldozatot is mutassák be. És hát persze most olyan helyzetben vagyunk, hogy éppen egy kislány került elő a szemünk elé, és hát úgy néz ki, hogy ő nem első szülött és nem fiú, de Péter apostol megoldja ezt a kérdést nekünk, mert azt mondja a levelében, hogy ti mindnyájan papok vagytok. Tehát ha úgy tetszik, a kis Anna igaz, hogy harmadikként jött ebbe a családba, a világra, de ő is elsőszülött az Isten szemében, mert minden kis újszülöttel kapcsolatban az Istennek tervei vannak. És ezért kérlek meg Rita, hogy gyere ki a kislánnyal, hogy aztán most közösen is imádkozzunk a kislányért és az egész családért, és gyerekek, többiek is, mindnyájan arra gondoljatok, hogy az Istennek terve van veletek. Az Isten azért akarta, hogy megszülessetek, mert a szüleiteknek való engedelmesség, az édesanyára való hallgatás, hogy mind jobban megismeritek Jézust, az ő törvényét, az ő akaratát, az nem csak az édesanya és a szülők iránti engedelmességre nevel benneteket, hanem az Isten iránti engedelmességre is. És majd az a sok betegség, nyomorúság, ami közben megkeseríti a családok életét, az mind elmúlik. És az újjáteremtett földön, ahol változatlan szépségben látjuk majd a teremtett világot, ott mindnyájan együtt örvendezünk majd a mi szerető Istenünknek, aki elkészítette ezt a világot a mi számunkra. Megkérem a gyülekezetet, hogy álljanak fel, amíg a jó Isten áldását kérjük a kis Annára és a többi kis gyermekre is. Édesatyánk, jó Istenünk, olyan hálásak vagyunk neked, mert tudhatjuk az igéből, hogy te olyan élettel ajándékoztál meg bennünket, amelyet, ha akaratod szerint betöltünk, az örök élet várományosái lehetünk. Köszönjük, hogy ígéreted szerint megóvtad Ritát a gyermekszülésben, hogy baj és mindenféle következmény nélkül tudta megszülni harmadik gyermekét, és nagyon hálásan köszönjük, hogy a kis Anna most egészségesen, gyermeki nyitott szívvel tudja fogadni a te áldásaidat. Istenünk, szeretnénk a te színed elé vinni őt, az ő egész életét és az ő egész családjának életét. Olyan jó olvasni a bátorítást Jeremiás próféta könyvében, mikor a hatalmas feladat megriasztotta őt, de te bátorítottad, hogy már az anyamében elgondoltad az ő életét. Tudjuk, Istenünk, hogy mindnyájunkkal így vagy. Tudjuk, hogy a kislánnyal is vannak terveid. Ezért könyörögve kérünk, segíts meg különösen édesanyját, de minden családtagját és környezetét, és a gyülekezetet is, amikor közben, ha ritkán is, de tudunk találkozni, hogy tudjuk figyelni, vigyázni az ő életét, tudjunk kérni segítséget, erősítést, bátorítást, hogy teljes győzelemre jusson az ő élete. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg így a gyermekeket, és áld meg a kis Annát is, megváltónkért kérjük ezt tőled. Amen. Kedves gyülekezet! Egy jó hírrel szeretném kezdeni. Jézus második eljövetele nagyon közel van. Azt hiszem, hogy az események is ezt mutatják, mert megjövendőlte az Úr, hogy ezt a dicsőséges és boldog pillanatot igen nagy nyomorúságok előzik meg, és ezeknek a nyomorúságoknak a kibontakozását megéljük, átéljük. Nagyon fontos, hogy ebben az utolsó történelmi időszakban
amikor bennünket az Isten már akár kisgyermekkorunktól, de akár felnőtt korban is elhívott, hogy mi valóban megtaláljuk azt az igazi vezetést és igazi támogatást, mégpedig az ő igéjében, amelyik minden tévedéstől és minden egyéb dologtól meg fog óvni bennünket. Egy 19. századi prédikátor mondta ezt a kijelentését, hogy az utolsó napokban olyan megtévesztő események, olyan hatalmas keresztény mozgalmak fognak létrejönni, hogy nekünk az utolsó napokban jobban kell hinnünk a Szentírásnak, mint a saját szemünknek. Tehát ez a figyelmeztetése semmit nem fog használni, ha tovább halogatjuk a Szentírás komoly és mély tanulmányozását és átolvasását. De azért baj van a Szentírással, ha nincs ott a Szentlélek. Mit ér a mi olvasmányunk? Semmit. Ezzel kapcsolatban elég súlyos kijelentést tesz Pál apostol, amikor a második korintusi levél harmadik fejezetében, talán, hogy érthető legyen a szöveg környezetet is felolvasom, tehát az első versről olvasnám a harmadik fejezetben, mikor az apostol sajnos éppen a hamis tanítók és tanítások miatt kénytelen volt mentegetőzni, de nem akart mentegetőzni ugyanakkor, hogy őt valóban az Isten indította, és társait is az igazság hirdetésére.

volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van, aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ugye emiatt az utolsó igevers miatt olvastam fel az egész szakaszt, mert sajnos nagyon sokan mondják, amikor valaki hivatkozik a Szentírásra, á nem, a betű az öl. Bent van a Bibliában. De nézzük meg, hogy mikor öl a betű. Mert valóban történhet ilyen, hogy öl a betű. Mit is jelent engedelmeskedni az Istennek, amire a Szentírás is bátorítani akar bennünket, és figyelmeztet, hogyha nem engedelmeskedünk, akkor baj lesz? Mit is jelent az Isten törvénye, ami szintén a Szentírásnak egy összefoglalása? A szeretet törvénye, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, szeresd embertársadat, mint önmagadat, mert akkor betöltötted a proféták üzenetét. Ezt maga Jézus erősítette meg. Mit is jelent a Szentírás, az Isten törvényéhez való helyes viszonyulás, amikor nem öl a betű, hanem megelevenít? Amikor Szentlélek nélkül olvassa valaki a Szentírást. Amikor anélkül, a nyitottság nélkül olvasná, hogy ő az Isten szeretetét fogadná el, akkor a Szentírás rombolni fog a saját lelkében is, de az ő általattár elé, mások elé tárt Szentírás magyarázat másokat is tönkretesz. Az apostol korábban erre hivatkozott, hogy ő nem egyszerűen csak a Szentírást magyarázta az embereknek, hanem mivel Isten lelke indította őt arra, hogy végezze szolgálatát. Ezért jobb, ha a testvérek nem a rágalmakra figyelnek, mert nem akarta itt a rágalmakat bizonyítani, hogy igaz vagy nem igaz. Azt nézzék meg, hogy az ő ige hirdetése nyomán mi történt az emberekkel, akik elfogadták az ő tanítását. Mert ha az történt ezekkel az emberekkel, hogy az Isten törvényét már nem korlátozásnak látták, hanem védőkorlátnak. És ha azt látták eredményként az apostol munkálkodása nyomán, hogy az emberek nemhogy féltek volna az Istentől, hanem féltek minden olyan dologtól, ami őket eltávolítja az Istentől. És hogyha azt látták, hogy az Isten szeretet, és ráadásul ez nem valamiféle kőtáblára írt törvény lett újra, hanem a szívük hústáblájára lett írva ez a törvény. Azaz, hogy emberek az apostol tanítása nyomán megtalálták Istent, és megtalálták az engedelmesség útját, amikor már nem félelemből, nem valamiféle vágyakozásból, hanem az Isten iránti elkötelezett szeretetből, szívükből fakadóan engedelmeskednek. Kérdem én, ki az, aki megtette ezt a cselekményt az ő szívükben? Ki lehet az, aki az ember gonoszságát meg tudja változtatni? A gonosz hatalma, olvasom Ellen Gould White Jézus élete című könyvében, ne nyugtalankodjék a ti szívetek fejezetben. A gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának és erejének a teljességével. A lélek az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ megváltója vitt véghez. A lélek az, aki megtisztítja a szívünket. A lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni természetnek. Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk lelkét, hogy segítségével győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és az ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme.

De ugyanezt olvassuk Ezékiel próféta könyvében is. Amikor azt ígéri az Isten, hogy elveszem a kőszívet a ti testetekből, adok helyette hús szívet, ami gyakorlatilag ennyit jelent, hogy a szent lelket adom belétek, és majd ez a szent lélek tesz alkalmassá képessé benneteket, hogy az én törvényeiben járjatok, és az én parancsolataimat megőrizzétek és megtartsátok. Tehát teljesen világos az apostol bizonságtevése, a betű öl a szent lélek nélkül. De ha az ő tanítása nyomán emberek Krisztushoz találtak, és az Isten lelke szívükbe véste az alapelveket, és megszerettette a lázadó emberrel az Isten lényét és személyét, akkor az ő tanítása és az ő szolgálata az nem lehetett az ellenségtől. Az csak Istentől lehetett. Erre volt kénytelen hivatkozni az apostol. Azt kell látnunk, hogy az Isten lelke és az Isten lelke által szerzett ige elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy picit hátrább lapoztok, de akinél van Biblia, tartsa itt az ujját, vagy valamilyen jelzőt a második korintus levélben, mert visszatérnénk ehhez. De ha megnézzük az Efézusi levél 5. fejezetét, itt is az egyházzal kapcsolatban mond valami hasonlót az apostol. A 25. verstől szeretném olvasni, Efézusi levél 5. fejezetében. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Mit olvasunk itt ebben az igében? Először is azt olvassuk, hogy Jézus, amiképpen kellene, hogy a földi emberek is, a férfiak úgy szeressék feleségüket, ahogyan Jézus szerette az egyházát. Van olyan az egyházban, van olyan az Isten gyermekei között, aki eleve jónak született, és ezért könnyű volt szeretni? Pál apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, Jézus már akkor meghalt értünk. Miért kerülhetünk mi a mennybe? Miért kaphatunk kegyelmet? Mert amit mi érdemelnénk, az micsoda? Az a halál. Ki szenvedte el a halált helyettünk? Nem a közönséges emberi halált, hanem azt a bizonyos második halált, a kivetettség halálát. Amit mi érdemeltünk volna, azt Jézus szenvedte el. És amit Jézus érdemelt volna, hogy még emberi természetben is bemutatta a tökéletes életet, ezt az ajándékot pedig mi kapjuk meg cserébe. Tehát akkor miért van jogunk üdvözülni? Miért van jogunk a bűneinkről lemondani? Mert Jézus meghalt helyettünk. De hogyha Jézus meghalt helyettünk, és jogunk van lemondani a bűnről, akkor egyúttal már alkalmassá is váltunk arra, hogy bekerüljünk a mennyek országába? A jogcím megszerzése kevés, az alkalmasság megszerzése is szükséges ehhez. Ezért beszél itt tovább az apostol arról, hogy önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az ige által. Sokan gondolják, és hát nem állnak távol az igazságtól, hogy talán a keresség vizéről van itt szó, hogy megtisztítván a víznek fürdőjével, de én úgy gondolom, hogy elsődleges jelentésében nem a kerességről van szó. A víz kinek a jelképe? A Szentlélek. És a Szentlélek fürdőjével, az ige által. Tehát figyeljük meg. Tehát nem egyszerűen az igével akarja megtisztítani az embereket, mert az ige önmagában senkit nem fog megtisztítani. Ellenben, hogyha az Istenség harmadik személyét kérjük, hogy az igében segítsen eltájékozódni, akkor kérdem én, hogyha az Isten lelke ihlette a Biblia szerzőit,
És én nem értem a Biblia gondolatait, mert amilyen magasrendű az Isten gondolata, olyan alacsony ahhoz képest az ember gondolkodása, de az Isten lelke, ami alacsony, röghöz kötött, önzéshez szokott és bűnökkel fertőzött gondolkodásunkat igenis fel tudja emelni, hogy az Isten gondolatait megértsük. Hogy a maga színében, a maga súlyosságában lássuk a bűnt, ha tekintünk a keresztre. És a maga színében, a maga fényességében lássuk az Isten jellemét, ha tekintünk Krisztusra. Tehát azt kell látnunk, hogy az Isten szeretetét is meglátjuk a kereszten, és az Isten bűnnel szembeni gyűlöletét is meglátjuk a kereszten. És amikor az Isten lelkében, amikor szinte meg tudunk fürödni, amikor nem csak úgy éppen, hogy csak, mert az engedetlenségünk miatt megszomorodva kénytelen az Isten lelke itt-ott, amott valamit elmozdítani bennünk, hanem mintha megfürödnénk, vagy ahogy egy másik ószövetségi jelkép mutatja, hogy a főpapot, a királyt, a prófétát, a hadvezért, vagy éppen a leprából szabadult embert a fején is megkenték olajjal, hogy ettől a cselekménytől kezdve az egész lénye most már a Szentlélekkel legyen átitatva. És most már mindent a Szentlélek felügyelete alatt végezzen. Ennyit jelent a víznek fürdőjével az ige által megtisztítani. Talán úgy tudjuk a legkönnyebben megragadni, vagy magunk elé tartani ezt a dolgot, miután jönnek a hamis gondolatok, jönnek olyan közösségek, ahol nagyon sokat foglalkoznak a Szentlélek adományával, és mondják, hogy mi már megkaptuk a lélek ajándékát. Ilyenkor érdemes megkérdezni, igen, és azóta még átadottabban tanulmányozzátok az Isten beszédét, hogy mit jelent az? Hát nem kell nekünk már az Isten beszéde, mert a lélek megmondja nekem, hogy mikor mit kell tennem, mit kell mondanom. A Szentlélek és az ige olyan, mint a vízben az oxigén és a hidrogén. Ha csak hidrogén van, az nem víz. Ha csak oxigén van, az nem víz. A kettő együtt. És az már bennünket, most már megint visszalapozva a Korintusi második levél harmadik fejezetéhez, alkalmassá fog tenni arra, hogy az Isten lépésről lépésre ne csak a jogcímet adhassa meg nekünk a végső szabaduláshoz, hanem alkalmassá is tehessen bennünket az örök életre. Most eszembe jutott másik két ige, bocsánat, hogy közben talán a saját szavaimmal mondom el. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében mondja az apostol, kövessétek mindenki irányában a szeretetet, mert enélkül senki sem fogja meglátni az Istent. Aztán a boldog mondásokban mondja Jézus a hegyi beszéd elején, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ugye, mert itt emlegetjük az Isten törvényét, és jó rendben van, most ezt a kérdést megtámogattuk azzal, hogy de az Isten szent lelkével együtt a törvény az védőkorláttá válik, és el fog kalauzolni bennünket, és meg fog tisztítani, szembefordít a bűnnel, megadja az igazi engedelmesség útját és módját, ez mind rendben van, de nagyon sokan mondják, vigyázat, mert ez már törvényeskedés. Meg kell állapítanunk, hogy mi a törvényeskedés, és mi nem. Hiszen a Biblia azt mondja, ezt olvastam az Efézusi levél 5. fejezetében, hogy maga elé állítja Krisztus az ő egyházát, ami már maradéktalan a megváltozásban. Nincs rajta se szeplő, se sömörgözés, semmi. Teljesen tiszta. Tehát akkor ez törvénykezés, vagy törvényeskedés, vagy nem? Mi a törvényeskedés? Mondják azt, hogy törvényeskedés ez már. Nekem ne beszélj ilyenről. Tudjátok, mit mondanak ilyenkor ezek az emberek? Nekem ne beszélj erről, hogy szeretnem kell az Istent. Nekem ne beszélj erről, hogy szeretnem kell az embertársamat. Hát nem. Mert másik olvasatban, így olvassuk a Szentírásban, hogy aki szereti az Urat, szereti az embertársát, azt töltötte be a törvényt. Nagyon vigyáznunk kell ezzel a törvényeskedés megfogalmazással, hogy miről van szó. Mert ha valaki
Azért akar engedelmeskedni az Isten törvényének, hogy ő érdemeket szerezzen arra, hogy bejusson a mennybe, akkor törvényeskedik. De ha valaki nem nyugszik bele abba, hogy ő még mindig nem tudja szeretni a testvérét, vagy az ellenségét. És mi van akkor, amikor az ellenségét könnyebb szeretni, mint a testvérét? Nem akarom tovább bonyolítani. Tehát amikor valaki így gondolkodik, hallottam sajnos régebben ilyent, válságba került házasság esetén, mind a ketten keresztények voltak, és mégis az egyik azt mondta, hogy én nem szeretnék az örök életen keresztül a férjemmel vagy a feleségemmel élni. Súlyos kijelentés, nem? Tehát gondoljunk bele, hogy lesz majd a mennyben is lesznek pártok, meg lesznek majd csoportok, hogy ki hova tartozik. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk, ha mi valóban meg akarjuk látni az Urat, hogy teljes szívünkből, teljes tisztasággal tudjunk az Isten akarata szerint élni. És persze ez nem fog menni egyik napról a másikra. Aztán az apostol a Korintusi második levél harmadik fejezetében hozza ezt a hasonlatot, hogy az Isten dicsőségére, amikor el kellene, hogy változzon az Isten népe. Ugye tudjuk, az Isten dicsőség az nem más, mint az ő jelleme. És azt is ismerjük, hogy az Isten jelleme kell, hogy kiábrázolódjék az emberben, mert ez a mércéje, ez a mérőfoka annak, hogy ki az, aki megkaphatja az üdvösséget. Ez az ember lesz képes majd az örök életben élni már egy felszabadult életet, aki megtanulta itt a földön, még a bűnös természetében, hogy hogyan lehet szembefordulni az ellenérzésekkel, a rossz dolgokkal, a haraggal, a gyűlölettel és egyéb dolgokkal. Aztán hozza példának a Korintusi második levél harmadik fejezete Mózes esetét. Mózes, amikor ott volt fönn a hegyen, és megtudta, hogy az Isten népe megcsinálta az aranyborjút, és hát ugye megtörtént az eset, ami megtörtént, és megy vissza az Istenhez, akkor kéri az Istent, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, mert ha a te dicsőségedet nem mutatod meg, akkor mi nem tudjuk, én nem tudom kivezetni ezt a népet a pusztából. Ekkor az Isten azt mondja neki, megmutatom neked az én jóságomat. Tehát az Isten dicsőség az nem más, mint az ő jósága, az ő jelleme. Megmutatom az én jóságomat, hogy ki tud vezetni a népet, és aztán be is pontosítja, hogy mi ez a jóság. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja következmények nélkül, mert ő maga szenvedte el a bűn büntetését. Amit már elmondtam az előbb is, amit mi érdemeltünk volna, ő szenvedte el. Amit ő érdemelne, azt pedig mi kaphatjuk meg. De amikor lejött Mózes a hegyről, miután az Isten fönt még a hegyen bevezette egy sziklahasadékba, eltakarta a kezével, és háttal volt, és elvonult mögötte az Úr, és utána nézhetett az Úrnak, és látta a dicsőségét, és hallotta a szózatot. És ettől az eseménytől, hogy az Isten jellemét csodálhatta Mózes, mi történt vele, mikor jött le a hegyről? Emlékeztek rá? Annyira fény lett az arca, visszatükrözte, mint egy tükör, még mindig lehetett látni Mózesen, a bűnös Mózesen, lehetett látni az Isten jellemének a tisztaságát és ragyogását. Mit mondott a nép? Mi is megpróbáljuk szemlélni az Isten dicsőségét, és akkor mi is elváltozunk majd dicsőségről dicsőségre. Ezt mondta? Nem. Azt mondta, hogy takarj leplet a fejedre. Ne lássuk a dicsőséget, mert nem bírjuk elviselni. És azt mondja az apostol, hogy azért nem értik az írásokat, mert azóta is rajtuk van ez a lepel, azóta is rajtuk van ez a gát, ez a korlát, ez az akadály, hogy mi úgysem lehetünk olyan tökéletesek. Hogy mi ezt úgysem érhetjük el, mert ilyen nincs. Hallottam már ilyet, gondolom ti is. Mutass nekem egy tökéletes embert, akkor majd elhiszem, hogy van tökéletesség. Igen, valóban így van, ami megromlott emberi természetünkben,
hogy a tökéletes bűntelenségig olyan értelemben nem juthatunk el, hogy eljutottunk egy szintre, és attól kezdve már azt mondom, hogy én már nem követek el több bűnt. Ilyen nem létezik. De ha valaki nem célozza meg ezt a tökéletességet, akkor az Isten se tudja hozzáformálni. Ez a lepel, ez azt jelenti, amikor az emberek nem akarják látni Krisztust, aki ebben az emberi természetben helyettünk és értünk, és nekünk kivívta az igaz élet győzelmét és tökéletességét. 14. verstől olvasom, de megtompultak az ő elméjük, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy Krisztusban tűnik el. Nyilván Pál apostol kénytelen volt Ószövetséget írni, miután az Új Szövetségből még egyetlen irat nem lett kanonizálva. Tehát még nem lehetett tudni, hogy melyek kerülnek oda. De ugyanígy érvényes az Új Szövetségre is. Miért lehet olvasni Új Szövetséget Krisztus nélkül? Hajjaj! Hát betű szerint elolvasom, de hogyha nem értem meg, hogy miről van szó, és nem akarom érteni, akkor lehet. Miért ne lehetne Krisztus nélkül is prédikálni? Erre hivatkozik az előző korintusi levélben Pál apostol, hogy el is döntöttem, hogy nem prédikálok mást, mint a Krisztust, mégpedig a megfeszítettet. Tehát az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül van, mivel hogy Krisztusban tűnik csak el ez a lepel, sőt mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Miért Mózes megismerte Krisztust? Meglátta Krisztust? Ha nem látta volna meg Krisztusban, aki majd még csak utána évezredekkel fog megszületni, de ha nem látta volna meg Krisztusban azt az embert, aki maga Isten fia volt ugyan, de istensége ellenére nem vette igénybe az isteni hatalmat azért, hogy győzzön, hanem csak emberi körülmények, lehetőségek, korlátai között is tökéletes győzelmet aratott. Látta ezt Mózes? Igen, látta. Pál apostol a zsidókhoz írt levélben szó szerint említi, hogy Mózesnek inkább a Krisztus gyalázata kellett. Ő látta Krisztus gyalázatát. És így olvassák Mózest, hogy ők nem akarják látni. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepelborul az ő szívükre, mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Amikor Krisztus nem egyszerűen a világ megváltója lesz egy ember szemében és gondolkodásában, hanem az ő személyes megváltója lesz. Amikor valaki rádöbben arra, hogy Krisztus érte halt meg, és ha csak érte halt volna meg, akkor is ugyanennyit szenvedett volna. Hogy az ember az önző szívével szakítson, és igényelje nem kívülről befelé a változást, hanem minden gyökerének a megváltoztatását, a szív indulatainak és gondolatainak a megváltoztatását. Amikor ezt igényli egy ember, akkor így folytatódik tovább. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Figyeljük meg az előbb. Azt mondtuk, hogy az ige és az Isten lelke nem elválaszthatók egymástól, mert egyek. Mert Krisztusnak a szívében ott kellett, hogy legyen a Szent Lélek. Hát ha ezt nem kéri naponta emberi lételének idejében Jézus, ahogy erről tanúskodik a zsidókhoz írt levél, hogy kérte, ha ő naponta nem kéri, hogy a halál testéből szabadítsa meg az Úr, akkor nem kapta volna meg. Ott volt a Szentlélek. De a 40. Zsoltár 13. verse, ha jól emlékezem, de majd mikor ránézek, nem, de hogy is korábban, 9. verse. 40. Zsoltár 9. versében ezt olvasom, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van.
Ez egy messiási profécia. Ezt Jézus mondja magáról a Zsoltároson keresztül. A te törvényed keblem közepette van, és miért van a te törvényed keblem közepette? Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. Szabad volt Jézus? A jó megcselekvésére szabad volt. Az atya iránti engedelmességre szabad volt. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nem az a szabadság, amire emberek gondolnak, hogy szabad nekem ezt, meg azt is csinálni. Az engedelmességre való szabadság, alkalmasság van ott, ahol ott az Úrnak lelke. De ahol ott az Úrnak lelke, ott az Úr törvénye is jelen van. Ne válasszuk el a kettőt most se. És amikor a legjobb szándékkal az Úr törvényét, és mi úgy mondanánk, hogy az Úr lelkét is szeretnénk egy másik emberbe, ha nem akarja, akkor is beleplántálni. Kényszer pályán futtatjuk, hogy csak választhassa azt, amit mi akarunk, akkor hol a szabadság? Mikor tette azt Pál, hogy lelkiismeretileg zsarolta meg az embereket, hogy köve fogadják el Krisztust? Tette ilyet. Tette ilyet, hogy kényszer pályán futtatott embereket, tett ilyet Jézus. Ott voltak Samáriában. És hiába, hogy megtért már egy falu, és megtért Sikár közössége annak a parázna asszonynak a bizonságtevésére, amikor ismételten mentek Samáriában, nyilván elment ennek az előző eseménynek a híre, de akkor már megint elutasították a Samária beliek Jézust. Mit mondott János és Jakab? Ugye, ők buzgók voltak, azt akarták, hogy igenis a samáriaiak is térjenek meg, térjenek meg. És mit mondtak? Hát, ha nem tértek meg, és nem engednek be minket, majd kényszerpályán futtatjuk őket. Hozzunk alá tüzet az égből, Uram! És mit mondott Jézus? Nem tudjátok, mi némű léleg lakik bennetek. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Erre senkit nem lehet kényszeríteni. Erre senkit nem lehet felszólítani. Megkeresztelt testvéreim, őszintén válaszoljatok. Valaki kényszerített benneteket, amikor meghoztátok a döntést, hogy most pedig átadjátok az életeteket? Mert ha igen, akkor nem volt értelme a keresztségeteknek. És ugyanígy, akik még nem döntöttetek, vagy a döntés folyamatában vagytok. Én arra nem szólítalak fel benneteket, hogy térjetek meg, és ha nem keresztelkedtek meg mondjuk december 31-ig, akkor fel is út, le is út. De érezzétek már meg az igazi szabadság ízét, amikor valóban elfogadtam Krisztust, amikor valóban elfogadtam az ő törvényét, akkor valóban bekövetkezett a megtérés. Akkor már személyes megváltóm lett Jézus, és attól kezdve már a szabadság útja van nyitva előttem. Akkor annyit jelent, hogy attól kezdve már nem fog engem gyötörni az étvágyam, nem fog engem bántani a hiúságom, nem fog engem piszkálni, amikor ismét fellobban bennem a harag, nem fog bennem kárt okozni, hogy valaki szeretetlenül bánt velem. Dehogy nem. Mert figyeljük meg a folytatást. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, az Úrnak jellemét, az Úrnak a jóságát, a szeretetét, mindnyájan fedetlen arccal, azaz bátran a tökéletességet megcélozva, azaz teljes hittel az ő ígéreteiben, szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És ha nem tudom, hogy ki találkozott már vele, mert a tavalyi évben készült el a fordítása, én most nem hoztam el magammal, ugyanaz a Baranyi lelkész úr, meg társai, aki a konkordanciát is készítette, akinek megvan ez a vastag konkordancia, tudjátok, hogy egy elég alapos, komoly munka, lefordították a Károlyi Bibliát, illetve revidiálták, inkább így mondom, a Károlyi Bibliát
teljesen mai magyar nyelvre, és a lehető tévedéseket megpróbálták helyrehozni. Nagyon jó munka, több helyen beleolvastam, egyetlen egy komoly szépséghibája van, a 10 parancslatnál megemlékezél a nyugalom napról olvasható, tehát a szombatot nem merték kiírni, de ezen kívül mindenütt máshol teljesen tökéletes a fordítás, és itt is a görög szövegnek megfelelően írják, sokkal többet jelent. Tudjátok, hogy szól ez a mondat a 18. versben? Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetten arccal tükrözvén. Ugye, hogy mennyivel több? Tehát nem csak szemléljük, hanem tükrözzük. Amikor azért akarjuk tanulmányozni Jézus életét az igéből, azért gondolkodunk a Getsemáné jelenetein, azért érinti meg a szívünket akár csak egy énekkari előadás után az a szenvedés, amit átélt Jézus. A néz Golgotára fel, most ez jutott eszembe hirtelen. Mert tükrözni akarjuk az ő jellemét. Mert szeretnénk, hogyha visszatükröződne rólunk az ő jelleme. Ugyanakkor a görög kifejezés itt az eredeti írásban, amit kétféleképpen fordított le az angol nyelvű Biblia, egyik így, másik úgy, azt is jelenti, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal, mint egy tükröt nézzük. Mind a két kifejezés jó. Mint egy tükröt, hiszen Jézus az Atya dicsőségét mutatta be nekünk. És mind a két kifejezést, ha megértjük, akkor hatalmas lesz az életünk, ha mi bekerülünk olyan élethelyzetbe, és olyan nyomorúságba, hogy nem látunk igazán megoldást. És akkor most fellapoznánk a Bibliát, és ott keresünk valami megoldást, nem fogunk találni. Mert melyik részt lapozzuk fel? Melyik az, amelyik erősít, bátorít? Próbáljuk letenni a megoldhatatlan problémát. Tegyük le Krisztus lábához. És próbáljuk szemlélni bármelyik bibliai történeten keresztül az Isten jellemét, ami tükröződött Jézus cselekedetén és életén. És úgy próbáljuk ezt szemlélni, hogy bárcsak rólam is tükröződne. És a probléma el fog törpülni. Mert ha majd tovább olvassátok otthon a korintusi második levelet, akkor a 4. fejezetben már ilyent olvashattok, hogy mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Az a nyomorúság, ami elviselhetetlennek látszik nekünk jelen pillanatban, pillanatnyi könnyű szenvedéssé szelídül, ha mi mint tükröt nézzük Jézust. Ha olyan vágyjal tekintünk Jézus életére, hogy rajtunk rögtön tükröződjön az ő jelleme, mi fog történni ilyenkor? Elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Azt olvastam a Jézus élete könyvből, hogy csak az Istenség harmadik személyének az ereje képes az emberi gonoszságot megváltoztatni, elváltoztatni. De mennyire pontos itt a korintusi második levélben. Nem egyszerre fog megtörténni ez a változás. Dicsőségről dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. Lépésről lépésre. Egyik fokról a másik fokra. Pontosan tudja az Isten, hogy kinek milyen tempóban. Pontosan tudja az Isten, hogy kinek mi a leggyengébb pontja. Pontosan tudja az Isten, hogy mi az, amit neki kellene, hogy az ellen kérje a segítséget és az erőt. Olyan sokszor felmerül az a kérdés emberekben, hívő emberekben, hogy igen, mindent az Isten tesz. Az Isten része, az Isten végzi el a dolgot, az Istennek van ehhez csak ereje. De az embernek is van része. De mi az ember része? Mi a része az embernek, amit megtegyen? Ez. Ez a része. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük. Ugyanazon ábrázatra elváltozva, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Mert ezt az elváltozást, ezt nekünk csak el kell szenvedni, mivel szenvedő formában szerepel a görög szövegben ez az ige alak.
Ezt nem mi tesszük meg, ezt az Isten teszi meg. Mi nem is tudjuk megtenni. De ha mi újból és újból úgy tekintünk a mi megváltónkra, hogy ő azért halt meg, hogy mi ne maradjunk rabságban, és azért támad fel, mert igenis nem csak jogot szerzett nekünk ezzel az örök életre, de ő alkalmassá is tud tenni bennünket az örök életre, ha az ő dicsőségét vissza akarjuk tükrözni. Amen. Mennyei Atyánk, a te végtelen szeretetedet látva és tapasztalva, nagyon hálásan köszönjük, hogy te nem hagytál sorsunkra, nem hagytál magunkra. És bocsáss meg, Istenünk, hogy te annyi világosságot adtál már nekünk, de a mi keresztény életünk ehhez képest mindig egy helyben topog, és sokszor még vissza is esik. Bocsáss meg, Istenünk, hogy olyan sokszor lesz úrrá rajtunk az önérzet, az ellentétek, a másik emberrel való viaskodások. És olyan sokszor nem látjuk a bűnt a maga szörnyűségében, mert elfelejtünk rátekinteni a ti dicsőségedre. Istenünk, add, hogy a Getsemáné jelenete, a kihallgatások megaláztatása és a keresztfa kínhalála, az mindig itt legyen az elménkben. Segítsd meg, hogy ezt a tanácsot, amit te a mennyből küldtél nekünk, hogy Krisztus keresztjénél jó lenne naponta akár egy órát is eltöltenünk. Add, hogy ez gyakorlattá váljék a mi életünkben. És Istenünk, add, hogy így valóban meg tudjunk erősödni a te szent lelkeddel való kapcsolatunkban. És te dicsőségről dicsőségre valóban vissza tudnád tükrözni a mi életünkön keresztül ezt a csodálatos jellemet. Add, hogy ez a szabadság mindnyájunkra eljöjjön. Segíts, Istenünk, hogy ez valóság lehessen mindnyájunk életében. És segíts, hogy ebben a szabadságban valóban felszabadultan tudjunk majd felkiáltani, ami drága megváltónk dicsőséges megjelenésekor. Imhol a mi Istenünk, akit mi vártunk. Amen.

Tehát még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. A táblán is szerepel, hogy előadás sorozatunk most már a vége felé jár. A 21. előadáshoz érkezünk, e fél évünkben pedig a 8. alkalomhoz. A 7 csapásnál járunk, és a 6. csapást vesszük most külön is. Ennek a csapásnak közkeletű és általánossá vált neve az Armageddon. Mi is ez az Armageddon, és mi is ez a 6. csapás? Ez lesz a mai esténknek a tárgya. A mai alkalommal befejezzük tehát Jelenések könyve 15. és 16. fejezetét, a 7 csapásról szóló látomássorozatot, és 2 hét múlva rátérünk Jelenések könyve 17. fejezetére. Mint emlékeznek rá talán, akik itt voltak 2 héttel ezelőtt, Jelenések könyve utolsó részénél járunk, amely az emberi történelem végső eseményeit mutatja meg. Itt találkoztunk egy bevezető látomással, ez a 15. fejezet volt a 7 csapáshoz, ahogy megjelent 7 angyal, de fehér ruhába öltözve, és az övüknél pedig aranyövvel körülövezve. És a 15. fejezet után jött sorban a 16. fejezetben a 7 csapás. 2 héttel ezelőtt az első 5 csapást, és aztán a 7. csapást tekintettük át, és akkor említettem önöknek, hogy az egyik legrészletesebb csapás a 6., és erre vissza kell térnünk. Mindenek előtt szeretném felolvasni ezt a 6. csapást. Tehát Jelenések könyvéhez lapozunk, és a 16. fejezetben a 12. verstől olvashatjuk a 6. csapást. A 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre. És kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, melyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Idáig tartott a látomás tehát, amit János apostol szemlélt. Nagyon sokan próbálták kideríteni ennek a látomásnak az értelmét, az azonosítását, és említettem önöknek az elmúlt alkalommal, hogy erről a 6. csapásról nagyon sok közkeletű nézet terjeng. Ugye bizonyos kiragadott részletek alapján próbálták ezt az azonosítást elvégezni, például ilyesmi, hogy napkelet felől jövő királyoknak út készítessék, ugye hát kelet van a szövegben, hát ez mi lehet, akkor gyorsan azonosították valami keleti hatalommal, valami keleti birodalommal, főleg azután, hogy a 20. században Kína vagy India óriási népességet látó állam lett, aféle sárga veszedelmet akartak belelátni ebbe a 6. csapásba. Ez az első világháború óta, hogy úgy mondjam, a köznép számára elterjedt magyarázat. De mások viszont a látomás utolsó sora, hogy amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek, felől, ugye a II. Világháború után megélénkült közel-keleti katonai és politikai eseményekre célozva, azon spekuláltak, hogy az emberi történelem végén lesz egy meghatározó háború, hát háború volt már elég, meg a 20. században főleg, de talán az emberi történelem végén lesz egy mindent meghaladó háború, és főleg ez a 60-as, 70-es, még a 80-as évek derekáig is hangzott ez az azonosítás, főleg az Egyesült Államokban, nagyon komoly személyiségek részéről, Kennedy-től kezdve Reaganig, talán Bush volt az első, aki már nem utalt erre, mert az ő idejében megszűnt a rivális hatalom, akivel azonosították azt, hogy ott a közel-keleten, ha a két nagyhatalom közül ezek az ütköző államok kipöckölődnek, akkor a két nagyhatalom majd egymásnak rohan, vagyis az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió. Hát ez a magyarázat elesett.
lévén, hogy Szovjetunió már nem létezik. De ez nagyon komolyan tartotta magát, mondom, a századunk második, harmadik harmadában. Aztán sokan úgy gondolkoznak, akik ezt a szót hallják, hogy Armageddon, hogy az emberi történelem végén valami hatalmas, nagy krízis következik be, talán ez nem lokalizálható, hogy kelet, meg közel-kelet, de hát az egész világra eljön ez a krízis, hiszen mondja is ez a csapás, hogy összegyűjtik a földnek királyait, ördögi lelkek, ezek jeleket tesznek, elmennek az egész földnek a királyaihoz, tehát valami világégés, valami világkatasztrófa, amibe torkolik az emberiség történelme. Szóval nagyon sok magyarázat létezik, mondom, a közember számára az újságokban, vagy a Bibliát felületesen kezelő irodalomban nagyon is sokféle magyarázat. Én a mai este azt szeretném önöknek elmondani, hogy a Bibliában a legnehezebbnek látszó jövendőlés sem nehéz, hogyha gondosan számba vesszük a jövendőlésben szereplő összes jelképet, összes szereplőt. Ezeknek utána nézünk a Bibliában, fel is írtam egy néhány igehelyet, ami fogódzót nyújt önöknek is, és szépen pontról pontra azonosítjuk itt a szereplőket, a főszereplőket, a mellékszereplőket, a helyszíneket, az összefüggéseket, és én bízom abban, hogy az előadás végére kitisztul előttünk a kép, hogy mi is ez a különös Armageddon, amiről tehát oly sokan, oly sokféle véleményt nyilvánítottak. Még egyszer felolvasnám ezt a részt. A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, melyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Kedves hallgatók, ez a pár vers tulajdonképpen három döntő részre bontható. Először arról szeretnék majd megemlékezni, mondjuk ez az első rész, hogy itt a földön mi történik, a sárkány, a fenevad és a hamis próféta fővezérletével, hiszen ők a főszereplők. Őróluk látta azt János apostol, hogy a sárkány, a fenevad, a hamis próféta szájából jönnek ezek a tisztátalan lelkek, tehát békákhoz hasonlók, de ez a három erő az egész föld királyaihoz elmegy, ezt nem is írtam föl a táblára, hiszen a király jelképet már régóta azonosítottuk és ismerjük, hogy a király a Bibliában mindig a politikai hatalmak jelképe. Nem föltétlenül király vagy monarchikus hatalom, hanem az államhatalom, a politikai hatalma, az országok politikai vezetőinek a jelképe. Tehát itt a földön valami olyasmi történik, amely jelenetben, amely összefogásban ez a három erő vesz részt. A hatodik csapásnak a második nagy mozzanata, hogy ugyanakkor viszont kiszárad az Eufrátesz, bizonyos királyoknak, akik helyes fordítás szerint nem napkeleti királyok, azért is bontottam külön itt a táblán, akkor kiszárad az Eufrátesz, akkor a királyoknak út készítetik, akik jönnek a napkelet felől. Tehát a második tömbje ennek a látomásnak az, hogy miközben ez a hármas szövetség, amelyet majd a következő fejezetben mond ki nyíltan a Biblia, hogy tulajdonképpen ez a Babilon. Tehát ez a sárkány, fenevad, hamis próféta, tisztátalan lelkei, ez az a babiloni összefogás, amelyet a 17. fejezetben külön is részlet ez a Szentírás. Mikor ezek a hatalmuk csúcspontjára jutnak, akkor szárad ki az Eufrátesz, hogy a királyoknak út készítessék, és ezek napkelet felől jönnek. És a döntő összeütközés, azt majd akkor húzom fel azt a táblát, ha odaérünk, az egy bizonyos héberül Armageddonnak nevezett helyen lesz. A látomásunknak a harmadik része viszont Jézus Krisztusnak egy figyelmeztetése. Jézus mintegy az egész jelenetből kiszól, és azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit,
hogy ki ne láttassék a mezítelenség rúdsága, és hogy Jézus többször is mondta, íme eljövök, mint a tolvaj. Ne felejtsük itt el, hogy Jelenések könyve első fejezetében az első három vers így kezdődik, hogy ez az egész Jelenések könyve Jézus Krisztus apokalipszise, tehát Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus nagyon sokszor megszólal a Jelenések könyvében, nem csak látomásban megjelenik, hanem az adott látomások közben meg is szólal. Hát ezt a mi Bibliánk zárójelbe teszi, de ezt inkább vastag betűvel kellene szedni, hogy íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy kínálhatassék a mezítelenség rúdsága. Az előadás során a vége felé majd arról kell megemlékeznem, hogy az egész jelenetet, az egész eseménysort Jézus hogyan kommentálja, és mi a felhívása Jézusnak az ebben az időben élő emberek számára. Tehát mindössze ebből a három részből áll ez az Armageddonnal fémjelzett hatodik csapás, és most nézzük meg, hogy pontról pontra azonosítsuk először az első tömbjét a látomásnak, utána a másodikat, és azután majd a harmadikat. Tehát azt mondtam, hogy a látomásban, a Földön, itt a főszerepet a 13. és a 14. versben játszó személyek játsszák, vagyis ezt olvassuk róluk. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a Földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Most fogalomról fogalomra haladva azonosítsuk a jelképeket. János apostol először is egy sárkányról beszélt. Jelenések könyve 12. fejezetében, a 3. és a 9. versben olvastunk már sárkányról, sőt, azonosította is ott a Szentírás, mert azt olvastuk ott, hogy a sárkány ama régi kígyó, aki neveztetik sátánnak és ördögnek. Ugye ez a sárkány vagy óriás kígyó az eredetiben, ez mindig az ördög jelképe a Bibliában. Azt is megtudhattuk róla a 12. fejezetben, hogy a földi történelem előre haladtával sátán nagy erővel teljes, mert érzi, hogy kevés ideje van hátra. Minden erejét összpontosítja azért, hogy a maga életet pusztító terveit véghez vihesse. Egy megdöbbentő kijelentés van a 2. Korintusi levél 11. fejezetében, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy sátán be tud öltözni világosság angyalának, de azt mondja, ez nem nagy dolog, az ő szolgái is be tudnak öltözni, és rendkívüli módon tudják leplezni a tevékenységüket. Ennek köszönhető például az, hogy az emberek nagy többsége nem is hisz abban, hogy sátán létezik. Tehát magával ezzel az eszmével, hogy létezik egy személyes gonosz, akit a Biblia ellenségnek, ugye héberül sátánnak nevez, vagy ördögnek nevez, az emberek nagy része ezt hallatlanra veszi, annyira tökéletesen tudja leplezni magát sátán, hogy még a tulajdon létezését is palástolni tudja, illetve le tudja tagadni. De azt mondja Pál apostol, hogy a képviselő is ilyenek. Tehát nem csak sátán egy hatalmas erő, egy hatalmas intelligencia, aki olyan ravasszul és olyan ámítóan cselekszik, hogy egyszerűen az emberek nagy többsége előtt, szóval nem hisznek az emberek abban, hogy létezik, mert csupa jó formákba öltözik be. Így kezdődik a Bibliánk is, Mózes első könyve 3. fejezetében, a paradicsomi megkísértéskor, hogy olyan szépen szólt, olyan csodálatosan jelent meg az első emberpár, olyan szépeket ígért, hogy úgy látszott, mintha az Isten hangja lenne. Az Isten is azt mondta, hogy ember, örök életre teremtettelek téged, sátán is azt mondta, hogy bizony nem haltok meg, csak a különbség ott volt, hogy Isten azt kérte, hogy egy fának a gyümölcséről ne vegyél, mert ott kísért meg téged az ellenség, sátán pedig azt mondta, hogy éppen arról vegyél, mert ha veszel, akkor nem fogsz meghalni. Na most ezt ismerjük talán, ezt tudjuk. De amit most szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy sátán soha nem közvetlenül ő maga éri el a céljait a Földön, hanem emberek, emberi szervezetek, emberi intézményekbe tudja belelehelni a gondolatait és a lelkét, ugye jelképesen mondom. És ezek az emberek és emberi intézmények, szervezetek is olyan csodálatosnak tűnnek fel,
hogy egyáltalán nem meglepő, hogy az emberek először megdöbbennek, amikor a jelenések könyve vagy a Dániel könyve jelképeit az ember azonosítja, mert szinte egy sokkoló hatást tesz rájuk, hogy jelenések könyve vagy Dániel könyve konkrét egyházról beszél, meg egyházakról beszél, meg politikai erőkről beszél. Valóban, hát ezek előttünk a legjobbaknak látszanak, olyan csodálatos ígéreteket mondanak. Olyan csodálatos a befolyásuk, olyan nagy reményeket fűzünk az aktivitásuk megéledéséhez. Szóval ne felejtkezzünk akkor el a II. Korintusi levél 11. fejezetéről, hogy azt mondja a Pál apostol, ha Sátán be tud öltözni világosság angyalának, azt mondja, nem nagy dolog, hogy a követői is meg tudják ezt tenni. És innen magyarázható az, hogy ez a sárkány a földi történelem végén hatalmas befolyást nyer az egész föld felett. Hiszen ő bizonyos eszközeivel elmegy a föld királyaihoz és népeihez, tehát újra előttünk van az a kép, amelyet már többször említettünk az utóbbi előadásokon, hogy a földi történelem végén egység lesz itt ezen a földön. Politikai életben, társadalmi életekben is megnyilatkozó egység, politikának és vallásnak, államoknak és egyházaknak az egység, az egész földre kiterjedő egység. Majd a 17. fejezetben 2 hét múlva láthatjuk, hogy János apostolnak ezt az Isten úgy mutatta be a Bibliának talán a legmegrendítőbb látomásában, hogy az itt is szereplő fenevadon ül egy parázna asszony, és a fenevad és a parázna asszonynak ez az együttese sok vízen helyezkedik el. És mondja a 17. fejezet 15. vers, hogy a sok víz, amit láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Tehát a föld minden népe fölött ott ül a fenevad és a parázna asszony. Az egyik legmegrendítőbb látomás volt, János apostol nem is tudta palástolni a megdöbbenését, azt mondja, hogy nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam őt, mert annyira megdöbbent, hogy a földi történelem végén, ugye János apostol ismerte ezeket a jelképeket, ugye a parázna asszony, tehát a hamis egyház, a fenevad, amely már Dániel könyve 7. fejezetétől Rómának a jelképe, tehát a Rómán ülő parázna asszony, vagyis egyház, az egész föld népei fölött úr. Hát ez megdöbbentő. De a Biblia itt rámutat a 16. fejezetben, a 6. csapásnál, hogy emögött nem akárki van, aki ezt ki tudta fejleszteni a történelemben. Ezt nem emberek fejlesztették ki. Emberek játsszák benne a szerepeket, főszerepet, de aki belesugalja az emberekbe, az emberi intézményekbe, a maga gonosz terveit, Isten ellenes terveit, Isten és ember ellenes terveit, ez ugye a sárkány. Tehát a jelenetünknek, az első jelenetünknek az egyik főszereplője, ez a bizonyos sárkány, akiről Jelenések könyve 13. fejezetében megtudtuk, hogy a történelemben a legmonstruózusabb és a leghatalmasabb találmánya éppen a fenevad. Ugye a 13. fejezet elején, első felében olvashattunk egy tengerből feljövő fenevadról, amelyet a Biblia Dániel könyve 7. fejezetéből idéz, és ami már Dániel alapján is teljesen világosan látszik, hogy Babilónia, Médó-Perzsia és Görögország után Rómát jelöli. Azonosítása Máté evangélium a 24. fejezetében magától Jézus Krisztustól található. Tehát már is átmennék a fenevad jelképére. Nem csak a sárkány szájából látott tisztátalan lelkeket kijönni, békákhoz hasonlókat, hanem a fenevad szájából is. Úgy tetszik tehát, hogy a földi történelem végén Sátánnak van egy különleges eszköze, egy történelmileg nagyon kipróbált, jól bevált eszköze, aki már az ókorban elkezdte a pályafutását, és ez a totalitárius Róma volt. Az a Róma, amelyről Jelenések könyve 13. fejezetében azt olvashattuk, hogy ő egyesíti magában az oroszlán, a medve, a párduc erejét. Tudni, ezt mondja a fenevadról. Egyesíti magában az oroszlán, a medve, a párduc erejét. Minden ókori elnyomó hatalomnak az erejét egyesíti magában ez a fenevad. Ennek a fenevadnak a történelme nagyon viszontagságos volt. Nyilvánvalóan az ókori Róma sok nehézséget élt át, maga a nyugat-római birodalom el is bukott időszámításunk szerint 476-ban, közel 600 éves teljhatalom után, de mindannyian tudjuk azt, hogy Róma nem tűnt el a föld színéről, hanem a régi Róma, az ókori Róma jogfolytonosa a középkori Róma lett.
Jelenések könyve 13. fejezetéből már megtudtuk azt, hogy ez a középkori Róma 1260 évig van teljhatalmon, 7-szer előforduló időmeghatározás ez a Szentírásnak, amivel a Biblia bemutatja a középkori hatalmas erejét, politikát és vallást egy kézbe összpontosító erejét. Jelenések könyve 13. fejezet 2. verséből azt is megtudhattuk, meg a 3., hogy a történelme során az 1260 év leteltével halálos sebet kapott, de ez a halálos sebe begyógyul, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Tehát erről pár hónappal ezelőtt beszéltünk, hogy ennek a fenevadnak szinte az egész történelme, egy több évezredes történelmét a Biblia elébünk állítja, arról sem feledkezik el a Szentírás, hogy megmutassa, hogy a középkor leáldozása után halálos sebet kap ez a hatalom. Úgy néz ki, hogy a középkori egyháznak, Rómának vége van. A nagy francia forradalommal és az utána következő eseményekkel szinte, mintha megsemmisülne. De a 19.-20. században ez a halálos seb lassan begyógyul. És azt mondja itt a Szentírás, nem csak hogy begyógyul, hanem az egész föld csodálva fogja követni. És a 13. fejezetben ugye ezt láttuk, hogy ezzel fejeződött be a látomás, hogy az egész föld imádja és csodálva követi, és megjelenik egy másik fenevad a földből, ami hatalmas jeleket, csodákat tesz, és az egész föld kerekségére ennek a tengerből feljövő fenevadnak az eszméjét igyekszik elterjeszteni. És itt jön a fenevad mellé a hamis próféta. Mert ez a másik hatalom, ami nagy jeleket és csodákat tesz a Jelenések könyve 13. fejezetében, tulajdonképpen ugyanaz, mint itt a hamis prófét, akiről szintén azt olvassuk, hogy jelek és csodák kezdeményezője. Ugye láthattuk, hogy a 13. fejezet 2. részében ez a földből feljövő fenevad nem más, mint az Észak-Amerikai Egyesült Államok. Az a föld, amely befogadta az európai menekülteket, egy idő után fenevaddá formálódik át, a 16., 17., 18. századi Amerika eltorzul a történelme során, és a 19., 20. századra Amerika egy olyan teljhatalom lesz, a világ vezető hatalma, ugye említettem önöknek az akkori előadáson, hogy ez tulajdonképpen egy és egy negyed évvel ezelőtt bepecsételt és lesz, hiszen manapság már csak egy nagy hatalom.

történelmi küzdelmek kohójában formálódott Rómává. Amerika azonban a földből békésen nőtt ki, tehát mutatja azt, hogy a gazdasági fejlődésével, az állampolgári jogok biztosításával lett nagy hatalom. De ez a történelme során annyira eltorzul, hogy támogatójává válik az előző fenevadnak, a tengerből feljövő fenevadnak, és ugye tudjuk jól azt, hogy Amerika eredetileg protestáns volt, de ez a protestáns Amerika voltaképpen megtagadja a protestantizmust, amikor szövetségre lép az előző fenevaddal, de ebben majd Jelenések könyve 17. fejezetét alapul véve azt is meg fogjuk látni, hogy egyáltalán a protestantizmus tagadja úgy meg magát, hogy a földi történelem végén teljesen összeköttetésbe kerül Rómával, szövetségre jut Rómával, egy óriási tömegmozgalom és világmozgalom jegyében, amelyről a következő alkalomról lesz szó, és amelyet ökumenizmusnak neveznek. De ne felejtsük még el, hogy a fenevad és hamis próféta szájából kijövő tisztátalan lelkek békákhoz hasonlók, szóval undorító maga a látvány is, hogy ez megjelent János apostolnak. Szóval Isten itt leleplezi ezeket a hatalmakat, és megmutatja a valódi mi voltukat, hogy a tanításuk, hiszen a szájukból jön ki. Nyilván ők a tanításukkal, a beszédjükkel, a politikájukkal, a diplomáciájukkal igyekeznek először nagy teret nyerni, és ez az emberek részére csodálattárgya. Erre mondja azt a 13. fejezet, hogy csodálva követik. Az Isten szemében utálattárgya. Nem először fordul elő ez az összehasonlítás a Bibliában, hogy bizonyos emberek csodálva követnek olyat, amit az Isten viszont utálattárgyának nevez. Maga ez a hármas szövetség is azért kapja a Babilon nevet, mert a Babilon név is ugyanilyen kétértelmű. Az emberek szemében a Babilon, ugye az eredeti sumér akkád szó ennyit jelent, hogy a menny kapuja. Az emberek szemében az egységes világ és a vallás és politika szövetség ez a menny kapuja. Erre vártunk. Milyen jó világ lesz, hogyha ez beköszönt. Ugye ez a Bábili annyit jelent, hogy a menny kapuja. Isten viszont a Bábel nevet adta neki. A Bábel, Héber szó pedig ennyit jelent, hogy zűrzavar. Itt is ez a kettőség. Ami az embereknek a vágyaik ne továbbja és a menny kapuja, az az Isten szemében egy merő zűrzavar. Na most ne felejtkezzünk még meg arról sem, hogy a fenevad egy régi hatalom. Hogy az ő szájából tisztátalan lelkek és békákhoz hasonló lelkek jönnek ki, ez tulajdonképpen a Biblia már mondta eddig is, hiszen hogyha valaki Dániel könyve 7. fejezetét elolvassa, ilyeneket talál benne, hogy már az ókorban és a középkorban is a fenevad nagyokat szól. Nagyokat szóló szája van. Ugye ott is erre játszik rá a Biblia, hogy a beszédje által lesz hatalom, a tanítása által lesz hatalom. Nem olyan lesz, mint a földi királyok és nagyhatalmak, hanem valami óriási szellemi, lelki erőt testesít meg. Ugye amikor látja azt a kis szarvat kijönni a fenevadból, azért nagyokat szóló szája van, itt is a szájra játszik rá, és okos, furfangos szeme van, tehát a gondolkodása, az észjárása az a megdöbbentő. Aztán még azt mondja róla a Dániel könyve 7. fejezet, hogy véli, hogy megváltoztatja az Isten törvényét. Tehát egyszerűen az Isten ellen lázad, és az Isten törvényét torzítja el. Nagyokat szól a felséges ellen, úgy, hogy Krisztus helyébe állva Krisztus dicsőségét és hatalmát akarja kisajátítani magának. Szóval most nem tudom ezt elismételni, csupán arra mutatnék rá, hogy ez egy régi hatalom, és az eszköztára is egy régi, jól bevált eszköztár. A hamis próféta, az eltorzult protestantizmus is egy jó néhány évszázados eszköztárral rendelkezik, hiszen már találkoztunk Jelenések könyvében először vele a szárdiszi üzenetben, ami egy megdöbbentő krisztusi jellemzés arról, hogy hogyan torzul el a protestantizmus már a 17.-18. századtól. De vajon mit jelent az, hogy a sárkány szájából is kijönnek tisztátalan lelkek, békákhoz hasonlók? Ez ami olyan képzetet sugal, hogy az ördög a földi történelem végén is még ontani fogja a vallásokat. Tudnék, a vallások mindig a legjobban becsapó jellegű tünemények, a legjobban ámító és ravasz tünemények. És hadd kérdezzem meg önöktől, hogy egy régi vallás és régi egyház, és egy szintén több évszázada eltorzult vallási irányzat mellett, tényleg létrejönnek a mai világban új vallások, új irányzatok? Hát alig 100 éve

múltra tekint vissza például a spiritizmus, ami nyugatnak az egyik legnagyobb vallása. Aztán a különböző New Age néven összefoglalt irányzatok, amelyek vegyítik magukban a jógát, a buddhizmust, a sámánizmust, különböző törzsi vallásokat, de a modern okkultizmusnak és spiritualizmusnak nagyon sok nemét. Tehát tulajdonképpen a földi történelem végén megszületendő és hatalmas teret szerző vallásokra is utal a Szentírás, hogy a földi történelem végén egy óriási vallási zűrzavar lesz. De annak a vallási, az a vallási zűrzavar az emberek előtt nem mint zűrzavar fog megjelenni, hanem erő, csodálat tárgya, amelyet ők imádnak és csodálva követnek. Én azt hiszem, hogy mind a háromról elmondható, még az új vallásokról is. Magyarországon is megjelentek bizonyos újabb keletű vallások, és nagyon sok ember adott kifejezést a megdöbbenésének, de hát ezzel nem is lehet nem megdöbbenni, hogy pár hónap alatt ezres, tízezres szaporulattal növekednek ezek a vallások, a legképtelenebb eszméknek a jegyében működnek. De a mai ember annyira talaját veszítette, annyira a szellemi-lelki alapok hiával van, annyira üresség van az emberi lelkekben, és annyira kiéhezettek az emberek valami megoldásra a sok megoldatlanság között, hogy az emberek kapva kapnak ezeken az új vallásokon, amelyeket a Biblia egyértelműleg az ördög által kinövesztett, kikísérletezett és elterjesztett vallásoknak nevez. Így, ahogy van tehát, a Szentírás bemutatja a történelem végén képződő hatalmas erőt, amelyet mondom majd a 17. fejezet nevez néven, hogy Babilon, de pontosabban szóval nem így kellene mondom, a 17. fejezet részletez így, hogy a Babilon, mert már a 16. fejezetben is olvasunk Babilonról. Hiszen az előző előadáson is olvastam önöknek azt, hogy az 5. csapásnál, amikor kitölti az angyal a poharát, a Fenevad királyi székére tölti ki. Hát a Fenevad a Babilonnak a legerősebb alapja. Ezen ül a parázna asszony a 17. fejezetben. Tehát már az 5. csapás is ezt érte. Aztán a 7. csapásnál is említettem önöknek a 19. versben, hogy a nagy Babilon megemlítetett az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából, és ez a nagy város 3 részre szakadt. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a csapások éppen ezt a szövetséget érintik, már az 5. csapás, aztán itt a 6. csapás, ez egy óriási lesz, és a 7. csapásnál tulajdonképpen már alkotó elemére bomlik, hiszen erre utal talán az, hogy 3 részre oszlik a nagy város. Tehát világos előttünk az egész profétikus megjelenítésből, hogy a földi történelem végén az egész földre kiterjedően ez a 3 hatalom képez egy olyan erőt és olyan hatalmat, ami az emberek számára kényszerítő erőt fog jelenteni. Embereket kényszeríteni akarnak arra, hogy ezt a fajta vallásosságot fogadják el. Ezért elmennek a föld királyaihoz. Tehát politikai hatalmak és vallások nagyon szorosan össze fognak fonódni, hogy egy totális, egy abszolút diktatúra legyen lelki-szellemi értelemben, hogy emberek elfogadják ezt. Valaki kérdezhetné, hogy hát miért csinálna az ember ilyesmit, meg emberi szervezetek, vallások, miért lennének benne ilyenben. Én azt hiszem, ennek 2 oka van. Az egyik oka, hogy sárkány mióta létrejött, ugye az ördögről így beszél a Szentírás, hogy mióta ő létrejött, ő azt akarja bizonyítani, hogy ő nagyobb, mint az Isten. Ez volt a mennyben is ugye a fő érve, hogy ő azért nem fogadja el az Istent, mert nem tartja az Istent jónak és tökéletesnek. Sátán azt mondta, hogy az én eszmém, az én felfogásom a sokkal jobb az Istennél. Isten szeretett másokat szolgálni. Én azt mondom, mindenki magának éljen. És ez a jó, ez a tökéletes. Sátán már a mennyben is maga köré gyűjtötte, ugye olvastuk a 12. fejezetben, az angyalok 3 részét sikerült maga után vonzania. De a földi történelemben is mi a sárkánynak, vagyis az ördögnek a nagy kísérlete és a nagy törekvése, hogy azt akarja bemutatni, hogy az embereknek ő kell, nem az Isten kell. Az embereknek ő kell, az ő felfogása, az ő eszmé, azok a vallások, amelyeket ő ajánl fel az embereknek. Tehát egy mérhetetlen dicsőség szomj,
az, hogy az egész földön ő legyen az Úr. Ezt így elérni, hogy valóban a kényszertől sem megriadva, hiszen ne felejtsük el, hogy nem csak azt mondja a Szentírás sárkányról, hogy beöltözik világosság angyalának, és mézes, mázos, és ámít, és ravaszkodik, hanem Péter apostol első levele 5. fejezete azt is mondja, hogy az ördög olyan, mint az ordító oroszlán, amely szerte jár, hogy elragadhassa az embert. Tehát az ördög hol ámít, hol ravaszkodik, de aztán nagyon gyorsan stílust vált, és akkor viszont az erőszak fegyveréhez folyamodik. Ez tehát nagyon is belefér az ő egész lényébe és egész törekvésébe. De a másik ok, ami miatt létrejön ez a világra kiterjedő nagy vallási szövetség, a sárkány dicsőség szomja mellett az, hogy a Jelenések könyvéből láthattuk, hogy a földi történelemben mindig voltak olyan emberek, akik ragaszkodtak az Istenhez, akik megismerték az Istent, akik nem hamis vallásokat és eszméket kívántak követni, hanem felismerték a Biblia Istenében a személyes Istent, az igazság Istenét, az ember boldogságát kívánó és azt meg is valósító Istent. És miért jön létre ez az óriási vallási szövetség? Azok ellen, akik az egész földkerekségen az igaz Istent imádják, és az igaz Istent követik. És innen érthető az, hogy a 6. csapás miért idéz fel olyan ószövetségi történeteket, amelyekben szintén erről volt szó, hiszen ne tessenek elfelejteni, az egész Biblia erről szól. Ha bizonyos szempontból megnézzük, az egész Biblia erről szól, a Biblia ezt mondja el, hogy hogyan vette célba az ördög azokat az embereket, akik őszintén és igazán az Istent kívánták követni. Ezért kezdődnek ezek a hatalmas nagy vázatproféciák Dániel könyvében, a babiloni udvarban, a perzsákról, a Nagy Sándorról, Rómáról, mert a történelemnek a hatalmas elnyomó erői valahol ott a Közel-Keleten szerveződtek, Babilónia, Perzsia, Médó-Perzsia, Görögország, aztán Róma, akik el akarták törölni az igazi hitet és az igazán vallásos embereket, akik az Istenhez ragaszkodtak. Mind a 4 hatalomnál megfigyelhető az, hogy hogyan törtek az Izrael népet, tehát az igazi hívő maradék ellen. És ezért lesz majd könnyű azonosítanunk most már a másik jelenségcsoportot, hogy mit is jelent az, hogy miközben kifejlődik ez az óriási Babilon. Aközben viszont nagyon hirtelen kiszárad az Eufrátesz, nagyon hirtelen királyok jelennek meg a napkelet felől, és bevégződik a jelenet. Nem tudják elérni a céljukat, mert egyik pillanatról a másikra kiszárad az Eufrátesz, király jelenik meg kíséretével, napkelet felől, és vége van az egész földi drámának. Kedves hallgatók, Babilon hol feküdt? Babilon az Eufrátesz partján feküdt. Ugye a Tigris és Eufrátesz 2 hatalmas folyó, amelynek az egyikén, tehát az Eufrátesz mellett építették fel ezt a Bábelt vagy Babilon. Mikor szárad ki a Biblia szerint az ókorban az Eufrátesz? Ez egy egészen különleges dolog, hát ez az Eufrátesz többszöröse a mi Dunánknak. Hát ez kiszáradni, ez egy rendkívüli esemény lehetett. A Biblia visszautal, hogy azt mondja, az Eufrátesz kiszárad, tehát keressünk erre nézve a Bibliában helyeket, hogy hol beszél a Biblia arról, hogy az Eufrátesz kiszárad. 2 bibliai könyv is beszél erről. Először Ézsaiás könyve a 11. fejezet 15. versében, a 44. fejezet 26. és 28. versében méghozzá profétikusan. Tehát Isten Ézsaiás próféta által több mint 200 évvel előre megmondta, hogy ki fog száradni az Eufrátesz, és így lesz vége Babilonnak. És ez, amikor beteljesedett, ez Dániel könyve 5. fejezete mondja el, és ez az alapja a mi látomásunknak, mert hogy majd a végső idők Eufrátesze hogy szárad ki, az Jelenések könyve 17. és 18. fejezete mondja el, amit előbb felidéztem önöknek, hogy tudnék, amikor az a parázna asszony ül a fenevadon, és alatta nagy vizek vannak, ezek a vizek fognak kiszáradni. Na hát minek, először is minek a jelképe a kiszáradás? A kiszáradás, ugye, az micsoda? A vizek visszavonulása, a vizek eltűnése, a vizek minek a jelképe a Bibliában? A népeknek és a nemzeteknek. Kiszárad a víz, ez annyit jelent, hogy ez a vallási szövetség elveszíti a tömegbázisát. Mikor veszíti el a tömegbázisát? Nem tegnap, nem ma,
a csapások idején. Amikor a csapások ezeket érik, amelyeket Isten megenged és maga is felgyorsít, ezeket érik a csapások, és az emberek megrökönyödve, felháborodva fordulnak szembe azokkal az erőkkel, amelyek nekik egy új világot, egy jobb világot, a problémák megoldását ígérték. A vizek kiszáradása, tehát ez egy egyértelmű bibliai jelkép, ez annyit jelent, hogy egy hatalom, egy erő elveszíti a tömegbázisát, de méghozzá az egész világon. Tehát ebből az is látszik, hogy ők valóban elmennek a Földnek királyhoz és hatalmasaihoz, az egész Földet, hogy úgymond belelovalják ebbe a nagy világmegmentő törekvésbe, hogy legyen egység a Földön, vallásoknak, politikának egysége, és amikor ebben mindenki bent van, és szinte megittasodik ettől, hogy most az emberiség elérkezett egy új aranykorba, az emberiség most megvalósította maga erejéből egy olyan civilizációt, amelyben nem lesznek majd olyan problémák, mint eddig voltak, amikor is szintén megittasodik, akkor kiszárad az Eufrátesz, ahogy az ókori Babilonnál is történt. Mert szakasztottan ez történt az ókori Babilonnál. Dániel könyve 5. fejezete mondja el, hogy ez az ókori Babilon annyira megittasodott a maga erejétől. Tudnék, hogy ő bevehetetlen. Bevehetetlen. Mert az Eufrátesz olyan hatalmas védelmet képezett a városfalak alatt, hogy hiába jelent meg Kűrosz, nagy Kűrosz vagy Círusz a maga seregeivel a médek és a perzsák időszámításunk előtt 539-538-ban, amikor összecsaptak velük először a babilóniaiak, ugyan vereséget szenvedtek, de visszavonultak Babilonba, és ott annyi élelmiszer készletet halmoztak fel, hogy az évekig elegendő volt, és megittasodva, hogy mondja Dániel könyve 5. fejezete, a király, az akkori király összehívatta a főemberét, és 1000 ember számára rendezett tivornyát a várban, Babilonban. Tehát ez volt a Belsacár lakomája. Ez Dániel könyve 5. fejezete. A megittasodott Babilon. Mi nem tudunk elveszni. Bennünket senki nem vesz be. Ahogy az ókorban megittasodott ez a Babilon, és úgy gondolta, hogy ő szilárdan áll, és őt senki le nem győzi, a világ történelmének a végén annyira erős lesz ez a... Hát gondolják, hogy hát persze, hogy mennyire erős lesz. Hát mindenki részt vesz benne. Mindenki részt vesz benne. Jelenések könyve 18. fejezetben mondja el, hogy királyok, egyházak, lelkészek, árusok, kalmárok, hajósok. Tehát ez a gazdaságnak, a társadalomnak, a kultúrának, a vallásos életnek minden területét áthatja ez az összefonódás. Persze, hogy megittasodik. Persze, hogy azt hiszi, hogy most ő elérkezett a történelem csúcspontjához. De hadd olvassam el önöknek, hogy hogyan vették be Babilont, és hogyan száradt ki az Eufrátesz. A korabeli történetíró, aki utána járt az eseményeknek, Hérodotosz, akinek a művét megjelentették magyarul is, pár évvel ezelőtt, 1989-ben adták ki a Görög-Perzsa háború című művét. Itt ebben a könyvében a magyar kiadás 94. és 95. lapjáról idézem, hogy hogyan is száradt ki ez az Eufrátesz. A történelemnek egyik legkülönösebb várbevétele volt ez. Annyira különös és annyira hirtelen és meghökkentő, hogy a Biblia ezért használja itt ezt a jelképet, mert a történelem végén is nagyon hirtelenül és nagyon váratlanul jön a nagy fordulat. A nagy megittasulás után a kiszáradás, és a kiszáradás készít utat a királyoknak, akik jönnek napkelet felől. Azt mondja Hérodotosz, amikor Kűrosz Babilont ostromolta, amikor beköszöntött a tavasz, megindult Babilon ellen. A babiloniak kivonultak elé, és a város közelében csatára került sor, amelyben a babiloniak vereséget szenvedtek, és beszorultak a városba. Mivel már tudták jól, hogy Kűrosz soha nem tágít feltett szándékától, és sorban igázza le a népeket, több évre ellátták magukat bőséges élelemmel. Így aztán nem sok bajuk származott az ostromból. Kűrosz azonban, akinek vállalkozása hosszú időre megakadt, nemigen tudta, mit évő legyen. Végül aztán, lehet, hogy másnak a tanácsára, de lehet, hogy maga talált rá a megoldásra, a következőképpen cselekedett. Serege egyik részét ott állította fel, ahol a folyó eléri a várost, másik részét pedig oda, ahol elhagyja.
A katonáknak meghagyta, hogy ha majd a folyóvize kellőképp leapad, gázoljanak át rajta, és úgy hatoljanak be a városba. Ezután felsorakoztatta őket, lelkesítő beszédet intézett hozzájuk, majd serege gyengébb részéhez elvonult. A tóhoz ment, és ugyanazt tette, mint annak idején régen egy királynő. Vagyis a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, minek következtében a vízszint egyre apadt, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha a babilóniaiak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket. Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a víz partján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Annál is inkább, mert mint maguk az itteniek mesélik, e roppant kiterjedésű városban a belső részeken lakók nem vették észre, hogy a város külső részei az ellenség kezére kerültek. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltötték az időt, amíg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Tudni, soha nem foglalták el, csak most a perzsák. Így foglalták el első ízben Babilont, és mi volt ez a tánc, ez a mulatság? Ez ugyanaz volt, mint amit Dániel könyve 5. fejezete jelez, hogy a mulatság kellős közepén, amikor már mindenki lerészegedett, azaz 1000 meghívott, akkor jelent meg az a bizonyos titokzatos kéz a falon, és írta oda a rejtelmes szavakat, hogy mene, mene, tekel, Ufárszin. Amit aztán senki nem tudott megfejteni, amitől a királynak, illetve a király helyettese volt ekkor Belsacárnak, azt mondja a Szentírás, a térde összekoccant, az arca elváltozott, rémület vett rajta előtt, és hívatta azonnal Dániel prófétát, az előző nemzedékek is, hogy ő fejtette meg Nabukodonozornak az álmait, és akkor Dániel elmondta a megfejtését ezeknek a szavaknak, hogy király, megmérettél, és az országod is megméretett, és híjával találtattál, és még mai éjjel elveszik a te országot. És ahogy ezt kimondta Dániel, valóban így történt, hogy ezt Hérodotosz lejegyezte, hogy egészen váratlanul a belső részeken lakók nem vették észre, hogy a külváros, a külső falakon már benyomultak a perzsák, már elesett, és egy karcsapás nélkül hódították meg a médek és a perzsák Babilont. Így lett vége a babiloni birodalomnak. Nos, hát a Biblia azért veszi elő, tehát visszautal a Szentírás, mint oly sokszor Jelenések könyvében. Ugye találkoztunk már ezzel a jellegzetességgel, hogy a Biblia csak kimondja, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanácsát tartják. Hát tudnunk kell, hogy ki volt a Bálám. Az a panaszom ellened, hogy Jézabelnek megenged. Hát tudni kell, hogy ki volt a Jézabel. Most is azt mondja a Szentírás, ki szárad az Eufrátesz? Hát tudni kell, hogy mi volt ez az Eufrátesz, mikor szárad ki. És akkor teljesen nyilvánvaló előttünk a kulcs, hogy kik azok a királyok, akik napkelet felől jönnek. Hiszen a médek és a perzsák napkelet, tehát kelet felől jöttek, és hódították meg Babilont, és úgy esett el a város. És a Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy Jézus Krisztus is megjelenik majd a történelem végén, és kik azok a királyok, akiknek a kíséretében jön. Maga ez a jelenet, Jelenések könyve 19. fejezet 14. versében van leírva, hogy Jézus, mint egy fehér lovon ülő király jelenik meg János apostol előtt a történelem végén, és kik azok a többi király és fejedelemség, Kolossé 1.16, Efézus 3.10, és más helyek beszélnek mennyei fejedelemségekről, uraságokról, hatalmasságokról. Szóval az el nem bukott világok lakóival, az el nem bukott angyalokkal, az ő kíséretükkel érkezik Jézus. Ugye a mi földünk kelet felől, hogy így fogalmazzuk már évezredek óta, kelet felől kapja a napfényt, keletről jön fel a nap, tehát ez semmiféle ilyen megjelenése, ilyen jelentése nincs, hogy napkeleti királyok. Mondom a szó szerint így, hogy a királyoknak út készítetik, hogy a napkelet felől eljöhessenek. Tehát a történelem végén ez az Eufrátesz kiszáradása hívja elő azt, hogy Jézusnak el kell jönnie. Jézus most nem késlekedhetik, el kell jönnie, és vele együtt jönnek az el nem bukott világok lakói. Miért kell, hogy eljöjjön?
Azért, kedves hallgatók, mert ebben a pillanatban olyan anarchia van a Földön. Gondolják csak meg, kicsi dolgot mondok. Ha itt a Földön valamibe beleviszik, belelovalják az embereket, és utána kiderül, hogy az egész csalás és ámítás volt, és amikor ez lelepleződik, el tudják képzelni, hogy akkor mi van? Csak kicsiben, mondjuk egy ország esetében, vagy egy kis közösség csoport esetében, de hogy az egész világon ez zajlódik le. Hogy embertömegek, akik hallották az igazi evangéliumot, választhattak volna a jó mellett, mégsem választottak érdekből, hatalomvágyból, élvezetek szerzéséből, nem akarom elsorolni, millió oka volt, de választhattak volna a jobb mellett. Jelenések könyve 13. fejezetében már olvashattuk azt, hogy elnyerhették volna a pecsétet, de ők bélyeget vettek magukra, ki a kezére, ki a homlokára. És ezek az emberek, amikor látják, hogy becsapták őket, hogy ezen a földön nem lesz az, amit ígértek nekik, sem gazdaságilag, sem vallásilag. Az életben egy olyan anarchia veszi kezdetét, egy olyan felbojdulás, amit a Biblia majd külön leír, és ez Jelenések könyve 18. fejezete lesz. Ezt most nem akarom előre elmondani, oda fogunk majd érni. A Bibliának egyik legmegrendítő fejezete ez, amikor az elámított, becsapott tömegek hirtelen szembefordulnak azokkal, akik ígérgettek nekik, de nyilvánvalóan azokkal is szembefordulnak, akiket nem érnek a csapások. És Jézus ezért a két okért jön el, ahogy már említettem múltkor. Egyrészt azért, mert az anarchia olyan nagy lesz a Földön, hogy ezt az emberiség nem élné túl, tehát az emberiség megsemmisítené magát, és Jézus ennek veszi elejét, hogy ő zárja le a történelmet, hogy Dániel könyve 2. fejezetében már olvashattuk, hogy a kis kő fog leesni, és ledönteni a nagy szoborkolosszus, nem a szoborkolosszus fog ott valamit csinálni, ami a történelm, a kőszikla jön, és fejezi be a történelmet, de másrészt Jézus azokért jön el, akik ki vannak szolgáltatva a legkegyetlenebb üldözéseknek, amelyről már olvastunk itt a 16. fejezetben, tulajdonképpen itt a harmadik csapásnál, amikor a harmadik angyal kitölti a poharát a folyóvizekre, akkor azt olvastuk a 6. versben, mivel hogy szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. Tehát ebben az időszakban játszódik az le, hogy a nagy tömegek nem csak hogy szembefordulnak ezekkel a földi erőkkel, de látván látva azt, hogy bizonyos embereket nem érnek a csapások, mert az Isten oltalma védi őket. Azokat akarják talán megölni és megsemmisíteni, és ez hívja ki Jézus közbeavatkozását, hogy a hozzáragaszkodókat, a hozzá hűségeseket és ártatlanokat megmentse. Igen, mind a két ok miatt Jézusnak jönni kell. Amikor kiszárad az Eufrátesz, már is jönnek a napkeletről a királyok. Ugyanúgy, ahogy az Eufrátesz kiszáradás után egy szempillantás alatt beözönlöttek a médek és a perzsák Babilonba, Jézus Krisztus a világtörténelem legnagyobb válságának, legnagyobb anarchiájának a csúcspontján, amikor emberek teljes tanácstalanságban, de indulataikkal, gyűlöletükkel együtt élve élnek, akkor kell, hogy Jézus eljöjjön. Felírtam néhány igét arra nézvést is, hogy a napkeletről milyen bevett kifejezés a Bibliában, Ezékiel könyve 43:2, vagy Lukács első fejezet 78. versében, hogy a naptámadat a magasságból, a Biblia mindig így beszél az igazság megjelenéséről, vagy Jelenések 7. fejezete 2. verse. És itt mondja a Szentírás, mert hiszen a harmadik tömbre még nem térek rá, a vigyáz és őrzi az ő ruháit, itt mondja a Szentírás, hogy ez lesz az a viadal, amelyet héberül Armageddonnak neveznek. Tehát most már, amit eddig elmondtunk, arról tegyük fel a kérdést, hogy ez hol játszódik le. Hát kétségünk se lehet, hogy ahogy eddig is állítottuk, ez egy egész földre kiterjedő válság és összecsapás lesz. Akkor viszont nem tévedtünk, mert hiszen ez az Armageddon. Ez egy Palesztinában használatos helységnév, ugyan ilyen helységnév csak ma van, egy kis falucska, az ókorban nem volt, de ugye tudjuk jól, hogy ez az Armageddon név,
ez ugye görögül Armageddon, hiszen görögül szól a Jelenések könyve, ez a héber Harmageddonnak az átírása. Ugye a görög nyelv a szókezdő á elé nem tesz hát, hanem központozással jelzi a hát, és európai nyelvek nem így fordítják le, ahogy kellene, hogy Harmageddon, hanem így, hogy Armageddon, de héberül Harmageddon, és a har héberül hegyet jelent, a Mageddonban pedig a Megiddó kifejezés van. Most Megiddó létezik, itt mutatom a térképen, ez a Megiddói síkság, ami itt van Észak-Izraelben, és a Megiddói síkságnak a két oldalán van két hegy, a Táborhegy és a Kármelhegy. És itt értjük meg ezt az azonosítást, mert azt mondja a Jelenések könyve, hogy ahol összegyűlnek majd, azt héberül, tehát így fordítja Károly Gáspár zsidóul, tehát ma így mondanánk héberül, Armageddonnak nevezik. Tehát itt a Biblia arra buzdít bennünket, hogy fordítsuk le ezt a szót, mert nem a Közel-Keleten lesz egy összecsapás, hanem héberül Harmageddon, lefordítva a Megiddó hegye, és most ugyanúgy vissza kell keresnünk, hogy a Megiddói síkság két oldalán, ennél a két hegynél, a Kármelhegynél és a Táborhegynél mi történt. És két nagy esemény történt itt ennél a két hegynél, az Ószövetségi Szentírásnak két ismert eseménye, az első Bírák könyve 4. és 5. fejezetében olvasható el. Ez arról szól, hogy amikor egy ellenséges nép, a Sisera had, a Sisera nép rátört Izraelre, akkor itt ütköztek meg a Sisera és az Izrael csapatai. De ez Izraelre nézve eleve reménytelen ütközet volt. Azóta is használatos ez a kifejezés, hogy Sisera had, vagy Sisera had. Óriási túlnyomó fölényben volt az ellenség. Bárák, az akkori bíró nem ismert kiállni különben. Ezért vezette aztán végül is egy asszony, egy próféta asszony, Debóra az izraeli csapatokat. Ha valaki elolvassa a Bírák könyve 4. és 5. fejezetét, többször fog találkozni ezzel a kijelentéssel, hogy az Úr harcolt értük. A mennyből nyerték meg ezt az ütközetet. Tudnék, az óriási túlerővel, a Sisera haddal szemben az Izrael népe nyerte meg ezt az ütközetet, amelyet Bárák és Debóra vezetett, de nem az ő kiválóságuknak köszönhetően, meg nem a seregnek, hanem az Úr hadakozott értük. Tehát az Isten személyes csodatétele, személyes megjelenése szabadította meg az Izrael népét ebből a helyzetből. És ugyanez a jelenet a Kármelhegyi híres ütközet, a másik Megiddói hegy, ugye a Kármel hegyén, amelyet Királyok első könyve 18. fejezetében olvashatunk. Ott is felvonult az egész ellenséges nép. Itt még nehezebb volt a helyzet, ugye ez több évszázaddal ezután, kb. Egy fél évezreddel a Bírák könyvebeli esemény után játszódott le, de a Bibliának egy nagyon híres jelenete, majd a feldolgozásaink is ehhez fognak kapcsolódni. Tudnék, itt az ellenség nem külső volt. A Kármelhegyén az ellenség belső volt, egy megrontott nemzet, az Izrael nemzete, amelyet megrontott az Akháb, ez a gonosz király, a felesége, aki föníciai királynő volt, a Tírus volt származó királynő, akik az egész országban elterjesztették a bálványimádást, összevegyítették a vallásokat, ugye állandóan ez a nagy probléma, a vallások összevegyítése, ez amolyan kis ókori Babilon volt, ami most készülődik nagyban, ez olyan kis ókori Babilon volt. És ki volt az az egyetlen egy ember? Mert sajnos ez volt az arány. Ott volt 850 Baál és Asera pap, ott volt a néptömeg óriási képviseletével az országnak, ott volt Akháb, ugye a gonosz király, és ki volt az az egy ember, aki az igaz Istent követte? Illés volt. És amikor Illés megjelent itt a Kármel hegyén, hát emberi számítás szerint neki nem sok reménye lett volna, nem a győzelemre, de a túlélésre sem. És megint mi történt? Illés azt javasolta a királynak, hogy tegyenek próbát, hogy hol van az igaz Isten. Nézzük meg, hogy ki az Isten, és hol és kinek az Isten az igaz Isten. Azt mondta Illés, hogy építsenek a Baál papok is oltárt, mutassanak be áldozatot, ő is épít majd oltárt, és akinek az áldozatát természetfeletti módon, csodás módon tűzemészti meg, az biztos, hogy annak az Isten az igaz Isten. Hát a Baál papok reggel már elkezdték az oltárt építeni, felrakták ugye az állatok az oltára,
és elkezdték kérni a maguk föníciai isteneiket, a Baalt és az Aserát, hogy küldjön tüzet az égből. De semmi válasz nem érkezett. Összemetélték magukat, különböző kultikus, sámáni, ma így mondanánk, sámánikus lejtéseket csináltak. Elmúlt a délután semmi válasz nem érkezett. Pedig meleg volt. 3 éve nem esett az eső. Csak egy kis valami tüzet is megpattintani, vagy valami, de Isten itt korlátozta sárkánynak az erejét. Isten itt nem engedte meg, hogy az ördög beavatkozzék. És amikor Illés lépett fel a Kármel hegyére, és megépítette a néppel az oltárát, és elmondta az egyszerű imádságát, fohászkodva az Ábrahám, Izsák, Jákob Istenéhez, hogy Istenem, mutasd meg ennek a népnek, ez a nép sántikál kétfején, nem tudják, hogy mit tegyenek. De adjál nekik valami olyan hathatós jelet, hogy lássák, hogy ki vagy te, akkor tűz szállt alá az égből. Ugyanaz a párhuzam. Ahogy Sisera és Bárák nem verhette meg az ellenséget emberi erővel, illetve Bárák és Debóra, ugyanúgy Illés sem győzedelmeskedhetett az ellenségen, megint mit mondhatunk, hogy az Isten közbeavatkozása oldotta meg a küzdelmet. Ahogy a Tábor hegyén, úgy a Kármel hegyén is konkrét isteni közbeavatkozás oldotta meg a küzdelmet. Na hát értjük már, hogy mi ez az Armageddon. Amikor az egész földön az előbb idézett hatalmak körbefogják azokat az embereket, és mivel nem tudják őket kényszeríteni, hogy az ő vallásukat kövessék, már ahhoz az eszközhöz folyamodnak, hogy megölik őket, akkor jönnek a csapások, kiszárad az Eufrátesz, elveszíti ez az egész valláspolitikai Babilóna maga tömegbázisát, rettentő nagy káosz következik be a földön az egyik napról a másikra. A káoszban azonban annyi erejük lesz még ezeknek a hatalmaknak, hogy ki akarják pusztítani a Krisztushoz igazán hűségeseket. Ugyanúgy pattanásig feszült a helyzet, mint a Tábor hegyén és mint a Kármel hegyén, a nap 24. órájában. És ott is csak az utolsó percekben érkezik el a megoldás, a napkelet felől jövő királyok. De kedves hallgatók, itt most nagyon súlyos kérdés következik, hogy ebben a világhelyzetben bárki meg fog is állni, hiszen ez olyan félelmetes. Hát ha egy ember rosszat mond felőlünk, és ha még hatalommal még alá is akarja azt támasztani, és még érvényesíteni is akarja az ő rossz véleményét, tehát az is félelmetes az életben, de hogy egy hívő, Krisztus hívő emberről a környezete, sőt az egész világ mást állít, rosszat mond, sőt jogot formál az élet elvétele, hogyan lehet ezt legyőzni, ezt a nehéz helyzetet? Itt szeretnék rámutatni arra, hogy azok az emberek, akik megmaradnak a végidején, azok olyan emberek, akik pontosan tudják, hogy ki az Isten, ki Jézus Krisztus, és pontosan ismerik a jövendőléseket. Ha ők a saját szemüknek hinnének, már rég eltávolodtak volna Krisztustól, mert minden tapasztalat arra mutat, hogy hát itt emberileg reménytelen ez a helyzet. De ezek az emberek annyira hisznek a Szentírásnak, mert hiszen a Szentírás tárja fel előttünk ezeket az eseményeket. Annyira hisznek a Szentírásnak, ahogy Jézus megszólítja őket. Jézus azt mondja itt, és ez a harmadik befejező része a látomásunknak, a 6. csapásnak, íme eljövök, mint a tolvaj. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában ez az eljövök, mint a tolvaj is nagyon sokszor előforduló kifejezés. Ez előfordul Pál apostol 1. Tesszalonikai levelének az 5. fejezetében. Előfordul a Szárdiszi levélben, Jelenések könyve 3. fejezetében. Előfordul Máté evangélium a 24. fejezetében. És egy nagyon érdekes összefüggésre ad hívjam fel a figyelmüket. Jézus azt mondja, hogy eljön, mint a tolvaj. De a Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy kik számára jön el úgy Jézus, mint a tolvaj. Azok számára, akik nem várják. Ezért mondja Pál apostol, hogy az a nap nehogy tolvaj módra lepjen meg titeket. 1. Tesszalonikai levél 5. fejezete. Az a nap nehogy tolvaj módra lepjen meg titeket. Mert ti nem a sötétség fiai vagytok, hanem a világosság fiai. Tehát felhívnám a figyelmet. Jézus azt mondja, én eljövök, mint a tolvaj, ezzel arra utal,
hogy az emberek számára, azok számára, akik őrá nem kíváncsiak, akik megjobbulni nem akarnak, akik igazán élni nem akarnak, akikre azt mondja Pál apostol, hogy a sötétség fiai, csak azok számára jön el Jézus úgy, mint a tolvaj. De akik élni akarnak, akik elfogadták a szeretet törvényét és életrendjét, akik másokat boldogítani szeretnének, akik az örök életre készülnek itt a földi küzdelmeikben, a világosság fiai, azok számára nem úgy jön el, mint a tolvaj. Hanem Jézus azt mondja, az emberiség egyik része számára úgy jövök el, mint a tolvaj éjjel. De most jön a másik kifejezés. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. A másik részére nem úgy jövök el, mint a tolvaj. Mert ők mélységesen érdeklődnek afelől, hogy mi lesz a világ végső kimenetele és megoldása. Ezek a boldog emberek, akik tudják a profétikus menetrendet, de nagyon felhívom a figyelmet arra, és itt jön a nagy jelképünk, vigyáz és őrzi az ő ruháit. Nem egyszerűen azok az emberek maradnak meg a történelem végén, akiknek lesz biblikus vagy profétikus ismeretük. Tudnék, a ruha jelképe a Bibliában mindig a megváltozott jellem, a tiszta, a fehér ruha megváltozott jellem jelképe. Ugye ezt azonosítja a Jelenések könyve 19. fejezetének 7. és 8. verse, magában a Bibliában pedig a ruha jelképe a Mózes első könyve 3. fejezetétől már az egyik legnagyobb jelkép. Tehát ez egy olyan hatalmas nagy bibliai jelkép ez a ruha, mint mondjuk a bárány. Hasonlóan nagy jelkép. Ugye amikor az ember vesz magára egy bizonyos ruhát, és Isten kicserél egy másik ruhára. Már innen kezdődik ez a jelkép. Vagy Ézsaiás könyve 64. fejezete, amely azt mondja, hogy amit az emberek igazságnak tekintenek, az olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Vagy a Zakariás könyve 3. fejezetől a Józsua főpapról leveszik a piszkos ruhákat, és ünnepi fehér ruhákba öltöztetik. Vagy a Lukács 15. fejezet, amikor a tékozzó fiú kap új ruhát, amikor hazamegy az atyához. Vagy a Máté 22. fejezet, a királyi mennyegző példázata, nem is érthető a ruha jelképe nélkül. Hogy az a bizonyos ember, aki ott akar lenni a mennyegzőn, de piszkos ruhában ül az asztalnál, és bemegy hozzá a király, hogy barátom, ezt hogy gondolod? És eljutunk a Jelenések könyve 19. fejezet, 7. 8. versehez, ami azonosítja ezt a jelképet. Azt mondja, a fehér gyolcs, a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. Tehát olyan emberek maradnak meg a végső történelmi válságban, akiknek nem csak ismeretük van, aki nem csak hogy ismerik a Szentírás, vagy élni akarnak, vágyakoznak, hanem akik életre halálra megküzdöttek azért, hogy más emberek legyenek. Ez nagyon fontos. Jézus Krisztus a 10 szűz példázatában beszélt arról, hogy a történelem végén lesznek olyan emberek, akiknek ott van a lámpás a kezükben. Ők is ismerik a Bibliát. Ki is mennek a vőlegény elébe, tehát ismerik még a proféciákat is a Bibliából. De aztán, amikor elszunnyadnak, fölrezzennek, látják, hogy nincs olaj a lámpásukban, nem tudják meggyújtani, nem tudják várni a vőlegényt. De az olaj a Bibliában mindig a Szentlélek jelképe. És más emberré tenni az embert önmaga nem tudja. Csak úgy lesz más emberé az ember, ha aláveti magát a Szentlélek munkájának. Ha mindenben Istennek engedelmeskedik. És örül az ember annak, hogy az Isten ővele foglalkozik, és őt át akarja formálni. És az ember nem őrizgeti az életét, mert akkor elveszíti, mondja Jézus. Hanem elveszíti az ő életét, én érettem, és akkor megnyeri. Amikor az ember nem ragaszkodik a maga igazságaihoz, nem ragaszkodik a maga elképzeléseihez, nem ragaszkodik a maga vallásához, sőt egyházához. Mert ezek is távol tarthatják az embert a fehér ruhától. Hanem amikor egy ember ahhoz ragaszkodik, hogy az Isten rajtam beteljesítse azt, hogy átformáljon, hogy átalakítson. Mert a hét csapás idején, tessék megnézni, micsoda döbbenetes szóhasználat, lehet szerezni fehér ruhát? Nem lehet. Boldog, aki vigyáz és őrzi. Ekkor már nem lehet fehér ruhát szerezni. A fehér ruhát a hét csapás idejéig lehet szerezni. A csapások alatt senki nem fog megváltozni, megtérni. Olvastuk is a harmadik csapásnál, káromolják az Istent. Többi csapásnál is, hogy szidják az Istent. Nem. Megváltozni akkor lehet, amíg az Isten arra időt ad,
És tulajdonképpen ez a kegyelem esztendeje, hogy mondta Jézus Krisztus, és az a nap, a mindenható Isten viadalának ama nagy napja, az Armageddon, tulajdonképpen az a hét csapás, ez egy vékony sáv, odáig lehet megváltozni mindenkinek. Akkor már nem lehet, akkor már csak vigyázni és őrizni lehet a ruhát, hogy ki ne látassék az ember mezítelenségének a rúdsága. Milyen megdöbbentő Jézusnak ez a két mondata, nem? Micsoda rövid kijelentés. Bizonyos emberek számára ő úgy jön el, mint a tolva éjjel. Más emberek viszont várni fogják őt. Akkor is várni fogják őt, hogyha az egész világ ellenük támad. És hogyha az egész világ az Isten és a Krisztus nevében mond mást Krisztusról és az Istenről, akkor is Krisztusnak hisznek és a Szentírásnak hisznek. És nem egyszerűen csak egy értelmi meggyőződésük van, hanem ezek teljesen megváltozott emberek és Szentlélektől vezetett, Szentlélektől teljes emberek. És ezért tudják ezt a hét csapás idejét az Isten oltalma alatt így túlélni. És értük jön el Krisztus, hogy kimentse őket a nagy Babilon kezei közül, amely folytogatja és megsemmisíteni kívánja őket. Kedves hallgatók, tehát ez az Armageddon. A vetítés előtt még egyszer összefoglalnám. A hatodik csapás, az armageddoni küzdelem, az egész világra kiterjedő nagy küzdelem a gonoszság és az igazság erői között. A világ véglegesen polarizálódik, két csoportra, két táborra szakad. A gonoszság erői képezik itt a hatalmas, a fölénybe levő sereget, mint ahogy a Táborhegyén vagy az Illéshegyén is, a Kármelhegyén is az ellenség. De a kisebbségben levő sereg, aki megváltozott, aki megtért, megváltozott, és aki vigyáz és őrzi a ruháit, Krisztus által megtartatik, és Krisztus értük jön el. És Krisztus eljövetelének az ad lehetőséget, és az is hívja ki, az is tesz is szükségszerűvé Jézusnak az eljövetelét, hogy ez a hatalmas babiloni szövetség egy olyan káoszt idéz elő a világon, amely végveszéllyel fenyegeti a világot. Akkor, amikor a tömegbázis ennek az egész vallási politikai elhatározásnak kiszárad, és ekkor jön el Jézus az el nem bukott világok lakóival a kíséretében. A kedves hallgatók, joggal vetődhet fel most a kérdés, hogy vajon ez a Babilon, mert hiszen közel az idő, mit is akar még pontosabban tulajdonképpen? És a Biblia megint megállítja a fonalat, és azt mondja, mert hiszen megint vége lehetne a Bibliának, mert a hetedik csapásnál már talentum nagyságú jég, kő esik le, vége a történelemnek. Itt a Biblia 17. 18. fejezetben erős reflektorfény fog bocsátani arra, hogy részletekben menően kitisztázza, hogy ez a Babilon egészen konkrétan hogyan fogja végrehajtani a terveit. Ezért ez a két fejezet, ahogy tetszenek látni itt a programunkon, a következő előadáson ezt a két fejezetet összevonjuk, bár ez két nagyon hosszú fejezet. De most már talán a kulcsot megkaptuk hozzá. A 17. fejezet bemutatja majd újra Babilont, újra a hármas szövetséget. A 17. fejezet elmondja itt, hogy konkrétan államoknak, például tengeren túli európai államoknak milyen szerepük lesz, és a 18. fejezet jeleníti meg az Eufrátesz kiszáradását, teljes zűrzavarral, teljes összeomlását. Most azonban nézzük meg a feldolgozásainkat a mai estén elmondottakhoz. Nyilvánvalóan ezek az előképeknek, az ószövetségi történeteknek a feldolgozásai lesznek. Tehát még egyszer, akik talán nem látták annyira világosan, mert a térkép nem valami nagy, és távol is ülnek. Tehát itt van a Kármelhegye, itt van a Táborhegye, és közben pedig itt a Megiddói sík, mert Megiddóról itt van ez az ókori falu, neveztek el. Nagy alföldies terület, és a két szélén van a két hegy, Harmegiddó, Megiddó hegye. Következő képünkön látjuk, hogy az Észak-Izraelben történt elfajulás akkor kezdődött, amikor Salamon meghalt, és a fiai közötti viszály az ország kettéválásához vezetett. Itt az északi ország részről egy jelenet, Fragonár olajfestményén,
a 18. századból, hogy az északi országrész bálványokat állított, hogy a lakosai ne menjenek Jeruzsálembe. A kép közepén látjuk ezt az aranyborjút. Két ilyen aranyborjút állítottak Bételben és Dánban. Egyiket a Júda és Izrael határán, másikat pedig az északi országrészen, hogy tehát az északi országrész polgárai ne menjenek Jeruzsálembe az Isten által meghatározott Isten tiszteletekre. Ez időben történt meg, hogy egy próféta megjelent, és megjövendőlte azt a királynak, hogyha áldozatot mutat be a bálvány erőt, leszárad a keze, és ez történik meg itt első Jeroboám, észak-izraeli királlyal, akit a szolgái fognak, kapnak el, miközben megbénul a keze. Következő képünkön az északi országrész történetére most már arra az eseményre térünk, ami bennünket is érdekel, és ez az Illés története. Illés megjövendőli Isten lelke által, hogy szárasság lesz az országban, de menekülnie kell a király elől, a Kérit patakjánál van, éppen állatok hoznak neki élelmet, egy 17. századi bibliai illusztráción, Merián metszetén. Nagyon nagy jelenet lett ez, hogy Illést Isten táplálja állatokkal. Nagyon sokan feldolgozták a művészet történetben, itt egy 18. századi ábrázolás. Aztán a keleti pravoszláv művészetben is fennmaradtak fára festett ikonok, más jobban megsérült részek, hogy Illés az Isten profétája, bujdosni kell neki az saját országában 3,5 évig Akháb és Jézabel elől. És ekkor táplálják ugye ezek a hollók és madarak Illést. Ez a Kármel hegye, mai felvétel, háttérben ködbeveszően a Holtenger, és ez a dús növényzetű Kármel hegy, amelyre felhívta Illés a népet, Akhábbal, a hamis profétákkal, a néppel, hogy mutassák be az áldozatot. Rembrandt rajza erről a jelenetről, jobbra fent a bálványaik előtt görnyedező hamis proféták, balra Illés. Ribérának az olajfestménye Illést egyik kezében a Szentírással, másikban olaj, illetve füsttel ábrázolja, tehát a tűzzel. Egy 18. századi felvidéki ábrázolás Illés, aki választás elé állítja a népet, meddig sántikáltok még kétfelé, ha Baál az Isten, kövessétek őt, de hogyha az Úr az Isten, kövessétek őt. Igen. Köszönöm. Ma a Kármelen szobor áll, amely Illést mutatja be, ahogy a hamis prófétákat Isten parancsára kivégzi. Ugye ez a Kármel tetején épült szobor állít emléket annak a prófétának, aki egyik pillanatról a másikra meg tudta változtatni Izrael lelkületét, hiszen ez egy olyan óriási tapasztalat volt a nép számára. És utána a szolgatársa, a prófétatársa Elizeus már jóval nyugodtabb körülmények között fejtette ki működését. Mehetünk tovább. Illés a Hóreben, Rembrandt ábrázolása a Kármelhegyi ütközet utáni jelenetről, szintén egy Rembrandt rajz, hogy ismét angyal táplálja a menekülő prófétát. Ugyanez Rubens olajfestményén az angyal megjelenése az idősödő és sok küzdelemben meggyengült prófétának, és aztán a híres jelenet, az Illésnek a mennybe ragadtatása, ugye Jézabel, a gonosz Jézabel és Akháb, amikor elvették a szőlejét Nábótnak,
Lukas van Leiden metszete, Jézabel, hogy vigasztalja a királyt, aki lefekszik az ágyba, mivel nem tudja elérni gonosz tervét, és neki búsul. Jézabel azonban végrehajtja egy gyilkosság árán, és aztán később látjuk Jézabel végét, és ez a vég pedig az, hogy kiesik a palota ablakából egy barokkori festményen, balra lent látjuk, és hogy Illés megjövendőlte neki, kutyák nyalják fel a vérét. Mehetünk tovább, és most jön az Illés mennybe ragadtatása egy ókeresztény síremlékről, egy reliefről készült rajz, mellette Elizeus próféta, akire a ruháját hagyja Illés. Aztán ugyanez egy 12. századi pravoszláv ábrázoláson, itt is a ruha visszaejtése. Aztán egy 16. századi orosz ikon, itt jobbra látjuk Elizeust, aki folytatja Illés küldetését. És talán a leghíresebb Piazzetta 18. századi olajfestménye, balra látjuk Elizeus prófétát, új Izrael szekere és lovagjai kiáltja. Vajon hogyan tudja folytatni Illés működését? Elizeus az Illésben levő lélek kettős mértékét kéri a maga számára Istentől, és egy nagyon érdekes bibliai jelenet, hogy egy nagy próféta után egy hasonló nagy próféta jön, aki tudja folytatni az Illés által megkezdett reformációt, tehát töretlenül halad előre tovább. Ezért jelenik meg Illés Jézusnak a színeváltozás hegyén, Raffaello Santi olajfestményén. Jobb oldalt látjuk Jézus mellett Mózest a kőtáblákkal, bal oldalt pedig Illést, középütt az elalvó tanítványok, előtérben pedig a tanítványok, ahogy egy gyermeket nem tudnak meggyógyítani, ez a kinagyítás. Tehát itt látjuk bal oldalt Illést, aki ezért jelenhetett meg Jézusnak. Illés jelképezi azokat az embereket, előképe azoknak az embereknek, akikért Jézus eljön az Armageddon időszakában, mert lesznek emberek, akik nem látnak halált, akik nem halnak meg, és Jézus úgy veszi őket magához. Mózes pedig azoknak az embereknek az előkép, akik meghaltak ugyan a történelemben, de Jézus feltámasztja őket második eljövetelekor, ami egybeesik tulajdonképpen a hét csapás befejezésével és a halottak feltámasztásával. Babilonról a legtöbb jövendőlést Jeremiás próféta könyvében olvassuk, például az 51. fejezetében Jeremiásról egy sínai félszigeti mozaikot látunk, de Jeremiás előtt már több mint másfél évszázaddal Ézsaiás, akinek a Michelangelo féle freskóját láthatjuk a római Sixtinából, jövendőlt az Eufrátesz kiszáradásáról, tehát nézzük meg közelebbről is, Ézsaiás név szerint jövendőlt Círuszról vagy Nagy Kűroszról a könyve 45. fejezetében. Isten azt mondta, hogy elküldöm majd az én szolgámat Círuszt, és ő általa hajtom végre a terveimet. Ez egy megdöbbentő profécia, hogy valaki több mint 200 évvel az esemény előtt név szerint megmondta, hogy Babilonnak ki lesz a felszabadítója, a legyőzője. A perzsák nagy királya Kürosz. Ez itt Kürosznak vagy Círusznak az agyakhengere, amelyen ékirással megörökítette Babilon bevételét, századunk 20-as éveiben került elő, és a régészetnek az egyik nagy felfedezése volt. Ez volt az a Babilon, ez a hatalmas város, amelynek alaprajzát láthatjuk egy második Nabukodonozor idejéből, tehát ez még az a nagy Nabukodonozor, akinek az unokája volt Belsacár, és a következő híres olajfestményen pedig láthatjuk, bocsánat, ez még Babilon romjai, tehát ilyen állapotba került aztán Babilon, és ezután kérném az olajfestményt, Rembrandt híres alkotása, a falon megjelenő kézről, ott jobb oldalt fent látjuk a héber betűket, mene-mene tekel ufárszín, Belsacár megdöbben, megrémül, ugye éppen öntik a bort, és részeg az egész babiloni udvar, amikor kiszárad az Eufrátesz vize, átkelnek Kürosznak a csapatai, és egyetlen egy éjszaka leforgása alatt elpusztítják ezt a várost.
Megdöbbentő maga ez az ókori történet, de megdöbbentő, hogy a Biblia milyen sokat el tud mondani a jövőről, tehát az előttünk álló jövőről, amikor egy Dániel könyve 5. fejezetében található történetet beemel ide Jelenések könyve, és egy csapásra meg kell, hogy világosodjék előttünk minden. Semmiféle illúziónak helye nem lehet, mert az, ami most hatalmasan kifejlődik, szétterül, ami óriási hatalommal vesz erőt az egész emberiséggel, egyik pillanatról a másikra, így, mint itt látjuk, hogy imül az a

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi újabb sorozatunkon, hogy az utóbbi években megszokhattuk, két részre bontjuk a sorozatot, tehát nem egy 12 vagy 16 vagy 18 részes hosszú sorozatot hirdettünk. Önök is így szavazták meg, hogy először egy 6 részes sorozat kerüljön sorra, Jézus beszélgetéseiből válogattunk. Azért mondom, hogy válogattunk, mert olyan beszélgetések, mint a Samáriai asszonnyal való beszélgetés, amelyről itt már 13 év alatt kétszer is beszéltem, az most nem kerül sorra, de hát kazettán mindenki ezt természetesen beszerezheti. És a sorozatunk második felében a 10 parancsolatot tekintenénk át, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus az életében hogyan tett bizonyságot a 10 parancsolat elvi és gyakorlati jellegéről és hasznáról. A mostani ezévi első sorozatunk, amely 6 részből áll, Jézus beszélgetéseit fogja egybe. Talán hadd mondjam el a sorozatunk elején, hogy miről fogunk szólni. A mai alkalommal a Nikodémussal szóló beszélgetést elemezzük. 2 hét múlva a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott beszélgetéseket. Azután a 3. előadás rendkívül fontos, a Péter apostollal folytatott nagyon sok-sok beszélgetést fognánk egybe. Majd aztán a 4. előadáson a vakon született ember meggyógyítása és beszélgetés, vele való beszélgetés lesz a témánk. Aztán az 5. téma a gadarai megszállottal, tehát egy elmebeteg embernek a felemelése, meggyógyítása és tanítványelevése. És végül a 6. előadást szintén rendkívül fontosnak tartom a magam részéről, a Poncius Pilátussal való beszélgetés. Akik már talán hallottak ezekről a beszélgetések, vagy néhány részletükről. Tudom mindannyiójukat biztosítani, hogy nagyon sok új dolog lesz, hiszen a felkészülés során magam is elcsodálkoztam, hogy ezeket a beszélgetéseket mennyire nem ismerjük, és mennyire jó volt a tavaszi szavazás, hogy Jézus beszélgetéseit tetszettek kérni. Mi is ez, hogy beszélgetés, dialógus? Az emberiség történelmének hajnalától létezik, maga a Biblia is dialógusokkal kezdődik. Isten, ahogy megszólítja az első emberpárt, vagy Isten, ahogy megszólítja Kaint, az első testvérgyilkost, vagy Isten, aki Noéhoz fordul, és ahogy Istennel beszélgettek emberek, szinte ez végig vonul az egész Ószövetségen, és természetes, hogy amikor Jézus a földre jött, nem csak ő maga tanított, nem csak gyógyított, hanem Jézus keresztelte a személyes találkozások alkalmát. Sőt, mondhatnánk azt, hogy Jézus különösképpen kereste ezeket. Az északi országrészben Jézus sokszor Kapernaumban szállt meg, Péter házában, a déli országrészben pedig Betániában, nem messze Jeruzsálemtől. Jézus nagyon szerette a családi környezetet, a meghitt visszavonulást, ahol emberekkel bensőségesen és alaposan lehetett beszélgetni. Máskor egy úgynevezett véletlen, ugye tudjuk jól, hogy véletlenek nincsenek a Biblia szerint, hozta létre a beszélgetés Sikár falu határán Jézus és a samáriai asszony között. A mai alkalommal pedig arról fogunk olvasni, hogy Jeruzsálem városából ének idején kijött Nikodémus, a főtanács embere, és miután meggyőződött arról, hogy Jézus hol szokta a tanítványaival tölteni az éjszakákat az olajfák hegyén, itt kereste meg a megváltót, hogy a kérdéseit feltegye neki. A beszélgetésre tehát a Biblia szerint maga Isten tanította az embert. A beszélgetés az életnek rendkívüli nagy lehetősége a gondolkozás fejlesztésre, az értelmünk kiművelésére. És ismerjük mindannyian a Példabeszél könyve 23. fejezetének szép kijelentését, a Bibliánkban sajnos nem így van. Példabeszél 23. fejezetében helyesen így hangzik egy ige, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. A beszélgetés az, ami a gondolkozást a legközvetlenebbül tudja befolyásolni. Ugye a gondolkodást befolyásolja az olvasás is, az írás is, hogyne, de a beszélgetésben, amikor mindenre rá lehet kérdezni, mindenre vissza lehet térni, amíg egy ember valamit meg nem ért, tehát és olyan kapcsolatba lehet kerülni valakivel, és itt ez a valaki a világ teremtő Istene és megváltó Istene Jézus Krisztus, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez rendkívüli részletei a Bibliának Jézus beszélgetései. Hadd tegyem hozzá, mielőtt rátérnénk a mai első beszélgetésünkre, hogy a világ történelmnek a nagy eseményei is a beszélgetésekhez kapcsolódnak. Csak néhány alapvető nagy beszélgetést hadd emelje ki a világ kultúrából, a világ történelemről.
Ugye tanítanak gyermekeinket csatákat, meg ütközeteket, meg nem tudom milyen politikai felfordulásokat, mint hogyha itt fordult volna meg a világ sors. Hát sokszor a harcmezőkön fordult meg, vagy sokszor a parlamentekben, vagy a politikai tárgyalóasztalnál. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ha az ókori Athénra gondolunk, az ókori görög kultúráról, szintén voltak háborúk a perzsákkal, meg Atén Spártával, és a többi, és a többi. Volt bőven tanácskozás, politikai népgyűlés, de hogyha én azt mondom, hogy a régi görög kultúra a legszíne javát miben adta a késői utódoknak, hát akkor ez nem Szókratész beszélgetései. Nem az, hogy Szókratész az 5. században élt, és hát a 4. század elején 399-ben meghalt görög bölcs, bemegy a gimnáziumokba, és a gimnáziumokban abban az időben ugye csak a fiúk testgyakorlatokat végeznek, a lányokat otthon nevelik, házi nevelés van, és a fiúkat se nevelik gondolkodásra, hanem csak izomfejlesztésre, és Szókratész veszi a bátorságot, bemegy az athéni gimnáziumokba, és elkezd beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket tesz fel, hogy mi az igazság, hogy vélekedsz a szépről, mi a jó, mi az életed célja, értelme. És amikor hogy nagy magabiztosan ezek a fiatalok válaszolnak, akkor Szókratész újabb kérdéseket tesz fel, és az újabb kérdések után kiderül, hogy ezek a fiatalok igazából nem tudják a válaszokat, csak véleményük van, csak fölszínes véleményük van. És amikor a beszélgetés végére érünk, és Szókratész kibábáskodja belőlük a lényeget, hogy mondja nekik, hogy hát egy rabszolgával is meg lehet értetni a Pitagorasz tétet, hogyha helyes kérdéseket teszünk fel nekik, akkor a rabszolgák szépen felelnek, és egy beszélgetés, egy dialógus végére maguk mondják ki, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Az emberben sok minden benne van, csak az embereket leszoktatták a gondolkozásról. Látjátok, athéni fiatalok, titeket itt csak arra nevelnek, hogy jól tudjatok birkózni, meg futni, meg gerejt hajítani, meg öklözni, de arra senki nem tanít benneteket, hogy egy órán keresztül becsületesen gondolkozzatok. Pedig hát az embernek minden méltósága a gondolkozásban van. És ezért tudjuk, Szókratészt halálra ítéri az athéni népgyűlés, mert meg akarja tanítani, gondolkoztatni a fiatalokat. És az emberiség történelmében Szókratész bizonyos korokban szinte Jézusnak a hatásával vetekedett. Amikor a középkorban például Jézust elfelejtették, vagy az emlékét, tanításait bepiszkították, a hatalmi egyház félreszorította Jézus alakját, a reneszánsz korában, vagy később a felvilágosodás korában ezek a dialógusok Szókratész nyomán élettek újra, mert Szókratész 1000 évekre hatást gyakorolt Pláton dialógusai által az egész európai kultúrára. És az európai kultúrának is a nagy pillanatai, például a 15.-16. század egy egész nagy beszélgetésirodalmat hozott létre, például Giordano Bruno beszélgetései, vagy Luther asztali beszélgetései, amelyet a tanítványai, a követői jegyeztek fel, vagy még később is a 19. század elején Goethe a maga a németes alaposságával külön fölfogadott egy ember, bizonyos Eckermann urat, hogy jegyezze fel a beszélgetéseit, mert sokszor Goethe, aki viszont tudatos művész volt, nem a drámáiban, nem a regényeiben, még csak nem is a gyönyörű nagy verseiben fejtette ki a nagy életbölcsességét, hanem a beszélgetéseiben mondta el. Én például Goethét nem a nehéz művei felől közelítetném meg a diákokkal, hanem azt mondanám, hogy itt vannak az Eckermann beszélgetések, olvassátok el ezt, gyerekek, és az élet 1000 dolgáról hallotok majd nagyon mélységes bölcs dolgokat, mert mondom, Goethe nem szerette volna, hogy amikor ő a felüdülés, a szabadidő pillanataiban kimegy a kertjébe sétálni, és beszélget a titkárával, Eckermannnal, hogy valami is a földre essék a beszédéből. Eckermann úr akkor este hazament, és szépen mindent följegyzett. És így tudjuk még azt is, hogy Goethe, nem tudom én, 1827. augusztus 10-én mit mondott. Mert ezekben a mondásokban, ezekben a beszélgetésekben valóban hatalmas nagy életbölcsességek nyilatkoznak meg. Mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben, hogy sok mindenen gondolkoztunk, rágódtunk, és akkor egy beszélgetésben sokszor nem is a másik, nem is az, akihez mentünk tanácsért, magunk mondtuk ki, mert volt rá egy óránk vagy két óránk, hogy gondolkozzunk, magunk mondtuk ki azokat a válaszokat, amelyekért mi elmentünk egy nálunknál bölcsebb emberhez. No hát ennyit szeretnék mondani csak röviden a beszélgetésnek a kultúrtörténeti műfajáról és irodalmi műfajáról. Ezekhez képest Jézus beszélgetései nagyon rövidek lesznek. Nem kell három ilyen vastag Platón kötetet elolvasnunk,
nem kell Giordano Bruno-nak a beszélgetéseit, vagy Goethe vastag Eckermann beszélgetéseit elolvasnunk azért, hogy onnan azért aranymosással kiszemezzünk néhány tényleg örökbecsű gondolatot. Jézus mostani beszélgetése is ráfér egy fél oldalra. A Bibliánkban János Evangélium a 3. fejezetében található a Nikodémussal való beszélgetés, és ahogy tetszenek látni, tulajdonképpen 22 versbe belefér. Ezek után rögtön az első beszélgetésre is térnék, és felvetném az első kérdést, mikor olvasom a beszélgetés első két versét, hogy ki volt ez a Nikodémus, mikor találkozott Jézussal, és tulajdonképp miért kereste a beszélgetésre való alkalmat Jézussal. Olvasom tehát János Evangélium a 3. fejezet első két versét, és most is mondanám a sorozatunk elején, hogy legyenek kedvesek Bibliát hozni, aki csak tud, legyen kedves Bibliát hozni. Mi is hozunk mindig Bibliákat, tehát akinek nincs, az meg is vásárolhatja. De ezeket a beszélgetéseket most 6 alkalommal jó lenne, hogyha magunk előtt látnánk. És aztán otthon is újra elgondolkozhatnánk ezekről. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, ez az első két vers, ami egy látszólag lényegtelennek tűnik, hiszen csak a beszélgetés keretét foglalja magába, valójában nagyon fontos. Ki volt Nikodémus? Azt olvassuk, hogy a zsidók főembere. Tehát ő a magas tanács tagja volt. Ő a 70 tagú vezető testület tagja volt. Ugye a zsidó népet ebben az időben egy ilyen valláspolitikai vezető testület, a Jeruzsálemi Főtanács, vagy Sanhedrin, vagy Szinédrium vezette, és itt 70 befolyásos személyiség volt a tag, és a 71. volt a főpap, aki ennek az egész tanácsnak a vezetője volt. Ez ebben az időben Kajafás volt, azelőtt Annás, és Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja. Mindjárt itt megállhatunk egy pillanatra, mert ha nagyon gyorsan megtaláljuk arra a kérdésre is a választ, hogy mikor találkozott Jézussal, és ezt nagyon gyorsan megtaláljuk, mert János Evangélium a 3. fejezete, az pontosan Jézus fellépése után néhány héttel, hónappal van, tehát alig lépett fel Jézus, alig történt meg a bemutatása itt a Jordánnál, alig játszódott le a 3-as pusztai megkísértés, és Jézus Jeruzsálemben kezdte meg a működését, és a jeruzsálemi templomot már is megtisztította, rögtön a fellépése után ez volt az úgynevezett első templomtisztítás. Ugye a második az akkor volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe közvetlenül a halál előtt 6 nappal. Tehát pontosan tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején történt mindez, hogy Jézussal Nikodémus találkozott. Na most már ebből egy jó Biblia olvasó ember bizonyos következtetéseket leszűr, ha pedig nem tud leszűrni, akkor a beszélgetést egy kicsit félreteszi, leteszi az asztalra, és elkezd gondolkozni. Körülbelül így. Jézus Krisztus egy egyszerű názáreti ácsfia volt. Az országban hallottak róla, de mégiscsak egy lenézett tartományból, egy egyszerű kétkezi munkás gyermekének tartott vándortanító, akinek őt tartják. Hogy lehet az, hogy a magas tanács közül már egy befolyásos ember, és méghozzá éjnek idején felkeresi őt? Hát ebből már sok minden következik. Majd látjuk azt János Evangélium a 7. fejezetéből később, amikor az előadás vége felé közelítünk, hogy Jézusról ezek a főtanácsbeli emberek nagyon sokat beszéltek. Nem csak úgy egymás között, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy néhányszor összehívták a politikai bizottságot. Hogy későbbi korok nyelvén beszéljek, összehívták ezt a vezető testületet, hogy mit is cselekedjenek. Mit is cselekedjenek. Tudnék, már keresztelő János fellépése is forradalom számba ment. A szokássá rögzült áporodott vallást ostorozta János. Jézus fellépésekor meg gondolják meg, hogy bemegy a fővárosba, és ott megtisztítja a templomot, kiűzi a kufárokat, felforgatja az asztalokat, és ilyen hatalommal is senki nem mer ellentmondani neki. Hát ennek a híre persze, hogy eljutott néhány utcával odébb, és összeült bizony itt a főtanács nagyon sokszor. Mire következtethetünk, hogy a főtanács egyik tagja keresi Jézusnak a közelségét, és beszélgetni akar vele?
Arra következtethetünk, hogy már a főtanácsban a kezdet kezdetétől megoszlottak a vélemények, mit csináljanak Jézussal. Esetleg lehettek olyan emberek, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban ezt a názáreti vándortanítót le kell tartóztatni, és el kell tenni láb alól. Erre kísérlet már történt is Jézusnak a felnevelkedésének helyén magán Názáretben is, ahol meg akarták kövezni, amikor az ottani zsinagógában fellépett, de a dühös, acsarkodó indulatok inkább a déli ország részben voltak a jellemzők, hiszen itt tartotta ez a főtanács a kezében a dolgokat. Egészen biztosra vehetjük, hogy voltak olyan emberek, akik el akarták intézni Jézust, el akarták tenni láb alól, és lehetőleg mennél gyorsabban. Kérem szépen a szervezőinket, hogy vagy írjuk ki, vagy pedig ne tegyük ezt, mert engem nem zavar, de jobb, hogyha fent jönnek be a későn érkezettek, mert a kedves hallgatókat zavarja. Na most viszont biztos, hogy voltak olyan emberek is, és közéjük tartozhatott Nikodémus, akik azt mondták, hogy emberek, jó várni. Ne csináljunk botrányt. Nézzünk utána a dolgoknak, jó várni, és nézzük meg, hogy hova fejlődnek a dolgok. A főtanácson belül biztos, hogy bizonyos megosztás volt, és ez túl azon, hogy egy kicsit elgondolja ezt egy bibliaolvasó ember, aki a 20. században él, és sokszor szoktuk azt mondani, hogy a 20. században mennyire felfordultak a dolgok, és mindent a politika hat át, már minden csapból a politika vize folyik. Egy némi visszatekintéssel azt mondhatjuk, hogy az első század elején se volt más a helyzet, mert akik hatalmon voltak, akiknek pénzük volt, akik közel voltak a tűzhöz, azok két kézzel ragaszkodtak a befolyásukhoz és az előnyeikhez. Na de egy Biblia olvasó ember másra is gondolhat. Például ilyesmire, hogy Isten ezeknek a politikus embereknek, ezeknek a hatalmi embereknek is mennyi időt adott arra, hogy a lelkiismeretükre is hallgassanak, hogy végig gondoljanak dolgokat, mert ettől a pillanattól fogva még csak nem 3,5 év, hogy Jézust megölik. Tehát amikor sok ember felveti a kérdést, és itt is az előadások után felvetették a kérdést már többször az elmúlt években, hogy hát a zsidó nép nem tudta, vagy a zsidó nép vallási vezetői nem tudták, hogy itt kiről van szó. Hát kérem szépen, azért 3,5 év az egy olyan megfogható idő, ugye? 3,5 év alatt sok mindennek utána lehet járni, főleg akkor, hogyha Jézus éjt-nappallá téve jár kell az országban és tanít, és ők meg kiküldték a besugóikat és a spiclieiket, nyugodtan használhatjuk ezeket a modern kifejezéseket is, mert ugyancsak voltak, János evangélium a 7. fejezetéből majd látunk is egy néhányat belőlük. De Isten még az ilyen emberek számára is gondoskodott arról, hogy ő közel Jézushoz, látva a cselekedeteit, napközben Jézus itt tanította a Jeruzsálemi templomban, amikor a déli ország részben volt, pontosan utána járjanak, a saját fülükkel hallhassák a tanításaikat. Szóval én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent tudott. Ezt így fogadjuk el, mindenki mindent tudott. Ezért borzalmas, amit Jézussal tettek, mert nem a tudatlanság állt itt a háttérben, hanem a kifejezett megáltalkodottság, gonoszság, hogy emberek nem akarták a szeretet és az igazság törvényét és az azt megtestesítő urát elfogadni. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy most már tudjuk, hogy mikor, hol és mikor történt ez a beszélgetés, de még hadd tulajdonítsak fontosságot annak is, hogy éjszaka. Így mondja a szövegünk, hogy ez jött Jézushoz éjjel. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy kitaláljuk, hogy miért jött Nikodémus éjjel. Azért jött Nikodémus éjszaka, mert félt nappal mutatkozni Jézussal, tehát hogy úgy oda menni Jézushoz, mindenki szeme láttára és beszélgetni vele, ez napközben aféle elkötelezettséget is jelentetett volna. Tehát Nikodémus azért egy félénk, egy erősebb szót is használva, gyáva ember volt. Féltette az állását. Ugye megint mennyire modern probléma. Mennyire azt mondják sokszor az emberek, hogy na de kérem, élni kell, valamiből nekem van egy állásom, ezt nem tettem kockára, miből etetem a családomat, a gyerekeimet.
Hát igen, Nikodémus is ilyen ember volt. Pedig kitűnik a későbbiekből, főleg Jézus temetéséből, amely János 19. fejezetében van, ahol Nikodémus 100 font igazi nárdust vitt el, ez egy óriási mennyiség és még nagyobb pénzbe került, Nikodémus dúsgazdag ember volt. Maga a keresztény hagyomány is úgy tudja, hogy a főtanácsnak egyik leggazdagabb embere volt Nikodémus. A Biblia csak ebben a három részben, a János 3-ban, János 7-ben, János 19-ben beszél Nikodémusról, tehát én többről nem beszélhetek, érdemben legalábbis. De van egy ősi keresztény hagyomány, aminek biztos vannak megbízható elemei, amely azt mondja a Cezáriai Eusebiuson át egészen a későbbi évszázadokig, hogy Nikodémus nagyon gazdag ember volt, a templomra nagyon sokat áldozott, a szolgálatokra, az istentiszteletekre nagyon sokat adott, és hát, ahogy látjuk, Jézus temetésén is nem akármivel állt elő, tehát egy nagyon vagyonos ember volt. Most nem arról van szó, tehát, mint ma, ha valaki elveszíti az állását, hogy az utcára kerülés a következő hónapban nincs miből megélnie. Nikodémusnak talán az egész életére volt pénze és vagyon, hogy lett volna miből megélnie. Mégis félt. De kedves hallgatók, akiknek nagyon sok a pénzük, és mennél több a pénzük, mennél inkább félnek. Nem? Annál inkább félnek. Tehát ez is egy törvényszerűség, és ez érteti meg velünk azt a lelki állapotot, ahogy Nikodémus elmegy Jézushoz, és még az első mondatot is olvastam, de hadd ismételjem meg újra, hogy mit is mondott Jézusnak, hogy éjjel beállít hozzá, és bizonyára ennek a beszélgetésnek csak egy szemés fültanúja volt még kettejükön kívül, hiszen egyik evangélium sem említi ezt a beszélgetést, csak János evangéliuma. Tehát ebből következtethetjük, hogy János ott volt, talán még nem tért nyugovóra, és ő szemés fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Nikodémus így kezdte. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, a beszélgetésnél mindig nagyon ügyeljünk minden egyes szóra, sőt a hangsúlyra is. A beszéde az embert nagyon elárulja. Jézus egyszer mondta ezt az életében, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy ismertetel hamisnak. Ez nagyon nagy igazság. Látjuk majd a következő előadáson, hogy Fülöpöt, Jézus egyik tanítványát egy-egy szava mennyire lelepezett, mennyire elárult. Hát Nikodémusról mit mond el ez az első mondat? Tessenek figyelni még egyszer. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Döbbenetes dolgok vannak benne ebben az első mondatban. Először is mesternek szólítja Jézust, rabbinak. Ez aféle, megtisztelő megnevezés volt. De hát honnan tudták, hogy Istentől jött tanítóul? És ha Istentől jött, akkor azt nem tudták, hogy talán nem csak rabbi Jézus, hanem több annál? Én azt hiszem, hogy tudták, hogy több annál. De ő mégiscsak azt mondja, hogy mester. Hiszen mester, mi tudjuk? Hol van itt a hangsúly? A mesterem vagy a mi tudjuk? Mester, mi tudjuk? Ugye mennyiféleképpen lehet ezt hangsúlyozni? Mester, mi tudjuk, mi jól értesültek vagyunk, elvégre az egész országot kézben tartjuk, politikailag, vallásilag. Már mondjuk nem úgy, mint egy nagy diktátor, aki még a gondolatait is akarta az embereknek tudni, és ezért próbált valami nagy számítógépes rendszert itt pár évvel ezelőtt összehozni, mint ahogy a Pacsepa tábornok könyvéből megtudjuk, hogy szeretett volna Ceausescu abba is belelátni, hogy az emberek mit gondolnak. Ki is adta a nagy programot, hogy készítsenek valami olyan tervet, hogy ő beül ott a monitor elé, megnyom egy gombot, és akkor mondjuk megnézi, hogy Kolozsváron, X utcában miről gondolkozik valaki. Hát ennyire nem, de hát azért annyira hogy ők kézben tartottak mindent, és azt mondja, hogy mi tudjuk, de mi minden benne volt. Egy látszólag egy olyan kegyes megszólítás volt ez, ugyanakkor azonban ki csapott belőle a hitetlenség. Mert Jézust nem tudta elfogadni messiásnak, csak mesternek szólította. És ő azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele, mert aztán utána mi következik ebből? Most ebből mi következik? Most ezt miért mondja? Tetszenek érteni, hogy most Nikodémus miért ezzel áll elő? Ez egy tiszta beszéd? Nem tiszta beszéd. Ez egy politikus vezető embernek a szokásos, ezt is lehessen érteni, azt is lehessen érteni beszéde. Tipikusan ez.
érezzük benne még azt a visszafolytottságot is, hogy Nikodémus többet nem akar mondani, mert fél szóval sem akarja leleplezni, mert azért elgondolható, hogy Nikodémus utána járt a messiási proféciáknak, mielőtt előjött az olajfák hegyére, de egy fél szóval sem akarja mondani Nikodémus, hogy Mester, én azért kutattam az ószövetségi jövendőléseket, és nekem az a meggyőződésem, vagy legalábbis feltevésem, hogy te vagy a megváltó. Ezt nem merte mondani, pedig úgy tetszik, hogy valahogy ezt tudta. Vagy az eszével ezt már sejtette és tudta. Egészen biztosra vehetjük, hogy Nikodémus is látta, hogy Jézus mennyire más. Mennyire más a lelkület, mennyire mások a tanítások, mennyire más a belőle áradó szellemiség, de nem mert többet mondani. Egy olyan folytott várakozás, egy olyan figyelemmel teljesen, hogy átadom neked a szót, és most te beszélj. De hadd tegyem ehhez hozzá, és már is Jézus szavaira térünk, hogy ez egy beszélgetéshez jó alaphelyzet. Ez egy csodálatos alaphelyzet egy beszélgetéshez, amikor valaki kíváncsi valamire. Nem azt mondtam, hogy kíváncsi ránk, mert Jézus nem önmagáról fog beszélni. Amikor érezzük, hogy valakiben ott van a vágyakozás, az érdeklődés, akkor nem magunkról beszéljünk, hanem az életnek a legalapvetőbb kérdéseiről. Persze, hogyha ott van ez, mert nyilván nem lehet mindjárt a dolgok közepére térni egy olyan emberrel, akiben nincs még ott ez. De Nikodémusnál már ott van, és ezért mondja néki Jézus a következőt, 3. vers. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mi ennek a beszélgetésnek az első fontos és mindannyiunk számára megtanulni való törvényszerűsége? Mert Jézus most szólal meg, és ahogy Jézus megszólal, amit mond és ahogy mondja, ez rögtön már rendkívül fontos a számunkra. Jézus ezt mondja erre, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus a lényegről, rögtön a legfontosabbról beszél. Hogy említettem, csak akkor lehet tenni, hogyha valakiben ott van a vágyakozás, ha valaki átadja a szót. Ha valakiben már annyi bizalom van, hogy ének idején felkeres valakit, és kérdez tőle, és a beszélgetés így kezdődik. Nem lehet mindenkivel a legfontosabb dolgokról rögtön beszélni. Vannak emberek, akikkel mondjuk fél óra, egy óra után lehet ezekről beszélni, de a megtanulni való törvényszerűség az, hogy az életben a beszélgetés alkalmait jól használjuk ki, ne fecsegjünk, ne húzzuk az időt, ne beszéljünk tücsök bogáról, nem mindig fontos az, hogy milyen szép az időjárás, meg mit mondott a rádió, meg mit írnak az újságok, nem, ezek egyáltalán nem lényegesek. Az életben ragadjuk meg a találkozásoknál a fontos dolgokról való beszélgetés alkalmait, és Jézus tudta, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Ez az ember ezzel a bevezető mondatával már elárulta magát, és Jézus tudott a sorok között olvasni. Tudta, hogy ez az ember, ez a befolyásos, kicsit már idősödő ember, aki olyan nagy hangsúlyt fektet a vallásos gyakorlatokra, de az ő maga életében nincs boldogsága, nincs az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ő egy vallás gyakorol. Ő jár a templomba, ő megteszi ezt, még adományokat is ad, még ennek is utána jár, hogy mi lehet e mögött a názáreti tanító fellépése mögött, de Jézus érezte, hogy ennek az embernek az életében valami nincsen rendben. Ugyanezt mondhatta el Nikodémus is, mint később a gazdag ifjú, hát például ezt sem tudjuk vizsgálni, pedig ez is egy nagy beszélgetés a Bibliában, a gazdag ifjúval való beszélgetés, aki azt mondja a beszélgetés során egyszer Jézusnak, Uram, mi fogyatkozásom van? Nikodémusnak nem kell ezt mondani, hogy mi fogyatkozásom van, az első mondatából lehet látni, hogy őnek óriási fogyatkozása van. Hogy a lelke nem nyugodt, nem megelégedett. Az Isten számára egy távoli lény, a vallás foglalja el az Isten személyének a helyét. És Jézus ezt érzi, és Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, én ezt ünnepélyesen mondom, mert ez a bizony-bizony mondom néked, ez egy ünnepélyes korabeli kijelentés volt, egy nyomatékosító kijelentés, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Nikodémusnak értenie kellett ezen a nyelven. Lehet, hogy ma egy ember ezt nem érti, hogy mi az, hogy újonnan születés. Az eredeti Bibliában így van, hogy felülről születés. Mind a két fordítás lehetséges. Az is, hogy újonnan születés, meg az is, hogy felülről születés. Mind a kettő precíz és pontos. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem az Istentől születik, ha valaki nem engedi azt, hogy az Isten maga megtisztítsa a gondolkodását, a szívét, lelkét, nem fogja meglátni az örök életet. Nem lesz ott Isten mellett. Ebben a csodálatos, rövid mondatban mi minden benne van. Egyrészt az, hogy Isten mindannyiunk gondviselője. Másrészt az, hogy Isten mindannyiunk életét meg akarja jobbítani. Harmadrészt az, hogy Isten mindannyiunkat vár az örök életre. És még sok minden, de ezek a legfontosabb dolgok. És Nikodémus ezt értette, hogy Nikodémus, neked a legalapvetőbb dologra van szükséged, mert igen, van fogyatkozásod. Te egy vallásos ember vagy. De neked Istenben való személyes hitre, az Istennel való együttjárásra van szükséged. Ez az, ami hiányzik az életedből, és ez az, amit semmilyen vallás, semmilyen egyház, semmiféle felekezeti hovatartozás nem pótolhat. Figyeljük meg, hogy ez a rövid, ünnepélyes kijelentés váratlanul érte Nikodémust. Nem olyan értelemben váratlanul, hogy ő ezt a lelke mélyén nem tudta volna, de olyan értelemben váratlanul, hogy nem nagyon mondták ezt akkoriban egymásnak az emberek. Az emberek beszélgettek, igen, hova mész, mivel, igen, templom, ide-oda, tehát ugyanaz volt az élet, mint ma. Ma is erről van szó, elmentem a templomba, megjöttem a templomból, ott voltam, szép volt, jövő héten is elmegyek, és közben semmi nem változik. Tehát teljesen ugyanaz a helyzet. Nikodémus nem volt ahhoz hozzászok, hogy valaki így közvetlenül azt mondja a szemébe az Izrael első számú emberei közül valónak, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát rögtön magára vonatkoztatta, ezt nem lehetett nem magára vonatkoztatni. Jézus nem személyeskedően mondta, de úgy mondta, mint egy így csengetez vissza Nikodémus elméjében, hogy nekem teljes újjászületésre van szükségem. Nekem egy gyökeres megváltozásra. Engedni azt, hogy az Isten fölemeljen engemet is, és megtisztítson, és magához közel vonjon. És Nikodémus ezért visszavág Jézusnak. Itt jön a beszélgetésnek egy újabb törvényszerűség, hogy a beszélgetésekben, hogyha valakit váratlanul ér valami, méghozzá szép, igaz és nagy dolog, nagyon sokszor hajlamos az ilyen ember, hogy leplezze a zavarodottságát, valamivel visszavág. Nikodémus nem akármivel vág vissza. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy ironikus, sőt gúnyoros visszavágás, mintha nem érteni ezt a beszédet. Azt mondja Nikodémus, uram, hát én leéltem itt a földön már 50-60-70, nem tudjuk pontosan hány éves volt, ahogy említettem, idősebb volt Nikodémus. Én már idős, koros ember vagyok, hát én változzam meg, hát a közmondások is azt mondják, hogy hát az öreg fa az már csak törik, az már nem hajlik. Az idős ember, az hogy változnék? Amikor egy bizonyos életkort elérünk, azután megváltoz. Hát ez lehetetlenség, éppen olyan lehetetlenség, mint visszamenni anyám méhébe. Ugye ezek is a nagy mondások, ha én egyszer újra kezdhetném az életet, ha én egyszer újra születhetnék, ha én egyszer nekivághatnék ennek a világnak, hát menjek vissza anyám méhébe. Tehát ez egy olyan gúnyos visszavágás, hogy miről beszélsz, nem értem, nem tudom, hogy mire utalsz. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy amikor mi beszélgetünk bárkivel is, amikor gúnnyal és iróniával fordulnak felénk, mit szoktunk tenni? Az ember ösztöne, az ember természete mifelé ágaskodik? Hát legalábbis afelé, hogy egy kicsit felborzoljuk magunkat, és valamilyen módon értésére adjuk a beszélgető társunknak, hogy ez nem esett jól. Hogy mi nem így gondoljuk. Nagyon sok ember ekkor egy kicsit indulatba jön, és valamivel visszavág, és attól a pillanattól fogva olyan a beszélgetés, mint hogyha egy olyan feszült vibrációs vonalak húzódnának meg ember és ember között, de figyeljük meg, hogy Jézus ebben a beszélgetésben mire mutat példát, itt van a második törvényszerűség, ugye az első az, hogy mindig a lényeges dolgokról beszélni, és a lényeget középpontba állítani. A második lényeges törvényszerűség az, hogy megőrizni a nyugalmat. Ha nem tudjuk megőrizni a nyugalmat, jobb hallgatni.
Ha nem tudunk egy nagy fontosságú beszélgetésben önuralmat gyakorolni, tulajdonképpen nagyon veszélyes folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon sok ehhez a beszélgetéshez csatlakozó ige van, például a Kolossi levél 3. fejezet 16. verse mondja azt, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy egymást inteni tudjátok. Tehát ahhoz egy bizonyos erőtöblettel kell rendelkezni, egy lelki erőtöblettel kell rendelkezni, hogy az ember a beszélgetésben megőrizze azt a jótékony előmenetelt, hogy itt a beszélgetés ne dőljön dugába azért, mert a másik is elveszítette az önuralmat, most már én is elveszítem az önuralmat, most mi lesz ebből? Ez nem jó táptalaj a beszélgetésnek. Minden beszélgetésben meg kell őrizni a nyugalmat, a szelíd lelkűséget, ahogy mondja Pál a Filippi levél 4. fejezetében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Jézus arra a magatartásra mutatott példát, és mindjárt olvasom, amit minden tanítványától elvár, hogy a szelíd lelkűségét minden ember előtt őrizze meg. 5. vers, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Megállok itt, mert Jézus folytatja tovább, de a folytatásban itt van az első értelmi egység, olyannyira, hogy én elgondolom, hogy Jézus itt egy kicsit szünetet tartott, majd amikor látta a Nikodémus értetlenkedő tekintetét, akkor folytatta tovább, mert Jézus különben átadta volna a szót Nikodémusnak, de Nikodémus nem tudott mit felelni, sőt értetlenül nézett. Először is Jézus hogyan őrizte meg a nyugalmát, hogy újra elismételte, amit mondott. Mit is mondott? Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most ezt elismétli, azt mondja, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újra elismétli bizonyos hozzáadással. Jézus azt mondja, hogy víztől és lélektől való születésre van szükség. Az ember megváltoztatni magát nem tudja, Nikodémus. Én nem azt mondtam, hogy menjél vissza anyád méhébe, mert ha újra születnél, szakasztott ugyanolyan lennél, mert ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne mondogasd, Nikodémus, ne mondogasd, meg emberek, ne mondogassátok, hogyha újra kezdenétek az életet, akkor milyen lenne az életetek. Ugyanilyen rossz lenne, ugyanilyen elhibázott lenne. Esetleg nem ezekbe a csapdákba esnétek bele, belesnétek másokba. Ne mondogassátok ezt. Újonnan születésre van mindenkinek szüksége, mégpedig a Szentlélek segítségével és a víz segítségével. Tehát itt Jézus utal arra a keresztségre, tehát a felnőtt keresztségre, amit már hónapok óta itt keresztelő János gyakorolta Jordán mentén, amikor az embereket megkeresztelte a bűnbevallásuk után. És Jézus egy nagyon szép dolgot hozzátesz, de ez tényleg csak az vesz észre, aki előtt ott van a szöveg, és aki belenéz és azt mondja, hogy mivel is fejezít be Jézus a 7. vers vége, hogyan is szólt. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus ezt miért így fogalmazta? Jézus ezzel meg akarta nyugtatni Nikodémust, hogy Nikodémus, én ezt nem neked mondom most egyedül. Nem neked van szükséged egyedül újjászületésre, minden embernek. Nem téged akarlak bírálni vagy kritizálni, hogy megértél 50-60 évet, de még nem vagy méltó az Isten országára, pedig olyan vallásos ember vagy. Minden embernek újonnan való születésre van szüksége. A 20 évesnek is, a 30, meg a 80-90 évesnek is. Ha valaki az életben nem engedi magát az Isten szent lelkétől indítatva újjászülni, lélekben újjászülni, ami egy olyan hatalmas, sőt nagyobb esemény, mint a testi születés, az nem mehet be az Isten országába. Bizony mondom, néked szükség néktek újonnan születnetek. Kedves hallgatók, ott volt Jézusban a tapintat. Ott volt Jézusban a türelem. Jézus senkit nem sértegetett. Jézus indokolatlanul magas mércét senki elé nem állított. Mindenkinek azt mondta, ami mindenki számára kötelező. Hát hogyan akarnánk mi az örök életben önző módon ott lenni? Hogy romboljunk ott is tovább? Hát aki el akar jutni az örök életbe, az örök élet törvényeivel, mondhatnám is az élet törvényeivel összhangba kell kerülni, ami a szeretet és az igazság törvénye.
Hát ha én ezt csak immel, ámmal vagy néha napján cselekszem, de azért az önzés vaskosabb az életemben, hát hogyan akarok bemenni, hogyan akarom meglátni az Isten országát? Isten mindenkit hív, meg mindenkit szeretne ott látni, na de mit csinálnék én ott? Amikor lesznek ott olyan lények, akik csak jót fognak tenni, csak a másikat fogják szeretni és szolgálni, meg továbbra is, hogy gyűlölködni akarok, meg irigykedni, meg nem tudom én micsoda, így akarok ott lenni az örök életben. Hát ez képtelenség, önmagadat zárod ki, Nikodémus. Nem az Isten szűkkeblű, hogy nem vesz be embereket az örök életbe. Sok ember azt mondja, hogy ja, hát az Isten mércéje nagyon magas. Hát a Biblia állítja a magas mércét, hát ki fog ennek megfelelni? Mondták a tanítványok is Máté evangélium a 18. fejezetében a gazdag ifjú távozása után, hogy hát urunk, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus világosan mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Nem magadat kell megváltoztatnod, neked kell szerezned, hogy ott lehess. Az, hogy más ember leszel, az egy dolgon múlik, hogy elfogadod-e, hogy az Isten maga formálja át az életedet. Átadod-e az életedet az Isten kezének, hogy ő átformálja a szívedet, lelkedet, hogy más ember legyél belül. Nem kívülről kell magadat megváltoztatnod, belül enged, hogy az Isten beszéljen az értelmeddel, hogy az Isten szava eljusson a szívedig, és akkor majd Isten át tud téged formálni. Te csak engedd, magadat nem tudod megváltoztatni, ember. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit Jézus ránéz Nikodémusra, és látja, hogy Nikodémus nem érti. Nem érti. Jézus újra megerősítette, kibővítette a tanítását, de Nikodémus nem érti. És Jézus ezért folytatja, ezért egy kicsit hosszabbra nyúló ez a párbeszédnek ez a része. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Mi a csodálatos ebben a mondatban? Jézus először Nikodémus elé állítja azt, hogy meg kell változni, újjá kell születni. Utána Nikodémus elé állítja, hogy ez elkerülhetetlen mindenki számára, és utána Nikodémus elé állítja a mit? A hogyant. A hogyant. Illetve belekezd abba Jézus, hogy már elkezd beszélni arról, hogy hogyan is lehet ez, vagyis ahhoz, hogy az ember megváltozzék, ahhoz isteni segítségre van szükség, de Isten olyan messze menően adja a segítségét, bár megfoghatatlanul, mint a szél járása. De olyan messze menően, mint a levegő. A levegő mindenhova behatol. Szóval a négy alapelem közül a tűz, víz, föld, levegő közül. A levegő az, amelynek a legkönnyebb az útja, mert hát ilyen a jellege, a fajsúlya, a természete, hogy ha csak egy kis rést engednek, a levegő már ott van. A víz nem tud bemenni. A tűz se tud becsapni. És a szilárd anyagok se tudnak elérni. De az isteni szent lelket, az isteni szentélek személyét Jézus a szél mozgásához hasonlított. Egy szójáték van az eredetiben, ugye a pneuma szó, az jelenti a lelket is és a szelet is. A pneuma hágion, a szentlélek, ugye a Bibliában. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy kis szójátékkal is él, amikor a szélre hivatkozik, de ezt mi is érthetjük, akik nem tudjuk az eredeti nyelvet, vagy a görög nyelvet, mert csodálatos maga a hasonlat, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Kedves hallgatók, ezt a beszélgetést én nagyon sokszor olvastam, töménytelen előadást is tartottam róla, de most, hogy készültem erre a mai alkalomra, elgondolkoztam azon is, amit Jézus nem mondott el. Mert egy beszélgetésben nagyon fontos, hogy milyen szavakat ne használjunk. Én például nagyon kevésszer szoktam használni az Isten szót. A Biblia is kötelez erre. Isten nevét hiába felneved, mondja a harmadik parancsolat. Vagy nagyon kevésszer szoktam használni bizonyos körökben a Biblia szót. Nemrég történt egy ilyen eset velem, hogy egy vidéki nagyvárosban hívtak egy sor iskolába előadást tartani, és nem fegyelmeztem eléggé magamat, egy kicsit többször ejtettem ki ezt a két szót, hogy Isten és a Biblia. Olyan rémületes visszahatás jött, mert a gyerekek elfogadták. Volt, ahol két-három osztály is ott ült, és közösen elemeztem velük egy adiverset, vagy egy bibliai részletet. A gyerekekkel nagyon könnyen együtt lehet dolgozni, de a tanárok nem.
tanárok közül ilyeneket mondtak, hogy gyónni is áldozni kell majd? Templomba akarnak terelni? Mert az Isten szóra, vagy a Biblia szóra, vagy Jézus Krisztus szavára a legtöbb ember, mivel előítélete van, vagy torz felfogása, rögtön egészen más gondol, mint ami a valójában. Hát az volt a legsiralmasabb, hogy egy helyen még ajándékot is kaptam. Nem tudják kitalálni, hogy mi lehet. Mondta az igazgató, hogy ennek az embernek ilyen és ilyen ajándékot kell venni, hát egy jó nagy gyertyatartót és benne egy gyertyát. Körülbelül az embereknek ez jut eszünkbe, nem? Isten, Jézus Krisztus, Biblia, az egy gyertyatartó, és a gyertya ott ég. Örök mécses, meg a gyertya, ugye templomok. Hát hogyan is beszélhetne valaki Istenről, meg a Bibliáról, meg Jézus Krisztusról, hogyha nem valami ilyen faszent lenne, vagy valamilyen jámbor egyházfi. Hát beszélnek az élet hétköznapjaiban ilyen dolgok. Hát ott más a szókincs. Beszélnek. Nagyon vigyázni kell. És ennél a beszélgetésnél arra jöttem rá, hogy Jézus egy szót nagyon kerül, ami pedig benne.

a természetünket, a belső emberünket, ízzé, porrá zúzott bennünket a gonosz, a bűn, amit befogadtunk az életünkbe. Miért kell újjászületnünk? Azért, mert önző, énközpontú életet élünk, amivel Isten nem adhat nekünk itt sem boldog életet, és nem adhat örök életet az örök életben. A bűn szavát azonban Jézus kerüli. De Nikodémus érthetett belőle, talán sok is lett volna, ha Jézus itt belemegy, hogy úgy mondjam, részletes magyarázatokba. Majd meg fogjuk látni a beszélgetés ezután következő csúcspontjával, ahol ez a beszélgetés most megy, hogy itt már beszél Jézus, de itt se éti ki, hogy bűn. Itt is csak vissza fog utalni egy ószövetségi történetre, amin aztán Nikodémus 3 évig fog gondolkozni, míg Jézus kereszthalálához nem érünk, és ebben benne van a bűn. De valóban ezért kell nekünk újjászületnünk, mert családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, hogy az Ézsaiás első fejezete mondja, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Az ember tönkretette az önzés. Az ember úgy gondolja, hogy nagyon jó az önzés, mert azzal tartja fenn magát, és a nagy létharcban ezzel szerez sikereket. De aminek az ember tulajdonítja a sikereit, meg a képzelt dicsőségét, hát éppen azt teszi tönkre, az önzés. De Jézus ebben nem megy bele. Jézus nem kezdi dogmatikai magyarázatokat. Jézus csak azt mondja, hogy a Szentlélek olyan tökéletes isteni személy, mindenkihez utat akar találni. Mindenkinek a rejtett zúgát, a lelke rejtett zúgát keresi, ahol a bűn különösképpen oda kapcsolódik, mint ahogy lehorgonyozódik egy hajó. És egy kis horgony nem engedi azt a hajót, hogy tovább menjen. Mindenki életében vannak olyan kevéssé látott dolgok. Sokszor a külvilág is félreismer bennünket, embereket. Mi magunk is félreismerjük magunkat. Családabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Ezért nem adta Isten a kezünkbe a megváltoztatásunkat. Sem a magunkét, sem a másik emberét. Ne próbáljuk magunkat megváltoztatni. Még kevésbé a másik embert. Világosan mondja az 1 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy én nem ítéltetem meg sem magamtól, sem emberi ítéletnaptól, majd egy bírám van az Isten. Világosan mondja a 139. Zsoltár, hogy Uram Isten, vizsgálj meg engemet, és lásd meg a szívemet, és te mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Világosan mondja a 19. Zsoltár is, hogy kicsoda veheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te szabadíts meg engemet. És világosan mondja a 90. Zsoltár is Mózes Zsoltára, hogy Isten a titkos bűneinket veti az orcája elé. Mert Isten látja egyedül, hogy egy ember lelkében hol a probléma. Tehát az sem az ember nem látja igazán, sem pedig a többi ember nem látja igazán. Ezért ilyen értelemben mondta Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Mert az egyedül Istennek a felség joga, hogy egy ember megtisztítását hol kezdi, egy ember újjászületését hol kezdi. Ahogy a testi értelemben is érteni kell a bábának ahhoz, hogy egy gyereket hogy segít a világra. Nem tudom, hogy vennénk azt, hogyha avatatlan kezek esetleg úgy segítenének egy gyereket a világra, hogy közben meghal. Szörnyű dolog megtörténik néha az életben. De Isten olyan lény, aki pontosan tudja, a Szentlélek egy olyan isteni személy, aki pontosan tudja, hogy mire kell rávilágítani. Hol kell kezdeni, hol kell az ember akaratát megnyerni, hogy ez az ember akarjon jobb lenni, mert akkor ő meg tudja változtatni és újjá tudja szülni. A bűn kérdését azonban Jézus nem ejti ki a száján. De én mégis bejátszanék itt egy zeneművet, mert egy barokkori szerzőnek tulajdonított, de tulajdonképpen egy romantikus darab ez, azt hiszem, hogy aki éneki, az jelen is van közöttünk. A legújabb kazetta felvételen hangzott el, amit eddig 2 műsoros bibliai kazettát adtunk ki, zsoltárokból, korálfeldolgozásokból, bibliai tárgyú énekekből. Igen, ez valóban egy szóló énekre való, amikor az ember szembesül a bűnével, és amikor már tudja, hogy ebből kell kiemelkedni, akkor az Isten elé járul, hogy segítsél Istenem, magamat nem ismerem, családabb a szív mindenki, mindennél kicsoda ismerheti azt. De te tudod, mert a Szentlélek tökéletes isteni személy, és a Szentléleknek ez a feladata a Biblia szerint az életben, hogy kisegítse az embert abból a nyomorúságból, amibe születünk, és amit mi szereztünk magunknak. A Stradellának tulajdonított mű hangzik fel Barna Mária előadásában.

0: Kedves hallgatók, most szólal meg harmadszor Nikodémus, és Nikodémusra Jézus hatalmas hatást gyakorolt a szavaival. Nikodémus most már nem gúnyolódik, nem vág vissza, hanem ezt olvasom a 9. versben. Felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Csodálatos fordulat ez a beszélgetésben, mert szinte úgy látjuk, hogy Nikodémus már elindult a változás útján. Milyen óriási különbség pár perc leforgás alatt. Először az a hitetlen közeledés, hogy mi tudjuk, rabbi, mi tudjuk. Utána az az értetlen gúnyos visszaütés, hogy menjek vissza anyám méhébe, hogy születhetném újjá. És akkor jön ez a harmadik mondat, felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Mi van benne ebben a rövid mondatban? Most már látom, hogy ez igazság. Tudom én is, Uram, hogy nekem meg kell változnom. Én vagyok az oka az életem rosszaságának. Igen, ezt tudtam már eddig is, de hogyan mehet ez végbe? Hogyan? Miként? Mi módon lehetnek ezek? Én azt hiszem, hogy aki emberekkel foglalkozik, emberekkel beszélget és látja emberek gondolatainak a formálódását, az ilyen kérdésekért a fél életét odaadná. Erre mondja azt Pál apostol a keresztény közösségeknek, hogy ti én örömem és én koronám. Mert nagyobb öröm ebben az életben nincs, ezt kimerem mondani, mint amikor azt látjuk, hogy egy ember gondolkodása, ami jó irányba fordul. Amikor érezzük azt, hogy egy ember életében tényleg már kezd fújni, sőt, már sebesen zúgó szél a Szentlélek munkája, már ez, hogy egy ember kezd nyitottá válni, kezd kinyílni. És azt mondja, hogy igen, Istenem, te belelátsz az életembe, mi módon lehetnek ezek? És itt a beszélgetésben egy érdekes fordulat jön, erre már sokat hivatkoztam az eddigi sorozataink nyomán, úgyhogy nem szeretnék vele részletesen foglalkoztatni, tudnék arra a címszóra, mikor lehet feddeni embereket? Mikor lehet bírálni embereket? Mikor lehet embereket figyelmeztetni? Hát semmiképp nem a beszélgetés elején tette ezt Jézus. Ugye nem azt mondta Nikodémus, miért jössz hozzám éjjel? Talán napközben. Most aludni szeretnék, most pihenni szeretnék. Itt is utánam jöttök az olajfák hegyén, itt is háborgatjátok a nyugalmat, nem ilyesmit Jézus nem mondott. Pedig a tényszerű valóság ez volt. Hát az ember hazamegy, meg már este, éjszaka van, akkor mondjuk, hát nem kifejezetten erre vágyakozik, hogy valaki beállítson hozzá, és ének idején kérdezgesse. De Jézus sem a beszélgetés elején, sem később erre nem tért vissza. De amikor Nikodémus kifejezte a vágyakozását, akkor se arra tért vissza, hogy engem miért zavarsz éjszaka, hanem egy sokkal súlyosabb dologra. Mert itt két dolgot tanulhatunk meg most Jézus soron következő válaszából. Az első, hogy mikor kell embereket, mikor lehet eredményesen feddeni, ha már vágyakoznak a jóra. Embereket akkor feddeni és figyelmeztetni, amikor nyakig benne vannak a rosszban, amikor elveszítették a talajt lábuk alól és az önbecsülésüket is. Persze lehet mondjuk a kutba ugrástól akkor is azt meg kell óvni az embereket, de igazán minőségi változás nem tudunk az emberekben akkor eredményezni. Nem segítjük az embereket, ha rossz lelkületükben érünk hozzájuk. Vissza fognak ütni. Nem fogják elfogadni a feddést és az intést. De amikor már valaki fölfelé törekszik, fölfelé néz, vágyakozik a jóra, akkor lehet meginteni. Ez az első dolog. A második, hogy Jézus, amikor meginti Nikodémust, miről inti meg? Ahogy említettem, nem arról, hogy éjszaka jöttél hozzám, hanem Jézus ezt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, mi, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néked, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki nem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt Jézus világosan mondta Nikodémusnak, hogy én azért feddelek meg, Nikodémus, mert te vallási tanító vagy. Te az Izrael tanítója vagy, te egy egész népet tanítasz, és a legegyszerűbb és legfontosabb dolgot nem tudod. Kedves hallgatók, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon sokan mondják azt a mi világunkban, hogy csak bíráljuk az ateista embereket, meg bíráljuk azokat, akik köztörvényes bűnözők, tehát egyházi személyekhez senki ne érjen. azok szent, igaz emberek, ha meg nem is, akkor is nem szabad. A Biblia éppen ellenkezőjéről beszél. Luther Márton ezt olyan világosan tudta, amikor a 16. században azt a halhatatlan sort leírta. A világi uralkodók és politikusok legnagyobb gonosztettei is kisebbek, mint az egyházi vezetők által elkövetett legkisebb gonosztettek. Mert a politikusokra nem sokan hallgatnak, vagy csak ideig, óráig. Jönnek-mennek afféle percemberkék, ideológia sincs mögöttük, csak kérész életű, de egyházi emberek, egyházak vallás, ezek évszázadokig, évezredekig kitartó dolgok, és akik képviselik ezeket, azok ellen, ha prüszkölnek is az emberek, de sokszor olyan hiszékenyek ilyen emberekkel, meg ha lázadnak is ellenük, sokszor, ha megjelennek, annyira tisztelik őket, mintha nem is földi halandók lennének. Nagyon vigyázzunk erre. Jézus mutatott példát arra, hogy az egyházi visszaéléseket a legsúlyosabban le kell leplezni. Egyházi visszaélések, és pedig az egyház vezetők által elkövetett eszmei visszaélések. Mert nem is azt mondom, hogy mindenki után kémeket küldjünk, hogy hogy él a magánéletében, és hogy vizet prédikál és bort iszik. Nem is ez a legsúlyosabb dolog, hanem az a legsúlyosabb, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten szavát hirdeti, de itt elhagy belőle, ott hozzátesz, itt kiforgatja, itt emberi tudományt rak még hozzá. Ezek a súlyos dolgok. Nem az, hogy valakinek rovott a magánélete, az is elég súlyos, de ehhez képest mi az, mennyivel nagyobb dolog az, hogyha valaki Isten nevében az embereket tévútra vezeti. Te Izrael tanítója, és nem tudod ezeket, így tanítottad évtizedeken át az embereket, Nikodémus, hogy engedhetted meg ezt magadnak? Hát ezt azóta is föl lehet tenni, és ma azt hiszem egyre nagyobb számban. Hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy Isten nevét kiejtsék, és a Bibliában még az alapvető jártasságot se szerzik meg, annak lelki és szellemi vonatkozását értve egyaránt. Jegyezzük ezt meg, mondom, ezzel én nem szeretnék sokat foglalkozni, mert a sorozatunk keretében még előjön néhány ilyen beszélgetés részlet. Jézus Krisztus nem nézte el ezeket a dolgokat, nem, hogy nem nézte el, arra hívta fel a figyelmünket, ha valaki az Isten nevében tanít, és mégse azt mondja, amit az Isten szava a Szentírást mond, ezt a leghatározottabban le kell leplezni, nem, hogy ott kell hagyni, hogy csak nőjön, növekedjék, hogy most ne tízezreket, még százezreket is tévútra vezessen, ha két ember tévútra vezet, már ott is rá kell mutatni. Tudnék, az Isten szemében a legnagyobb bűn, amikor az Isten neve alatt vezetnek másokat tévútra. Amit így mond a Jelenések könyve 17. fejezete, amikor részegítő itallal itatnak le másokat, és vonnak olyan útra, amely nem az Isten útja. Jézus ezt a leghatározottabban leleplezte. És aki ma ezt teszi, ne legyen lelkiismeretfurdalása, természetesen ezt ilyen stílusban kell, hogy Jézus tette. Ez nem egy, hogy mondja, egy utolsó útszéli stílusban kell ezt tenni. Sokszor a felvilágosodás gondolkodója, amikor azt mondták, hogy tapossátok el a gyalázatos, tehát nem volt éppen a legmegfelelőbb stílus. Mondjuk Voltaire részéről nem is lehet tőle számon kérni, hiszen bevallottan ateista volt, szóval nem a stílus Christianusnak, a keresztény stílusnak a megtestesítője. Senki azt nem mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, de az, hogy gyalázatos eszméket nem lehet érintetlenül és szó nélkül hagyni, ez biztos. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És most tér rá Jézus a döntő dologra, és ez a beszélgetésnek a csúcspontja. Itt mondja ki Jézus a bűn, a bűnben való elveszettség, az egész emberi élet drámáját és tragédiáját, de hogyan? Hogyan tudta itt Nikodémusnak kimondani? Hát úgy, hogy visszahivatkozott egy Nikodémus által ismert ószövetségi történetre. Ez megtalálható, és fel is olvasnám Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, hiszen Jézus azt mondta, hogy amiképp Mózes felemelte az érckigyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékezzem a megdöbbenésre, amikor először olvastam én ezt, hát semmit nem tudtam ezzel persze kezdeni. Mózes, hallottam néha nevét, részkígyó, érckígyó, ezt már szinte semmikor sem, pusztában felemelte, meg mi volt ott, meg mi nem volt ott, csak álltam és néztem, hogy hogy kell Jézus szavait érteni. Hát persze, mi is állunk és nézünk, mert egy olyan kultúrában növekedtünk fel, ahol azt mondták, hogy az Ószövetség nem is érdekes, az Ószövetség lejárt, az csak a zsidó népre vonatkozik. Persze, hogyha nem olvassuk az Ószövetséget, és nem látjuk benne ezeket a történeteket, semmit nem értünk Jézus szavaiból. Jézus ebben a beszélgetésében is rámutatott arra, és ez bőven elég lenne, hogy most is bizonyos felekezeteket, bizonyos irányzatokat azt mondjuk, hogy hát mi módon beszéltek ti, amikor azt se ismeritek, hogy mi van az Ószövetségben. Mert Jézus ezt igényelte. Jézus csak így visszautalt. Amikor fölemelte Mózes az érszkígyót a pusztában, úgy lesz az én felemeltetésem is. Hogy csak nem 1500 évvel ezelőtt Mózessel az Isten megkészítette az érszkígyót, és ő ezt elkészítve fölemelte egy póznára, ugyanúgy fognak engem egy keresztre fölemelni. De aki ránézett az érszkígyóra, és meglátja, hogy miért feszítettek engem keresztre, meglátja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisző benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Igen, ez a híres mondat ezután hangzik el, de senki nem érti meg, nem értheti meg, ha nem ismeri az Ószövetségnek ezt a történetét, amit hadd olvassak fel az idézett részből. Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. versétől. És elindultak a Hór hegyétől a vörös tengerig vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek, mármint a zsidó népnek lelke, megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt, tudnék a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnak, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves hallgatók, erre a történetre utalt vissza Jézus Krisztus. Miről van szó ebben a történetben? Itt nincs rajta térképünk, egy nagy térkép kellene, hogy az izraeliták vándoroltak, és a pusztában zúgolódtak Isten ellen, Mózes ellen. Isten megengedte, hogy itt a pusztában, egy kicsit délebbre fekvő részen, ahol ma is nagyon sok tüzes kígyó van ott a sínai félszigeti pusztában, hogy ezek a kígyók jöttek, és a táborba behatolva az elégedetlenkedő, zúgolódó emberekbe a maguk mérges kígyómarását eresztették, és emberek sokasága hullott el, halt meg. És akkor utána Isten parancsot adott Mózesnek, hogy készíts póznát, és ezt a részkígyót, ezt formáld ki, és tedd a pózna tetejére, és emeld föl a nép előtt. És aki bár zúgolódott, bár elégedetlenkedő volt, bár megmarta ki, hogyha föltekint erre a részkígyóra, ne halljon meg, hanem életben maradjon. Most nem akarok beszélni ennek az ószövetségi vonatkozásairól, csak az egyetemes, a mostani beszélgetésben érintő lényegét hadd emeljem ennek ki. Kedves hallgatók, miről beszélt itt Jézus? Jézus arról beszélt, hogy mindannyiunk élete egy megmart élet. Minden emberbe belemart egy kígyó. Minden emberi életben ott vannak a bűnnek a rontásai, a bűn marásai. Mindannyiunkat kikezdett a rossz ebben az életben. Nincs olyan ember, aki tele ne lenne kígyó marásokkal jelképes értelemben. Mi is hányszor panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, másoknak rosszat csinálunk, követeljük a magunkét, észrevétlenül pusztítjuk az életet. Kígyó megmart élet az emberi élet. És hogy lehet ebből menekülni? Ez egy halálos marás. Az ottani kígyók halálos marásából nem volt meggyógyulás. Hogy lehet ebből menekülni? Egyféle módon. Akkor, hogyha valaki valami csodálatos természet feletti úton megment, mert emberileg nincs segítség. A kígyó megmart ember az olyan, mint a rákos, vagy a pestises, vagy a kolerás ember a történelemben időkérdése, hogy meghal. Nekünk is időkérdése. Van, aki 20 évesen, van, aki 50, van, aki 80 éves korában. Mindannyian miért halunk meg? Mert Róma 6.23 szerint a bűn zsoldja a halál. A bűn ezzel fizet. A kígyómarásnak ez a következménye. Róma 6.23 a Bibliának egyik legnagyobb verse. A bűn zsoldja a halál. A bűn következménye, a bűn fizetsége a halál. Egyféle módon kerülhetjük ki a halált. Ha valaki magára veszi a bűneinket. Ha valaki elviseli a bűneink büntetését. De itt még nem tehetek pontot. Itt vesszőt kell tenni. És mi őrá tekintünk. Mi hiszünk abban, hogy igen, ő bűnné lett érettünk, ahogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében, többenetes módon, 2. Korintus 5-ben Pál apostol Jézusról, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, ő lett a kígyó. Micsoda döbbenetes jelkép, jelképcsere. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe a Bibliában, nem? A Bibliánk 3. fejezetétől kezdve Sátán jelképe a kígyó. Jelenések könyve 12. fejezetében az óriás kígyó, hogy látjuk, ahogy el akarja nyelni az egyházat, és magát, Krisztust is le akarta győzni. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe. Akkor Jézus magát hogy hasonlította a kígyóhoz? Mert Jézus azt mondta, amiképp fölemelte Mózes az észkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát Jézus a kígyó, a részkígyóhoz hasonlította a maga keresztjét. És a részkígyóra való feltekintéshez hasonlította a maga keresztjére való feltekintést. Tehát, hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért jött el, ha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért halt meg, és miért ezzel az utolsó halállal, a kereszthalállal, miért ez a jelkép felcserélés? Azért, mert a valóságban is így történt. Jézus, aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el, ő egyféle módon válthatott meg bennünket, hogyha a bűnöket magára vette, nem is csak magára vette, a bűnökkel azonosult, nem is csak azonosult, maga lett az a bűn, amit az Isten kárhoztatása megsemmisítve egyszer s mindenkorra rendezetté tehetett. De ezért Jézusnak a kínok kínják, a szenvedések szenvedését kellett átélni. Nem tudom, hogy önök ezt el tudják-e képzelni, hogy mit jelent mondjuk egy bűntelen embernek csak egy bűnt nézni is. Mit jelentett Jézusnak végig nézni ezt az életet? Itt közöttünk. Első stáció. Mit jelent a bűnösökkel találkozni és érintkezés fenntartani? Ugye a Márk 9-ben mondta Jézus, hogy gonosz és hitetlen nemzetség, meddig kell, hogy szenvedjelek titeket? Mit jelentett Jézusnak magára venni a bűnt, hogy nem utasította vissza? Őt vádolták, mint egy utolsó gonosztevőt, és Jézus nem utasította vissza. De még egy fokozat volt. Jézus, amikor ott függött a keresztfán, az atya teljesen elfordult tőle. Isten mitől fordul el teljesen? Kitől fordul el teljesen? Hát Isten elfordult Sátántól. Hát ő adja az életet neki, hogy csinálhassa a garázdaságait. Sátán nem lenne semmi, hogyha az Isten életet nem adna neki. Elfordult Isten a bűnös embertől? Hát mi lennénk mi, hogyha elfordulna Isten az első, vagy századik, vagy ezredik bűnünk után? Semmivé lennénk. De Jézus elfordult a tulajdon fiától. Miért fordult el? Mert Jézus bűnné lett. Jézus annyira felvette a mi bűneinket, hogy azt mondta, hogy a világ összes bűne. Igen, mert én ártatlan vagyok, nekem semmiért nem kellene meghalnom. Amiért nekem meg kell halni, az a világ összes bűne, amit én magamra veszek, amivé bűnné leszek, magává bűnné leszek. El tudjuk mi ezt képzelni? Krisztus halála az, ami a Bibliának a középponti része, de aminél mindig, hogy megállunk, vagy zátonyra futunk, vagy azt mondjuk, hogyan is volt erre képes az Isten és az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki a bűnt tapasztalatilag soha nem próbálta ki, aki soha nem játszott a tűzzel, mert tudta jól azt, hogy nem jó, hát nem jó. Aki másoknak semmit, egy leheletnyi rossz dolgot nem tett, hogy ő neki itt ismerni kellett a bűnt, magára venni, de bűnné lenni, ő lett a részkígyó, ő lett a Sátánnál is gonoszabb emberek szemében. És ez ma is folytatódik. Hogyan tekintenek ma Jézus Krisztusra? Azt mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, modernkori proféciák, a francia ateizmus van ebben a 11. fejezetben előre megjövendőve, megtapossák az Istennek fiát. Ma is ugyanúgy megtapossák az Istennek fiát. Hát hogy beszélnek Jézusról? És egyáltalán kinek kell Jézus? És egyáltalán ki hisz abban, hogy Jézus az egyetlen megoldás, de ahhoz, hogy ő egyetlen megoldás legyen, le kellett jönnie a földre, és neki bűnné kellett lennie. Ki foglalkozik ezzel? Ki foglalkozik ma igazán erkölcsi kérdésekkel? Milyen emberiség sorai között élünk mi, ahol a legegyszerűbb erkölcsi kérdésekkel nem foglalkoznak? Például ilyesmi, hát ha valaki valamit elkövet, annak következménye kell, hogy legyen. Ha következménye, akkor a bűn zsoldja, a halál és a többi. Jézusnak ezért kellett meghalnia. Jézustól a saját szájából hallhatta Nikodémus azt, ami később bekövetkezett. És ezért látjuk azt, hogy Nikodémus tulajdonképpen mikor tért meg, mikor született újjá, akkor, amikor ez bekövetkezett. Ebben is hasonlók vagyunk Nikodémushoz. Mi is csak akkor születhetünk újjá, és akkor változhatunk meg, amikor valóban látjuk és megértjük Jézus Golgotai áldozatának a jelentőségét. Addig nem változunk meg. Addig olyan, hogy szakadt a ruha, rávarrunk egy-két foltot. Érdemeket szerzünk, hogy Isten előtt valahogy megállhassunk, de ez nem megtérés. A megtérés az, amit Jézus így mondott, hogy aki a kőre esik és szétzúzatik. A kő a messiás jelképe a Bibliában. Kőre esni mit jelent? Szembesülni azzal, hogy az Isten annyira szerette az embert, hogy maga lett a kígyó. Maga lett a gonosz felvevője, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk, hogy mi az ő igazsága által megigazuljunk, hogy Jézus Krisztus követve mi más emberek lehessünk. Erre Nikodémus mikor jutott el, kétszer olvasunk Nikodémusról, hogy említettem önöknek, mert a beszélgetés vége felé sietve egy kicsit a jövőt is hadd érzékeltessem. János Evangélium a 7. fejezetében körülbelül olyan 2,5-3 évvel ezután olvashatunk Nikodémusról. A sátoros ünnep során, tehát az fél évvel volt az utolsó páska előtt, amikor Jézust el akarták fogni, és Nikodémus tiltakozik a főtanácsban. Olvassák majd el ezt a pár verset, János 7:45-53-ig. Már meg is bíznak embereket, hogy Jézust hozzák elő, megfizetnek ilyen legényeket, hogy Jézust ragadják meg, és majd kivégzik valamilyen alattomos módon. Akkor Nikodémus felszólal a főtanácsban, mióta engedni meg a mi törvényünk, hogy embereket bírósági tárgyalás nélkül elítéljünk és elveszítsünk. Nagyokat morognak rá ugye ezek a nagy vallásos emberek, hogy már te is azok közé tartozol, te is a Galileus tanítványa vagy, a názáreti tanítványa vagy. De Nikodémus kitart, és az ő szavára így fejeződik be ez a részlet, hogy szétosztottak, hazamentek, nem mertek semmi gyilkos elhatározást foganatosítani Jézus ellen. Mit látunk, hogy Nikodémusban már egyre erőteljesebb a hit. Nikodémus egyre erőteljesebben hisz abban, hogy Jézus nem egyszerűen mester, ahogy kezdte, hanem amire őt Jézus rávezette. Mert Jézustól ezt is figyeljük meg szinte, nem is azt mondom, hogy a sorok között, mert ez benn van a szövegben, majd otthon tessenek utána nézni. Először Nikodémus azt mondja, hogy mester. Jézus nem igazítja ki, hogy nem csak mester vagyok. De utána Jézus azt mondta, hogy az ember fia leszállott a mennyből, ezt már olvastam. Utána azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tetszenek látni, hogy hogyan lehet egy embert rávezetni az igazságra. Nem kell rögtön konfrontálódni. A beszélgetéseknek ez is egy nagy törvényszerűsége. Szépen rávezetni, egy kicsit hallatlanra venni ezt, hogy mester. Aztán Jézus már nem mesterről beszélt, hanem mennyből küldött tanítóról, az Isten fiáról, és Jézus világosan kimondja a beszélgetés során, hogy igen, én vagyok az Isten fia. Világosan kimondja a beszélgetés során, hiszen a beszélgetés ezzel fejeződik be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy károztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Természetesen beszél Jézus Isten fiáról, önmagáról, mint a menny küldöttéről, megváltóról. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, stb. Látjuk, hogy a beszélgetésnek vége van. Kedves hallgatók, mikor látta meg Nikodémus? Itt már látja Jézus halál előtt fél évvel, de amikor igazán látja, az a Jézus halála áldozata, amikor leveszik Jézust a keresztről, és illő temetést akarnak neki biztosítani, és ki van ott a temetés szervezői között a főtanács két tagja, Nikodémus és Arimateiai József. Tehát tulajdonképpen ezzel záródik a Nikodémus története, ebből a beszélgetésből valóban a nyilat ide kell, hogy vezessük. Nikodémus fokról fokra, de észrevétlenül, valóban az ő életében is a Szentlélek, mint a szél járt. A Biblia említ két mozzanatot, de hát mi minden lehetett itt 3,5 évben, mi mindent gondolhatott meg Nikodémus, de ez miből indult ki? Ebből a csodálatos beszélgetésből. És ez a Nikodémussal való beszélgetés valóban a Bibliában talán a beszélgetések beszélgetése. Mert mi is erről mennyit gondolkozhatunk, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, az bűnné lett érettünk. Mi is mennyit gondolkozhatunk, pedig a bűn szava nincs is kiejtve. Csak itt van egy ószövetségi történet, amit ha az ember elgondol, és elkezd elemezni, hogy hogyan maradhattak életben a zsidók, ha hittek abban, hogy Istennél a megoldás, ha föltekintettek a részkígyóra, ha valaki hiszi azt, hogy Istennél a megoldás, és Istenhez fordul, és Istenhez fordulva különösképpen ahhoz a kérdéshez fordul, hogy Istenem, akit te küldtél, hát miért ölték meg a názáreti Jézust? És ő ezt miért vállalta? Ő nem áldozatul esett, ő áldozatul adta magát. Ezt miért vállalta? Aki ezt megérti, annak az életében a Szentlélek majd elvégzi a kívánatos megváltozást, az újjászületést. A következő alkalommal pótolnám be a diaképeket, most az előadást be kell fejeznem, köszönöm a figyelmet. A kérdések megbeszélésére jövő kedden a Bencsur utcában van lehetőség, este 6 órakor, ahova mindenkit szeretettel várunk. Viszontlátásra!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. A mai alkalommal egy gondolattal szeretnék foglalkozni, és pedig az önfelmagasztalásnak a borzalmas következményeivel. Nem tudom, hogy elmondtam-e már nektek az életemből ezt a történetet. Nem én voltam, hála jó Istennek, a szenvedő alanya ennek a borzasztó esetnek, de nyugodtan én is lehettem volna. Annak idején az orgonaépítésben dolgoztam Budapesten, és egy orgonaépítő mester úgy gondolta, hogy mindenkinél különb. És jött a munkahelyre egy másik férfi, aki nálánál lényegesen komolyabb szakipari ismeretekkel rendelkezett, brilliáns képességekkel, amit a fejével elképzelt, az valósággá tudott változni a kezei alatt fából. Hatalmas, gyönyörű, méteres átmérőjű esztergált barokk díszek kerültek ki a keze alól, és az addig a maga nagyságában gyönyörködő, tetszelgő mesternek ez nagyon komolyan megszúrta a szívét, és úgy gondolta, hogy ő még mindig benne van a pixisben, és megpróbált a maga tisztességére valamit tenni. És bement a műhely az üzem vezetőjéhez, és azt mondta, hogy ő most elmegy. Azt várta, hogy a főnök majd fizetésemeléssel, egyéb dolgokkal megpróbálja marasztalni, és ezzel igyekezte hangsúlyozni a fontosságát. Bement és azt mondta, Gábor, felmondok. Ferikém, jól meggondoltad? Igen. Akkor köszönjük a munkádat. És elment. Nem igazán ez volt a szándéka. Néhány évvel később aztán, mikor látogatást tettem az üzemben, ismét ott láttam a gyalupad mögött, és már nem mint vezetőmester dolgozott, hanem visszakullogó, visszasonfordáló emberként vették vissza. Sajnos a szakma az országban tönkre megy, és nem tudom, mi lett a sorsa a mester úrnak, de minden bizonnyal levonta, vagy legalábbis remélem levonta a tanulságot. Nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy a fontosságunkat szeretnénk hangsúlyozni. Azt mondja az Úr Jézus egy nagyon fontos helyen a Bibliánkban, lapozzuk is fel ezt az igehelyet, Máté evangéliuma 23. fejezetében, hogy nekünk, mint hívő embereknek másképp kell hozzáállnunk a dolgokhoz, másképp kell az életünket berendeznünk. Így olvasom Máté evangélium a 23. fejezetének a 12. versét. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ha az előző verseket olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus nagyon komoly figyelmeztetést ad, és intelmet ad minden népcsoportnak. Éppen beszélgettünk itt kint a fiatalokkal is ezzel kapcsolatban. Nézzétek meg, miket mond az Úr Jézus a 8. versben. Így szól, ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Annak idején, mikor az orgonaépítésben dolgoztam, akkor nagyon büszke voltam arra a tevékenységre, amit végeztem, és ugyan nem volt meg a mester fokozatom, Zoli, Darabon Zoli emlékszik, hogy minden szerszámomra, ceruzánra ráírtam, hogy pali mesteré vagyok, emlékszel? És aztán, amikor eszembe ötlött az Úr Jézusnak ez a szava, akkor gyorsan átváltoztattam magamat pali apuvá, mert éreztem, hogy az Úr Jézusnak ilyen apróságokban is nagyon lényeges a szava, hogy az ember túlságosan könnyen felmagasztalja magát. Itt van a másik, hogy ne hívassátok magatokat atyának, mérhetetlen elgondolkodtató. Tegnap jártam a Bencés gimnáziumban egy hivatali ügy miatt, és ott csak úgy röpködtek az atyák mindenfelé körülöttem. Nagyon elgondolkodtató, hogy az Úr Jézusnak ez a szava minden egyes követőjére vonatkozik, hogy egy a ti atyátok, aki a mennyben van, és ne hívassátok magatokat atyának.
Így szól a 11. vers, hanem aki a legnagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Biztos mondtam már nektek, de szeretném ismét a szívetekre helyezni. Én Mentes Vilmostól hallottam, de biztos mástól származik a gondolat, hogy két háromszöggel lehetne az Isten országát és a világ országát modellezni. Abban a háromszögben, ahol a világ emberei állnak, a háromszög teteje, a csúcsa fönt van. Értitek a mondatot? A tetején állnak a nagyok,

képet venni azokról a birodalmakról, amelyekről a Szentírás beszél. Dániel próféta könyve második fejezetéből olvasnám előbb a 31-től a 35-ig terjedő verseket. Ez a nagy szoborról, a nagy állóképről szóló látomás, ahogy Dániel elmondja a királynak az álmát. Így olvasom. Te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép. Ez a kép, amely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kézérintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas cserép rész ezüst és arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Egyedülre ezt olvasnám. Kedves gyülekezet, Nabukodonozor király, aki az álmot látta, és akinek Dániel megfejtette az álmot, hogyan válaszolt a szívében erre az isteni üzenetre, amit álmában szemlélhetett? Elfogadta-e azt, hogy a birodalma után más alább való birodalom következik? Honnan tudjuk, hogy nem fogadta el, tessék? Építetett egy tiszta aranyból való szobrot. Mi azt gondolnánk, hogy az emberiség és az emberi történelem folyamatos emelkedésen, növekedésen megy át, és úgy gondoljuk, hogy az a kor végre, amire mi eljutottunk, az a világosságnak, a bölcsességnek és a nagyságnak a kora. Technikai értelemben mondhatjuk, hogy ez valóban így is van. De feltehetjük a kérdést, hogy a technikánk mit eredményezett. A hétfői előadásomon részt vett a testvérem is, és azóta olyan cikkeket olvasott az interneten, az Origón, ami egészen megdöbbentette. Az egyik cikk például arról szólt, hogy eltévedő méhek és üvöltő madarak. Képzeljétek el, hogy a technikánk és a gázkibocsátásunk miatt a méhecskék a nagyvárosokban és a környékén nem találják az illatösvényeket. Ti meg tudjátok keresni helyettük a fák virágait? Bárki ember meg tudja. Azt mondta Albert Einstein, mielőtt meghalt volna, hogy ha a méhek kipusztulnak erről a világról, az emberiség csak 4 évvel fogja túlélni. Érdekes gondolat, de nagyon meggondolandó. Mi fogja megporozni a növényeinket? Mi termékenyíti meg a cseresznyefát, a körtefát, az almafát? Sorolhatnánk. Az akácost. Ugye egy néhány hónappal ezelőtt tartottam egy ige szolgálatot az emberiség által okozott természeti károkról. A technikánk, nyugodtan elmondhatjuk, az önzésünknek a következménye, a türelmetlenségünknek, a magunkhoz ragadni akarásunknak, a hirtelen megszerzésnek az eredménye, és tönkretesszük vele a világunkat. Tehát ezt elvethetjük nyugodtan, elmondhatjuk, ez nem fejlődés, ez visszafejlődés. A Bibliánk történelem szemlélete, amit látunk, nem egyre értékesebb és egyre nagyobb dolgot mutat, hanem mit? Arany, ezüst, réz, vas és egy teljesen értéktelen kotyvalék, vas és cserép, amelyek nem elegyednek egymással. És a legvégén nem egy aranygolyó esik le, nem figyelitek-e, hanem egy egyszerű kőszikla. Leesik kéz érintése nélkül, és összemorzsolja. És ha megfigyeljük gondosan, akkor azt látjuk, hogy olyanná lesz ez a fém szobor, amelynek az ábrázata rettenetes volt, minthogyha polyva lenne.

Láttatok már ilyen könnyű töreket vagy szalmát, mikor ebben a hatalmas szélben fújja? A helyük nem találtatott, mondja Dániel próféta, és valóban így van, tehát a Bibliánk nem azt mondja, hogy az emberi nem egyre feljebb és feljebb emelkedne, hanem egyre lejjebb, lejjebb, alább és alább száll, míg végül megérik a pusztulásra. Ugye nagyon jól ismerjük ezeket a birodalmakat, amelyeket ábrázolnak a különböző fémek. Lapozzunk Dániel próféta könyve 7. fejezetéhez, ahol az állatokat szemléljük, ugyanezeknek a birodalmaknak a képeit. A 7. fejezet 3. versétől olvasom a szakaszt. Így olvasom. És 4 nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára is, 3 oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Ezután láttam, és ímé egy másik olyan, mint a párduc, és 4 madár szárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Eddig olvasom. Kedves gyülekezet, próbáljuk összeállítani ezt a képet a szívünkben egymás mellé. Emlékeztek rá, Dániel magyarázatáról már az elmúlt időben szóltunk, látunk egymás mellett egy szobrot, és látunk egymás mellett 4 állatot. Próbáljátok ide képzelni. Milyen feje van a szobornak? Dániel hogyan magyarázza, mi a szobor? Ki a szobor? Babilon, de még többet mond. Király, te vagy az aranyfej. Nagyon helyes Vilmos, amit mond. Tehát a babiloni birodalomnak és annak is elsődlegesen Nabukodonozor király volt az aranyfeje. Ezt jelképezi a melyik állat? Az oroszlán, amelynek a szárnyai kitépettek, a lábára állítatott, és emberi szív adatott néki. Nézzük a második állatunkat. Mi a szoborban a szintje? Ezüst. Emellett melyik állat foglal helyet? A medve, amelyiknek a szájában 3 oldalborda van. Az egyik oldaláról átfordul ugye a másikra, és mi okozza a vesztét ennek az állatnak? A mohósága, a falánksága. Ez volt a méd-perzsa birodalom, amely egy nagy monstrummá vált, majd látjuk a 8. fejezetben, amikor összekapcsoljuk ezzel a kettővel azt a jelképet. A harmadik fémünk, hogy hangzik? Réz vagy bronz, emellett van a milyen állat? Párduc, amelyiknek hány szárnya van, és hány feje van? 4 feje van. 4 feje van. Kevés lenne az. 4 feje van. Ez a görög birodalom azt mondja, hogy hatalom adatott néki. És végül érdekes módon külön látomásban látja a 4. szörnyeteget, amelyiknek milyen fogai voltak, és érc körmei, mindent befalt, mindent összetaposott, és ez a 2 vas láb, amit a Nabukodonozor által látott jelkép mutat, ez pedig melyik birodalom, melyik 2-részű birodalom? A római birodalom. Nagyon jó. Testvéreim, a babiloni birodalmat ugye Nabukodonozor király személye teszi számunkra egy kicsit érzékletesen szemlélhetővé. Nabukodonozor esetében a mindenható Isten az önfelmagasztalásnak a vágyát hogyan tudta megtörni? Igen, megengedte, hogy megbolonduljon. Az egész bibliai történelemben nem találunk még egy olyan királyt, mint amilyen Nabukodonozor volt, akit az Isten menthetőnek ítélt.
Gondoljátok meg! Ezt a királyt is úgy tudta kiragadni az önfelmagasztalásnak a hatalmas kísértéséből és bűnéből, ahogy Gina mondta, a király megőrült. 7 évig a nagyzási tébolya következtében rátort őrületben szenvedett, azt mondja az ige róla, hogy kinőtt a szőre, mint a madarak tolla, szó szerint azt mondja, hogy a vad szamarakkal lakott együtt, és 7 év múlva, amikor fölemelte a szemét és megértette, hogy a mindenható Isten uralkodik, és annak adja a birodalmat, akinek akarja, ekkor tudta az Isten gyógyultán nyilvánítani ezt az uralkodót. De nem találunk többet a sorban, akivel az Isten ilyen hatalmas győzelmet tudott volna megvalósítani. Nézzünk akkor Dániel könyve 8. fejezetéhez, ahol a másik 2 birodalmat mutatja be nekünk a Szentírás. Ez egy fantasztikus, döbbenetes leírás, annyira szeretem, hogy hihetetlen. Dániel próféta szemléli a 3. versben a következőket. Felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy kos állt a folyam előtt, és 2 szarva volt, és az a 2 szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Én megmondom őszintén, sokáig ezt a kost ilyen bárányszerű kosként képzeltem el. De láttatok másfajta bárányokat is? Láttátok például a magyar racka féle bárányt? Annak nem ilyen tekert szarva van, hanem hosszú, és én inkább így tudom elképzelni ezt a kost, mit látunk a jelképben, hogy 2 magas szarva volt, az egyik hosszabb volt a másiknál, és ez a másik milyen volt? Mi volt a jellegzetessége, hogy később nőtt, mint az alacsonyabbik? Ugye látjuk a történelemből, hogy előbb a médek voltak a birodalomnak a vezetői, és a 2 hatalom egymással döbbenetesen csatározott, például Círus király a saját apósa ellen viselt háborút, és gyakorlatilag aztán a saját nagybátyának adta át az uralkodást. De nagyon érdekes a birodalom. Lényeg a lényeg, hogy a perzsák nőttek ki magasabbra, ők voltak azok, akik végül is a birodalom igazi nagyságát megteremtették. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia erről a birodalomról. Láttam azt a kost szarvaival ökrelkezni napnyugat, észak és dél felé. Emlékeztek, hogy hány borda volt a szájában a medvénknek? 3, ugye? Itt is látjuk visszatérni a dolgot, ez már jó a 3. Igen, tehát látjuk, hogy 3 égtáj felé ökrelkezik, és úgy olvassuk, hogy semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatott meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és nagyjá lett. Milyen mértékben lett nagyjá? Tudunk-e valamit erről, ha máshonnan nem a Bibliából? Tudtok-e valamit, hogy milyen nagy lett ez a birodalom? Emlékeztek-e, van egy nagyon érdekes könyvünk a Bibliában, ahol tulajdonképpen egy pici betekintést kapunk a perzsa birodalom belsejébe. Tudjátok-e, melyik ez a könyv? Tessék! Eszter könyve. Lapozzunk egy pillanatra csak Eszter könyve elejéig. Ugye Eszter a történelmi könyveknél van, és csak nézzük meg itt rögtön a könyvnek az elején, fantasztikus leírást olvashatunk a birodalomról. Így olvasom. Ahasvérus idejében történt, ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig. El tudjátok képzelni, milyen hatalmas birodalom ez? Nem volt távíró, nem volt mobiltelefon, fax és hasonlók, és kézben tartottak egy ekkora óriási birodalmat. Azt mondja, 127 tartományon. És ha végigolvassuk itt Eszter könyvének az elejét, akkor a király egy rövid röp ünnepséget tartott a birodalom tisztartóinak. Mennyi ideig tartott a rövid röp ünnepség? 180 napig. 180 napon át mutogatta a király a gazdagságát, a nagyságát, az országának a hatalmát a tisztviselőinek. Gondoljátok meg, ma az országban egy 2 napos ünnep alatt tönkre menne az országot. 180 napig ünnepeltek.
180 napig tartott a dínomdálom. Egy hatalmas, eltespett birodalommá vált ez az ország, valóban naggyá lett. És tényleg úgy volt, ahogy látjuk, hogy nem volt, aki tőle megszabadíthasson. Azonban szemet vetettek észak felé a görögökre. Mi volt a medve tönkremenetelének az oka? Sok húst evett, elrontotta a gyomrát. Megölte a perzsa birodalom gyomrát a görögök felé kinyújtott kéz, és átszúrta a kezüket, egy nagyon szép bibliai jelképez, ezt Egyiptommal kapcsolatban használja a Biblia. Megpróbálták rátenni a kezüket, és végül a görögök szembeszálltak velük. Mindjárt látjuk is a Bibliának a leírását, hogy ez milyen fantasztikus. Látjuk-e, hogy itt is mi okozta a tönkremenetelét ennek az országnak? Az elbizakodottság, az önfelmagasztalás, az, hogy én mindent megtehetek. Nézzük, hogy hogyan ment tönkre ez az ország. 5. vers. És míg szemléltem, ímé egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt szemei között. És ment a két szarvúkoshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. Rakjuk össze ismét a birodalmakat, emlékeztek. Az aranyfej volt Babilon, milyen állattal jelképezve? Oroszlán. A méd-perzsa birodalom volt jelképezve milyen fémmel? Milyen állattal? És itt milyen állat jelképezi a perzsa birodalmat? Itt ebben a 8. fejezetben egy kos, aminek két szarva van, és hatalmassá lett, nagyjá lett. Nézzük a 3. birodalmunkat. Réz a szoborban, a 2. jelkép sorban hány fejű párduc? 4 fejű párduc, 4 sasszárnyal, és itt egy kecskevak, amelyiknek a szemei között egy nagy tekintélyes szarvan. Hát én a két szarvú kecskétől is nagyon félek, mert már volt egyszer, hogy megkergetett. De gondoljátok meg, hogy egy kecske, amelyiknek van egy nagy tekintélyes szarva. Nem tudom, hallottatok-e már például az erdészetnek erről a kifejezéséről, hogy gyilkos. A szarvasok között mondják ezt. Miért? Mert a szarvacsagancsok általában szerteágazók, és amikor a szarvasbikák az őszi párzási időszakban egymásnak támadnak, akkor a szarvaik nem okoznak igazán sérülést egymásból, mert így összeállnak, és így tologatják egymást, összecsapnak, stb. A gyilkosnak a szarva azonban nincsen elágazva, hanem egy viszonylag egyenes szarv nő ki tulajdonképpen az állatnak a fejéből, és a párzási csatározásnál halálra sebzi az ellene föltámadókat. Ezért az ilyen gyilkost az erdészek kilövik, hogy ne okozzon kárt a vadállományban. És képzeljétek el ezt a gyilkos kecskebakot, amelyiknek nem két szarva volt, ami összeakadhatott volna a két szarvával a kecskebakunk, a kosunknak, hanem egy tekintélyes szarva, ami a szeme között van, és ezzel fut neki a kosnak. Milyen sebességgel ment, gyerekek, ez a kecskebak? Repült a föld fölött, képzeljétek el. Nem akármennyire sebesen, hanem annyira, tudjátok, mint a lába se érte a földet, de ez nem elfelé ment, hanem idefelé jött és neki szaladt, leütötte és megtapotta. Emlékszünk-e azonban, hogy milyen állat jelképezte a görög birodalmat a 2. állat sorban? 4 szárnya volt, és hány feje? 4 feje volt, és itt meg azt olvassuk, hogy egy tekintélyes szarva van. Hogy lesz ebből a tekintélyes szarvból 4 fej?
Nézzük a következő verset. Így olvasom. 8. vers a 8. fejezetben. A kecskebak pedig igen nagyjá lett. Tudnilik, Nagy Sándor egészen Indiáig kiterjesztette a birodalmát. Tudjátok, hol van Görögországhoz képest India? Tudjátok, belelógat az indiai óceánba az a nagyon érdekes szív alakú földrész, az India, és egész eddig elhozta a birodalmának a határát Görögországtól. Hihetetlen. Azt is olvastam, mikor készültem a szolgálatra, hogy olyanokat tervezett már, amikor ezeket a hadjáratait megvalósította, hogy elmegy egészen Gibraltárig. Tehát az európai földrészt is szerette volna birodalma alá hajtani, azonban Nagy Sándorral volt egy kis probléma. Ahogy haladt kelet felé, felvette azoknak a népeknek a szokásait, az önkényuralmi szokásait, és végül kitalált valamit. Ugye azt mondtam, hogy az emberi történelem az az önfelmagasztalásnak a története. Mit talált ki Nagy Sándor, emlékeztek-e? Hogy ő Isten. És amikor ezt kitalálta, akkor így olvastam, hogy egy tüdőgyulladással megtűzdelt maláriás megbetegedésben meghalt. 32-33 évesen változók az idők, amiket írnak. Halálának az időpontját tudják. Babilon városában halt meg mindössze 33 évesen. Nézzük, hogy a Bibliánk hogyan fogalmazza meg ezt. 8. vers. A kecskebak pedig igen nagyjá lett, de mikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv, és helyében 4 tekintélyes szarv nőtt ki az ég 4 széle felé. Látjuk, hogy ki volt a nagy szarv. Nagy Sándor. Nagy Sándor. Nagy Sándor volt a nagy szarv, letört fiatal korában, élete virágában, és átadta helyét a vezéreinek, akik közé igazából nagy birodalmat 3 tudtak építeni. Látjuk, hogy az önfelmagasztalásnak a birodalmai ezek, ahogy emberek az egyik a másik fölé igyekszik kelni, és letaposni a másikat. Látjátok, mit csinálta a kos, amelyik a perzsa birodalmat szemléltette? Mindenkit leigázott, senki nem mentett meg a kezéből. Mit tett a görög kecskevak a kossal? Megtaposta, eltiporta. Mit olvastunk a 7. fejezetben a 4. szörnyetegről? A vasfogaival mindent befalt, a lábaival a maradékot összetaposta. Látjátok, amikor mások emberek a másik fölé kerekednek, nem a másik fölemelésére törekszenek, hanem hogy a másikat lenyomják és letapossák. És azon gondolkodtam, hogy ez a történet, amit eddig olvastunk, ez egy röpke 3-400 esztendőnek a története. És ezután jön a Bibliánknak a 4. állatról szóló jövendőlése, amelyik a következő képen szól. Nézzétek meg ismét a 8. verset a 7. fejezetben. 7.-8. verset, bocsánat. Ezután láttam éjszakai látásokban, és ímé 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. És mi alatt a szarvakat szemléltem, ímé másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott őtőle, és ímé ember szemekhez hasonló szemek voltak abban a szarvban, és nagyokat szóló száj. Nagyokat szóló száj. Gondoljátok meg, hogy azok a királyok, azok az uralkodók, akikről eddig beszéltünk, kezdve Nabukodonozorral, mondtak nagyokat? Nagyokat szóltak a szájukkal? Nabukodonozor, emlékeztek, mielőtt megőrült volna, mit mondott sétálva a babiloni palotának a falán? Nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem a magam tisztességére, királyság házának. És akkor szólt az isteni szózat. Vagy olvassuk Nagy Sándorról, hogy Istennél kiáltatta ki magát.
Nem mondhatjuk, hogy nagyokat szóltak ezek az emberek a szájukkal. És mégis nem tudnak a nyomába érni a negyedik állat kis szarvának, amelyikről azt mondja a Bibliánk, hogy egy nagyokat szóló szája van. Nézzétek meg, hogy miket szól nagyokat a 7. fejezet 25. versében. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Testvéreim, amikor Szabó Attila tartotta az előadását, úgy próbálta érzékeltetni, akik ott voltatok, láttátok, a törvény kifejezést, fölemelt egy könyvet, és leejtett. És azt mondta Attila, hogy ez a törvény, ami mindig megismétlődik következetesen, és nincs különbség, ugye ez a gravitáció törvénye, a tömegvonzásé. Ha fölemeljük, ennek le kell esnie. Az Isten alapított egy törvényt, amit a mindenség törvényéül szánt, adott az embereknek egy törvényt, jelesül a 10 parancsolatot, amelyet változhatatlannak, megingathatatlannak szánt, ami olyan fix és biztos, mint ahogy a könyv leesik, amelyiket elengedjük. És ehhez képest jön egy hatalom, amelyik azt mondja, hogy én ezt megváltoztatom. Hogy felemelem a szarvamat, felemelem a számat az egek Istene ellen, hogy az Isten törvényét semmibe veszem, hogy a magasságos egek szenteit megrontom. És évszázadokon át ez a hatalom üldözte a keresztényeket, a másként gondolkodókat elnyomta, megégette, kivégeztette. Ismeritek ezeket a cselekedeteket? Hány éven keresztül csinálhatta ezt? Ugye itt van ebben az igében, rögtön az igének a végén, hogy kezébe adattak 1260 napig. És azon gondolkodtam, hogy a Jóisten mindig, amikor egy uralkodó felül emelkedett azon, ameddig emelkedhetett volna, a mindenható mindig megállította. Látjátok Nabukodonozor, Nagy Sándort, a Perzsa Birodalmat és mindent. Ezt a hatalmat meg a mindenható Isten megengedte, hogy ilyen rendkívül sokáig dolgozzon. És az a különlegessége a 7. fejezetnek, hogy ennek a hatalomnak a megítéltetése csak a legvégső időpontban következik el végképp. Ugye látjátok, hogy a szörnyetegnek, amelyikről itt a 7., 8. versben olvasunk, hány szarva volt? Gyerekek, emlékeztek rá? Hány szarva volt? Nézzük meg! 7. versnek a végén 10 szarva volt néki. Hogyha megfigyeljük kedves gyülekezet a szobrot, és megyünk föntről lefelé, arany, ezüst, réz, 2 láb, vas és cserép lábfej, és mire osztik a végén szét? 10 lábújra. Itt vagyunk most, ugye? Mondhatjuk, a római birodalom előbb 2 részre osztott, emlékeztek? Ugye volt a nyugat-római, kelet-római birodalom, ezt jelképezi a 2 vasláb, és utána törékenyi szétesésre hajlamossá válik a birodalom, és 10 ujja, illetve 10 szarva van ennek a birodalomnak. Egészen eddig zajlik ez a nagyokat szóló szájról szóló történetünk. Hogyan lesz, hogy a mi korunkban is nagyokat szólnak majd a felséges ellen? Jelenések könyve 16. fejezetéből emlékeztek a múltkori igeszolgálatban, ne lapozzunk oda, csak említeni szeretném. Emlékeztek, mi történik? A földnek és az egész világnak a királyaihoz elmegy 3 tisztátalan lélek, és összegyűjtik azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára, arra a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Emlékeztek, szóltunk arról, hogy ez az Armageddon mit jelent, nem az utolsó nagy világháborút, hanem a föld királyait, vezetőit összegyűjtik az Isten népe elleni háborúra. Az Isten népe elleni háborúra. És tudjátok, mi a fantasztikus és döbbenetes? Az Úr Jézus mit mondott, mikor jön el a vég? Máté 28:14-ben.
amikor az Isten országának az örömüzenete hirdettetik bizonyságul minden népnek. Mit mondtunk az elmúlt alkalommal, hogy mit jelent a bizonyságul hirdettetés? Nagyon fontos, de nem. Mit jelenik, amikor valami bizonyság? Légből kapott. Megingathatatlan. Emlékeztek rá, amikor Péter apostol az Isten szent lelkének az üzenetét hirdette az embereknek pünkösd után, mindenki hogyan hallotta az apostoloktól az üzenet hirdetést? A saját nyelvén. Világos volt, hogy ezt más nem tehette velük, csak az Isten lelke. Bizonyíték volt rá, hogy az Isten lelke munkálkodik általuk és tesz általuk csodát, hogy eljusson az üzenet mindenhová. Bizonyság volt, hogy ez az Isten lelkének a munkája. Hogyan fog hirdettetni akkor az evangélium az utolsó időkben az Isten népe által? Ugyanilyen bizonyos lesz és bizonyság lesz, hogy ez az Istentől származik. Ennek ellenére mit fognak tenni a világ fejedelmei? Összegyülekeznek. Hogy olvassuk a második Zsoltárban? A föld fejedelmei felkerekednek, és a föld királyai együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket. És az Úr neveti őket, és azt mondja, hogy okuljatok földnek bírái. És mit mond a fiúnak, hogy hogy töri őket össze? És mit csinál, de hogy mit tör össze? Mint? Összetöröd őket, mint? Cserépedényt, mint cserépedényt. Emlékezzetek vissza a nagy szobor, amit látott Nabukodonozor, hogy törik össze? Nem úgy, mint ami vasból van, meg részből, meg ezüstből, meg aranyból, hanem összetörik, mint a nyári szélűn a polyva, és elviszi az egészet a szél. Testvéreim, azt gondolom, hogy ha valaha föllázadt az emberiség az Isten ellen, és kifejezte az Istennek a semmibe vételét, akkor ennek a korához érkeztünk el mi, és ennek leszünk a szemlélői. Adja az Isten, hogy hamarosan. Az emberek, adja az Úr, hogy mi ne legyünk közöttük, az Isten nyilvánvaló bizonysága ellenére fogják fölemelni a szarvukat az Isten népe és az ő felkentje ellen. Kinek a gondolkodás módja ez? Lapozzunk Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez. Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez, hogy kinek a gondolkodás módját viszik véghez önmagukban. Ésaiás 14-ből olvasom a 12. verstől. Így szól. Miként estél alá az égből, fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Kinek a gondolatmenete ez? Felmagasztaltatni az Isten fölé. Nem tudom, hogy mennyire igaz, akik talán a filozófia történetben jobban jártasak. Talán egy Nietzsche nevű filozófus mondta ki azt a gondolatot, hogy az Isten halott. Nem tudom, jól emlékszem rá? Gyermekkorom egyik kedvenc mondása volt, mikor valahol látta valaki kiírva a metrón, hogy Isten halott, Nietzsche. Néhány nap múlva megjelent a felirat alatta, Nietzsche halott, Isten. Az ember ilyen gondolatokat tud kitalálni, amikor távolodik az Istentől, és amikor hajlandó és hajlamos fölemelni magát az Isten fölé. Kedves testvéreim, nekünk, mint akik ismerjük a Szentírást, ebben a világban kell hirdetnünk Isten üzenetét, ami a hármas angyali üzenetben valósul meg az egész világ számára. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget,
mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A mi feladatunk, hogy lássák az emberek, hogy az Isten valóban létezik, valóban él, és hogy bizonyságul hirdettessen az ő országa eljövetelének az üzenete, az evangéliuma. Nem fogunk tudni odaállni az emberek elé, ha most nem készülünk erre a munkára. Testvéreim, látjátok, a mindenható Isten csodálatosan formálta a történelmet. Az Isten úgy szőtte össze a történelemnek a gyönyörű szőnyegét, hogy minden az emberek saját akarata szerint legyen, de mégis az Isten tervei valósuljanak meg csodálatosan. Ebben a munkában mi is közreműködők lehetünk, adja az Úr, hogy legyünk. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy látva a mindenható történelem formálását, mi is a munkatársai legyünk ebben a fantasztikus munkában. Segítsen meg bennünket, hogy tanulmányozzuk az igét, tanulmányozzuk az írásokat. Ismerjük jól ezeket a jövendőléseket, hogy amikor megvalósulnak a proféciák eseményei, akkor rá tudjunk világítani az embereknek. Ne gondoljátok, hogy az Úr nem tud benneteket felhasználni. A proféták közül nagyon sokan voltak úgy, hogy Uram, én nem tudok beszélni. Emlékeztek Mózes, mit mondott az Istennek, ott állva a csipkebokornál? Uram, én nem tudok beszélni. A proféták közül Ésaiás, Jeremiás mind ilyen problémával küzdöttek. De az Isten szent lelke, amikor betöltötte őket, akkor hatalmas eszközei lettek a mindenhatónak. Gyerekek, hozzátok is hadd szóljak. Nektek talán mindnyájunknál nagyobb feladatotok lesz. Mi még ugyan fiatalnak látszunk, de egyre inkább idősödni fogunk. Kérünk benneteket, hogy ti is tanulmányozzátok az Isten igéjét. Csodálatos szépségek vannak benne, és az emberek várnak majd arra, hogy valaki megértesse és megmagyarázza nekik. A Jóisten lelke képessé tud tenni mindnyájunkat, mindnyájatokat, hogy ebben az ő eszközei lehessetek. Én kívánom, hogy a mindenható ebben legyen a mi áldásunkra, és az ő szent lelke ezt munkálja ki a szívünkben. Amen. Mennyei atyánk, nagyon köszönjük, hogy nem csak a világ mindenséget, hatalmas galaxisokat, hatalmas távlatokat igazgatod, hanem itt a Földön is cselekszel. Köszönjük, hogy a történelemben ilyen pompásan valósult meg akaratod, és hogy megtiszteltél azzal bennünket, hogy a vég idejében élhetünk, amikor a befejezéshez érkezik minden. Tudjuk, hogy nagy a felelősség, de tudjuk, hogy a te igéd azt ígérte, hogy megvalósul a te népeden, hogy bizonyságul hirdethetjük a te országod közeledtének örömhírét. Istenünk, köszönjük, hogy a 10 lábúj idejében élhetünk, amikor megpróbálják a vasat és a cserepet összehozni, egyesíteni, és hogy ebben az időben állított fel országodat, amely romolhatatlan lesz. Tégy minket is ennek az országnak a polgáraivá, mind felnőtteket, mind gyermekeket. Segíts meg bennünket, hogy a te igéd kutatása igaz világosságot gyújtson szívünkben, ami más embereknek is átadható. Áld meg kérünk szombatunk hátralevő részét. Segíts, hogy az igéről szóló beszélgetésben teljék, igaz szeretetben, békességedben, a te szombatodhoz illő módon. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és elhozod országodat minél előbb, fiad nevében.

Előtt az előadás sorozatot elkezdeném. Én 1999 óta vagyok abban a kiváltságos helyzetben, hogy a római levelet taníthatom a főiskolánkon. A főiskolán 4 óra áll rendelkezésemre, hogy erről a levélről beszéljek, és ez borzasztóan kevés. Úgyhogy nekem külön kiváltság, hogy gyakorlatilag versről versre végig lehet menni ezen a levélen is. Mit kínál számunkra a római levélnek a megismerése? Magának a levélnek az elhelyezkedése a Bibliában is sokat mondó. Pál apostol levelei közül az első helyen szerepel az újszövetségi levélgyűjteményben, noha nem a legelső levele ez az apostolnak. Ha a legelső levél lenne az első helyen, akkor a tesszalonikai első levél lenne az. De a levél jelentőségét ez is aláhúzza, hogy amikor az újszövetségi iratgyűjteményt összerendezték kiadásra, hogy megjelenjen, akkor a páli levelek közül a rómaiakhoz írt levelet tették az első helyre. És nem véletlenül tették ezt, hogyha a Biblián belüli jelentőségéről gondolkozunk, akkor nagyon sok olyan gondolatra találhatunk, amelyről azt kell mondanunk, hogy bár a Biblia szól ezekről a kérdésekről, de ilyen összegzően, ilyen kifejtő módon egyedül a római levélben találkozhatunk bizonyos kérdésekkel. Rögtön el is mondom, hogy milyen kérdésekről van szó. Az első és legfontosabb kérdés magának az evangélium lényegének a kifejtése. Az egész Bibliát áthatja az evangélium, Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében megjelenik az úgynevezett ős evangéliumban az evangélium örömhíre, az örömhír, de azt, hogy mit is jelent az evangélium lényegileg. Mit jelent az a kifejezés, hogy az ember megigazulhat, és az igazság nyomán joga lesz az örök életre, helyreállítatik a joga az örök életre. Ezt a gondolatot a Bibliában érvelő módon, módszeresen, rendszeresen kifejtve a római levélben találjuk meg. Majd látni fogjuk, ez lesz az első fő témánk, hogyha kezünkbe vettük ezt a kis témavázlatot, amely a római levélnek a gondolatmenetét részletezi, akkor láthatjuk is a feliratot, hogy az első fő téma a hit általi megigazulásnak a kifejtése. Az első fejezet 16. versétől a 8. fejezet 27. verséig tart ez a szakasz. Tehát mondhatjuk így, hogy a levélnek egy jelentős része fog ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha valaki az iránt érdeklődik, hogy hogyan tud az életben megváltozni, hogyan tud az élete átformálódni, hogyan tud egy rossz szokását legyőzni, hogyan tud jó lelkiismerethez jutni, megnyugodni a lelkiismeretében, akkor ezt a szakaszt kell megérteni hozzá. Mert itt Pál apostol végigvezeti a gondolatmenetet, hogy az Isten hogyan gondoskodik arról, hogy egy ember megváltozhasson, hogyan teremtett ehhez alapot, és milyen folyamatot kell végigjárnunk, végigélnünk, milyen gondolatokat kell megértenünk ahhoz, hogy ne hiába való küszködés legyen az életünkben, amikor szeretnénk megváltozni, hanem tényleg átformálódhasson az életünk. Aztán a második nagy téma sem kevésbé kis kérdés, ez a predesztinációnak a témaköre, a második fő része, fő gondolata a levélnek. Önmagában a szó is nagyon sok emberben bizonytalanságot kelt, sok emberben bizalmatlanságot kelt, eleve elrendelés gondolata. Én remélem, hogyha eljutunk majd ide és végig gondoljuk, akkor meg fogjuk látni, hogy milyen csodálatos örömhír van ebben a gondolatban is, hogy az Isten gondoskodó Isten, gondviselő Isten, és ez a predesztináció, ez nem valami félelmetes üzenet, hanem az evangéliumnak szerves kiegészítése, egyfajta biztonságérzetet adhat az embernek, hogyha megérti ezt a gondolatot. De el kell mondanunk azt is, hogy ebben a levélben találjuk a rendszerezett kifejtését annak, hogy az Isten tényleg komolyan gondolta azt, hogy nem csak egyes kiváltságos embereknek kínálja fel a megoldást, az üdvösség lehetőségét, hanem minden ember előtt valóságosan kitárta a megváltozás és az üdvösség kapuját. Ebben a levélben találkozunk olyan gyakorlati etikai kérdésekkel, amelyeket máshol nem fejt ki a Biblia rendszerezve. Például az egyik nagyon fontos ilyen szakasz, hogy mit tegyünk akkor, amikor ellenségesen bánnak velünk. Hogyan dolgozzuk fel azt a teljesen hétköznapi, általános, mindennap ismétlődő élethelyzetet, hogy velünk valaki, ha egyébként lehet, hogy a barátunk, de ellenségesen viselkedik éppen. Milyen gyakorlati dolgokat lehet ilyenkor tenni? Mit miért tegyünk úgy? A gonoszt jóval győzd meg elvet, ez a levél fejti ki. Hogy lépésről lépésre mit lehet tenni?
De ugyanezt elmondhatjuk például az államhoz való viszonyról is. Jézus Krisztus maga is beszél az államhoz való viszonyról, de itt Pál apostol egy olyan gondolatmeneten megy végig, ahol az ember megért bizonyos összefüggéseket, és ezért egy képet kap arról, hogy hogyan gondolkozzon erről a kérdésről, hogyan viszonyuljon az állami hatalomhoz, hogyan viszonyuljon a törvényekhez, hogyan gondolkozzon a saját helyzetéről a társadalomban. És hát azt is elmondhatjuk, hogy ez a levél szól ilyen keresztény közösségben általános jelenségről is, hogy mi a teendő akkor, amikor egy keresztény közösségben, egy gyülekezetben nézeteltérés van egy kérdés kapcsán. Bizonyos tanításbeli kérdésekben, gyakorlati kérdésekben mit tegyen egy gyülekezet, és mit ne tegyen egy gyülekezet, mit tegyen egy ember akkor, hogyha nem ért egyet a másikkal. Milyen megoldás van erre? Ezt a 14.-15. fejezet fejti ki. Tehát én azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy jelentősége van a Biblián belül is. Bizonyos kérdéseket rendszerezve itt fejt ki az apostol. A teológia történetről, illetve egyáltalán a történelemről is elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy hatása volt. Fontos személyek írtak kommentárokat ehhez a levélhez, egy néhány személyt megemlítenék. Aquinói Szent Tamás írt kommentárt hozzá, Calvin János írt kommentárt hozzá, ezt nemrégiben kiadta a Kár belőle kapni.